0: iskola. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Felfedte kilétét a kegyelmi botrányt kirobbantó vidéki prókátor. Fülöp Botond Komlón praktizáló ügyvédről van szó, aki posztjában azt írta, azért most áll a nyilvánosság elé, mert reméli, hogy a Tisza kormány hivatalba lépésével jó irányt vesznek az ország dolgai. Fülöp Botonddal beszélgetünk.
2: Az ügyvéd úr mondott mást is, hogy már nincs benne félelem ez ügyben, úgyhogy majd mindjárt ezt is megbeszéljük. Jó estét kívánok, örülök, hogy itt van.
3: Jó estét kívánok.
2: Hát nagyon sokan önhöz és az ön által nyilvánosságra hozott dokumentumhoz, információkhoz kötik ám Magyar Péter győzelmét. Az eltelt két év az úgy telt el, hogy azt mondták, hogy ott kezdődött minden. Ön is így élte meg?
3: Most már így utólag természetesen igen, tehát ezt lehet mondani, hogy azzal kezdődött minden. Amikor én ezt megtettem, amit megtettem, akkor természetesen a következményeit nem láttam. Az, ami történt, ez a csodálatos választási győzelem, ez alapvetően azért mégsem az én tettemnek volt a következménye, hanem annak, amit utána Magyar Péter és az ő kollégái munkatársai véghez vittek ebben az elmúlt két évben. De olyan értelemben az első lökést ez adta meg, hogy Magyar Péter ezt a politikai helyzetet használta ki nagyon jó érzékkel, és nagyon bölcsen, hogy színre lépjem. De ezt akkor nyilván még nem lehetett tudni, amikor ez megtörtént.
2: Tudom, hogy ez egy nehéz helyzet, mert hát nem mondhatta el senkinek, majd nem akart elmondani senkinek, hogy a vidéki prókátor személyében önt kell tisztelni. De hát azért nyilván azok a hírek eljutottak önhöz, például, hogy voltak kételyek a tekintetben, hogy ezt megtalálhatta-e magától bárki annyi idővel a döntés után, mint amennyi eltelt, meg hát, hogy ilyen véletlenek nincsenek, valaki szólt, és valaki ezt a lehetőséget kihasználva nyilvánosságra hozta, ez a valaki ön volt. Teljesen véletlenszerű volt, hogy ezt meglelte?
3: Abszolút véletlenszerű. Én nekem van egy napi rutinom. Tehát én eléggé olyan ember vagyok, aki eléggé meghatározott napi rendszerint éli az életét. Például kávéimat is ugyanakkor iszom meg. És

0: napi rutinomnak a részét képezi évek óta, hogy a munkanapom első óráját bíróságítéletek olvasásával töltöm. Szakmai fejlődés, továbbképzés, meg hát az ügyeim tekintetében is igyekszem mindig olyan ítéleteket keresni és olvasni, amik az ügyeimhez kapcsolódnak. Ma is olvastam, tegnap is olvastam, tehát ez a hosszú-hosszú évek óta ez a napi rutinom részét képezi, és akkor is így volt. Egyébként a döntés korábbi volt, de maga a határozat az friss volt. Tehát ez egy 2024. januári BH volt, ez azt jelenti, hogy akkor jelent meg a bírósági határozatok gyűjteményében, és én február 1-én olvastam el, tehát ez friss döntés volt, és alapvetően a jogesetnek az elvi összefoglalója keltette fel a figyelmemet. Ugye úgy vannak szerkesztve ezek az ítéletek a jogtárban és a folyóiratban is, hogy az ítélet elején a fejlécén van egy összefoglaló, és az nagyjából az ügy tárgyát leírja, és a kuriának, a döntésének az elvi összefoglalóját. És végülis ez alapján választottam ki, mert érdekesnek, ritkának tűnt. Tehát itt látszott, hogy az elvi összefoglalójából, hogy egy intézményvezető helyettes volt a vádlót, az ügytárgya az kényszerítés volt hatósági eljárásban, amely egyébként kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményhez kötődött. Hát ez azért elég ritka ügy, tehát ez keltette fel a figyelmet, és valóban teljesen véletlen volt, tehát az égvilágon senki nekem erre a figyelmet nem hívta föl, de erre nem is lett volna szükség, mert tehát ez ott volt, teljesen nyilvános volt, ezt akár bárki más is megtalálta volna.
1: Na de ön találta meg. Arra az érzésre emlékszik, így két évvel később, hogy mi háborította fel? Mert hát ugye az első közlése a felháborodás közlése volt valójában, nem egy tárgyszerű távolságtartó megjegyzés, hogy lám csak mit találtam. Tehát rögtön ott volt mögött az érzelem.
0: Hát igen, tehát ez gondolom... Ez teljesen érthető, tehát ez az ügy nem csak belőlem váltott ki nagyon, nagyon mély
1: érzelmeket. Hát onnantól, mert hogy tudtuk, hogy miről van szó, de hát ugye igen, ezt két tollú nem érti, ezt a jogásznak kell értenie.
0: Igen, igen, de az ítéletben le volt írva pontosan a tényállás. Tehát úgy kezdődik az ítélet, mindig a kuré ítéletek és általában minden bírósági ítélet, hogy a tényállás le van írva. Tehát a tényállás azzal kezdődött, hogy gyakorlatilag a terhelt, a vádlót mit követett el. És ebből a már tényállásból látszott, hogy itt nagyon súlyos bűncselekmények történtek kiskorúak sérelmére, és hogy a vádlottnak azt hozták a terhére, hogy ezeknek a cselekményeknek, amelyeket szexuális jellegű cselekmények voltak, és kiskorúak sérelmére követték el, ennek az úgy eltusolásában próbált ő közreműködni. Hát ez azért egy olyan súlyú bűncselekmény, ami azért, hál' Istennek, azért elég, tehát nem túl gyakori, és nyilván morálisan is nagyon, nagyon mélyen elítélendő, hogy ez ebben ő részt próbált venni, hogy ezeket a cselekményeket eltusolják. Tehát már a tényállás is elég, hát még büntetőjoggal és büntetőjogi és büntetőjárásokkal foglalkozó ügyvéd szemével nézve is eléggé morálisan elítélendő volt, és hát ezt követően értem oda a határozat olvasásakor, hogy ennek ellenére ennek a terhetnek a köztársasági elnök kegyelmet adott. És akkor tényleg nem itt. Tehát rögtön látta, hogy ez valami nem normális dolog, tehát teljesen abnormális, hogy ilyen ügyben kiskorúak sérelmére elkövetett cselekmény, ezeknek az eltusolásában próbált közreműködni, és kegyelmet kapott. Tehát abszolút ezt felháborítónak tartottam. És egyébként úgy vettem ki az ítéletből, hogy a kúria is, mert ennek ellenére benne volt a határozatban a kegyelmi döntés, de a kúria is amellett, hogy jogilag értékelte a cselekményt, ahogy kell, minősítette, szépen megindokolta, volt egy része, amiben kifejezett erkölcsi rosszallását fejezte ki a terheltel szemben. Tehát én úgy vettem ki, hogy még a kuriából is ez a jogi megítélésen túl egyfajta erkölcsi megítélést is tartalmazott ez az ítélet, ami természetesen nagyon negatív megítélés volt.
1: Köszönjük, hogy nyilvánosságra hoztam, mert ezzel lehetőséget adott arra is, hogy az egész Bicskei ügy és még egy csomó minden, ami a gyermekvédelem öve alatt történt a gyerekekkel szemben, nyilvánosságra kerüljön és valami változás elinduláson ez ügyben is. Hát az országban is elindult egy változás, azt pedig mindannyian látjuk és átéljük itt ma. Ön vidéki prókátorként jelent akkor meg, és tartotta ezt mindvégig, ezt az álnevet. Volt mitől tartania? Úgy érezte, hogyha ezt a saját nevével vállalja, és később is úgy élte meg, hogyha a nyilvánosság elé lép, annak szankciók lesznek a vége?
0: Hát szerintem, aki az elmúlt két évben Magyarországon élt, az azért úgy azt gondolhatja, hogy lett volna mitől tartani. Az, ez olyan súlyú politikai ügy lett ebből, amiből úgy gondoltuk, és ez nem csak az én egyéni döntésem volt, nyilván ezt a családon belül megbeszéltük, alaposan átbeszéltük, hogy olyan következményekkel járhatott volna, olyan mértékű felhajtás alakult volna ki körülöttem, ami adott esetben a magánéletünkre, a nyugalmunkra, a munkánkra negatív hatást gyakorolhatott volna. Én persze, tehát nekem ahhoz sem volt különösebb kedvem, hogy propagandisták bohockodjanak az irodám előtt, meg gyalászkodó e-mailekkel teljen meg üzenetekkel az e-mail postafiókom, ami a munkámat ellehetetlenítette, vagy megnehezítette volna. Tehát ezeket mind számba vettük, igen. Az, hogy konkrétan mi történt volna, hát ezt nyilván nem tudom, mert nem történt meg.
1: Szerencsére. Most mit remél, illetve mit vár az új kormánytól, és vár-e olyan intézkedéseket, amiket ön például jogászként régóta szeretne?
0: Természetesen. Alapvetően azt várom, hogy alapvetően a jogállam visszaépítését várom, a parlamentáris demokrácia visszaépítését várom, de ezeket az intézkedéseket, tehát igazából a kormánynak a programja és a miniszterek által elmondottak, a meghallgatásuk során elmondottak az általuk tervezett intézkedések, azok egyelőre teljes mértékben egybevágnak azzal, amit én szerettem volna. A jogállam alapvető feladata, a jogállam visszaépítése, a korrupció visszaszorítása és leépítése, a külpolitika megváltoztatása, és van még egy nagyon fontos feladat, és hát bízom benne, hogy ez is meg fog valósulni, az országnak a teljes mértékben és a politikának az erkölcsi megújulása. Olyan értelemben, hogy a politika az ismét edukálni tudja a társadalmat, neve felemelni tudja a nemzetet minden értelemben, és ez legalább annyira fontos, mint ezek a változások, ezek a jogi és politikai változások, amiket elmondtam.
1: Magyar Péter igazságtételről és majd ezt követően elszámoltatásról beszélt a parlamentben is, és ezt is ígérte a kampányában. Az elszámoltatás része érdekelne engem az önálláspontja alapján. Hogyan tud ez úgy lebonyolódni, hogy úgy érezze a társadalom, hogy igazságot szolgáltatnak, de közben jogszerű legyen?
0: Szerintem ez nagyon viszonylag egyszerű. Tehát az elszámoltatás az én szememben, és ebben is teljesen egyetértek Magyar Péterrel, ugyanezt mondta. Lényegében azt jelenti, hogy a nyomozó hatóságokról le kell venni a pórházt. Le kell venni a pórházt a rendőrségről, a NAV-ról, az ügyészségről. Fel kell tárni azokat az ügyeket, amelyek bűncselekmény gyanúját vetik fel, ezekben az ügyekben feljelentést kell tenni, és a nyomozó hatóságoknak és az ügyészségnek pedig el kell járniuk. Tehát végülis az elszámoltatás az én szememben nem jelent mást, mint a törvény előtti egyenlőség megalkuvás nélküli teljes mértékű visszaállítását. Ezek minden olyan ügyben, ahol bűncselekmény gyanúja merül fel, meg kell tenni a feljelentést, el kell indítani az eljárást akár hivatalból, akár feljelentésre, és a feljelentett gyanúsított személyétől függetlenül pontosan ugyanolyan szabályok szerint le kell folytatni az eljárást, mint bármelyik más magyar állampolgárra szemben. Az én szememben ezt jelenti az elszámoltatás, és ezt minden további nélkül meg lehet tenni. Egész egyszerűen a nyomozó hatóságokat és az ügyészséget hagyni kell úgy dolgozni, ahogy egyébként nekik az elmúlt 16 évben is dolgozni kellett volna, csak ezt nem tették.
1: Magyarországon a sztárügyvédeknek azokat tartják, akik rendszeresen szerepelnek a médiában. Ez nem az eredményességről szól, hanem arról, hogy ismert az arcuk a nyilvánosság előtt. Hát de most már az öné is a sztárügyvéd lesz?
0: Nem érzem egyelőre, semmilyen módon magam sztárügyvédnek. Nem is gondolkoztam meg, nincs is különösebben ilyen vágyom. Én azt szeretném, hogy olyan ügyvéd legyek, akivel az ügyfelei meg vannak elégedve. Eddig is ez hajtott, és ezután is ez fog hajtani.
1: Keresték a politika felől, amióta felfedte magát?
0: Nem.
1: Tehát sem az igazságügyminiszter, most már ugye van új igazságügyminiszter, sem Magyar Péter felől, sem ilyen jelzés nem jött.
0: Nem.
1: Hát kíváncsi vagyok, hogy meddig marad ez így. Ön vállalna valami hivatali pozíciót?
0: Fogalmazunk úgy, hogy nem feltétlenül mondanék nemet. Alapvetően ez nálam a feladattól függ. Tehát az, hogy nem a pozíciótól. Én a jelenlegi életemet nagyon szeretem, a jelenlegi munkámat is nagyon szeretem, nagyon szeretek ügyvéd lenni, de ez nem jelent, tehát hogyha olyan feladattal bíznának meg, vagy olyan pozíciót kapnék, ahol a feladat legalább annyira tetszene, legalább annyira tudnám élvezni, és legalább annyira hasznos lenne a közösségnek, az országnak, mint ami, az a feladat, amit az a munka, amit most végzek, akkor azt elképzelhet, hogy elvállalnám, igen. De ez teljes mértékben a feladattól függ.
1: A vidéki prókátor oldal fennmarad?
0: Persze, természetesen. Tehát én a véleményemet és a gondolataimat továbbiakban is a közéletről, a politikáról szeretném ott megosztani. Igen.
1: Csak most már tudjuk, hogy ki áll mögötte, Fülöp Botond. Köszönöm szépen, ügyvéd úr.
0: Én köszönöm szépen.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: értél valami.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: A Budapesti Ügyvédkamarának az elnökkel fogunk beszélgetni, míg az országoshoz visszakanyarodnék egy pillanatra, éppenséggel az igazságügyminiszter akkor még csak jelölt meghallgatásával kapcsolatban úgy fogalmaztak, hogy tegyen meg mindent a joggal való visszaélés ellen. Kívánjuk neki, hogy ne csak jogászok, hanem minden polgár számára miniszteri tevékenységet tegyen nyilvánvalóvá, hogy a jog a jó és az igazság művészete. Nyilván ezek elvi mondatok, kellően udvariasak, kellően tágon értelmezhetők ahhoz, hogy ne is kelljen konkrétan értelmezni sehogy, de azért nagyjából értjük benne, hogy mi az az irányvonal, amit üdvözlendőnek tart az országos ügyvédi kamara, meg lennék lepve, hogyha nagyon eltérne ettől a budapesti ügyvédi kamarának az elképzelése, illetve a viszonyulása. Tótem Gábor, a szervezet vezetője, ügyvéd a vendégünk. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Beszélt például a végrehajtókról az igazságügyminiszter. Az ügyvédeket kihagyta egy az egyben. Nem érzik mellőzve magukat?
3: Azt gondolom, hogy egy olyan miniszteri meghallgatáson, miniszteri jelölti meghallgatáson, mint amin tegnap kellett átesnie most már miniszter asszonynak, kifejezetten előnyös, hogyha olyan kontextusban, például, mint ahogy a végrehajtókról vagy a felszámolókról kellett beszéljen miniszteri jelölt asszony, nem esik szó az ügyvédekről, mert ebből egy kamarai vezető nyilvánvalóan csak azt a következtetést tudja levonni, hogy az ügyvédi működéssel, az ügyvédi tevékenység gyakorlásával kapcsolatban, ahogy ő fogalmazott, olyan rendszer szintű problémák, mint ami ott feltárható volt, nincsen. Nekünk bőven elég, hogyha hagynak bennünket úgy dolgozni, mint az elmúlt 150 évben, függetlenül, és nyilvánvalóan az ügyfél érdeket előtérbe helyezve. Amit például a szerkesztő úr mondott, és természetesen a budapesti kamara, mint legnagyobb területi kamara álláspontja, semmiben nem tér el az országos kamaráitól, de amikor arról beszélünk, hogy az ügyvédi működés jogszabályi keretei rendezettek legyenek, az jelenti azt is, hogy az ügyfelek számára a jogalkotás megfelelő módon zajlik, hiszen minden egyes ügyvéd érdek az egyben ügyfél érdek is, meggyőződésem szerint.
2: Azok a jogszabályi keretek, amelyek között az ügyvédeknek dolgozniuk kell, rendben vannak-e? Azért kérdezem picit fel, mert nem tudom, hogy hol van a határ annak, hogy politizál vagy szakmai véleményt fogalmaz meg egy ilyen esetben, amikor reflektálni kell arra, vagy akár megfogalmazni valamilyen javaslatot a döntéshozók felé.
3: Azt szoktam mondani, hogy a jónak az ellensége a még jobb, tehát nyilvánvalóan mindig lehet jobb az a keretrendszer, amiben nekünk dolgozni kell, de hogyha a jogszabályokat hármas felosztásba vesszük, akkor egyrészt vannak az intézményi keretek, amik az ügyvédi működést meghatározzák, ezek azt gondolom, hogy rendben vannak, és ezzel meggyőződésem szerint az új igazságügyi kormányzatnak komolyabb teendője nincsen. Vannak azok a jogszabályi keretek, amelyek az ügyvédek munkáján keresztül az ügyfél érdeket szabályozzák. Itt tulajdonképpen hallhattuk azt, hogy milyen általánosságban megfogalmazott tervei vannak az új igazságügyi kormányzatnak és miniszterasszonynak, és itt nyilvánvalóan majd nekünk is a konkrétumok fogják eldönteni azt, hogy az ügyvédség ebbe milyen szerepet kell, hogy vigyen, és értelemszerűen az ügyvédi működést meghatározó, annak gazdasági intézményi feltételeit meghatározó jogszabályok szintén fontosak lesznek. Például ami elhangzott, hogy pénzügyminiszter úrtól kata törvénynek a reaktiválása, reményeim szerint ebben meghatározott formában az ügyvédség is részt vehet.
2: Mi az a pont, mi az a határ, ameddig az ügyvédek akár kamarai szinten elmehetnek politikailag?
3: Én azt gondolom, hogy a kamara az nem politizálhat. A kamarának, mint köztestületnek 150 éve az a dolga, hogy érdeket képviseljen és érdeket érvényesítsen a mindenkori igazságügyi kormányzattal szemben vagy a mellett, és értelemszerűen, hogyha napi politikában vesz részt a köztestület, akkor az probléma lehet. Ahogy tisztelt kollégám engem megelőzően itt elmondta az elképzeléseit, az ügyvédség mindig is gondolkodó értelmiség volt, ez természetes, de amikor kamarai vezetőként ül itt valaki, akkor értelemszerűen mondjuk Budapest esetében 9000. Még egyszer mondom, 9000 ember.
2: Ez történik kifelé, befelé, amikor a hatalom azt próbál valamilyen módon az ügyvédi hivatás rendre, vagy annak a szakmai testületeire, vagy érdekképviseleti szerveire valamilyen fajta hatást kifejteni. A Horváth Lóránt, aki kihívja önt, hogyha jól értelmezem, a budapesti ügyvédi kamara elnöki székért, ő most az ügyvédkörnek az elnöke, ő ír arról, illetve beszél arról egy posztban, hogy hatalom a budapesti ügyvédi kamarán, az ön által vezetett kamarán keresztül próbálta lehetetleníteni az ő munkáját, meg 2 éves adóellenőrzést kapott az irodája, meg az Aranykonvó és a Szabó Bence ügy miatt folyamatosan kapott politikai fenyegetéseket. Tehát én értem, hogy deklaráltan az a cél, hogy a politika az ne érintse az ügyvédi testületeket, vagy az ügyvédi testületek ne avatkozzanak a politikába, de úgy tűnik, mintha ez az erőtér nem volna elkerülhető.
3: A tisztelt kollégám állításával a probléma nem az volt, hogy ő politikai mesdjére tévedt, hiszen ő is egy szabad gondolkodó, csak úgy, mint aki előtte mit szólt a tévéképernyői előtt. A probléma az volt, hogy a köztestületéről videóban, amit a TikTokon és a Facebookon közzétett, olyan dolgokat állított, amik nemes egyszerűséggel valótlanok voltak, mert ő azt mondta, hogy a budapesti ügyvédi kamara kezdeményezett vele szemben adóhatósági eljárást, illetőleg, ahogy kollégám fogalmazott, az ellene folyamatban volt fegyelmi eljárásoknak a célja, az volt, hogy őt a kamarából kizárják. Ezért voltam kénytelen én is nyílt levélben jelezni a szakmai közvélemény előtt, hogy kollégáim állításai egész egyszerűen valótlanok, mert ilyen nem történt. És ami ebben a legnagyobb probléma, hogy a kollégám a köztestületnek a függetlenségét, a köztestületnek a jó hírnevét sérti azzal önös érdekből, meggyőződésem szerint, hogy ilyet állít.
2: Nem lehet valakire, ügyvédre, kamarán keresztül politikai nyomást kifejteni? A politikának egy, nincs ilyen szándéka, biztos, és a kamarának biztos, hogy minden lehetősége megvan arra, hogy ennek ellen álljon, akár a kamara vezetője.
3: Én azt tudom mondani, 2018 novembere óta, amióta én állok ennek a köztestületnek az élén, sem nem tapasztaltam olyan szándékot a politika részéről, hogy ilyen nyomást gyakorolna, és nagyon határozottan kijelentem, pont azért, mert nem is politizál az általam irányított köztestület, hogy soha nem történt olyan, nem csak nevezett kollega, hanem a 9000 tag egyikének sem, egyik vonatkozásában sem, hogy politizálás vagy politikai nyomásgyakorlás történt volna.
2: Van-e alkalmuk, vagy lesz-e módjuk, van-e szándékuk arra, hogy szemtől szembe ütköztessék az álláspontjukat?
3: Tisztelt kollégám egy picit idő előtt elindította ezt a kampányt, amire én fel is hívtam a figyelmet.
2: Ön ezt kampánynak tartja?
3: Ez abszolút
2: az. Ezt az ügyvédi, a Budapest ügyvédi kamarai elnökségért?
3: Nem a kamarai elnökségért, mert az természetes, hogy ott a jelöltek, ha majd jelöltek lesznek, mert ahhoz még bizonyos számú jelölést össze kell szedni, akkor megmérettetik magukat. Van egy szabályzat, ami meghatározza, hogy mikortól indulhat a kampány. Ha én önös érdekből a kamarámról hangsúlyozom, nem rólam, hanem arról a köztestületről, aminek ő is a tagja, valótlan tényt állítok, akkor azt gondolom, hogy a valótlan tény állítása az önös érdeket szolgálja, hogy az ő ismertsége, felülete minél nagyobb legyen.
2: Lehet ellene egyébként jogi eljárást indítani, ön kamarai elnökként ezt megteheti.
3: Ez kétségtelen.
2: Hogyha ezek valótlan tények?
3: Ez kétségtelenül így van.
2: Jogászok.
3: Bizonyos helyzetben azt gondolom, hogy kivinni egy köztestületnek a belső problémáját, ha nem muszáj.
2: Kint van, akkor erről nem beszélünk.
3: Ezt sem én gondoltam, hogy ki kell vinni, itt ebben a helyzetben a kamara sajnos, hogy így mondjam, kényszer pozícióban van. Én abban a formában próbáltam meg erre reagálni, ami úgy gondolom, hogy adekvát volt kollégám lépésére.
2: Hogyha leülnének vitázni, akkor elég nagy ez az asztal, elférnek itt, mondom ezt önnek is, Horváth Lórántot is természetesen, az ő álláspontja is ugyanannyit ér, érdekes volna szerintem mindenki számára, de hogyha ezt megvitatnák itt a nyilvánosság előtt, akkor...
3: Én ősszel nagyon
2: szívesen. Ismerjük a telefonszámokat.
3: Ősszel nagyon szívesen visszajövök.
2: Tótem Gábornak, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökének köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.

Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság.

Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió,

0: Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Visszaadja a kormány az államnak a 21 alapítványba szervezett felsőoktatási intézményt. A Pécsi Tudományegyetem üdvözli a döntést, a leköszönő rektor szerint ugyanakkor a modellváltás nem volt ördögtől való, csak a végrehajtás módszere volt az. A stúdióban a Pécsi Tudományegyetem kinevezett rektora Fábián Adrián.
2: Hát mindjárt megtudjuk, hogy ő másképp látja, mint a leköszönő rektor. Örülök, hogy itt van. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Én azzal kezdeném, hogy azt értem, hogy üdvözli az egyetem most a változás lehetőségét, de az elsők között volt, amelyik csatlakozott, amikor ez a helyzet létrejött.
3: Hát szerkesztő úr, a korszellem az változóban van. Még 5 évente is változhat, ugye 5 éve volt a modellváltás. Megvoltak annak is a lehetőségei. Ott voltam a szenátusban, amikor erről kellett dönteni. Nem feltétlenül ugyanúgy sikerült a modellváltás minden egyetemen, azért mégiscsak elég széles a mezőny, és ami most következik, én ebben személy szerint szintén a lehetőséget látom, olyan lehetőséget, ami talán kedvező lesz a Pécsi Tudományegyetem, vagy esetleg mások számára, de még egyszer hangsúlyozom, nagyon differenciált a magyar egyetemek, a modellvált egyetemnek a helyzete.
2: Vegyük ezt sorra, mert szerintem az izgalmas még ennyi idővel később is, mert sokan nem értették, és sokan azt mondták, hogy gyakorlatilag megalázkodott a Pécsi Egyetem a kormány szándéka előtt, amikor szinte elsőként mondom, emelték a kezüket, hogy mi ebben benne vagyunk. Ott mi volt a szempont?
3: A szempontok között sok minden benne volt. A legfontosabb szempont, hogy forrásokhoz, új forrásokhoz juthat a Pécsi Egyetem, ami lehet, hogy az első között volt, de nem a legelső, tehát már voltak ennek előképei. Tehát plusz források kerülnek egy alulfinanszírozott felsőoktatási intézményhez, kinyílnak olyan lehetőségek ezzel kutatásban, oktatásban is, ami összefügg újfajta követelményrendszerrel, talán a színvonalat is lehet emelni, és akkor még az is elhangzott, hogy magánegyetemként kikerülünk abból a rigorózus, sokat bántott, sokat szidott közbeszerzési rendszerből, ami nagyon kötötte az egyetemeket, beleértve az államháztartási szabályokat is. És ebben volt kecsegtető is. Az más kérdés, hogy utána ez folyamatosan átalakult, és jöttek olyan nehézségek vagy problémák, amik akkor nem szerepeltek még a napirenden.
2: Na akkor beszéljünk a nehézségekről, mert ezek szerint némi csalódást éltek meg az elmúlt 5 évben, de miben?
3: Én többet láttam, vagy többet vártam el ettől az 5 évtől. Azzal is, hogy a fenntartó közel került az egyetemhez, mégiscsak Budapestről Pécsre került. Én abban is többet láttam, vagy többet vártam volna el, hogy azokkal a lehetőségekkel, amelyekkel más egyetemek szerintem jobban tudtak élni, mint a pécsi, ezt meg kell vallanom, abban jobban tudtunk volna szintet lépni.
2: De akkor ez önökön múlt, ez nem a rendszeren, hanem kifejezetten a pécsi lehetőségek kihasználásán.
3: Nem feltétlenül akarom saját magamat meghivatkozni, de néha el szoktam mondani, hogy a Pécsi Egyetemen nagyon gyakran hivatkozunk arra, hogy mi az, ami nem rajtunk múlt, hogy a külső körülmények. Adnak igazat, hogy van, ami rajtunk múlik. Voltak olyan lehetőségek, akár szerkezetben, akár működésben, akár aktivitásban, amiket nekünk kellett volna jobban átgondolva, esetleg kicsit bátrabban is megcsinálni. És akkor lehet, hogy azok az eredmények, amiket most egy kicsit hiányolok, itt lennének a terítéken. Még egyszer, külső körülmények, belső körülmények, és akkor járunk el igazságosan, hogyha magunkba is nézünk, és azt látjuk, hogy vannak azért itt mulasztásaink.
2: Ennek az egésznek igazán akkor van értelme, hogy jobb lesz tőle az egyetem. Jobb lesz az oktatóknak, és jobb lesz a diákoknak. Hát végül is azért igazából róluk szól, meg a kutatókról nyilván. És ez három különböző világ, az oktató, a kutató, sok esetben azért az mégis egy, meg a diák. Ki járt itt jobban?
3: Hiszek abban, hogy az egyetem az hallgatók és oktatók közössége. Hogyha a közösség sikeres, az azon múlik, hogy a tagjai egyenként is sikeresek legyenek. Az oktatók személyükben jól jártak, hiszen hogyha csak azon mérem, hogy az illetmények, a jövedelmek emelkedtek, akkor az 5 év alatt átlagosan megduplázódtak a jövedelmek. Mondjuk az is más kérdés, hogy honnan indultak ezek a bérek. A hallgatók számára kitárultak azok az államilag elérhető, persze irányított, tágazat által irányított szakok, amelyek bizonyos fokú, hát is mondjam, politikai támogatást élveztek, mondjuk pedagógus képzés, hogy maradjunk ennél, vagy az orvos egészségtudományi képzés. Javultak a hallgatói szolgáltatások is, hiszen, hogyha több pénz van a rendszerben, ennek egy részét hallgatói szolgáltatások és ösztöndíjakra lehetett költeni. Amire az oktatási miniszter is felhívta a figyelmet a meghallgatókat,

0: hatáson, hogy a oktatás minősége az viszont egy külön téma. Azt lehet, hogy külön egyenként is lehet vizsgálni, hogy vajon minőségében is, hogy is mondjam, a hallgatók és az oktatók megtalálják benne a számításukat. Ez is a fókuszban kell legyen. A modellváltás teljesítményről, eredményekről, indikátorok szólt, kevésbé a tartalomról. Lehet, hogy a tartalom most nagyobb odafigyelést igényel.
1: Most vissza minden. Ugye visszakérjük a babaruhát, hogy azt mondani szokták, tehát az történik, hogy akkor ismét az államhoz rendeli a kormányzat, hogyha a tervek úgy alakulnak, mint ahogy, ezeket az alapítványi vagyonokat, tehát az egyetemet magát. Mitől lesz most így jobb?
0: Az az igazság, hogy nagyon nehezen látom azt át, hogy mik a célok. Tehát van egy közeli cél, ez könnyen megfejthető, az uniós forrásokhoz hozzájutni, és ehhez az akadémiai szabadságon vagy autonómián keresztül vezet az út. Ez viszonylag könnyen megvalósítható, mert az unió eléggé pontosan megfogalmazta, hogy milyen kifogásai vannak a kuratóriumok és azok összetétével.
1: Hadd kérdezzek közben, ne felejtse szavát. A hazai oktatói egyetemi világot miért nem zavarta az, ami az uniót zavarja? Tehát az autonómia hiánya vagy korlátozása?
0: Hogy miért nem zavart? Miért nem zavart engem személy szerint? Mert a fenntartó, akár az ágazat irányító miniszter volt a fenntartó, akár a kuratórium az alapítvánnyal, ott mindig voltak politikusok. Tehát azért ezt tegyük tisztába, hogy az ágazat irányító miniszter, amikor fenntartó volt a minisztériummal és egy államtitkárral, ők azért politikától nem álltak messze. Így az, hogy a kuratóriumban politikusok működnek közre, tehát ez nem teljesen ördögtől való. Az viszont ördögtől való, hogy ez a fenntartó, ez mennyire avatkozik be az egyetem működésébe.
1: Önöknél beavatkozott?
0: Közvetlenül nem volt beavatkozás, inkább azt mondom, hogy a stratégiai célok jelölésénél igyekezett érvényesíteni a saját szempontjait is. Hogy ez az egyetem szempontjaival mennyire találkozott, vagy mennyire nem, ez diskurzus kérdése volt, de korábban ezek a típusú diskurzusok nem is voltak jellemzőek. Inkább az volt a zavaró, hogy ennek az összetételnek voltak olyan hatásai, amik a mi erőforrásainkat, vagy gondolatainkat meghaladták, például az uniós restrikciók, Erasmus és a Horizon stopja vagy blokkádja. Ezek viszont már olyan következményekkel jártak, amelyeket az ágazat irányítója, tehát a központi kormányzat tudott volna retenni, viszont ez meg évekig elmaradt. Tehát magyarul oda kerültünk, hogy van egy kuratórium, amelynek törvényes jogosítványai vannak a fenntartást illetően, akár még a döntéshatalban is. Van egy uniós reláció, ahol egyébként még per is van folyamatban ma holnapig, és van az ágazatirányítónak azok a politikai döntései, amelyek ezt az egészet, hogy is mondjam, elég szűk keretek közé teszik.
1: És közben beszélünk az oktatásról. Igen, ez így elég nehéz.
0: És ebből is látszik, hogy ez kellően komplex, is mondjam, feladvány.
1: Na, de ott tartottunk, hogy mitől lesz ez most jobb. Egyrészt ugye megbeszéltük, az Európai Uniós források véletlenül elérhetők lesznek, tehát ehhez meg kell lépnie a kormányzatnak azokat a lépéseket, amik visszaállítják az autonómiát. És még?
0: És akkor jön az a nagy kérdés, amit ön is felvetett, hogy mi a távlati cél? A távlati cél vajon, hogy ezek az egyetemek maradhatnak-e egy kvázi ilyen fenntartói modellben, esetleg szűke fenntartó jogosítványokkal, egy más összetételi tanáccsal, Vagy vissza a korábbi, tehát az 5 évvel ezelőtti periódus állami fenntartásával, ennek minden következményeivel. Tehát a fenntartó a minisztérium, a munkavállalókból újra a közszféra alkalmazottjai lesznek, a vagyon kérdése, hát ez sem teljesen mellékes, hogy az a vagyon, ami most az alapítványhoz került, és egyébként a modellváltáskor az egyetem tulajdonába került, na most ez marad helyben, vagy esetleg az állam eljátszik azzal a gondolattal, hogy jöhetne vissza is. Azt hozzáteszem, hogy itt is a vagyonnak számtalan megvalósulási formája van, családi háztól kezdve egészen menő részvénycsomagokig. Az állam szempontjából se teljesen mindegy, hogy
1: Kecskeméten, hogy néha meredek részvénycsomagokig is. Igen.
0: Ilyen, hogy is mondjam, kihívásokkal a Pécsi Egyetem nem küzdött, hogy 100 milliárdot hova kell elkölteni, de költségvetési államháztartási szinten is megjelenik, hogy mi az a vagyon, amire esetleg az állam azt mondaná, hogy ezt szeretném vissza, vagy mi az a vagyon, ami esetleg maradjon ott, mert nem tudok vele mit kezdeni, de helyben van fantázia.
1: Van arra jel, hogy erről önöket megkérdezik, hogy hogyan lenne ez, vagy hogy lenne egy egyetem számára ez a legjobb?
0: Az oktatási miniszternek az expozíját abból a szempontból is biztatónak tartottam, hogy utalt rá, hogy az érdekeltekkel párbeszéd alapján szeretné ezt a problémát, vagy ezt a kérdést felgöngyölíteni. Talán ebben az érdekeltek, az maguk az egyetemek, és az egyetemek vezetői, a szenát, politikusok is, és én azt hiszem, hogy ebben tudunk együtt gondolkozni, mert ha féktávolságon belül történnek huszárvágások, ennek nem csak megoldása lehet, hanem problémákat okozhat, amik újabb kérdéseket vetnek fel. De szisztematikus átgondolással szerintem ez rendezhető.
1: Önöknél is rendszerváltás van most, hát ön következik júliustól.
0: Hát ez áthalásos.
1: Hát egy kicsikét igen. De ez rendszerváltást is hoz Pécsen az ön megjelenése a rektori székben?
0: Mostanában divatos az elmúlt időszakban, hogy rendszerváltást emlegetnek az országban, és van, aki ezt aláhúzza, van, aki azt mondja, hogy ez mégsem az. Én nem szeretném saját magamat ebbe kategorizálni, de nekem mottóm volt, amikor a pályázatot írtam, hogy változtatni kell. Ebben találtam partnereket, és a változtatás szerintem most kapott egy nagyon svungot is, úgyhogy az Isten sem ment meg minket, és engem se, hogy lényeges változások történjenek a Pécsi Tudományi Egyetemen.
1: Kíváncsian várjuk és követjük. Majd zárójeles megjegyzésként a legvégére szóba hozom a kosárlabda ügyét, mert a Híradónkban is téma volt Rád Géber László csapata, amelyik az önök az egyetem nevét viselik, mint névadó támogatóért, és amelynek nincsen elegendő pénz ahhoz, hogy az Euroligában elinduljon bajnok csapatként. Ugye ez egy csapás egy csapatnak, és tulajdonképpen a női kosárlabdának is. Tudnak önök ebben lépni?
0: Tudunk lépni, próbálunk is ebben lépni. Július 1-ével lépek hivatalba, és hosszú távon szeretném rendezni a pési kosárlabdának az ügyét, beleértve a bajnok csapat Euroliga szereplését. Ez is kellően komplikált. Először gyorsan kell kezelni az Euroliga indulást, és utána pedig az egész pécsi kosárlabda, és talán még az egész pécsi sportügyét is kell lehetséges az egyetem koordinálásával egy új pályára állítani.
1: Ezek szerint ebben elkötelezett?
0: Elkötelezett vagyok, és próbálok ebben is tájékozott lenni.
1: Fábián Andrián kinevezett rektor, köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Ez volt az Egyenes beszéd, Jön Szlazsánszky Ferenc, kezdődik az Aktuál. Szervusz, Feri.
2: Szervusz, Egon, köszöntöm a kedves nézőket. Beszélünk arról, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérett az orosz nagykövetet, minek utána ma dróncsapás érte Kárpátalját az oroszok részéről. Most is zajlik az első kormányülés, ópusztaszerem. Volt egy viszonylag rövid kormányinfó, nemrég fejeződött be. Itt Magyar Péter több mindenről is beszélt, például arról, hogy a távozó kormány tagjai nem kapnak végkielégítést, nem írja alá ezt, mert hogy állítása szerint Orbán Viktorék 20 ezer milliárd forinttal károsították meg az országot. És a kegyelmi botrány kapcsán bemondta Magyar Péter Lévai Anikó nevét. Erről is beszélünk, de beszélünk arról is, hogy Orbán Viktor leltárt készített, és felsorolta mintegy másfél percben 16 év kormányzásának legfontosabb vívmányait, és azt kérte a Tisza kormánytól, hogy csak ne rontsák el. Nagyjából ez a felhozatal. Albert Enikő, Fodor Gábor és Szakonyi Péter lesznek a vendégeink.
1: És holnap este én is várom önöket. Feri, köszönjük az ajánlást. Szép estét, jó éjszakát, holnap este 19:25-kor ismét Egyenes beszéd. Minden jót.

az interneten, bárhol a világon. spiritfm.hu Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Arra hívja fel a figyelmet a Független Benzinkutak Szövetsége egy nyílt levélben, hogy jó lenne átgondolni azt, hogy a következő napokban, hetekben milyen döntés születik a benzinára kapcsolatban, mert hogy a kisebb benzinkutak bajban vannak, hogy mekkorában. Ezt a szövetségnek a szakértőjével fogjuk megbeszélni, Egri Gáborra. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Sokszor próbálják felhívni a figyelmet, amikor mondjuk kialakul, mert nem először van ilyen, hogy számunkra, autósok számára kedvező döntés születik a kormányzat részéről, hogy ennek bizony van egy másik oldala, a benzinkutasok oldala. Most is egy nyílt levélben erre próbálják felhívni az új kormányzat figyelmét.
2: Tehát egy kicsit messzebbről indulnék, mert szakértő vagyok, és ezért indulhatok egy kicsit messzebbről. Tehát van Magyarországon ma egy nagyon komoly nemzetközi tapasztalatokkal bíró miniszterünk, aki nagyon magas nemzetközi sztenderdekhez szokott hozzá ennél a nemzetközi cégnél, ahol dolgozott. Az a vállalat, aminél ő dolgozott, annak évtizedek óta rendkívül jó kapcsolata van, korrekt üzleti kapcsolata van a magyar MOL-lal. És hogy most ebből indulok ki, akkor azt mondom, hogy én is 100%-osan megbíznék abba, amit a MOL Management állít és mond. De a tények mások. Egy miniszterrel, akit úgy hívnak, hogy Nagy Márton, és ugye volt vele egy komolyabb beszélgetésünk a kiskeradókkal kapcsolatosan, amikor bevezették a kiskutakra, és azt mondta, a miniszter úr azt mondta, hogy neki, a molosok azt mondták, azért kell a kiskutakra a kiskeradót kivetni, mert ezt lenyelik. És akkor mi fekete-fehéren leraktuk az asztalra, hogy mi nem nyeltük le, hanem kedvezményben ezt odaadtuk a vevőknek. Tudja, mi volt erre a válasza? Nem akarok póriasan fogalmazni. A molosok átverték a fejemet. Tehát van egy magyar nagy nemzeti olajvállalatunk, ami nagyon mélyen beásta magát a magyar politikába a rendszerváltás óta. Nagyon-nagyon komoly lobbyerővel bír, és 22-ben is azt tapasztaltuk, hogy amit a menedzsment mondott, az nem volt igaz. Tehát bent ültünk a minisztériumba, dettó, ellátás rendben lesz, logisztika rendben lesz, és utána mit láttunk 22-ben? A magyar piac bedőlt. Miért dőlt be? Mert túlterheléses támadás érte a 450 MOL-kutat, meg azt a pár száz nemzet olajvállalat. Tehát ugyanez lesz, tehát itt a MOL kijelenti, látom a szalagcímben, hogy az ellátás biztosítja Magyarországon. Felteszem a kérdést, kinek és hol? Mivel a MOL-kutakon valószínűleg igen, de MOL-kut 2000 benzinkutból 450 van, és a többi 1500 benzinkuton mi lesz? Mindenki felvállalja a veszteséges működést? Vagy egyszerűen azt mondja, köszönöm szépen, roló le, és túlterheléses támadás fogja érni a magyar üzemanyagpiacot. Én azt gondolom, minden néző tudja, ismeri azt, hogy mit jelent a túltermeléses támadás a számítástechnika területén, a rendszer összeomlik. Most ennek a küszöbén vagyunk, mert 13-án val jelezte a MOL, hogy a stratégiai készleteknek a kiszolgálását felfüggeszti. Ez az egyik.
1: Ez mit jelent?
2: Hát ez azt jelenti, hogy árés nélkül kell innentől kezdve a töltőállomásoknak az ellátást, a kiskerellátást biztosítani. Ezt a piacnak a nagy része nem fogja felvállalni, hát lehetetlen. Tehát 50-60 forint per literenként a kiskeradótól kezdve az államkasszába, az be kéne fizetni minden eladott liter után. Ki bírja ezt megtenni? Erre is megvan a válasz.
1: Tehát magyarul én ugyanannyiért veszem, de a kis benzinkutasnak
2: kell a különbözetet.
1: Adja,
2: és még befizeti a költségvetésnek a 3% kiskeradót, meg a fenntartását behozza otthonról. Tehát erre is megvan a válasz, hogy kik képesek erre. Azok a nemzetközi cégek képesek erre, akiknek finomítói kapacitásuk van, mert jelenleg a magas kőolajárak miatt a downstreambe két és az upstreambe óriási nyereségek keletkeznek a finomítói oldalakon és az olajtársaságoknál. Tehát megnézzük a BP, Shell, Exxon, Totalnak az első negyedéves eredményeit, hihetetlen. Tehát itt az kéne, mint amit nemzetközi szinten csinálnak, windfall tax, tehát egy különadót kivetni az olajtársaságra, azt a különadót pedig odaadni azoknak a piaci szereplőknek, akiknek a fennmaradása abszolút szükség van, és akkor így fenn lehet tartani a kiskereskedelmi piacon az egyensúlyt. De ebben, amit a TISZA most a parlamentben és az összes parlamenti képviselő rendkívül szomorúak vagyunk, hogy ezt megszavazták. Ez full jogellenes, tehát alaptörvényellenes, és EU jogba ütközik, mert tulajdonképpen veszteséges operációra kényszerítik a magánvállalkozásokat, és még ezt még szankcionálják avval is, hogy elveszik a tulajdonát. Hát ilyen 50-es években volt. Hát tudják a képviselő urak, hölgyek, hogy mit csináltak?
1: Milyen különbözetről beszélünk most, hogyha nem lenne nekem ez a védett ár, akkor mennyit kellene fizetnem egyébként itthon, benzinért, dízelért, és ez az európai piacon, vagy nemzetközi piacon hol áll?
2: Igen, tehát nekem változatlan az a véleményem, hogy ugye nemzetközi térben is dolgozunk, és elég széles körben. Itt ma nem az ár a kérdés, a molekula ellátottsága a kérdés. Tehát jelenleg Európában a gázolajkészletek csökkennek. Ez nem mese, ez tény, ez nem habosítás, ez nem marketing, hanem tény. A környező finomítók olajellátási problémákkal küzdködnek. Tehát mind az Orlen csoport, mind az OMV a publikus információk szerint nincs kellő olajellátásuk, és tartalék van. Természetesen, hát a világpiacról kiesett az ellátás 20%-a. Hát itt nem heuréka helyzet van. Másik oldalon az ukrán haderő szétverte az orosz olajinfrastruktúrát. Tehát az, hogy ma jön per pillanat a barátság kőolajvezetéken kőolaj, az lehet, hogy egy óra múlva nem lesz igaz. Mert nem csak azt kell nézni, hogy az ukrajnai vagy az orosz barátság kőolajvezetéken lévő átemelő állomások működnek, hanem a globálban az egész orosz ellátó struktúrát. És az össze 60% az orosz kőolajexportnak kiesett, összeesett. Tehát olyan tragédia felé halad ez az ország gyors vonat tempóval, és ezt a múl, amikor lefesti, hogy itt minden rendben van, ez felháborító.
1: Jól értem, hogy igazából két megoldás van. Az egyik, hogy én, aki autózom, piaci áron, vagyis sokkal drágábban vegyem az üzemanyagot, a másik pedig az, hogy a kormányzat valamilyen szinten kompenzálja.
2: Én azt mondom, hogy két megoldás lehetséges, hogy fenntartsuk az ellátásbiztonságot. Azonnal és amint lehet az importot vissza kell indítani a Magyarországra. Tehát egy 70%-on működő MOL finomítónk van, nem jelent ellátásbiztonságot. A MOL finomítónak az olajellátása a Barátságon, Adrián sem biztosított teljes mértékben. Tehát ahogy a lengyelek, ahogy Nyugat-Európában, a demokráciákban, az állandóan szidott demokráciában adó csökkentésekkel stabilizálták az árakat, a költségvetés a zsebecskéjében nyúlt, és így az ellátás biztonságot fent tudta tartani. Mert így a maradék molekulát, ami a szabad piacon beszerezhető, bejött, és senki nem ment tönkre az ellátás veszteségeibe.
1: Nagyon röviden azt olvassuk, hogy csütörtöktől igazából a stratégiai készletek kiürülhetnek több helyen. Most akkor rohanjunk ma tankolni?
2: 1 milliárd litert elhasználtunk, tehát ez volt felszabadítva. Ez a magyar költségvetésnek körülbelül 100 milliárd forintjába került, tehát ezt az adófizetők megfizetik. Tehát ezt mondtuk, hogy ennek a születésnapi bulinak ennek ára van, ez kb. 100 milliárd forint. Ezt valakinek be kell fizetnie majd a költségvetésbe, és ezt autósok mi be fogjuk fizetni. Emelkedni kell majd a
1: készletgazdálkodásról.
2: Én nem akarok pánikot kelteni. Jövő héten beszélünk erről.
1: Egri Gábor, köszönöm.
2: Köszönöm szépen.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az Abszolút Filmszínház legutóbbi epizódjában Magyar Péter körbejárt néhány fontos kormányzati épületet. Elsőként természetesen a Karmelitát, aztán úgy volt a Rogán Antal vezette kabinettiroda is, valamint a belügyminisztérium a Mátyás templom mellett, de most koncentráljunk a Karmelitára, mert önmagában is szimbolikus az építmény, és persze több milliós nézettségnél tart már az erről készült Facebook videó, úgyhogy az a kérdés, hogy mi legyen vele, az mindenképpen felvetődik. Egyébként nem most, nem az Abszolút Filmszínház kellett hozzá. Korábban egyebek mellett Zsupán András, a Válasz Online újságírója is írt erről néhány gondolatot, de maga az épületnek, a Karmelita átépítésének a tervezője, Zoboki Gábor is, pedig a Klubrádióban adott tippeket. Várjuk Sudár Orsolya, várospolitikai szakértő történésznek is az elképzeléseit ezzel kapcsolatban. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Mit lehetne kezdeni a Karmelitával? Szimbolikus, mindenféleképpen szimbolikus. Az új funkciónak is szimbolikusnak kell lenni?
2: Nem, a vár negyed egésze, így a Karmelita, és nem tudnám szimbolikus funkciókat betölteni. Mindig is szimbolikus térként élt a vár negyed. A Karmelitával kapcsolatban kicsit korainak érzem még a funkcióval kapcsolatos vitát, de nagyon fontos, hogy elindult, és azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb hozadéka a kormányváltásnak és a rendszerváltásnak, hogy újra elindult ez a diskurzus, ami eléggé stagnáló állapotban volt például az építészeti szakmában is az elmúlt 10 évben. Én 10 éve kutatom a várnak a politika történetét, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudnám szimbolikus lenni, akkor is, hogyha közfunkciót látál, vagy egy olyan funkciót látál, mondjuk a Karmelita pár év múlva, ami nem politikai értelemben szimbolikus.
1: Jó, nem akarom túl sokat csavarni egyébként a dolgot, az is szimbólum ebben a helyzetben, hogyha direkt olyan funkciót találunk neki, ami nem volna így egyébként van. Szimbolikus?
2: Így van. A Várnegyed teljes története, de hát a Királyi Palotának a története is tele van ellentmondásokkal és olyan rétegekkel, amik sokszor nem az egységes történelmi narratíváról szólnak. És az elmúlt 12 évben, mondjuk a Várnak az elmúlt 12 évében azt láttuk, hogy egy nagyon homogén történelmi narratívát szerettek volna kiépíteni ezeknek az épületeknek az átépítésével, az, hogy a Várszínház, ami egy alapvetően egy közfunkció, egyébként Mária Terézia korában is a Királyi Palotában kulturális funkciók voltak, tehát hogyha van konstansa a budai vár történetének, az a kultúra, és mélységesen egyetértek Zsupán Andrással, hogy a köznek kell és a kultúrának kell visszaadni a vár egészét, a palotáit is és a karmelitáit is. De az, hogy ezek hogy osztanak meg egymás között, illetve milyen intézményeknek fogják visszaadni a várnak a különböző épületeit, és így a Karmelitát is, az azt hiszem, hogy egy szakmai diskurzust kell, hogy kövessen majd.
3: Mi a Karmelita ennek az épületnek a jelentősége egyébként az egész negyedben?
2: Elsősorban egyrészt szerintem lezárult a Karmelitának az az életszakasza, amiben Karmelitának lehet hívni április 12-ét. Érvényét veszítette, azt hiszem ez a név, ami
3: ez
2: egy jó.
3: Ez olyan, mint a Moszkva tér, és mindig Moszkva tér lesz.
2: Igen, szerintem. Az pedig mindig Moszkva tér lesz, vagy hát sokaknak nekem is. De a Karmelita azt hiszem erre a politikai szakaszra volt ezzel a névvel illethető. Mostantól meg kell találni az új funkcióját. Egyébként Várszínházként tényleg kulturális és szakrális funkciót is valamelyest ellátott a budai várnegyedben. Ezeket a különböző funkciókat visszaadni a várnak, és hát nem csak a várnak, hanem Budapestnek, a nemzet fővárosának egy erkölcsi kötelessége is lesz a következő kormánynak, illetve erkölcsi kötelességünk ezt minden erőforrással támogatni, hogy ez meg tudjon történni.
1: Az, hogy valamilyen fajta állami funkció kapjon benne helyet, olyasmi, ami nem föltétlen a direkt politikához kapcsolódik, vagy a hatalmi centrumhoz kapcsolódik, gondolok itt arra, hogy akár átkerülhetne a köztársasági elnöki hivatalból is, a Sándor Palotából bizonyos funkció, vagy azoknak egy része. Emellett érve Zoboki Gábor, a Zsupán András már említett cikkében arról, hogy a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatal, akkor ez nagyon erős szimbólummá válna, és lehet, hogy akkor megmaradna a Karmelita név is, de így átértékelve, átkeretezve, meg egy egészen más történet nyílna meg, és egy történetmesélésbe volna belehelyezve. Ezek legitim felvetések?
3: Hát, vagy mondjuk Gyurkó Szilvia esetleg oda kerülhet, aki a gyermekvédelemmel foglalkozik, igen. Aminek szintén erős jelképe lehetne.
1: Szóval történetet írunk akkor, amikor egy épület funkciójáról beszélünk?
2: Mindenképpen. Igazából ez is a történet része, amikor felfedezzük és felfedjük az épületnek az elhallgatott felújítási folyamatait. Szerintem, bocsánat, nagyon fontos lesz bevonni egyébként a Várnegyednek a felújítását, majd a vagyonvisszaszerzési hivatalnak a feltáró munkájába, hogy lássuk, hogy igazából mi történt az elmúlt 12 évben a várban, ugyanis még nem tudjuk, kutatótársaim, akik próbáltuk felfedni, hogy igazából mennyibe került, milyen szakmai konszenzusokat követett az átépítés, az átalakítás és a rekonstrukciós folyamatok, milyen szakmailag indokolható forrásokból táplálkoztak. Ezeket most még nem tudjuk azért teljes egészében, és ezért a Karmelitában akár lehet egy ilyen funkció is, hogyha minden rendezett, de itt arról van szó, hogy van a Várnegyed, aminek a kulturális funkciója a 60-as évektől, 70-es évektől, még akkor is, hogyha ez egy másik téma, de hogy még a kényszerből is, de kialakult. És az, hogy a királyi tereink a népé legyenek, ezek Nyugat-Európában is egyébként bevett szokások, hogy a királyi tereket visszaadják a demokratikus népnek.
1: Prágában is azért a királyi, egykori királyi negyedben ott állami funkció van.
2: Igen.
1: Állami vezetés.
2: Lehet, hogyha van rajt, van...
1: Nem az államformához, hanem az államhoz, mint igen. Olyanhoz kötődik egy épület együttes, államformától éppen függetlenül aktualizálva, hogyha úgy tetszik, arra is van példa.
2: Erre is van példa, tehát hogyha van szakmai konszenzus, akkor mindenképpen. Én nem hiszem, hogy Magyarországon a kultúra és intézményeinket tekintve van az a luxus, hogy kitessékeljünk intézményeket a meglévő épületekből. A feladat az, hogy ezeket az épületeket korszerűsítsük, lehetővé tegyük azt, hogy az intézményeink tudjanak benne működni, illetve, hogy ezek bejárhatóak legyenek. Azt hiszem, az a kilátás, amit Orbán Viktor elvesztett az elmúlt bő évtizedben a várból, az mindenkinek jár, és az igazából a magyar embereké.
3: Úgy, hogy valamilyen intézmény, és annak keretén belül, vagy akár turisztikai szempontból, nem tudom, adott időablakokban nyitva és bejárható.
2: Ez is lehet egy megoldás. Szerintem még nem feltétlenül van itt az ideje, hogy ilyen módszertani külön, vagy kis nüanszokon vitatkozzon a közeg. Az biztos, hogy úgy látszik, hogy még a vár átépítésében érdekelt építész közeg is a mellett érvel most, hogy a köznek kell visszaadni, és azt hiszem, hogy ez már egy üdvös.
3: Eszembe jut a Várkert bazár, ami ugye szintén csodaszép, gyönyörű, elvileg látogatható, vagy látható, ugyanakkor mégis pont az épület adottságai miatt bálok, különleges rendezvények vannak ott, ami nem a mindannyiunk számára hozzáférhető rendezvény. Itt azért én érzek
1: egy ilyen... Sétálni lehet.
3: Kettős, na.
2: Igen. Hát, hogy a Várkert bazár volt a Haussmann programnak a trójai falova lényegében, amin tesztelve volt a Várnegyed felújításának és ezeknek a régi épületeknek és a régi új épületeknek a felhúzásait. Ugye a minden más esetben műemléki rekonstrukcióról nem beszélhetünk, mert vasbetonból felhúzott teljesen korszerű és új, vagy hát korszerű, azt még nem tudjuk pontosan, de hogy új épületekről beszélünk, például a pénzügyminisztérium és a Rogán minisztérium épületéről, ami a Vöröskereszt volt régen. A Várkert bazár egy felújításra szoruló, egyébként évtizedek óta elhanyagolt épület volt, aminek a felújítására tényleg szükség volt, és ott azt hiszem, hogy volt hiánypótló értéke annak, hogy ezzel kezdődött. Ugyanakkor a felújításnak a koncepciója az nem biztos, hogy teljesen megalapozott volt. Itt egy állandó funkció problémával küzd a rendszer. Felújítanak valamit, anélkül, hogy tudnák, hogy milyen funkciót szánnak bele. És ez a probléma a Várkert bazárral is, hogy igazából nem funkcióra alakították át az épületet, hanem kiállítótér, rendezvénytér, ott van a lovarda, ami ugye ugyanaz a kategória, nem tudjuk, hogy mire fog tudni még szolgálni azon kívül, hogy üresen áll. Tehát, hogy itt azért nagyon súlyos szakmai feladatok állnak még azelőtt, hogy konkrét funkciókat tudjunk újra delegálni ezekre az épületekre.
1: Mik azok a fórumok, ahol a megfelelő diskurzust le lehet folytatni? Léteznek-e már ezek, legalábbis azok fejébe, akik szeretnének ezekben a diskurzusokban részt venni, vagy akár ennek valamilyen szabályozott keretek között egyeztetve az állami döntéseket, akik szeretnének ezekben a diskurzusokban részt venni, vagy akár ennek valamilyen szabályozott keretek között egyeztetve az állami döntéshozókkal kell történnie?
2: Minden ilyen fórum nagyon sokat számít. Itt se kell feltalálnunk a spanyol viasz szerencsére, mint sok mindenben Magyarországon. Vannak külföldi példák, Németországban a Humboldt Fórumnak a felújítása, vagy átépítése, újraépítése, ami egy hasonló újraépítés abból a szempontból, hogy egy újonnan felhúzott a porosz palotának a replikájába került éppen egy kulturális intézményesse. Egyébként mindegy, hogy ott is kulturális intézmény került ebbe a replika épületbe, de ott volt társadalmi konszenzus erről. Egyébként egy 20 éves vita előzte meg ezt az újraépítést, amiben érdekeltek voltak magánszereplők is, cégek is, politikusok is, tehát nagyon sok fronton zajlott az erről való vita. Az nagyon fontos, hogy a német esetben a berlini fal leomlása után a politikusok maguk is fontosnak tartották ezt a kérdést. És most azt hiszem, hogy ez a politikai fordulat, amikor a köztereink lesznek a főszereplők, és nem a díszletek az életünkhöz, elképesztően fontos abban az edukációs folyamatban, hogy rátereljük a figyelmet, hogy igenis ezek a közterek mindannyiunkat érintenek, ezekben élünk, ezekbe visszük a gyerekeinket múzeumba, itt szeretnénk mi is élni, és az ezekre való figyelemfelhívás politikának azt a beismerését jelenti.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztény üldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az érték állandó. Fizessen elő a nyomtatott hetekre, és mellé online előfizetést is adunk. Részletek hetek.hu/előfizetés.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Tükör. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amelyben a résztvevők aktuális közéleti és politikai kérdéseket vitatnak meg. A műsor házigazdája Vogyerák Anikó. Balázsi interjú. NK a botrány. Orbán levele. A stúdióban Vogyerák Anikó beszélget Galgóczi Eszterrel, Gergely Zsófiával és Paprika Kingával. Mai vendégünk Heisler Ákos. Kezdődik a Tükör.

0: Köszöntjük Önöket, és köszönjük Ákosnak, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Én köszönöm, hogy meghívtatok.
0: Hát amióta nem találkoztunk, két eléggé meghatározó interjú is volt, úgyhogy szeretném, hogyha ezeket is sorra vennénk majd a mai adásban, és akkor kezdjük először talán a Balázsi interjúval. Te mit reagáltál, amikor először végignézted?
1: Hát valószínűleg, mint mindenki más, hogy ezt nem hiszi el.
0: Melyik részét?
1: Igen.
0: Egy szót. És. De nem, az, hogy ott van valahol, és interjút ad, vagy azt, amit mond, vagy ami történik.
1: Hát nekem a kedvenc részletem az az, hogy amikor azt mondja, hogy mindig nagyon figyeltünk rá, hogy minden itt rendesen le legyen papírozva. Tehát amit, mert ha valamit le kell papírozni, az már azon már valami gond van. Egyrészt, másrészt meg nekem is egy reklámügynökség, vagy egy kis kommunikációs ügynökségem van, és valamennyi fogalmam van arról, hogy hogy működik ez a szakma üzletileg, tehát hogy keletkeznek számlák, teljesítések, taptarap, az unalmas rész.
0: Lepapírozol mindent.
1: Az unalmas rész, igen. Azt megnéztem, hogy a 96 milliárd forint, amit ő osztalékként, tulajdonosként vett ki a cégből, azért neki mennyit kellett volna dolgoznia, hogyha marad art direktornak hívják a vezető grafikus, tehát hogyha marad art direktorként, ami ő eredetileg volt a szakmáját tekintve, és az jött ki, hogy 6-szor kellett volna végig dolgoznia a honfoglalástól máig, és akkor nem költött semmit, tehát az akkor megélhetésre nem fordított semmit. Tehát ezeket szerintem nem lehet elni, mert 96 milliárdot azt se én nem értjük, hogy mennyi, amennyit osztalékként kivett. És itt elmondott. És azért örültem ennek, mert ugye ez nagyon, nagyon látjuk, a kommunikációt látjuk a legjobban. Tehát valószínűleg nagyon sok Balázsi Gyula van, nagyon sok Balázsi Gyula van még az országban, csak a tömítő gyűrűket gyártó Balázsi Gyula az nem tolt az arcunkba tömítő gyűrűt, Balázs Gyula viszont az arcunkba tolta a soros plakátokat, tehát itt nagyon láttuk.
0: Folytatjuk majd, de látom, hogy Zsófi nagyon bólogatott közben.
2: Igen, mert elképesztő, tehát nem is értettem, amikor elsőre láttam, egyébként utána megnéztem még egyszer, mert tényleg a mondatok önmagukban is borzasztóan tanulságosak. Tehát nem értettem, hogy ezzel mit gondolt, hogy mit fog elérni. Hogy mi volt a célja, hogy azt gondolta, hogy bekészíti a papírzsepit, tényleg felveszi a szarórát, most bocsánat, de tényleg, tehát hogy egy pillanatok alatt szétszette a nyilvánosság, nem csak a pulóverétől kezdve a mondataig, az utolsó elemet, és nem úgy szedték szét, hogy most nem a kommentelőkre gondolok elsősorban, bár elképesztő volt azt is végigkövetni, hogy mennyire levágta a laikus embertől a szakmabeliig, hogy itt mi történik. Tehát nem véletlenül erről beszél napok óta egy egész ország, mert a propaganda gyáros, a hazugság gyáros, aki így mérgezett egy egész országot, így bement önsajnáltatni, és ráadásul a hivatkozási alapjai, hogy az ő 500 embere annyira átlátszóak voltak, és annyira... Szóval egyszerűen nem értem, hogy ki adta neki a tanácsot, ki engedte. Ugye mindenki a vádalkut emlegette, hogy valószínűleg kap valamit azért, hogy ezt a fajta ilyen, nem tudom, én most idejövök és vállalom, de valójában nem vállalta. Tehát én ezért bólogattam, mert azóta szakmabeliek szólaltak meg egymás után. Olyan is, aki benne volt a keretszerződéseik másik oldalán, mint elszenvedő fél. És azt mondta, hogy évei teltek úgy, hogy ezekből próbált valamit kihozni, mert rá volt kényszerítve. Megszólaltak olyanok, akik elmondták, hogy egyszerűen nem vállaltak velük szakmailag még annyi közösséget sem, hogy egy zsűribe beüljenek. Tehát, hogy gyakorlatilag elindított egy folyamatot, tehát ezen a részen, a reklám, kreatív ügynökségek piacán, amire, ahogy az Ákos mondta, minden területen valószínűleg szükség lenne egy ilyenfajta beborulásra, de azért ezt így élőben végignézni tényleg elképesztő volt.
0: Réka?
3: Én vihogtam, mint a sok felvállalom. Rettenetesen szórakoztatónak tartottam, hogy Szijjártó Péter után, akinek szintén nem jött be az, hogy bement a Telex, és mondta, hogy senkit. Szóval, hogy ezt a nagy halált előadta, hogy senkit annyi karaktergyilkossági kísérlet nem ért, mint őt, senki nem volt akkora áldozat, mint ő, és körberöhögte az egész ország, és felháborodtunk, és visszataszítónak találtuk. Most akkor fogja magát Balázsi Gyula, akinek Hát az ő dolga volt kommunikálni egy évvel ezelőtt, hogy mindenki tartson otthon legalább két heti hideg élelmet, akkor ő nem rakott el néhány májkrémet kormányváltás esetére. Szóval tényleg ott előadja azt, hogy ő vele mennyire irtózatosan ki van tolva. És a dolgot súlyosbította, hogy én múlt héten meglátogattam a Mandinerben itt szerzett jó barátomat, Lentulai Krisztiánt, aki arról akart beszélgetni, hogy mégis mi lesz ezzel a bukással, illetve ő hát attól tart, hogy ő rájuk kilövési parancs van. És akkor neki is el kellett mondjam, hogy az, hogy egyszer csak már a közpénzmilliárdok nem landolnak a fejeden, az nem elnyomás.
2: A piacról kell megélni, szörnyű.
1: Bocsánat, a Balázsi úr azt elfelejtette mondani az interjújában, hogy ellene, tehát ismeretlen tettes ellen, de a cégeivel kapcsolatban büntető eljárás zajlott már akkor, amikor bement az interjúba, tehát kommunikációs tanácsokat, amikor szoktam adni, akkor ugye mindig a jogi státuszt nézzük, és az ő jogi státusza az az, hogy lefoglalták a bankszámláikat, és bűnszervezetben elkövetett taptarap mi a gyanújával, ugye, büntető eljárás zajlik ellene. Tehát nem így bement azébe a kontroll.hu-hoz, hanem a nyomozók kiszálltak, a NAV lefoglalta, a zárolta, a nem tudom micsoda, és utána ment be. És még mondtad, hogy vagy, minek mennek oda. Szerintem, tehát hogyha én azt szoktam mondani, hogy a NER az a narcisztikus elnyomás rendszere volt, hál' Istennek. Azt még nem találtam, hogy egy narcisztikus elnyomó az mit csinál akkor, amikor Campo Basso a redzó, tehát olyankor mi történik, de ezek szerint az van, hogy valaki nagyon megijed, valószínűleg ez Balázs Gyula, és azt gondolja, hogy neki még akár baja is eshet, mármint hogy komolyabb baja, mint 5-20 év letöltendő, amennyi a büntetési tétel az, amivel most gyanúsítják, ismeretlen tettes, nem őt. És azt gondolta, hogy az a Balázsi Gyula az talán nem hal meg a börtönkórházban, mint Emrihárd meghalt, ahogy aki bemegy és kirakja az arcát nagyon a nyilvánosság elé, míg az a Balázsi Gyula, aki esetleg nem, az nem tetszik neked, hogy ezt mondom.
0: Nem, hanem azon gondolkozom közben, hogy Eszter is szeretném, hogyha majd szóhoz jutna, hogy egyébként így ámblok, mint elemzőnk, politikai haszna vagy kára volt ennek az interjúnak, ki részére. Elhangzott más műsorban, hogy itt nagyon sok ember igazából kivégzéseket akarna, és akkor ez arra volt jó, hogy egy sokaknak, hogy egy megtört embert lehetett látni, hogy akkor ez elégtétel lehet azoknak a szavazóknak, akik nem a Fideszre szavaztak. Milyen hatása van egy ilyennek?
4: Alapvetően igen, most azt gondolom, hogy van egy ilyen kívánalom, meg van egy ilyen elszámoltatási igény, csak még azt nem határoztuk meg magunknak, hogy hogyan kellene elszámoltatni, vagy mi lenne az a jó igazságtétel, ami valóban vissza tudná adni az embereknek az életüket, ami mondjuk pont a Balázsi Gyula féle emberek miatt ment tönkre, nem tudta elkezdeni a karrierjét, vagy félbeszakadt, vagy bármi. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok kérdéssel fogunk szembenézni, amire a nulladik körben, amikor megjelenik ez az interjú, akkor én azt gondolom, hogy van egy nagyon rossz válasz, és nyilván utána átgondoljuk mindannyian, miután kinevettük magunkat, vagy kisírtuk magunkat, vagy akármit csináltunk a videó után, de hogy a nulladik körben az volt, hogy na hát, nagyszerű, akkor megvan pár 10 milliárd forint, akkor a vagyon visszaszerzésének már is kész van egy, még el se indult, de már van egy pluszpontja, és nem nagyon gondolunk bele tényleg mélyen abba, hogy kikkel mi történik, hogy hogyan lehet amúgy tényleg igazságosan végigcsinálni, van egy nagyon erős elvárás. De aztán, amikor megszólalnak, és szerintem ezért különösen fontos, amikor megszólalnak a reklám szakértők, és ezt végigvezetik, és elmondják, hogy nem csak az a kár érte itt az embereket, ami amúgy nagyon jogos, és ezt is nagyon sokan kitették, hogy róluk milyen plakátok készültek politikusként, mondjuk milyen lejárató kommunikációval néztek szembe, és az hogyan hatott az ő életükre, ezt is nagyon jogos kitenni. Én azt gondolom, hogy az a feldolgozási időszak mindenkiben, aki ebben a rendszerben részt vett, nyilván ennek vannak súlyosabb károsultjai, meg vannak csak és csak elszenvedői, de ezeknek a feldolgozása, ez nagyon hosszú folyamat lesz, és abban nagyon érdekes, hogy pont az első szereplő, mert én abban azért majdnem biztos vagyok, hogy lesz még pár könycsepp, és lesz még pár megbánó különböző kamerák előtt, az pont egy olyan, aki ennyire a nyilvánosság szeme előtt volt a munkásságával. Nem ő maga, hanem láthattuk folyamatosan.
0: Igen, mert hogyha korábban valaki ezt a nevet kimondja, akkor nem biztos, hogy reagált volna az ország arra, hogy ki ő. És hirtelen egy interjú után, mint hogyha összeállt volna a mozaik, és mindenki érti.
4: De szerintem nagyon sok nevet fogunk még megtanulni, és az sem igaz, hogy őt nem láttuk soha, az ő nevét nem hallottuk soha. Tehát független újságíró.
3: A sportautóit láttuk.
5: Volt egyébként, tehát üldözte őt a média, tehát láttunk, most utólag szedünk el ugye olyan videókat. Tehát, hogy ő igenis, meg hát nyilván akik meg a médiában dolgozunk, mind tudtuk, hogy ő kicsoda és mit csinál, meg akik a
0: tenni. De mondjuk egy átlagszavazónak szerintem fogalma nem volt arról, hogyha megkérdezett, hogy Balázsi Gyula
5: ki. Ez így van, de ezért is kezdtem így, hogy a médiában mindenki tudta, hogy ő mi, és egyszerűen olyan szerepet vállalt, amit nem lehet utólag egyébként kimagyarázni, a másik, hogy nem azzal kezdte, hogy bocsánat. Tehát, hogy ez megint ugyanaz, mint Orbán a Patriótában, meg amit ugye a Réka mondott, hogy a Szijjártó abban az interjúban, hogy én egyszerűen azt hiányolom, hogy az, amivel egyébként kezdenie kellett volna, hogy én raktam oda a bombát, és küldtem bele a gyerektartalmak közé és egyebek, azért most mindenki előtt elnézést, tehát nem magánsérjon már, könyörgöm, hanem kezdje úgy, de tényleg, hogy tehát hogy akkor is lehet, hogy hiteltelen, de legalább kezdje a kötelező bocsánatot kérekkel.
3: Az én kedvencem mégiscsak Gulyás Gergely, aki most már több egyére arról beszél, hogy itt boszorkányüldözés lesz, vagy lehet, vagy erőszakra adhatok ott.
4: Önkény.
3: Az is. Orbán Viktor ugye akarnokságról írt, ami az ő tollából különösen szórakoztató. Tehát azért ezt ne felejtsük el, hogy most a Fidesznek az a magja, aki megmarad, aki a bebetonozott és már nem csak lepapírozott, nem csak kiszerződött, hanem ténylegesen elrakott pénzek tetején ücsörögve fenntartja az utóvédharcokat, azok most arra rendezkednek be, amit egyébként megint tükörfordításban elloptak az amerikai republikánusoktól. Ők az áldozat, ők állítják be magukat méltatlanul üldözött kisebbségnek, ami azért is rettenetesen szaftos, mert hogyha bármit boszorkányüldözésnek lehet nevezni az elmúlt mondjuk 50-60 év magyar politikai történetében, az a másként gondolkodóknak, a saját moralitásuk mellett kiállóknak az az üldözése, amit ez a kormány csinált, kezdve ugye emlékezzünk az első célpont a hajléktalan emberek voltak, utána jöttek a független civilek, utána jöttek az egészségügyi dolgozók, aztán a pedagógusok, és mindenki megkapta a magáét, és most ide jönnek az emberek azon síratni magukat, hogy ők belepusztulnak, hogyha 3000-nél kevesebb négyzetméteren kell lakni, és nem lehet milliárdokat kapni a semmire.
2: Ez egy több generációs családi ház, az csak azért akkor.
3: Én több generációra szívesen belezárom Balázs Gyulát, házi őrizetbe, hogyha megkapja ezt a vonatkozó ítéletet.
1: Ez nagyon, nagyon tetszik, most itt megvilágosodtam, mert eddig nem volt meg a narratívám meg, de annak a felfejtés, hogy ha ez a narcisztikus elnyomás rendszere volt, a NER, akkor ugye az van, hogyha ez egyébként politológiai szakirodalomban leírt, tehát ez nem saját találmány, tehát ilyenek vannak, narcisztikus rendszerek. Ez nem azt jelenti, hogy az emberek narcisztikus, a rendszer az. Az egész rendszer úgy viselkedik, mint egy narcisztikus. És ha ez igaz, akkor ez tök jól illeszkedik, amit mondtál, hogy ugye a narcisztikus az képtelen a figyelemből kimenni, és hogyha ha már
3: Igen.
1: Akkor áldozat. Tehát ha már vége van a dalnak, tehát hogyha valamitől ő elveszti a hatalmat, pénzt, taptarap, akkor nem tud mást csinálni, csak áldozatként tud fellépni azért, hogy a figyelem még az őként szegény kémre.
3: Ígérem röviden, de arra ne feledkezzünk meg, hogy egyébként ez simán lehet, hogy annak az egyébként nagyon kicsi, őszintén elhatározott fideszes magközönségnek működik, ami mindenki másnak nem.
0: Pont ezzel vinném tovább ezt erre, hogy sokan reagáltak rá sokféleképpen, Menczer Tamás is, akiben ugye az volt az érdekes, hogy ő gyakorlatilag ezt üzente a saját közösségének, hogy na, a Balázsi Gyulák, ő miatta meg a hasonlók miatt vesztettük el a választást. Ez egy jó politikai kommunikáció lehet egyébként az adott közösségüknek?
4: Menczer Tamás politikai kommunikációját elemezni külön kihívás. És a jóról skálán is nagyon nehéz. Nem annyira. Alapvetően persze, tehát hogy még visszautalva erre az áldozat kommunikációra is, hogyha ezt most tapasztalnánk, vagy ez egy újszerű kommunikáció lenne, de nem az, tehát a igazából már azokban az években is, amikor a hajléktalanokat támadják, a civileket támadják, akkor keresztény üldözésről beszélünk. Alapvetően tehát van egy rendszer, ami megtehet gyakorlatilag bármit bárkivel, és áldozat. És ez a leghangosabb talán most ebben a kampányban volt. Nyilván ők az áldozatai annak a fajta kommunikációnak, amit Magyar Péter behozott a közbeszédbe. És igen, durvább volt a közbeszéd, nem ilyen szerintem nem ilyen kampányokat kéne vinni, de hogy így azt nem lehet mondani, hogy a Fidesz soha semmit nem tett azért, hogy ez így legyen, és mégis mindig ők voltak az áldozatok. Ezt folytatva egyébként szerintem egyrészt logikus, tehát hogy ha van még kemény mag, akik még mindig kiállnak a Fidesz mellett, akkor számukra ez egy nagyon logikus magyarázat, hiszen nem légből kapott, szerintük, nem újszerű, nem olyan, amiről eddig nem hallottak. Mint ahogy egyébként Menzer Tamásnak a megszólalása sem olyan, ami újszerű. Tehát most éppen Balázsi Gyula miatt, de előtte Lázár János azt mondta, hogy a luxusjaktok miatt. Mészáros Lőrinc neve is felmerült a kampány alatt, és a luxizás, mint olyan, ami miatt elveszíthetik a választásokat. A Fidesz nagyon régóta beszél azokról, akik egyrészt nem tudják visszafogni magukat, ugye ez a luxizás kategória, akik azt gondolják, hogy ki kell tenni a vagyonukat, és hát a most előszedett videó is Balázsiról, a Lamborghini, vagy Ferrari.
5: A Ferrari elromlott, azért maradt a Lamborghini.
4: Igen, tehát hogy alapvetően ugye logikusan következik abból, amit már eddig is mondtak, csak eddig nem voltak nevesítve. És igen, azt gondolom, hogy ha már eddig is volt arról szó, hogy a luxizó, hogy a nem velünk tartó, hogy akik nem osztanak vissza, stb. Emberek miatt vagyunk mi veszélyben, de mi meg akarunk újulni, és mind nem ilyenek vagyunk, hogyha valaki még kitart a saját pártja mellett, akkor most egy aha élménnyel szembesül, hogy igen, tehát egyrészt ő egy hát kvázi patkány, aki elhagyja a süllyedő hajót, és akkor beül valahova sírni. Másrészt meg igen, hát erről beszélt.
0: De ez az aha élmény nem akkor lenne meg bárkiben egy adott közösségen belül, hogyha ők maguk vetik ki magukból, tehát mondjuk a kampányidőszak alatt előkerült volna az, hogy egyes ügyekre végére pontot tesz.
4: De ez olyan, hogy Magyar Péternek a Fideszből való kiválása, az is egy hitvita. Tehát alapvetően ugye a fideszesek azt mondják, hogy mi kivetettük magunkból, mert már nem akartunk neki több fizetést adni, ameddig egyébként az ellenzéki szavazó pedig pontosan tudja, hogy ő rájött arra, hogy ez egy tarthatatlan rendszer, amiben ő nem szeretne részt venni. És ezt most csak példaként szeretném arra állítani, hogyha valamit nagyon sokáig súlykolnak, mert pedig ugye, hogyha megvan a narratíva, és mindenkinek megvolt a saját narratívája, és a saját média buborékában

0: hogy vannak olyan szavazói a Fidesznek, akiknek az elvei, vagy az, amit a Fidesz ígér, az egy szimpatikus történet. Nem azért, mert gyűlöli az embereket, hanem azért, mert mondjuk szuverenitást szeretne, keresztény jobboldalinak tartja magát, tetszettek neki intézkedések, de van egy csomó olyan, ami miatt lehet, hogy valaki tényleg úgy döntött, hogy Fidesz szavazó lesz, és bennük egyébként meg zajlik egy gyászfolyamat, ami teljesen normális, tehát a pártjuk az elveszítette a választásokat, hogy közben milyen kommunikáció éri el őket, és hogy az szerint hogyan alakítják ugye tovább a világképüket, ez egy hosszú folyamat, és nem tudjuk még a végét, persze látunk olyan kutatásokat, hogy már egy részük amúgy a Tiszánál van, már egy héttel a választások után a Tiszánál van, azt is meglátjuk, hogy ez mennyire biztos bázis lesz majd.
1: Hogyan lehet ezt a sokak által várt elszámoltatást úgy véghez vinni, hogy van, aki azért felhívja arra a figyelmet, hogyha úgy beszélünk erről, hogy a NER rendszer, akkor azért ott összefonódó szálak vannak, és például már van, aki azt is pedzegeti, hogy lám-lám, itt van Balázsi, de hát azért a Diákhitel Központnál is voltak megrendelések ezzel kapcsolatban. Tehát ki az, aki ott aláírt, mit írt alá, Magyar Péter mennyire érintett?
2: Hát itt az időt szeretném behozni, mint faktor, amit te mondtál először, ugye ez, arról beszélgetünk, hogy a társadalomban nagyon helyesen van egy igény egy jóvátételre. Ugye az elveszett 16 évünk, az elveszett piacunk, ugye, mint az én cégem egy olyan piacon próbált lenni, ahol Balázsi Gyulák voltak a konkurenciáink.
3: Elvesztek életek, meg megélhetések is.
2: Igen, meg így van. És hát egy ilyen jóvátételnél szerintem az idő az rettenetesen fontos faktor. Tehát az, hogy mi most szeretnénk, gondolom a kedves nézők is, most szeretnék látni azt, hogy ő üljön. És hogy ezt meg a 10-100 ezer milliárd forintot szerezzük vissza. Tehát, hogy a gyorsaság az rettenetesen fontos. És óriási rajongója vagyok annak az ügyésznek, aki Sára Botondot, vagy rendőrnek, nem tudom, hol tart a nyomozás, aki Sára Botondot, a Pest megyei kormányhivatalt vezető főispánt meggyanúsította, nem tudom mivel, korrupcióval. 70 ezer forint értékű dolog elfogadásával, amit a Orbán Győzőhöz köthető, Orbán Győző az Orbán Viktornak az öccse, hozzá köthető üzleti kör vesztegetéséről beszélünk. Tehát amit most én mondok, hogy van egy társadalom, amiben élünk, és aki jóvátételt vár, és van egy idő, ami ugye telik, és minél több idő telik, annál türelmetlenebbek leszünk, és van egy tér, ami meg ugye az Orbán Viktor körül rajzolódik ki, és az Orbán Viktor körüli térben azért például Balázs Gyura egyébként körülbelül a körnek hogyha három koncentrikus, tehát hogyha koncentrikus körök vannak, akkor szerintem körülbelül az elsőben vagy a másodikban van Balázs Gyula, mert Balázs Gyula fölött Rogán Antal van, Rogán Antal fölött pedig már csak Orbán Viktor. Tehát van egy Orbán Győzőnk, meg egy Balázs Gyulánk, de ez a puzzleből már két óriási darab.
1: Jó, de hogy hol van ennek a körnek a határa, és meddig haragszunk valamire,
2: igen, igen.
1: Ez szerintem fontos,
2: igen.
1: Innen folytassuk. Igen.
4: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.
5: Egy a sok közül a tömegben állnak.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Tükör. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amelyben a résztvevők aktuális közéleti és politikai kérdéseket vitatnak meg. A műsor házigazdája Vogyerák Anikó.
1: Hol van ez a határ? És te ugye köröket emlegettél, Ákos. Hol van az, ameddig még elszámoltatunk, és hol van az a határ, hogy na őket már nem bántjuk, vagy na azt az időszakot nem vesszük, mert mondjuk fel akarjuk menteni azokat, akik mondjuk most éppen esetleg potenciálisan pozícióba kerülnek.
2: Szerintem rettenetesen káros az a történelmi reflex Magyarországon, ami a rendszerváltáskor is érvényesült, hogy hát, ha túl alaposan számoltatunk el, akkor abból harag lesz. Ungvári Krisztián mondja mindig, Csehországban és Szlovákiában se vertek embereket agyon az utcán, miután ott nyilvánosak lettek az ügynökakták, és megtörtént ez a lusztráció, és ehhez a fajta megtisztuláshoz ez kell, szerintem itt is kell, és akkor itt hadd hozzam ide, tegnap beszéltem Miklósi Lacival, történelemtanár, magyarországi történelemtanárok képviseletében, meg a PDS-ben is aktív, ugye végig kínlódta ezeket a tanártüntetéseket, és tartotta magát az elveihez, és ő mondta, hogy szerintem nagyon igaza van, hogy ezt a rendszert ebben a mélységében dokumentálni kell, nem csak jogi szempontból, hanem azért, hogy a történeti emlékezetünk, azt ne 10 meg 20 év múlva kezdjük el összeállítani, ahogy ez lenni szokott, mert most még azt hiszük, hogy ez egy élő memória, és majd amikor nekiállunk ezt, megírni ezt a történetet, akkor már ezek a részletek el fognak veszni, hanem most kell alaposan összeállítani ezt, és az oktatásba is berakni ezt a részét, hogy ne legyen ez egy vakfolt, ugyanúgy, mint ahogy nekünk a 90-es években, 2000-es években lópikulát nem tanítottak a kommunizmusról. Úgy jöttünk ki az iskolából, úgy érettségiztünk le, hogy ez egy ilyen ködös távoli valami volt, nem lett elszámolva semmivel.
3: az végül is nem gond, hogyha így kirajzolódik, hogy mi mivel töltjük itt a munkanapokat, mert én meg pont tegnap ugyanígy egy beszélgetésen egy bűnüldöző nagyon komoly szakemberrel beszélgettem, aki ezen a területen nagyon-nagyon régóta dolgozik, és tökéletesen egyetértettünk abban, hogy ha itt valódi politikai akarat van erre, akkor hihetetlenül gyorsan ezek a dolgok megléphetőek. Tehát nem az, hogy meddig lesz, mert tudjuk, ezt mondjuk nem csak azért, mert újságíróként ugye adott eljárást így végigviszünk évekig, ezt jogeszként is például én szerintem belülről is látom, hogy azok az első lépések, azok nagyon gyorsan meghozhatóak. Például ez zárolni a vagyont, elindítani az eljárást, amit mondtál mondjuk a Sára Botond esetében. Tehát itt, hogyha megalakul most hétvégén a kormány, gyakorlatilag jövő héten be lehet jelenteni azoknak az első cégeknek, azoknak az első embereknek, tehát ahol már gyakorlatilag azonnal indult egy eljárás, azonnal történhetnek lépések, pont azért, amit itt mindenki mond az asztalnál, hogy érezze azt egyébként a választók nagy része, hogy ez nem csak egy lózung volt, amit mondtunk a kampány során, hanem komolyan gondoljuk. És én egy kicsit azt a mondatodat, hogy ugye itt van ez a, hogy a többség az kivégzést, ami egy nagyon-nagyon durva szó, kivégzést.
4: Remélem, nem mondtam többséget.
3: Nem, de hogy a többség szerintem nem azt akar, a többség igazságot akar, mert az alap igazság érzete sínylette meg ezt az elmúlt nem tudom én hány évet, most attól függ, hogy honnan számoljuk, és ebben nagyon-nagyon gyorsan jöhet egyfajta ilyen, az az érzés az embernek, hogy végre történik valami, és bocsánat, de ezekhez muszáj még egyet hozzátenni, hogy konkrétan a Balázsi interjú után azt mondta, hallgattam egy beszélgetést, tényleg reklámpiaci szakemberek mondták azt, hogy itt is azért a nyilvánosságnak, tehát oké, bűnüldöző szervek, tegyék a dolgukat, csinálják. Az összes gazdaság, egyébként azért azt mondom, hogy a gazdasági bűncselekmények egy baromi nehéz terület, ott speciális nyomozók, navosok vannak, akik ezeket a céges dolgokat fel tudják tárni, de hogy a nyilvánosság, hogy ki kéne például tenni, amire te is utaltál, hogy akik piacról próbáltak dolgozni, de ugye voltak azok, nem csak a Balázsi cégek, akik kapták ezeket a visszanemtérítendő támogatásokat, azokat a csókos megbízásokat.
4: És már át is köthetünk egy Hankó interjúra.
3: Igen, de hogy azok mindent ki
4: kell ezzel a lendülettel, ahol ugye az Egyenes Beszédben nyilatkozott Rónai Egonnak, és hát ami szintén egy ilyen kicsit szürreálisnak tűnt, hogyha lehet minősíteni bármit. Én először, amikor jöttem hazafele, és láttam egy ilyen rövid részvideót erről, azt hittem, hogy ez egy ilyen AI videó, amit így el szoktak követni, így mondjuk ATV-s műsorvezetők ellen, és aztán kiderült, hogy nem, ez a valóság, ahol kiderült az, hogy hova, kiknek, mire vagy, mire nem, költöttek el 17 milliárd forintot.
5: Hát igen, ez azt látjuk, vagy én legalábbis úgy látom, hogy minek ment oda. Tehát, hogy mondtad, hogy szürreális volt. Tehát az Egon, ahogy kell, úgy bánt ezzel az emberrel riporterként, megkérdezte, hogy mivel mi van. És azt látom, hogy valamiért azt gondolják, és ez folyamatosan érdekes, szerintem tök sok szempontot kaptunk a mai beszélgetésben, hogy miért, a mi értekre. Tehát, hogy azt gondolják ezek az emberek, a Hankó, a Balázsi, a Szijjártó, hogy még mindig lehet narratívát építeniük. Tehát ugye ehhez voltak hozzászokva 16 évig, azáltal, hogy az az oldal mond valamit, akkor az a másik oldal ahhoz képest tud csak reagálni, és arra kénytelen reagálni. Nem számolnak azzal, hogy most a társadalomban az igazságérzet és a harag, tehát amit mondtad, hogy a fideszesek gyászolnak, az meg, aki a NERT el akarta hajtani, a többség, hál' Istennek, ő bennük pedig buzog az, hogy végre, végre, végre. És szeretnék látni azt, hogy ezeknek az embereknek végük van, és nagyon boldogok szerintem ezeknek az interjúknak a láttán. Tehát nem jön be ez a típusú kommunikációs stratégia, hogy kimegyünk, mi mondunk valamit, és akkor ahhoz képest kénytelen igazodni a másik oldal, mert egy olyan talajra hullik ez a kommunikáció, ahol erre már, meg hát teljesen megváltozott, ugye már az M1, meg a TV2 is, meg minden más, mert megváltozott a hála Jóistennek, a nyilvánosságnak a szerkezete.
4: Eszter is vadó jegyzetelt közben.
6: Igen, én még első körben azt írtam fel, hogy ha jövő héten megalakul az új kormány, és Magyar Péter jelenteni be azt, hogy akkor most ki kellene, milyen elszámoltatás és különböző nyomozások indulnak, az azt gondolom, hogy nem lenne túl jó, de az, tehát, hogy ezzel együtt párhuzamosan, hogy már az ügyészség önmagától és még hozzá se kellett nyúlni, véletlenül el tudott kezdeni nyomozni, az már ugye egy másfajta rendszer, hogy így ugye változást jelent. Nem, politikai leszámolást ugye nem lehet, és nyilván az igazságérzet megvan, meg kell a vagyon visszaszerzési, ha már megígérték, ugye meg ennek már két nagyon jó arca is felmerült, vagy lehetséges munkatársa. Tehát, hogy ezek abszolút kellene, függetlenül kell működnie ennek a kormánytól, mert akkor jöhet vissza, viszont ez az áldozati kommunikáció még erősebben a Fidesztől, hogy igenis itt csak annyi történik, hogy Magyar Péter személyes vendettát vesz rajtunk, például azért, mert mi kiraktuk ugye a saját narratívájuk szerint. A másik, ami nagyon érdekes, hogy igen, nem jók ezek az interjúk, de szerintem tökre egyértelműen látszik, hogy hova fogunk kifutni, és ez sem a választások előtt vagy után kezdődött el, hanem még pont előtte. Amikor elkezdődtek azok az interjúk, hogy én amúgy lehet, hogy itt dolgozom, de amúgy igazából teljesen más politikai nézeteim vannak. Igen, egy évvel ezelőtt vettem észre, hogy a nyomozóhatóság az amúgy a hatalom által kicsit igazgatva van, tehát hogy nagyon-nagyon sok olyan interjút már előre láttunk, akik látták, hogy itt valószínűleg rendszerváltás, és nem akarom a jó indulatukat eltagadni, hogy valószínűleg tényleg azért akartak beszélni a helyzetükről, hogy ezt minél többen lássák. Ugye ez nyilván a nem az első frontban lévő emberek, sőt olyanok, akik egyébként a magánéletben azt érezhették, hogy nekik a szakmájuknak a teljesítése közben igazából muszájból valahol kell dolgozniuk. Még a választások előtt azt gondolom, hogy ezzel sokkal türelmesebbek voltak az emberek, mint utána mondjuk, amikor az MTV dolgozói petíciót írtak, tehát hogy utána, igen. És akkor ugye a nulladik pillanatban megkezdődik az is, hogy a frontvonalban lévő emberek elkezdenek beszélni, és a hogyan, és miként, és szerintem itt majd el fogunk jutni odáig, amit a Zsófi múlt héten mondtad, hogy de hát hogy nem mondja azt, hogy bocsánat, meg elnézést, meg miért nem vallják be a bűneiket, ugye szerintem még nem tartunk itt ebben a szakaszban, nem tudom, hogy melyik szerintem Orbán interjú, valamelyik interjú kapcsán. Nem tartunk ebben a szakaszban, hogy Szijjártó Péter kapcsán, tehát hogy ő sem nézett ő szembe.
3: Tehát a valóságtagadás zajlik továbbra is.
6: De hogy ugye ez logikailag és időben, ha már időről beszélünk, akkor azt hiszem, hogy így teljesen érthető. Tehát egyelőre kiállnak ezek az emberek, és azt mondják, hogy én nem tettem semmi rosszat, vagy én akár még egyébként jó irányba is akartam terelni itt a dolgokat, Ferenci Orsolya, stb. És utána jön majd a parancsra cselekedtem, és valószínűleg megjelennek majd azok az interjúk, amikor elkezdenek egymás ellen vallani, csak még nem tartunk időben ugye ott.
2: Hát már azért lassacskán jönnek ki, de azért szerintem is nagyon fontos, hogy a jogi számunkérésben tényleg betartsuk azt a minimumot, hogy a végrehajtó hatalom és az igazságszolgáltatás, ez két külön rendszer, de van politikai eszköz a megtisztulásra, és pláne a katarzisra, és az a jóvátétel. A jóvátétel mindazokkal szemben, akiket ez a rendszer kicsinált, mindazokkal szemben, akiket kikészített, akik valahogy 10 körömmel kapaszkodva túlélték, és azokkal szemben, akik nem. És nyilván az első közt fog nagyon sokaknak eszébe jutni mondjuk az evangéliumi testvérközösség, meg Iványi Gábor, ahogy taszajgatják a navosok, meg a nyomozók Iványi Gábort, mert azt a gonoszságot követte el, hogy fenntartotta a hajléktalan ellátást a hatalom akaratával szemben, de ott vannak a független színházak, ahol a nyugdíjukból maguk takarítanak maguk után a legendás színészek és rendezők, a szociális szervezetek, akik hozzászegényedtek az ügyfeleikhez már 5-6-10 évvel ezelőtt, a pedagógusok, a gyerekek és a fiatalok kollektíve. Az én gyerekeim úgy nőttek föl, hogy egész életükben azt hallották, hogy ők hülyék, hogy ők egy akadály, és különben is ők mindent megkaptak, mit húzzák a szájukat, és mérhetetlen harag van bennük, és én ezt megértem. És velük szemben ezt jóvá kell tenni, nekik ezt az életük elkezdéséhez ki kell nyitni az ajtót, erre van politikai lehetőség.
5: Igen, ilyet azt hiszem nem láttunk még, hogy, hogy egy papíron demokráciára rátelepszik egy diktatúra, és aztán van egy ilyen jóvátételi igény, mert ugye az első reflex az lett volna, hogy hát csókolom, kívánok, majd a jogállam teszi a dolgát, a bűnüldöző szervek ugye viszonylag, ahogy mondtad, viszonylag gyorsan tudnak lépni. Most mondtál, hogy oké, akkor lehet, politikából lehet nyilván törvényhozást, tehát törvényeket. De milyen tehát, hogy ugye, ahogy furcsán néztek ránk 16 éven keresztül az Európai Unióban, ugye, hogy erre nem gondoltak a Maastrichti, meg a többi szerződésnél, meg a luxemburginál sem, hogy egyszer csak betoppan Orbán Viktor, és teszi, amit tesz. Ugyanúgy, amikor a demokráciákat kitalálták, akkor nem gondoltak arra, hogy lehet olyan jóvátételt adni egy társadalom, egy komplett, amit most elkezdtél sorolni, egy komplett társadalomnak. Mert nincs olyan réteg, és nincs olyan...
2: És ez nagyon fontos, nem csak anyagi jóvátétel.
5: Így van, igen.
2: Valódi erkölcsi jóvátétel, bocsánatkérés, és nagyon sok mindenkinek már az nagyon sokat fog jelenteni, ha egyszerűen a politikai nyomást leveszik róla.
4: Jóvátételen túl mi a felelőssége a következő kormánynak, meg a feladata, és hogy tudja elkerülni ugyanazokat a kvázi hibákat, amit mondjuk így az elmúlt 16 évben megtapasztaltunk, és gondolok itt arra, hogy azért sorra derülnek ki már vezető pozícióban lévő emberek nevei, és nyilván ez innentől kezdve gyorsul majd fel, és már most jön, hogy na hát, itt is van azért, hogy kikinek a rokona, vagy hogy kerül oda, vagy mennyire ért hozzá, vagy nem ért hozzá, és hol van az a része, amikor mondjuk mi a sajtó, ezt számon tudjuk kérni.
3: De most a magyar kormányról, tehát a Magyar Péter kormányáról, meg a Sógoráról beszélünk?
4: Igen, tehát én arról beszélek, hogy a leendő kormány bármit is tesz majd a következő időszakban, hogyha van áthallás vagy hasonlat, azt ők hogyan tudják máshogy kommunikálni, hogy ő azért van ott, mert hozzáért, és nem azért, mert van, akinek a rokon.
3: De nem máshogy kommunikálni kell, hanem máshogy kell csinálni, és onnantól kezdve nem lesz problémája a kommunikációval. Tehát az azonnal látszik, hogyha valaki már megint... Tök jó, hogy bólogatsz egyébként, ezt így tök jó, így periférikus látómezőmben jó, mert akkor legalább a szakmabeli is megerősíti. Tehát, hogy az nagyon-nagyon rossz, hogyha csak máshogy fog kommunikálni. Az a jó, hogyha ez az egész tényleg egy ilyen, amit látunk egyébként, hogy egy magától lezajló megtisztulási folyamat. Mert azért az NK, ha már a témánk volt, tehát, hogy ami akörül kibontakozott, az jóval több, mint egy interjú, és akkor egy mondat, a hatóságoknak az interjú alapján, meg a sajtóban megjelent szerződések, meg pályázatok alapján hivatalból már szerintem lenne lehetőségük arra, hogy megindítsák az eljárást, és elkezdjék vizsgálni, hogy ezek tényleg így voltak-e, mert nem létezik, hogy x milliót osztanak egy mondatos, majd csinálok valami kulturális tartalmat 2026-ban pályázatra, mert ez nem létezik, hogy ez nem a hűtlen kezelésnek valamelyik minősített esete, ugyanígy mondhatnék még más gazdasági bűncselekményeket. De visszatérve a kérdése, ez szerintem nem a kormány. A kormánynak ezt az egészet végig kell vinnie, plusz ebben, tehát hogy ha már csak nem gátolja, végbe fog menni, ha dolgozhatnak ezek a szervek. Hát azt látjuk, hogy mondjuk Vidnyánszky Attila, mint a Nemzeti Színház igazgatója, menekül, tehát ő, aki mindig nagy mellénnyel osztotta, és egyébként tök jó, hogy beosztod a színházakat, meg a civil szféra, de ugyanígy a kultúra, tehát hogy ezek le voltak folytva, meg voltak gyakorlatilag félemlítve, le voltak uralva, ha ez így felszabadul, akkor egy csomó minden magától végbe fog menni. Tehát, hogy lemond a bizottsági tagságáról egy Vidnyánszky Attila, meg egy... Tehát, hogy ez az ott sem voltam. Ó, hát én semmiről nem tudtam, engem megtévesztettek. Rákai Filip kitalálja, hogy ő most már mégse rendez Mohácsról meg minden, mert hogyha nem adják el az X milliárdot, akkor nem tudja tovább eljátszani, hogy ő egy filmrendező. A TV2 beszünteti a Tények műsorát, tehát hogy azzal a kommentelővel értek egyet, aki azt írta, hogy ő lemondja a Netflixet, mert ami így zajlik, így minden nap, az már így bőven elég, tehát hogy így sokkal jobb, hát mi a fenének, amikor minden nap ilyeneket néz, hogy megvan a folytatás. Tehát, hogy szerintem ezek a területek, ezek a szervezetek, ezek tudnak egy csomó mindent maguktól megtenni, egyszerűen azért, mert lehult róluk az a fajta bilincs, hogy most már működhetnek szakmai alapon. A reklámszféra, a leendő kulturális életigenlés és hazaszeretet most már tényleg, ahogy a Hankó mondta, igazán érvényesülhetnek úgy is, hogy ezt nem Pataki Attila tolmácsolja.
6: Bocsánat, így az eredeti kérdésre visszatérve, hogy máshogy kommunikálni azt, ami nagyon hasonlónak tűnik, teljesen más vagy hát van egy történelmi felelőssége a Fidesznek. Alapvetően az, hogy azt láttuk, hogy a család, a sógor, a vej, a nej, a férj, az akárki olyan pozíciókban, olyan fizetésekért, amire egyrészt nincsen meg a szaktudása, másrészt egyébként iszonyúan eldugva a háttérben, és akkor a független sajtó pedig kinyomozza a különböző szerződéséket, hogy na hát, hogy mit is van egy 5 millió szerződés, meg ott is, és ezek valahogyan kötődnek valakihez. Ehhez képest egyébként kinevezni a sógort miniszteri posztba, tehát hogy egyrészt, ha már ilyen pszichológiából kölcsönzött szavakkal, akkor ez lehet egy PTSD mindenkinek, mert hogy akkor most így miben más, miért más, hogyan más egyébként lehet, én azt gondolom, hogy ezt magyarázni, és nem csak magyarázni, hanem lehet mellette érvelni, hogy ez miért van rendben. És ez nem hiszem, hogy az, amit a független sajtóban, amikor olvastam azt a mondatot, hogy de hát csak másfél éve a sógora, vagy nem tudom mikor, és másfél évvel ezelőtt találkoztam, nem. Tehát, hogy nyilván ugye a korrupció az nem ott kezdődik, hogy papíron lesz a családom, vagy papíron ismerem őt ténylegesen, hanem kezdődhet ott, hogy igazából ismerem, és ezért adok neki széket. Nem ez a magyarázat erre. A politika alapvetően egy bizalmi játék. Tehát nyilván azok, akiket kinevezett, azok többsége két éve dolgozik vele, mondjuk valószínűleg ismerik egymást, valószínűleg beszéltek, mert valószínűleg felmérte a képességeiket a többségnek. Én azt se tartom ördögtől valónak, hogy akár a családtagja az, akit ő a legalkalmasabbnak tart, és sok szempontból kell itt alkalmasnak lenni. A nulladik, amit azt gondolom, hogy mindenkinek el kell várnia, hogy szakmailag tényleg megfeleljen, és akkor emellett pedig az valahol mégiscsak érthető, hogy ő, tehát, hogy jó kapcsolat tápol vele, tehát azt gondolja, hogy a közös munka az jó lesz. És itt viszont meg abban vitatkoznék, hogy nem csak máshogy kell csinálni, mert ez más, de kommunikálni is máshogy kellene, mint az előző kormánynak. Mert erről lehet őszintén. Ki lehet állni, és nem csak annyi, hogy bejelentem, és aztán majd így végezze el az újságíró a munkát, kinek tetszik, vagy kinek nem, hogy akkor ez most miért jó, miért nem jó, meg mondják el az elemzők, hogy ez rendben van, vagy nincsen rendben, hanem álljon ki, és mondja azt, hogy igen, mi is végig gondoltuk, mi is tudjuk, hogy néz ez ki, ennek ellenére őt tartjuk a legmegfelelőbbnek, és azt gondolom, hogy egy politikai kultúra váltásba bele kell, hogy férjen, hogy azt mondjuk, hogy amúgy én elfogadom, és lehet, hogy jobban fogok odafigyelni, és az első olyan pontnál, amikor azt érzem, hogy ő még se ért hozzá annyira, akkor majd szólni fogok, de köszönöm, hogy őszinte volt velem egy politikus.
4: Erről beszéltem, igen.
5: Igen, ez csodálatos lenne, és optimista vagyok. A Vitézinek az interjúját néztem meg alaposabban, és ott én erre már láttam jeleket, amit most mondtál, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk egy politikus azt mondja, ami van. Tehát ott például a Vitézi azt mondta, hogy csókolom, kívánok, föl se állt a kormány, és mi társadalmi egyeztetéseket fogunk hozni, vagy ő társadalmi egyeztetéseket fogunk csinálni. Egyébként én azt fogom javasolni a csapatomnak, hogy nézzük meg a jó külföldi példákat, és majd utána fogom megmondani önnek azt, hogy hogyan változik a KRESZ, mert hogy megkérdezték, hogy hogyan fog változni a KRESZ. És szerintem ez már tök jó, mert ez szerintem pont kimerítette azokat az ismérveket, amiket te most itt felsoroltál egy paradigmaváltásba, hogy mondjuk egy kormányhivatalnok hogyan beszélhet transzparensen. Mi fog történni, mi most a helyzet, és egyébként nem egyszerű, tehát egy interjú helyzetben vagy a tévében ugye nem egyszerű észnél lenni, és szépen nyugodtan elmondani, hogy egy kis időt kérünk, és ez valószínűleg még nem felkészülésből jön, hanem én nagyon merek hinni abban, hogy ezek az emberek tényleg így gondolják, amit most politikai kultúrának mondta, hogy én nagyon bízom benne, hogy ezek az emberek, akik majd a következő kormányt alkotják, azok tényleg ezt fogják képviselni. És megint csak az eredeti kérdésre visszatérve, tehát, ami ugye valami olyasmi volt, hogy hogyan kéne ezt kommunikálni. Egy másik fontos szempont, ugye általában mi itt arról beszélünk, a kommunikáció tartalmáról szoktunk beszélni, és nem figyeljük annyira azt, hogy van egy sávszélesség. Ugye mondtad, hogy emberünk lemond a Netflixről, mert sokkal jobb a show a magyar politikában, és tényleg jó, ugye hát mi is ugye most ebben vagyunk, hogy tehát az a sávszélesség, amin ömlik ránk, vagy ömlött ránk 16 éven keresztül egyébként a szennyvíz, tisztítatlanul, politikaként, vagy ugye a független sajtó próbálta ugye előásni a taptarap, olyan mennyiségű információ, és az életünknek olyan egészségtelenül nagy része, én nekem kettelésem külföldön, külföldi portálokat végig, azt nem így nézed, azt így nézed, külföldi portálokat végignézni, meg újságokat így végiglapozni, és hasonlítom össze, Magyarországon nincsenek már napilapok, hasonlítom össze, hogy mennyi, mekkora a szerepe a politikának. Tehát például már mondtad a fellélegzést, hogy mekkora fellélegzés lesz majd, ha a művészet szabad lehet. Az is mekkora fellélegzés lesz, amikor már nekünk nem kell itt beszélni. Mert nem lesz miről, mert a politika nem olyan, mert nem lesz olyan fontos. És ehhez kéne a jóvátétel. És ehhez kéne egy politikai kultúraváltás.
2: Nagyon fontos változás, ami viszont globálisan nagyon rossz irányba tolódott el, tekintés részben egyébként angol szász meg amerikai mintára. Erről a fajta személyközpontú politizálásról, amit itt a Fidesz aztán végképp beágyazott, erről le kell szokni. Uh-huh. És ebbe most egy szimbolikus mondat, amikor Vitézi Dávid azt mondja, hogy esetleg nem az én személyes preferenciám kell eldöntse, hogy változzon a kressz, uh-huh. de ezt végig kell futtatni ezen az egész rendszeren. A Tiszától eddig nem ezt láttuk, a Tiszától eddig egy nagyon központosított, nagyon egy személyre koncentráló politikát láttunk, és nagyon kíváncsi leszek, illetve nagyon remélem, hogy ebből ki tudnak lépni, és el tudnak kezdeni tartalomról és értékekről és egy társadalomról politizálni, és nem Magyar Péter kívánságairól, mint hogy ne szervezz rá egy bulit az én bulimra, amit most ezen a héten láttunk.
4: Minden esetre, igen, ha a bulit nem is, de az előtte levő tartalmat élőben fogjuk majd közvetíteni önöknek. Természetesen Ákosnak köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
5: Köszönöm.
4: Önöknek pedig a figyelmet, jó éjszakát, viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Megtartotta első ülését a Tisza kormány. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Ma várhatóan megkezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő. Jó reggelt kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 6 órakor. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Kovács Knára. Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszály helyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyagellátása. A kormány első kormányülése éjszakába nyúlt. A döntéseket a mai magyar köznőjben fogják kiadni, és azokról a miniszterelnök is be fog számolni. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelyek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és Orbán Anita külügyminiszter már a berendelte az orosz nagykövetet a Kárpátalját ért támadás miatt. Volodymyr Zelenszkij szerint fontos üzenet, hogy Magyar Péter elítélte az Ukrajna elleni orosz támadást. Úgy véli, a közös álláspont számít a háború lezárásának kérdésében. Posztjában megköszönte Magyar Péter együttérzését és határozott kiállását. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte Magyar Péter. Hozzátette, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodnia. Ma várhatóan megkezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozását szorgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyön is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet. Az időjárásról. Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő. Napközben 18-23 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Lőrinc utcát, illetve a Nyár utcát is. A Szent István téren és a Károly István utcában is időszakos korlátozásra kell készülni. Az érintett BKK autóbuszok megállóját áthelyezték. A 9. kerületben a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt korlátozásra kell készülni. A 11. kerületben lezárták a Török Bálinti utat a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között, mert felújítják. A Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után vízvezeték javítása kezdődött, ezért itt útszűkületen kell áthajtani. Szintén útszűkületre számítsanak a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utcánál közműjavítás miatt. Ma 10 és 12 óra között a 3-as villamos helyett a Gubacsi út, Határút és az Ecseri út között pótlóbusszal lehet majd utazni veszélytelenítés miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en! A műsorvezető Bogyarák Anikó és Bodasz Balázs.
1: Május 14-én csütörtökön reggel köszöntjük az ATV nézőit.
2: És a Spirit FM hallgatóit, jó reggelt mindenkinek.
1: És a bodifácokat, Isten éltesse őket, fagyos szentek, a harmadik fagyos szent. Szólok azoknak, akik majd aztán nézik a nyereményjátékot is, hogyha addig velünk maradnak, akkor megéri, és ott van az összes többi tudnivaló, a születésnaposokat is köszöntjük őket is, Isten éltesse. Ópusztaszeren tartották az első kormányülést, Tóth Péter lesz Magyar Péter nemzetbiztonsági főtanácsadója, címlap hajtás fölött, teljesen tárgyilagos cím a Magyar Nemzettől, de aztán ott is az, hogy Orbán Viktor elkészítette a leltárt. Hát meg lehet nézni Orbán Viktor videóját, Kiki szája íze szerint kiegészítheti még azt a leltárt. Mit hoznának az unikornisok, növelni az új kormány az innovációra fordított költséget? Ilyen cikkek vannak most éppenségen a címlapon. Az, hogy történt egy orosz támadás Kárpátalján, az is szerepel. Az, hogy bekérette a magyar igazságügyminiszter, vagy a magyar külügyminiszter Orbán Anita az orosz nagykövetet, az itt még nem szerepel, de szerepel a Népszavának itt a lapszélén, ahol ugyanerről a hírről van szó, és természetesen a kormányülésről, nagyjából ugyanazt a valóságot tükrözi legalábbis címek szintjén a két lap. Orbán Viktor, elkészült a leltár, csak el ne rontsák, ezt a Borsnak a politikai hírcsíkja közli velünk, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és a Blikből szokás szerint megint tudom ajánlani innen a hátsó oldalról a Garfieldot. Hopp, nem mutatom meg, nem lövöm a poén. Szépen azt hiszik, elmondom.
2: Spoiler,
1: viszont,
2: spoiler.
1: Viszont itt van egy cikk. Britney Spears megbolondult. Nem tudom, hogy indokolta még a kérdőjel. Minden esetre így tárgyalják ezt a nagyon fontos kérdést a Britben.
2: No hát, Britneyről nem biztos, hogy szó esik a mai adásban. Annál is inkább megmondjuk
1: szerintem. A toxik, az nagyon jó.
2: Jó.
1: De hogy az tényleg.
2: Akkor majd eltudorod adás végén. De nézzük, nem, hogy mivel megnézem. Foglalkozunk Sütibat egyébként, hogyha már Britneyvel nem. Tegnap ugye kormányülés volt, körülbelül éjfélig tartott. Magyar Péter is bejelentkezett, és a kormányszóvivők is a végén, hogy majd jönnek a részletekkel ma, de azért időközben volt egy kormányinfo is, ahol már nagyjából kiderült, hogy mi az, ami most a fókuszban van, vagy volt az első napon, ezzel is fogunk majd foglalkozni.
1: Niedermüller Péter Erzsébet város polgármestere, majdnem azt mondtam, hogy DK-s, de hát nem DK-s pont, ez az érkezésének az apropója, mert hogy ő már nem kíván részt venni a demokratikus koalíció megújulásában, erről fogok vele beszélgetni.
2: Aztán folytatjuk még az elemzést a bizottsági ülések kapcsán, ugye több bizottsági ülés volt, pontosan 16, ahol meghallgatták még az eskütétel előtt ugye az akkor még miniszter jelölteket, maradt téma bőven, a honvédelemmel is fogunk ma foglalkozni, hogy Ruszin Vincent Di Romulus milyen képet festett róla, hogy mit szeretne ő elérni, illetve az önkormányzatok helyzete is fókuszban lesz.
1: Tótem Gábor itt volt tegnap nálunk, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke, mert hogy kihívója akadt erre a pozícióra Horváth Lórán személyében. Az a Horváth Lórán, aki az ügyvéd kört megalapította, és arról beszél, arról ír, hogy számos ügyben beavatkozás történt politikailag a Budapesti Ügyvédi Kamarán keresztül, akár az ő, mármint Horváth Lóránt ellehetetlenítése érdekében is. Ezt Tótem Gábor tegnap tagadta, Horváth Lóránt itt lesz nálunk. Tőle meg megkérdezzük azokat, vagy reflektálhat arra, amit Tótem Gábor mondott, aki azt állítja, hogy semmi ilyesmi nem történt.
2: És most a legfrissebb híreket elemezzük a lapszemlében.
1: A mindig bájos és jó között.
2: Szurok András, az ATV híradó főszerkesztője van velünk.
1: Tartsanak velünk!

0: Szurok András, az ATV híradójának főszerkesztője a vendégünk tehát. Jó reggelt kívánunk itt is.
1: Jó reggelt.
2: Jó reggelt, szervusz.
1: Bájosnak ritkán neveznek, de jól esett.
2: Stílusikon.
1: Így.
0: Jó látni, hogy így szeretitek egymást. Tegnap kormányülés volt. Már a reggeli híradóban is hallhattuk, hogy körülbelül mik az irányvonalak, illetve már arról is beszámoltatok, hogy a magyar közlönyben még éjszaka megjelent 62 oldalon keresztül a miniszterek feladatköre és egyáltalán hatásköre, de még várjuk, hogy a magyar közlöny ma újabb részleteket adjon ki.
1: Így van. Így van. Hát igazából azért a tegnapi nap is azért már egy elég részletes tájékoztatást kaptunk azért Magyar Pétertől, ahogy azért tőle már megszokhattuk, tehát ő szereti tényleg mindenről tájékoztatni a közönséget, a választókat, és úgy látszik a sajtót is, tehát azért ez nem volt megszokott az előző ciklusokban, hogy például kormányülésről mondjuk a sajtót úgy tájékoztassák, hogy akkor megmondják, hogy hol lesz konkrétan a kormányülés helyszíne, oda beengedjék például a kormányülés elejére vágóképezni a stábokat. Tehát azért ez nem igazán volt jellemző az előző kormányzatra, és ha visszaemlékszünk, kormányülések után nem az volt, hogy egy nagy sajtótájékoztató keretében elmondták azt, hogy milyen döntések születtek, és akkor ezekre rá lehetett kérdezni, hanem általában az volt, hogy Orbán Viktor egy ilyen egyperces videóba, hogy nagyon fontos döntés született, nem tudom, hogy akkor jön a 14. havi nyugdíj, és akkor ezt ilyen egy percben elmondta, de az nem volt, hogy ilyen follow-up kérdéseket föltehetett neki a sajtó, hanem volt egy kinyilatkoztatás, és utána jó idő, akkor kezdjen ezzel mindenki, amit akar. Most viszont úgy tűnik, azért ebben is van egy ilyen fordulat az új kormányzat részéről, hogy tájékoztassák a közvéleményt, a sajtót, az embereket, és ugye az is újdonság, hogy ugye most három szóvivő is lesz, ugye most az a cél, ugye erről beszéltek ők is, hogy a jövőben például egy-egy ilyen kormányülés után, ha nem is Magyar Péter áll majd ki, de hogy akkor a szóvivőket lehet majd kérdezni, esetleg miniszterek is lesznek mellettük, hogyha olyan témakör van, amihez szükség van az adott szaktárca vezetőjére, és azt ígérik, hogy minden kérdésre választ fognak adni, ha nem is ott rögtön, de hogy ha olyan kérdés van, akkor utána is mennek. Érdekes lesz ez egy nagy változás az előző időszakhoz képest. Meglátjuk, hogy ez hogy fog sikerülni, de várjuk minden esetre.
2: Beszéljünk a konkrétumokról is, amik itt elhangzottak, és ez nem a kormányüléssel áll összefüggésben, hanem Vlagyimirovics Putyinnal, hogy Kárpátalját, Nyugat-Ukrajnát is bombázták, áldozat is van, ez egy súlyos támadásnak minősül, úgyhogy egyébként semmilyen tekintetben nem érintett Kárpátalja az oroszok és az ukránok közti konfliktusban. Nem tudom, hogy itt olyan jelentős orosz kisebbség volna, akinek a védelméért például bombázni kellett volna, hogy azt megcsinálták Kelet-Ukrajna területén, de ez most egy másik kérdés. A lényeg az, hogy Orbán Anita behívatta az orosz nagykövetet, amire korábban nem volt példa, ez valahogy e fölött átsiklott a magyar diplomácia az elmúlt években, és hát olyan megnyilatkozásokat láttunk, hallottunk, Sülyök Tamás köztársasági elnök, vagy Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője, vagy éppen Németh Balázs influencer politikus, elítélik, éles hangon elítélik, és követelik az oroszoktól az agresszió leállítását, és most Sülyök Tamás ez irányú posztjából se lett kihúzva az orosz szó. Van egyfajta retorikai váltás.
1: Így van, abszolút, pedig azért visszaemlékezhetünk, hogy azért az előző kormányzat idején is történt olyan eset, amikor Munkácsot érte támadás Oroszország részéről, és ugye akkor volt ez az ominózus dolog, amiről te is beszéltél, hogy Sülyök Tamás először leírt, hogy orosz rakétatámadás érte Munkácsot, majd egy negyed órával később már csak rakétatámadás érte Munkácsot, így van. Tehát akkor nagyon vigyáztak azzal, hogy Oroszországot még ilyen esetben sem nevezték úgy, hogy agresszor vagy a háborúért felelős fél, hanem orosz-ukrán konfliktusról írtak, hasonlók, tehát hogy nagyon kényesen ügyeltek arra, hogy Oroszországot még egy pillanatra se feketítsék be. Most viszont ebben is azért egy elég éles váltás van, ugye az, hogy orosz nagykövetet behívassanak a külügyminisztériumba, tehát ez olyan távoli volt az előző kormányzat idején, mint mondjuk Makó Jeruzsálemtől, tehát tényleg nem gondoltam, hogy lehet olyan történése a háborúnak, hogy az orosz nagykövet egyszer raportoljon a BEM-téren. Most ez is eljött, valószínű ők sincsenek ehhez hozzászokva. Ugye itt a kormányülés sajtótájékoztatóján felmerült az kérdésként, hogy esetleg Magyar Péter gondolja-e azt, hogy például a kormányváltás miatt történhetett ez az akció, ha nem is emiatt, de hogy mivel már új kormány van, ezért már Kárpátalja is ugye egy olyan célpont, ami már az oroszoknak sem tabu. Ő nyilván azt mondta, hogy ő nagyon bízik benne, és hát nyilván nincsenek is olyan információi, hogy ez állna a háttérben, de minden esetre ma az orosz nagykövet azért fel lesz kérdezve ebben a kérdésben elég rendesen.
0: Így van, 11 órakor érkezik oda várhatóan. Több konkrétum is volt ezen a tájékoztatón, például, hogy Tóth Péter, aki ugye az egész kampányt vezette, vagy szervezte, nemzetbiztonsági főtanácsadó lesz. Itt olyan fura volt ennek a bejelentése, hogy úgy tűnt, hogy volt azért egy vita azzal kapcsolatban, hogy ő hogyan folytassa a munkát, vagy folytassa-e a munkát.
1: Így van. Hát ő ugye alapvetően a kampány után ugye ő ki is állt, és elmondta, hogy ő ezt akkor köszöni szépen, lehoztuk ezt a választást, de ő inkább visszatérne a civil életbe, és inkább a családjával foglalkozna, és ugye Magyar Péter is arról beszélt itt a sajtótájékoztatón, hogy neki azért sokat kellett győzködnie őt, hogy valamilyen formában visszatérjen, és hát ez egy ilyen kompromisszumos megoldásként született meg ez a döntés, hogy akkor ő nemzetbiztonsági főtanácsadó lesz. Ugye felismerült azt hiszem a 444 riportere tette fel azt a kérdést, hogy ez nem aggályos-e például, hogy azért egy kampányfőnökből lesz nemzetbiztonsági főtanácsadó, aki nyilván majd olyan információkhoz is hozzáférhet, amik kényesek, és esetleg, hát hogy mondjam, föl lehet ezt politikailag úgy használni, ahogy esetleg nem lenne ildomos, de ugye Magyar Péter ezt ki is kérte magának, hogy hát azért ez nem az Orbán kormány. Azért...
0: Hát meg sőt elmondott egy példát, hogy egyébként nem mondta meg, hogy melyik vezetővel, de hogy találkozott már nemzetbiztonságot érintő vezetővel, és ott határozottan mondta, hogy egyébként ők tegyék a dolgokat, és ne tőle kérjenek tanácsot.
1: Így van, szóval hát nyilván a puding próbálja az evés, tehát azért hallhattunk korábban is sok ígéretet, például azért ha visszagondolunk 2010-ben, hogy kezdte az akkor frissen megválasztott, kétharmaddal megválasztott Orbán kormány a ténykedését, azért ott is sok várakozás és ígéret volt azzal kapcsolatban, hogy itt jó irányba fordulnak majd a dolgok, és aztán azért fokozatosan azért eljutottunk addig, hogy inkább a jogállam leépítése irányába indultunk el. Nyilván én nem állítom azt, hogy most ez fog történni. Nyilván itt is egyelőre az ígéretek vannak, és a fogadkozás azzal kapcsolatban, hogy itt egy másfajta politika fog érvényesülni, ahol a jogállamiság és tényleg a jogszabályok megtartása és betartatása lesz a fő szempont. Meglátjuk, nyilván mindenki most ebben bízik, hiszen ezért is kapott ekkora felhatalmazást most az új Tisza kormány, mert egy merőben mást akartak az emberek, reméljük, hogy akkor ez így is fog történni.
2: Nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügyek dokumentumait, erről is beszélt a miniszterelnök.
0: Ha megvannak.
2: Hogyha megvannak, ugye, és konkrétan a Bicskei üggyel kapcsolatban, ahol ugye kirobbant a botrány több mint 2 évvel ezelőtt, tehát a két helyen lehetnek meg, az igazságügyminisztériumban, meg a Sándor palotában. Az igazságügyminisztériumban, hát a nem tudjuk, de látunk a tárlatvezetésén Magyar Péternek, igaz, más tárcáknál irat megsemmisítő gépeket. A Sándor palotában, hát ha nincsenek, erről is beszélt, hogy a teljes anyag az valószínűleg ott fellelhető, de amit lehet, ezt mindenféleképpen nyilvánosságra fognak hozni. Mire számít az, ki fognak-e belőle derülni olyan dolgok, amik nálad, amikor híradót szerkesztesz, akkor az első helyen lesznek?
1: Hát tehát az már mindenképpen ugye extra hírértékkel fog bírni, hogy egyáltalán mondjuk egy dokumentum ezzel kapcsolatban, egy hivatalos dokumentum, ami mondjuk az igazságügyi minisztériumban keletkezett ezzel kapcsolatban, nyilvánosságra fog kerülni. Ugye az biztos, hogy ez fog elsőként, tehát ami az igazságügyi minisztériumban szerepel, nyilvánosságra kerülni, hiszen az új tárcavezető, Görög Márta ugye ezt majd ígéretet is tettek, hogy amint tényleg elkezdik már a minisztériumban a tényleges munkát, akkor ez meg fog történni. Magyar Péter ugye arról beszélt, ő arra számít, hogy az igazságügyi minisztériumban nem lesz nagy reveláció az ott fellelhető iratokban, mert tehát ő ugye azt említette, hogy nem számít arra, hogy benne lesz, hogy akkor nem tudom, Lévai Anikó nyomására történt ez az egész kegyelmi ügy.
2: Ha úgy tetszik, adminisztratív szerepe volt leginkább az igazságügyi minisztérium.
1: Így van, tehát ő csak ugye ellenjegyez, ugye ez a hivatalos terminus. És ugye a valódi döntés ezzel kapcsolatban ugye a köztársasági elnöki hivatalban született, ugye akkor még Novák Katalin volt az államfő, és ugye itt most van egy remény azzal kapcsolatban, ha nem mond le Súlyog Tamás ugye május 31-ig, akkor viszont arra fogják őt kérni, vagy hát inkább felszólítani, mert inkább ez a kommunikációs stílus van most a két fél között, tehát őt arra fogják felszólítani, hogy akkor hozza nyilvánosságra azokat a dokumentumokat, amik ott vannak. Abban nyilván lehet már arra utalás, hogy mi vezetett odáig, hogy egy tényleg pedofil bűncselekmény miatt elítélt embert fel kelljen menteni.
2: Ez a segítő, mert aki megpróbálta, de, tehát nem de ő hát, volt a,
1: igen, de hát
2: az
1: akkor
2: aktor,
1: is egy,
2: igen,
1: egy pedofiliát, pedofil bűnelkövetőt segítette abban, hogy ezt a bűncselekményt elkövesse, tehát azért ez valóban egy súlyos ügy, és hát látszott is, hogy a társadalmi felháborodás vezetett végül odáig, ahol most tartunk, tehát ennek tényleg nagyon nagy jelentősége lesz, és hát tényleg reménykedni tudunk csak abban, hogy lesz abban valamiféle utalás, ami lezárhatja megnyugtatóan ezt a történetet, és tényleg, ha nem is büntetőjogi, vagy bármilyen ilyen felelőssége, de hogy egy ilyen erkölcsi, morális felelősséget legalább rá tudunk mutatni valakire, hogy akkor ez miattad volt.
2: A korábbi kormányülések emlékeztetőit is. Ugye nem tudjuk, hogy milyen rögzítés van, van-e képfelvétel, hangfelvétel, úgy tudjuk nincs, szó szerinti jegyzőkönyv, úgy tudjuk nincs, de emlékeztetők azért szoktak lenni, mert csak tudni kell, hogy mi hangzott el korábban. Ezeknek az emlékeztetőknek is a nyilvánosságát ígérte a miniszterelnök. Lehet sem megézni majd?
1: Én arra számítanék, hogy ebben is lesznek azért érdekes dolgok, mert ha visszaemlékszünk azért a kampány alatt is, Magyar Péter, ugye hát nyilván azért ugye az nem titok, hogy ő ebből a közegből jött, tehát a Fideszből, és azért neki voltak belső információi nagyon sokszor, akár kormányülésekről is, és nem egyszer, hogy mondjam, alakította úgy a kampánytémákat, hogy például egy ilyen kiszivárgott, kormányülésről kiszivárgott döntés vagy döntés előkészítés volt a téma, és ezt lovagolta meg akkor Magyar Péter.
2: Például Göddel kapcsolatban.
1: Például. Így van, tehát azért az egy elég emlékezetes történet volt. Tehát ha ilyen és ehhez hasonlóak, és azért az elmúlt 16 évben azért voltak olyan ügyek, amikben lehettek érdekes kormányzati döntések, vagy elhangozhattak nagyon érdekes témák ezeken a kormányüléseken. Én arra számítanék, hogy azért itt is lesznek érdekes dolgok.
2: Bár a Gödi sztorihoz csak annyi gyorsan zárójelben, hogy az sajtóban jelent meg.
1: Van.
2: De ami arra utal, hogy valahogy csak rögzített.
1: Így van.
0: Közben egyébként ugye Trump megérkezett Kínába, ami szintén egy izgalmas téma, de erről majd holnap beszélgetünk itt.
1: Az és akkor már nem velem viszont.
0: És akkor nem veled, Szurok András.
2: Viszont a baseball, ezt kevesen tudják önök közül, a baseball sapkáknak nagy rajongója, Szurok András kollégánk. Trumpnak egyébként van most lehetősége a Make America Great Again sapkák gyártásáról is tárgyalni.
1: Mondjuk én
2: Xi Jinpinggel úgyis ott készül az összes vámok, egyebek, szóval van ott mit megdumálni.
1: Így van, de én azért azt szögezzük le, én a sportokban utazom baseball így sapkában, van, tehát még America Great Again-es nincs.
2: Igen.
0: Még. Szurok András. Köszönjük.
1: Én köszönöm.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az Életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyag csarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
4: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
5: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
6: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
7: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. Elektroshopdebrecen.hu.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár július 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
9: Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Ma várhatóan megkezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Szombathelyen megkezdődött az aszbesztel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő. Jó reggelt kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 7 órakor. Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszály helyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyagellátása. A kormány első kormányülése éjszakába nyúlt. A döntéseket a mai magyar közlönyben fogják kiadni, és azokról a miniszterelnök is be fog számolni. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelyek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és Orbán Anita külügyminiszter mára berendelt az orosz nagykövetet a Kárpátalján támadás miatt. Volodymyr Zelenszkij szerint fontos üzenet, hogy Magyar Péter elítélte az Ukrajna elleni orosz támadást. Úgy véli, a közös álláspont számít a háború lezárásának kérdésében. Posztjában megköszönte Magyar Péter együttérzését és határozott kiállását. Ma várhatóan megkezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Keir Starmer kormányfő kihívója, Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozását szorgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot. Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbesztel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszt állítják helyre. A múlt hónap végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszt tartalmú kőzúzalékokkal burkoltak le utakat, az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, hogy a helyszínre utazik, és a helyzet rendezését az egyik legsürgetőbb feladatnak tartja. Az időjárásról. Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. Napközben 18-23 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladás az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton a Városhatártól, a 11-es főúton az M0-as autóúttól a Pünkösfürdő utcáig. De telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Soroksári úton befelé a Hentes utcától, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól a Szerencs utcáig, az M5-ös autópályán az Autópiactól. Mától a 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalomjelző lámpás irányítással egy sávban váltakozva haladhat, mert gázvezeték javítása kezdődött. A Pesti úton a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos korlátozásra kell készülni napközben, csatornakarbantartása miatt. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot, mert felújítják a járdát. Zuglóban a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál időszakos sávbezárás nehezíti az áthaladást átépítés miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
4: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
10: Itt vannak az alzanapok!
11: Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
12: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
5: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
6: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
13: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
14: Reklámot hallottak.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Bogyarák Anikó és Bodac Balázs.
1: Jó reggelt kívánunk az ATV nézőinek, azoknak, akik most csatlakoznak hozzá.
2: És a Spirit FM hallgatóit is köszöntjük, jó reggelt.
1: Na mesélj.
2: Hogy mi lesz? Pont azt néztem, hogy jönnek az első hírek egyébként arról, hogy Donald Trump kint tárgya a Kínában, 9 év után érkezett ő oda, legalábbis ilyen magas szintű találkozó nem volt, ugye Xi Jinpinggel fognak tárgyalni, és a téma most éppen Tajvan és Irán is, úgyhogy majd holnap ez a téma is érdekes lehet.
1: Jó, és ma?
2: Ma pedig például egy kormányváltás önmagában nem számolja fel az információs autokráciát, ezt mondja Krekó Péter, hogy mire gondol pontosan és hogyan épült ez az autokrácia, el fogja mondani majd az adás végén.
1: És mindezek előtt Niedermüller Péter, Erzsébet város polgármestere lesz a vendégünk, akire már nem mondjuk azt, hogy DK-s polgármester, mert polgármesternek polgármester, DK-snak viszont már nem DK-s, ennek a hátteréről kérdezzük most.

0: A DK most újjá akarja szervezni magát. Nem vitatom, hogy ez jogos igény, de én ebben a folyamatban már egyszerű pártagként sem kívánok részt venni. Ezt itt a Niedermüller Péter, Erzsébet város polgármestere itt van velem a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
1: Reggelt kívánok!
0: Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Miért nem? Nem úgy volna, hogy bajban ott vagyunk egymás mellett?
1: De ott vagyunk egymás mellett, csak az a kérdés, hogy milyen formában. Én azt gondolom, hogy a párt újjászervezés az bizonyára egy fontos dolog, hiszen ha van egy párt, annak kell, hogy legyen elnöke, elnökségési. De az én problémám az, hogy azt gondolom, hogy ez nem elég. Tartalmilag kell megújítani nem csak a DK-nak, hanem az egész baloldalnak a politikáját. Ez a választás, ez nagyon nyilvánvalóan, az április 12-i választás nagyon nyilvánvalóan arról szólt, hogy az a baloldalinak nevezett politika, amit a DK felkínált, arra nem volt vevő.
0: Baloldali vagy baloldalinak nevezett?
1: Hát ez a kérdés, hogy mi a baloldaliságnak a tartalma. És ugye szeretném mondani, hogy ez nem csak Magyarországon egy probléma, és nem csak a DK-nak a problémája. Az MSZP-re gondol, az MSZP-nek is ugyanez a problémája. De hogyha Angliára tekint, akkor az angol munkáspártnak is ugyanez a problémája, hogy nem definiáljuk, nem tudjuk elmondani értelmesen, megérthetően, hogy mi ma 2026-ban a baloldaliságnak, a baloldali politikának a tartalma. Egy dolog biztos, nem tud ugyanaz lenni, mint mondjuk a 960-as vagy 70-es években.
0: Ez egy elméleti kérdés ezen a szinten? Kell hozzá, meg kell a teória, aztán abból ugye abból szokták levezetni a gyakorlatot bizonyos szakterületekre. De az a szellemi háttér hiányzik, ami a baloldalt tudta definiálni?
1: Az nagyon hiányzik, és nem csak most hiányzik, hanem már 10 évvel ezelőtt is hiányzott. Ez most egy ilyen nagyon furcsán fog hangozni, mert úgy tűnik, mintha önreklám lenne, de nem az. Véletlenül kezembe került egy 2013-ban írott írásom, ahol pont erről beszéltünk már, hogy muszáj valahogy újra definiálni. Nincsen már abban az értelemben baloldali politika, hogy mondjuk 1960-ban, 70-ben vagy 80-ban volt.
0: Változott a világ.
1: Változott a világ.
0: Ami leszakadt munkásosztály volt, az most már mondjuk életszínvonalában középosztály. Fogyasztásában középosztály. És nagyon sok tekintetben már kulturális szempontból is középosztály.
1: Pontosan erről van szó. Arról van szó, hogy a világ fejlődése, szabad így fogalmazom, a társadalmi mozgások elmentek a baloldal mellett. Nem olyan régen
0: olvastam. Beteljesült a baloldalnak a programja, sikerült felemelni egy nagyon komoly, nagyon széles népréteget a középosztályba, annak valamely szintjére, annak a gyerekei azok már egy szinten följebb vannak, hogyha már osztály alapon gondolkozunk. Tehát a baloldal beteljesítette a történelmi küldetését. Köszönjük, viszontlátásra.
1: Még akár ezt is lehet mondani, én nem ezt mondom. De arról, amit ön most mondott, arról eszembe jutott például Kovács Imrének a nagyon fontos kutatása, amely ugye azt mutatta ki, hogy a szakmunkások, a munkások körében pontosan az a típusú kultúraváltás, polgárosodás történt meg, amire ön most utalt. Erre nem reflektáltunk semmilyen módon. És ugye van egy másik probléma is, és szerintem az nagyon-nagyon fontos probléma, hogy azokkal a társadalmi csoportokkal, rétegekkel foglalkozunk, amelyek az utóbbi években, évtizedekben leszakadtak, és nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerültek. De tudnunk kell, hogy ezek a csoportok politikailag alig mozdíthatók. Alig mozdíthatók.
0: Erre való a politika, erre való, hogy ezt csinálja meg?
1: Erről beszélek, hogy értük kell dolgozni, de őket nem tudja kimozdítani, mert ők azt védik, ami épp megvan nekik. És ez egy csomó olyan konfliktus, amire a baloldali pártok Magyarországon se, DK sem, Európában sem nem találta meg a választ.
0: Ezek a különböző csoportok, akik a társadalomnak a vesztesei közé tartoznak, ezek viszont nagyon eltérőek. Demográfiailag eltérőek lehetnek, munkaerőpiacon vagy az ellátórendszertől függve eltérő státuszban lehetnek, területileg eltérők lehetnek, nagyon sok mindenből. A baloldalnak azt mondta, hogy munkásosztály. És akkor az egy definiált dolog volt, volt kontúrja annak a néprétegnek, amelyet képviselt. Itt meg csak annyi bennük a közös, hogy leszakadtak.
1: Pontosan ezért mondom azt én, és abban nagyon mélyen meg vagyok győződve, hogy ma már az az osztályalapú baloldali politika, ami ment korábban pontosan úgy, ahogy ön megfogalmazta, az ma már nem működik. A munkavállalóknak az összetétel az rendkívüli módon differenciált, rendkívüli módon különböző. Ön ezt nagyon pontosan írta le, hogy nincs már az a típusú, és ugye a munkás összetétel nem csak társadalmilag volt, kulturálisan
0: egységes
1: volt, és ez már nincs. Tehát a baloldalnak sokkal differenciáltabban kellene politizálni, és ügyekre, nem pedig társadalmi osztályokra, ügyekre koncentrálni, és azok mentén megszervezni a szavazói bázisát.
0: Vezérgondolat kell egy vezértörténet, ezt megcsinálta a Fidesz, megcsinálta a Tisza. Tudott egy vezérgondolatot adni?
1: Pontosan ez a probléma.
0: Abból következhetnek majd persze ügyek, amire majd ráhúzzuk azt az egy darab vezér gondolatot, és mindegyiket ahhoz kötjük be. Hogyha folyamatosan ügyek mentén mennek, egy-egy szakterületre mennek rá, akkor miről fogja megismerni a választó a baloldalt?
1: Pontosan erről beszélek, hogy nincs, nem volt, és ma sincs a baloldalnak egy olyan narratívája, engedje meg, hogy én ezt a kifejezést használjam, ami meggyőzi a választópolgárokat arról, hogy a baloldalnak is van egy víziója. Önnek teljesen igaza van, a Fidesz is megcsinálta, a Tisza is megcsinálta, a választópolgárokat arról, hogy a baloldalnak is van egy víziója.

0: jobboldali vagy baloldali, de az nagyon világos, hogy az, amit mondjuk én baloldali politikának gondolok, az egy értékrendszer. És azt az értékrendszert, azt ideológiától függetlenül is, ahogy ön fogalmazott, képviselni kell. És ez az értékrendszernek a felmutatását sem látom, és ennek az értékrendszernek a politikai képviseletét sem látom, és azt gondolom, hogy ez a probléma.
1: Itt volna a lehetőség a DK-n belül, most tabula rasa van, akár ott is megpróbálhatná ezt kidolgozni, elfogadottá tenni, híveket szerezni hozzá, támogatókat.
0: Ugye én most ezt nem fogom felsorolni itt, mert ez nem az a hely, hogy elmondja, hogy mennyi politikai vitát folytattam az elmúlt 10 vagy 15 évben a DK-ban, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy most pártkereteken belül ezt nem lehet megcsinálni. Egy társadalmi mozgalom kell, ezt az egészet, amiről épp beszélgettünk, intellektuálisan is újjá kell építeni, és ezt nem lehet pártkeretekbe csinálni, azt csak egy társadalmi mozgalom keretében lehet csinálni, és én azt gondolom, hogy ha én nekem még van szerepem, akkor az, hogy ebben részt vegyek.
1: Ezt fogja szervezni az intellektuális hátteret?
0: Hát az talán túl nagy kérdés, hogy túl nagy kifejezés, hogy szervezni, de én azt gondolom, hogy ez az a terület, ahol még valamit tudok tenni azért, hogy a baloldali politikát megpróbáljuk tartalommal megtölteni.
1: Kell az intellektuális háttér, ez nem világos, de egyre inkább azt látjuk, amilyen akkor, hogy az intellektuális háttér az azonnal politikai cselekvéseken keresztül kezd el megmutatkozni. Vagy ha úgy tetszik, az ideológiai háttér. Mitől nem lesz ez értelmiségieknek az összedugott fejű busongása?
0: Hát mert nem arra készül, hogy itt az értelmiségiek összedugott fejjel busongjanak, mert nem busongani kell, hanem el kell kezdeni dolgozni azon, hogy hogyan tudunk egy másfajta társadalomképet kialakítani. És önnek igaza van, annak akkor lesz értelme, hogyha az lesz politika, annak lesz politikai implementációja. Az lehet, hogy a DK lesz, lehet, hogy egy más baloldali mozgalom, ezt nem tudom megmondani. Egy dolgot nagyon fontosnak tartok. Az, hogy én most eljöttem a pártomból, azon én nem kritizálom a DK-t, és semmiféle fajta, még csak megközelítőleg negatívat sem akarok róluk mondani. Egyszerűen azt gondolom, hogy nekem most más a feladatom.
1: És ha bejutott volna a DK parlamentbe?
0: Akkor is ugyanezt gondoltam volna.
1: Akkor is ugyanerről beszélgetnénk?
0: Hát ha engem kérdezni, akkor ugyanerről beszélgetnénk.
1: Természetesen. Igen, de akkor beszélgetnénk ugyanerről ugyanígy, hogyha ugyanúgy kilépett volna a DK-ból. Kilépett volna akkor is, hogyha bejut a DK parlamentbe?
0: Igen, akkor is, mert ez egy hosszabb folyamat volt. A választások előtt már nyilván semmiért nem akartam meglépni, mert nem szeretem az ilyen idézőjelbe tett patetikus lépéseket. Most egy hónappal a választások után azt gondoltam, hogy itt az ideje, hogy akkor ezt nyilvánvalóvá tegyem, hogy valami másra van szükség az én meggyőződésem szerint. És ahogy írtam, és a legnagyobb tisztelettel és barátsággal gondolok azokra az egykori pártársaimra, akik ott maradtak és dolgoznak.
1: Azok is önre?
0: Hát nem mindenki, legyünk őszinték, nem mindenki. Ha megnézem a Facebookhoz érkezett bejegyzéseket, akkor pontosan tudom ezt látni, vagy pontosan látom ezt, hogy ki mit gondol, de ezt tudomásul kell vennem, mindenki úgy értelmezi és úgy gondolja el ezt, ahogy jónak látja.
1: Niedermüller Péternek, Erzsébetváros polgármesterének köszönöm szépen.
0: Én köszönöm szépen, hogy itt lehettem.

0: Szekeres Imre, korábbi honvédelmi miniszter a vendégem. Jó reggelt kívánok, köszönöm.
1: Jó reggelt kívánok.
0: Ruszin Szandi Romulus a meghallgatásán, ugye még a bizottság előtt, a kinevezése előtt azt mondta, hogy mindenkit visszavárunk, aki megfelel a követelményeknek, utalva ezzel az egyik, hát legfőbb okára annak, hogy ő felmondott, ugye, vagy eltávolították anno, ez az úgynevezett fiatalítás. Lehet rehabilitálni ezeket a katonákat? Ugyanúgy, mint ahogy egyébként az oktatási miniszter megígérte, hogy a tanárokat majd rehabilitálja, akiket eltávolítottak.
1: Persze lehet, de hát ennél többet is fog tudni tenni az új miniszter, hogy azokat a, nevezik így, jogokat, amelyeket a hivatásos és szerződéses katonáktól elvettek, azt visszaállítja. Tehát a képviseletüket, az érdekérvényesítő lehetőségeiket, mert a katonák, ugye egyrészt katonák, tehát az egy más szabályrendszer, de ugyanakkor ez a munkahelyük is, ott viszont megilletik őket azokat a jogok, mint bármely magyar munkavállalót.
0: Mire gondol pontosan?
1: Hát a

0: saját életüknek a meghatározására, a túlórákra, a juttatásokra, a bérek közötti különbségekre, a szociális ellátási rendszerre, megszüntették a szakszervezetet, a Magyar Honvédségben korábban volt honvéd szakszervezet, tehát számos olyan konkrét lépés van, amit ha az új miniszter megtesz, akkor a belső légkört, hangulatot és a pálya vonzóbbá tételét is biztosítani tudja.
1: Ezek a fiatalok, vagy azok, akiknek komoly tapasztalata volt, visszatérhetnek ön szerint reálisan a Magyar Honvédségbe? És egyáltalán volt olyan vélemény korábban, hogy itt nem fiatalításról van szó igazából, hiszen ugye az volt az egyik hivatkozási alap, hogy most már több nyelvet beszélő katonákra van szükség, és az eltávolítottak között komoly tapasztalattal bíró katonák is voltak, hanem igazából arról van szó, hogy az egyfajta hierarchiában túl sokan lépdeltek mondjuk fölfele, nagyon sok volt a tiszt, kevés a közkatona, muszáj valamit csinálni a rendszerrel.
0: Hát, hogyha erre ez a válasz, akkor nagy baj van. Ez semmiképpen nem segítette a Magyar Honvédségnek a képességeit vagy a működését. Le kell egyszerűsíteni egyébként a parancsnoki rendet, de nem így. Tehát a világ elment a fölött, a szemlélet fölött, amit itt az elmúlt években a Honvédelmi Minisztérium képviselt. Ma már sokkal egyszerűbb és együttműködőbb katonai feladatokra van szükség. Meg lehet szüntetni a fegyvernemi parancsnokságokat, hiszen mindenütt már az alkalmazás során különböző fegyvernemek együttműködnek, meg lehet szüntetni olyan adminisztratív szerveket, amelyekre nincs szükség, de ezt másként kell csinálni, nem az, hogy elküldöm azt, aki nyelveket beszél, vagy ért valamihez, csak nem tetszik. Mert véletőleg ez volt a szempont.
1: Az elmúlt években sokat hallhattunk a haderőreformról, és hogy mi minden újult meg, milyen új eszközök vagy létesítmények vannak a honvédségben. Mi az, amit ebből meg kéne tartani, és mi az az irány, amit változtatni kell? Gondolok itt arra is, hogy azért most már mindenhol drónokkal zajlik a háború a szomszédunkban is.
0: Hát ez a legnagyobb lecke az új honvédelmi miniszternek, és rendkívül körültekintően kell eljárnia. Én ezt úgy fogalmazom, hogy három lépcsős feladata van. Az első, hogy azokat a beszerzéseket, azokat a képességjavítókat, amelyek elindultak, amelyeket kifizettek, vagy majdnem kifizettek, azt értelemszerűen végig kell csinálni. Annál nagyobb pocséklás nincs, hogy már kifizettem a 4/5 részét, és mégse kell. Tehát ilyet nem szabad csinálni. Hát ez az első feladat. A második, hogy minden olyan függőben lévő beszerzést, vagy amelyben még nincs szerződés, nem tettek konkrét lépéseket, félre kell tenni, és valóban, és ez a harmadik lépéssel összefügg, készíteni egy 10 éves tervet. Én azt mondtam meg honvédelmi miniszterként, nagyon kemény lecke volt, a katonáktól egyébként, hogy nem abban kell gondolkoznom, hogy most mi van, hogy most divat a drón, hanem abban kell gondolkoznom, hogy mi lesz 10 év múlva. Mert mire egy honvédségi vagy katonai beszerzés elér oda, hogy megjön, betanítják az embereket, hát 4, 5, 6, 8, 10 év telik el. Ezért van az, hogy a NATO-ba 10 éves egyébként a tervezés, és 2 évente felülvizsgálata van a katonai tervezésnek. Tehát kemény leszke vár az új honvédelmi miniszterre, akinek igazából a legnagyobb veszély, ami rá leselkedik, az, hogy katona. Ez tudom, hogy furcsa.
1: Ami az előnye, az a hátránya?
0: Nem. A honvédelmi miniszter nem katona. Az a vezérkari főnök. Tehát a vezérkari főnök az, aki az egész állam apparátus, minisztériumot, miniszterelnököt, honvédelmi miniszternek a fő katonai tanácsadója. Az ő feladata a szakmai kérdések eldöntése. Katonai szakmai kérdések eldöntése. Na most, ha oda kerül egy katona, az egy hihetetlen nehéz helyzet, hogy megállja azt, hogy ne vezérkari főnök legyen, hanem honvédelmi miniszter, akinek egészen más a feladata. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog. Én Benkő Tibor tábornok úron láttam, aki most a Fidesz érában volt egy ideig honvédelmi miniszter, hogy ez, amikor átcsúszott abból, hogy ő még mindig vezérkari főnöknek gondolta magát, abból mindig baj lett. Tehát ez egy nagyon nagy
1: lecke. Hiszen nem bújhat ki a saját a múltjából vagy szerepköréből, és sokan ugye pont azt mondják, hogy pont attól kompetens, hogy na végre, akkor megint egy katona van ott.
0: Akkor legyen vezérkari főnök, de nem miniszter. Tehát nem. Tehát a honvédelmi miniszter, aki a kormányt képviseli, aki az egész állam szervezetben az együttműködést biztosítja, aki a feltételek biztosításáért, a körülményekért, a költségvetésért felelős, ő nem szabad, hogy belecsúszson ebbe a szerepbe. Én nem voltam katona, tehát nem voltam katonatiszt, tehát így csöppentem bele a történetbe, de egy hét után éreztem, hogy van egy határ. Én abban nem szólok bele. Két kiváló vezérkari főnökkel dolgoztam, Havril Andrással és Tömböl Lászlóval. Soha az nem merült fel bennünk, hogy én átlépjem ezt a határt. Tehát ha valamit tudok tanácsolni a mostani tábornok, honvédelmi miniszternek, hogy ne lépje el ezt a határt. Sokkal jobb lesz. Eredményesebb lesz a munka.
1: Mondjuk erre ugye pont azt mondják, hogy máshogy csinálnak
0: mindent. Hát kívül lesz könnyű mondani, de...
1: Hogy néz ki egy ilyen átadás, átvétel? Ezt hogy kell elképzelnünk? Ugye minden területen a Tisza kormány most azt mondja, hogy komoly átvilágítások jönnek, transzparencia lesz, mindent látni fogunk, hogy mi történik. Hogy kell ezt elképzelnünk a gyakorlatban? Egyáltalán mennyi idő egy ilyen a honvédelem esetében?
0: Hát én egy tragikus történetet éltem meg ezzel kapcsolatban. Nem volt átadás, átvétel 2010-ben. Én, mint honvédelmi miniszter, a vezérkar, a katonai szervezetek felkészültek a teljes dokumentációval. Ott azért vannak olyan dolgok, amik már nem vannak a pincében most, amik nem nyilvánosak. Hát a dolog természetéből fakad. Megjelent Rende Csaba és néhány ember, és közölték, hogy nem veszik át. Tehát 2010-ben nem vett át a Fidesz kormány a honvédelmi minisztériumot, nem vett át a vezérkari iratokat, és nem vett át azokat a titkos dokumentumokat, amit ilyenkor át kell adni.
1: Azok ott vannak még a pincében?
0: Ott persze, hát utána két vagy három nappal később bementek, és első lépésük volt, hogy leváltották a vezérkari főnököt. Azt a vezérkari főnököt, akit egyébként velük egyeztetve, ellenzéki pártokkal egyeztetve nevezett ki a köztársasági elnök egy évvel előtte. Tehát nekem abban praxisom nincs, hogy kell átadni. Ennek azért vannak szabályai, szerintem az új miniszter azért járatos ezekben az ügyekben, hát ott dolgozott, volt minisztériumban államtitkár, helyettes volt vezérkari főnök, szerintem ez pontosan tudja ennek a mechanizmusát. A hivatalos, formális átvétel az körülbelül egy hét, az összes dokumentum átadása, átvétele, és hát utána kezdődik az a munka, hogy neki ezeket végig kell, alakulatokat végig kell járni, ki kell alakítani egy vezetési rendet, tehát sok feladata lesz, nem fog unatkozni.
1: Mennyire politikai, vagy mennyire bizalmi a kapcsolat a vezérkari főnök és a honvédelmi miniszter között? Gondolok itt arra, hogy azért már most is pedzegetik, hogy itt is lesz egy gyors csere.
0: Ez nagyon-nagyon nehéz ügy. Hogyha nem a Fidesz ére után lennénk, a legegyszerűbb mondatot mondhatnám. Nem szabad leváltani vezérkari főnököt. Nem szabad kormányváltás során kitenni a Magyar Honvédség katonai vezetését egy politikai megrendelésnek. Most tudom, hogy bonyolultabb helyzet, miközben én a mai vezérkari főnököt még ismerem, debreceni dandárparancsnok korábban, és egy kiváló katonának tartom. Kiváló katonának. Tehát ez a másik nagy lecke.
1: Maradnia kell?
0: Én azt tanácsolnám, hogy maradjon.
1: Szekeres.
0: Adjanak egymásnak egy évet.
1: Szekeres Imre, köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Bogyarák Anikó és Bodac Balázs.
1: Horváth Lóránt azt állítja, hogy 9 fegyelmi eljárás, ügyvédről beszélünk, 9 fegyelmi eljárás indult ellene azzal a szándéka, hogy kizárják az ügyvédi kamarából, a saját kamarája jelentette fel az adóhatóságnál, és a választások előtt maga a budapesti ügyvédi kamara személyesen fenyegette meg, hogy büntető eljárást indítanak majd ellene. Ezt a budapesti ügyvédi kamarának az elnöke tagadta itt a stúdióban, Tótem Gábor itt volt nálunk. Most viszont itt van Horváth Lóránt, ügyvéd, az ügyvédkör elnöke. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy eljött. Azt írja ezekre a megállapításokra Tótem Gábor, hogy nem, hogyha ha tudja ön bizonyítani ezeket az állításokat, amelyeket tett, akkor ő, mármint Tótem Gábor, azonnal lemond a budapesti ügyvédi kamara elnöki posztjáról. Mivel tudja ezeket bizonyítani?
2: Igen, azt gondolom, hogy ennek a bizonyításnak megvan a saját fóruma. Tehát az elnök úr arra szólított fel, hogy egy zárt Facebook csoportba tárjam az ügyvéd kollégák elé ezeket a bizonyítékokat. Én azt gondolom, hogy nem ez a helyszín, ahol ezt a meccset lejátsszuk. Hogyha valóban a kamarának olyan érdeksérelmet okoztam, vagy az elnök úrnak olyan érdeksérelmet okoztam, amely valamilyen jogvédelemért kiállt, akkor ennek megvan a saját fóruma. Nem szeretnék senkit ezzel kellemetlen helyzetbe hozni.
1: Nem csak, hogy tudjam követni, arra utal, hogyha ezt úgy gondolja Tótem Gábor, illetve a budapesti ügyvédi kamara, hogy nem igazak az önállításai, akkor pereljék önt be, és hát akkor találkozunk.
2: Akár pereljenek be, így van, így van. Tehát nyilván, hogy ezek mind a fegyelmi eljárások, mind az egyéb vizsgálatok, amelyek ellenem folytak, ezek szenzitív adatokat tartalmaznak, tehát én nem fogok tudni még anonim módon sem egyszerűen az ügyvédek elé tenni ilyen iratokat, hanem hogyha valóban ez egy ekkora érdeksérelem, és valóban hamisak az állításaim, álláspontom szerint nem, mert mindent tudok dokumentálni, akkor tessék valamilyen hatósághoz fordulni, és akkor vizsgálják ki ezeket az ügyeket.
1: Hát de, hogyha ön érdekkonfliktusban áll Tótem Gáborra, vagy másfajta vezetés szeretne ön a budapesti ügyvédi kamarának, mint amit ő képvisel, egyébként ön bejelentette, hogy indulni fog az elnöki tisztségért.
2: Így van.
1: És azt mondja Tótem Gábor, hogyha ön bizonyítja a saját állításait, akkor már ő, már mint Tótem Gábor feláll és ott hagyja az ügyvédi kamarának, a budapestinek az elnöki székét, akkor tulajdonképpen elérte ön is a célját. Tehát miért kell várni arra, hogy Tótem Gáborék kezdeményezzenek jogi eljárást önnek?
2: Nekem nem az a célom, hogy Tótem Gábor lemondjon. Nem az a célom, hogy őt kellemetlen helyzetbe hozzam, hanem az a célom, hogy az ügyvédséget, az ügyvédi közösséget meggyőzzem arról, hogy itt irányváltásra van szükség az ügyvédi kamarán belül. Tehát azt gondolom, hogy ezt a vitát sem a nyilvánosság előtt, sem pedig az ügyvédek előtt kellene lefolytatni.
1: Hát azért a nyílt levél az mindenféleképpen a nyilvánosság előtt van, vagy egy nyilvánosan látható videó az is a nyilvánosság előtt van.
2: Nyilvánosság előtt van, én egy mondatot mondtam, ő pedig egy hosszú nyílt levelet írt ezzel kapcsolatban.
1: Jó, most az a dolog tárgyi súlya szempontjából van jelentősége, hogy ki hány karakterben fogalmaz?
2: Nyilván nincsen jelentősége, itt egy problémafelvetés történt az én részemről, és azt is jeleztem, hogy én ezt egyszer fogom elmondani. Ez volt az a történelmi pillanat a választások után, amikor az ember beszélhet a sérelmeiről. Novemberben lesz az elnök választás, hogyha novemberben mondom el azt, hogy engem egyébként miért, én azt gondolom, hogy az nem lett volna hiteles, tehát ennek ez volt az időpillanata. Én nem szeretnék erről tovább beszélni, hogyha a kamara vagy az elnök úr bármilyen eljárást kíván indítani ellenem, akkor tegye meg.
1: Jó, és hogyha nem indít eljárást ön előtt, akkor maradnak a levegőben lógó állítások?
2: Akkor beszélgessünk az ügyvédség jövőjéről, illetve a múltjáról, hogy mi történt az elmúlt 8 évben, mert szerintem a kérdés az inkább ez.
1: Ez viszont már olyan, mint hogyha a budapesti ügyvédi kamara elnöki kampányának volna a része.
2: Nem gondolom, hogy az elnöki kampány, ezt is értettem ezt az üzenetet, és ismerem a szabályokat ezzel kapcsolatban. Tehát azt hiszem, hogy az ügyvédségről beszélni, egyébként én beszéltem az elmúlt 3-4 évben intenzíven ezekről a kérdésekről, akkor sem volt kampány, hanem ezek teljesen teljesen valid kérdések, vagy valid problémák, amelyekről egyébként beszélni kell.
1: Van itt önnek egy olyan állítás, hogy a választások előtt a budapesti ügyvédi kamara személyesen fenyegette önt meg, hogy büntető eljárást fognak majd indítani. Ez is, hogyha ez alaptalan, akkor ezért akár ön is indíthat a jogi eljárást.
2: Minden további nélkül indíthatnék, de...
1: Ön sem indít. Tótem Gábor sem indít ön ellen, ön sem vele szemben.
2: Ez egy személyes beszélgetés volt, itt több téma is előkerült. Itt maga a reakciója a kamarának szerintem az kirívó, mind az én nyilatkozatomra tett reakciója, mind pedig ezekre az állításokra való reakciója.
1: Azért arra számított, amikor tett egy állítást, hogy erre lesznek reakciók.
2: Én nem számítottam, erre a reakcióra nem számítottam, mire megmondom számított? Őszintén. Én arra számítottam, hogy esetleg felhívnak és azt mondják, hogy beszéljük ezt meg.
1: De ilyen nem történt?
2: Nem történt.
1: Nem volt semmilyen egyeztetés?
2: Na.
1: Azon az át Facebook csoportra tett javaslaton kívül?
2: Így
1: nem
2: van.
1: Volt tisztázási lehetőség?
2: Nem volt semmiféle tisztázás.
1: Ön azt is mondja, hogy az ügyvédi kamarán keresztül a politika az beavatkozik az ügyvédségnek az életében. Nem tudom, hogy egészen szabatosan fogalmaztam meg, vagy hát tudom, hogy nem, de majd akkor ön elmondja, hogy milyen beavatkozásra gondol ön, vagy mi az, amit ön érzékelt?
2: Kinyitom ezt a kérdést, vagy ezt a választ annyiban, hogy gyakorlatilag a köztestületeket előző rezsim átvette, informálisan, de átvette, és valamilyen befolyás gyakorolt rá. Ez nem csak az ügyvédi kamarára érvényes, hanem más kamarákra is. És gyakorlatilag ezzel az átvétellel, illetve a hallgatással, azzal, hogy ezek a kamarák, ezek a szakmai testületek nem nyilvánítottak véleményt azzal kapcsolatban, ami történt itt az országban, ezzel kollaboránsá vagy cinkossá váltak ennek az egész rendszernek a lebontásában.
1: Ez egy ilyen áttételes érvelés, tehát ez nem azt jelenti, hogy direktben politikai irányítás alatt állt az akár a budapesti, akár az országos ügyvédi kamara, sem azt nem jelenti direktben, indirektben értem, de direktben nem jelenti azt, hogy ez kollaborálás.
2: Semmi sem direkt, tehát a legfőbb ügyész, a köztársasági elnök sem direkt gyakorlatilag, mert ugye őt is valamilyen testület választja, tehát ezek mindenképpen áttételes dolgok, de hatással vannak az ügyvédség életére, meg a köztestületek életére.
1: A köztestületet értem, de nem közhivatalt látnak elő. Önök a magánpiacon élnek, szolgáltatóknak, vagy vállalkozásoknak, cégeknek dolgoznak, magánszemélyeknek dolgoznak. Tehát ilyen értelemben az önök szakmai autonómiája az adott?
2: A szakmai autonómiája.
1: Bocsánat, adott. Csak egy orvosi kamaránál nem feltétlenül, egy klinikán, kórházba dolgozik, neki nem, ilyen értelemben nem adott.
2: De azt ne felejtsük el, hogy ez a köztestület, ez hivatali funkciókkal is rendelkezik, tehát nem pusztán arról van szó, hogy itt a belső önkormányzat megszabályozza, vagy szabályozza, hogy mit tehet egy ügyvéd, meg mit nem, hanem itt vannak nagyon jelentős hivatali funkciók, amiket el kell látni egy kamarának.
1: Hogyha nem lett volna az ön által említett politikai befolyás, akkor miben működött volna máshogy akár a fővárosi ügyvédi kamara, akár az országos ügyvédi kamara, illetve az ügyvéd szakmában dolgozóknak mennyiben lett volna más az, ahogy a hivatásokat tudják teljesíteni?
2: Én azt gondolom, hogy példát kell venni a nyugat-európai kamarákról. Én a bécsi ügyvédi kamara tagja is vagyok, és azt látom, hogy olyan kérdésekben, olyan jogi kérdésekben, ahol az állam túllép határokat, olyan megnyilvánulásai vannak, amelyek az ügyfél érdekeket, illetve az ügyvédi érdekeket sértik, akkor a kamarák nagyon határozottan fellépnek. Ez a fellépés maradt el az elmúlt 8 évben.
1: Fellépés ez miben nyilvánul meg? Felszólalások?
2: Felszólalások, nyilatkozatok, állásfoglalások ezzel kapcsolatban. Tehát semmiképpen nem az, hogy hallgatunk és végignézzük, hogy mi zajlik az országban.
1: Most új kormány van, hogyha egy ön által elhiszem, tehát van egy ideális kép a fejében, hogy kéne kinéznie egyrészt a hivatásrend ön megfogalmazásának, ki saját önképviseletének, illetve magának a belső működésnek is. Tehát, hogyha az új kormányzat idején történnek olyan dolgok, amelyek ebből a szempontból szintén aggályosak lehetnek, akkor ön kamarai tagként akár felszólalna ugyanúgy?
2: Minden további nélkül. Tehát én azt gondolom, hogy ez morális kötelessége a jogásztársadalomnak. Pont ez az, amit hiányol a társadalom. Hogy a jogásztársadalom hallgatott. A kamara hallgatott azokban a kérdésekben, amelyekben meg kellett volna szólalnia, pedig a kamara a legfajsúlyosabb szereplője a jogásztársadalomnak, vagy az ügyvédtársadalomnak, inkább így fogalmazok.
1: Horváth Lóránd ügyvédnek köszönöm szépen.
2: Én köszönöm.

0: Mennyire vannak kivéreztetve az önkormányzatok, mi lehet a megoldás, visszakaphatják-e az önállóságukat? Sok a kérdés ezen a területen is, ezt is fogjuk boncolgatni most Schmidt Jenővel, aki Zoom kapcsolaton keresztül van itt velünk, a Debreceni Egyetem Siófoki kampuszának igazgatója most jelenleg, de hát korábban ugye komoly kompetenciája volt az önkormányzatok kapcsán. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt, kezdjük csak.
0: Arra hívta fel a figyelmet, hogy minimum 50 milliárd forint támogatás kellene körülbelül azonnal most az önkormányzatoknak. Hogyan és miből, amikor egy átadás átvétel közepén van, illetve a legelején van konkrétan egy új kormányzat?
1: Hát az új kormányzatnak azért egy új költségvetést kell majd készíteni, ezt szerintem a hangsúlyok el fognak menni, eltolódnak jobbra-balra, de 50 milliárd forint egy 38-40 ezer milliárd forintos költségvetésben, azt kell mondjam, hogy szinte nulla, gyorsan lehet ekkora összeget találni, és hát ugye ez nem azonnal szól, hogy annyit azonnal kitolni, hanem egész évben, ami vissza van még ebből az évből, módszeresen megnézni őket, hiszen 2500 önkormányzat az állandóan forrás hiányos, és mindig pénz kell, viszont azt is meg kell nézni, hogy ez mire és hogyan és miként.
0: Lőrincz Viktória, ugye az új miniszter, beszélt arról a meghallgatásán, hogy mi minden jogkört vettek el egyébként az önkormányzatoktól, és ön is említi a cikkben, hogy strukturális átalakításra van szükség. De az sem mindegy, hogy hol vannak a hangsúlyok, hogy mondjuk egy falu ugyanazokat a jogköröket kapja-e, mint egy város. Mennyire bonyolult egy strukturális átalakítás?
1: Hát eléggé bonyolult, és ez nem megy azonnal. Viszont azt is látni kell, hogy az a struktúra, amit 30 éve viszünk ebben a rendszerben, az most már bebizonyosodott a finanszírozás okán, hogy elég komoly változtatásra szorul, hiszen minden településnek ugyanazok a feladatai vannak, legyen az 200 fős, vagy legyen 50 ezer, vagy éppen 100 ezer, és akkor most én az egészből úgy kivenném a fővárost, mert ez egy külön kategória. Ugye a metró nem sok helyen van Magyarországon rajta kívül, meg van egy csomó olyan dolog, ami nem érinti a helyi önkormányzatokat, ami a fővárost érinti. Tehát a fővárosra biztos, hogy egy külön szabályozás kell, a kerületekre, a közlekedésre és mindenre az ég adta világon. Ettől ezek még, ha belegondol, azért kerületenként több mint 100 000 ember, azért ez egy elég nagy városnak felel meg a vidéki lépték tekintetében. A többieknél azért azt látni kell, hogy 1500 település az, ahol körülbelül 1,3 millió ember lakik. 2500 település az a szám, ahol nem éri a lakosság 2000 főt, összesen 3-3,5 millió ember lakik ezen a 2500 településen. Ezeket szervezni kell, és minden feladatot nem lehet egy helyen megoldani. Ezért három szintre kell majd tagozódni ennek az új rendszernek, véleményem szerint ennyi tapasztalat, meg ennyi pénzügyi rálátások után. Az első szint az, amikor az alapfeladatokat kell ellátni egy településnek, de mik azok? Legfőképpen a közterület fenntartása, közvilágítás, a falugondnoki szolgálat, és talán azt kell, hogy mondjam még, ami ide tartozik, nagyon mondjuk a szociális kérdéseknek az ellátása, de ha megnézem a következő szintet, az már a járásszékely városok, és hozzátartozóan kell kezelni mindent, és társulási formában kell kezelni, mert ezeknek a településeknek kell majd ellátni minden településen azt a magasabb rendű feladatot, ami egészségügy, oktatás, szociális ellátásban, azok a kérdések, amik speciálisak, és étkeztetés, és minden, ami ehhez tartozik, és hát a harmadik szint az pedig a nagyvárosoknak a szintje, ahol már magasabban jön a hulladékgazdálkodás, a vízi közművek, és jön minden. Tehát igazából a nagyobbaknak kell a kicsik fele menni, de nem úgy elvtelenül, hanem társulási formában, és mindenképpen a kicsiknek a beleszólása az benne kell, hogy maradjon, nem léphetnek ki a társulásból, és kétkörös jogosítványt kell nekik adni, ami azt jelenti, hogy nem csak a település szám, hanem a lakosság szám alapján is bele tudnak szólni a döntési mechanizmusba. Ez egy jó struktúra lehet arra, hogy a finanszírozást is szépen nyomon lehet követni, mert így most aztán akkora a szakadék Borsod megye, vagy éppen Zala megye, vagy a Pest megye között, hogy egészen más finanszírozási formákat kell hozzá kitalálni.
0: Iskolák kinek a feladata lenne? Vagy itt is az ön javaslata szerint mondjuk eltérő egy falu vagy egy város jogköre?
1: Hát az a helyzet, hogy már az iskolák tekintetében az üzemeltetést azt azonnal vissza lehet adni az önkormányzati szektornak, az épületek üzemeltetését szerintem vissza is kell a forrásokkal együtt. Aztán a torrent ammenet és egyéb más, ez majd a klik kérdéskör lesz, hogy az új kormány hogyan szeretné ezt rendezni, de azt azért mondanám, hogy ugye itt vannak a munkáltatói jogok, tehát hogy azért több tízezer vagy százezer munkáltatói jogot azonnal nem lehet megváltoztatni, ezért mondom én azt, hogy az épületek üzemeltetése az igen. Az gyorsan tud menni, meg olcsóbb is lesz véleményem szerint, mert minden település magáénak érzi. Itt az lesz a kérdés, hogy a struktúrát hogyan fogják összerakni. Egy kisiskola az, hogyha 20 fő alatti alsótagotról beszélünk, az életképtelen. Mindenképpen közvetközponti iskolákra lesz szükség, viszont az alsótot meg kell tartani, ahol előláthatóak 6 éven keresztül lehet látni, hogy mennyi gyermek jön be a rendszerbe.
0: Többen pedzegetik, hogy egy ekkora győzelem után előrehozott önkormányzati választások is lehetnek. Mi az ön véleménye erről?
1: Hát ez egy butaság, ugyanis az Európai Unió és Magyarország kapcsolatában azért a jogállamiság az elsődleges kérdés volt, és hogyha valaki ilyenen gondolkodna, hogy valakit megválasztottak 5 évre, és akkor most azért, mert kormányváltás volt, azért akkor új választást írjunk ki. Ez egy butaság, ilyen nem fog megtörténni véleményem szerint. Mindenki nyugodt legyen, ő polgármester lesz 2029-ig, hogyha feladatát rendesen ellátja.
0: Ön hogyan fog tudni együttműködni az új kormányzattal, mint polgármester? Egykori polgármester.
1: Egykori polgármester, én 22 évig voltam polgármester, ez így van. Ezzel nagyon szívesen segítünk bárkinek szakértelmünkkel és azzal, amit fölhalmozódott nálunk az elmúlt 25-30 év alatt, azért nagyon sok miért tudunk, ha megkérnek rá, ha nem, akkor természetesen nem, de ettől függetlenül mindenképpen érdekel, figyeljük azért a folyamatokat, és az, hogy a jogszabályi változások hogyan alakulnak, biztos, hogy lesz hozzá véleményünk.
0: De eddig volt arra példa, hogy az önkormányzatok, akár ugye az ellenzéki vezetési önkormányzatok véleményét kikérje az adott kormányzat?
1: Volt rá példa természetesen még a 2010 év előtt is, de 2010 és 14 között is volt azért példa. Azért az önkormányzati szövetségek azért mindig az öneten keresztül össze vannak hívva. Igaz, a vége az már olyan lett, hogy az csak ilyen bemondásos, tehát hogy lediktáltam, hogy mi lesz, és ezt megfogadjátok el. De előtte azért egy komoly párbeszéd folyt. Én azt gondolom, hogy most nagyobb része ki kell majd ezt tágítani, nem csak az önkormányzati szövetségek, hanem az önkormányzati közepet is fel kell újraállítani. Eddig a megyei önkormányzatok voltak azok, de mivel hogy elment aluluk a feladat, ezért azt gondolom, ezt teljesen újra kell szervezni.
0: Schmidt Jenő, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is. Kedvi csokkolom, kellemes napot kívánok mindenkinek.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Magyar Péter elítélte az Ukrajna elleni orosz támadást. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében. Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 8 órakor. Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszály helyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyagellátása. A kormány első kormányülése éjszakába nyúlt. A döntéseket a mai magyar közlönyben fogják kiadni, és azokról a miniszterelnök is be fog számolni. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungváról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelyek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és Orbán Anita külügyminiszter már a berendelt az orosz nagykövetet a Kárpátalját ért támadás miatt. A nyilvánosság elé állt Jeffrey Epstein egyik áldozata a Demokrata Párt által rendezett meghallgatáson, ahol arról beszélt, hogy a férfi 3 éven át zaklatta őt szexuálisan. A Rosa nevű nő azt mondta, 2009-ben találkozott először Epsteinnel, akkor, amikor a férfi éppen házi őrizetben volt, miután egy évvel korábban elítélték őt kiskorúak ellen elkövetett szexuális bűncselekmények miatt. A meghallgatásnak nincsenek jogi következményei. A felügyelőbizottság demokrata képviselőinek inkább az volt a célja, hogy napirenden tartsák az ügyet. Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbesztel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszt állítják helyre. A múlt hónap végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszt tartalmú kőzúzalékokkal burkoltak le utakat, az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, hogy a helyszínre utazik, és a helyzet rendezését az egyik legsürgetőbb feladatnak tartja. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyön is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet. Az időjárásról. Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. Napközben 18-23 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban lelassult a haladás a Pesti alsó rakparton, a Margit hídtól a Lánchídig, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északirányban, illetve a Margit hídtól délre, a Rákóczi úton a Baross tértől, az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontok előtt, illetve a Közraktár utcában a Pesti alsó rakpart felé. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Bécsi úton, a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton szakaszonként a városközpont felé, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, illetve a Szélkálmán térre vezető utakon. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópont előtt, a Váci úton a Megyeri útnál, illetve a Soroksári úton befelé a Rákóczi híd előtti szakaszon. Nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körút Kerepesi út csomópontjában karbantartás miatt, várhatóan 14 óráig forgalmat a rendőrök irányítják. A 11. kerületben a Török-Bálinti útat lezárták a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. A második kerületben a Csalogány utcában a Kapás utca és a Bemrakpart között szakaszos és időszakos korlátozásra kell készülni ma napközben, mert kertészek dolgoznak. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Bogyarák Anikó és Bodac Balázs.
1: Azt, hogy mi jellemezte az Orbán rezsimet, az, hogy egy megfogalmazás szerint ez egy nem egy klasszikus autoriter rendszer volt, hanem egy információs autokrácia. Krekó Péter, a Politikál Capital igazgatója írt erről, fogunk is erről beszélgetni. Jó reggelt, szervusz, örülök, hogy itt vagy nálunk.
2: Köszönöm a kívást.
1: De hogyha nem tudom, hogy a kontraszt elve az már megrajzolható-e, vagy felírható-e, de hogy mi a változás? Nem tudom, hogy ahhoz képest jobban meg tudjuk-e ítélni, hogy mi volt korábban. Most, hogy itt az orosz támadásra gondolok Kárpátalja ellen, akkor felvetődött az, hogy ez egy üzenet Moszkva részéről. Egy, kettő, látjuk a korábbi kormánypárti Fidesz közeli fideszes reakciókat most, amelyek elfogadhatatlannak nevezik az orosz agressziót. Egy olyan megfogalmazást használnak, amit eddig csak a dollárbaloldali sorosista brüsszeliták és háborúpártiak használtak, most már a Fidesz fogalmaz maga is így. Ebből látunk-e valamit?
2: Hát kezdjük ezzel az utóbbi szemponttal, és aztán az előbbire is próbálok válaszolni. Hát igen, én azt biztosan merem állítani, hogy ennek volt üzenetértéke ennek az orosz dróntámadásnak, tehát nyilván nem véletlen, hogy a beiktatott kormány gyakorlatilag első napján, mikor hivatalossá válik a teljes kormány és megkezdi a munkáját, akkor történik egy ilyen dróntámadás Kárpátalja ellen. Ráadásul ne felejtsük el azt, hogy egy korábbi interjújában Szijjártó Péter kicsit talányosan, nem kibontva a részleteket, de arra utalt, hogy az, hogy eddig nem volt támadás Kárpátalja ellen, abban, mintha lenne szerepe a jó magyar, korábbi jó magyar-orosz viszonynak. Tehát ez egyértelműen egy üzenet a Kreml részéről, és egyértelműen elmondhatjuk azt is, hogy nyilván egy olyan üzenet egyébként, ami nagyon kellemetlen helyzetbe hozza egyébként, hát a Fidesznek a maradékát fogalmazzunk így, abból a szempontból, hogy igen, itt már szerintem nem nagyon lehet nem nevén nevezni a dolgokat. Volt ugyebár korábban is rakétatámadás Kárpátalja ellen, ami nem eredményezte azt, mint amit most látunk, hogy a külügyminiszter berendelte az orosz nagykövetet, de az nagyjából válasz nélkül maradt. Most én azt gondolom, hogy azt láthatjuk, ez egy természetes és szerintem egy egészséges reakció egy ilyen támadásra. Valóban arról van szó, hogy azért a kárpátaljai kisebbséget is hát nem más fenyegeti, mint az orosz agresszió. És azt hiszem, hogy ez a nagyon egyértelmű tényt, amit, ahogy említetted, az elmúlt években próbáltak az inverzébe fordítani, de én azt gondolom, hogy ezt nem nagyon lehet a jövőben az inverzébe fordítani, és itt kötnék át az eredeti kérdésre, hogy amit már láttunk egyébként a választások előtt, és azt hiszem, hogy ebből merítkezhet a kormány egy mondjuk új Oroszországgal szembeni politika megfogalmazásakor, hogy az orosz dezinformáció, amelyet Magyarországon elsősorban a korábbi kormány és annak médiája terjesztett, szóval arra már sokkal kevésbé voltak fogékonyak a választók, már a választási kampányban is, míg 2022-ben természetesen az orosz invázió friss élményével és a félelmekkel teli magyar társadalomban még erre sokkal nagyobb fogadókészség mutatkozott. Tehát, hogyha arra kérdésre keressük a választ, hogy az információs autokrácia, amely én így jellemezném az Orbán kormány 16 évét, ami egy olyan rendszer, ami elsősorban nem az erőszakkal, hanem az információ manipulációjával tartja fenn a hatalmát, hogy miért bukott meg 16 év után, azért tudott megbukni egyébként, mert egész egyszerűen azok az üzenetek, amelyeket próbált áterőltetni a közvéleményen, azokra már sokkal kevésbé voltak fogékonyak a választók, és hogyha ennek a valódi okait nézzük, én a cikkemben alapvetően a kegyelmi ügyet említem, amikor egy olyan morális válságba került egy moralizáló kormány, amely nagyon nehézé tette azt utána, hogy bármilyen üzenetet átnyomjon a közvéleményen.
3: A cikkedben hosszan elemzed azt is, hogy mit jelent egyébként ez az autokrácia, sőt, hogy mennyire volt leuralva egyébként az összes fórum, ahonnan mondjuk tudtunk tájékozódni, de ez a része egyébként nem változott az elmúlt egy évben sem. Akkor az, hogy honnan informálódunk, az változott igazából, hogy mondjuk a közösségi médiát jobban használtuk, ahol jobban érvényesültek mondjuk a Tisza üzenetei, hogy mi lehet mégis az, ami technikailag változott?
2: Ez nagyon jó kérdés, és nyilván itt azért tudunk elspekulálgatni, mert ugyebár nem tudjuk újra futtatni a történelmet, hogy megnézzük, hogy mi lett volna, hogyha mások a feltételek, akkor más.
3: Nem, de ti folyamatosan elemzitek azokat az adatokat is egyébként, valóban, hogy hol milyen megjelenés valóban van social felületen.
2: A közösségi média az nagyon-nagyon fontos. És azt láttuk egyébként, a kollégáimmal végeztünk ilyen kutatásokat a Political Capitalnél, ahol azt találtuk például, hogy a kampány időszakában Magyar Péter posztjaink kétszer-háromszor annyi engagement volt, like, reakció, stb., mint Orbán Viktor posztjaink.
1: Hát Orbán Viktor letekerte a Facebook.
2: Nem valószínű, hogy azért, mert letekert a Facebook, valószínűleg inkább azért, mert egész egyszerűen azok az üzenetek, amelyeket megfogalmazott, ugyebár az ellenzék, az akkori ellenzék, tehát a Tisza, azok egész egyszerűen sokkal jobban rezonáltak a választók érdeklődésére. Korrupció, egészségügy, megélhetés, és ez a, hát Brüsszel ránk akar erőltetni a politikáját, Ukrajna gyarmatosítani akar minket, háború pártiak, stb., ez most valahogy sokkal kevésbé működött, és ebben van egyébként egy fontos uniós szabályozási elem is. Az unió egyik szabályozásának köszönhetően a Meta és a Google úgy döntött, hogy politikai reklámokat tavaly ősz óta már nem enged a platformjai megjelenni. Ez tökéletes ez a tiltás? Nem, mi azt találtuk az elemzésünkben, de ennek következtében sokkal kevesebb volt az a fizetett hirdetés, amelyet mindenki ismerhet, ugyebár a korábbi választásokon, 2024-es EP választáson Magyarország rekorder volt például, akármikor felmentünk a Facebookra, vagy a YouTube-ot bekapcsoltuk, az arcunkba ugrott egy politikai reklám. Na ez például a legutóbbi választáson nem volt így, szóval az információs autokráciáknak van egy olyan természete, hogy az erőforrás többletüket tudják támogatottsági többletbe fordítani, és ezt az erőforrás többletet a közösségi médiában most a legutóbbi választáson sokkal kevésbé tudta alkalmazni a Fidesz.
3: Arra is felhívod a figyelmet, hogy ez nem fog csettintésre egy kormányváltással megváltozni. Miért?
2: Igen, én amellett érvelek, hogy itt 16 éven keresztül volt egy olyan rendszer szintű propaganda, és egy olyan egész Európai Unióban a legcentralizáltabb médiarendszer és a politikailag leginkább irányított médiarendszer alakult ki, és ez nagyon komoly rombolást végzett. Ugyebár ez erős félelmeket alakított ki, ez erős tévhiteket alakított ki, erős szorongást eredményezett egyébként. Ez az összes, hát hogy mondjam, félelmekre, illetve gyűlöletre épülő kampány, amelyet a kormány futtatott, tehát ennek érzelmi hatása is volt, de amit meg tudunk figyelni mérésekben, és erről nagyon friss Euróbarométer mérések is vannak, hogy a magyar társadalom az egész Európai Unióban az egyik legfogékonyabb egyébként az összeesküvés elméletekre, illetve az áltudományos hiedelmekre, például olyan állításokra, hogy a vírusokat kormányzati laboratóriumokba fejlesztik ki, amelyet tudunk, hogy a Covid idején ezek nagyon mentek, de hát harmadik legerősebb egyetértést találjuk a magyar közvéleményben ezzel az állítással, és én azt mondom, hogy itt azért olyan hagyatéka van ennek az információs autokráciának az ukránokkal szembeni előítéletekben is, egyébként a kisebbségekkel szembeni előítéletekben, stb., amelyet nagyon hosszasan lehet csak felszámolni, és ez nem fog magától elmúlni. Tehát ez nem fog attól elmúlni, hogy a közmédia hangot vált, ez nem fog attól elmúlni, hogy a Megafonon kevesebb a poszt, amelyet látunk már, ez nem fog egyszerűen attól elmúlni, hogy eltűnnek az óriás plakátok, hanem az oktatásban, egyébként a médiapolitikában és az állami hirdetésekben nagyon tudatos figyelmet kell arra fordítani, hogy ezt a hagyatékot valahogy fel lehessen számolni, de én azt gondolom, hogy ez egy nehéz helyzet lesz, és arra is számolt azzal is számolhatunk egyébként, hogyha eltűnik a belföldi dezinformáció, vagy legalábbis kevesebb lesz, várjuk meg nyilván, hogy milyen irányba haladunk ebből a szempontból, de be fog ebbe a vákumba tolulni rengeteg külföldi dezinformáció, és lehet, hogy Oroszországnak például az utóbbi években nem kellett közvetlenül az üzeneteit terjeszteni, mert a kormány terjesztette, és a kormányzati média az elmúlt években, az elkövetkező időszakban ez valószínűleg nem így lesz, és szerintem arra készülhetünk, hogy külső dezinformációs hatások még sokkal erősebbek lesznek, mint eddig.
1: A védelmi vonalakat hol lehet kiépíteni, és hogyan?
2: Én azt gondolom, hogy az egyik nagyon fontos védelmi vonal az oktatás.
1: Amelyben... De az hosszú távú, az oroszok azok, hogyha, a bocsánat, igen, hogy közbevágok már rögtön az elején, de azt mondod, hogy képződik egy vákum, ahova nyilván az elsődleges érdekelt, és legyen ez bárki, nem hogy orosz legyen, tényleg ne címkézzük most ilyen formában, egyszerűen csak az architektúráról beszélek. Hogyha képződik egy vákum, ott az elsődleges érdeket meg fog jelenni. Nem fogja megvárni azt, hogy a gyerekek az iskolában okosak legyenek, és ellenállók. Most fogja csinálni.
2: Ez teljesen jogos. Erre a kérdés az lenne a válaszom, hogy Európa nagyon sok országában működik olyan hibrid fenyegetésekre szakosodott központ, amely alapvetően, és ebből a szempontból talán a legjobb példa szerintem egy ilyen svéd pszichológiai védelmi központ, amely egy ilyen tárcák közötti koordináló szerepet folytat, de egyébként komoly elemzői és egyébként bizonyos szempontból elhárítói kapacitásokkal is rendelkezik, és én azt gondolom, hogy az orosz dezinformáció folyamatos monitoringja és az arra adott megfelelő kommunikációs, bizonyos esetben mondjuk közösségi média, bizonyos esetben egyébként diplomáciai válaszok, ez szerintem nagyon fontos lenne. Az első és legfontosabb dolog ebből a szempontból szerintem, hogy ezt tudatosítani kell, ezt a problémát, ez nem fog eltűnni egyik pillanatra a másikra, és van más olyan párt is a parlamentben, amely egyébként az Oroszország számára kedves üzeneteket szereti felhangosítani. Ne felejtsük el, hogy a mi hazánk például egyébként nagyon komoly kapcsolatokat épített ki Oroszországgal, például Torockai László Dmitri Medvegyevvel is találkozott az elmúlt hónapokban, tehát én azt gondolom, hogy lesznek...
1: Ez nem egy-két adó találkozó volt, hanem egy selfie, amivel pozícionálja magát Torockai László, nem?
2: Valóban, de azért azt mondhatjuk, hogy Oroszország mindig törekszik arra, hogy megtalálja azokat a politikai erőket, amelyek az érdekeit képesek képviselni, és amelyek egyébként az üzeneteit felhangosítják. Lehet, hogy a jövőben a Fidesz-ebe sokkal kevésbé lesz hatékony, mint eddig volt, és én azt gondolom, hogy más politikai szerveződést talál majd. Tehát szerintem, ami nagyon fontos, és ez a legfontosabb lépés, hogy ez az egész téma ez ott maradjon a közvéleményben, és amikor azt látjuk, hogy orosz dezinformációs narratívák vannak, akkor a legjobb, hogyha ezt nem csak mi elemzők mondjuk, hanem egyébként ez az üzenet megjelenik diplomáciai szinten, és ezeknek a típusú fenyegetéseknek van egy olyan rendszer szintű figyelemmel kísérés, és azokra adott intézményes válasz, ami azért egy kicsit jobban elbátortalaníthatja ezeket a szereplőket, illetve amely a közvéleményben tudatosítja azt, hogy hoppá, ez az információ, ami úgy tűnik, hogy úgy tűnt eddig, hogy releváns, ez valójában külső érdekeket szolgál.
3: Krekó Péter, köszönjük.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük.
4: A kezemet, ha megfogja,

Valóság talán, na ez a nem mindegy, ez a nem mindegy, nem ám hova mennél, hogyha nem tudnád, mi van körülötted. Csak a sok boldogtalan, és itt is állhat egy másik iskola, az igazságot, és hogyha nem tudnád.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Bogyarák Anikó és Bodac Balázs.
1: Készült egy felmérés, ami azt mutatja, hogy kritikus szintre csökkent a munkavállalói elkötelezettség, és ez nem csak azokra jellemző, akik dolgozók, hanem a vezetőkre is, hogy mi ennek az oka, és lehet ezen a folyamaton változtatni. Erről is beszélgetünk Piroska Gyulával, a Seminar Consulting alapítójával. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt!
1: Ez azt jelenti magyarul, hogy senkinek nincs kedve dolgozni, vagy mindenki ki van ég.

0: kényelve, vagy egyszerűen nem vagyunk a helyünkön, vagy hamar megunjuk azt, amit csinálunk, mert változunk?
1: A fene se tudja, de hát ha nem is mindenki, de a Gallupnak készült egy 140 országban lefolytatott felmérése, és abból a Gallup minden évben csinálja ezt, és az idei tanulmány szerint 20%-ra csökkent a munkavállalói elkötelezettség. Hát ez 140 ország. Azt gondolom Magyarországon...
2: Csak ez mit fejez ki? Azt mondjuk, hogy 20% a munkavállalói elégedettség?
0: Elkötelezettség. Igen. Bármikor tiplizne?
1: Igen. Hát ők mondanak egy ilyen fogalmat, hogy csendes felmondás. Ugye az illető tulajdonképpen már fejbe felmondott, de még ott van. Én egy rossz házassághoz hasonlítanám, amikor úgy együtt élnek, már régen nem élő az a házasság, de a gyerekek miatt, vagy valami miatt, vagy még mindig jobb a stabil, biztos rossz, mint a bizonytalanba kimenni, és egy kicsit ilyenek ezek a munkavállalók is, és hogy ez 20%-ra csökkent le, ez megdöbbentő. Én azt gondolom, Magyarországon azért ennyire nem rossz a helyzet, de megdöbbentő minden esetre.
0: Hogyan lehet ezen változtatni? Mik az első jelek, és akkor, hogyha maradunk a hasonlatnál, a házasságnál, ott ugye mindenki azt mondja, hogy nem rögtön válni kell, terápia, figyeljetek egymásra, kommunikáció, ugyanez működik egy munkahelyen?
1: Hát valami ilyesmi. Én azt gondolom, ugye mindig fejétől bűzik a láb, meg a hal is, de a farkától pucolják, és itt is sokszor a munkavállalóval kezdjük. De én azt gondolom, az első számú okozója a helyzetnek az egy vezető. Egy kiégett vezető az nem fogja tudni motiválni az embereit. A Gallupnak a felmérése alapján a vezetőknél is nagyon nagy mértékű volt a csökkenés a elkötelezettségben, és hogy olyan vezető legyen az akár egy cég tulajdonos, tehát még hogyha ő is a cégnek a tulajdonosa, nem egy középvezető vagy ilyesmi, ha ő kiégett, ha már nincsenek céljai, akkor nem fogja tudni motiválni az embereit.
2: Mi ennek az oka, hogy ilyen nagy mértékű a kiégés vagy a motivációvesztés?
1: Én azt gondolom, a célok, a motiváció az a célokkal kapcsolatos. A motiváció az latin movere szóból, mozdít, mozgat. Tehát mi az, ami megmozgatja őt? Tehát a célok azok, amik mozgatnak bennünket. Na most, hogyha neki nincsenek céljai a saját munkájával kapcsolatosan, akkor bajba van. Ha nincsenek céljai az életben, akkor is bajba van, és valljuk be, a mai világban eléggé elbizonytalanító a helyzet.
2: Ennek látjuk az okát?
1: Hát például
2: mert ez talán kéne ahhoz, hogy lássuk esetleg az ellenszerét is.
1: Igen. Hát az egyik ok, az az AI, azt mondják, a mesterséges intelligencia, vagy AI, ki hogy ejti, hogy ez rengeteg bizonytalanságot okoz. Tehát a tapasztalatok szerint azokban a cégekben, ahol elkezdték használni, még nem találták meg, Magyarországról beszélek, külföldi tapasztalatokról nem tudok ezügyben, elkezdték használni, a munkavállalóknál nem stabilitást vagy könnyebbséget okozott, hanem még abban az első fázisban vagyunk, hogy inkább zűrzavart, és a fene se tudja, hogy mit lehet vele csinálni. Pluszban, ha belegondolok abban, amikor én gyerek voltam, én előttem volt egy világos jövőkép, hogy merre felé menjek. Nekem van mondjuk egy unokahúgom, aki egyetemen tanul grafikus. Na most, hogy ő neki, hogy lesz a munkája, nem tudom. Vagy van ügyfelem, aki teljesen AI-ra állt át, aztán a jogász, vagy az ügyvéd nem tudta megnyerni a pert, hát azt mondta, oké, én elég értek az AI-hoz, beadta az AI-nak a megfelelő anyagokat, és az AI írt egy 17 oldalas anyagot, amivel ő pert nyert, de az ügyvéd nem tudta megnyerni. Akkor az ügyvédeknek is fura. Akkor nem beszélek arról, hogy azt gondolom, hogy már fordítóirodák, vagy tolmácsok azoknak. Tehát azt gondolom, az AI is benne van ebben a dologban. Aztán egyfajta általános értékvesztés, amit én látok a társadalmunkban, hogy csökken az erkölcsi szint, és ez is kiüti az embereknek a stabil adatait, azt a stabilitást, ami korábban volt.
0: Mik lehetnek az első jelei ennek, hogyha valaki munkáltató, akkor hogy veheti észre azt, hogy baj van, mondjuk az adott munkahelyen vagy cégen belül, úgy, hogy ugye ön is úgy fogalmazott, hogy ez igazából egyfajta csendes fölmondás. Tehát én nem panaszkodom, nem mondom azt, hogy egyébként rosszul érzem magam, el vagyok, de hogyha bárki megkeres az első ajánlatnál tiprizek, ezt honnan fogja tudni a főnök?
1: Hát úgy, hogy néz, én azt szoktam mondani, a kommunikáció mindig a megoldás. Tehát kellenek olyan alkalmak, hetente egy-egy munkatársi gyűlés például, ahol ott van a csapat, ahol megnézzük, hol tartunk. Ki mennyire aktív? Ki az, akinek 4 óra 59 perckor kiesik a tolla kezéből és tiplizik be? Ki az, aki hosszasan kávézgat és így tovább? Pluszban azt gondolom, hogy a vezetőnek el kell kezdeni rendszeresen beszélni az ügyfelei, a beosztottaival. Tehát minden vezető a közvetlen alatta levő beosztottakkal elegendő időt kell, hogy töltsön, és meg kell nézni, hogy egyfajta karriertervet csinálni neki. Mi az, ami motiválja őt? Mi az, ami az ő célja az életbe? És azokat a célokat hogyan lehet összekötni a cégnek a céljaival? Tehát mindig a kommunikáció. És az egész csapat elé is jó célokat kitenni. Olyan célokat, ami megmozgatja őket, ami büszkeséggel tölti el őket, és így tovább. A másik az a dicséret, amit javaslok. Ugye volt felmérés az egyik ügyfelünknél, akik elnyerték kétszer is az év munkahelye címet, és hogy mi a legfontosabb, nem a fizetés volt a legfontosabb. A legfontosabb az volt, simogassák meg a buksimat, hogyha valami jót csinálok. Mint hogy egy kisgyerek, hogyha rajzolt egy szép rajzot, akkor nem dobja ki, hanem azonnal viszi apának, anyának, mutatja.
0: Na, akkor tanuljunk ebből. Megdicsérlek, nagyon ügyes voltál ma, mint a startvezetője, az összes szerkesztőt megdicsérem.
3: Motivált.
0: Szeretek veletek dolgozni. És egy új célt fogunk majd kitűzni a mai nap folyamán, majd írom üzenetben. Köszönjük.
1: Tök jó.
0: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.
1: Én köszönöm.
4: Májusban a Néphit szerint a tavaszi felmelegedés követően hirtelen jelentős lehűlés, gyakran éjszakai fagyok érkeznek. Ezeket a napokat hívják fagyos szentek napjának. Kik ők? Start 1. Sándor, József és Benedek. Start 2. Pongrácz, Szervác és Bonifác. Heti nyereményünk egy 10 alkalmas gokártbérlet a Sadaring gokártpálya jóvoltából.
5: Jó reggelt, sziasztok!
0: Jó reggelt!
2: Szilaj Péternét, az ételt, az életért misszió szóivőjét és Karádi Csaba kommunikációs referenst köszöntjük. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt!
2: Sziasztok, nagyon örülünk, hogy eljöttetek hozzánk. A Magyarországi Krisztatudatú Hívők Közösségének a karitatív munkája, ez egy fontos mérföldkőhöz érkezett, erről beszélünk. Mitől fontos és mitől mérföldkő?
6: Egy hatalmas konyhát nyitottunk éppen a múlt héten, egy hete. Ez azt jelenti, hogy most már akár 10 000 főre is tudunk készíteni ételt egy nap alatt, egy műszakban. Ez egy hatalmas előrelépés, hiszen per pillanat 2200 adag készül a konyhánkon napi szinten. Ugye sokszor minket a karácsonyi ételosztásunkról ismernek, de valójában hétfőtől szombatig rotyognak az ételek ezen a konyhán, ilyen nagy 300 literes főzőüstökben, és ebből most annyi van, ezen a nagy konyhán, hogy 1500 literet akár le tudunk főzni egyszerre, úgyhogy ez hatalmas kapacitás növekedést jelent a mi szempontunkból.
2: Be kell szerezni az alapanyagokat.
5: Igen, a új konyhának a mondjuk így az udvara vagy a parkoló része is hozzájárul ahhoz, hogy a kapacitást bővíteni tudjuk, mert ugye a gépjárművek, a árubeszerző, amivel kiszállítjuk az ételeket, eddig is csak ilyen kis Lego szint, vagy ilyen, nem tudom, ilyen Tetris szinten parkolgatunk ott a templom udvarán, mert most egyenlőre egy helyen van a Krisna templom és az ételosztó konyha.
2: És az alapanyagról beszélünk, az 3 és 5 tonna közötti, 10 000 adagra gondolva. Honnan a beszerzés? Azért ez sokaknak kell összefogniuk, és szervezetten kell összefogni, hogy ez meg tudjon valósulni.
6: Most már lassan 40 éves tapasztalattal rendelkezünk, úgyhogy megszoktuk ezt, hogy hatalmas mennyiségeket kell mozgatni, rendelni, de hát a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel is együttműködünk, ők is több tonna élelmiszert futtatnak át rajtunk, mi egy ilyen közvetítő közeg vagyunk, ugyanis megmentjük azokat az élelmiszereket a kidobástól, amik a kereskedelmi forgalomból kikerülnek, de ugyanakkor még fogyasztható állapotban vannak, és ilyen módon eljutnak a rászorulókhoz rajtunk keresztül.
0: No, kikhez? Miért van szükség egy ekkora ellátással bíró konyhára, és kiknek segítenek?
5: Hagyományosan, hogy az emberek fejében az él, hogy hajléktalan embereket etetünk, mert hogy őnekik nincs mit enniük. És ők továbbra is megvannak a
0: az elmúlt években egyre között. Többször van szó arról, akár a karácsonyi ételosztásnál is, hogy családok is mondjuk.
5: Így van. Most már előtérbe kerültek nagy családosok, illetve idős emberek, nyugdíjasok, kisnyugdíjasok. Szóval sokszor van, ahogy a sorban olyan jól öltözött embereket is látunk, amire így rácsodálkozunk, hogy ő hogy kerül ide, miért áll sorba. Szóval amikor az embernek a nyugdíja éppen arra elég, hogy a rezsijét, a gyógyszereit kifizeti, akkor egy tál étel is nagy segítség, mert már ezzel is beljebb van. Szóval sajnos megváltozott, vagy mondjuk így, hogy kibővült a vendégeinknek a köre, és egyenlőre még javulás nem látszik annyira, úgyhogy ez a kapacitás bővítés, ez kifejezetten időszerű volt már.
2: Mennyire lehet bevonni azokat, akiknek nincsenek ilyen problémáik, hogy segítséget nyújtsanak, és hogy segítséget akarnak nyújtani, akkor mik azok a számukra is legkedvezőbb módok, ahogyan ezt meg tudják tenni?
6: Hatalmas a lelkesedés az önkéntes munka iránt. Mi azt tapasztaljuk, nálunk az önkéntesek 95%-a civil, és legtöbben az ételosztásban szeretnek részt venni, hiszen abból jön a legnagyobb öröm, amikor szemtől szemben találkozunk, és látjuk azt a csillogást a szemében annak, akihez tényleg eljut a segítség. A konyhai munkát, azt kevesebb lelkesedés övezi, de valójában ez is megérthető. És hát nagyon sokan segítenek akár a háttérből úgy, hogy élelmiszeradományt adnak, tárgyi adományt adnak, vagy pénzadományt, vagy akár az 1%-ukat felajánlják a szervezetnek, és úgy érzik, hogy részesei ennek a missziónak.
0: Mi az első hét tapasztalata?
6: Ez a konyha, ez most per pillanat nem üzemel még, hanem egyenlőre még hiányoznak belőle az irodai felszerelések is, olyan nyár környéke lesz, amikor tényleg
2: mert bürokráciája is van egy ilyennek.
6: Így igaz.
2: Mi mindannyiunk közös kedvence.
0: Igen. Mekkora segítség ebben az összes összeadott segítségben az élelmiszerek, a civilek munkája, az 1%?
5: Az 1% nagyon-nagyon hangsúlyos a költségvetésben, és a civilek, az egyéni adományozók támogatása egy másik nagy kosár, csomag. Vagy csomag, köszönöm. Biztosan találkoztak a utcai könyvosztókkal, utcai aktivistákkal a nézők is. Ez az utcai adománygyűjtésnek is egy része, az belemegy az ételosztásba.
6: És hát az 1% abból a szempontból volt nekünk nagyon fontos, hogy minden évben körülbelül egy évtizede félreteszegettünk, hogy fel tudjuk építeni ezt a konyhát, úgyhogy valójában ez egy jó visszajelzés azoknak, akik kételkednek abban, hogy
2: az mennyi, hogy az nem is olyan, nem is számít olyan sokat.
6: Így van, hogy ez csak egy embernek az 1%-a, de hogy lehet nagy dolgokat is csinálni ezekből a kis összegekből.
2: Van egy olyan konyha, ahol el tud készülni naponta 10 000 adag étel. Egy kisváros, csak hogy így legyen egyfajta perspektívánk. És onnan hova megy? Mi történik azokkal az ételekkel? Címre, családokhoz megy, vagy vannak olyan közös étkezdék, ahol el lehet fogyasztani, vagy egyéb szociális intézményekkel, azokkal van meg a kapcsolat, hogy néz ki ennek a logisztikája?
6: Több helyszínen terítünk, tehát több kiszállítógépjárművünk árasztja el ilyenkor a várost. Egyrészt a Budapesti Módszertani Szociális Központnak több mint egy tucat különböző hajléktalan ellátó intézményét látjuk el nap mint nap melegétellel, de ezen kívül több önkormányzattal állunk kapcsolatban, családsegítőkkel, akiken keresztül helyi lakosokat, tehát lakóhelyen rendelkező rászorulókat tudunk étkeztetni, és hát van egy nyilvános osztópontunk, az pedig a Planetárium épülete mellett van, úgyhogy oda tényleg bárki
5: a Népligeti. Igen.
0: Beszéltünk az 1%-ról, végszóra szerintem érdekes lehet megemlíteni azt, hogy amióta igazából nem kell nekem mondjuk, hogyha csak egy munkahelyen van, effektíve pöttyögnöm mondjuk az adóbevallásomat, hanem megcsinálja helyettem igazából a NAV, ami nagyon kényelmes, hajlamosak vagyunk elfeledkezni, vagy nem foglalkozni azzal, hogy erről az 1%-ról rendelkezzünk. Ez tapasztalható az elmúlt időszakban?
5: Magyarországon még mindig 3 millió olyan adózó van, aki nem rendelkezik az adója 1%-áról. Úgyhogy azt kell, hogy mondjuk, hogy igen, még nincs ez a tudatosság, ez a mondjuk az adófizetői tudatosság, hogy van 2x1%, ugye az egyházi, illetve az alapítványi 1%, amiről én dönthetek, hogy ezt most hova irányítom. Úgyhogy
2: ez, hogy 3 millió adózó nem rendelkezik, az mit jelent? Ilyen értelemben mennyi pénz nem marad kint, ha nem megy be az államba, ahelyett, hogy dedikált célokra?
0: Sok. Benne?
6: Hát ugye az egyházi 1%-oknál nem úgy van, mint a civilnél, hogy ha nem rendelkezem, akkor bent marad, hanem az egyházi 1%-nál az is számít, ha valaki 0 forintot adózik, mert hogy az az összeg, amiről nem rendelkeznek, azt utána felosztják az egyházak között, és az is oda kerül. Szóval ilyen módon tényleg érdemes gondolni
2: pénz.
6: Rá. Így nincsen, igen.
0: Akkor akár ide is lehet azt az 1%-ot költeni. Várjuk vissza önöket, amikor megnyílt valóban a konyha, és vannak tapasztalatok.
2: Köszönjük szépen.
5: Nagyon köszönjük.
4: Támogatott tartalmat hallottak.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Bogyarák Anikó és Bodac Balázs. Májusban a néphit szerint a tavaszi felmelegedés követően hirtelen jelentős lehűlés, gyakran éjszakai fagyok érkeznek. Ezeket a napokat hívják fagyos szentek napjának. Kik ők? Start 1. Sándor, József és Benedek. Start 2. Pongrácz, Szervác és Bonifác. Heti nyereményünk egy 10 alkalmas gokártbérlet a Sadaring gokártpálya jóvoltából.
1: Kimondani is durva, mert azért valamilyen szinten emlékszem még az elsőre, hogy 35. 35 éves ez a 35. Művészetek Hölgye. Oszkó Jakab Natália a vendégünk. Jó reggelt kívánunk, aki fesztiváligazgató is egyben, és hát ez egy jubileumi év lesz. Én azt kérem, hogyha nem is 35 évet, de egy picit tekintsünk vissza, hogy irgalmatlan nagyot fejlődött ez a fesztivál, és szinte egyedülálló, hogy ennyi alkalommal tudtok összehozni ilyen minőségű rendezvényt.
2: 89-ben Márta Istvánék egyébként megelőzték korukat, hiszen ez egy fenntarthatósági akció keretein belül indult ez a művészeti produkció. Művész barátaival odavetődtek Kapolcsra és környékére, és Galkó Balázsa, Mandel Róbert elkezdtek beleépülni a településbe, és hát történt egy tragédia, eltűnt a patak mederből a víz, és hát ők úgy tudtak ugye pénzt gyűjteni, hogy koncerteket szerveztek, kocsma színházat, és a Kárnyónét a Csórompusztán, és így indultak el először a kapolcsi művészeti napok, és abból épült ki a Művészetek Völgye Fesztivál, ami most 35. alkalommal kerül megrendezésre, hiszen ugye egyszer elmaradt, illetve a Covid alatt völgy hétvégék voltak a Művészetek Völgye Fesztivál helyett. Úgyhogy voltak itt hattelepüléses korszakos is, hiszen volt időszak, amikor szinte ez volt az egyetlen nagy fesztivál. Ugye volt egy Sziget Fesztiválunk és a Művészetek Völgye. Azóta nagyon sok helyi kezdeményezés indult el, sőt, van például az Ördökatlan, ugye Bérces Laciék még Pulán voltak ott a Bárka Színházzal, és onnan indult ki az Ördökatlan Fesztivál, most már egy másik helyszínen. Ezeket egyébként mindig egyeztetjük, nekünk nagyon jó szakmai kapcsolatunk van az innen kinőtt kezdeményezésekből, úgyhogy ez egy olyan innovatív társaság, ahol nagyon sok minden indul. Most is július 24-től augusztus 2-ig Kapolcson, Tajándörökdön és Vigántfetenden körülbelül 4200-4500 program kerül megrendezése. Ez kapcsolódóan nagyon
3: nekem megvan a kedvencem, az az egy darab.
2: Igen? Na melyik az?
3: Kérlek szépen, a Szirtes Edina Mókusnak a Mókus kert udvarában, akit Mókit van szerencsém ismerni Szegedről még a zenei barátságon keresztül, és a Napfonat ének együttes, amelynek az egyik oszlopos tagja pedig a sógorném, a testvéremnek a felesége.
2: És az itt, egy nagyon
3: és
2: jó.
3: Itt annyi, olyan a lehető legjobb értelembe vett női energia lesz ott. Eleve Mókusból is ez nagyon szépen árad, hangszert fog a kezébe, akkor az tényleg egy másik világ. És aztán a Napfonatos lányok azok meg külön elvarázsolnak.
2: Igen, és ők
3: de ugye te olvasd fel az egészet. Igen, nem
2: ők egyébként van, hogy felfogannak a világzenén is, illetve Mókushoz egyébként nagyon sok barátja is ellátogat, például a Soma Mamagé is. Igen. De hát a Panoráma színpadon is van egyébként most egyébként egy világzenés népzenei formáció, hiszen ugye 25 éves a Hagyományok Háza és a Folkarcok együttessel egy nagy táncházat varázsolnak oda nekünk, ugyanoda, ahol a Quimby 35 éves jubileumát is látni fogjuk, vagy végre fellép a Kispál és a Borz, nagy kedvencem, és sokáig győzködtem őket, csak hogy legyen a programigazgatónak, és egyébként egy kedvező program, de lesz itt José González fel lépésünk is. A Cirque du Tókertben pedig lesz operaházi produkció, Donizetti operáját adják elő, lesz Duda Éva társulat, Feledi projekt, Konz Zsuzsa lép föl, Zorán lép föl, de hát nagyon sok olyan olyan zenekar is jön, ami egyébként lehet, hogy egy pici színpadáról indultám a Művészetek Völgyének, Sisi, Analóg, Balaton, és most már ilyen nagy színpadossá nőtt produkciók nőnek föl velünk együtt. Ugye a Bagosi Brothersről van egy olyan sztorim, hogy még egy nagyon pici színpadnak, ahol a három oszlopban pici szedése volt a programja, ezzel a három nevű zenekari címével szinte furcsa volt, mondom, hát ezek a srácok így nem fognak befutni, és most már ott vannak ők is a Panoráma színpadon. Ez egy olyan alkotó közösség, ahol nagyon sok produkció találkozik, nagyon sok műfaj találkozik, és akár például pár éve Harcsa Veronika I Am Young-kal készített egy fantasztikus számot, vagy van saját színházi produkciónk a színház színpadon, és vannak crossover produkciók is, amik lehet, hogy itt a 10 nap alatt fognak születni, sőt lehet, hogy van olyan program is, ami meg van hirdetve, de útközben délután találkoznak más alkotótársakkal, és meglepetés vendégként feljönnek ők is a színpadra.
3: Nem érsz rá, de persze, csináljuk valamit, csináljuk, úgyis itt vagyunk, bulizzunk.
2: Igen, ide nem konzervtermékek jönnek, és nagyon sok workshopunk van, nagyon sok közösségépítő élményünk, családi programunk is.
1: Most ezt akartam kérdezni, mennyire családi, mert ugye a Szigeten is már látjuk, hogy simán viszik a kisgyermekeket, de én is jártam egyébként nyilván Művészetek Völgyén is, na ott abszolút nyugalommal lehet érkezni, akár kisgyerekkel is.
2: Hiszen ugye van például a ringató program Harcsa Veronika udvarban, sőt ugye most már ő is ott ringatja a babáját, úgyhogy emellett nagyon sok kisgyerekes program, hát utána van egy kaláka vers udvarunk, nagyon sok kaláka koncerttel és Grillus Vili koncerttel, de vannak irodalmi kis gyermekprogramjaink a tiniknek, akikkel azért nagyon nehéz megtalálni azt a közös programot a Pocket udvarba, Vecsei Hámikiék, ugye sok irodalmi zenei produkciót mutatnak be, ami már nekik is tetszik, vagy egyébként...
3: Csak ne legyen ott a szülő, az a fontos.
2: Hát igen, vagy pedig a Momentán társulat is egyébként egy olyan, amire akár közösen, még azért ne adjuk föl, de akár közösen is elmehetünk a tininkkel. Ugye pont itt láttuk a Zenebuszt, ahol egy a közlekedési múzeum jóvoltából egy ilyen régi Ikarusz buszra szállhatunk föl egy valamilyen könnyű zenei előadóval egyébként.
3: Bánkító Fesztivál.
2: Bánkító Fesztivállal összejöttünk, nagyon sok ideje voltunk egyébként, mint szervezők is, ahogy meséltem, kollegiális, nagyon jó kapcsolatban, és amikor úgy döntöttek, hogy esetleg befejeznék, akkor, ugye ami tavaly kommunikálva is volt, akkor megközelítettük őket, hogy lehet, hogy esetleg közös erővel ezt mégis fel tudjuk éleszteni. Sokat beszélgettünk róla, úgyhogy most az lett az első lépés, hogy a Gástyaárokba beköltözik a bánkítósok. Bánkító civil szervezettel lehet majd ott találkozni, de a Bongorra, a Kristófa, tehát azokkal a zenekarokkal, akik a bánkítón egyébként rezidensek.
1: Július 24-től tehát, augusztus 2-ig.
3: Bő héten át.
1: Szerintem addig még biztos, hogy fogunk róla beszélni.
3: Nagyon röviden, egy... hány programon leszel ott, ezt már tudod-e? Azt látom, hogy tényleg mindig fejből tudod mind a 4000-et.
2: Hát meg minden nap mindenkit meglátogatok, úgyhogy biztos vagy egy 45 programon.
3: Folyamatosan járkál, ott igen. Remélem, még nagyon sokan legyenek ott folyamatosan, köszönöm. Járkáljanak közbe, találkozzanak Natáliával, és köszönjük, örülünk, hogy itt voltál.
2: Köszönöm.
1: Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, szép napot.
3: Holnap várom önöket.
1: Így van, viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Magyar Péter elítélte az Ukrajna elleni orosz támadást. Ma várhatóan megkezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Szombathelyen megkezdődött az aszbesztel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 9 órakor. Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszály helyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. A kormány első kormányülése éjszakában nyúlt. A döntéseket a mai magyar köznönyben fogják kiadni, és azokról a miniszterelnök is be fog számolni. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelyek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és Orbán Anita külügyminiszter már a berendelte az orosz nagykövetet a Kárpátalját ért támadás miatt. Ma várhatóan megkezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Keir Starmer kormányfő kihívója, West Reading egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozását szorgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot. A nyilvánosság elé állt Jeffrey Epstein egyik áldozata a Demokrata Párt által rendezett meghallgatáson, ahol arról beszélt, hogy a férfi 3 éven át zaklatta őt szexuálisan. A Rosa nevű nő azt mondta, 2009-ben találkozott először Epsteinnel, akkor, amikor a férfi éppen házi őrizetben volt, miután 1 évvel korábban elítélték őt kiskorúak ellen elkövetett szexuális bűncselekmények miatt. A meghallgatásnak nincsenek jogi következményei, a felügyelő bizottság demokrata képviselőinek inkább az volt a célja, hogy napirenden tartsák az ügyet. Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbesztel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszt állítják helyre. A múlt hónap végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbesztartalmú kőzúzalékokkal burkoltak le utakat, az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, hogy a helyszínre utazik, és a helyzet rendezését az egyik legsürgetőbb feladatnak tartja. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyön is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet. Az időjárásról. Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. Napközben 18-23 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Itt a Kultóra, jó napot kívánok! Cserdi Zsolt szerkeszti, Rónai Egon vagyok, és Pöltl Ákossal indítjuk a mai műsort, és a kínzó kérdéssel, hogy mit csináljunk a gyerekkel, ha nem tudjuk kivenni a kezéből a mobiltelefont. Az Ifjúság Kutató Intézet családbiztonsági szakértője a vonalban. Ákos, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Egon, üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Hát jön majd a nyári szünet, a nap egy részében lehet, hogy nem is látjuk a gyereket, mert ki megy a dolgára, a gyerek meg otthon van, és egész nap nyomkodja a telefont, ezt simán el tudjuk képzelni, mert bármelyikünk gyereke erre egész nap képes lenne. Igazából azt szokták mondani, hogy kínáljunk neki más programot, de könyörgöm, mit, amikor a telefon az maga a világ számára.
3: Hát ez így van, és a nyár azt is szoktuk mondani, a nyár az egy nagy kihívás, meg egy nagy lehetőség is egyben ebből a szempontból. Ugye a gyerek nyilván több időt tölt egyedül, de ugye ebben az időszakban vannak a táborok egyébként, tehát olyan helyek, meg olyan dolgok, amit a gyerek tud csinálni, a szabadban tud időt tölteni, egy táborba el tud menni, ami nagyon, nagyon jó, tematikus és szuper táborok vannak, ami jó lehetőséget ad arra, hogy telefon nélkül mondjuk egy természetközeli sport, vagy valami kreatív tevékenységet űzzön, hogy ebből elég sok van, hál' Istennek, úgyhogy mi ezt szoktuk javasolni a szülőknek, hogy ezt próbálják vinni, illetve a nyáron ugye alapban is sok időt töltünk inni, és hogyha a barátokkal a gyerek mondjuk sportol, vagy elmegy különböző ilyen programokat, akkor azt lehet telefon nélkül. Persze ezt nem könnyű megtenni nyilvánvalóan, és még talán kevesebb kontroll van, tehát az a kontroll elvész, ami az iskolában megvan ugye, napközben, hogy nincs a gyerekeknél okostelefon. Itt lehet azt csinálni, hogy a táborok mellett még egy kicsit a gyerekekkel beszélgetve próbáljuk tudatosítani bennük, hogy milyen egyéb jó tevékenységeket lehet végezni, ugyanolyan jó hatással lehet rájuk egyébként, mint amikor sportolnak. Tehát ez egy nagyon, nagyon jó lehetőség ilyenkor, de minden esetre ez egyértelmű, hogy ez nem egy könnyű időszak. Tehát ezt sajnos ki kell, hogy jelentsük.
2: Hát igen, és hát ugye a másik probléma az, hogy ők egymással is telefonon tartják a kapcsolatot, tehát amikor a barátok, az osztálytársak, a csapattársak szétválnak, mert hogy a nyári szünet az erre is egy lehetőség, meg egy alkalom, hogy ki a családjával menjen, akkor is a telefonon keresztül próbálják tartani a kapcsolatot, sőt, azon keresztül játszanak, ezt például látom a sajátjaimnál.
3: Igen, abszolút, tehát hogy ez nyilván most van egy ilyen társadalmi norma, és ezért szoktuk mondani, hogy ez azért különösen nehéz ez a terület, mert hogyha lenne könnyű megoldás, akkor mindenki ezt csinálna, akkor nem kellene erről itt beszélnünk a kultúrában, de ennek nincsen könnyű megoldása, csak a nehezebb úton lehet megoldani, és a megoldás az egyedül csak egy irányba mutat, a közösségi szintű szabályozás. Tehát a gyereknél is akkor tudjuk ezt igazából jól előrevinni, hogyha az adott közösségében, ahol van, legyen ez egy sportközösség, egy iskolai vagy egy baráti közösség, ott többen ugyanezen az elven gondolkodnak, és mondjuk a gyereknek lehet kapcsolatot tud tartani mondjuk egy interneten nem rendelkező telefonon is, mondjuk ilyen klasszikus analóg telefonon, amit szoktunk javasolni, nyilván ezt az általános iskola időszakában, aztán hogyha ott már ezzel ezt megszokta, és mondjuk áttér a középiskolában szép fokozatosan megfelelő kontroll mellett az okostelefonra, akkor ez jobban tud működni, de ez is csak akkor működik, hogyha egy olyan közösségben, tehát olyan értékközösségben van a gyerek, ahol mondjuk a barátoknak a szülei is ugyanazt ugyanezt vallják, ugyanezt az értékrendet, és akkor tud igazából, mert akkor nem lesz a gyereken kortárs nyomás. Mert ugye itt a legnagyobb probléma az, hogyha én nem csinálom, mint gyerek, tehát nem engedem a gyerekemnek, de minden barátja megcsinálja, mondjuk telefonozik, meg játszik, meg ott van egész nap log a neten, akkor azt nagyon-nagyon nehéz, óriási a kortárs nyomás a gyereken, meg a szülői nyomás is egyébként. Úgyhogy ezért szoktuk javasolni, hogy a közösségi megoldás tud jó lenni. A táborok ezért jók ilyenkor nyáron, mert a táborokban a legtöbb jó tábor az alapban telefonmentesen működik, tehát összeszedik a telefonokat, és a gyerekek ezért tudnak időt tölteni egymással, meg azokkal a tevékenységekkel foglalkozni, amikkel. Hozzáteszem, azért vannak olyan táborok is, akik felülnek erre a, hogy is mondjam, a könnyű marketingban arra, és például Roblox táborokat hirdetnek, erről szoktam én beszélni, szóval a szülőknek jó odafigyelniük, hogy milyen táborba viszik a gyereket, meg kell kérdezni, hogy hogy kezelik a telefon használatot a táborban, ez mindig egy nagyon fontos kérdés.
2: Van egy alapvető tanács tehát, hogy ne hagyjuk magára a gyereket azzal a telefonnal egész nap, mert hát ugye az egy reménytelen kihívás, hogy majd ő megtartóztatja magát, nem fogja. Vagy nagy valószínűséggel nem fogja. És igen, a táborokban például van egy olyan lehetőség is, hogy a legtöbb komoly sportegyesület a maga szakosztályaival is szervez nyári táborokat. A gyerek lehet, hogy kedvet kap a sportoláshoz.
3: Így van pontosan, és egyébként magunk is tehetünk azért, hogy a gyerek mondjuk kevesebbet használja a telefont. Már a nyári időszakban is megcsinálhatjuk azt, hogy elkezdhetünk ilyen egy-két nagyon egyszerű szabályt alkalmazni, ami könnyen megvalósítható. Tehát kezdhetjük onnan például, hogy most nyáron bevezetünk egy olyan szabályt, hogy éjszaka mindenki kirakja a telefonját a szobájából. Tehát amikor otthon vagyunk, éjszakára nem viszi be se a szülő, se a gyerek a telefonját, ezzel már nagyon nagyot teszünk. Az érdekében, hogy csináljunk egy olyan kihívás szülőként, mert a szülőknek is problémát okoz, mindig az okostelefon, ők is sok időt töltenek, szoktuk mondani, hogy a gyereket úgy lehet rendbe rakni a gyereknek az okostelefon használatát, hogyha először a szülő rendbe rakja a sajátját. Tehát ezt a szülőt kell lehozni az okostelefonról, hogy egy olyan mintát adjon. Tehát lehet olyan kihívást csinálni, mondjuk, hogy mindenki megnézi, hogy mennyi az átlag képernyő ideje, és akkor elkezdik csökkenteni mondjuk. Tehát nyárra csinálnak egy kihívást, hogy ki mennyire tudja csökkenteni a képernyő idejét, mert azt látjuk, hogyha egy órához közelíteni tudjuk a képernyőidőt, minél jobban, annál egészségesebb képernyőhasználatot jelent az a gyerek számára.
2: Azt tudjuk már egyébként, mert hogy erről mindenféle kutatások vannak, de eléggé szórtnak tűnik a végeredménye, hogy a gyerekre milyen hatással van a mobiltelefon használat, és ezt azért is kérdezem, mert közben meg a digitális világ elsajátítása az meg gyakorlatilag kötelezővé válik, mire ott hagyja az általános iskolát.
3: Hát igen, ezen próbálunk mi is most dolgozni. Én például a Semmelweis Egyetemen is, a Semmelweis Egészségfejlesztési Központban is ezt a témát most elkezdtük vinni előre nagyon erőteljesen. Rengeteg sokat tudunk már a kutatásokból, és teljesen egyértelmű, tehát a szakma ebben teljesen egységes, és egységesen látszanak az adatok, a különböző módon érinti a fiúkat, lányokat. Talán nagyon röviden a lányoknál leginkább a közösségi média használat, az én kép, nek a torzulása, az önértékelési zavarok jellemzőek, és ez általában depresszió, szorongás, öngyilkossági gondolatokhoz vezet. A lányoknak az elmúlt 10 évben meg háromszorozódott a depresszióval küzdő fiatalok száma, különösen a lányoknál. A fiúknál pedig inkább a videójátékok, amik a való életből beszippantják a játékba, és egy sokkal könnyebb jutalmat ígérve, és könnyebb megvalósítható csoportos játékot, meg különböző küldetéseket teljesítve könnyebb, mint a való életben. A gyerekeket beszippantja oda, a való életben kevesebbet töltenek együtt, és érzéketleníti őket az erőszak iránt, ez a belső nézetű lövöldözős játékok. A fiúknál meg leginkább ezt tapasztalható, szóval erről már nagyon sok adatunk van, látjuk, és sajnos ezek a gyerekek megjelentek a klinikumban is, tehát a pszichiátriákon és a pszichológus praxisokban.
2: Hát az a szélsőséges eset, de hát azt viszont soha nem tudhatjuk, hogy a gyerekünk erre hajlamos-e egészen addig, ameddig ki nem próbálta. ne engedjük, hogy ideig jusson a dolog. Önnek pedig, Ákos, köszönöm szépen, Pöltl Ákos jó tanácsait kaptuk meg mi szülők a gyerekeink mobiltelefon használatával kapcsolatban, különös tekintettel a nyári elharapozó használatra, mert hát aztán ott igen, hogyha nem szabunk korlátot, akkor az végtelen is lehet. Az MCC Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértője volt a vonalban. Köszönöm.
3: Köszönöm szépen én is.

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Egy filmsikerről számolunk be a folytatásban itt a kultúrában. Ősszel láthatják csak sajnos a magyar nézők Mayer Bernadett első nagyjátékfilmét, ami nem akárhogy nyitott, mert hogy az alkotás világpremiéri Ázsiában zajlott az egyik legfontosabb filmszemlén, a 16. Pekingi Nemzetközi Filmfesztiválon, és a Mami Blue bizony az első nagyjátékfilmek kategóriájában simán nyert, sőt, nem csak ott nyert, hanem a főszerepet játszó Füranikó is nyert. Vilmányi Bene ők a két főszereplő és Füranikó a vonalban, akinek szeretettel gratulálok először is.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Mesélsz erről a filmről?
2: De azt is tegyük hozzá, hogy Bennett pedig megkapta a legjobb férfi alakítást.
1: Így van.
2: Így van. Ez egy még én sem láttam a filmet, és megmondom őszintén, nem is szeretném megnézni, mert majd egyben novemberben ide haza. Ez egy nagyon bensőséges és megható történet. Anya-fia kapcsolat, ennél azért minden jó dolog önmagánál sokkal tovább mutat, vagy tovább lehetnék gondolni jócskán. Egy folyamatról szól, hogy mi történik akkor, amikor az anya egy olyan sorscsapás éri az anyát, hogy szépen elveszti a látását fokozatosan, és hogy hát mit lehet ilyenkor csinálni, hogyan lehet önállónak lenni, hogyan lehet a másikba belekapaszkodni, hogyan kell az arányokat megtalálni abban, hogy én mennyire tudok ezzel az állapottal mit kezdeni, illetve másik életébe beleszólni, akinek szintén van egy önálló élete, a sajátja, saját családja, és hogy ez a viszony, ami így elmondva első hallásra egy elég szomorú történet, egyrészt az, másrészt, mint ahogy minden az életben sok-sok szint mutat, tehát semmi sem vegy tiszta, hanem bizony tele van humorral ez a történet.
1: Igen, azt akartam kérdezni, hogy ez önmagában, hogy elmondod, eléggé tragikus és drámai ahhoz, hogy egy ilyen nagyon szomorú, nagyon sötét színeket festő kép legyen belőle. De aki valamit tud erről a filmről, ő azt állítja, hogy egyáltalán nem ilyen lett.
2: Mondom, én is csak azoknak a véleményére hagyatkozom, akik már látták azt az állapotot, ami a majdnem kész vagy a kész állapot, hogy igen, hogy nagyon sok szívbelengető humor is van ebben a tragédián túl, mint ahogy ugye velünk is nap mint nap az történik, hogy a legszívfacsaróbb helyzetekben is van valamilyen, amin esetleg mosolyogni tudunk, vagy fel tudunk vidulni egy momentum, és fordítva is, ami hogyha valami tragikum van, akkor igenis, hát akkor az ember egy temetésen is tud, ne adj Isten, valamint úgy kiderülni, vagy úgy betalálni. Tehát, hogy semmi sem tisztán fekete-fehér, semmi sem vegy tiszta, hanem hogy egy ilyen hogy mondjam, furcsa arány az, hogy így telnek így az életben a napok, percek, minden, meg az élményeink, hogy minden sokfajta, sokszínű, és hát mondjuk egy művészeti alkotásnál meg külön érdekes, hogy egy rendező hogyan nyúl egy témához, ami hát ráadásul magánéleti ihletésű, és ezért még külön ezt tudni, ez is egy, hogy mondjam, egy plusz súly, vagy plusz szín, vagy egy plusz olyan információ, aminek a birtokában dolgozni külön érdekes volt, és én nagyon megszerettem Bettit, és hát az egész stábban nagyszerű volt, de hát most akkor nem akarok hosszan beszélni erről, de gondolom, hogy titeket is, meg a hallgatók is talán érdekel, hogy milyen fantasztikus munka volt ez így együtt. A felkészültség.
1: Egy első filmes, igen, ez egy fontos dolog. Most jó, amit mondasz, hogy ez minket érdekel, mert szerintem Tényleg. De egy első filmesnél az ember azt gondolja, hogy egyrészt apait, anyait belead, mert hát ott az abszem. Hogy ennek jónak kell lennie. Másrészt pedig hát nincs meg még az a fajta rutin feltétlenül, bár általában egy első nagyjátékfilmet megelőznek kisebb filmek és mindenfajta forgatások már. De azért mégis egy ilyet kezelni, és benneteket kezelni, veletek dolgozni, benneteket instruálni, azért az feladat.
2: Igen, és szóval ezt tényleg csak így néztem nagy szemekkel, hogy lehet egy ilyen bűnben mondani, milyen érdekes, de így volt, hogy az egész táv, tehát mindenkinek, mondjuk Csepeli Eszter operatőr, aki szintén bravúros munkát végzett, és akivel tényleg élmény volt együtt lenni, és mindenki a saját helyén, a fiatalok, ugye, hogy olyan elhivatottan, olyan, igen, hogy az ember ugye még így a régebbi időszakból néha-néha így találkozik olyanokkal, akik bár jók ugyan, de azért ugye némi allűr, meg valamiféle ilyen póz esetleg beakadt volna így az alkotó, mint alkotónak, hogy így képviselje magát, de ennek nyoma sincs. Tehát, hogy a mostaniak valahogy annyira letisztultak, és olyan egyértelműek, és őszintek, tiszta szívűek, és olyan őrületesen profik, hogy azt el sem tudani, és hogy nem csak így filmen megjegyezném, hogy a fiatal generáció, kivel színházban dolgozhattam rendezőként, szintén ilyenek. Tehát, hogy nagyon örülök ennek, hogy ez ilyen most, és még hadd tegyem hozzá, hogy ez ugye mindig minden esetben filmen, színházban, ez csapatmunka. Tehát, hogy jó alapanyag és jó partnerek nélkül, mint ugye Bennett, Hámor, Ildikó, Vaskovics, Andi, Zamenák, István, Hajdú Szabolcs, és még jó páran, tehát ez az ember Hámor, Ildikó, Vaskovics, Andi, Zamenák, István, Hajdú

0: maradni. Miközben hát ugye a film egy pillanaton túl az ő esetében sem arról szól, hogy ő nem lát, hanem arról annál sokkal több rétege van. És hát ugye itt azért te is azzal küzdesz, hogy nem látsz jól. Nem tudom, mennyire nem látsz jól a filmben, mert nem láttam a filmet. De hát azért ez neked is egy feladat volt nyilván.
1: Hát ez egy folyamat. Tehát ugye ez is volt, hogy a teljes világtalanságig vagy vakságig eljutni ebben a folyamatban. De feltétlenül el kell mondjak egy saját történetet, egy magánéleti titkot, így mond, hogy én nagy-nagy hálával tartozom kedves barátunknak, a férjem gyerekkori barátjának, akit szintén ez a személyes tragédia ért. Tábor Istvánnak hívják, vezetőbeosztásban dolgozott, amíg ez be nem következett, hogy elveszítette a látását, és ahogy talpra állt, ahogy tovább csinálta a munkáját, ugyanabban a státuszban, és aztán most mint coach működik. Szóval, hogy nekem az ő személye, az ő sorsa, és egyáltalán ahogy ő ezt viseli és él, én nagyon sokat tanultam és merítettem tőle belőle, tehát hála neki érte, hogy hát bárcsak nekem hálás nem lennem, de az vagyok, mert én tulajdonképpen róla mintáztam ezt a figurát.
0: Kell egy ilyen karakter megtalálásához valami minta? Valaki minta? Vagy neked most csak szerencséd volt?
1: Nekem most ebből a szempontból azt kell mondanom, furcsa ez a fogalmazás, de hogy szerencsém volt. Igen. Igen, mert valahogy én, ahogy mondtad, ezt a nagyszerű alakítást is Al Pacino részéről, tehát láttam Uma Thurmant és még jó pár nagyszerű, emblematikus színészt így, tehát vakembert játszani, és valahogy nekem egy picit mindig valami hiány érzetem volt, és most nem azért, mert hogy én feltaláltam a meleg vizet, tehát ez nem, én nem így gondolom, csak hogy valahogy kerestem ezt valamiféle olyan konkrétumot, és ezt találtam is ugye István személyében, hogy amitől, hát azon kívül, hogy én meretten nézek magam elé, fókuszálatlanul, azon túl ez, hogy aki nézi, annak hihető legyen.
0: Ez nehéz lehet. Nem, már abból a szempontból is, hogy hát nyilván koncentrálnod kell arra, hogy te nem láthatsz. Tehát téged bármi is ér a környezetedből, te nem kaphatod oda a fejed. De közben, hát amit Al Pacinónál is említettem, hát ez nem az a réteg, amiért én ezt megnézem. Mert hogy ebből nem az embert látom, csak azt, hogy nem lát.
1: Hát igen, de hogy mondom, hát egyrészt nagyon jók voltak a helyzetek, tehát jó volt megírva az egész, mert hát mondom, valahogy olyan érdekes, hogy az ember így egy folyamatban, egy forgatás folyamatában valahogy így nem is azt mondom, hogy beleszokik, hanem vagy ez olyan, mint egy dallam, amit úgy megtanul az ember, és úgy folyton ott van a fülében. Valahogy ez az állapot is valahogy úgy van, hogy a próbákon, meg amikor elhangzik, hogy tessék, akkor valahogy így egy ilyen, hogy mondjam, egy mértékegység rendszerben, vagy egy dimenzióban elkezd dolgozni így automatikusan.
0: Azt mondta Petrovics Genoveva, aki a filmnek a producere volt, hogy kettőtök Vilmányi Benettel úgy működtetek együtt, mint hogyha igazi anyafia páros lennétek, és majd együtt nevetünk és sírunk veletek a moziban.
1: Hát nagyon, nagyon várom én is, hogy láthassam, és örülök, hogyha a kedves hallgatók is, te is így vagy ezzel. Azt hiszem, hogy novemberben lesz látható, majd itt van a magyar, itt van, akkor debütál. De meg kell, hogy mondjam, hogyha még egy megjegyzés belefér az időkbe, hogy Benettel tényleg egy pilotot forgattunk még 2019-ben, azt hiszem, még a Covid előtt, ugye ebből a filmből. És mi nem dolgoztunk ezelőtt együtt. És az alatt az egy forgatási nap alatt, ami történetesen a galériában volt, mi tényleg úgy működtünk együtt ebben a helyzetben, mint hogyha egy társ

0: Kaplatnál lennénk 15 éve, és ez lenne a, mit tudom én, 20. közös munkánk. Tehát ez tényleg egy ilyen nagyszerű dolog volt, és személyesen is nagyon-nagyon-nagyon megszerettem őt, és hát Bettit, Esztert, és mondom, olyan nagyszerű emberi kapcsolatok alakultak ki a forgatás során még.
1: Hát lehet, hogy ez is látszik egy ilyen filmen. Mayer Bernadett első mozifilmjéről beszélgetünk Fül Anikóval, a Mami Blue-val, ami a 16. Pekingi Nemzetközi Filmfesztiválon nyerte el a Forward Future verseny szakmai zsűri által a legjobb film, és hát ők ketten főszereplőként a legjobb színészek díját. Na, Anikó, gratulálok! Nagy dolog,
0: nagyon-nagyon
1: dolog.
0: Szépen köszönöm.
1: Várjuk
0: nagyon,
1: a filmet.
0: Nagyon köszönöm. És külön öröm, hogy ebben a filmben, ezen a nagyszerű alkotással nyerhettük meg ezt a díjat.
1: Hát várjuk. Ilyenkor benned még van annyi izgalom egy ilyen letett csomag után, hogy na de majd milyen lesz, vagy már annyira távol kerül, annyira messze van már a premier, hogy igazából majd kíváncsi leszel, de csak ennyi.
0: Jaj, dehogy, hát egyrészt nagyon várom, másrészt pedig biztos őt a premiéren ki fogom köpni a szívemet az izgalomtól, ez egészen biztos, ez tudni.
1: Na jó, Fül Anikó, köszönöm szépen, öröm volt téged
0: én
1: hallani.
0: Köszönöm.
1: Szervusz.
0: Köszönöm szépen, szervusz.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 17. kerületben, az Rínyi utcában, a Csaba-Gyöngye utca közelében korlátozásra készüljenek. A 161-es, a 161-E, illetve a 202-E autóbusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Kőbányai úton az Orci tér előtt, itt mindkét irányban sávlezárásra kell készülni. Továbbra is lassú a haladása a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál észak irányban, a Szél-Kálmán tér környékén, a Szerémi úton a Rákóczi hídhoz közeledve torlódásra kell készülni, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton a Baross tértől és a Kiskör úton az Astoria közelében. Nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körút Kerepesi út csomópontjában karbantartás miatt, várhatóan 14 óráig a forgalmat rendőrök irányítják, itt vezessenek fokozott figyelemmel. A Bemrakparton a Szilágyi Dezső tér után vízvezeték javítása kezdődött, itt útszűkületen kell áthajtani. A 11. kerületben a Török-Bálinti utat lezárták a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Folytatva a kultúrát, a vendégünk Eldézsi Zoltán, televíziós újságíró kollégánk és barátom talán. Szervusz Zoli, örülök, szervusz, hogy itt vagy. És hát valami olyanba vágtad a fejszét, amit még nem csináltál, de ez miért legyen akadály? Könyvet már írtál, méghozzá két portrékötetet, nem is akármilyen sikerül, az egyik a Korda házaspárról, leginkább Korda Gyuriról szólt, a másik Szikora Robertről, de egy regény, az egészen más, igaz?
4: Abszolút, ilyet valóban nem csináltam még soha, ez egy bűnügyi regény, vagy magyarul krimi, amit most írtam. És hát ez egy nagyon érdekes történet volt, mert eszem ágában nem volt krimit írni. Pontosabban nem is, valahogy nem ugrott be, pedig szeretem olvasni a krimiket. És aztán mentünk Kisvárdára forgatni Bódi László Cipő Hajdani gimnáziumába, és az ő egyik gyermekkori barátja Zajácz Zoltán, ő az egyik legfelkapottabb krimiíró ma Magyarországon, és egy kocsival mentünk le. És Kisvárdára jó 4 óra az út innen. És 4 órán keresztül győzködött arról, hogy ír már te is egy krimit, hát nem olyan bonyolult, az biztos kékfényes riporter is voltál, rengeteg élményed van, próbáld meg.
3: Ez, hogy kékfényes, tetthelyes, hát együtt csináltuk.
4: Hát mind a kettő voltam, így van, ugye kékfény még oda állt az MTV-ben, és a tetthely, amelynek ugye te voltál a műsorvezetője, az pedig itt az
3: RTV-ben. Azok a régi szép idők, ugye?
4: Bizony. Sose felejtem el azt a konfodat, amikor a Matuska Szilveszterről volt szó, hogy hogyan robbantotta fel a viaduktot, és úgy kezdett szó szerint a konfot, hogy nem tudom hány esztendővel ezelőtt ezekben az órákban már bőven fűtötték annak a mozdonynak a kazányát, amely azután lezuhant a viaduktról 3 órával később.
3: Ilyet mondtam?
4: Ilyet mondtál. Gyakorlatilag szó
3: ez
4: szerint.
3: Ez nekem nincs meg.
4: Na jó, de... Jó riport volt egyébként.
3: De ez neked elképesztő memóriád. Ugye egy csomó olyan dologgal foglalkoztál a naplóban is, ami a múlt. Amihez nem csak az kell, hogy az érdekeljen, hanem hogy eszedbe jussanak analógiák. Történetről történet, tárgyról tárgy. Tehát, hogy valahogy benned ezek a dolgok rögzülnek. Ennek a krimiben van valami nyoma?
4: Azt hiszem, hogy igen, mert sok olyan kiszólás van benne, ami valamire utal. Tehát amikor írtam, és akkor eszembe jutott, hogy ó, basszus, akkor ez Marian Kozma, ugye? És akkor bele tudtam hozni. Tehát, hogy valóban voltak olyanok, amikor a sztorit valamilyen szinten elősegítette valami olyan emléktöredék, és ezt jól veszed észre, hogy rengeteg lényegtelen dolog ragad meg az én agyamban. Tehát, hogy hogyan kell deriválni, azt nem tudom, soha életemben nem tudtam megtanulni, de azt, hogy a Leg-Leg-Leg című műsorban Rózsa György mit mondott 82-ben, az valószínűleg meg lenne. És...
3: Mit mondott?
4: Hát például volt egy olyan jelenet, azt sose felejtem el, amikor egy hölgy azzal jelentkezett, hogy ő elhúz egy vagont a fogával. Ez nem az, másik volt a fogas, ő a vállára akasztják a kötelet, és ő elhúzza a vasúti vagont, és akkor néztük otthon az ismétlést az M3 csatornán édesanyámmal, és ez egy 85-ös bejátszás volt, tehát 40 évvel korábbi, és azt mondtam anyának, hogy most mindjárt azt fogja kérdezni tőle a műsorvezető, hogy ugye akkor magával nem mennek szemtelenkedni a férfiak a munkahelyén, és a hölgy azt fogja válaszolni, azt, hogy én nem nagyon szeretném elérni. És ez történt. Tehát ez egy teljesen fölösleges tudás, de ezek tényleg így megragadnak az én
3: viszont
4: agyamban.
3: Ezekből kiváló riportok szoktak születni. Tehát, hogy ez, mert hogy például megtalálni ezt a hölgyet, azt 40 évvel később, ezek izgalmas helyzetek. Na, abszolút. Ezek mind zárójelesek, amikről én kérdezlek, mert hogy igazából nem ezért jöttél, hanem a Halál a lakókocsiban című könyvről beszélgetnénk. Jaj. Ezt én meg is mutatom a kamera felé, így néz ki, és annyira friss, hogy szerintem az elsők egyike vagyok, aki kézben tartom. Megtisztelő, köszönöm.
4: Abszolút, ez olyannyira, hogy ezt ma hoztam el a raktárról, tehát ugye. Most szállították föl Budapestre.
3: Hogy igen. Készül a krimi?
4: Most már többet tudok, mint amikor ezt írtam, mert azóta beiratkoztam egy krimiíró iskolába, és ahol egy másik népszerű magyar krimiszerző, Szlavicsek Judit a tanárnő, ma is, mikor itt végzünk, este 6-kor majd újabb óránk lesz 2 órában. De hogy ez úgy készült ez a krimi, hogy ugye én nyaranta lakókocsiban lakom a Balaton partján egy kempingben.
3: Ez most is így van?
4: Ez most is így van, illetve még nincs, de így lesz.
3: Jó, hát nem az évszakra, hanem az évekre meleg. Gondoltam.
4: Abszolút.
3: Igen.
4: Ez gyakorlatilag most már több mint egy évtizede így zajlik. És akkor elkezdtem ott figyelni az embereket. ha már Zaját Zali meggyőzött, hogy legyen krimi, hogy kiből lenne jó gyilkos, kiből lenne jó áldozat, és akkor az egész közeget elképzeltem, egy nyár végébe belehelyeztem, amikor már csak kevesen vannak a kempingben, és bármelyik lehet gyilkos, és bármelyik
3: kevés
4: lehet áldozat is.
3: Kevés túlélő van már a kempingben.
4: Igen. És akkor hát van olyan ebben a regényben valóban, aki nem éli túl a regény 17. oldalát.
3: Kivel ellenőrizteti a krimiíró ez esetben? Te? Hogy stimmel-e minden? Mert ez kulcskérdés, tehát ha én olvasom, és valamire a végén rájövök, hogy ott az nem egyezett, tehát itt van egy logikai bukfenc, akkor az egész könyv elveszti a varázsát, az illúzióját, hiteltelen.
4: Ez így van. Erre mondta Moldova György, hogy mi van akkor, ha téged meghívnak egy vacsorára, és az asztal roskadozik a szebbnél szebb cuccoktól minden finomság, és az asztal végén egy pici tányérban ott van egy egészen kicsi darab ürülék. Van kedved vacsorázni? Na, én próbáltam ezeket az ürülékeket elfelejteni valahogy, és egyrészt Zaját Zoltán olvasta el szakmai krimiszerzői szemmel, volt is tanácsa, ő talált egy logikai bukfencet a már kész könyvben, azt átírtam utána, szerintem így még izgalmasabb is lett. Azon kívül a Spirit kiadó lektorai tényleg olyanokat észrevettek, hogy amit én nem vettem volna észre, hogy a képen, ja, mert nagyon jó képek vannak benne, nem tudom, balra néz a kutyának a feje, a szövegben pedig azt írom, hogy és a kutyus éppen jobbra bámult, tehát hogy ilyen egészen apró dolgokat is kijavítottak benne, vagy kijavítattak velem benne. És hát azon kívül pedig van egy adásrendező kollégám, a Milic Józsi Budaörsön, mert ott szoktam sportot közvetíteni.
3: Kézilabda?
4: Elsősorban kézilabdát, ugye ott NB1-es a női meg a férfi kézilabda csapat is, és a Józsi végigolvasta, és ő is talált egy-két hibát, úgyhogy én most már remélem, hogy viszonylag kevés hiba van benne.
3: Mit tanulsz? Most, hogy írtál egy könyvet, mondhatnál azt, hogy itt kész vagyok, hát tudtam írni egy krimit, mit akarok én még tanulni? Szlavicsek Juditot említetted, ő valóban az egyik legnépszerűbb szerző van. Mit tanít?
4: Nagyon sok mindent tanít, tehát egészen onnantól kezdve, hogy milyen műfajai vannak a kriminek, tehát a kózitól a skandináv típusúig, tehát a legkönnyedebbtől a legsötétebbig, azon kívül milyen a személyisége a jó gyilkosnak, milyen hülyén hangzik, a jó gyilkosnak, milyen a személyisége a jó nyomozónak, hogyan kell a vörös heringeket elrejteni, a vörös hering az a félrevezető nyom, amire azt hiszi az olvasó, hogy hopp, már tudom ki a gyilkos, aztán 10 oldal múlva kiderül, hogy nem. Tehát gyakorlatilag ő fölrajzolta nekünk azt a térképet, ami alapján, vagy folyamat ábrát, ami alapján meg kell írni egy krimit. És az a helyzet, hogy én ezt ösztönösen gyakorlatilag így csináltam, tehát így utólag azt mondom, hogy a sémáim azok nem voltak rosszak, de nyilván ennek a következő könyve, a Halál a színházban, az még kevesebb hibával fog rendelkezni.
3: Ezek szerint ez egy sorozat lesz?
4: Mindenképpen sorozatot szeretnék belőle faragni, mert szerintem úgy jó, hogyha a krimiben van egy olyan szereplőd, akit felépítesz. Ebben is van olyan, aki itt kvázi bemutatkozik, és terveim szerint a következő részben már a rendőrség beépített embere, az azt követő részben pedig már ő a főnyomozó. Tehát egyfajta metaívet szeretnék felrajzolni az én nyomozómnak. De hogy igen, tehát Halál a lakókocsiban, Halál a színházban, zárójel újból ölt a lehelkürtje, szerintem ez egy elég jó.
3: Jaj.
4: Elég jó cím így 2000 év után. Lehelkürtje,
3: hazamész jászságban.
4: Persze, hát én Jászberényi gyerek vagyok, úgyhogy a lehelkürtje mondája az kell, hogy jöjjön, és utána a Halál a múltban ez a három, amit eddig kitaláltam, és a negyedik lenne a Halál az érettségi találkozón, de hát ugye ehhez sok minden kell, legfőképpen idő, hogy ezek megíródjanak.
3: Gyorsan írsz?
4: Ha nincs munkám, akkor nagyon. De az a baj, vagy hát nem az a baj, ez nem panasz, sőt, ez nagyon jó, hogy az utóbbi időben rengeteg féle munkát csináltam. Ugye főállásban a Heti Naplót, a Schwábi Andrissal, mellékállásban a Hazahúzót, megint mellékállásban Budaörs sportot közvetítettem, megint mellékállásban műsorokat vezettem a helyszínen, és írtam. Tehát így azért viszonylag neked nem kell elmondanom, milyen, amikor az ember 100 felé szakad. Így nehéz volt, de hogyha van lehetőségem arra, hogy leüljek és írjak, és mondjuk 2 napig nincs semmi más dolgom, akkor én például a Szikora könyvnél ott két nap alatt írtam, azt hiszem 80 oldalt. Tehát, hogy ott
3: akkor az mennyiség? Az nagyon komoly.
4: Az.
3: Jó, hát a kempingben nyáron, hogyha nem az áldozatokat és a tetteseket kergeted, akkor lehet, hogy lesz időd.
4: Az klasszikus és a legjobb hely, tehát erre, mert hogy az én lakókocsim előtt van egy elősátor, és ha éppen nincs 40 fok, mostanában sajnos általában az van nyáron, akkor oda remekül ki lehet ülni egy laptoppal, és bármit lehet
3: nem
4: írni.
3: Nem zavar a környezet? Ott azért elég nyüzsi van nyáron.
4: Egyáltalán nem zavar, sőt, még az se zavar, hogyha közben leszólítanak, és megkérdezik, mert ugye ez olyan kemping, itt 120 lakókocsis él együtt, hogy mindenki ismer mindenkit. Tehát van olyan, amikor én nyugodtan pötyögök ott, és akkor elmegy mellettem, nem tudom, az Árpi Győrből, és akkor beszól, hogy Zolikám, nincs lefőve kávét véletlenül, és akkor leültetem, és iszunk.
3: És emlékszel a mondatra, amit félbehagytál ilyenkor?
4: Általában igen, a mondatokra szoktam emlékezni, olyan van, hogy a sztorira nem emlékszem. Tehát, hogy volt olyan ennél a könyvnél is, amikor megálltam egy pár hétre, mert írtam a Szikorát közben, és akkor néztem, hogy atyavilág, most mit is akartam ide? Tehát, hogy itt most kit fog kérdezni?
3: Ezek szerint nem cetlizel.
4: Most már igen. Tehát, hogy pont emiatt van, tehát a Halál a Színházbannak, a Majdan megírandónak, annak gyakorlatilag már egy ilyen majdnem 20 oldalas előképe megvan, amiben csak az van, hogy ki mikor jön be, ki mikor mit fog mondani, tehát gyakorlatilag egy ilyen tartalomjegyzék, egy ilyen sorvezető ott már van, hogy ne felejtsem el, hogy itt konkrétan azt felejtettem, hogy mi a gyilkosság
3: ez
4: motivációja.
3: Ez munka vagy játék?
4: Ez játék.
3: Ahogy így nézlek, ezt a baromira élvezed, abszolút. És egyáltalán nem úgy állsz hozzá, és akkor most meg kell írnom a következő kötetet.
4: Tudod, hogy miért nem? Mert van az a régi mondás, hogy amikor az ember már nem tud focizni, mert kiöregedett, akkor keresni kell valami mást, amiben megvalósítja önmagát. Van, aki elkezd horgászni, van, aki vitorlázni megy, van, aki főzőcskézik. Én úgy látszik, hogy grafomán emberként az írásban találtam meg azt, amiben azt érzem, hogy még tudok valami olyat csinálni, ami miatt fontosnak érezhetem magam.
3: Hát eddig sikeres ez a kísérlet, úgyhogy gratulálok hozzá, és hát ehhez is, hogy megjelent a Halál a lakókocsiban, is hasonló sikereket kívánok, mint az első két kötetethez.
4: Nagyon szépen köszönöm, és hát remélem, hogy megveszik annyian, hogy kelljen a következő kötet.
3: Figyó, ezt én most visszaadom neked, hogy dedikáld.
4: Ja.
3: És köszönöm szépen.
4: Szívesen.
3: Azt is, meg a könyvet is. Eldézsi Zoltán volt a vendégünk, és a kultúra ezzel ér ma véget. Örülök, hogy velünk tartottak ma is, tegyék ezt holnap is. Minden jót, viszontlátásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Ma este csak nézem az arcod,

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Hitted, hogy megvédhetnek.
1: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: 6 év után véget ért a veszélyhelyzet Magyarországon. A Corvinus 150 oktatója követeli az alapítványi működés megszüntetését. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban. Napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel. Jó napot kívánok, ezek a Spirit FM hírei 10 órakor. 6 év után véget ért a veszélyhelyzeti kormányzás Magyarországon. A veszélyhelyzeti állapotot még 2020-ban a koronavírus járványra hivatkozva hirdette ki az Orbán kormány, vagy 2022-ben is megtartotta, akkor már az orosz-ukrán háborúra hivatkozva. Pár Magyar Péter kérte, a háborús veszélyhelyzetet mégsem hosszabbította meg a leköszönő kormány május 31-éig, de május 9-én az országgyűlés megszavazta, hogy törvényre emeljék a veszélyhelyzeti rendeleteket. A veszélyhelyzet megszűnése után a többi között marad a védett üzemanyagár, az árrésstop és a rezsikedvezmény elszámolásának határidejét is meghosszabbították. Július 1-től pedig továbbra is 0% marad a reklámadó. Rendszerváltás a Corvinuson, ezzel a felütéssel tett ki állásfoglalást a Facebook oldalára a felsőoktatási dolgozók szakszervezete, Budapesti Corvinus Egyetemi Intézményi Szervezete, akik szerint az országgyűlési választások eredménye új lehetőséget kínál az egyetemi autonómia visszaépítésére. A Budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben első modellváltó egyetemként lett kísérleti terepe a KEKVA típusú alapítványi működésnek, de úgy látják, a váltásnak több hátránya volt, mint előnye. A 150 oktató által aláírt állásfoglalásban kijelentik, szükséges a felsőoktatás teljes megújítása, a KEKVA típusú alapítványi működés megszüntetése és az akadémiai önrendelkezés, a kutatók autonómiájának helyreállítása. A kiáltványuk központi követelése, hogy teljesen új alapokra helyezve újra kell választani az egyetem legfőbb döntéshozó szervét, a szenátust. Látogatási tilalmat rendelt el a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, a vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél. A tájékoztatás szerint az intézkedésre azért volt szükség, mert a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbeteg osztályán egyre több betegnek és egészségügyi dolgozónak lett akut légúti tünete. A tilalom a járóbeteg ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de kötelező a maszkviselés és a kézfertőtlenítés. Kifogyott a dízelből és a fűtőolajból Kuba. Az amerikai blokkád miatt a Szigetország villamosenergia hálózata kritikus állapotban van. Havanna egyes részein naponta csak néhány órán keresztül van áram. A karibi országot emellett súlyos élelmiszer és gyógyszerhiány sújtja. Az ENSZ emberi jogi szakértői a múlt héten jogellenesnek nevezték az amerikai üzemanyag blokkádot. Közben az Egyesült Államok megújította a Kubának szánt 100 millió dolláros humanitárius felajánlást. Havanna eldöntheti, hogy reformokért cserébe elfogadja az ajánlatot, vagy visszautasítja a támogatást, közölte az amerikai külügyminisztérium. Az időjárásról. Napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól a Dunántúlon, késő estétől néhol már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor, zivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik, napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazint hallják, Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok! Somodi Solymos Eszter szerkeszti a mai műsort, és a hazai munkaerőpiac kihívásaival fogunk a legelején foglalkozni. Aztán még egy csomó mindenről beszélünk, arról is majd kicsit később, hogy lesz-e valóban gázolajhiány, hogy bezárnak-e a kiskutak, és így tovább. Rengeteg olyan téma van, ami mostanában kifejezetten borzolja a kedélyeket, és szerintem a HRS világban, meg a munkaerőtoborzó világban az új kormánynak az a döntése is, hogy átmenetileg, vagy ki tudja milyen időtartamra megtiltja a munkaerőimportot Magyarországra, a harmadik országból. Göttlő Viktorhoz fordulunk, a VHC csoport ügyvezetője. Ez a VHC ugye az egyik legnagyobb toborzó cég külföldről is. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés az önök számára, és jó napot kívánok!
3: Üdvözöllek, szerkesztő úr, jó napot, üdvözlöm a hallgatókat, szervusztok.
2: Szóval, hogy ha nem lehet munkaerőt hozni külföldről, akkor egyrészt ez persze a munkaerőtoborzó cégeknek is nehézség, de azoknak a vállalatoknak is valószínűleg, amelyek ideig foglalkoztatták őket.
3: Hát igen, ez így van. Azért itt a vendégmunkásokra, vagy a külföldi munkaerőre azért úgy kell gondolni, mondok egy példát, mert ugye közeleg a nyár, hogy képzeljünk el mondjuk egy barackfát, amin megérik a barack, és így elkezdenek meghajolni az ágai, igaz? És hogyha egy gondos gazda mit csinál, hát ő nem fogja megvárni, amíg letörnek az ágak, hogy jövőre már ne legyen semmi barack, hanem alátámasztja ezeket az ágakat. És a külföldi munkaerő ez jelenleg ezt csinálja a magyar munkaerőpiacon, hogy a meglévő 4,7 milliónyi munkahelyünket, a magyar munkahelyeket megvédi, alátámasztja az a kb. 100 ezer külföldi munkavállaló, aki itt van velünk az országban és dolgozik.
2: Azt lehet-e látni, hogy hol lesz ennek a korlátos határa, hogy honnan lehet hozni? Nyilván, hogyha valaki Ukrajnából, Erdélyből, Szlovákiából hozna munkaerőt, nem túl valószínű, de ők belül könnyebben boldogulunk, mint hogyha a Fülöp-szigetekről jönnének újra.
3: Hát ez egy érdekes kérdés, mert ugye jól mondja szerkesztő úr, hogy a környező országokból, aki már itt Magyarországon ki akarta próbálni magát, az elmúlt évtizedben már kitudta, mert a szabályozások megengedték, hogy az ázsiai országokban, a Fülöp-szigeteki pedig egy olyan náció, a filippínok, aki kiválóan beszél angolul. Tehát a magyar munkaerőpiacon az, hogy nekik megvan ez a kompetenciájuk, nagyon könnyen beilleszthetővé teszi őket ezáltal.
2: Ha nem jöhetnek külföldről munkavállalók, mely szektorokban a mezőgazdaságon túl okoz ez majd gondot?
3: Hát az a nagy helyzet, hogy ez mindenhol. Tehát, hogy a vendéglátás, mezőgazdaság, agrárium, gyártócégek, termelőcégek, logisztikai cégek már országban, már nagyon sok helyen dolgozik harmadik országbeli munkavállaló, és hát nyilván ez egy olyan helyzet, most nem akarok megsérteni senkit, de egy ilyen fölfüggesztés pont, amikor az első negyedéves gazdasági GDP adatok ilyen jól is alakultak, kb. Ez egy olyan intézkedés lenne, ha ez tényleg lesz, mint hogyha azt mondanánk, hogy figyeljetek magyar strandok, akkor most jön hamarosan a nyár, de mondjuk engedje le mindenki a vizet a medencéből. Tehát egy ilyen abszurd helyzet alakulna ki a magyar munkaerőpiacon, ami szakmailag nem indokolt jelenleg egyébként.
2: Akkor vajon milyen magyarázatot lát a döntés mögött mégis? Ha egyáltalán lát valamit ilyet kívülről?
3: Hát szerkesztő úr, én nem vagyok személy szerint politikus, szerintem erről a kérdésről őket kéne megkérdezni, valószínűleg a választók tudják megmondani.
2: Jó, mert akkor kérdezek mást, aztán majd talán tőlük is megkapjuk erre a választ egy kicsikét később. Azt mondja a vendéglátó ipar képviselete, itt különféle ez irányú megszólalásokkal lehetett találkozni az elmúlt időszakban, hogy nagyon komoly a nyári idény hiány, hogyha a szakácsokat, a pincéreket, általában a vendéglátóipart tekintjük. Igen. És hát van egy általános hiány is, például kevés a cukrász, kevés a szakács, és így tovább, és így tovább. Ezen a munkaerőpiac maga miért nem tud javítani, változtatni, mert ez egy visszatérő probléma.
3: Ez sajnos visszatérő, és ez az a helyzet, hogy nagyjából így marad az egész munkaerőpiacnak a gyökere, a demográfiai okok. Ugye most azt kell tudni, hogy Magyarországon éves szinten olyan 80-90 ezer gyerek születik, és olyan 110-120 ezer ember hal meg éves szinten. Tehát éves szinten olyan 30-40 ezer fővel fogyunk, már évtizedek óta. és ezek a meg nem, vagy hát ahogy kevesebben vagyunk, kevesebb gyerek megy az iskolába, kevesebb lesz a szakképzett munkavállaló, amióta megnyíltak a határok, lehet külföldre menni dolgozni, gondolok itt 2004 EU-s csatlakozás, és hogy ez nem fog változni. Tehát, hogy a munkaerőpiacon ez egy alap probléma, hogy demográfiai okokból fogyunk, és több a nyugdíjba menők száma, mint a pályakezdők száma. Hát az iparágakat ez meg mindegyiket érinti, tehát a vendéglátás, turizmust egyértelműen, a gazdaság minden egyes részét.
2: Az, hogy a képzés oldalán azt mondják, hogy hát nagyjából minden rendben van, hát egy csomó szakács végez minden évben, a vendéglátóipari szakiskolák kibocsátják a megfelelő létszámot, itt alapvetően az a probléma, hogy kevés a pénz az iparágban?
3: Hát igen, utána megjelenik ez a bérkérdés egyértelműen. Nyilván így, hogy EU tagok vagyunk, Magyarországról ki tudnak menni az emberek dolgozni, vagy szomszédos országunk Ausztria, magasabb bérek vannak. Ugye Ausztriában jelenleg 120 ezer magyar honfitársunk dolgozik, jelentős részük határmenti ingázó, és hát nyilván pont ezekben a szakmákban tudnak jól elhelyezkedni, ami Ausztriában hiány szakma. Magasabb bérek vannak, és hogy innen indulunk, ugye. Magyarországon a munkáltatóknak még abban is fel kell zárkózni a bérek mellett, hogy most meg már egyáltalán nem mindegy, hogy szólok egy kollégához, rámordulok, mert lehet, hogy akkor holnap ő már nem is jön dolgozni, vagy kedvesen, megfelelő módon kommunikálok a beosztottjaimmal. Tehát nagyon oda kell rá figyelni, hogy ne menjenek el az emberek.
2: És hát akkor itt van még ugye a pénzkérdés, nyilván, ami egy alapkérdés, hogy az ausztriai ajánlattal valahogyan tartani kell a lépést. Egyébként, hogyha a munkaerőpiac egészét nézzük, és ellépünk egy kicsikét a vendégmunkások és a nyári szezon kihívásaitól, az, hogy a környező országokban, Euróban kifejezve bizonyos szektorokban ténylegesen jobban lehet keresni, nagyon komoly elszívó hatással jár a hazai munkaerőpiacon?
3: Igen, hát inkább a nyugati országokat mondom, mert azért nyilván Szlovákiában, független attól, hogy ott euró van, ott nincs akkora bérkülönbség, hogy magyarok tömegével átmennének dolgozni, Horvátországban sincs, Szlovéniában sincs. Ugye ezeket az országokat azért említem, mert mindegyik országban van, a cégünk működik, tehát hogy rálátásunk van az ottani helyi munkaerőpiacokra. És hát azt kell látni, hogy a környező országok is, hadd mondjak kettő, vagy egy példát, kettőt, hogy például egy 3,8 milliós Horvátországban 160 ezer a vendégmunkások száma, míg egy 9,8 milliónyi honfitársunk Magyarországon itt 100 ezer, Szlovákiában 100 ezer a lakosság szám, ott is 100 ezer külföldi dolgozik. Ausztria, akkora, mint Magyarország, 8,7 milliós népességgel, 980 ezer a külföldi munkavállalók száma Ausztriában.
2: Hát az nyilván feladja a hazai munkaerőpiac számára is a leckét elég jelentősen. Itt most a következő időszakban nyilván rengeteg lépés jön el majd az új kormány gondolkodás módjából fakadóan. Hogyha önöket, szakembereket bevonják, önöknek van konkrét kérésük, hogy hogyan kellene, mind kéne változtatni?
3: Igen, tovább megyek, nem csak nekünk, mint magánmunkaerő szolgáltató munkaerő közvetítő cégeknek, hanem azoknak a vállalatoknak, több száz vállalat, akiket mi kiszolgálunk, teljesen egyértelmű irányvonalakat fogalmaznak, meg van szakmai véleményük, és ezeket a szakmai véleményeket egyébként mi szeretnénk is becsatornázni az új kormány döntéshozóihoz, hogy olyan döntések szülessenek, ami tovább tudja növelni a magyar GDP-t, illetve a következő negyedéves magyar eredményeket, magyarországi eredményeket.
2: Van konkrétum, amit ön például tudna említeni?
3: Hát nyilván a szabályozással kapcsolatban vannak meglátások, hogy ezt nem felfüggeszteni kell elsősorban, hanem jobban akkor szabályozni, szigorítani. Csak ugye azért nehéz jelenleg most még a szakmának konkrétumokat mondani, mert nem értjük a döntéshozóknak az álláspontját, hogy mi a problémájuk, és hogy csak egy, hadd mondjak még egy példát, mi most szakmabeliként, munkaerőpiaci szolgáltatóként mi azt látjuk, hogy most egy olyan, mondom a példát, egy olyan autópálya építési szakaszt mondott, kikommunikálta az új kormány, hogy akarok építeni egy új autópályát, és ezért a meglévőt lezárom. De hát nem így szoktunk autópályát építeni, úgy szoktunk autópályát építeni, hogy a régén hadd menjen a forgalom, közben építem az újat, és majd átterelek mindenkit az újra. Tehát az, hogy valamit megállítani, felfüggeszteni a nyár kellős közepén, a szezon kellős közepén, pláne egy olyan helyzetben, amikor jók a Q1-es első negyedéves magyarországi adatok, ez azért, hogy mondjam, itt szakmailag az ember ilyenkor nem kapszik rá, hogy ez most mi. Nincs szakmailag értelme.
2: Hát ha, nézzük meg, hogy mi a célja, valamit előbb-utóbb erre nyilván mondani fog a kormányzat, hogy miért tette és milyen céllal, és akkor utána beszéljünk akár mi újra arról, hogy ehhez mit szól, meg hát lássuk, hogy mit szól hozzá a szakma, meg a munkaerőpiac. Göttl Viktor, a VHC csoport ügyvezetője volt a vonalban. Viktor, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen, kellemes délután a hallgatóknak, viszontlátásra.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Vannak itt érdekes hírek benzin gázolaj ügyben, ennek is utána járunk, annak is, hogy mi a gondjuk a független benzinkutasoknak, mert hogy az ő szövetségük egy nyílt levélben fordult a leendő kormányhoz, ami most már nem is leendő, mert megalakult. Úgyhogy a holtankolyag.hu ügyvezetőjéhez, Bújdos Eszterhez fordulunk, mint általában ilyen ügyekben mindig. Jó napot, Eszter!
2: Üdvözlöm, és hallgatókat is.
1: Szóval akkor kezdjük a végével, vagy hát ahogy felsoroltam épp az elejével, hogy lesz-e gázolaj, meg lesz-e benzin. Az a hír, hogy elfogynak a stratégiai tartalékok, az mennyire veszélyes, hogyha első hallásra halljuk nagyon, de vajon tényleg arról szól-e a hír, hogy nem lesz gázolaj?
2: Az, hogy nem lesz gázolaj, az olyan formában nem igaz, hogy maga a termék az létezik, viszont az, hogy a stratégiai készletből elérhető gázolaj nem lesz, az már egy valós információ. Hogy kell ezt érteni az egyszerű laikus tankolónak? Úgy, hogy üzemanyag az van, viszont a MOL csak olyan üzemanyag, úgymond típus tud biztosítani jelenleg a nagykereskedelmi vonalon keresztül, tehát a benzinkutaknak, amit ők árés nélkül védett nagykereskedelmi áron vesznek meg, és aztán adnak el. Tehát egy benzinkút megveheti a benzint 595 forintért a MOL-tól, 615-ért a gázolajat a MOL-tól, és ugyanennyiért kénytelen tovább értékesíteni. Tehát van fizikálisan gázolaj, meg benzin is, de nyilván egyik benzinkút, egyik kereskedelmi egység se kényszeríthető arra, hogy árés fizikálisan gázolaj, meg benzin is, de nyilván egyik benzinkút,

0: 7 órán keresztül nem lesz nyitva, de utána újra kinyit. Vagy azt mondja, hogy 1 liter gázolajat eladok egy nap. Korlátozni lehet, tehát azt a jogszabály nem tiltja, de azt gondolom, hogy az elmúlt 2 hónap is igen megterhelő volt a benzinkutak számára, a védett áras rendszer fenntartását tekintve anyagilag. Azt gondolom, hogy ők ebben megint csak elfogytak, és hát mielőbbi döntés vagy valamiféle lépésnek kéne történnie ahhoz, hogy a védett áras rendszer vagy átalakításra kerüljön, vagy megszüntetésre.
1: Nézzük, hogy ezek összefüggésében, mert hogy nem másról szólt ez a nyílt levél is, mit remélnek ettől a szövetség tagjai?
0: A szövetség nem szeretne más, csak azt, hogy egy olyan szakmai egyeztetés történjen az új kormány részéről, ahol nem csak kizárólag a MOL-lal tárgyalnak, hanem van egy Magyar Ásványolaj Szövetség, van egy Független Benzinkutak Szövetsége, tehát itt lehetne olyan érdekképviseletekkel szakmai alapon egyeztetni, ahol nem csak arról kap az új gazdasági miniszter információt, hogy a MOL ezt meg tudja oldani, és minden rendben van, hanem lássa az új miniszter azt is, hogy hogyan működik, hát kell, hogy lássa a kapitány úr azt, hogy hogyan működik a magyar üzemanyagpiac, és nem csak az 5-600 MOL benzinkút van Magyarországon, akik az ellátást biztosítják, hanem a 2000 benzinkútnak a jelentős része az éppen nem a MOL helyzetét tudja produkálni, vagy rekonstruálni a jelenlegi helyzetben.
1: Hát ha valaki tudja, hogy ez a terület hogy működik, remélhetőleg az éppen kapitány István, úgyhogy jóhoz fordulnak és jobban bíznak, de azért itt vannak más dolgok is. Tehát volt például a korábban az előző kormány által megígért támogatás kérdése. Azokat megkapták a kutak?
0: Nem. Tehát az utolsó pillanatban ott a választások környékén nem került rá a végleges aláírás erre a 20 forintos támogatásra, úgyhogy csak és kizárólag ez a 35 forintos úgymond biztosított védett ár, és az, ami úgymond megmaradt a kutaknak ebben a rendszerben, de az is a rendszer legelején még egy ilyen utólagos jóváírással, tehát ez azt jelentette, hogy a benzinkút előre megfinanszírozta magának azt az üzemanyagot, és mondjuk a MOL rá egy hónapra írta jóvá azt a különbözetet, ami úgymond hát nagyjából helyek közel fedezte a költségeit, de nyilván nyereséget egyáltalán nem termelt.
1: Hogyha kiesnek a független kutak a piacról, önök azt írták ebben a közleményben, hát egészen pontosan ugye a szövetség, hogy ellátásbiztonságot és fogyasztói érdekeket is veszélyeztet. Vannak olyan térségek, ahol a nagy kutak nincsenek jelen?
0: Hogyne, tehát a vidéken ez teljesen egyértelműen látszik, hogy ott leginkább a magán KKV vállalkozások működnek, vagy azok a kisebb néhány kútból álló hálózatok, akik már akár Somogy megyébe, akár a Nyírségbe tudjuk nagyon jól, hogy akár már másfél hete nem tudnak gázolajat értékesíteni, mert nem kap stratégiai készletet, vagy éppen 5 vagy 10 literre korlátozza a napi tankolható mennyiséget egy autós számára. Úgyhogy ezek szépen be fognak várhatóan gyűrűzni. Kérdés az, hogy időben mikor, és mikor indul el úgymond egy pánikvásárlás a lakosság részéről. De ez a pánikvásárlás az a baj, hogy már azért hetek óta érezhető. Tehát, hogyha nem is olyan drasztikusan, még mint 2022-ben, amikor a zárstopp kivezetése előtt láttuk a sorokat a benzinkutakon, de ez az extrém fogyasztás, mintha nem lenne holnap, ez napi szinten érzékelhető a benzinkutakon. Mindegy, hogy most 5,95 a benzin és 4,80. Azt mondtuk, hogy ez védett ár, akkor tök jó, olcsó, és akkor tankoljon, amennyi a csövön kifér. Hát, Ez a legrosszabb, ami most jelenleg történhet. Nyilván, hogyha ez nagyobb ütemet vesz ez a tankolási hajlandóság a lakosság részéről, akkor nyilván ez sokkal hamarabb fog begyűrűzni, és a MOL szintén nem fogja tudni logisztikába ellátni vagy megoldani azt a fajta ellátásbiztonságot a saját kútjain, ami mondjuk hozzájuk betódul plusz keresletként, amiatt, hogy mondjuk a fehér kutakon már nem tudnak az emberek tankolni.
1: Mert ráadásul ezt már láttuk.
0: A forgatókönyv az ugyanaz lehet. Tehát ugyanaz lehet a forgatókönyv, mint 2022. november végén, decemberében.
1: Még egy utolsó kérdés, nem tudom erre mennyire lát rá, ugye a mezőgazdasági vállalkozások számára ez a tavaszi időszak, ez a rengeteg munkaidőszaka, és aztán közeledik a nyár, ami meg a betakarításé. Ők bespájzoltak-e gázolajból, amivel mondjuk az ő traktoraik és különböző gépeik mennek? Vagy ugyanúgy a kiskúttól várnák, amelyik meg mondjuk adott esetben épp zárva?

0: A mezőgazdászok és azok a logisztikai cégek is, akik rendelkeznek tartálykapacitással, ő nagyon sok esetben már az őszi betakarítási munkákra is betartalékoltak és készleteztek, és most is napról napra az a stratégiájuk, hogy folyamatosan a legmagasabb szinten tartják a gázolaj készleteiket, hiszen folyamatosan ott lóg a levegőbe, hogy kivezetésre kerülhet a védett ár, illetve nem túl rózsásak a kilátások így a közel-keleti helyzet kapcsán. Tehát egyre inkább azt látjuk, hogy be kell rendezkedni majd erre a 100 dollár körüli hordonkénti olajára, ami nyilván feltételez majd egy mostaninál magasabb gázolajárat.
1: Köszönöm szépen. Bujdos Esztert hallották, a holtankoljak.hu ügyvezetőjét. Ugye a műsor első két beszélgetése milyen érdekes, arról szólt, hogy az új kormányt milyen gondok nyomják és nyomasszák, és egyébként pedig, hogy az adott szektor milyen nehézségekkel küzd. Az előbb a munkaerő toborzása, külföldi munkaerő behozatalának kérdése, itt a független benzinkutaké. Hát a következő beszélgetésben pedig megnézzük, egyébként meg milyen gazdasági elképzelései vannak az új kormánynak. Úgyhogy így folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30 a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 14:00. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9:00 a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset történt a 9. kerületben, a Haller utcában, a Soroksári út felé, a Vaskapu utcánál. A forgalom a villamospályán haladhat. A 2B villamos nem közlekedik a Haller utca, Mester utca és a Haller utca, Soroksári út között. A 23-as villamos a Nagyvárad tér és a Haller utca, Soroksári út közötti szakaszon. A 24-es villamos pedig a Közvágó híd és a Nagyvárad tér közötti szakaszon. Pótlóbusz közlekedik a Nagyvárad tér és a Közvágó híd között. Tart a baleseti helyszínen és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihály út után a belső sávban, illetve a 16. kerületben a Veres Péter úton befelé a Batthyány János utca közelében. Nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körút Kerepesi út csomópontjában, karbantartás miatt a forgalmat a rendőrök irányítják, vezessenek fokozott figyelemmel. A 3-as villamos helyett a Gubacsi út, Határút és az Ecseri út között jelenleg pótlóbusszal lehet utazni, veszélytelenítés miatt várhatóan ma 12 óráig. Zuglóban a Korong utcát mára egyirányosították a Róna utcától az Uzsoki utcáig darúzás miatt. A Bemrakparton a Szilágyi Dezső tér után vízvezetéket javítanak, itt is korlátozásra készüljenek. Schilling Zsolt, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Gazdaságpolitikai fordulatot ígér az új miniszter, Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza pedig meghallgatta, elolvasta, hogy miket mondott, hogyan nyilatkozott a bizottsági meghallgatásán a parlamentben Kármán András. Regős Gábor, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
2: A legfontosabbak, amiket tudunk, hogy a Tisza kormány visszaállítja a katát, kivezeti a különadókat, bevezeti az eurót. Ezekről beszélünk nagyon sokat, de hát nyilván itt sok-sok apróság is van még ezeken túl is.
3: Így van, illetve hát ugye azért ezeknél is az ördög még sok helyen a részletekben rejlik. Ugye az eurót bevezetés célkitűzését hallottuk, de például ugye a katánál még nem tudjuk a részleteket, milyen szabályok szerint, milyen adómértékkel, mikortól, hát ez valószínűleg már nem az idei évnek a története, lesz inkább a jövő évé, tehát azért a részleteket még várjuk, de szó volt ugye személyjövedelemadó jóváírásról, mediánbérig, szó volt vagyonadóról, tehát azért elég sok minden elhangzott már most.
2: Azok a bejelentések, amelyeket már konkrétumként kezelhetünk, azok mennyire tűnnek a mostani gazdasági helyzetben megalapozottnak, illetve mennyire szükséges hozzá új források megtalálása?
3: Többnyire azért ezek inkább adócsökkentések, mint adóemelések. Ugye adóemelés az leginkább a vagyonadót jelenti. Ugye az SZIA-nál, ha jól értelmezem, ott nem több kulcsos adóról van szó, hanem adójóváírásról. Ugye a kettő között talán annyi a fő különbség, hogy nem lép be egy magasabb kulcs, tehát ott csak csökken a mediánbérig az adóteher. Eznek nyilván azért van egy költségvetési vonzata. Ugye szóba került az áfa csökkentése, ezeknél a bizonyos egészséges élelmiszereknél, hát talán ide a zöldséget, gyümölcsöt biztosan érthetjük, nem tudjuk, hogy még mit. Hát ugye, ahol van lehetősége a költségvetési mozgásteret megteremteni, az talán inkább a kiadási oldal. Hát itt azért van, lehet mit lefaragni, ezt sem látjuk azért még pontosan, hogy mi, hol mennyit. Ugye ami még fölmerült, az a vállalati adózás átalakítása, tehát a különadók fokozatos kivezetése, tehát itt azért a fokozatoson van egy hangsúly, vagy legalább mérséklése, tehát nem minden a következő két hónapban fog megtörténni, de még csak nem is 2027-ben, illetve a vállalati adóterhelés egyenletesebbé tétele. Itt ugye most nagyon sok kedvezmény van, amivel a vállalatok élhetnek, vagy a vállalatok egy része élhet, és persze én is.
2: Itt igazából például egy nagyon komoly vita lesz a parlamentben az előző kormány képviselői és az új parlament tagjai között a költségvetés állapotáról. Az, hogy a 2026-os költségvetés milyen állapotban van, arról azért lehet egy sejtésünk, hogyha tudjuk azt, hogy mondjuk a tervezett költségvetési hiány több mint 90%-át az első négy hónapban eltapsolták. De ebből az is következik, hogy kell egy új költségvetés erre az esztendőre, azt vajon megszorítások nélkül hogyan lehet végigcsinálni, illetve milyen bázist jelent ez a 2027-esre, amit meg októberre ígér az új kormány?
3: Ugye hát a költségvetési számokon lehet vitatkozni, de hát ugye azt tudjuk, hogy mennyi az első négy havi hiány, sok, 3850 milliárd forint, sosem volt ekkora. Ugye ez az éves megemelt hiánytervnek 70,7%-a, az eredetinek 93%-a, ugye az eredeti az, ami a költségvetési törvényben szerepel, a megemelt meg az, amit itt barkácsként bejelentettek. Ugye elhangzott miniszterelnök úr részéről egy 6,8%-os szám, hogyha nem változik semmi, akkor ennyi lenne a hiány, ez nagyjából reális egyébként. Hát azért számítok arra, hogy kiadási oldalon lesznek olyan tételek, amit megvágnak. Ugye pontos számokat vagy tételeket még itt sem látunk. Nyilván itt azért az első lépés az, hogy akkor átnézik, hogy hogyan is állunk, tehát azért a főszámok mögött a részletek is fontosak. Ugye jövő évet tekintve azért van olyan tétel, ami nincs, például ilyen a fegyverpénz, ami azért nem egy elhanyagolható tétel, hiszen 450 milliárd forintról beszélünk. Ugye kérdés, hogy akkor az eddigi mondjuk 13. 14. havi nyugdíj megmarad-e, ugye az ígéretek szerint igen. Illetve látunk már most egy másik nagyon fontos spórolási lehetőséget, ezek pedig a kamatkiadások. Itt ugye már tavaly is volt egy csökkenés, 3,9% volt GDP arányosan a korábbi 5%-hoz képest, de ugye tudjuk nagyon jól, hogy a hozamok azért jelentősen csökkentek a választások óta, tehát olcsóban lehet majd finanszírozni vélhetően az államadóságot, ugye a kockázati prémium egy része kiárazódott, tehát ez is egy megtakarítást jelent majd a költségvetésnek.
2: Lesz dolog bőségesen, és hát akkor még nem is beszélünk arról, hogy ahhoz, hogy 2030-ban az eurót be tudjuk vezetni, ahhoz nem csak ez az esztendő lesz dolgos, hanem a következő évek is, hiszen ott a Maastrichti követelményeket igen rendesen be kellene tartani, vagy legalábbis láttatni kellene, hogy az irány jó.
3: A Maastrichti kritériumoknál, hát ugye érdemes talán beszélni az inflációról, a hosszú hozamokról, illetve a költségvetésről. Nyilván a költségvetéshez kapcsolódik az államadósság. Ugye az infláció az most egyébként nem olyan rossz, tehát hogyha marad ez a fegyelmezett monetáris politika, erősödő forint, még esetleg Iránban is helyreáll a helyzet, és lesz egy normalizáltabb olaját, akkor azért itt nincs akkora gond. A hosszú hozamok ugye most sokat jöttek lefelé, már talán olyan sokat nem is kell lefelé jönniük. Ugye ami kérdés, ez a költségvetési hiánynak a jelentős csökkenése, ez az, ami talán a legnehezebb feladat, ugye, hogyha ez megvan, akkor azért az államadósságot már csökkenő pályára lehet állítani.
2: Legyen úgy, és akkor legyen minden jó. Mert hogy azt gondolom, hogy ha ezek a kritériumok ezek teljesülnek, az egyúttal azt is jelenti majd, hogy a magyar gazdaság egészségesebb állapotban van. Ezt jól érzem?
3: Így van. Ugye azért sokat beszélünk az euróbevezetésről, sokat beszélünk, hogy vannak ezek a kritériumok, de nem az euróbevezetés miatt kell rendbe lenni a pénzügyeinknek. Persze feltétel, de az, hogy ne adósodjon el nagyon az állam, ne legyen magas az infláció, ez nem az euróbevezetés miatt fontos csak, ez azért fontos, hogy jól működjön a gazdaság, ne legyenek egyensúlytalanságok.
2: Köszönöm szépen, örülök, hogy tudtunk beszélni. Regős Gábort hallották, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát.
3: Köszönöm szépen.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: És akkor a választás után a vállalkozások, amelyek lehet, hogy kivártak az elmúlt hetekben, hónapokban, nem tudták, hogy mi lesz, és hogyha lesz valahogyan, akkor az ő vállalkozásukat hogyan érinti. Marad minden úgy, ahogy eddig ment, vagy adott esetben minden a feje tetejére áll, egy új gazdaságpolitika egészen más terepet kínál számukra is. Kassa Tamás a vonalban, aki lezárási specialista, és hát ebből az következne inkább, hogy egy cég működésének befejezéséről beszélnénk, pedig egyébként meg nem erről fogunk. De vajon ezt jelenti-e az ön munkája? Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát igen, néhányan szokták ezt mondani, mert sajnos tartottam egy-két olyan cégnél tréninget, ahol alapvető etikátlanságok vagy hiányosságok derültek ki a tréning során, és így felrobbant a cég, de sajnos ez nem nekem volt közöm, hanem a meglévő dolgoknak.
1: Csak a felszínre hozta, igaz?
2: Igen, így van. A lezárási specialista azt jelenti, hogy az értékesítésnek a vége, hogy hogyan maradjon nálunk a pénz, hogyan tudjuk elérni, hogy ránk figyeljenek, velünk értsenek egyet, és nálunk költsék el a pénzt. És hát ugye a múltat is le kell zárni, és innen van az újratervezés, hiszen a ügyfeleimnek a 30%-a az magánszemély, aki jobban ki akar állni magáért, vagy karrierbe akar előre menni. Egy másik 30% értékesítő, aki többet akar keresni, és a maradék az olyan cégvezetők, akik nőni akarnak. És ugye itt a lezárás, ez most ilyen általánosabb értelemben lesz, hogyan tudjuk lezárni a múltat, mert leginkább arról beszélgetünk, hogy el kell engedni a rossz működést, esetlegesen a rossz kapcsolatokat, vagy a múltbeli kudarcokat, de az, hogy elengedjük, az nem jelenti azt, hogy ne jöjjenek vissza, főleg, ha egy rossz mintába kerültünk bele, vagy egy sikeres mintából lesz egy olyan minta, ami mókuskerékké válik, és ez igazából azt jelenti, hogy ezeket kell lezárni, különösen úgy, hogyha teljesen átalakul a gazdaság. Ugye még nem tudjuk, hogy jobb lesz, vagy rosszabb, de reméljük, hogy jobb.
1: Ha jól sejtem, azzal is szokott foglalkozni, hogy milyen üvegplafont helyez saját maga számára a vezető egy-egy cégnél, tehát amikor mindent egymaga akar csinálni, mindenről ő akar dönteni, és mindent ő akar jobban tudni, az egy idő után a fejlődés lehetőségét zárja ki. De ebben az esetben, amikor minden forrong és minden változik, mégis a vezetők nagy része úgy gondolja, hogy nála van a legjobb helyen minden ügynek a kezelése. Tévednek?
2: Nagyon-nagyon jó a kérdés, ezért is örülök, hogy önnel csináljuk ezt a riportot, hiszen az újratervezésben, lezárásban ön profi, hiszen teljesen eltérő területeken is sikerült hitelesnek maradnia, és mindig az élvonalban maradni.
1: Na tessék, erre nem számítottam, köszönöm.
2: Hát, ami igaz, az igaz. Szóval a lényeg az, hogy nagyon jól látja a font általában a cégvezetőnek a zsenialitása alakítja ki, ugye ami először szabadság egy régi dologra, vagy dologból kilépve, vagy egy újat csinálva, aztán ez lesz a mókuskerék, vagy az üvegkalitka. Mondok egy példát, egy hölgyel, aki egy nagyon jó céget vezetett, megnéztük, hogy egyébként ő mire képes, mennyire zseni, és azt vettük észre, hogy azért nem tudta eddig átadni egy ügyvezetőnek, ugye tulajdonosként egy ügyvezetőnek a munkáját, mert igazából ő 6 különböző feladatot látott el, és erre 6 különböző embert kellett felvenni, és 6 különböző fizetést kellett neki kifizetnie, ugye amit évekig nem mert meglépni, de amikor ezt világosan elétártam, hogy ez az egyetlen egy út, akkor a cég után egy soha nem látott fejlődésnek indult, annyira, hogy akár férjéssel tudott menni utána külföldre.
1: Ebből például nekem az is következik, hogy az nagyon nem mindegy, hogy választom meg a munkatársakat, és hogy ne olyanokat akarjak, amilyen én vagyok, mert akkor ugyanott fogok tartani. Olyat akarjak, akiben látom azt, hogy van benne potenciál, tehát van neki saját elképzelése is.
2: Ez teljesen így van, sőt én még tovább megyek. Sajnos az a tapasztalat, hogy ugye ahogy kialakítunk egy működést, mondjuk úgy, hogy a régi én, mint tulajdonos kialakított egy működést, és ehhez keresett partnereket, ezek az emberek beleszoknak 5-10 év alatt egy működésbe, és sajnos azt tapasztaltuk, hogy nagyon nehéz őt átállítani egy következő szintre, vagy egy vezetői működésre, és sajnos ahhoz, hogy szintet váltson a cég, arra van szükség, hogy embercserékkel jusson előre.
1: Ez is érdekes. És hát most akkor visszakanyarodva az első lépéshez, most amikor itt tényleg úgy tűnik, hogy egy csomó minden változik, bár jelen pillanatban ugyanabban a keresztmetszetben dolgozik minden cég, mint az elmúlt hetekben, csak legfeljebb nem azok veszik fel a telefont, vagy nem veszik fel a telefont, akik korábban felvették. Szóval ilyenkor kapkodva előre rohanni, vagy most jön az a stratégiai türelem, amire egyébként a korábbi miniszterelnök oly gyakran hivatkozott?
2: Én azt gondolom, hogy pont a kettő közötti arany középutat kell megtalálni, tehát hogy tartsuk meg azt, ami eddig esetleg működött, de nézzük meg azt, hogy most hogyan lehet ugye ebbe az időszakba bátornak lenni, különösen azért, mert a legtöbben inkább kéziféket húznak be ebbe a helyzetbe, így most van lehetőség arra, hogy üzletileg a következő egy évet megalapozzuk, hogyha egy olyan újratervezést tudunk csinálni, illetve a munkatársakat rá tudjuk venni arra, hogy ne azzal töltsék az idejüket, hogy jaj, mi lesz, hanem hogy tényleg lássák meg azokat a lehetőségeket, vagy nincs piacokat, amikkel esetleg eddig nem voltunk aktívak. Tehát én azt mondanám, hogy független attól, hogy mi volt eddig, az emberek jóba vagy rosszba, ugye ki mibe szokott bele, és most ez nem szabadna, hogy meghatározza a következő 2-3 évet, hanem megint neki kell állni dolgozni,
1: ez lett volna a mondat vége, csak éppen akadozik a vonal, úgyhogy így köszönök el öntől köszönve, egyúttal megköszönve a tanácsokat. Kassza Tamást hallották, lezárási specialistát itt a Spirit FM több-kevesebb című műsorában, a Gazdasági Magazin legvégén. Holnap jövünk újra, Rónai Egon vagyok, viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
2: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk. A Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
3: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
5: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt! Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk! Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu! Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: 6 év után véget ért a veszélyhelyzet Magyarországon. Elkezdődtek Pekingben a kínai-amerikai tárgyalások. Kifogyott a dízelből és a fűtőolajból Kuba. Napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 11 órakor. 6 év után véget ért a veszélyhelyzeti kormányzás Magyarországon. A veszélyhelyzeti állapotot még 2020-ban a koronavírus járványra hivatkozva hirdette ki az Orbán kormány, majd 2022-ben is megtartotta, akkor már az orosz-ukrán háborúra hivatkozva. Bár Magyar Péter kérte, a háborús veszélyhelyzetet mégsem hosszabbította meg a leköszönő kormány május 31-éig, de május 9-én az országgyűlés megszavazta, hogy törvényre emeljék a veszélyhelyzet rendeleteket. A veszélyhelyzet megszűnése után a többi között marad a védett üzemanyagár, az árrésstop és a rezsikedvezmény elszámolásának határidejét is meghosszabbították, július 1-től pedig továbbra is 0% marad a reklámadó. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelyek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és Orbán Anita külügyminiszter mára berendelte az orosz nagykövetet a Kárpátalját ért támadás miatt. Volodymyr Zelenszkij szerint fontos üzenet, hogy Magyar Péter elítélte az Ukrajna elleni orosz támadást. Úgy véli, a közös álláspont számít a háború lezárásának kérdésében. Posztjában megköszönte Magyar Péter együttérzését és határozott kiállását. Látogatási tilalmat rendelt el a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, a vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél. A tájékoztatás szerint az intézkedésre azért volt szükség, mert a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbeteg osztályán egyre több betegnek és egészségügyi dolgozónak lett akut légúti tünete. A tilalom a járóbeteg ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de kötelező a maszkviselés és a kézfertőtlenítés. Elkezdődtek Pekingben a kínai és az amerikai elnök közötti tárgyalások. Donald Trump és Xi Jinping egyebek mellett a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámviták megoldásáról és kereskedelmi kérdésekről egyeztet ma és holnap. Az elnöki delegáció tagja több amerikai nagyvállalat vezetője is, akik technológiai együttműködésről tárgyalnak kínai partnereikkel. Kifogyott a dízelből és a fűtőolajból Kuba. Az amerikai blokkád miatt a Szigetország villamos energia hálózata kritikus állapotban van. Havanna egyes részein naponta csak néhány órán keresztül van áram. A karibi országot emellett súlyos élelmiszer és gyógyszerhiány sújtja. Az ENSZ emberi jogi szakértői a múlt héten jogellenesnek nevezték az amerikai üzemanyag blokkádot. Közben az Egyesült Államok megújította a Kubának szánt 100 millió dolláros humanitárius felajánlást. Havanna eldöntheti, hogy reformokért cserébe elfogadja az ajánlatot, vagy visszautasítja a támogatást, közölte az amerikai külügyminisztérium. Az időjárásról. Napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól a Dunántúlon, késő estétől néhol már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor, zivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Somos Andrással.
7: Itt van József.
8: Üdvözlöm, szerkesztő úr.
7: Kérlek.
8: Tehát itt arról beszéltünk, hogy ugye a veszélymérsékség a veszély MKF keretében 40 milliárd forintnak egy jó részéből ugye tisztességesen felújította a Várnegyedet, viszont óriási vitákat és botrán kavart azzal, hogy a Szent Mihály Fékesegyházban ugye közpénzből gyakorlatilag egy műemlékrombolást végeztek el. A hívőknek és a veszprémi polgároknak kifejezett akarata és felháborodása ellenére én úgy gondolom, hogy az elszámoltatás során erre mindenképpen ugye rá kell térni. Ráadásul a Veszély MLKF során ugye itt a 24.hu, az átlátszó, meg a 444 ugye világosan leírta, hogy itt Fidesz közeli cégek, volt fidelitásosok, akkor balatonparti polgármestereknek a cégei 100 milliókat kaptak. A Veszély MLKF-nek a keretéből például 66 millióért sushi bárt építettek, akkor valami közösségi teret, valami bistrónak, ott is ugye hát, 60 millió forint felett volt a...
9: Hát ugye az Európai Kulturális Főváros projektnek gondolom a világ sokszínűsége ugyanúgy része, mint az európai gondolat népszerűsítése. Hát éppen az, hogy a távol-keleti gasztrokultúra rekvizitumaként megjelenik egy sushi bár, hát nézzük. Az már más kérdés, hogy ezek szerint a Fidelitásból való átlépés a Fideszbe vagy a gazdasági élet fontosabb pozícióiba. Ugye ugye az egyenes út volt, de hát most ugye Elsimon Lászlót tudnám idézni, aki azt mondja, hogy azért dolgoztat az ember a barátaival, mert őket ismeri.
8: Hát igen, de hogy ennyi barát, ennyi pénzért, ezt én nem egyébként, szóval ennyi barátot, és hirtelen ugye kinőttek a veszélymelkebből, és ugye az a probléma a veszélymelkebb, hogy első körben nem a programokat finanszírozták, mert ugye mindenki azt gondol, azt is finanszírozták, de jó részében vagy túlnyúló rész, infrastruktúrális beruházásokat végeztek. Igen. Olyan infrastruktúrális beruházásokat, hogy az embernek a haja az égnek át.
9: Világos. Jó. József, van-e még valamink?
8: Hát még annyit, hogy ez a háborús vészhelyzet Magyarországon, hát szóval hát. Szerintem soha nem volt. Tehát az Orbán Viktor fejében volt ugye háborús vészhelyzet a paradójájával egyetemben.
9: Igen.
8: És tulajdonképpen itt egy szükségrendeletekkel történő kormányzás volt, amit úgy hívjuk, hogy abszolút monarchia. Mert ugye Orbán Viktort már ez a kétharmados parlamenti többsége is zavarta, hiszen hozott egy rendeletet, másnap reggel már ugye úgy kellett lenni, aztán majd valamikor megszavazta az országgyűlés. Tehát mindenképpen ugye, és nagyon örülök, hogy visszaáll a normális alkotmányos rend, és hát ugye akik felelősök, azokat el kell számoltatni, és hát reméljük, hogy az új kormánynál az első lépései ugye üdvözlendők, aztán majd meglátjuk. Igazából nekem egy kicsit idegenkedek a köztársasági elnökkel való konfrontálódása a Magyar Péternek. Meg lehetett volna ezt esetleg egy kicsit másképp is oldani, nem ilyen látványos keretek között. Magyar Péter édesapja azt mondta, hogy ha valami nem tetszik, akkor nyugodtan kitizáljuk a fiát. Hát akkor tessék, itt van már az első alkalom. A 100 nap türelmet meg kell adni természetesen minden új kormánynak, hiszen még most lépnek hivatalba, most dől neki a csontvázak a szekrényekből. Csak, hogy mondjam, én ezt egy kicsit olyan mellékvágánynak érzem a köztársasági elnökkel való konfrontálódásra. Szerintem vannak ennek elegánsabb jogi megoldásai is, mint
9: értem.
8: Tehát ez egy intézmény, tehát ezt ilyen személyeskedő dolgokkal megoldani nem tartom a legelegánsabb dolog.
9: Jó. Köszönöm szépen a véleményét, József. Viszonthallásra. Miközben egyébként köszöntöm azokat, akik most kapcsolódnak a fórum adásába, vagy az ATV nézőit. Az új országgyűlés döntése értelmében holnaptól szűnik meg Magyarországon a háborús veszélyhelyzet, és különleges jogrend. Azért írtuk azt, hogy megszűnt, mert tulajdonképpen ma van az utolsó nap, amikor ugye teljes nap, amikor a háborús veszélyhelyzet kellős közepén vagyunk jogi szempontból. És hát mondjuk azt, hogy az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusa tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emelkedéséről már ugye elfogadták a jogszabályt, amelynek rendelkezései értelmében május 14-én hatályba is lép ez a történet, és hát ugye 6 év volt ez a különleges jogrend, amely a veszélyhelyzetet felölelte, 2020. március 11-től számították, a koronavírus világjárvány miatt hirdették ki akkor, ezzel lehetővé vált a kormány számára, hogy rendeletekkel felülírja a parlament által elfogadott törvényeket, amire amúgy rendes körülmények között nem lett volna lehetőség, és a felhatalmazási törvényben kapott a kormány arra jogot, hogy a veszélyhelyzet alatt rendelettel felfüggessze egyes törvények alkalmazását. A kormány értékeli, etek, ha nincs? Jó, akkor mindjárt Istvánt kapcsolom. A kormány értékelése szerint a világjárvány, ami 2022-től a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus miatt volt a különleges jogrend bevezetve. Egyébként azelőtt is volt rendeleti kormányzás, mert ugye a migrációs mondjuk azt, hogy veszélyek miatt, már tulajdonképpen a 2010-es évek második felében így kormányzott az Orbán kormány. Én ezt, csak ez az másra hivatkozó veszélyhelyzet volt, én ezt egész egyszerűen nem értettem. Tehát azt nem értettem, hogy van egy kétharmados többség, és hogy miért van ez? Tehát, hogy mi a praktikus értelme, ha csak az nem, hogy valakinek eszébe jut tegnap valami, és már ma jogszabály. Tehát, hogy csak ennyi értelme biztos, hogy van, de hát ugye megmondom őszintén, hogy mi jogászok, akik dolgozunk a jogszabályokkal, egész egyszerűen azzal szembesültünk, hogy olyan minőségromláson ment keresztül a jogalkotás, ami már követhetetlenné vált, vagy tette ugye a tulajdonképpen az eligazodást ebben a rendszerben, mert amikor arról tájékoztattam volna az ügyfelet, hogy ez van, akkor már lehet, hogy más volt, tehát nagyon kellett vigyázni. Itt van velünk István, halló!
7: Igen.
9: Jó napot!
7: Erőt, egészséget, Szabó István vagyok.
9: Jó napot kívánok! Parancsoljon, hallgatom!
7: Én szeretnék annyit hozzászólni, nem sokat rövid leszek, a Veszprémi érsekség.
9: Igen.
7: Amit kapott 40 milliárd először 2020-ban.
9: Igen.
7: Utána az nem volt elég nekik.
9: Igen.
7: Még kaptak 16 milliárdot.
9: Tehát hát ez olyan, mint a Groupama Arena, hogy hiába kaptak 10-akárhányat, vagy 20-at, hát utána még 6-ot kaptak.
7: Közel, 16 milliárdot.
9: Igen.
7: És kérem szépen, és kiszedték a harangokat. Épp a tegnap előtti újságban jelent meg, hogy most igen, nem tudom, melyik templomba is kicserélték, és rá van ütve, vagy ki van öntve a harangon, hát én újságot, média vörtnél dolgozom, újság kihordok, én most már 33 éve.
9: Igen.
7: Dr. Udvardi György, hogy hívják, érsek, csináltatta.
9: Uh-huh. Igen.
7: Hát máshogy én csináltatom, az én pénzemből.
9: Igen.
7: Akkor nem a magyar állam csináltatta, hanem a magyar állam pénzén a hívást csináltatták.
9: Igen.
7: Szerintem. Ja, tessék megkeresni, azt mondja, hogy vagy a hétfőben, vagy a kettőben. Úgy, de inkább a hétfői újságon volt rajta, a három harang cím oldalon.
9: Uh-huh.
7: El lehet olvasni.
9: Jó, meg fogom nézni.
7: Ezt én tudom mondom, hát szóval.
9: Jó.
7: És olyan papokat helyeztek ki, például itt a környéken a Balaton kenesére is, kérem szépen, hogy úgy vezeti a hívekkel, mint a kutyával, olyan undort keltett mindenkibe, hogy hat helyen celebrálja a misét, Kenesel központ, Balaton operatja, Balaton világos, Balaton vétel, saját küngös, kiürültek a templomok. Van, ahol csak egy van.
9: Aha.
7: És kérem szépen, eljárnak, akik hívők,
9: igen,
7: a világosiak Siófokra, a keneseiek fő. A Székesfehér megyébe Fülére, vagy Balaton küszőre, csak ide nem.
9: Aha.
7: De engem, én 20 év egyházban voltam, azért én nagyon láttam, mint a Szitában, még amikor ez ide jött, és olyan hangon beszélt, én is járt már ide, Csajára, hanem átnek a szomszéd megyébe. Már ott emberi hangon beszélnek mindenkivel.
9: Uh-huh.
7: És itt kivetem, kérem szépen, az 12.000 forintos egyházadót.
9: Azt a mindenit.
7: Átmentem Fülére, hát jó, nagyon jó barátén laknak ott. Kérem szépen, ott mit gondol mennyi? Mondja le számot.
9: Nem tudom, mennyi.
7: 2000 forint érti.
9: Aha.
7: 2000 éves szintre.
9: Aha.
7: Hát hol van az a 12?
9: Hát igen.
7: És ugyan, hála Isten, hogy polgárzó járat, baratja, és ott úgy beszél, hívják meg mindenki, menet közben szólja misét, eszébe jutott, hogy mit idős házas párnak volt a házasság évfordulója.
9: Uh-huh, uh-huh.
7: Hú, bocsánatot kérek, azt mondja, Jani bácsi, Isten őtesse magukat, fölkapta a virágot, amit hozott, odatta. És senki nem botrálkozott meg, hanem őrült.
9: Hanem
7: hogy ilyen is van.
9: Uh-huh.
7: Hogy ilyen is van, hogy a mise közben a hívekre gondol.
9: Világos. Hát, István, van-e még valami témája?
7: Nem akarok én, ezt én elmondtam magának.
9: Köszönöm, én próbáltam a neten a harangokról szóló legfrissebb híreket megkeresni, de nem volt, tehát az, amit ön olvasott, az nyilván a helyi sajtóban.
7: Hát a Veszprém egy naplónak az elején van.
9: Igen. Jó.
7: Hát, ha hozzáférre neten, nyugodtan csak
9: nézd. Jó,
7: csak
9: megnézem meg. Akkor, meg fogom nézni, megígérem.
7: Ez az érsek, ezt tönkretettem a jó pár évvel ezelőtt a Pécsi egyház körzetet, mert ott uh-huh. érsek volt. azt onnan úgy helyezték el a karhova, az úgy került ide.
9: Világos. A
7: Bárfi Gyula érték, az olyan volt, mint a falatkenyér. Mai napig is üröttyak. Úgy kiüldözte.
9: Az a lényeg, hogy, az a lényeg, hogy a hívek...
7: Hanem elment Szombathelyre, a Csornai Premontrevi rend adott neki ott helyet.
9: Uh-huh. Értem.
7: És ő, aki nálunk volt atya, azt is elhelyezte innen, ő eljár Orfaluba, tehát Apát István falva, mellett van ez az Orfalu.
9: Oké, de ennek a nézők szempontjából mi a jelentősége István?
7: Most én nem akarom itt az nézőknek elmondani magának, csak ezt akartam, hogy nem 40 milliárd, hanem csak...
9: Megtisztel.
7: Hanem 56. Meg... Nem mondja, az csak magának
9: van. Helyes, van különbség az 56 milliárd és a 40 között.
7: Abban, ezért kaptam fel a telep, különben
9: abban igaza van. Köszönöm szépen István, hogy elmondta ezt. Etelkát szólítom. Az az Etelka, aki végül is eltűnt a vonalból, vagy egy másik? Igen,
10: jó
9: igen.
10: Jó napot kívánok, Somos úr, ez az Etelka, és én nem tűntem el a vonalból, tartottam a készüléket, és akkor végül előkerültem.
9: Igen, Etelka, de azt tudja, hogy azért kérdeztem meg, hogy Etelka hol van, mert hogy egyébként mondta az én kollégám, hogy ön itt van, úgyhogy márhogy ott volt, csak eltűnt, úgyhogy örülök, hogy megérkezett, parancsoljon.
10: Köszönöm szépen, és tisztelettel köszöntök mindenkit. A televíziót már lehallgatom, mert...
9: Az milyen jó. Sose gondoltam volna, Etelka, hogy a televízió lehalkítása olyan hangzavarral jár, amit hallottam a háttérből. Öné a szó!
10: Nagyon szépen köszönöm, és a vezető úr. Hát a témám az van, de az előző úr, aki telefonált, én nekem annyi a véleményem, hogy az egyházi ügyeket, mivel van presbitérium, van tiszteletes, van atya, templomba járó egyháztagok, intézzék ők el.
9: De ezek az ügyek, amelyek finanszíroznak különböző egyházi feladatokat, és az adófizetői pénzekhez kötődnek, ezek speciális területet képviselnek, mert itt ugye az a cél, amit az állam támogat, vagyis a hitéleti tevékenység, vagy valamilyen célzott forrás esetleg a székesegyház felújítása, azon bizony olyan közfeladatok, amelyekre, hogyha rosszul költik el az adófizetők pénzét, azt meg kell nézni. Azt meg kell nézni.
10: És most úr kérem, nem megyek bele, megértem, de ez egy idős a világgal. Amióta...
9: Micsoda?
10: Az, hogy amióta az egyház létrejött, pontosan úgy folynak ott is a korrupciók, az igazságtalanságok, mint a világi életben.
9: Jó, Etelka, egy pillanat türelmet kérek, reklámozunk és jövünk vissza.

0: Műsorajánló. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a baleseti helyszínen és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihály út után a belső sávban. Erős a forgalom a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Kiskörúton az Asztória közelében, illetve a Rákóczi úton mindkét irányban. A Hungária körút Kerepesi út csomópontjában nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt, várhatóan 14 óráig forgalmat rendőrök irányítják, vezessenek fokozott figyelemmel. Várhatóan ma délig a 3-as villamos helyett a Gubacsi út határút és az Ecseri út között pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt. Zuglóban a Korong utcát a Róna utcától az Uzsoki utcáig egyirányosították mára darúzás miatt. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is, a környező utcákban is korlátozásra készüljenek. Az érintett BKK autóbuszok megállóit áthelyezték. A 11. kerületben a Török Bálinti utat lezárták a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: És akkor folytatjuk Etelkával. Halló?
3: Köszönöm szépen, itt vagyok, Somos úr, kérem.
2: Igen, figyelek.
3: Igen. A választással kapcsolatosan már túl vagyunk, megtörtént, aminek meg kellett, én ezt nem akarom túlbírozni, de amióta a választás megtörtént, mennyi bátor, de mennyi bátor választó polgár van. De azt a 16 évet, amit végre megszabadultunk, én azért úgy gondolom, naponként úgy éltem meg, hogy az nem csak a Fidesz kormány hozta össze, rettenetes 16 év volt, igaz, én sose szabadtam rájuk, tudják is tudom a faluba, és ahhoz kellettek gerinctelen, zsarolható emberek, hogy létrejöjjön a lehallgatás, a félelem keltés, mert mióta civil, tehát amióta föltalálták a telefont, a lehallgatás, mindent, ez egyidős, mindig a korszakkal. Olyan állam, olyan berendezkedésű állam még nem volt, aki a titkos szolgálatot ne működtette volna. Uh-huh. És most annyira kíváncsiak, fel kell oldani. A visszamenőleg én úgy gondolom, ez a 16 év, ami Zsinórba gyönyörűen működött. Ez is adna annyi munkát, hogy nem lenne elég 5 ciklusra sem. Amit megengedett a magyar választó polgár. Én ugyanolyan hibásnak tartom, Mi, aki hagyta magát akár befolyásolni, akár a gerincit meghajlítani, azért a pénzért. Nagyon elcsodálkoztam a reklám ide alatt, hogy a művészek, a sportolók egyenesen undort kaptam. Amikor láttam Miklós Erikát, láttam Szécsi Zoltánt, ahogy a miniszter elnök ilyen hasonfekvő kártyaparti módon, cinikusan, értelmetlenül, megalázóan, jó kis poénokat mondott. Olyan jól érezték magukat, nevettek a hátameget, tapsoltak. Hát ők ott tartottak, hogy Orbán Viktornak, a Fidesznek, ez a mocskos kormányzásához nekik szükségek volt arra, amire megkérte a miniszterelnök.
2: Etelka, az a helyzet, hogy Miklós Erikának a motivációit nem ismerem. Szécsi Zoltánnak a, hogy mondjam, álláspontjáról se sokat tudok. Annyit viszont olvastam, hogy jelentős agrárgazdálkodónak számít, és mint ilyen azt gondolom, hogy a bizonyos támogatásoknak az igénybevételéhez szüksége lehetett bizonyos kormányzati kapcsolatokra.
3: Szégyelje magát. De... Egy mikor megválasztották az ottani vízisport vezetőjének, edzőjének, nem tudom, mert mámon mindennek más
2: nézze, neve van. Etelka, Hatházi Ákosok és Iványi Gáborok ritkán, hogy mondjam, topzódnak egy olyan rendszerben, itt van Etelka?
3: Igen.
2: Egy olyan rendszerben ritkán topzódnak Hatházi Ákosok és Iványi Gáborok, ahol hosszú évekig kell tulajdonképpen nélkülözni, vagy az embernek azzal is számolnia kell, hogy egzisztenciálisan, egészségileg mindenhogy nyomorít a rendszer. Tehát ilyen emberek, akiknek a gerince nem puha, hogy is mondjam, azt választották, hogy az, hogy ők tükörbe tudjanak nézni, annak az az ára, hogy nélkülöznek hosszú éveken keresztül. Ők a valódi hősök, ők a valódi példák. Nem lehet egész egyszerűen másképp értelmezni. Az emberek többsége meg szeretne jól élni, szeretné a saját tehetségét. Azért Szécsi Zoltán 3 olimpiát nyert, egészen elképesztő kapus volt. Igazából ezt azért el kell választani attól a helyzettől, ami ugye a sport után őt várta, nevezetesen, hogy persze, gondja sose lesz, de hát nyilván ő még jobban szeretett volna élni, aztán nem vette észre, hogy az a rendszer, akivel együtt kell működni, az alapvetően milyen etikai normák szerint szervezi magát. Ennyi.
3: Ennek a komoly bajok, hogy nem vette észre. Elengedték neki az egész, amikor ott dolgozott a sok felfordulás, nem tudta elvégezni a dolgát, elengedték. Patakai Pilának elengedték a rengeteg hitelt, Kokónak elengedték a rengeteg hitelt, és akkor venyedett ők azzal, hogy kiviszik az utcára az embereket. Mit csinált a kormány? Befogta a szájukat, felemelte őket, ott lebzseltek a nyakunkon. Somos úr, arra, hogy aki szeretne jobban, vagy éhezést vállalt, nem hozom magam fel példának.
2: Igen.
3: Én az államnak nem kerültem egy filéribe, se 8 osztályom van. A kapanyelim töltöttem el az életemet, meg házi szociális gondozó voltam. Nem könnyű munka volt. Érdekes módon engem nem tudott csábítani a hálapénz. Én 27 év alatt 10 fillért nem fogadtam el. Végig csináltam az életemet, nehogy azt gondolja már valaki, hogy az én életemben a nap mindig sütött. Ha nem volt, az se tudta senki, ha volt, akkor meg én az én életemet öngondoskodás módjára rendeztem, és úgy érzem, a másé nem az enyém. Mindegy, annak mennyie van, nem az enyém.
2: Oké, tehát ha rendben van, ön egy más erkölcs szerint élt, nézze, esendő az ember, igazság szerint az olimpiai bajnokokat szeressük azért, mert olimpiai bajnokok. Ez nem olyan, mint amikor az ember Hitlernél szétválasztja a festői munkásságát és a nemzetvezetőit, hanem ez egész egyszerűen, ez egy másik morális szint.
3: Én úgy gondolom, hogy akkor Széchenyi Zoltán önnek megköszönheti, hogy ilyen csodálatosan megvédte. Én is tudom, hogy olimpiai bajnok volt, minden vízilabda.
2: Nem védtem meg, csak azt mondom, hogy nem török felette pálcát, mert az, hogy évtizedekig sportolt, és utána kiszakadt az életben, nagyon sokan belesnek abba a hibába ismert emberként, hogy van egy érzelmi viszonyulásuk a nemzethez, a sporthoz, és ha valaki erre politikusként rájátszik és megtéveszti ezeket az embereket, én azt nem tudom elítélni, mármint, hogy megtévedtek. Nem tudok felettük pálcát törni, csak azt mondom, hogy nem volt a környezetükben elég ember, aki felhívta volna a veszélyekre a figyelmet.
3: A pénz minden, hogy mondjam, a pénz nagyobb úr, mint egy jó tanácsadónak.
2: Pontosan, pontosan.
3: Az értékes, nem is figyelmeztetése, tájékoztatása arra, hogy mi milyen veszélyt fenyeget.
2: Igen.
3: És akkor hadd mondjam még el, amit nagyon szúrja begyemet. Olyan, hogy a miniszter meg a fideszesek ugye annyit kaptak, amennyi szavazatot megbuktak. Úgy döntöttek, hogy hátat fordítanak a parlamentnek, és kész. Én...
2: Hát már aki úgy döntött.
3: Már aki, Széchenyi Zoltán is köszönöm van.
2: Nézze meg Németh Balázst, ő beült.
3: Jó tette. Na. Én... mindet, Somos úr, bezárnám, kötelezném őket, hogy a ciklusig bent üljenek, nem büntetném meg őket, csak azzal üljenek bent, vasárnap délben egy óra hosszú beszélgetés a családdal, van az országháznak több része, fektetőt lehet elfektetni, bent lenni, és azt a népi ingyen moslék kaját, amit minden nap hoznak a mi falunkba, az úgymond mélységbe élő embereknek, korlátlanul vinném neki.
2: Igen, ebben meglátom az értelmes javaslatot, Etelka, nyilván, és ezért fontos az, hogy önök lássák, hogy a minisztériumokban milyen körülmények között dolgoztak a miniszterek, amelyekről egyébként nem tájékoztatták önöket. Tehát az, hogy milyen szép palotákat kaptak a minisztériumok.
3: Láttam, és akkor...
2: Etelka, mondja...
3: Mondom, és akkor tessék mondani, mi kell foglalkozni, mert a történelem a jelenünk.
2: Etelka, próbálja meg összetömöríteni, legyen kedves.
3: Köszönöm szépen, Somos úr, befejeztem, annak ki hötyött fél órákig, semmi értelme.
2: Igen, igen, én vagyok a hibás idelőjenek. Köszönöm, hogy itt volt, Etelka, viszlát. Itza, háló.
4: Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm!
4: Szeretettel köszöntöm, örülök, hogy én is sorra kerültem. Parancsol! Imádkozok minél rövidebbre fogni. Nekem az a gondom, az a problémám, hogy megtörtént április 12-én a választás. A Tisza első tőfölénnyel nyert. Én is egyébként azok közé tartozom, akik DK-szimpatizánsok voltak, vagyunk,
2: igen.
4: De tudomásul kellett vennem, hogy a DK-nak most nem osztottak lapot. Adtunk négy évet az új kormánynak, nem csak a Fidesznek, hanem szerintem a többieknek is ezt el kellene fogadni, és amit én most a Facebookon látok, azt a mocskolódást nem a Fidesz részéről, hanem a DK-sok részéről is, meg több olyan ellenzéki párt részéről is, akik egyszerűen nem hajlandók tudomásul venni, hogy nem voltunk annyira erősek, nem voltunk annyira sokan, annyira többen, hogy mi vegyük át a kormányzásnak a lehetőséget.
2: Na most az az érdekes itt, hogy például a nyugati fény oldalán, amely ugye a demokratikus koalícióhoz kötődik erősen, ugye azt mondják, hogy folytatódik a tiszás cosplay, ópusztaszerre utaznak Magyar Péterék, idézem a Lidet, reméljük a feszti körképre nem akarja ráárakatni magát. Szóval azt gondolom, hogy ez az a stílus, meg ez az a hozzáállás, amely miatt a DK nem ért el az 1%-ot. Tehát ezt azért egy picit ebben a helyzetben talán vissza kéne fogni.
4: Igen, teljesen egyetértek önnel, és tulajdonképpen én is ezt mondom, és ez az, amit szorgalmaznék, hogy fogadjuk már el. Hát itt Szegeden a DK-s jelölt azt hiszem 1,2%-ot kapott volna, hogyha, illetve annyit kapott.
2: Igen.
4: Sokat.
2: Igen.
4: Igazából a Tisza elsőprő fölénnyel nyert. Hát ez van. Végül is adjuk már meg nekik a lehetőséget, hiszen annyi ember hitt abban, hogy ha lesz kormányváltás, akkor több minden meg fog változni.
2: Na de ráadásul, ugye, bocsánat, hogy belevágok, ugye, ráadásul ugye az a kormány, amely most éppen az előző kormánnyal szemben indulatokat próbálja meg értelmes elszámoltatásokba tolni bele. Az a kormány, hogyha egyébként a DK-ben támogatná, azért hamarabb vissza lehetne építeni a szimpátiát, mint abban, hogyha elkezdik két páros lábbal a labda fölé tartani a talpukat.
4: Teljesen igaza van. Nem tudom, mit lehetne tenni. Valahogy az embereknek egy kicsikét normálisabban kellene. Azt hiszem, tegnap Ruf Bálintnál hallottam, amikor az egyik fideszesnek azt mondta, hogy a gyásznak melyik fázisában tart. Azt hiszem, hogy a DK-soknak is el kellene gondolkozni, hogy a gyásznak melyik fázisában tartanak.
2: Pontosan.
4: Lehet újraépíteni a DK-t, vannak okos, értelmes emberek, és a következő választáson érhetünk el sokkal többet is, de basszus, most el kéne fogadni, hogy egy olyan korszak van, amiben leváltottuk Orbán rendszerét. Ez volt a célunk, ha nem mi velünk történt, akkor fogadjuk már el, és akkor lépjünk tovább. Ha nem tudjuk segíteni, akkor legalább ne hátráltassuk. Nekem már elég volt abból, hogy állandóan a gyűlölködés, a veszekedés, ez volt napirenden a Facebookon szinte mindig.
2: Igen.
4: Most megint folytatódik.
2: Ica drága, most véget ért a fórum, ha szeretne még bármiről beszélni, akkor én a déli adásba visszaadnám a szót, ha meg nem, akkor megköszönöm, hogy itt volt velünk.
4: Én köszönöm, hogy lehetőséget kaptam.
2: Örülök, hogy itt volt, viszlát, minden jót. A déli adásban beszélnék még azzal, hogy arról, hogy Magyar Péter milyen autóval jár. Egyébként csak ezzel a képpel búcsúzom. A másik téma pedig az, hogy egyik utolsó döntésével a kormány az FTC-nek jelentős haladékot adhatott arra, hogy a bizonyos állami forrásokat visszafizessen, ami egy nagyon érdekes ügy. Úgyhogy várom önöket szeretettel délben, viszlát.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
2: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hívnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
3: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
4: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
6: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt! Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk! Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu! Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarnokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: 6 év után véget ért a veszélyhelyzet Magyarországon. Elkezdődtek Pekingben a kínai-amerikai tárgyalások. Kifogyott a dízelből és a fűtőolajból Kuba. Napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 12 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. 6 év után véget ért a veszélyhelyzeti kormányzás Magyarországon. A veszélyhelyzeti állapotot még 2020-ban a koronavírus járványra hivatkozva hirdette ki az Orbán kormány, majd 2022-ben is megtartotta, akkor már az orosz-ukrán háborúra hivatkozva. Pár Magyar Péter kérte, a háborús veszélyhelyzetet mégsem hosszabbította meg a leköszönő kormány május 31-éig, de május 9-én az országgyűlés megszavazta, hogy törvényre emeljék a veszélyhelyzet rendeleteket. A veszélyhelyzet megszűnése után a többi között marad a védett üzemanyagár, az árrésstop és a rezsikedvezmény elszámolásának határidejét is meghosszabbították. Július 1-től pedig továbbra is 0% marad a reklámadó. Egy nappal azután, hogy letette a miniszteri esküt, egyeztetésre kérte fel Hegedű Zsoltot 11 szüléssel foglalkozó civil szervezet, köztük a Másállapotot a szülészeten, az Emma Egyesület és több dúlákat tömörítő szervezet is. Azt írták, szeretnék megosztani vele azokat a tapasztalatokat, amelyeket az eddigi működésük során összegyűjtöttek. Hegedű Zsolt a miniszteri meghallgatásán azt mondta, a szakmai szervezetekkel, orvosi és szülésznői társaságokkal, szakmai kamarákkal, betegjogi és női érdekvédelmi csoportokkal tervezett egyeztetéseken a felálló egészségügyi minisztériumban fogják meghozni a döntést a szülészorvos választásról. Reagált a témára a Magyar Orvosi Kamara is, szerintük a szabad orvosválasztás visszavezetése csak tüneti kezelés lenne. Elkezdődtek Pekingben a kínai és az amerikai elnök közötti tárgyalások. Donald Trump és Xi Jinping egyebek mellett a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámviták megoldásáról és kereskedelmi kérdésekről egyeztet ma és holnap. Az elnöki delegáció tagja több amerikai nagyvállalat vezetője is, akik technológiai együttműködésről tárgyalnak kínai partnereikkel. Múlt éjszaka is folytatódtak az Ukrajna elleni légitámadások, az orosz hadsereg fél száznál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be. Főként Kijevet és környékét támadták. Egy ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Több civil infrastruktúrális létesítmény és lakóház megrongálódott. Az orosz légvédelem 36 ukrán drónt fogott el és semmisített meg az éjszaka. A támadások miatt korlátozták két repülőtér forgalmát. Kifogyott a dízelből és a fűtőolajból Kuba. Az amerikai blokkád miatt a Szigetország villamosenergia hálózata kritikus állapotban van. Havanna egyes részein naponta csak néhány órán keresztül van áram. A karibi országot emellett súlyos élelmiszer és gyógyszerhiány sújtja. Az ENSZ emberi jogi szakértői a múlt héten jogellenesnek nevezték az amerikai üzemanyag blokkádot. Közben az Egyesült Államok megújította a Kubának szánt 100 millió dolláros humanitárius felajánlást. Havanna eldöntheti, hogy reformokért cserébe elfogadja az ajánlatot, vagy visszautasítja a támogatást, közölte az amerikai külügyminisztérium. Az időjárásról. Napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól a Dunántúlon, késő estétől néhol már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor, zivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
8: Üdvözlöm Önöket, mindjárt folytatjuk is a fórumot Icával? Nem Icával? Nem. Lászlóval. Egy Lászlótól egy pillanat türelmet kérek. A leköszönő Orbán kormány utolsó intézkedéseinek egyikével úgy határozott, hogy idézem, amennyiben a Ferencvárosi Tornaklub kezdeményezi az állammal szemben fennálló kötelezettségeinek átütemezését, úgy a kabinet arra kéri a sportügyekért is felelős honvédelmi minisztert, hogy a jogszabályok adta kereteken belül vizsgálja meg a kérelem kedvező elbírálásának lehetőségét. Lefordítva, olvasom Kele János oldalán, a Kubatov Gábor által elnökölt Ferencváros tartozik az államnak, a kormány pedig az utolsó pillanatban még haladékot adott nekik a törlesztésre. 2016. decemberében 10 milliárd, 17. decemberében pedig további 15 milliárd vagyis összesen 25 milliárd forint támogatást irányzott elő, egyébként annak a népligeti sportinfrastruktúra fejlesztési víziónak az előkészítésére, amely tehát ott a népliget környékén, ott van egy Fradi komplexum, egy hatalmas fejlesztést jelentett volna. Jégkorongpálya, uszoda, tornacsarnok, ezeket húzták volna fel, négycsillagos szállodával is felturbózva, labdarúgó akadémia kialakításával folytatódott volna mindez. A beruházásnak 2026 végéig kellett volna befejeződnie. Ugye egyébként erre az előkészítésre jelentős pénzeket már el is költöttek, írja egyébként Kele János. A Fradi által leadott dokumentumok elfogadása a jogszabályi keretek betartása miatt vált lehetetlenné. Szabálytalanul elköltött összegeket emiatt a Ferencvárosnak kamatostul vissza kellene fizetnie és utalni az államkasszába. Hogy mennyire jelentős tételről van szó, azt éppen a frissen meghozott kormányrendelet mutatja. Az egyesület részletfizetést, átütemezést kér az államtól, nyilván azért, mert lehetőségeit meghaladná a visszafizetés prompt teljesítése. Egészen pontosan milliárdos nagyságrendű tételről hallott Kele János, és arról, hogy az elszámolások sorsáról már jó ideje vita zajlik az államtitkárság és a klub között. Az FTC-t megkereste Kele János ebben az ügyben, és a neki visszaírt közlemény az ezeket az értesüléseket nem cáfolta, erről egy nem olyan régi posztban szól, mert ez nagyjából egy 3 napos történet, mert múlt csütörtökön volt az utolsó intézkedés, és nagyjából 3 napja jött meg a válasz, amely megerősíti, hogy ez egy valós ügy. László!
9: Tisztelettel, András!
8: Jó napot kívánok!
9: Hát, helyzet az, hogy nézem ezt az ópuszta szerentartja első ülésetem. Hát ez nem egy nagyon jó ötlet. Aktuális, hiszen ugye Árpád vezérünknek a tisztelettére és honfoglás tisztelettére készítették el ópuszta szert.
8: Így van.
9: De nekem valahogy Söjtör jut az eszembe.
8: Söjtörnek a nevezetessége az az, hogy olyan menő volt a söjtöri kormányülésen, amit drágálott a közvélemény, ugye ez még a Horn kormány időszaka, igaz?
9: Megyesi.
8: Megyesi kormány?
9: Megyesi volt, igen, Megyesiék voltak.
8: Ajjajjajjajjajj, amikor rosszul emlékszik az ember, és hát, hogy a menőnek a beárazásával volt a probléma.
9: Hát, nem csak a beárazás. Nem a beárazása volt, hanem a minőség, tehát a reprezentatív volt azért, tehát nem volt a probléma. Én úgy tudom, hogy nem volt nagy gond, nem az ára volt a probléma, az ár is probléma, ugye, ha azt veszük, de hát mit kaptak ezért?
8: Így van, 2003 novemberében önnek van igaza.
9: Borjú, május, a többi rád, meg tette volt, de extra dolgok voltak ott, tehát az ára nem ez volt a probléma, hanem a luxizás. De itt most én nagyon-nagyon merem remélni, hogy az új kormányunk, akik nagyon szerényen mutatkoztak be, ezt a szerénységet, hogy bemutatkozott tegnap ez az új miniszterelnök, én csak gratulálni tudok. Így még nem mutatkozott be szerint a világon egyetlen egy miniszterelnök sem.
8: Igen.
9: Hát ez, úgy őszintén ez egy szégyen. Nem beszélve arról a szombati napról, amikor jó buli, gyerünk, ünnepeljük meg a győzelmet. És akkor emlékszik arra a dologra, amikor az Antal kormánynak a belügyminisztere, Horváth Balázs? Amikor részegen, mikor volt a taxi sztrájk, és akkor részegen elkezdett kapálozni a...
8: Igazából az, hogy részeg volt, az mondjuk... olyannyira nem igazolható, hogy úgy nem igaz, hogy részeg volt, hogy ivott, az biztos, de hogy nem volt részeg, az abból is kitűnt, hogy fogták a lábát, ugyan, ugye?
9: Nem volt részeg, nem, csak egy kicsit akadozott
8: igen, tehát, hogy
9: neki, bevízkizett. Biztos rángatták a lábát neki, azért billegelt egy kicsit az ember, meg ahogy egymásban fűzte a szavakat, úgy olyan, amikor megpróbálunk egy fogaskereket, egy kis fogaskereket, ilyen sűrű lukú fogaskereket, vagy összeestimmelni egy nagy lukkal, és hát nem nagyon akarodzik bemenni, de próbálkozott ebből a történetet. De igen. Látszott, igen, elnézést kérek akkor, nem volt részeg az úriember, csak némi problémák voltak a kiejtésével.
8: Így van.
9: Na most ugye az új miniszterelnökünk is ugye kihenteredett szépen az erkének a korlátjára, föltette a lábát, cigipes, kapálózott ő is, meg annak rendjén most szerint. Tehát ezek valahogy, ezek ilyen déjà vu érzések.
8: De én nem vettem észre egyébként Magyar Péteren ezt, amit mondott a parlament erkéjén. Nem, hogy a parlament erkélyén nem volt olyan gesztusa, amiből az urizálás jött volna le.
9: Nem. Fesgőzése volt az. Ez a szegény ember, tudja, mert azt mondták, hogy rengeteg, nem tudom hány százezer szegény ember, hány ezer szegény emberről beszélt a miniszterelnök úr, és akkor majd ez meg lesz változtatva, ezt az Antalvasa, bocsánat, az Orbán kormány tette tönkrezetet. Fesgő. Hát én nem tudom, 175 ezer forintos nyugdíjamból mikor telik nekem pezsgőre. Az nekem a pezsgő az luxizás, és nagy valószínűséggel tartom, hogy nem a Tesco-ba, vagy a Tesco-ba vették, vagy a Spárba vették azt a pezsgőt, amit ott kortyintottak. Semmi gond nincs ebben. Aztán még az lenne egy kicsit bántó az én számomra. Persze, bosszantja az embert a luxizás, meg hát meg egyéb politikai mondani való is vannak. Amikor bement az úri ember, bement a szobájába, volt miniszterelnöknek a szobájába, hát ott egy abszolút puritán szobát talált. És ott nem voltak ilyen olyan dolgok. Nem értettem, hogy tulajdonképpen mit akar ebben. Mit akar ebben az úriember? Mi volt ebben a történet? Most akkor jött a másik, hogy ugye a...
8: Az megvan, hogy arra a puritán szobára csak 4 milliárd forintot költöttek, meg ott az előtérnek a kialakítására?
9: András, maradjunk abban, vagy annak a felújítás egy komplex dolog volt, és ez csak egyik része.
8: Na de hogy érti azt, hogy komplex dolog volt? Tehát az egy olyan beruházás volt, amelyet én magam háttérinformációk alapján tudok, hogy történt. Ide kellene egy kék szőnyeg. Ja? Mikorra? Már most arra, már mennek az emberek a boltba. Hány millió forint? Nem baj, kérjük.
9: Nézze, biztos vagyok, mert igaz, lehet, hogy igaza van önnek, de azért vegyük azt tudomásul, hogy ha arról van szó, hogy azt a várat teljesen újjá tesszük, vagy meg újra renoválják ott a dolgokat. Ott, nem is olyan pár évvel ezelőtt voltam, akkor még háborús nyomok voltak ott az épületeken, és gyönyörű szépen megcsinálják. Tehát bele lehet ebbe ködni. Hát most az, hogy tényleg egy szar szőnyeget oda teszünk, vagy bocsánat a kifejezésre, egy szőnyeget oda teszünk, és azonnal emegyünk, ez az nem egy egészséges történet. De úgy alapjában véve, úgyhogy az egész körülmények azért elég puritának voltak.
8: A miniszterelnök a világörökség részét képező karmelita kolostornak az engedélyezéssel megkerülve egy olyan erkélyt alakítatott ki, amely ugye teljesen nem illeszkedik a homlokzatba. Azért, mert hogy hasonló... Nem számított ott semmi. Tényleg nem számított. Tehát ez az a szemlélet, hogy mi van, hogy valakinek baja van ezzel? Hát nem mi nyertük a választást? Negyedszerre kétharmaddal? Dehogy nem. Picskéig hosszabbítjuk meg. Simán.
9: András, megoldódik ez a probléma, ugye most a mostani miniszterelnökünk még a hatalomra kerülés előtt bejelentette, hogy 2-4 év lesz, mint Amerikában. Tehát én ezt nagyon helyesnek tartom. Nagyon-nagyon helyesnek tartom ezt a dolgot, hogy ezt a luxizás, ez nem egészséges. Valóban nem egészséges, hogy a hosszabb időt töltsön el ilyen magas pozícióba bárki is. Mert hadd ne mondjam azt, hogy van ez a filter réteg, aki a vezetőt körbe szokta venni, én mondjuk POC rétegnek hívnám, és mindegyik körül megjelenik ez, tehát bármelyiket nézzük, veszünk alapul, meg fog jelenni ez a POC réteg. Emlékezzünk csak a Megyesire. De Megyesi ugye elővette a Csillag urat, aki az SZDSZ-nek volt a prominens embere, ő volt a közlekedési miniszter, és az ötös autópályának a problémájával kapcsolatban behívta, és ezt megkérdezte tőle, tehát figyeljet itt, ő is ezeket az elszámolásokat sokalta, mint ahogy ön is, hogy azt az erkét említette, hogy ezt a folyosót, vagy bocsánat, a szőnyeget. És akkor hát majdnem ez a csillag ura annyit mondott a megyesinek, hát tulajdonképpen te nem biztos, hogy neked foglalkozni kell. Már nem volt mi elnök.
8: Gabriellát szólítom.
10: Ja, jó napot, csak közben én lehalkítottam a tévét.
8: Igen.
10: Hallottam, mert én a telefonban hallom, amit ön beszél, ugye, az előzővel, de igen, azt így nem érzékeltem, hogy
8: ez már rögtön szétszakadt a vonal sajnos Lászlóval.
10: Okay. Rendben van, semmi. András, először megróhatom egy kicsit ön?
8: Mindenképp.
10: Mert két hete ígérte, hogy visszahív, aztán azóta se, de nem baj. Gondolom sok minden jár a fejébe. Hát igen, én voltam az utolsó a extrán. Igen. És mondta, hogy majd másnap délelőtt jön, az egy szerdai nap volt, aha, de aztán délután volt, elfelejtett visszahívni. Minden.
8: Elnézést kérek.
10: Jaj, Isten őriz, nem kell tőlem elnézést kérni, de mindenképpen.
8: Hát ez nem szép mondani dolog, ha az ember valamit ígér, és nem tartja be.
10: Magának megbocsátom.
8: Köszönöm.
10: Na, szóval ott hagytuk abba, és én úgy érzékeltem, hogy önt az nagyon érdekli, hogy a férjemmel mi nem egy oldalon állunk.
8: Az nagyon érdekelt, igen.
10: Na, és... igen, de még van annak folytatása, mert igen, hogy én viszont, tehát én nekem az ismerősi körömben nagyon sok olyan van, akivel mi nem egy oldalon állunk. Na, aha, most ennek egy nagy része velem már nem áll szóba, én nem így nézem az embereket, én az embert látom, kíváncsi vagyok a véleményére, mert mindenkinek meg lehet a magáé, és a férjemmel kapcsolatban pedig az van, hogy ő 16 évesen kikerült Amerikába. 40
8: igen,
10: éves
8: mondta
10: volt, mikor hazajött.
8: Ezt mondta.
10: Tehát
8: igen,
10: ő ott szocializálódott felnőttnek, és ő a mai napig is magyar adót nem néz. Ő csak angolul hallgat híreket.
8: Értem.
10: Tehát, és én ebben nem befolyásolom. De mi 34 éve házasságban élünk, és amikor mi összekerültünk egymástól, mi nem azt kérdeztük, hogy és te melyik oldalra tartozó politika?
8: Nyilván.
10: És működik. Mármint a házasság. Felneveltünk két gyereket közben, úgyhogy minden jó. Na, amit szerettem volna mondani, és ugye már közbeíten megtörtént ez a beavatási szertartás, és én nagyon szerettem volna kimenni a térre, de hétfőn engem megműtöttek a szememmel, és nagyon örülök neki, mert látok, András, és ennél nagyobb. Tehát én azt
8: ez azt jelenti, hogy az áthúzódó hatás az egynapos, ugye nagyjából azt mondják, hogy egy ilyen műtétnél egy nap, amik...
10: Igen, hétfőn csinálták meg, és haza is jöttem aznap, tegnap vissza kellett menni kontrollra, és majd a másik szemem 8-a, 9 hónapot töltöttem várólistán,
8: igen,
10: de áldom, hogy bele is mentem, mert azóta tényleg látok. Tehát ennek, ez egy szürkehályog volt.
8: Ennek örülök.
10: És az egyik szememem már nincs, és szemüveg se kell most éppen.
8: De ez hát nagyon jó hír.
10: Hát persze, hogy jó. Na mindegy, szóval ki szerettem volna menni a térre pusztán azért, mert részt akartam abba venni, amiben annak idején ugye a szüleim 56-ban ők kint voltak, és annak az egy kis darabját ma már önőrzik. Akkor így tudja, kivel beszél.
8: Igen. Igen.
10: Na, és gondoltam, hogy bár ilyen emlékem nekem nem lesz, mint ami a szüleimnek volt, de hogy ebbe igenis részt kell venni, csak nem mertem kimenni. Viszont, ami tőlem szokatlan, én kezdettől a végéig néztem az ATV extrán az egészet.
8: Aha.
10: És néha meg is hatódtam, néha meg is könnyeztem a székely himnusz előtt. Úgy álltam vigyázva, hogy a nagyapám fényképe nézett le a falról, mert hogy ő székely. És aztán, ami még külön meghatott...
8: Gabriella, egy pillanat türelmet, csak el kell mennünk reklámra, és utána visszaadom a szót, jó?
10: Rendben van, köszönöm. Nem leszek hosszú.
8: Reklám.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Mi lesz kettőnk el inkább? Most mi van kettőnk el, amit jel? Amit jel feltörhet, amit jel? Amit jel feltörhet, ez a kedvenc volt történt. Nem akartuk, de megtörtént. Nem akartuk, de épp történt. Pontot kell.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túl.

0: Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a felújítás Újpesten, a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. A környező utcákban is lezárásra, korlátozásra készüljenek. Az érintett BKK autóbuszok megállóit áthelyezték. A 9. kerületben a Mester utcában a Talikálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt korlátozásra kell készülni. A 11. kerületben a Török-Bálinti utat lezárták a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Mától a 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalomjelző lámpás irányítással egy sávban váltakozva haladhat, mert gázvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt a külső sávot lezárták, mert felújítják a járdát. Napközben a Pesti úton a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos korlátozásra készüljenek csatornakarbantartás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: És akkor Gabriellával folytatjuk. Gabriella?
3: Itt vagyok, és valamit szeretett volna kérdezni, csak közben ott.
2: A kollégámtól szerettem volna kérdezni közben.
3: Ja, bocsánat, csak behallatszott. Azt hittem tőlem.
2: Igen. Igen.
3: Nem. Jó. Jó. Na, akkor ott hagytuk abba, hogy még ami nekem nagyon felemelő volt így a tévéből látni, hogy Presser Pici bácsi, igen, aki nem igen szokott politikai rendezvényeken énekelni, vagy megjelenni.
2: Igen.
3: Őt láttam ezen az ünnepségen, ez engem tényleg nagyon jó érzéssel töltött el.
2: Igen.
3: Az is, hogy a Pál utcai fiúkból, amit ugye a Dés László szerezte, az is nagyon, és hogy Olaj Bolya is ott énekelt. És aztán hát sajnos tovább már nem nagyon közvetítette, hogy mi történt, tehát azt már nem tudom, de végignéztem kezdettől, ahogy végig.
2: Jó, szuper.
3: És akkor én így voltam ott jelen. Úgyhogy,
2: hát ez is több, mint a, hogy mondjam, ugye ez szombati nap volt, ha jól értem.
3: Igen.
2: Igen, én is készültem a műsorra, az esti műsorra, és akkor én is bele-bele néztem. Egyébként rendkívül jó volt a szombati nézettség, nyilván ez annak is köszönhető, hogy ugye aznap történt minden.
3: Igen.
2: És azt hiszem, hogy a 32. helyre jutott a heti top 50-ben az adás, vagyis mondjuk a legnagyobb esztrád műsorok, hétvégi esztrád műsorokkal, ugye amelyik vasárnappal zárnak, ugye ahhoz képest az egész héten a 32-nek lenni egy majdnem 186 ezres nézőszámmal, ez nagyon jó. Igen.
3: Hát én ehhez így nem értek, mert nem figyelem ezeket az adatokat, de nekem például az is nagyon jó volt, hogy még a kampányban minden oldalról lehetett látni
2: Igen, az eseményeket, igen.
3: Igen, tehát az is nagyon jó volt, mert így lehet jól tájékozódni, és ezért én nagyon hálás vagyok az ATV-nek, hát nálam most már nem az egyedüli adó, mert azért kikaszingatok jobbra-balra, hogy hogy is lesz ezzel a médiával, mert azért lesz ott dolga ennek az új kormánynak, én azt gondolom.
2: Igen.
3: És leginkább abba, hogy néhány csatornán azt a stílus, tehát avval valamit kezdeni kell, mert az a beszéd, amit az utóbbi időben, és főleg a másik oldalról, mert ATV-ben én ilyet soha nem tapasztalok, mert akkor, ha ez egy ilyen beszélgetés, akkor kikapcsolják, először persze figyelmeztetik, de azért máshol ezt igen szabadjára engedik. Mm. Mm-hmm. És gondolom, tudja, hogy melyik szatornára gondolok, hírtévé legelső sorba.
2: Nem találtam tettem volna ki, fogalmam sem volt, hogy miről beszél.
3: Amúgy, másik meg, igen?
2: Amúgy nem tudom, hogy érzékeli-e, hogy a bizottságban a fideszes politikusok azok milyen tónusban aggódnak a jogállamért. Ez a legnagyobb, hogy mondjam, reveláció nekem, hogy tulajdonképpen olyanok, mint akik így be voltak zárva egy szobába, és egyszer igen, csak előkerültek. Ugye?
3: Hát ez lesz. Szóval ezt én körülbelül sejtettem, mert még sokan ma is azon tanakodnak, hogy ez hogy történhetett meg. És igen, erre meg én, mert ezen is gondolkoztam, mert mindenen szoktam, főleg amíg a látásommal így nem voltam rendben, akkor inkább gondolkoztam, mert olvasni sajnos azt nem tudtam. És hogy így kicsit, tudom, hogy nem ugyanaz. Ugye én 58-ban születtem, tehát 56-ról én csak hallottam, de mivel én abban az időben voltam fiatal, hát engem aztán a politika annyira nem érdekelt, de élveztem azokat a jó dolgokat, amit egy gyerek abba a korba, amiben élt, Kádár korszak,
2: igen,
3: élvezni tudott. Mert én azt láttam, hogy a szüleim haladnak előre, gyarapszanak, dolgoznak, és hozzáteszem, egy értelmiségi anya és egy jeges apa.
2: Igen.
3: Hát ott is felmerül ez, hogy az, hogy jöhetett létre az a házasság, de létrejött, és 52 évig tartott halálokig. Sajnos már egyik sem él. És én egy kicsit hasonlítottam ezt a mostanit az 56-hoz, azt leszámítva, hogy annak azért voltak hozadékai, de mondom, én az gyerekfejjel nem tudtam értelmezni.
2: Meg
3: hát nem is foglalkoztam vele.
2: Értem.
3: Volt egy úr, azt hiszem, talán a második betelefonálója, aki mondta, hogy most aztán itt ki kell borítani a bilit 16 évre visszamenőleg is, ezeket az aktákat megnyitni. Én is azt gondolom, csak szerintem akkora bili nem létezik a világban.
2: Igen.
3: Amekkorában ez bele fog férni, de meg fogja oldani szerintem ezt a mostani kormányt, hogy én ebbe. És én bízom ebbe, és igenis ennek most volt itt az ideje, és jó, hogy így történt, és én se tudom, mi lesz, de én azt gondolom, a lehetőséget mindenkinek meg kell adni.
2: Világos.
3: És akkor még egy dolgot mondanék, van ez az önbeszélt, és akkor voltam én abban az utolsó, egy Klári nevű hölgyel, aki tármanőkem volt.
2: És, igen.
3: Hát
2: igen,
3: ő bevallottan a jobb oldal. Én nagyon szeretném őt még hallani az ön műsorába, mert igenis nekem ez azt mondta, hogy bár a másik oldalon áll, de lehet erről kultúráltan emberhez úgy közvetíteni, nem megbántóan, de neki ez a véleménye. És úgy kíváncsi lennék, hogy vajon fog-e ez változni, és én szerintem ő még fog telefonálni.
2: Remélem, és én bíztatom is erre, tehát én is nagyon élveztem a beszélgetést, úgy igazából sokan reagáltak is rá, meg így...
3: Hát, igen, hallottam azt is.
2: Meg mondta nekem a Klára, hogy vagy Klári, hogy igazából, hogy valamilyen személyes története van, ami ahhoz kapcsolódik, hogy ő mennyi mindent köszönhet Orbán Viktornak. Engem még ez is nagyon érdekel, úgyhogy feltétlenül várom a műsorban, vagy ilyesmi.
3: Én is azt gondolom, hogy ha másik oldalon is áll, de ha ilyen kultúráltan el lehet beszélgetni, akkor persze. Bár én velem az biztos, hogy nem fog előfordulni, hogy a hírtévébe betelefonálok. Mert nem közöm hozzá. Nem, nem. Még véletlenül sem. Pedig azért, de nem süllyedünk arra a szintre.
2: Értem. Hát választás kérdése, és örülök, így hogy van. Itt volt ma a Gabriella, és azt kívánom önnek, hogy mindig ilyen bölcsen kezelje a politikai sokfélességet. Hát nyilván önnek ebben azért van gyakorlata, hogyha nem sértem meg ezzel a nagyon finom észrevétellel.
3: Hát, én próbálok mindig mindenhez emberségesen hozzáállni, nem megbántani senkit, de engem sokan megbántottak. Hát, fogy a naptárból a telefonszám, erre meg ezt tudom mondani, de van egy unokám, és övé a jövő, és önnek meg még egyszer gratulálok a kisfiához.
2: Jaj, nagyon kedves, köszönöm szépen. Minden jó további épülést, viszlát, Gréta, halló.
4: Jó napot kívánok, András. Egy pillanat, lealkítom a hölgy, mert nem megy a tévében. Gréta vagyok.
2: Igen.
4: Valamikor régen beszélgettünk mi már. Én vagyok az a hölgy, aki egy kis erőteljesebben, hát egy jó fél éve azt mondtam, hogy elak ezekkel a gyerekeimtől. És megtörtént. Megtörtént, és nagyon boldog vagyok. Én a múlttal nem foglalkozom. Engem már csak a jövő érdekel. Az érdekel, itt mondták, hogy sok jogász van a parlamentben, nagyon helyes.
2: Igen.
4: De már a törvényt mindenkinek be kell tartani.
2: Igen.
4: És csak ezzel tudják szépen lépésről lépésre, tégláról téglára átalakítani az országot.
2: Igen.
4: Én nekem ez a véleményem. Nem azért, mert az egyik gyerekem jogász,
2: igen,
4: hanem ennek ez a módja.
2: Szóval azok, akik az első jogi aktusait az új kormánynak alaposabban elemzik, azok felvetettek bizonyos kérdéseket, például, hogy miért kellett a veszélyhelyzeti szabályokat, amelyek kormányrendeletben voltak, felemelni törvényerejű szintre, majd kivezetni ott. Nyilván ennek jogtechnikai oka van, de azt mondják, hogy ez már önmagába véve egy kicsit fura, mert ugye előterjesztés és másnap döntés, ugye? Tehát, hogy ez már egy olyan kihagyása a jogalkotási menetrendnek, amely ugye mondjuk rendkívüli házszabálytól eltéréssel csinálták ezt meg, nem elegáns. A másik, hogy nagyon sok parlamenti képviselő egyben kormánytag, és hogy vagy van egy-kettő akik, és hogy ugye a végrehajtó hatalom és a törvényhozó hatalom elválasztása szempontjából fontos, hogy ez ne így legyen. Azt tudjuk, hogy a korábbi kormányoknál is volt így, például Keleti György is volt honvédelmi miniszter, úgyhogy egyéni, igen, körzetben nyert, vagy Navracsics Tibor is nyert egyéni körzetben, úgyhogy egyébként miniszter volt, de ugye ez a kormány meghirdette az új korszakot. Öné a szó.
4: Igen. És még azt is, ugye természetesen az egészet végignézték, minden nap nézzük a híradót, az ATV-n, ami politikai beszélgetés van, azt is nézzük. Visszatérve a jövőhöz, és arra is panaszkodnak az emberek, hogy tempósan haladnak a dolgok, tehát, hogy Magyar Péter gyorsan csinál mindent, tehát valamit lassabban kellene. Én megint egyetértek azzal, hogy tempósan haladjunk, mert egyrészt minél hamarabb ki kell szűrni azokat, akik nem odavalók, ez az egyik, még akkor is, ha megválasztották, meg kell nyitni ugye az aktákat, a másik pedig az, hogy nincs idő arra, hogy itt most síránkozzunk, jajgassunk, sajnáljuk őket, stb. Megnyerte, ők irányítják most ezt az országot. És igenis tempósan kell haladni. Másik, a hang nem. Hogy felszólította a államfőt.
2: Súlyog Tamást,
4: köszönöm szépen. Felszólította, hogy mondjon le.
2: Igen, egy perce van, úgyhogy pörgessük meg.
4: Így van, felszólította, és akkor ez is oda tartozik, mert elnézést kérek, gondolkozzanak már el azok, akiknek gyerekük van. És egy nagyon picit szeressék már a gyerekeket. Ugye mindig ezt mondjuk, hogy szeretjük a gyerekeinket. Igen. Más gyerekét is szeressük. És azok a gyerekek mennyit szenvedtek, mert Súlyog Tamás nem lépett. Tehát, hogy elhúzódott. Tehát igenis, haladjunk, menjünk. Én ennek a híve vagyok, én maga az életem is ilyen, tehát hogy gyerünk, és akkor majd egyszer kész leszünk. És így van. Tehát egy karizmatikus egyéniségnek kell lenni egy államfőnek. Így és van. Nem pedig az, hogy elhallgatok dolgokat, meg nem szólok hozzá, meg stb.
2: Tehát ilyen és amikor lehetőségem van, mert már felőlem elmegy a nyomás, akkor elkezdek aggódni a jogállamért, és kiteljesíteni a saját funkciómat úgy, hogy korábban erre tulajdonképpen magasról tettem.
4: Igen.
2: Ez magyarázhatatlan, és értem, hogy mire gondol Gréta. Azt szeretném kérdezni, hogy a kollégámnak ideírjam-e a nevét, hogy ön folytatni szeretné délután?
4: Igen.
2: Jó, akkor ez így lesz, 4-kor várja önöket. Hát most 50%, hogy eltalálom, szerintem Szlazsenszky Ferenc, de ha nem, akkor verjenek meg legközelebb, verbálisan és pszichésen. Köszönöm, hogy itt voltak velem, és megnézték a fórumot, viszlát.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés. Villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
2: Autódaru, Kosvéber.
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Idén is Kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
5: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
4: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
6: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
7: Induljon a barkácsolás Kistarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: 6 év után véget ért a veszélyhelyzet Magyarországon. A Corvinus 150 oktatója követeli az alapítványi működés megszüntetését. Ítéletidő söpört végig India legnépesebb államán. Napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 órakor. 6 év után véget ért a veszélyhelyzeti kormányzás Magyarországon. A veszélyhelyzeti állapotot még 2020-ban a koronavírus járványra hivatkozva hirdette ki az Orbán kormány, majd 2022-ben is megtartotta, akkor már az orosz-ukrán háborúra hivatkozva. Bár Magyar Péter kérte, a háborús veszélyhelyzetet mégsem hosszabbította meg a leköszönő kormány május 31-éig, de május 9-én az országgyűlés megszavazta, hogy törvényre emeljék a veszélyhelyzet rendeleteket. A veszélyhelyzet megszűnése után a többi között marad a védett üzemanyagár, az árrésstop és a rezsikedvezmény elszámolásának határidejét is meghosszabbították, július 1-től pedig továbbra is 0% marad a reklámadó. Egy nappal azután, hogy letette a miniszteri esküt, egyeztetésre kérte fel Hegedű Zsoltot 11 szüléssel foglalkozó civil szervezet, köztük a Más állapotot a szülészeten, az Emma Egyesület és több dúlákat tömörítő szervezet is. Azt írták, szeretnék megosztani vele azokat a tapasztalatokat, amelyeket az eddigi működésük során összegyűjtöttek. Hegedű Zsolt a miniszteri meghallgatásán azt mondta, a szakmai szervezetekkel, orvosi és szülésznői társaságokkal, szakmai kamarákkal, betegjogi és női érdekvédelmi csoportokkal tervezett egyeztetéseken a felálló egészségügyi minisztériumban fogják meghozni a döntést a szülészorvos választásról. Reagált a témára a Magyar Orvosi Kamara is, szerintük a szabad orvosválasztás visszavezetése csak tüneti kezelés lenne. Rendszerváltás a Corvinuson, ezzel a felütéssel tett ki állásfoglalást a Facebook oldalára a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete, Budapesti Corvinus Egyetemi Intézményi Szervezete, akik szerint az országgyűlési választások eredménye új lehetőséget kínál az egyetemi autonómia visszaépítésére. A Budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben első modellváltó egyetemként lett kísérleti terepe a Kekva típusú alapítványi működésnek, de úgy látják, a váltásnak több hátránya volt, mint előnye. A 150 oktató által aláírt állásfoglalásban kijelentik, szükséges a felsőoktatás teljes megújítása, a Kekva típusú alapítványi működés megszüntetése és az akadémiai önrendelkezés, a kutatók autonómiájának helyreállítása. A kiáltványuk központi követelése, hogy teljesen új alapokra helyezve újra kell választani az egyetem legfőbb döntéshozó szervét, a szenátust. Ítéletidő söpört végig India legnépesebb államán, csaknem 90-en meghaltak és több mint 50-en megsérültek az esővel és jégesővel érkező heves viharban. Lakóházak rongálódtak meg, és több tucat haszonállat is elpusztult. A viharos szél fákat csavart, kés döntött az autókra. Az északi államban a monszun időszak előtti márciustól júniusig tartó forró évszakban gyakoriak a viharok. Az időjárásról. Napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól a Dunántúlon, késő estétől néhol már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor, zivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.
1: Te jobb vagy nálam, nem csak magadnak öntem.

akihez kedves vagyok, csak ahhoz nem, akit szeretek. Ismerősök, munkatársak, idegen nő, gyerekek, csak te vagy mindig szomorú.

Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A Corvinus 150 oktatója követeli az alapítványi működés megszüntetését. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban. Elkezdődtek Pekingben a kínai-amerikai tárgyalások. Napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. Rendszerváltás a Corvinuson, ezzel a felütéssel tett ki állásfoglalást a Facebook oldalára a felsőoktatási dolgozók szakszervezete, Budapesti Corvinus Egyetemi Intézményi Szervezete, akik szerint az országgyűlési választások eredménye új lehetőséget kínál az egyetemi autonómia visszaépítésére. A Budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben első modellváltó egyetemként lett kísérleti terepe a KEKVA típusú alapítványi működésnek, de úgy látják, a váltásnak több hátránya volt, mint előnye. A 150 oktató által aláírt állásfoglalásban kijelentik, szükséges a felsőoktatás teljes megújítása, a KEKVA típusú alapítványi működés megszüntetése és az akadémiai önrendelkezés, a kutatók autonómiájának helyreállítása. A kiáltványuk központi követelése, hogy teljesen új alapokra helyezve újra kell választani az egyetem legfőbb döntéshozó szervét, a szenátust. Látogatási tilalmat rendelt el a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, a Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél. A tájékoztatás szerint az intézkedésre azért volt szükség, mert a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbeteg osztályán egyre több betegnek és egészségügyi dolgozónak lett akut légúti tünete. A tilalom a járó beteg ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de kötelező a maszkviselés és a kézfertőtlenítés. Elkezdődtek Pekingben a kínai és az amerikai elnök közötti tárgyalások. Donald Trump és Xi Jinping egyebek mellett a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámviták megoldásáról és kereskedelmi kérdésekről egyeztet ma és holnap. Az elnöki delegáció tagja több amerikai nagyvállalat vezetője is, akik technológiai együttműködésről tárgyalnak kínai partnereikkel. Múlt éjszaka is folytatódtak az Ukrajna elleni légitámadások, az orosz hadsereg 500-nál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be. A támadások miatt korlátozták két repülőtér forgalmát. Letartóztatták az ukrán elnöki hivatal volt vezetőjét, Andrij Jermakot a legfelsőbb korrupció ellenes bíróság épületében vették őrizetbe. A bíróság átszámítva csaknem 1 milliárd forintos óvadékot állapított meg. Jermakot hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki egy pénzmosási ügyben, ő alaptalannak nevezte a vádat.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en.
2: Elindul az Exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en. Vendégünk Steyer József, klímakutató, smaragdfa telepítő, vezérigazgató, vagy egy csomó minden. Egyébként rengeteg titulusod van, és mindig arról szoktunk beszélgetni, hogy hogyan lehetne sokkal zöldebbé, sokkal szebbé tenni a bolygót. És volt ezer koncepció, de egy csomó projektbe veszel részt, és ugye most nem sokára itt vannak az Európai Uniós pénzek, és kell is pályázni. Tehát nem is, nincs is más feltétele, hogy el kell költeni augusztus 31-ig, legalább nyertes pályázatoknak kell lenni, és ebben nyakig benne leszel, ugye? Mi az egyes számú terved most, hogy ez, hogy szebb legyen és zöldebb és oxigéndúsabb a világunk?
3: Az, hogy csatlakoznánk ahhoz a programhoz, vagy ahhoz a filozófiához, amit az újonnan felállt kormány egy új miniszterével ki is jelölt, hogy az élhetőbb környezetért kell küzdenünk, és ebben a küzdésben ugye két súlypont van, tulajdonképpen az egyik a vízgazdálkodásnak a segítsége, de ez a vízmenedzsment teljességgel értendő, tehát egy asszály ellen nem lehet úgy küzdeni, hogy mondjuk ott helybe egy valamit elintézek, ezt országosan összetetten adott esetben a Kárpát-medencébe kell nézni, a másik pedig a fásítás, ahol viszont nem lehet csak azt csinálni, hogy mondjuk megtiltom a tarvágást, hanem helyette olyan új ültetvényrendszereket, sok funkciós ültetvényrendszereket kell telepíteni, amikkel a biomassa erőműveknek tüzelőt adok, az iparnak fát adok, és az egész gazdaságnak pedig karbonkvótát generálok. És mi ezt letettük a korábbi minisztere asztalára két évvel ezelőtt.
2: Kidobták?
3: Kidobták, sőt a hozzátartozó háttér megfúrta részleteibe úgy, hogy embereket tudtak átállítani percek alatt, hogy egy pillanatban még az volt, hogy induljunk el 20 próbaültetvénnyel, hiszen tudod, itt a műsorban többször szó volt róla, hogy Magyarországon elsőként csináltuk meg a Carbon Farm rendszert, most ezt egy angol céggel tulajdonképpen és egy hollanddal akkreditáltatni is tudtuk volna, ez azt jelenti, hogy állami szinten milliárdok maradtak volna a büdzsébe, vagy kerültek volna a gazdálkodókhoz, akik ilyen ültetvényeket telepítenek. Hát ez nem kellett. Reméljük, hogy ez másképp lesz, különösen azért másképp, mert a smaragdfa ültetvények ugye nem csak egy célúan, tehát nem az, hogy fa, hanem számos egyéb eredményt produkálnak, például a takarmányozásba, a proteinlegelővel.
2: Mekkorák most a legelső smaragdfák, amit annó jó pár évvel ezelőtt ültettetek?
3: Hát ezek ilyen 40-50 centis átmérőjűek, de már vágjuk őket.
2: Ez
3: volt.
2: Így nagyjából egy
3: öl? Igen. Tavaly volt jelentősebb vágás, amit aztán fel is dolgoztunk, megjelent a médiában is olyan bútor elem.
2: Ami más smaragdfából készül.
3: Ha
2: jól emlékszem, kiváló tüzelőfa, kiváló felhasználható, rettentő jó a szén-dioxid megkötése, és rettentő jó az oxigén kibocsátása.
3: Így van. Hát ugye,
2: vagy én mondom-e helyetted?
3: Tulajdonképpen ami magától értetődő az, hogy a paulovnia hibrideknek, ahova a smaragdfa is tartozik, és szögezzük le, hogy nem császárfa, hanem paulovnia hibrid, azaz nem ős kukorica, ha úgy tetszik, hanem egy hibrid kukorica, hogy hasonlattal éljünk. Ennek átlagosan 67 tonna, tehát a hagyományos őshonos növényeknek körülbelül 4-5-szöröse a széndioxid kötése.
2: Per hektár.
3: Igen, és akkor ebből vezethető le az, hogy mekkora mennyiségű oxigén termel, tehát valóban az élhetőséget, az élhetőbb környezetet segíti, és ezért fejlesztettük itt elsőként Budapesten is, bemutattuk azt a tulajdonképpen oxigén ligetet, amiben érezhetően kellemesebb bemenni, és ezt akkor is így éreztük, amikor Budapesten smogriadó volt. Mert a smaragdfa imádja a smog elbontását, eltakarítását, épp úgy, mint ahogy a nagyon-nagyon erős aspirációjával például kiszedi a pollent a levegőből. És gondoljuk el, hogy hány ember küzd ilyen jellegű problémával.
2: Hát a saját kollégáim tüsszögnek, meg szenvednek a különböző allergiák miatt. Figyelj, nyitott a kormányzat, az új kormányzat, tettél lépéseket, vagy szerinted nyitottak lesznek erre az újításokra, illetve a koncepciókra?
3: Én őszintén remélem, hogy ez az új szellem, ami bemutatásra került, új felfogás, ez helyet ad azoknak a komplex javaslatoknak, mert azt szeretném hangsúlyozni, hogy mi nem valami elől-mellől akarunk elvenni, hanem olyan komplex megoldást szeretnénk az asztalra letenni, amivel mindenki jól jár. Az élhetőbb környezet mellett a gazdálkodók, és nem csodára várunk, hogy adj uram, elsőt, vagy nem tudom én, vagy az Európai Unió segélyt, hanem azt mondjuk, hogy amit megtermelhetünk, azt termeljük meg magunk új stílusa. Az új stílusról már hallottunk, tehát más típusú földművelés, remélhetőleg más típusú vízgazdálkodás is lesz, akkor viszont keressünk hozzá új fafajtákat, új növénykultúrákat, és azokat vezessük be és csináljuk, és legyünk Európa zöld tüdeje, és kapjunk pénzt olyanért, amire most nem tudunk mi eleget fordítani, gondolok a homokhátság 1 millió hektárjára, ami Európa második sivatagja, szégyen szemre.
2: Kérdezhetek vízgazdálkodási témában, mert ez is a szakterületed. Tegnap az első kormány szóvivői tájékoztatónak az egyik legfontosabb témája, hogy mennyire kevés a víz, és mekkora nagy aszály van, és 6-7 méterrel mélyebben vannak. Nem emlékszem pontos az adatokra, de hogy nagyon mélyen vannak a vízrétegek, és folyamatosan mélyül a Tisza, ez elszívó hatás van. Meg ezeket hallottuk a miniszterelnöktől, illetve a vízügyi szakemberektől. Mennyire gáz a helyzet? Össze tudod foglalni? És egyébként milyen koncepciók, hogyan lehet több vizet facsarni? Most ezt komolyan kérdezem, hogy milyen megoldások lehetnek?
3: Nagyon örülök a kérdésnek, mert az a problémánk van, hogy nem csak a talajvízszint süllyed egész Magyarországon, ez egy egyszerű fizikai jelenség, a közlekedő edény rendszerek elve. Magyarul nem építettünk vízlépcsőket a Dunán, meg a Tiszán sincs meg például a Csongrádi. Kiástuk a gödröt, de nem fejeztük be az erőművet ott se. Következésképpen mélyült a mederágy, és a mélyült mederágy húzza ki a vizet, azt a maradék kis vizet, ami már önmagában is csökkent, hiszen a klímaváltozás miatt a csapadék mennyiség folyamatosan csökkent. Az elmúlt 7 évben ezt nagyon éreztük. Emellett megjelent egy katasztrofális dolog, amit most emlegetnek nagyjából 2 éve, ez az úgynevezett légköri szárasság. Tehát éjszaka sem tudnak a növények megfrissülni, te is kevesebb ködöt, kevesebb párát láttál. Korábban megszoktuk, hogy kimegyünk reggel, és pára van mindenen, tehát nedves szinte minden. Igen. Ebből frissülnek.
2: Vízcseppek voltak.
3: Most
2: nincs, tényleg.
3: Így van. Tehát most egy satú van, én úgy mondanám, hogy egy hidrikus satú van, se a talajban, se a levegőben nincs elég víz. Tehát most úgy kell hozzáállnunk ehhez a dologhoz, hogy rövid, közép és hosszú távú megoldások kellenek, de nagyon gyorsan, ebbe igaza volt a miniszterelnöknek. Ezért csináltunk egy speciális javaslatot a kisebbik fiammal, és megfuttattuk az AI legmodernebb verziójával, hogy nézzük meg, hogy a nemzetközi gyakorlatnak a különböző adatbázisok lehetőségeinek megfelelően mi a realitás. És azt látjuk, hogy Magyarországon rossz a helyzet, de nem menthetetlen. Tehát egyrészt a gazdálkodásban nyilván csökkenteni kell a vízfelhasználást, ez egyértelmű. Meg kell kezdeni azt a vízkormányzást, amit úgy elhanyagoltunk, erről beszélt egyébként a vízügyes is, csatornák felújítása, szivattyúk megfordítása, és a legfontosabb az, hogy a tiszai záportározók megépítéséből megvolt 10-re a terv, talán 2 valósult meg. Folytatni kell nagyon gyorsan még idén, és a Tisza vízmennyiségével Ukrajnától indulva, tehát nagyon gyorsan tárgyalások fenn a felső folyás mellett, tárgyalni kell, és ott pedig újra fásítani, mert a Tisza vízfolyásába közrejátszik az is, hogy az elmúlt 10 évben, 15 évben Ukrajnában brutális tarvágás volt. Magyar cégek is részt vettek benne, hogy
2: mondd az összefüggést, tehát attól, mert letarolják az erdőt, az igen, olyan hatással van, hogy...
3: Így van, nem tudja behúzni a felhőből azt a csapadék mennyiséget, ami átmegy a terület fölött, és nem ott esik az eső a vízgyűjtők fölött, ahol kellene,
2: ahol régen,
3: hanem most például Törökországban volt özöneső.
2: Láttuk, hogy térdiget a víz az utcákon.
3: Vagy Spanyolországban, ha visszaemlékszel,
2: tehát
3: özönesők.
2: Tehát délebre húzódik.
3: Elhúzódik máshova, mert nincs meg az a statikus töltés és kötés, ami kell ehhez a mechanizmushoz. Tehát ezért is a fásításnak és azoknak a speciális ökosziget telepítéseknek nagyon nagy jelentősége van, vagy csak egyet mondok, a mezővédő erdősávoknak, amiket kivettünk a földjeinkről, hogy minél nagyobb gépekkel csinálhassuk a port. Na hát ilyeneket be kell nagyon gyorsan fejezni.
2: Azt mondták a vízügyi szakemberek, hogy van megoldás, lehet, hogy nagyon-nagyon naív a kérdés, de azt gondolnám, hogy rengeteg víz folyik le a Dunán, meg a Tiszán. Ezt a vizet nem lehet ilyesmire felhasználni, ugye? Nem lehet kivenni erre. Nemzetközi szabályok vannak?
3: Nem. Hanem? Ki lehet venni.
2: De?
3: Ki lehet venni, és lehet hasznosítani.
2: Lehet?
3: Ugye ebből feszültség volt, amikor Szlovákia elkezdett egyoldalúan duzzasztani, vagy az, hogy lent a bulgár-román, vagy a szerb-román határon vízlépcsők épültek, és visszatorlasztottak, és használták a vizet, mert értelemszerűen csatornákkal használják.
2: Szabad ne feled, jól látom most is, hogy iszonyúan hiányzik a bős-nagymarosi vízlépcső?
3: Maradjunk annyiba, hogy vízlépcsők hiányoznak a Dunáról. Uh-huh. Ezt a szakma teljes keresztmetszetben ma már elismeri, az eddigi politika nem merte felvállalni. Mindig ilyen mumus volt, pont a Nagymaros miatt. Pont
2: de szakértők azt mondják, hogy nagyon-nagyon hiányzik, de több vízlépcső
3: nagyon is. Hiányzik, nagyon több hiányzik, több vízlépcső, konkrétan hiányzik a Fajszi, az Adonyi, tehát hogy a Paksnak biztosítsuk a hűtővíz mennyiség is, de külön tervünk van arra az atomerőművel, hogy ezt a vízmennyiséget, a kivett és vízdíjjal már terhelt mennyiséget, ezt nem a Dunába visszük vissza, vagy vinnénk vissza, hanem átvezetnénk a Duna alatt közlekedő edényrendszer, és menne be a homokhátságba, ahol miután relatív magas, mondjuk 35 fok körüli a hőmérséklete, nagyon jól párologna, és egy olyan mikroklíma hatást és egy talajtöltést eredményezne, aha, amivel a régi ökostruktúra, a vizes élőhelyek térhetnének vissza, és erre van nagyon nagy szükség. Szükség van még új technológiákra. Az elmúlt időszakban nagyon nagy probléma volt, hogy azzal viszont a külügyminisztériumot kerestem meg, mert oda tartozott bizonyos energetikai fejlesztési dolog, és konkrétan a Paks 2. Uh-huh. Ott egy teljesen új, a Heller forgó torony technológiára épülő úgynevezett totam rendszert az indián filozófiából vettük, a pipázó indián szinonimáját. Az a lényeg, hogy pöfékelő tornyokat fejlesztettünk. Ez egy koncepció terv, ezt tudni kell, de az a lényeg, hogy irányított nedvességpamacsokat enged a levegőbe.
2: Ugye, hogy párolog a víz a nagy tornyok oldalán.
3: Nem oldalán, benne képződik gyűrű, amit egy ilyen légnyomás kilök, és akkor úszik ez a pamacs a levegőbe, ezt néha a Mátrába lehet látni, néha-néha, amikor olyan légköri jelenség van, de ezt lehet tudományosan programozni, csinálni, és lézerrel pedig meg lehet lőni a felhőt, vagy ezt a pamacsot, uh-huh, és akkor ott esik az eső, ahol szükségem van. Erről beszéltünk akkor, amikor a Szahara zöldítésbe a programozott esőt, a mesterséges esőt tárgyaltuk, vagy beszéltünk.
2: Beszéltünk erről régebben, igen, hogy a Szaharát ugye főleg inkább az óceáni oldalról elkezdve, igen, telepíteni megfelelő zölddel, és onnantól tulajdonképpen
3: húzná be
2: a felhőket,
3: ha a felhőket nevezik,
2: és onnantól lenne kezdve viszont, ha van felhő, van csapadék, ha van csapadék, akkor alatt a zöld, tehát egyre folyamatosan lehetne.
3: Így van.
2: Ráadásul óriási probléma, én nem tudom pontosan, jól tudom az adatot, hogy a Szahara észak-déli irányba, de főleg déli irányba évente 40 kilométerrel növekszik, ami ugye az élhető területet csökkenti, de közben ott meg az átlagos születési szám ugye gyerek, családonként 7 gyerek, ami viszont egyre több szájat kell letetni, de ugye ez az Afrika nagy problémája. Igen. Amikor együtt kezdtünk el dolgozni annak idején, 1 milliárd volt Afrika, most már majdnem 2 milliárd.
3: És 30-ra 3 milliárd lesz.
2: És azt hiszem 40-re vagy 50-re meg 4 milliárd, az élhető terület pedig radikálisan csökken.
3: Nagyon fontos dolgot említettél, a Szahara délnek menetelése az 40-50 kilométer között van évente.
2: Ez hihetetlen sok.
3: Ez azt jelenti, hogy a legeltető területek, ez az úgynevezett Sahel-övezet gyakorlatilag eltűnt, és most már beleharap az őserdő, az állandó esőerdő.
2: A szavannai részbe?
3: Hát a szavannai részen már majdnem túl van.
2: Viszont ott meg földművelők vannak, ugye ez a legnagyobb konfliktus, ugye azt szokták mondani, hogy a fulani állattartók gyilkolják az ott élő, és most akkor nem menjünk bele vallási kérdésekbe, de ez egy óriási nagy problémát jelent.
3: Ezért kell a nagy zöld falat minél előbb megerősíteni.
2: Globálisan ezzel nem foglalkozik senki. Nem látom, Józsi, hogy nem látok pozitívumot a világban. Most negatív irányba fordultam, sorry.
3: Én azt gondolom, hogy ha mód és lehetőség lesz rá, szánjunk rá egy beszélgetést, esetleg hozok más kollégát is magammal, hogy ezt körbejárjuk, hiszen nagyon sok milliárd eurót égetett el a világ az úgynevezett nagy zöld fal projekten. Én magam 20 éve követtem nyomon, többek között, amikor még megismerkedtünk, akkor itt járt Obasanjo elnök is, ennek a projektnek a mecénása, kezdeményezője. Én azóta követem, kint vagyok a terepen elég gyakran, és próbálom kicsit öncélúan persze a smaragdfát és a gyökéritatót, ezt a magyar szabadalmat, amit méltatlanul itthon szintén elfelejtettek, vagy negligáltak, ezt is integrálni. 50%-kal csökkenti a vízszükségletet a növénykultúrákba, és mondjuk menekültáborokba, egyéb helyeken egyszerűen csodát tesz.
2: Figyelj, azzal, hogy a miniszterelnök a mostani sajtótájékoztatón a vízügyet emelte ki, és te is azt mondod, hogy katasztrofális állapot van, miért nem hallottunk erről az elmúlt években? Tehát engem is villámcsapásként ért, hogy ennyire gáz a helyzet, de közben senki nem beszélt róla. Miért?
3: Azért, mert a kormány, az előző kormány a könnyebb megoldás irányába ment. Most azt képzeld el azt a felelőtlen baromságot, hogy például az energiaminiszternek, az akkori energiaminiszternek jogot adtak arra, hogy felülírja Paks biztonsági szabályzatát a hűtővíz tekintetébe. Ugye van egy olyan nemzetközi megállapodás, hogy meddig lehet melegíteni a Dunát, hiszen ha túlmelegítjük, akkor a megfőtt halak mondjuk kiugrálnak, vagy kisodródnak belőle.
2: Szörnyű látvány is lenne.
3: Igen,
2: egyébként.
3: És a miniszternek joga lett, jogot kapott egy miniszter, hogy egy olyan jogszabályt átírjon, illetve időszaki feloldást adjon, adjon belőle, legyünk pontosak, hogyha kevés a víz a Dunába, és menni kell Paksnak, akkor mehet bele a magasabb hőmérséklet. Magyarul túlfűthetjük a Dunát. Hát ez őrült felelősség, vagy felelőtlenség, igen, és azért is gondolom azt, hogy más típusú megoldások, tehát a homokhátságra az átvezetés, vagy a totamtorony, vagy bármi más, de kell, mert egyébként meg azt a hőt, amit Paks termel, azt már régen hasznosítani kellett volna teljes egészébe. Egy kisméretű hasznosítása van, mert ugye Paksot úgy kell elképzelni, mint egy klasszikus gőzgépet. Van
2: hát
3: egy
2: felforrósított vízből gőz, meghatja a turbinát, és a turbinából az áram. Nem, ez a tulajdonképpen atomerőmű alapelve.
3: Így van, és ez egy klasszikus gőzgép alapelv is, hogy gőzt termelek, és utána a mechanikus energiával mi villanyt termelünk Pakson, de a gőzt meg visszahűtjük, visszakondenzáljuk, ezért van a nagy Dunavíz szükséglet. Viszont ezt a hőmennyiséget én már nagyon-nagyon régen fölvetettem, hogy nem csak Paks fűtésére, hanem a környező városoknak a hőellátására is lehet.
2: El lehetne vezetni odáig?
3: Persze, simán. Hát gyönyörű példák vannak Izlandon, ahol a geotermálist vezetik nagy távolságra, vagy Finnországba, ahol viszont biomasszával generálják a hőt, de az, hogy 80-100 kilométert vezetik, a mai szigetelések mellett ez lehet. Tehát lehet úgy megtakarítani, hogy egy bizonyos energia, elvesző energiatömeg hasznosul. És ez lenne az a nemzeti hatékonyság, amire piszakul szükségünk van.
2: Ha viszont lejjebb megyünk jó pár száz méterrel lejjebb, akkor viszont hihetetlen sok gyógyvízünk van, vagy van ennek szakkifejezés?
3: Geotermális energiánk.
2: Geotermális energiánk, te biztos az energiát látod benne, én meg azt a mondjuk ásványi anyagokkal tele lévő meleg vizet, amiben a Széchenyibe beülünk. És hogy állítólag akárhol leforunk Magyarországon, ezzel találkozunk. Most ugye ez két különböző vízről beszélünk, ebben is sokkal több potenciál van, ugye?
3: Teljes mértékben egyetértünk, sőt, én azt mondanám, hogy három szintbe gondolkozzunk lefelé. Gyakorlatilag a felső részbe ott vannak ezek az ásványos és gyógyászati, turisztikai szempontból remekül használható
2: hévíz, Miskolctapolca, ugye a Széchenyi fürdő, vagy a reklámozhatjuk bármelyiket.
3: Köztük világhírű minőségű vizek.
2: A Rudastól kezdve, mindenki ebbe gyógyul meg Magyarországon.
3: Így van, és például ennek a kutatása kapcsán olyan dolgokkal találkoztam, hogy Magyarországon kezelték Dunaalmáson egy kenes kéneskenes, úgy mondjuk, gyógyvízzel a svéd királyt, amikor a Ladoga tavi csatában vereséget szenvedett, akkor ide menekült gyógykezelésre, mert Mária Terézia már akkor felismerte ennek a magyar gyógyvíznek a hatását. De ez csak egy kis kitérő. Tehát első szint a gyógyvizek, amik részlegesen hasznosulnak, de bőven van benne tartalék, és nemzetközi összefogás.
2: És potenciális. Potenciál is lenne, hogy akkor még több fürdő, még gyógyászati, több turizmus, gyógyászat.
3: Szórakoztató célú, stb. Meg rekreációs
2: legalább. Két percünk van, gyorsan mondjad.
3: Igen, és a második szint az a geotermális energia, ezt elkezdték fúrni, de ennél mondok egy jobbat. Csináltunk hődinamikai számításokat azokra az extra mély kutakra, 4000 méteren fúrnak most, és termelnek a békési árokba, ahol lehetne olyan geotermális kazánokat csinálni, hogy a földhőt, miután kitermeltük azt a gáztömeget, ami van, tulajdonképpen a földhőt hasznosítjuk még 50-100 évig. Fantasztikus lehetőség lenne, és miután Magyarországon...
2: Hiszen ha megvan a csőle, akkor utána már csak pörgessük benne a vizet, vagy megfelelő folyadékot, és onnantól kezdve, hogy meg fönt, mint egy átcserélő tartályba már fűtünk vele, meg mindent csinálunk, meleg vizet csinálunk.
3: Erre letettük az MVM-nek annak idején a javaslatot.
2: Hát gondolom, az is kuka.
3: Így van.
2: Mondták, hogy
3: így
2: köszönjük.
3: Van, így van. Úgyhogy bőven vannak javaslatok, és én őszintén remélem, hogy az összes szakember, aki korábban elfojtotta a tehetetlenséget látva, vagy a
2: kreativitását.
3: Igen, a kreativitását az most segíteni fog.
2: Fogsz benne dolgozni a következő időszakban?
3: Ezzel ezeket... örömmel szeretnék, és ezeket a területeket igen, úgy érzem, hogy az a 20 év akkor a helyére kerül.
2: És akkor a következő 20 évben is várlak itt szeretettel, és mindig beszélgetünk, folytatjuk ezt.
3: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
2: Dr. Steyer József, klímakutató, régió barátom, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, öröm volt beszélgetni, és hát haladunk előre, remélem megcsináljuk, jó?
3: Köszönöm, és hogy
2: legyen. Szia,
3: szia. Szervusz.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnyal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Vége a veszélyhelyzeti rendeleti kormányzásnak. Kína szerint a Tajvan kérdés helytelen kezelése veszélyes helyzetbe sodorhatja a kínai-amerikai kapcsolatokat. Az orosz hadsereg 650 drónt lőtt ki Ukrajnára. Eső késő délutántól várható, 18-23 fok a jellemző. Jó napot kívánok! A Spirit FM híreit hallják május 14-én 14 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Németh László. Itthon éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Ennek ellenére marad a védett üzemanyagár, az ár és stop, de a piaci verseny miatt magasabb felső határt húztak meg. Kulcsár Krisztián lesz a sportért felelős államtitkár, tudta meg a Nemzeti Sport. A korábbi világbajnok párbajtőrvívó, a Magyar Olimpiai Bizottság egykori elnöke már a választás előtt a Tisza párt sportszakértőjeként szerepelt, majd Budafok-Budatétényben országgyűlési képviselőnek is megválasztották. A sport az új kormány struktúrában a Pósfai Gábor vezette belügyminisztériumhoz kerül, miután eddig a Honvédelmi Minisztérium keretében működött az ágazat államtitkársága. A Tajvan kérdés a kínai-amerikai kapcsolatok legfontosabb ügye, jelentette ki Kuo Chia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője csütörtökön, írta meg az MTI. Újságírói kérdésre válaszolva a szóvivő Xi Jinping kínai elnöknek a Donald Trump amerikai elnökkel csütörtökön Pekingben megkezdett csúcs találkozón tett kijelentését idézte. Kuo felhívta a figyelmet arra, hogy Xi a Tajvan kérdés helytelen kezelését a két ország közötti összeütközés, sőt konfliktus kockázataként írta le, amely rendkívül veszélyes helyzetbe sodorhatja a kínai-amerikai kapcsolatokat. múlt éjszaka is folytatódtak az Ukrajna elleni légitámadások, olvasható az MT-n. Az orosz hadsereg 500-nál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be. Főként Kijevet és környékét támadták. Egy ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Több civil infrastrukturális létesítmény és lakóház megrongálódott. Az orosz légvédelem 36 ukrán drónt fogott el és semmisített meg. A támadások miatt átmenetileg korlátozták Csebokszari és Kazany repülőterének forgalmát. Ítéletidő söpört végig India legnépesebb államán. Csaknem 90-en meghaltak és több mint 50-en megsérültek az esővel és jégesővel érkező heves viharban. Lakóházak rongálódtak meg és több tucat haszonállat is elpusztult. A viharos szél fákat csavart ki és döntött az autókra. Az északi államban a monszun időszak előtti márciustól júniusig tartó forró évszakban gyakoriak a viharok. 1918-ban pusztított világszerte a spanyol nátha, két év alatt a föld teljes lakosságának közel 5%-át megölte. Már 1918-ban több áldozatot követelt, mint az egész első világháború. Volt viszont ugyanebben az évben egy másik járvány is, amit a mai napig nem tudják megmagyarázni, mi okozhatta. Az encefalitis letargica még most is olyan rejtélyes, mint több mint 100 évvel ezelőtt. Főbb tünetei a letargikus álmosság, ami kóma szerű állapottá romolhatott, illetve az erős izommerevség, írja a Telex. A túlélő betegek egy része évekkel később is letargiáról és álmosságról számolt be, és sokaknak az izommerevség is fennmaradt pihenés közben. Néhányuk viszont jól reagált a levodopa nevű Parkinson gyógyszerre. Fátyol felhőkkel tarkított napsütés a jellemző, délután nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Először a nyugati tájakon, majd estétől keleten is előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szél sok helyen erős. A délutáni csúcshőmérséklet 18 és 23 fok körül alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Letöltendő. A bűn nyomában. Gyilkosság, rablás, sikkasztás, nyomozás. Ki, miért és mit tett? Szakértői talkshow a bűnözésről. Letöltendő. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
2: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Nagy Angéla nevében is. Nagyon fontos, hogy elmondjuk az adás elején is, hogyha valaki problémával küzd, akkor mindenképpen forduljon szakorvoshoz, mert hogy a mai témánk nagyon érzékeny, az öngyilkosságról fogunk beszélgetni, sőt, a fiatalok vagy akár a gyermekek öngyilkosságáról, mert az elmúlt hetekben, hónapokban, években nagyon sok ilyen típusú hír van, és hogy készültem a beszélgetésre, hirtelen rá is néztem egyébként, hogy mondjuk az elmúlt időszakban milyen hírek voltak, és rögtön találtam is néhányat. Volt, amikor egy 11 éves kisfiú akart öngyilkos lenni bántalmazás miatt, hazai hír, ez Somogyban történt, és volt olyan is, hogy felakasztotta magát egy kisfiú egy iskolában, szintén bántalmazás miatt, ő egy ötödikes fiú volt, szerencsére stabil az ő állapota. Hogy hogyan lehet ezt megelőzni, vagy mondjuk én szülőként, hogy vehetem észre, erről is szeretnék a mai adásban beszélgetni Balázs Judittal, aki gyermek, serdülő és felnőtt pszichiáter szakorvos. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Köszönöm a meghívást, jó napot kívánok.
2: És ahogy készültem a beszélgetésre, próbáltam adatokat is keresni, nem kívánom, hogy mondjon nekem konkrét számokat, viszont a tendencia az mindenképp érdekes szerintem, és erről érdemes beszélni akár az elején. Egy tavalyi Telex cikket találtam hirtelen, ami azt írja, hogy ötszörösére nőtt az önsértéssel, és két és félszeresére nőtt az öngyilkossági gondokkal küzdő gyermekek száma, ami egy nagyon riasztó adat. Ez annak köszönhető, hogy valóban egyre több az ilyen gonddal küzdő gyermek, vagy jobban láthatóak ezek az esetek, és kiderülnek? Mi az ön véleménye?
3: Köszönöm a kérdést. Elsősorban azt mondanám, hogy ha picit visszább nyúlnék időben, hogy amikor elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, közel 30 éve, akkor azt mondtam, hallottam, amikor így megkérdezték, hogy a világban 1 millió öngyilkosság történik évente, és most azt tudjuk mondani, hogy 600-700 ezer öngyilkosság, ez egy a világban a szám, és az egész korosztályra. De ebben a rendszerváltás előtti időben, tehát ezelőtt 40 évvel, akkor hazánk világelső volt az öngyilkosságokban, és az öngyilkosságot egyébként 100 ezer lakosra szoktuk megadni, hogy a különböző országok uh-huh. összehasonlíthatóak legyenek, és ez 44 körül volt hazánkban akkor, és abszolút vezettük ezt a szomorú statisztikát. És ez azóta nagyon jelentősen csökkent hazánkban az öngyilkosság összlakosságra nézve, és most ilyen 16-18 között változik az elmúlt években 100 ezer lakosra, hogy hazánkban ennyi ember lesz, hogyha leosztjuk nagy számra a öngyilkos.
2: Itt, bocsánat, fontos, a befejezett öngyilkosságról beszélünk, ugye? Mert hogy azért gondolom, sokan van, aki mondjuk kísérletet tesz rá, és akkor majd beszélünk az okokról, de szerencsére nem hal meg.
3: Így van, és szuper a kifejezés, amit használ, hogy ez a terminológia, hogy befejezett öngyilkosság, és mert létezik más kifejezés is, de ezt próbáljuk már ide, és akkor ezek szerint át is megy a médiában is, meg a köztudatban, hogy ezek a befejezett öngyilkosságok, és igen, én ezeket a számokat mondtam most, és az összlakosságra mondtam. És akkor, hogyha a fiatalokra koncentrálunk, amire az eredeti kérdése szólt, azt mutatják a hazai adatok, de a világban is, hogy a COVID óta, a 2020-tól jelentősen nőtt a fiatalkori öngyilkosságok száma, és igen, én is ezeket a hazai KSH központos hivatal adatokat ismerem, hogy 2,5-szeresére nőtt a befejezett öngyilkosságok száma, és hogy meg nem 100 lakos, hanem a konkrét eseteket mondom, amennyiről tudunk, általában ennél magasabb, mert nem mindenről derül ki, hogy az baleset vagy öngyilkosság, de amiről tud a KSH, az 12 eset volt 2020-ban, és 30 fölötti lett 24-ben, azok a legutolsó elérhető adatok. És igen, ahogy mondta, hogy valóban aki gondol rá, aki öngyilkossági kísérletet tesz, azoknak a száma meg ennél jóval magasabb, ezt az egész spektrumot hívjuk öngyilkos magatartásnak. És akkor még van egy viselkedés, amit szintén beleszőtt a kérdésében nagyon profin, az pedig az önsértés, ami nem mindig öngyilkossági szándékú, de valahogy nincs jól valaki, és sajnos egy rizikófaktora lehet egy későbbi befejezett öngyilkosságnak.
2: Mindenképp, hogy szeretném, hogyha majd erről is beszélnénk külön, hogy ez mit jelent, vagy ennek milyen fajtái vannak, meg hogy vehetjük észre, hogy előzzük meg, de amikor ilyen sokkoló adatot hallunk, hogy a gyermekeket is érinti ez, akkor igazából szakmailag, tehát pszichiáterként teljesen másra kell gondolnunk egy felnőtt esetében, hogyha ő eljut odáig, hogy véget akar vetni az életének, mint egy gyermek esetében?
3: Igazából nem. Tehát én azt szoktam mondani, nagyon leegyszerűsítve a kérdést, hogy tulajdonképpen bármelyik életkorban nincs jól az, aki ilyesmire gondol, aki ilyesmit tervez, vagy ilyen lépésre szánja el magát, mert hogyha jól van egy gyerek, egy serdülő, egy fiatal vagy egy idősebb felnőtt, akkor éli az életét, próbál vagy akár hétköznapi dolgokat csinálni, iskolába járni, dolgozni, vagy és kikapcsolódni, barátokkal lenni, szórakozni, és nem az a témája, hogy én kiszállok ebből az életből. Tehát minden életkorban van valami nem jó a lelkében, a pszichében, és igazából azt szoktuk mondani, hogy az öngyilkosságok hátterében akár gondolat, kísérlet vagy befejezett öngyilkosság, több mint 90%-ban valamilyen pszichiátriai betegség, többnyire nem kezelt pszichiátriai betegség áll, és egyébként leggyakrabban a depresszió minden életkorban.
2: Azért is tettem fel a kérdést, mert azt gondolnám, hogy felnőttként, és nyilván, ha nem is vagyok érintett, de nem olyan rég egy kollégánk például öngyilkos lett szakmán belül. És az merül fel bennünk, hogy amikor beszélünk róla, hogy hát ő egy 45 éves fiatalember volt, senki nem gondolta volna róla, egy tök értelmes férfi volt, és ilyenkor óhatatlanul arra gondol az ember, hogy hát ő azért fel tudta azt mérni, hogy mivel jár az ő tettének a következménye, és akkor ennek kapcsán merül fel bennem, hogy egy gyermek még nem biztos, hogy ennyire tisztában van azzal, hogy mi az, amit ő tesz. Ezek szerint, de?
3: Hát igazából a kérdésem is benne van, hogy hiába tudja a felnőtt felfogni, vagy végig gondolni a tettének következményeit, ez abban a pillanatban, abban a helyzetben, általában ez egy út, az oda vezető út. Nem ezen múlik, hanem hogy nincs jól beteg, és hiába tudja felmérni, úgy tűnik akkor, hogy ezt nem bírja tovább, ezek nagyon komoly betegségek, a pszichiátriai betegségek, a depresszió egy betegség, és az a, hát nagyon érdekes, ezt lehet mondani, hogy akkor olyan negatív gondolatok, sémák jönnek be, hogy ez nem értelem kérdése, hanem hogy úgy tűnik, hogy ez megoldhatatlan, vagy elviselhetetlen ez a lelki fájdalom, ami azt mondják, hogy abszolút mérhető testi fájdalom súlyosságával, nagyon komoly, és ha viszont kezeljük, és többnyire kezelhetők ezek a betegségek, a pszichoterápiával, gyógyszer, kombinált kezeléssel, akkor jól lesz, és ugyanaz az értelmes ember, vagy kevésbé értelmes, ugyanaz a gyerek, vagy serdülő, az jól lesz, és nem gondol erre, és ez független attól, hogy milyen értelemmel, vagy hol tart a fejlődésében.
2: Depressziót említ, ami szintén civil kérdésem lesz számomra, azt jelenti, hogy történik valami, mondjuk egy trauma, vagy egy élethelyzet, amiből belesüppedek, és nem tudok kijönni belőle, de ez számomra nem azt feltételezi, hogy vannak kvázi rizikócsoportok, vagy rizikószemélyiségek, vagy, és akkor itt jön a kérdésemnek a másik fele, hogy vagy van olyan, akire eleve mondjuk társaságon belül, vagy ismerősi körben azt szokták mondani, na ő labilis, hogy nála olyan ingadozó az ő hangulata. Tehát létezik egyébként rizikófaktora annak, hogy ki az, aki ilyen súlyos mély depresszióba kerülhet, akár gyermekként, akár felnőttként?
3: Léteznek rizikócsoportok valóban, de ez egy nagyon izgalmas szakmai kérdés is, hogy meg tudjuk-e mondani, hogy ki a veszélyeztetett, vagy ki nem, és hogyha pontosan meg tudnánk mondani, akkor nyilván nem lennének befejezett öngyilkosságok, de azért vannak csoportok, akiknek nagyobb a rizikója, de például ilyen csoport a serdülőkor is, és akkor nem lehet mondani, hogy minden serdülőt most nem tudom, zárjunk be, vagy minden nap vizsgáljunk meg, de a serdülőkor egészséges fejlődés mellett is hordoz számos olyan rizikót, miután nagy döntéseket kell megtenni, hogy hogyan tovább.
2: Jönnek a hormonok, az első szerelmek, az első szakítások, életünk tragédiájaként éljük, megemlékszem még rá.
3: Abszolút, szoktam mindig én is kiemelni pontosan az első szakítást, és hozzászoktam, hogy később se jobb, de az első azért eléggé meglepő. És hát ez nagyon fontos kérdés, és aki kezzel foglalkozunk szakmailag, tényleg vizsgáljuk, hogy mitől lesz az, hogy valaki bedől, és nem megy tovább, és depressziós lesz, és nem tud kijönni, és van, aki meg szintén nem örül, mert ennek nem szoktunk örülni, hogyha kirúgnak, szakítanak velünk, de tovább megy a dolog. És nyilván erre, tehát azt is szoktuk mondani, és ez most elég jelen van a génkörnyezet együtthatás, hogy kell egy esékenység arra, hogy valaki, hogyha valakinek a családjában előfordul pszichiátriai betegség, pláne öngyilkosság, az rizikósabb csoport. De egyáltalán nem jelenti azt, hogy lesz, csak nagyobb az esélye, ezek ilyen statisztikai számok. Tehát kicsit jobban érdemes odafigyelni. De akkor a férfi nem egy ugyanilyen dolog, hogy jó, hát most a férfiakkal nem lehet mindenkit megmondani, de a férfiaknak nagyobb a rizikója, befejezett öngyilkosság, mert is sok okát gondoljuk, például tradicionálisan és a mai napig az, hogy egy férfi panaszkodik, egy férfi elmondja, hogy nincs jól, egy férfi az sír, ezt nem feltétlenül fogadja el a társadalom, mert nagyon nem oké, mert egy férfiak is ugyanúgy lehetnek nem jól, és ugyanúgy őket is érintheti, és érinti a depresszió, és például ez is, hogy mi nők például inkább mondjuk, inkább fordulunk segítségére, és a segítséghez fordulás az egy fontos már megelőző módszer. De ahogy mondta a kérdést, az is fontos, hogy nagyon gyakran, ugye van valami, úgy szoktuk szakmailag lefordítani, amiket említett, például szakítás, hogy van valami negatív életesemény, valami rossz, és akkor az fokozhatja a rizikót, például a szülők elválnak, de ez is ugyanem, de a szakítás, hogy hát senki nem örül, de van, aki tovább megy, van, aki nem. És igazából itt jön be a pszichiátriai betegségek szerepe, hogy ha még erre rárakódik egy depresszió, szorongás, szerhasználat, fiatal felnőtt korban skizofrénia, akkor az nagyon-nagyon megnöveli a rizikóját annak, hogy valaki öngyilkosságot kíséreljen meg, vagy befejezett öngyilkosság legyen.
2: Az elmúlt most már években szerintem megtanultuk azt a kifejezést is, hogy bullying, és amiket említettem az adás elején példákat, ők is, hát még nem tinédzserek szinte, hogyha egy 11 éves gyerekről beszélek, de náluk is az fordul elő, ez az iskolai zaklatás, bántalmazás, amikor közösségi oldalakon zaklatják egymást a gyerekek. Ez egy viszonylag új faja lehet az önök szakterületének, akár mindkét oldalról, és szerintem érdemes beszélni majd a másik oldalról is, aki zaklatóként lép fel ilyen esetekben, de amikor mondjuk a serdülő problémákról beszélünk, akkor az ön tapasztalata szerint ez valóban egy ilyen megnövekedett rizikófaktor?
3: Az gondolom, hogy zaklatás ugye mindig volt sajnos, és az nagyon jó, hogy most azért erre ezt kimondjuk, hogy, és egyre jobban tudott, hogy az nem oké, hogy a gyerekek bántják egymást, hogy nem tudom, az én gyerekkoromban az volt, hogy akkor nem panaszkodunk a tanítónéninek, nem szabad árulkodni. És oldják meg, és bullyingot nem szabad a gyerekeknek magukra hagyni, és a felnőtteknek be kell szállni, zéró tolerancia kell erre, és segítenünk kell, hogy ilyen ne történjen. Ami új, de most már sem annyira új, de azért hát nyilván az én gyerekkoromban nem volt, de most már egy ideje van, az az online, a cyberbullyingnak nevezett jelenség, amit mond, és ez ugye hát annyiban még szörnyűbb, mint a tradicionális osztályteremben zajló bullying, hogy amíg én hazamentem, és otthon a szüleim esetleg meg tudtak védeni, vagy ha ilyen előfordult volna, vagy előfordult, akkor ott az leáll. De az online térben történő nem, és valóban, és rendszeresen vannak olyan pacienseim, akik ott rettegnek a képernyő előtt, hogy mikor tesznek ki róluk egy kompromittálóbb képet, vagy mi történik, és ez egy szörnyű jelenség, és nagyon komoly rizikófaktora az öngyilkosságoknak, úgyhogy így van, tehát életesemények, negatív életesemények között tulajdonképpen nagyon fontos említeni, és köszönöm, hogy behozta, és semben nekünk, felnőtteknek, szakembereknek is, de a pedagógusoknak nagyon komoly szerepe van, hogy a bullyingot le kell állítani, és azt mondják a vizsgálatok, kutatások, hogy ezt nem lehet egyéni szinten leállítani, egy iskola klímájának kell olyannak lenni, hogy ezt nem tolerálja, és tőlem ugye meg szokták kérdezni szülők különböző élethelyzetben, hogy mit gondolok, de mondjuk más helyzetben is, gyerek nincs jól az iskolába, nem szeret oda járni, mert nem tudom, tanítónéni nem kedves vagy a gyerekek, úgy éli meg a gyerek, és hogy elvigyék-e másik iskolába. És ez még egy nagyon nagy kérdés, ugye, hogy most egy iskolaváltás mivel jár, és sajnos azt szoktam mondani, hogy hát iskolaváltás lehet jobb, rosszabb, ugyanolyan, mert lehet, hogy ott milyen lesz a tanítónéni, vagy milyenek lesznek a többi gyerek, mit él meg, hogy van. De a bullying egy olyan helyzet, ahol nagyon egyértelmű választ tudok adni, hogyha egy iskolában bullying történik, és nem tudja leállítani az iskola a bullyingot, ott nem szabad ott hagyni a gyereket egy ilyen közegben, de nyilván az a primár lépés, hogy leálljon ott a közösségben. És az is nagyon profi a kérdésében, hogy mi van a másik oldallal, a bántalmazóval, és most pont egy doktori hallgatóm, Farkas Dettivel azt találta, hogy ugyanúgy a bántalmazók is nagyon komoly bajba vannak. Pont erről szól a kutatása, hogy a bullying, és ott speciál az önsértés, amit említettünk az elején, nem szuicidális önsértés, de mint rizikója az öngyilkosságnak, és a bullying közötti összefüggés vizsgálata, és a bántalmazók is nagyon nagy bajban levő fiatalok.
2: Ilyen példám is van saját ismerősi körben, ahol szintén még gyerekek, tehát hatodikos, hetedikes gyerekek, és ott az apuka vette észre, hogy bizony van egy olyan közösségi csoport, ahol az ő lánya is benne van abban a csoportban, akik egyébként bántanak, cikiznek módszeresen valakit, és abból aztán komoly iskolai ügy is lett, tehát hogy a szülők elég bátrak voltak ahhoz, hogy beleálljanak ebbe. De amikor mondjuk leültette a gyereket, és megpróbált erről beszélni vele, hogy te normális vagy, mit csináltok, akkor nem tudott kapni igazából a szintén serdülő gyermektől nyilvánvalóan egy ilyen épeszű magyarázatot, hanem így kvázi sodródott ebben az egészben. Tehát, hogy nem ő volt az egyik hangadó, de hogy így belekeveredett a gyerek. Hol van az a pont, hogy lehet megrázni? És akkor még a másik oldalnál maradjunk egy kicsit. Azokat, akik nem is fogják föl talán, vagy fölfogják, hogy mit okoznak egy másik emberben, egy gyerekben?
3: Szóval erre vannak programok, a bullying megelőző iskolai programnak programok,

0: ránk gondolva.
1: A sajátját is ajánlhatná, mert hogy van saját borám, ezer jó a neve egyébként, nem vagyunk nagyon távol a céltól, nem nehéz megtalálni a csetvei ezer jó fajtáit. Ez egy ilyen gyűjtőnév, igaz? Tehát ez egy, gyakorlatilag egy borsor, amit ezzel a névvel forgalmaz.
0: Igen, igen, én három különböző ezer jót készítek, és ezt külön tételként palackozzuk, úgyhogy talán az egyik legizgalmasabb az amforában erjedt és érlelődött borunk, ami különösen közel áll a szívemhez. Ezek ilyen speciális kőagyag edényeket kell elképzelni, mint mondjuk régen a történelemkönyvben, ha az amforákat még fel tudjuk idézni, akkor ezekben erjed és érlelődik, és egy egészen különleges illat és ízvilággal bír, de van klasszikus fahordós, fahordóban erjedt érlelődött ezerjónk, vagy amit még nagyon szeretek, a friss reduktív, amikor tényleg a zamatos szinte harapnia a szőlőt a pohárban, hogy így mondjam, az egy ilyen nagyon friss, úgyhogy most már, hogy várjuk a nyarat, meg a jó időt, ilyenkor különösen kedvesek ezek a tételek.
1: Sokat tesz a környékért, meg a helyi borokért és borászokért, még mindig gyűjtmentnek tartják, vagy befogadták?
0: Én a gyűjtmentséget azt abszolút ilyen jó dolognak tartom, és nem baj, hogyha annak tartanak, mert ez csak annyit jelent, hogy zsákok nélküli ember. Tehát nem hordozom azokat a jó vagy rossz tradíciókat, amik régről jönnek, mert ugye nincsenek. Tehát ebben az értelemben ez a tiszta lapot jelenti, és ez most jelentsen jót. Hagyományokat azt igyekszünk megőrizni, egyrészt teremteni, illetve a meglévőket folytatni, ápolni, tisztelni, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Én azért azt gondolom, hogy nagyon jó helyen vagyunk, és abszolút befogadtak, és csapattakként tekintenek, de igen, talán pont ezért a zsákok nélküli ember könnyebben hoz új gondolatokat, vagy ötleteket. Ez most pont lehet, hogy egy előny számomra.
1: Igen. Igen, ez valószínűleg így van. Május 16-a, tehát az ezer jó nap. Igyanak egy pohár kiváló ezer jót, kocincsanak akár Csetvei Krisztinára is, akinek az ötlete ez, és akinek jó voltából eszükbe juthat, hogy 16-án ezer jót kell inni. Krisztina, köszönöm!
0: Nagyon szépen köszönjük, és mindig csak mértékkel, és tényleg a kóstolás legyen a lényeg, ne a mennyiség.
1: Hát egy pohár borról volt szó.
0: Hát ennyi. Így pontosan.
1: Köszönöm.
0: Ennyit engedélyezünk. Köszönjük.
1: Minden jót, viszontlátásra.
0: Minden jót, viszontlátásra.
2: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: A mai borműsorban végezetül Tokajba látogatunk, egész pontosan a Tokaji borvidékre, mert a pontos helyszín Mád, ahol ötödször rendezik a Mádi Pezsgés elnevezésű eseményt, és hát ez az esemény, ez több borászat összefogásával jön létre. Most is a TR borászatot Kada Anikó, a Pelle borászatot pedig Pelle László képviseli. Jó napot kívánok mindkettejüknek!
2: Jó napot! Köszönjük!
1: Anikó, mi beszélgettünk tavaly előtt már arról, hogy jön ez az esemény. Nekem az, hogy ebbe belekapnak újra, és nekiveselkednek a munkának, azt mutatja, hogy ez bevált, hogy erre van érdeklődés, van erre igény. Mit gondol, miért?
2: Igen, először 6 éve fogalmazódott meg bennünk Lászlóval az ötlet, hogy mivel a borászataink szomszédosak, hozzunk létre egy pezsgős utcabulit Mádon a Bercsényi utcában, és 2022-ben indítottuk el ezt az eseményt, azóta pedig most már 5. évre fogjuk megszervezni. 3 borászat helyszínén rendezzük meg, és minden borászatnál 3, illetve 4 vendégpincészet található, akiknek a habzó vagy pezsgő italait lehet kóstolni, és egy pezsgő útlevéllel. És a sikere töretlen, szóval minden évben kb. 253 pezsgő útlevelet tudunk eladni.
1: Az igen.
2: És igen, és összesen kb. 500 ember szokott megfordulni ezen a rendezvényen.
1: Ugye az útlevél az nem csak arra való, hogy ígyunk, hanem hogy minden pincészetet megtaláljunk. Tehát ott végig lehet járni a kiállító pincészeteket ezáltal. Ezt akkor most már felvetem Lászlónak is, meg azt is, hogy kell-e változtatni a programon, vagy ami bevált, az úgy van jól?
3: A pincészetekről csak annyit, hogy akik részt vesznek, ugye a térművek lesz, a térpincészet lesz az egyik helyszíntadó, a Pelle pince a másik, és a Demetervin lesz a harmadik. És most talán nem sorolnánk fel az összes 10 pincészetet, de amit még hozzátennék, amit kérdezett, hogy kell-e újítani. Mi úgy gondoljuk, hogy egyébként ez egy jól bevált programrendszerint megy ez a rendezvény. Ez a 9-10 pincészet, ez bőven elegendő ahhoz, hogy a kedves vendégek egyébként eleget kóstolhassanak, de ne érezzék úgy, hogy valami esetleg kimaradt. Ehhez a kóstoláshoz mindenképpen a gasztronómia is hozzápárosodik. Tehát egy Kicsi Zsó nevű kollégánk lesz, aki egy nagyszerű szendvicshező 10 Budapesten érkezik hozzánk majd a Pelle pincészet, odván a osztrigát fog kínálni előételként a pezsgőhöz. Utána pankóban sült barbecue császárt nagyon finom fermentált káposztával és majonézzel, spárgás rizottó lesz még, amit hoz, és a végén desszertnek pedig sajtortát fog pezsgőseperrel adni. Tehát ez már egy olyan dolog, ami játszik a pezsgő két helyen is. Még egy két másik gasztrós kollégánk lesz még ott, az egyik a Bodnár Sándor, aki a helyi sajtos. Ő szarvasburgerrel készül, és kitűnő sajtválogatással, illetve a recepció kávézó fog hozni egyébként anyukám mondtától nagyszerű, frissen készített és ott melegített szendvicseket. Tehát a gasztró mindenképpen ugyanaz, mindenképpen kell, és a pincészetek pedig új pezsgőkkel készülnek, tehát minden évben új pezsgőket és újabb italokat hoznak. Ez a nagy változás egyébként minden egyes évben.
1: Anikó, vannak már ismerős arcok, akik újra és újra visszaköszönnek évről évre?
2: Igen, igen, igen. Van egy, hogy most már mondhatjuk, hogy törzs közönsége.
3: Igen.
2: Sokan jönnek a környékről, Nyíregyháza, Miskolc, Eger környékéről, illetve Budapestről is, úgyhogy abszolút fellelhetőek az ismerős arcok, szívesen jönnek, sőt, nagyon sokan már az előző évben lefoglalják a szállásukat, úgyhogy az esemény végén mindig kérdezik, hogy mi lesz a következő év dátuma, hogy foglalhassanak is, úgyhogy ez jó jel.
1: Ez a legjobb jel. Mennyien férnek el Mádon egy ilyen eseményen? Egyáltalán hogyan készülnek? Mert most én megnéztem a Facebookon az eseményt magát, ahol hirdetik, és már 113 résztvevő visszaokézte, hogy jöjjön, de ennél sokkal durvább a helyzet. 2300 érdeklődő. Nyilván nem megy el 2300 ember, de mit csinálnának, ha jönnének?
3: Igen. Én ezt elmondom akkor. Mád alapvetően az egyik legnagyobb termőhelyen rendelkező tokai hegyközség, majd 20% a termőhelynek máron található az egész Tokaj-hegyei borvidéknek, és ennek megfelelően nagyon sok olyan pincészet van, aki most ebben az esetben nem vesz részt, de ezen a hosszú pünkösdi hétvégén nyitva tartanak majd a faluban. Tehát ez egyértelműen egy olyan dolog, amit ők egyébként emellett megnézhetnek. Készülnek a többi borászatok is nyitva tartással. Látványosságok között ott van a Magyarország első ortodox zsinagógája egyébként Mádon, ami szintén egy látvány, illetve ebben a pici faluban, ami kb. 1800 állandó lakossal rendelkezik, van 4 étterem és 450 vendégágy. Tehát szálláshelyük, ételük lesz, pezsgőt mi töltünk a poharukba, ugye? És amellett ugye fontos megjegyezni, hogy nagyon jó túrázási lehetőséget adunk a kezébe azoknak, akik eljönnek, és a bérelhető elektronikus biciklik száma az kb. 180 csak máron.
1: Jó, én értem, tehát olyan nincs, hogy túl sokan vannak.
3: Nincs. Egyrészt most fejből nem tudom elmondani, de két másik rendezvény is lesz egyébként. Az egyik a Mádi Körnek a portfólió kóstolója, tehát arra meghívott vendégként érkeznek a Mádi Kör támogatók, és még plusz egy rendezvényt, de látja, rám készültem fel, után fogok nézni.
1: Jó, hát igazából nyilván arról beszélünk, hogy megint lesz Mádi pezsgés, úgyhogy ne is menjünk másfelé. És akkor Anikóhoz fordulva, egy ilyen esemény mekkora erőfeszítés, mennyi előkészítést igényel?
2: Hát a szervezést a általában január-február körül szoktuk elkezdeni. A dátumot azt kilőjük már az előző évben, és azóta a Facebookon hirdetjük az eseményt, meghívjuk a résztvevőket, a gasztro képviselőit, és egyéb technikai dolgokkal készülünk, a vizet rendelünk, és a többi, ezek a mellékek. Hát most már azért most már színosak vagyunk látóval.
3: Igen.
1: Már tudják, hogy merre megy előre a dolog.
3: Nagyjából
1: persze.
3: Nagyjából igen. Bejáratott partnereink vannak, és nagyon megbízhatóak. Még egy dolgot mondanék. A 110-valahány érdeklődött, amit mondott, abból körülbelül már 85%-a meg is vásárolta a pezsgő útlevelet, amit az országos bortúra abban lehet elővételben megvásárolni. Mindenkinek javaslom, hogy vegye meg elővételben a jegyét, mert így mi is tudunk készülni, ők is tudják, hogy biztosított a szájuk a
1: Pezsgés. Meg ha valaki megkérdezi, hogy van-e útlevelük, akkor tudják mondani, hogy hogyne. Bár annyira nem mennek messze, mert csak a Tokaji borvidékre indulnak, a Bodrog közelébe, Mádra, a Mádi Pezsgés 2026-ra. Anikóban nem belefolytottuk a szót, elnézést érte, hanem annyira rossz lett hirtelen egyében a vonal, hogy a végét már alig hallottuk. Így aztán köszönöm Lászlónak, hogy át is vette a szót, és ezzel búcsúzom is mindkettőjüktől. Május 23-a, 5. Mádi Pezsgés, minden jót hozzá.
3: Köszönjük szépen.
1: És elbúcsúzom önöktől is, kedves hallgatók, mert ez volt már a mai borműsor, veszik vagy isszák, ez a kérdése a címnek, és hát ezt a kérdést kell eldönteni önöknek is. Volt 3 borvidék, ahol jártunk, Egerben, Móron, és most a Tokaji borvidéken. Én azt gondolom, hogy még a fajták között is lehetett választani, és talán ötletet is kaptak egészségükre.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Támogatott tartalmat hallottak. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.
4: Ja. MLP maradj leginkább pozitív. Második esély, második oldal. Többet mondunk, mint ami hallatszik. És akkor a...

0: Fogadat meg fékezet.
1: Magyarország. Itt az MLP. Budapest. Itt az MLP. Mindegy, hogy téged számolnak-e, vagy veled.
0: MLP.
2: Spirit FM. Ahol mindenki szóhoz jut.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2:00-tól. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
2: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten! Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok! Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban!
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapest Öregyhévnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
4: Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
5: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
6: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. Jelentkezz im@pg.com.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be? Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
9: Vége a veszélyhelyzeti rendeleti kormányzásnak. Kína szerint a Tajvan kérdés helytelen kezelése veszélyes helyzetbe sodorhatja a kínai-amerikai kapcsolatokat. Az orosz hadsereg 650 drónt lőtt ki Ukrajnára. Eső késő délutántól várható, 18-23 fok a jellemző. Jó napot kívánok, a Spirit FM legfrissebb híreit a szerkesztőtől, Németh Lászlótól hallják. Itthon éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Ennek ellenére marad a védett üzemanyagár, az ár és stop, de a piaci verseny miatt magasabb felső határt húztak meg. A NAV 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést, hogy javítsa SZIA bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A módosítások, javítások elvégzésére, majd a dokumentum benyújtására még 6 nap áll rendelkezésre. Május 20-áig lehet az 1+1%-os felajánlásokat is megtenni. A Tajvan kérdés a kínai-amerikai kapcsolatok legfontosabb ügye, jelentette ki Kuo Chia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője csütörtökön, írta meg az MTI. Újságírói kérdésre válaszolva a szóvivő Xi Jinping kínai elnöknek a Donald Trump amerikai elnökkel csütörtökön Pekingben megkezdett csúcs találkozón tett kijelentését idézte. Kuo felhívta a figyelmet arra, hogy Xi a Tajvan kérdés helytelen kezelését a két ország közötti összeütközés, sőt konfliktus kockázataként írta le, amely rendkívül veszélyes helyzetbe sodorhatja a kínai-amerikai kapcsolatokat. Múlt éjszaka is folytatódtak az Ukrajna elleni légitámadások, olvasható az MTI-n. Az orosz hadsereg 500-nál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be. Főként Kijevet és környékét támadták. Egy ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Több civil infrastrukturális létesítmény és lakóház megrongálódott. Az orosz légvédelem 36 ukrán drónt fogott el és semmisített meg. A támadások miatt átmenetileg korlátozták Csebokszari és Kazany repülőterén forgalmát. Ítéletidő söpört végig India legnépesebb államán. Csaknem 90-en meghaltak és több mint 50-en megsérültek az esővel és jégesővel érkező heves viharban. Lakóházak rongálódtak meg és több tucat haszonállat is elpusztult. A viharos szél fákat csavart ki és döntött az autókra. Az északi államban a monszun időszak előtti márciustól júniusig tartó forró évszakban gyakoriak a viharok. 1918-ban pusztított világszerte a spanyol nátha, 2 év alatt a föld teljes lakosságának közel 5%-át megölte. Már 1918-ban több áldozatot követelt, mint az egész első világháború. Volt viszont ugyanebben az évben egy másik járvány is, amit a mai napig nem tudják megmagyarázni, mi okozhatta. Az encefalitis letargica még most is olyan rejtélyes, mint több mint 100 évvel ezelőtt. Főbb tünetei a letargikus álmosság, ami kómaszerű állapottá romolhatott, illetve az erős izommerevség, írja a Telex. A túlélő betegek egy része évekkel később is letargiáról és álmosságról számolt be, és sokaknak az izommerevség is fennmaradt pihenés közben. Néhányuk viszont jól reagált a levodopa nevű Parkinson gyógyszerre. Fátyol felhőkkel tarkított napsütés a jellemző, délután nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Először a nyugati tájakon, majd estétől keleten is előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szél sok helyen erős. A délutáni csúcshőmérséklet 18 és 23 fok körül alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Evonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
10: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a gazdasági magazint hallják a Spirit FM műsorán, a Több-kevesebb című Szakál Erzsia szerkesztő Rónai Egon vagyok, és azzal kezdjük, ami a tegnapi nap híre volt, hogy Ópusztaszeren az első magyar kormányülés is megvalósult, méghozzá ez a kihelyezett kormányülés nem csak a gesztus miatt, az ópusztaszeri gesztus miatt volt izgalmas és fontos, hanem amiatt is, mert hogy előtte a miniszterek és tábjaik megnézték, hogy valóban mekkora az asszály, és megállapították, hogy valóban nagy. nagy az asszály. Nyilván a helyszínen látni a repedezett földet, a kiszáradt talajt, az egészen más, mint egy tárgyalóteremben beszélgetni mindenről, de hát közben meg azért azt lehetett tudni, hogy baj van, de hogy mi a megoldás arra, eddig mindenki csak a vállát vonogatta, miközben azt mondják a szakemberek, hogy hát igenis, van megoldás, ez tegnap is látszott. Nagyapáti Oszkárhoz fordulunk, aki a Marispusztai Önkéntes Vízőrzők vezetője, maga is erdőgazdálkodó. Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok!
10: Most nem fogjuk feltalálni a spanyol viaszt, ugye? Hanem olyan dolgokról beszél a vízügy, és olyan dolgokról szólnak a szakemberek, amelyek technológiájukat tekintve is, magát a módszert tekintve is eddig is a rendelkezésünkre álltak volna.
11: Hát ez így van. Az a helyzet, hogy valójában ehhez civil összefogások kellettek, hogy beinduljon valami, ugye, mert a maga a vízügy szerintem korlátozott volt a lehetőségeiben. Én gondolok itt inkább szerintem, hogy azt gondolom, hogy az anyagi körülmények miatt, tehát a finanszírozás az nem volt biztosított, és mivel hogy úgy néz ki, hogy ez az új kormány ezt támogatni fogja, illetve törekszik arra, hogy bevonja a civil kezdeményezéseket, így biztos, hogy előre haladás lesz ebben az ügyben.
10: Itt vannak dolgok, amik például az ön szakterületét is érintik, mert hogy megtiltották a védett erdőkben a tarvágást, ami egy nagyon régóta meglévő vita, hogy ez egyáltalán az erdő megújítását szolgálja-e, vagy egész egyszerűen csak kiszipolyozzuk a környezetünket. A másik pedig, hogy a vízgazdálkodás nem öntözési probléma, alapvetően a talajjal kell foglalkozni.
11: Így van. Hát ez az erdőtörvény módosítás, vagy hát ugye ez biztos, hogy azon fog járni, ez azért célszerű lenne, de igazán a védett erdőkre lenne ez szerintem fontos mindenképpen, vagy azok esetében átgondolni. Egyébként meg ilyen telepített erdők, mint amit pont, hogy a miniszterelnök úr és miniszterei láttak itt a látogatások során, ott a választásunk mentén. Hát ugye ez egy telepített nyaras akácos erdő, vagy egy ilyen vegyes erdő volt, aminél azért lehet, hogy elgondolkodnék én azon, hogy nem minden esetben tennék ilyen tarvágásos tilalmat, mert hogy azért ez az alföldeket eléggé kiszárítja, tehát ilyen vegyes érzések vannak bennem is, mert ugye maga az erdő, az veszettő tud párologtatni, és ez a mi kontinentális éghajlatunk erre már nem alkalmas, hogy ezt betöltse ezt a szerepét, ezt a párogási hatást, eleve azért, mert nincs is víz a földben. De azzal, hogy mondjuk ha meg kivágjuk, akkor ugye az ott élő ökoszisztéma, a zavar, az elszenvedi azt a kárt, amit ugye nem lenne jó, hogy bekövetkezzék. Tehát ezt nagyon át kell gondolni, mert ugye most elmondtam mind a kettő problémát ezzel kapcsolatban, és ez nem olyan egyszerű ezt meghozni, de a védett erdők esetében mindenképp azt mondom, hogy célszerű.
10: Itt alapvetően a vízgazdálkodás tekintetében az egy állandóan felmerülő kérdés, és talán itt most ezügyben lehet valami megoldás, 250 milliárdot szán EU-s forrásból a kormányzat erre a célra, hogy megfogjuk az országon átfolyó vizet. Itt elsősorban az Alföld tekintetében nyilván a Tiszáról van szó, és igen, arról, hogy azokat a területeket el lehet árasztani azzal a vízzel, ami a Tiszán keresztül érkezik Magyarországra, és nem is feltétlenül tározóban kell tartani, hanem aszályos időszakban ezeket el lehet árasztani, ezeket a területeket. Ez mennyire reális, tudva az, hogy különböző területek és terület részek különféle tulajdonban állnak?
11: Hát annyival kiegészíteném, ugye itt szóba jött a Duna is, tehát igazán a Dunának a legnagyobb a vízhozama, mivel hogy az az Atlanti óceánból táplálkozik, és ugye sajnos ez a Tisza, az meg ugye szinte kontinentális folyónak mondható, és ebből kifolyólag annyira nem építhetünk a Tiszára, tehát ez a terv, ugye ez a nagy 1900 milliárdos projekt, amiről beszélte az előző kormány, az a Dunai történetre épült igazán több lépcsőben, illetve egyetlen egy Tiszaira. Hát ugye, amit említett, hogy a kijöntött területeket, vagy hogy lehetne jogszabályba rendezni, hát ez igazán a nagyon nehéz kérdés, mert hogy lehet, hogy egy picit az embereknek azt is kell, el kell gondolnia, hogyha van esetleg egy összetákolt viskójuk a Tiszaparton, lehet, hogy azt be kell majd áldozni, annak érdekében, hogy cserébe helyreálljon az ökoszisztéma, a vízkészlet, tehát nem biztos, hogy tehát lehet, hogy lesznek olyan területek, csak feltételezem, ahol egyszerűen muszáj lesz a vizet kiengedni ahhoz, hogy meg tudjuk tartani. Tehát a folyóban nem lehet megtartani, és hát vissza kell térnünk a gyökerekhez, amik eredetileg rendelkezésre álltak több száz évvel ezelőtt.
10: Itt a folyószabályozás, ami nagy dicsősége volt a magyar gazdaságnak, és nagyon sokáig mondjuk Széchenyi dicsőségét is ezzel emlegettük párban. Ez egy tévedés volt abban a formában, hogy megvalósult?
11: Hát igen, ugye ő nekik az volt, akkor még ugye nem volt ennyire gépesítve egyébként gépészvonalon mozgók, és ugye annyi embert el kellett valahogy látni táplálékkal, tehát ugye egyszerűen rá voltak kényszerítve, ezt megtették, és sajnos a mai viszonyok között ez egy őrületesen nagy hiba volt, mivel hogy a gyorsan leszalad a Tisza, és a elhúzó hatása is megvan neki. Ugye, ahogy folyamatosan a medrei a két folyónak egyre mélyebbre került, így a talajvízszint különbségből eredően magával húzza a folyó a meglévő, vagy hátra maradt talajvíz készletet, és így összességében, tehát ez egy nagyon összetett folyamat. Így jutottunk oda, hogy szinte kiszáradtottuk az Alföldet.
10: Azok a területek, amelyek egyébként elláthatók lennének, mert vannak csatornák arra felé, vagy ott van a Hortobágy folyó, ezek mennyire vannak jelenleg beforgatva a rendszerbe, és mennyire használható az állapotuk?
11: Hát az a helyzet, hogy én ebben azért nem vagyok jártas, arra nincsenek tapasztalataim vagy ismereteim, viszont van egy vízőrző mozgalmunk, amiben benne vagyunk többen, és vannak olyan kollégáim, akik ezen a területen mozognak, ezt nem tudom, de biztos, hogy el kell azon gondolkodni, hogy a csatornákat milyen formában kívánjuk fenntartani, és itt nagyon fontos megjegyezni, ami egy hatalmas hiba volt előző évben, hogy a csatornák nagy részét nem kell kotorni, hanem inkább olyan helyeken, ahol esetleg újra akarjuk őket alkalmazni, vagy hát, hogy újra a rendszerbe tudjuk állítani, ahhoz arra van szükség, hogy a fáktól kell megszabadítani, meg a bokroktól, de az, hogy most van benne gyékény vagy nádas, ezeket nem szabad kikotorni, mert hogy ebben már olyan ökoszisztéma van, amit egyszerűen hiba megszüntetni, illetve hogy ezzel a meglévő náddal meg gyékénnyel lassítjuk a víznek az áramlását, és pont az a lényeg, hogy ez a lassú áramlás teszi azt lehetővé, hogy a víz beáramoljon a talajba, és ez lesz a kulcskérdés, hogy a víz megtartás hosszú távon nem a felszínen fog megvalósulni, hanem lent a talajban.
10: Ön nem tudom, mennyire követte a tegnapi bejelentéseket ezzel kapcsolatban, illetve azt, hogy a vízügyi szakemberek is konzultáltak a vízügyi főigazgatóság, főigazgató helyettese Gacsai József, még a sajtót is tájékoztatta. Nem tudom, mennyire figyelte ezt. De amennyire a mai válaszokat, bocsánat, csak egy mondat még, hogy amennyire a mai válaszokat ezekre a felvetésekre a Facebookon látom, nagyon sokan ovációval fogadják önmagában azt, hogy téma lett az asszály megoldása.
11: Igen, hát ez mindenki pozitív, én csak részben láttam, azért is, mert mi már valójában előtte kommunikáltunk erről, tehát szerintem hasonló lehetett a téma, hát igazán az osztály meg ugye a vízmegtartás, úgyhogy nem tudom, hogy lehetne még ezt fokozni, de az biztos, hogy sajnos kellő idő nem áll arra rendelkezésre, tehát tudom, hogy mindenki hirtelen szeretne mindent, de ennek igazán évek kellenek, rövid távon vannak elképzelések, hogy tényleg azt meg lehetne akár mint civilek bevonásával, mint hasonló civilekkel, mint mi vagyunk, mint vízőrzők, kis tevékenységeket létre lehet hozni, de azok a beruházások, amikről szó is volt, azok azért hosszú távú és hosszú időt vesznek igénybe, addig pedig csak maradnak ezek a kislépésű dolgok.
10: Na de hát minden kislépésnek örülünk, az pedig nem is kislépés, mert ezt azért itt említsük meg, hogy azt viszont bejelentett említették, hogy az agráris élelmiszergazdálkodásért felelős miniszter Viszmajor helyzetet jelent majd be a héten az asszály, épp az asszály helyzet miatt, és ez miatt aztán a gazdák például mentesülnek több kötelezettségtől, például a vetési kényszertől, és lehetőségük van 30 napig majd kedvezményes öntözésre, vízkivételre. Ezek mind-mind fontos döntések, és hát nyilván előbb-utóbb a nagyot is meg kell lépni, és meg kell oldani, tehát az, hogy a Kárpát-medencében öntözött vagy vízzel ellátott talajra hulljanak a magok minden vetéskor.
11: Hát az így van, és ez szerintem minden lehetőség megvan, vagy a kormány részéről biztos, hogy megvan a szándék is, közösen biztos, hogy benne, hogy sikerülni fog.
10: Nagyapáti Oszkár volt a vonalban, aki erdőgazdálkodó és a Marispusztai önkéntes vízőrzők vezetője. Még egy kérdés, merre van Marispuszta?
11: Kiskumosa mellett található Szeged és Kecskemét között ez a város, és mellette lévő ilyen puszta részhez.
10: Aha. Na hát az egy igazán asszályos terület, úgyhogy van mit őrizni, hogyha találnak egy kis vizet. Köszönöm
11: hát
10: szépen.
11: Igen.
10: Minden jót kívánok.
11: Tavaly csak egy pillanat, hogy tavaly itt esett Magyarországon a legkevesebb csapadék, és ez motivált bennünket az előrelépésre.
10: Jobb időket, köszönöm. Minden jót.
11: Szépen, minden jót, viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten balesetnél helyszínelnek a 6-os főúton kifelé a Hárosi felüljáró után. Baleset okoz még fennakadást a 8. kerületben a Blokkház utcában a 2. János Pál pápa térnél. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a 12. kerületben a Németvölgyi úton a Hegyalja út közelében. Nehéz az előrejutása a Szél-Kálmán tér környékén, a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, az Erzsébet hídon Pestre, valamint a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. Torlódásra kell készülni a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a budai alsórakparton észak felé a Szabadság hídig és a Zsigmond tér vonalától délre, az Árpád-fejedelem útján a Margit híd előtt és a

0: Pázmány Péter sétány Műegyetem Rakpart útvonalon. Telítettek a sávok az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Az Üllői úton kifelé szakaszonként, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Bocskai úton befelé a Nagyszőlős utcától, illetve a 6-os főúton kifelé az M0-as autóút előtt. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Emonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Hogy mibe kerül egy kormány az országnak, erről fogunk beszélgetni majd újságíró kollégámmal, Bucski Péterrel, a G7.hu munkatársával. Szervusz Péter!
3: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Azt írod az összefoglalódban, hogy az ország GDP-nek 8,2%-át költötte a központi költségvetés az alkalmazottak bérére, és hát ha én ezt jól számolom, akkor nagyjából olyan erős 7000 milliárd forint ez egy évben. Ez irgalmatlan pénz.
3: Igen, ez egy jelentős tétel. Ez leginkább annak köszönhető, hogy a Fidesz kormányzása alatt 2010 óta elég jelentősen megnőtt a kormányzati alkalmazottak bére, bértömege. Ennek több oka is van. Egyrészt ugye a kormány magához vont több olyan területet, amik korábban önkormányzati fenntartások voltak, jellemzően ugye az iskolák, és ezzel ugye Magyarország rögtön az egyik legmagasabb lett Európában, csak Görögország és a kicsinke Ciprus és Málta, ahol magasabb ez a tétel, és hát a régiós versenytársaknál, Lengyelországban, Csehországban vagy Ausztriában ez messze, messze kisebb, tehát ilyen 4-5% körüli.
2: Miközben arról panaszkodott a kormányzati szektorban dolgozó munkavállalók többsége, hogy hát a bére messze elmarad a versenyszférától, tehát hogy ez lehetne jóval több is. De a kormány meg azt ígérte 2010-ben, hogy összehúzza magát, hogy csökkenti a kormányzati kiadásokat, amelyeket önmagára fordít, meg csökkenti a kormány által eltartott, már bocsánat a kifejezésért, munkavállalók létszámát is. Aztán mi lett?
3: Hát nem ez lett. Itt kettő egymással ellentétes folyamatot látunk. Míg a kormány kegyeltjei, akiket próbált eltartani magas bérekkel, azok nagyon magas béreket kaptak, kezdve Orbán Viktorral, aki világra szólóan magas bérezést talált ki magának. Ekközben a kormányzati szektorban dolgozó, hát hogy mondjam, normális munkavállalóknak a bére valóban alacsony volt. Tehát itt azt lehet látni, hogy fölhívnalták ezt az állami apparátus, nagyon sok politikai kinevezett kapott olyan szakértői munkát, vagy papíron szakértői munkát, ugye láthattuk, hogy egy képviselőt már hát el is vittek a rendőrök ezzel kapcsolatban, tehát hogy elég sok olyan munka van, ahol ilyen tényleg nehezen érthetően magas bérek vannak, miközben azért nagyon sok állami területen kifejezetten alacsonyak a bérek, még akár cégvezetői szinten is a versenyszférához viszonyítva. Tehát itt egyszerre érdemes a bérek egy részét rendezni és emelni, még akár minisztériumi dolgozóknál is, míg oda kellene figyelni arra, hogy azok a felesleges munkahelyek azok inkább megszűnjenek, amik nem látni, hogy érdemi munkavégzés történik.
2: Több lesz a minisztérium, mint az Orbán kormány idején volt, hát itt a legutóbbi időszakban, egyébként eléggé hasonlítani fog az első kormány kormányzati, első Orbán kormány kormányzati berendezkedésére, de az, hogy most több lesz a minisztérium, az óhatatlanul azt is jelenti, hogy több lesz az alkalmazott?
3: Nem gondolom, sőt, ugye azt lehetett látni, hogy az Orbán kormánynál beindult egy olyan folyamat, hogy minden háttérintézményt integráltak, akár hatóságokat, amiknek aztán végképp nincs minisztériumokban semmi keresni valója, állami cégeket szüntettek meg és integráltak be, hogy inkább ezeknek a kiszervezése ugye is lehet, tehát az, hogy a minisztériumoknak mekkora a létszáma, az nem feltétlenül azzal áll kapcsolatban, hogy mennyi minisztérium van. Hát egy elég hatékonytalan struktúra jött létre, és egy elég komoly munkát igényel ennek is a rendbetétele.
2: És hát ráadásul digitalizációra, egy új digitális korszakról, egy másképp működő kormányzati szektorról beszél a kormány több tagja is. Különösen nyilván Tar Zoltán például, aki ez majd ez a terület részben tartozik. Nyilván ez azt is feltételezné, hogy kevesebb munkavállalóra van szükség, hogyha a digitalizáció elterjed és egységesedik egy kicsikét.
3: Nagyon nagy potenciál van ebben. Gondoljunk csak abba bele, hogy sok esetben olyan, azt gondolnánk, hogy teljesen automatizált folyamatok vannak, mondjuk hogy egy gyorshajtásról megkapjuk a bírságot, amikor minden egyes gyorshajtást egy ügyintézőnek kell ugye egy ügyiratban elintéznie, tehát vagy a NAV-nál is mondjuk, hogyha befizetjük az adónkat, és automatikusan íródik jóvá a folyószámlán, hanem emberi beavatkozást igényel, elképesztő sok ilyen folyamat van, amire az elmúlt 16 évben semmilyen odafigyelés nem történt, tehát nagy potenciál van ezeknek a folyamatoknak a digitalizációban. Nem kell feltétlenül arra gondolni, hogy akkor majd sokan tömegek veszítik el a munkáikat, hiszen ekközben pedig azt is láttuk, hogy rengeteg olyan terület van, ahol ügyhátralék keretkezett, vagy nem volt egyszerűen kapacitás velük foglalkozni, tehát szerintem itt meg kell találni azt a középutat, ami a meglévő kollégáknak más területen történő bevetését lehetővé teszi, és így meg lehet oldani olyan bosszantó problémákat, hogy néha azért nehézkes az ügyintézés, vagy ha csak arra gondolunk, hogy azért főleg fővárosban vagy nagyobb városokban, akár egy kormányablakban is azért elég hosszadalmas lehet az ügyintézés, tehát hogyha a digitalizáció jobban működik, akkor egyszerűen flottabbul és gyorsabban és hatékonyabban tudjuk majd intézni az ügyeinket, de miközben, azért ez egy nagy munka.
2: Hát itt a DAP, amit pontosan azzal a célra hoztak létre, hogy lényegében a papír alapú és az újra és újra önazonosító rendszerek helyett minden a DAP-ba kerüljön, és felmerült a kérdés is erre még egyelőre. Én nem láttam választ, nem tudom, te találkoztál-e ezzel, hogy a DAP megmarad-e, és ha megmarad, abban a formájában marad-e meg, ahogy most használjuk, vagy éppen az történik vele, ami a cél lett volna eredetileg is, hogy lényegében mindenre, ahol önmagunkat kell azonosítani, tudjuk hasznosítani.
3: Szerintem ez egy igen összetett folyamat, valószínűleg egy sokkal jobb és hatékonyabb rendszer kell. Azt láthattuk, hogy az állam működésében rengeteg digitalizáció van, de itt tulajdonképpen a meglévő, mondjuk úgy, hogy ügyiratokat és hagyományos folyamatokat egy az egyben leképezték digitálisan, ami nem feltétlenül tette ezeket hatékonyabbá. Ez egy óriási munka, megtalálni azokat a hatékonyságbeli lépéseket, ahol meg lehet oldani a teljes automatizációt, hát valószínűleg ez a rendszer, ahogy most működik ebben a formájában, erre nem alkalmas, de hát ez egy hosszú távú, több éves fejlesztési lehetőség. Itt ide fölmerült az ÉSZT, okos állam, digitális állam, mint példakép. Csak annyit mondanék példával, hogy kisvállalkozásoknak például nem az van, hogy bevallásokat kell készíteniük az adójáról, hanem egyszerűen elutaljanak mondjuk egy fizetést, és akkor automatikusan levonódik az adó, nem kell erről semmiféle bevallást csinálni. Nálunk tulajdonképpen ezek a digitális rendszerek inkább az ilyen régi, hát hogy is mondjam, papíralapú ügyiratokat képezik le, és ehelyett kellene egy teljesen más szemléletet meghonosítani, ami egy teljesen új felület. Nem hiszem, hogy maga a DAP erre alkalmas. A DAP alapvetően egy azonosítást tesz csak lehetővé, ugye az ügyfélkapu plusz is képes erre, de mondjuk a fejlesztések során ugye azért visszalépések is történtek, tehát volt ez az AVDH rendszer, amivel bárki digitálisan aláírhatott dokumentumokat, ugye ezt kivezették, tehát lenne itt bőven tennivaló, de hát sok területen van, és egyébként tényleg itt óriási potenciál van abban, hogy a digitális technológiákkal hogyan teljesítjük hatékonyabbá az állam működését.
2: Bocski Péter, a G7 újságírója. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint. Eszi a csökkentéssel kecsegtet a frissen megalakult új kormány, hogy kik járhatnak jól ezzel, mekkora összeggel lesznek beljebb, illetve hogy a bevételből mennyi esik ki a költségvetésnél, ez iránt érdeklődünk Csongár Gábor adószakértőnél. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm Egon, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Kármán András miniszteri meghallgatáson tett bejelentést arról az ígéretről, amit korábban is megfogalmaztak, a személyi jövedelemadó bizonyos mértékű csökkentéséről 2027-től. És hát ez így nem egy klasszikus többkulcsos SZIA rendszer lenne, hanem a személyi jövedelem kulcs megmaradna 15%-os, így viszont van. A medián bér alatt adó jóváírással csökkentedik az effektív adókulcsot. Ez pontosan. Így egy elég bonyolult rendszer lesz, nem?
2: Igen, egy kicsit megbonyolították így az előzetesen hallható tervek szerint. Ugye nyilván ennek a kidolgozása miatt is szükséges az, hogy 2027-nél előbb ezt nem tudják megvalósítani, meg természetesen nyilvánvalóan még pontosan szerintem ők sem tudják, hogy mi is az, amit átvesznek. Ugye az államháztartás kapcsán mekkora pontosan a költségvetési hiány, az államadósság. Úgyhogy igen, ez egy kicsit bonyolult módnak tűnik, az minden esetre szimpatikus, hogy ugye maga a 15%-os kulcs megmarad, és ugye ahogyan is említette, az adó jóváírások formájában, ugye a minimálbért keresők, illetve a mediánbérig keresők, ugye ez körülbelül ilyen 625.000 forint bruttó, ha jól emlékszem, ugye lényegében havi adó jóváírások formájában akár ugye 9% is lehet a legalacsonyabb adókulcs összességében, amire a végén kijön a matematika.
1: Hogyha azt számoljuk, hogy mondjuk ha valaki minimálbért keres és takra annyit kap, akkor mennyi lesz a 9%-os adóteherrel az ő jövedelem növekménye, akkor mi jön ki?
2: Igen, körülbelül 215.000 emberről beszélünk, aki pontosan a minimálbért keresi, ugye 322.800 forint idén, és az ő esetükben megközelítőleg 20.000 forintos havi nettó jövedelem növekménnyel lehet kalkulálni. Egészen pontosan ugye a medián bérig, hogyha elmegyünk, akkor ott nagyjából körülbelül azt hiszem ez az adó kedvezmény, vagy ez az adó jóváírás, amivel el lehet érni ugye a megfelelő jövedelem növekedés, ez körülbelül ilyen havi 5.000 forintra jön ki. Valahol a középtájon kereső garantált bérminimum 420-450.000 bruttó környékén pedig nagyjából havi 10.000 forintos jövedelem növekedéssel kalkulálhatunk.
1: Hogyha ez egy fura dolog, hogyha valaki 500 forinttal többet keres, mint a hivatalos minimálbér, akkor ő már kiesik a legjobb bérkedvezményes, adókedvezményes körből?
2: Ezt ugye pontosan nem tudjuk, ha nagyon szó szerint veszük ugye a pénzügyminiszter szavait, de hát ugye még csak találgatni tudunk mi is, akkor valóban a minimálbér az pontosan forintra annyi. Nem tudom, hogy igazából pontosan hogy fogják meghatározni. Én azt gondolom, hogy ha a minimálbér megmarad, utána mindenképpen sávokban kell gondolkodni, másrészt ez az egész egyszerűen kivitelezhetetlen lesz.
1: Az, hogy valaki gyermeket nevel vagy sem, itt ebben az adókedvezményben nem játszik szerepet, ugye?
2: Ez ebben az adókedvezményben nem fog szerepet játszani, de én úgy hallottam, és ezek jönnek le a híradásokból is, hogy ugye magát a gyermekek utáni kedvezményeket, a családi adókedvezményeket nem készülnek megváltoztatni, illetve ha jól tudom, akkor a családi pótlékot is a duplájára szándékoznak emelni.
1: Mekkora teher ez a költségvetésnek, amiről beszélgetünk?
2: Azt hiszem, hogy a minimálbéresek révén, ugye a 215.000 fő révén, ez körülbelül olyan 50-52 milliárd forint kiesés a költségvetésből, és körülbelül további 2 millió 100 000 ember az, aki ugye a minimálbér és a mediánbér között keres a hivatalos bejelentések szerint. Ez körülbelül további 5-szörös összeg ennek, tehát nagyjából ez a 250 milliárdot még hozzáadjuk, akkor ilyen 300-310 milliárd forintnyi költségvetési bevétel kieséssel kell kalkulálni, amit nyilván valahogy azért ellensúlyozni kell majd.
1: Bár ugye erre szokták mondani, hogy egy akkora költségvetésben, mint amekkora a miénk 300 milliárd mindig van, csak hogyha sokszor bökünk rá ilyen 300 milliárdokra, akkor lesz a baj.
2: Hát ez így van, nagyon jól mondja. De tulajdonképpen nyilván lehet ennél többet is adni. A kulcskérdés mindig az, hogy ezeket az összegeket pontosan miből fogják majd ellentételezni, hiszen ugye ezek nagyon klasszak a jövedelmet keresőknek, akik ugye medián bér alatt vannak, vagy minimál béren, de nyilvánvalóan a bevételi oldalról ezt az államnak valahonnan el kell vennie.
1: Csongár Gábor adószakértő, köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: És egyúttal így vagyok az önök figyelmével is, köszönettel tartozom érte. Szakál Erzsébet volt a mai szerkesztője a műsornak, Róna Jegon vagyok. Jövünk holnap is ugyanebben az időben. Minden jót.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: Sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Vége a veszélyhelyzeti rendeleti kormányzásnak. Már csak 6 nap van a személyi jövedelemadó tervezetek módosítására. Kína szerint a Tajvan kérdés helytelen kezelése veszélyes helyzetbe sodorhatja a kínai-amerikai kapcsolatokat. 18-23 fok van. Jó napot kívánok, a Spirit FM legfrissebb híreit a szerkesztőtől, Németh Lászlótól hallják. Itthon éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Ennek ellenére marad a védett üzemanyagár, az árstop, de a piaci verseny miatt magasabb felső határt húztak meg. A NAV 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést, hogy javítsa SIA bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A módosítások, javítások elvégzésére, majd a dokumentum benyújtására még 6 nap áll rendelkezésre. Május 20-áig lehet az 1+1%-os felajánlásokat is megtenni. A Telex közérdekű adatigényléssel fordult a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz, a KIM-hez. A lap arra volt kíváncsi, hogy Mága Zoltán arénás koncertjeit és vidéki fellépéseit mennyivel támogatták. A hegedűs turnézásra, külföldi fellépésekre és a szokásos újévi arénás koncertjeire 2022 és 26 között közel 3,3 milliárd forintot kapott csak a KIM-től. Ez az NK a kulturális támogatásokra fordítható éves pályázati összegének 1/3. Mindezt a központi költségvetésből fedezték. Mága neve a friss NK a botrányban is előkerült, amikor az asszisztense 500 millió forint állami támogatást kapott a szervezettől egy újonnan alapított céggel. Ítélet idő söpört végig India legnépesebb államán. Csaknem 90-en meghaltak és több mint 50-en megsérültek az esővel és jégesővel érkező heves viharban. Lakóházak rongálódtak meg és több tucat haszonállat is elpusztult. A viharos szél fákat csavart ki és döntött az autókra. Az északi államban a monszun időszak előtti márciustól júniusig tartó forró évszakban gyakoriak a viharok. A Tajvan kérdés a kínai-amerikai kapcsolatok legfontosabb ügye, jelentette ki Kuo Chia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője csütörtökön, írta meg az MTI. Újságírói kérdésre válaszolva a szóvivő Xi Jinping kínai elnöknek a Donald Trump amerikai elnökkel csütörtökön Pekingben megkezdett csúcs találkozón tett kijelentését idézte. Kuo felhívta a figyelmet arra, hogy Xi a Tajvan kérdés helytelen kezelését a két ország közötti összeütközés, sőt konfliktus kockázataként írta le, amely rendkívül veszélyes helyzetbe sodorhatja a kínai-amerikai kapcsolatokat. 1918-ban pusztított világszerte a spanyol nátha, 2 év alatt a föld teljes lakosságának közel 5%-át megölte. Már 1918-ban több áldozatot követelt, mint az egész első világháború. Volt viszont ugyanebben az évben egy másik járvány is, amit a mai napig nem tudják megmagyarázni, mi okozhatta. Az encefalitis letargica még most is olyan rejtélyes, mint több mint 100 évvel ezelőtt. Főbb tünetei a letargikus álmosság, ami kóma szerű állapottá romolhatott, illetve az erős izommerevség, írja a Telex. A túlélő betegek egy része évekkel később is letargiáról és álmosságról számolt be, és sokaknak az izommerevség is fennmaradt pihenés közben. Néhányuk viszont jól reagált a levodopa nevű Parkinson gyógyszerre. Fátyol felhőkkel tarkított napsütés a jellemző, délután nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Először a nyugati tájakon, majd estétől keleten is előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szél sok helyen erős. A délutáni csúcshőmérséklet 18 és 23 fok körül alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Tiszteltel köszöntöm Önöket, a Kultúrát látják és hallják, hogyha YouTube-on néznek és követnek bennünket, akkor láthatják is, hogy a mai műsorban személyesen fogadunk egy vendéget itt rögtön az elején. Szabó Betty a szerkesztője, Rónai Egon vagyok, az első vendég pedig Szapanos Anett, azaz Annett.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és üdvözlöm én is a hallgatókat, nézőket.
2: Örülök, hogy itt vagy. Mutatok egy könyvet a nézőknek, a hallgatóknak, nem tudom megmutatni, hogy magukra vessenek, hogy csak hallanak minket. Az a címe, hogy Rabmadár, Annett a szerzője, szóval Annett.
3: Így van.
2: De minek az álnév, hogyha vállalod a sajátodat?
3: Ennek egészen egyszerű technikai akó volt. Szerintem az van, hogy Magyarországon nehéz magyar névvel eladni egy könyvet. Különösen akkor, hogyha ilyen kicsit úgymond extra neve van valakinek, mint a Szappanyos, tehát ez egy ilyen, meghallják is, hogy mi van, fura ez az egész, és hosszú is egyébként, úgyhogy így a keresztnevemmel játszottam egy kicsit.
2: Első kötetes, fantasy szerző, nem vékony könyvvel, magyar író, szóval itt vannak hátrányok mondani. De a fantasy az például éppen, hogy előny, mert az most óriási divat.
3: Igen, hát ugye a fantasy mindig is egy divatos és közkedvelt műfaj volt, és hát így a Covid beköszönte után egy kicsivel nagyon-nagyon berobbant a romantasy, és főleg természetesen először az
2: amerikai... Amicsoda robbant be?
3: Romantikus fantasy, kérlek szépen. Tudom, ez egy... engedj meg egy személyes történetet, mikor... tavaly év elején bementem egy könyvesboltba, és néztem ezeket a műfaj táblákat, és láttam kívül, hogy romantasy, és így ez mi a fene ez a romantasy, tök hülyén hangzik, és hogy ez egy romantikus fantasy, kérlek szépen, ennek az a lényege, hogy nagyon-nagyon erős fontossági szerepe van, vagy fontosságot kap a történetben a romantikus szerelmi szál is, és egyébként itt nagyon sokan szoktak így száját húzni meg nevetni, hogy jaj, hát ez biztos valami nyálas hülyeség, de nem, mert ha belegondolunk, egyébként a szerelem, a romantika mindig egy ilyen nagyon erős motiváció tud lenni egy történetben, vagy egy karakterben, és az, hogy a fantasyval együtt ez valami egészen elképesztően addiktív dolgot alkot, meg ad ki, az, hát az tény, mert látjuk, hogy nagyon-nagyon közkedvelt ez a műfaj.
2: És amit te most írtál, ez most ez?
3: Romantasy, igen, én annak szántam, bár néhány nagyon kedves olvasom, első olvasom közölte velem, hogy ez egy picit ilyen dark romantasy, és akkor tudom, itt megint így pislognak a szemek, hogy mi a fene az a dark romantasy. Én sem nagyon tudtam, hogy ez így létezik, ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy egy ilyen sötétebb hangulatú, olykor erőszakos cselekményekkel és eseményekkel kiszínezett.
2: Szóval nem egy gyerekregény.
3: Nem, abszolút nem, és ezt igyekszem is hangsúlyozni a leendő nagyon kedves olvasóknak, hogy kell hozzá egy hát egy ilyen érzelmi strapabíróság és fejlettség, ha elolvassák, és inkább az idősebb olvasóknak ajánlom.
2: Te mióta tudod magadról, hogy tudsz írni?
3: Nem tudom, tudok írni, ezt döntsék majd el az olvasó.
2: Hát itt van egy, nem tudom, 100 oldalas
3: 496
2: könyv.
3: 496,
2: de kiszámolja. 490 oldalas könyv. Tehát azért azt megírtad, azt elolvasta szerkesztő, elolvasta kiadó, azt mondták, hogy ez jó, Annett. Hát
3: akkor igen, tudsz. És meg is döbbentem, mert hogy nem nagyon hittem el, amikor felhívtak a Bookself kiadótól, hogy kiadásra javasolják ezt a könyvet. Hát így pislogtam, mintha lesz a
2: gyorban. Nem hittél magadban?
3: Mondhatjuk. Mondhatjuk ki, írni mindig szerettem, tehát, hogy ötödikes korom óta, az újságíró szakkör óta, amit Magyarosi Sándornak köszönhetünk, azóta én szeretek írni. Komolyabban nem foglalkoztam vele soha, de tavaly volt egy olyan több összetevős élethelyzet, amikor így úgy voltam, hogy én írok egy történetet magamnak tulajdonképpen, és csak annyit tudtam, hogy romantasyt szeretnék olvasni. Még sokat.
2: És akkor most írni is innentől kezdve.
3: Hát most írni is, igazából ez úgy, egész úgy kezdődött, hogy ugye nagyon kevés romantasy szerző van Magyarországon, tehát magyar szerzőkre gondolok. Ott van például Onszáj, vagy Eszes Rita, Szabó Krisztina, akik szuper-szuper romantasy írók. Viszont itt elég szűkös ez a csapat, és nagyon sok külföldi írótól jön be ugye anyag. Viszont itt általában a romantizinknál, meg a fantasyknál is nagyon gyakoriak a sorozatok, ami tök szuper, mert sokáig maradhatunk egy történetben, csak hogy mire a fordítás elérkezik Magyarországra, addig az olyan könyv vagyok, mint én, így agyvérzést kapnak, hogy függővéges egy könyv, és igazából ez volt az egyik motivációm, hogy pont benne voltam több sorozatban is, és olyan mérhetetlenül ideges voltam a függő végek miatt, meg amiatt, hogy sokára jön a folytatás, a következő rész, hogy tudjátok mit, akkor én írok egy történetet magamnak, kifejezetten stand-alone-t, tehát, hogy nem függő véges lezárt történetet, és így indult.
2: És akkor ez véget is ér ez a történet. Itt
3: ez véget ér.
2: A 491. oldalon. Igen. Egy lányról szól, jól gondolom?
3: Igen, ez ugye a romantizikban még megfigyelhető az, hogy általában ilyen nagyon fiatal, 16-17 éves főszereplők vannak, én ezt nem szerettem volna. Nem azért, mert nem szerettem ezeket a történeteket, csak azt akartam, hogy legyen a picit idősebb olvasóknak is egy ilyen kapcsolódási pont a főszereplő karakteremmel, és hát ő raboskodik, 10 éve van egy zsarnok börtönében, nagyon durván bánnak vele, és most nem fogok itt természetesen spoilerezni, de ez a lány, Selin egyébként ez a neve, kiszabadul a börtönből, megszökik, és egy idegen országban, egy tájon, egy másik tájon fog egy picit békére találni, de nem sokáig, mert ott újra az adott országnak a leendő királya tulajdonképpen elfogja, mert azt hiszik, hogy az a vád, amivel őt illették és bezárták, az egy valós vád, de nem az. És akkor innen majd elkezdődik a mindenféle izgalom.
2: Ő egy 20 éves főszereplő?
3: Egész konkrétan 32 éves.
2: 32.
3: Ez onnan jött, hogy amikor elkezdtem, 32 volt, és akkor why not, legyen akkor 32.
2: Magad látod ebben a karakterben?
3: Nyomokban, de nyomokban mindegyik karakteremmel látom magam. Szerintem egy író mindig beleírja magát a karaktereibe egyébként, ha nem akarja, akkor is. Tehát ha csak egy mimika, vagy egy mozdulat, vagy egy szófordulat, biztos, hogy benne vagyunk a karaktereinkben, bár még így nehezen nevezem magam, meg tartom magam így a magyar írói csapatnak a tagjának.
2: Hát van már egy köteted, legyél íróvá sok könyv által. Nyilván ez a cél.
3: Amen.
2: Hát ennyi. Van olyan előképed, akihez tudod magad kötni? Tehát, hogy egy kicsit az volt a kiindulási alap, ahogy ő ír, vagy egy kicsit az volt akár magyar, akár külföldi, ahogy az ő történetei gomolyognak. Van ilyened?
3: Sok olyan történet volt, ami nyomot hagyott bennem. Természetesen a Harry Potter volt az egyik induló pont, de azt gondolom, hogy minden könyvmolynak a Harry Potter, ez egy ilyen alapkő. Ami elindított, vagy hát újra visszahelyezett így az olvasás, meg az írás vonalára, az Rebecca Yarros volt, aki a Negyedik Szárny című sorozatot írta. Ez tett tulajdonképpen egy világsiker ez a sorozat. Egy ilyen sárkányos, katonai iskolás, kicsit szerelmes, kicsit háborús, most nevetgélve beszélek róla, de amúgy tényleg egy félelmetesen jól felépített világgal rendelkezik a sorozat. Nagyon jó fő és side karakterekkel rendelkezik a sorozat, és hát iszonyat cseleménye van. Úgyhogy azt szippantott be, hát nem is az, hogy ilyen mintaként szolgál, de az biztos, hogy az így lökött egyet azon, hogy ez megszülessen.
2: Megvan a következő a fejedben?
3: 80%.
2: Lendületet kaptál?
3: Abszolút, abszolút.
2: Akkor nem is a fejedben, hanem gépben már.
3: Van egy második rész, és ez úgy második rész, hogy alapvetően ebben a világban játszódik, ahol a rabmadár, de más karakterek lesznek, más cselekmény szál lesz majd benne a fontos. És van még 2-3 történet a fejemben, egyet engedj meg, hogy kiemeljek. Édesapámnak, akinek ajánlottam egyébként ezt a könyvet, ilyen partnerim crime volt az én életemben, ő sajnos elhúny, de mindent együtt csináltunk, többek között a fantasy olvasását is. És írogatni is szeretett apa, és elkezdett egy történetet, egy fantasy történetet írni, még füzetbe, tollal, nagyon csúnyán írt, úgyhogy atya úristen, de az az egyik fő célom, hogy azt befejezem, és akkor egy ilyen közös kiadásban bárhogyan, de megjelentessem majd.
2: De most itt van a Rabmadár N.net első kötete. Igen. Gratulálok hozzá.
3: Ez nagyon jó volt hallani, köszönöm.
2: Szappanos Anett a szerző, egy első könyves szerző, de hát az első után már hallják, mindjárt itt a második, lehet, hogy mindjárt itt a harmadik. Hogyha ezt jól viszik, jól olvassák, akkor azt gondolom segít.
3: Hát remélem, nagyon szépen köszönöm.
2: Megjelent már? Vagy csak az első kötet van a kezemben?
3: Megjelent. Az egyik első kötet van a kezedben egyébként. Április 30-a óta lehet online is megvásárolni a Möbius oldalán, illetve nagyon-nagyon sok könyvesboltban is kapható már, és hát brutál érzés volt. Azóta picit többet jár a könyvesboltban, megmondom őszintén, és így nézem, hogy hol van.
2: De ez milyen rossz, látod? Ide az van csak írva, hogy ennet. Ebből nem lehet téged azonosítani.
3: Hát dehogy nem.
2: Hogy jé, hát itt a szerző.
3: Dehogy nem. Aki esetleg használ TikTokot, ami egyébként nagyon fontos közvetítési csatorna ma a magyar olvasási és könyvpiacon, ott ezen a néven vagyok fent, úgyhogy megtaláltak.
2: Hajrá. Rabmadár Ennettől. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a kultúrát. Savanyú Gergely színművész, a Szidosz elnöke a vonalban. Szervusz, örülök, hogy itt vagy.
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
1: Na mostanában sokat fognak téged kérdezni, azt gondolom, a színházi világról, mert hogy a színházi dolgozók szakszervezete ez a Szidosz, és hát nektek azért most van dolgotok, meg véleményformálási lehetőségetek is, itt az egész szakma forrong. Mennyire látjátok ezt, hogy valami alakul?
2: Hát nagyon látjuk, hogy valami alakul, sőt valóban alakul is több minden. Én azt mondom, hogy nagyon komoly, jó értelembe vett zsizsgés indult el a színházi szakmában, a különböző ernyőszervezetek között is. Ennek egy nagyon jó példája az, hogy több háttér szervezet összeállt, és egy nagy koncepciót kívánunk letenni a minisztérium asztalára. Meg persze ezzel együtt jár az is, hogy mi magunk is megpróbáljuk újra pozícionálni a színházi szakszervezet létét, egyáltalán formáját, ugyanis nagyon sokáig ellenállt a kulturális kormányzat, hát nem sokáig a rendszerváltás óta, például annak, hogy legyen egy színházi kamara, nem feltétlenül színész, egy színházi kamara, ami meg tud határozni olyan sarokpontokat, amiket nem lehet átlépni, vagy amilyen keretek között mozognia kéne ennek a szakmának, például meghatározva azt, legegyszerű példa, hogy ki a színész. Mert mostanában, aki egy utcáról besétál egy castingra, és bekerül egy félig meddig fél reality showba, az alá már kírják, hogy színész, na ez nagyon nincs jól így.
1: Hát esetleg még azt írják ki, hogy valamely tévécsatorna sztárja. És hát hogy az ember összeveti azzal, hogy és ugyanabban a filmben szerepel az ismert nagy művész is, és nem ráírták ezt, hanem valóban a celebre, aki benne van a sorozatban. Igen, ez egy nagyon fura dolog. Ebben nagyon nehéz lesz rendet rakni, mert közben meg Tordi Gézától nagyon sokáig és hosszan lehet sorolni azokat az embereket, akik óriási művészek voltak, mindenfajta ezt igazoló papír nélkül.
2: Persze, hát ennek meg kell találni azt a formáját, amiben tudunk dolgozni, vagy amit elkezdhetünk kidolgozni. Senkit nem szabad kirekeszteni. Természetesen, ha a tehetsége megvan, de akkor is kell egy olyan rendszer, ami egyébként a világ nagy részén működik. Tehát az, hogy Magyarországon csak azért, hogy spóroljanak intézmények, vagy akár filmek, teljesen sok esetben alkalmatlan, inkább ezt mondom, sok esetben alkalmatlan embereket szippantanak be erre a pályára, az nem feltétlenül jó. És akkor tisztelet a kivételnek.
1: Jó, hát ezzel mondom, lesz dolgotok, és hát ebben nagyon nehéz is lesz tisztán rendet rakni, de ennek ne kiveselkedtek, kíváncsian várom az eredményét. Itt van a közszínházak és a függetlenek közötti helyzeti különbség, amit szintén nyilván valamilyen módon fel kell oldani, és bár mostanában rengeteget beszélünk a pénzről, de ez sem csak a pénzről szól.
2: Nem csak a pénzről szól, nyilván el kell kezdenünk azon gondolkodni, hogy az államnak meddig terjed a felelőssége, például a jelenlegi magyar színházi rendszer fenntartásában. Mert nyilván az sem túl jó dolog, hogy a függetlenek éhbérért dolgoznak, vagy ha egyáltalán kapnak-e ébért, mert sok esetben tudok olyat, hogy ő maga díszletezik, mármint hogy a színész, aki egyébként létrehozta az előadást, meg ő árulja a jegyet, ő is szedi, majd aztán a saját jelmezeibe bújva pár kollégájával együtt előad valamit, és a bérleti díjat el is vitte már a bevétel. Vagy a kőszínházi struktúra mennyire fenntartható, hiszen az, hogy ennyi színház van, és az állam és az önkormányzatok, mint fenntartó, megszabják azt, hogy mekkora előadásszámban kell működnie ezeknek az intézményeknek, amit természetesen, hogy egy-két igazgató mutassa, hogy ő nagyon is dolgozik, jócskán túl teljesít, ez bizony már megint szakszervezeti térre tereli át a beszélgetésünk vonalát, mert ez a munkavállalók kizsákmányolása, kihasználása, és nem véletlen az, hogy rengeteg színész kollega hagyja ott a kőszínházi rendszert, és ami ennél sokkal súlyosabb, hogy hány műszaki kollega hagyja ott a kőszínházi rendszert, gyakorlatilag utcán lepkehálóval vadásszák már a díszítőket, ami komoly baleset veszélyt okozhat, hiszen a színházi háttérszakmákban dolgozóknak azon túl, hogy a saját szakterületükön nagyon jónak kell lenni, tehát nagyon jó lakatosnak kell lenni, nagyon jó villanyszerelőnek kell lenni, ezen túl egy speciális tudással is rendelkeznie kell, hogy a nagyon jó lakatosságát hogy tudja mondjuk egy nagyon különleges színházi díszlet megalkotásában alkalmazni.
1: Bizony, és hát néha még ötletek is kellenek, mert ugye van egy díszlettervező, de nem ő fogja kivitelezni, tehát hogyan lesz az úgy, ahogyan lennie kell mégis. És nagyon jó, hogy átterelted erre a beszélgetést, mert például június 3-án a Víg Színházban egy nagyszabású jótékonysági gálaestet terveztek rendezni a nehéz helyzetbe került sokszor egészségügyi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatásáért. Tehát itt a színészek a kollégáikért, a kellékesekért, az ügyelőkért, a súgókért, díszítőkért, nem is tudom, a különböző tárakban dolgozókért emelik fel a szavukat és lépnek színpadra.
2: Így van, ez június 3-án lesz, ahogy te is mondtad, a Víg Színházban este 7 órakor, ez már a 9. ilyen gála estünk, és a második a Víg Színházban. Tavaly vittük át ezt a Víg Színházba, és tavaly Teltház mellett sikerült ezt a programot lebonyolítanunk, és 6,5 millió forintot sikerült összegyűjteni, hiszen a Víg Színház az este teljes bevételét átutalja a szakszervezet Segítsünk alapítványa részére. Ez az alapítvány, ami a háttérdolgozók segítését szolgálja. Gyakorlatilag ebből tudunk segélyezni azoknak a kollégáknak, akik valamilyen oknál fogva már nem képesek dolgozni a színházban, de a színház volt az életük.
1: És hát igen, a színház volt az életük, és nyilván ilyen
2: dolgozni a színházban, de a színház volt az életük.

0: hát más nem mondja, Papa Dimitriu Atina jön a trokán lányokkal, Annával és Nórával, tehát hogy ott egy szinte teljes családi felvonulást fogunk látni, de Makranci Zalán fog jönni Szinetár Dórával, vagy az Ágoston testvérek, Ágoston Kati és Ágoston Péter, és az is egy különlegessége lesz ennek az estének, amivel már tavaly megpróbálkoztunk, de idén úgy látszik, hogy egy kicsit jobban vették a mi felszólításunkat a színházigazgatók, tehát a munkáltatók, hogy a színi direktorok is színpadra fognak lépni, mégpedig kerestünk hosszas levéltári kutakodásokkal különböző színházi apró hirdetéseket, ahol különböző műszaki kollégákat kerestek. Na, érdemes lesz azt végighallgatni, hogy az elmúlt mondjuk 100 évben hogy változtak ezek a hirdetések, meg hogy mikkel próbálkoztak a különböző színházak.
1: Meg hát micsoda munkakörök voltak, és mik maradtak belőlük. Érdekes, június 3-a Vígszínház, van fővédnöke az eseménynek, Budapest főpolgármestere Karácsony Gergely, van háziasszonya Peller Anna, és van rendezője is, igaz?
0: Így van, Peller Károly lesz a rendezője.
1: Na ez nem is családi valam, látod?
0: Hát nem, éppen hogy nem. Ők nem rokonok, maximum névrokonok Peller Annával.
1: Soha nem fogják lemosni magukról, ezt ők is tudják már szerintem hosszú évek óta.
0: Hálásak vagyunk, mert az Anna tavaly is elvállalta, és egy óriási show csapott, tehát ő rendkívül jó, hát showwoman, talán ez a jó kifejezés rá, és valóban a fővárosi önkormányzat mellénk állt, Karácsony Gergely főpolgármester tavaly is elvállalta már a fővédnökséget, idén pedig már el is tud jönni, legalábbis jelenlegi információink szerint. Tavaly még a fővédnökeink sorában köszönhettük a kulturális kormányzatot is, ez most nem azért van, mert nem kértük volna őket föl, hanem pontosabban azért van, mert nem kértük őket föl, mert nem tudtuk még, hogy kit kell felkérni, amikor a rendezvényt elkezdtük szervezni, de biztos vagyok benne, hogy a kulturális kormányzatot is képviselni fogja valaki, és tudom azt, hogy mellénk fognak állni. Szóval egy nagy-nagy összefogás, az egész szakma összefog a háttérdolgozókért, ez fog történni június 3-án.
1: Jegyek a Vígszínházban, meg online a szokásos módon, gondolom. A Szídosz elnökét hallották, Savanyú Gergelyt, akivel ugye arról beszélgettünk, hogy milyen állapotban van a szakma és a benne dolgozókat mi foglalkoztatja, meg erről a bizonyos jótékonysági gálaestről június 3-án. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm, szia!
1: Szia!

0: írjad, ha jó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt, annyit sugott kegyelem.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: 30 napos mesekihívás, bármit is jelentsen ez, hogy ez mit jelent, ezt mindjárt meg fogjuk tudni. A Libri Mini, a könyvkereskedő cég gyermekirodalmat célzó programjáról beszélünk, és hát a Libri nemzetközi kommunikációs igazgatójával tesszük ezt, Ludwig Orsolyával. Szervusz, Orsi!
3: Szia!
2: És hát oké, mesekihívás, de hát ehhez kell gyerek, aki szívesen fogadja, és kell szülő, aki megosztja a gyerekkel ezeket a meséket. Tehát oda kell ülni a gyerekhez, és bizony mesélni. 30 napon át, minden nap?
3: Nem 30 napon át, 365 napon át egy évben.
2: Na jó, hát persze ez igaz, de az nem a kihívás, hanem a józan észrésze.
3: Így pontosan, és én még hadd húzzam be ebbe a csapatba a nagyszülőket is. De persze, most azért erről a 30 napos kihívásról beszélgessünk, amit most május közepén indított a Libri Mini. Valójában kezdcsinálónak szánjuk, minden nap egy másik meséből adunk egy kis beleolvasó részletet a weboldalán az akciónak, és azt reméljük, hogy ezzel egy kicsit szélesítjük is esetleg a spektrumot, hogy milyen történeteket kínálunk a gyerekeknek, miket olvasunk nekik. Szerintem egy rakás olyan történet lesz, amit még a felnőttek is nagyon fognak élvezni. Úgyhogy a kihívásunk erről szól, hogy tessék csatlakozni, és ezen a 30 napon keresztül minden nap kíváncsian várni, hogy aznap éppen milyen történetbe kapunk beleolvasót, és aztán olvassuk is el a gyerekekkel.
2: Milyen jó lenne, ha ez nekünk felnőtteknek lenne kedvünk. Azért is gondolom, mert hogy ez azért a gyereknél úgy működik, hogy ne ezt meséld apa, hanem azt, amit, és akkor megnevezi a két nappal ezelőtt itt, ami a gyerek szerint szöget ütött a fejében, és ezek szerint ez az a könyv, amit vegyek meg neki. Vagy ilyen hangulatú dolgokat szeretne a gyerek hallgatni, tehát úgy megismerjük ilyeneken a gyerekeket, mint sehogy máshogy.
3: Így bizony, és megismerhetjük esetleg azokat a problémákat is, amiket ők még nem tudnak elmesélni. Ugye itt mindenki ismeri azt a kérdés-válasz kapcsolatot, hogy mi volt az oviban, mi volt a suliban, semmi. De ha
2: igen,
3: esetleg...
2: Pontosan.
3: Ugye? Tehát a semmi bővebben, semmi. De a történetek által, hogy mire kérdez vissza az a gyerek, esetleg milyen részletre kapja föl a fejét. Itt azért akár egymás cikizése, mini bántalmazása is előjöhet, vagy kiderülhet, hogy szoronga a gyerek, mert hogy nem olyan ügyes mondjuk a tornaórán, vagy nagyon sok téma előfordulhat, ami a kicsiket vagy a fiatalokat foglalkoztatja, de még nem tudnak róla beszélni, nem tudják, hogy hogyan fogalmazzák meg az ő kis problémájukat. Esetleg azt látják a szülőn, hogy este már fáradt, már türelmetlen, nincs olyan figyelme, akkor el is megy a kedvük, mert hogy tényleg nehéz megfogalmazni bizonyos kérdéseket, bizonyos problémákat, és akkor ezek úgy elúsznak, ezek a gondok, esetleg el is mélyülnek, lehet belőle aztán igazán nagy probléma is. Tehát, hogy ezt mind szerintem, vagy nagyon nagy mértékben meg lehet előzni azzal, hogyha töltünk időt a gyerekekkel, és ilyen formában is, hogy nem magukról kell beszéljenek, hanem mondjuk a kismackóról, hanem a ilyen-olyan mesehősről, és akkor meg lehet azt nézni, hogy na velük mi történt, és azt a problémát hogyan oldották meg. Hadd hozzak be egy statisztikai adatot, rettenetesen ijesztő, mégpedig egy olyan adat, hogy átlagosan egy kiskorú gyerekkel a szülei 7 percet beszélgetnek egy nap, ami ijesztő, mert ebben nyilván benne van az is, aki rengeteget beszél a gyerekével, és tényleg oda tud fordulni, esetleg egy főállású édesanya esetében, de hát ez azt jelenti, hogy nagyon sok olyan gyerek van, akivel valójában egyáltalán nem is beszélgetnek. És ott azért ez egy hát, hogy mondjam, táptalaja annak, hogy fiatal felnőtt, meg felnőtt korábban komoly problémái legyenek annak a gyereknek. Úgyhogy a történeteket erre is kihasználhatjuk, hogy saját magunkat is emlékeztessük rá, hogy több időt kell fordítani, és mégpedig teljes figyelemmel kell fordítani a gyerekek felé. Ebben egy ilyen közös olvasás az nagyon sokat tud segíteni. És ismét el kell mondanom azt, amit már számtalanszor hallottál, vagy hallottak a kedves hallgatók is tőlem, hogy az, hogy olvasunk esti mesét, az a feladatnak még csak az első része, és ugyanolyan fontos a feladat második része, mégpedig az, hogy lássanak minket olvasni a gyerekek saját könyvet, és lássák azt a példát, hogy az olvasás az ember napjainak a része.
2: De Orsi, én azt hiszem, hogy az, aki rendszeresen olvas a gyereknek könyvet, ő maga is olvasó is. Talán ez a dolog így egy kicsit könnyebb, hogy mi magunk a saját igényeink szerint próbáljuk nevelni a gyereket, tehát feltételezzük, hogy ő is azzá válik. És hát ha olvasunk sokat, akkor így lesz.
3: A kutatások azért azt mutatják, hogy sajnos nem feltétlen igaz ez, tehát hogy van egy nagyon nagy olyan réteg, vagy egy olyan számú szülő, nagyszülő, aki odáig még eljut, hogy az esti mesének jelentősége van, és akkor vagy a könyvből, vagy diavetítőről, vagy valamilyen formában mesél, de amikor eljut a gyerek oda, hogy már ugye egyedül is olvashat, mondjuk ilyen 6-7-8 éves korában, akkor elkopik ez az együttolvasás. Már azt mondja, hogy na fiam, te is itt a könyvből
2: tudsz már olvasni, hát csináld.
3: Tudsz már olvasni, csináld. És akkor elmarad, és ő maga pedig időhíján, vagy azért, mert sokkal könnyebb más platformokat fogyasztani, legyen itt szó Netflixről, sorozatnézésről, bármilyen más streaming szolgáltatásról, vagy csak a social media platformoknak a pörgetéséről. Tehát nagyon sok minden el tudja terelni a figyelmünket, és hát nem kárhoztatok mindenkit, tehát nyilván a hétköznapok tevékenységei is elképesztő figyelmet, időt igényelnek tőlünk, de ebben érdemes szerintem tudatosnak lenni, hogy olvassunk, együtt olvassunk, lássanak minket olvasni, és amikor már tud a gyerek együtt olvasni, vagy egyedül olvasni, akkor is legyenek azért olyan könyvek, amiket együtt olvasunk, vagy mi olvasunk föl nekik. Nálunk a kislányommal abszolút így volt, hogy voltak olyan könyvek, amiket ő egyedül, volt olyan könyv, amit a nagypapájával, és abba én például bele se olvashattam, tehát hogyha őt nem találkozott mondjuk. Hát mérsékelten titkos, mert egy kutyás sorozatot olvastak végig, tehát olyan óriási titkok nem voltak benne, de azt csak a nagypapával lehetett olvasni, akkor is, hogyha mondjuk 2 hétig nem találkoztak. És akkor voltak persze olyanok, amiket meg velem lehetett olvasni, és ennek megvan ám a varázsa. Hát tényleg ez olyan klassz volt ez a kiskutyás sorozat is, amit említettem, hogy édesapámtól akkor ezt kapta a lányom karácsonyra, akkor a sorozat következő részét a névnapjára, és így tovább, és akkor mindig várta, és akkor együtt örültek neki, és olvasták.
2: Na nézzük viszont most azt, hogy mi az, amit ti ajánlotok most ebben a kampányban olvasásra méltónak. Nektek is vannak ehhez ajánlataitok, látom itt Vörös Sándort, vagy éppen, hogy egy kortársról is beszéljünk, Egressy Zoltánt is, Piszke papát. Szóval vannak olyan könyvek, amikhez simán hozzáférünk bármelyik könyvesboltban, online vagy személyesen is, és lehet vinni.
3: Abszolút, és hát nyilván ugye 30 napos kihívásról beszélünk, tehát 30 olyan mesét találnak majd az érdeklődők a weboldalon, ami az ajánlásunknak része. Néhányat kiemeltünk, és ráadásul olyanokat emeltünk ki, olyan szerzőket, akiknek gyermekkönyvük és felnőtt könyvük is van, és például lehet azt mondani a gyereknek, hogy na, akkor együtt olvassuk a Piszke papát, és aztán amikor egy fejezet után most te olvasod tovább mondjuk a madárkás meséknek a következő részét, akkor én meg melletted ülve olvasom mondjuk Egressy Zoltántól a 2-esével a lépcsőn című kortárs
2: Az novellás kötet, ugye?
3: Igen, az egy novellás kötet, ráadásul ez pont, hogy novellás kötet nagyon szépen illeszkedhet időben is a mesekönyvhöz, tehát körülbelül tényleg ezt a 20-30 percet akkor ott egymás mellett tudjuk olvasni. Szerintem ez így könnyen beilleszthető a hétköznapokba is, hogy este tényleg egy közös piszkepapa után még van egy saját piszkepapa, és a szülőnek meg a novellás kötetből egy, és ugye a piszkepapát, akkor most már jó sokszor kimondtuk a nevét, tehát ez egy sorozat, mi most a madárkás meséket emeltük ki, vagy ebből lesz majd ajánló, de hát azért ez egy sorozat, tehát vannak tengeres mesék, házi kedvencekről vannak mesék, ott van az eredeti piszkepapa mesé is.
2: És hát Egressy szóval remekül ír, úgyhogy gyereknek, felnőttnek egyaránt ajánlható. Abszolút.
3: Igen. Ez alapvetően el lehet mondani, hogy aki jól ír, az jól ír, bármit is ír. Ugye van az a mondás, Csukás Istvánnak a mondása, hogy gyerekkönyvet ugyanúgy kell írni, mint felnőtt könyvet, csak még sokkal jobban. Ez azt jelenti, hogy ha valaki jól tud gyerekkönyvet írni, akkor nyilván a felnőtt könyvvel sem lesz baja. Ez jutott eszembe hirtelen, hogy a Libri Irodalmi díjas szerzőnk mondta azt, hogy most ő arra fog vetemedni, hogy felnőtt könyvet ír, de hát nyilván Marék Veronikáról van szó, ő most erre vetemedik a nagyon sok csodálatos gyermekkönyv után. Kíváncsian várjuk, hogy mi az, ami majd nekünk szól.
2: Egyébként pedig az sem igaz, hogy csak magyar szerzőktől magyar alapanyagot érdemes olvasni a gyereknek. Van egy olyan nézet persze, hogy Benedek Elek népmeséitől kezdve Vörös Sándor versein keresztül haladva, ugye piszkepapáig eljutva, azért van itt rengeteg magyar alapanyag, de hát az is magyar alapanyag, amit lefordítottak nagyon tehetséges, kiváló fordítók mondjuk angolból.
3: Persze, és szerintem fontos is az, hogy a gyerekeknek színes választékot mutassunk. Tehát mindenkinél más az érdeklődés. És amit még én észrevettem a saját gyerekeimen, hogy a bizonyos időközönként jelentősen megváltozik az érdeklődésük. És a ilyen változás időpontokban nagyon észnél kell lenni, mert ugye mondjuk ismer egy tematikát, példakedvéért maradjunk ennél a kutyusos könyvnél, vagy kutyusos sorozatnál, amit említettem, és ez tényleg, tehát, hogy rongyosra olvasták ezeket a könyveket, és nagyon-nagyon ment, és akkor gondoltuk, hogy na hát itt akkor jöhet a következő kutyusos könyv is, mire aztán már egyáltalán nem volt nyitott a gyerek, és akkor azt lehetett gondolni, hogy na hát mi van, nem szeret olvasni, vagy akkor most már nem érdeklik a történetek. És csak annyi történt, hogy kinőtte azt a tematikát, és meg kellett találni a másikat, ami után elkezdte.
2: Egyik hétről a másikra. Igen, ezt én is tapasztalom a lányomnál. Igen.
3: Igen, és akkor tényleg addig kell keresni, amíg újra megtaláljuk. Ez nekem abszolút meggyőződésem, hogy aki azt mondja, hogy nem szeret olvasni, valójában még csak nem találta meg, hogy mit szeret olvasni, és ez felnőttekre ugyanúgy igaz, mint gyerekekre, csak mondjuk lehet, hogy felnőtt korban már kevésbé dinamikusan változik az ízlés, de hát simán lehet, hogy valaki felfedez valami újdonságot, saját magamból kiindulva. Én a karácsonyi szünetben felfedeztem magamnak a hangos könyveket, és most falom, mondjuk így, ezt a formátumot.
2: De az csalás?
3: Is.
2: Mert hogy ott nem olvasol, ott hallgatod csupán.
3: Nem csalás. Olyan szempontból picit csalás, hogy ugye ha nem olvasom a papírkönyvet, akkor azért másra is tudok figyelni. Én mondjuk főzni szoktam mellette, meg egy új hobbimnak hódolok, hogy kötögetek. Ezt most lehet, hogy nagyon nagymamásan hangzik, de végül is nagymama vagyok, tehát belefér.
2: Nagymama vagy?
3: Igen.
2: Baszta. Gratulálok.
3: Köszönöm szépen.
2: Na, szóval.
3: Na, szóval, hogy vannak ilyen ízlésbeli változások, és ezeket így figyelemmel szerintem meg lehet találni. És hát azért hozok én még néhány olyan ajánlást, hogy mi az, amit a gyerekkel együtt lehet olvasni. J.K. Rowlingnak nyilván nem kell bemutatni a Harry Potter sorozatát, vagy a karácsonyi malacot, de azt nem tudom, hogy hányan tudják, hogy ő neki felnőtt könyvei is vannak. Például ott volt az első, az átmeneti üresedés című hát társadalmi kérdéseket feszegető könyve, de álnéven Robert Gilbright álnéven, ő komoly klasszikus krimiket ír, ami tényleg tehát teljesen hozza az angol klasszikus kriminek minden mutatóját, minden izgalmát. Én nagyon tudom ajánlani, hogy Robert Gilbrightot olvassunk a gyerekeknek, vagy Harry Pottert olvassuk, bocsánat, mellettük, a gyerekek mellett mi olvassunk Cormoran Strike magánnyomozó eseteket.
2: Hasonlóan, egy kis krimi, tessék.
3: Egy kis krimi, de hozok még egy ilyen krimi szerzőt, akinél tényleg azt gondoltam, hogy úristen, ő ír gyerekeknek? Hát Jo Nesbøről van szó, vagy Jo Nesbøről, a sötét skandináv krimi abszolút királya, és az először megláttam a gyerekkönyv, hogy Jézus Mária, de hát Dr. Proctor Pukipora sorozat, hát valami elképesztően vicces, kisfiúknak szerintem igazán vicces, és aztán vissza fogjuk hallani a vicces mondásokat majd, amikor egymásnak dobálják.
2: Semmi, de majd amikor az óvónő behíve miatt.
3: Azt kell mondani, hogy te legalább olvasunk a gyerekkel, tehát, hogy és szórakoztatja, és újra fogja kérni ezeket.
2: A doktor proktorok hány éves kortól ajánlottak?
3: Fú, ezen most megfogtál, mert az én fiam is nagyon szerette, de nem emlékszem már, hogy pontosan hány éves volt, amikor ez nekünk a téma volt, de már iskolás volt.
2: Tehát hát már, úgy egy már fokkal iskolás. Könnyebb, ő legalább tudja már, hogy nem mindent kell kimondani azonnal.
3: Igen, hát mondjuk azért kimondták így is, de nem baj, szerintem azért vicces volt. De azt megint csak nem tudom, hogy Berg Juditról tudja-e valaki, hogy amellett, hogy a lengemeséket írta, a Rumini sorozatot írta, a három kis dínónak a történeteit neki köszönhetjük, de van neki is egy krimie, a Möbius akta, és ráadásul egy fantasztikusan izgalmas krimi. Judittal ráadásul lehet találkozni szerintem Budapesten, Magyarország szerte mindenféle könyvfesztiválokon, író-olvasó találkozókon, tehát érdemes majd rákérdezni a rumini kérdések, a rumini világalkotás mellett arra is, hogy na, akkor mikor várhatjuk majd a következő krimiét, és egy fantasztikusan izgalmas pszichológiai kérdéseket fejtegető könyvet köszönhetünk neki, ez a Möbius akta.
2: Na jó, hát a lényeg az, hogy kihívás vagy sem, de olvasás, olvasás és olvasás. Mi mindig ezt ajánljuk, és hát itt van a Libri Mininek a 30 napos kihívása, amivel kezdtük, és ami igazán arról szól, hogy legalább ebben a 30 napban próbáljunk meg minden nap mesét olvasni, és aztán, ha rászoktunk, talán úgy is megy tovább ennélkül.
3: Akkor úgy is megy. Uh-huh. A Libri Mininek most már van egy saját Facebook csoportja is, ezt javaslom, hogy nézzék meg a szülők, nagyszülők, mert itt állandóan lesznek újabb és újabb ajánlatok, ahol egy kis betekintést is kaphatnak az adott történetbe, könyvbe, és talán könnyebb akkor megtalálni a következő kedvencet.
2: Orsi, köszönöm szépen. Ludwig Orsaját hallották, a Libri Nemzetközi Kommunikációs Igazgatóját, hogy gyerekeknek és felnőtteknek mit ajánl ezen a héten. Például a Libri Minit kattintsák és nézzék meg, hogy ott mik vannak. Orsi, köszönöm még egyszer.
3: Én nagyon köszönöm. Szia.
2: Köszönöm a kedves hallgatóknak is a figyelmet, ez volt mára a Kultúra, jövünk holnap is, a mai műsor Szabó Betti szerkesztette, én pedig Róna Jégon vagyok. Viszonthallásra!
1: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarnokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
3: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
4: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
6: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
7: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
6: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Alig fél órás megbeszélés zajlott Orbán Anita külügyminiszter és az orosz nagykövet között. Kuba kifogyott az energiahordozókból, az orosz hadsereg 650 drónt lőtt ki Ukrajnára. Egyre több felhő érkezik nyugatról, 17-22 fok van. Köszöntöm Önöket, a Spirit FM legfrissebb híreit hallják május 14-én 18 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Németh László. Csütörtök dél körül szűk fél óra után távozott Jevgenyi Sztanyiszlavov orosz nagykövet a külügyminisztériumból, írja a Telex. Magyar Péter szerdán közölte, hogy Orbán Anita külügyminiszter csütörtök délelőtre bekérette Oroszország nagykövetét, a Kárpát-alját is elérő szerdai orosz dróntámadás miatt. Magyar emellett a külügyminiszter korábbi nyilatkozatához hasonlóan a kormány nevében mélységesen elítélte a támadást. Orbán Anita a megbeszélés után azt mondta, Magyar Magyarországnak elfogadhatatlan Kárpátalja támadása, és Oroszországnak mindent meg kell tennie a mielőbbi tűzszünetért.
9: A NAV 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést, hogy javítsa SIA bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A módosítások, javítások elvégzésére, majd a dokumentum benyújtására még 6 nap áll rendelkezésre. Május 20-áig lehet az 1+1%-os felajánlásokat is megtenni. Kulcsár Krisztián lesz a sportért felelős államtitkár, tudta meg a Nemzeti Sport. A korábbi világbajnok párbaj törvívó, a Magyar Olimpiai Bizottság egykori elnöke már a választás előtt a Tiszapárt sportszakértőjeként szerepelt, majd Budafok-Budatétényben országgyűlési képviselőnek is megválasztották. A sport az új kormány struktúrában a Pósfai Gábor vezette belügyminisztériumhoz kerül, miután eddig a Honvédelmi Minisztérium keretében működött az ágazat államtitkársága. Múlt éjszaka is folytatódtak az Ukrajna elleni légitámadások, olvasható az MT-n. Az orosz hadsereg fél száznál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be. Főként Kijevet és környékét támadták. Egy ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Több civil infrastrukturális létesítmény és lakóház megrongálódott. Az orosz légvédelem 36 ukrán drónt fogott el és semmisített meg. A támadások miatt átmenetileg korlátozták Csebokszari és Kazany repülőterén forgalmát.
8: Kuba teljesen kifogyott a dízel és fűtőolajból, jelentette be Vicente de la Olevi, az ország energiaügyi minisztere. Az állami médiának adott interjújában a tárcavezető azt mondta, hogy korlátozott mennyiségű gáz áll rendelkezésre, de Kuba energiaellátása kritikus állapotban van amiatt, hogy az Egyesült Államok olajblokád alá vonta a szigetországot. A Reuters hírügynökség jelentése szerint szerdán kisebb tüntetések voltak az áramkimaradások miatt a fővárosban, Havana. Az Egyesült Államok ezen a héten megismételte azt az ajánlatát, hogy 100 millió dollár segélyt küld az országnak, ha a kommunista rezsim érdemi reformokat hajt végre.
9: Az MT írta meg, hogy Shakira, Madonna és a BTS fellép az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő labdarúgó világbajnokság július 19-én esedékes döntőjének szünetében. A Nemzetközi Szövetség szerdán jelentette be, hogy a két popstár, a 49 éves Shakira és a 67 éves Madonna mellett a dél-koreai együttes szórakoztatja majd az East Rutherford MetLife stadion közönségét. A rövid koncert jótékony célokat is szolgál majd, ugyanis a közvetítésekből befolyó összegből 100 millió dollárt világszerte különféle futballképzésekre fordít a FIFA.
8: Először a nyugati tájakon, majd később keleten is előfordulhat záporzivatar. Az időjárás változékony jellege megmaradt pénteken is. Az északnyugati szél sok helyen erős. Hajnalban 3-11, holnap délután 20-26 fokra számítunk.
10: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
12: Üdvözletem! Gyönyörű csütörtököt kívánok mindenkinek. Ahogy tegnap megígértük, itt vagyunk ismét Csintalan Sándorral.
13: Jó napot, magyarok!
12: Igen, jó mikrofon az néha segít, és még hogyha a pohár is felborul, akkor az anyagi kár jelentős.
13: Ó, Istenem, milyen kreatív vagyok!
12: Na, megúsztuk, és Lánci Rihárddal.
14: Üdvözlök mindenkit!
12: És hát Boros Tamás ugye továbbra is munkaügyben van elfoglalva, nem itt, ezért ülök én a magas székben, ami az tegnap kiderült. Hát köszöntelek titeket is. Hol is maradtunk abban, mennyi témánk van? A persze. Mondom is akkor a provokatív állítást, ami úgy hangzik, hogy botrány, hogy a Tisza párt Buthára akarja bízni a nemzetbiztonságot. Na most, aki nem annyira követi az eseményeket, akkor most szerintem néz, hogy Dévényi még annál is jobban megbolondult, mint eddig, mert hogy miért akarná milyen Buthára meg, hogy mi azzal a baj, hogy ilyen nyugodt lesz a nemzetbiztonság, ugye? Szemlélődő, már mondjuk az alap, ugye? Hát megpróbálom összefoglalni, nem egyszerű ez a história.
13: Kíváncsian figyellek.
12: Hogy botrány,
13: hát... Hogy fogod összefoglalni?
12: Szóval ugye az átlátszó jelent meg. Felolvasom a lígyét is a cikknek, abból azért, mert sok minden kiderül, azt mondja, az átlátszóhoz eljutott bírósági dokumentumok tanúsága szerint MT, alias Butha, a sértett számítógépéről származó szexképekkel zsarolt meg valakit, váltságdíjat kért és kapott azért, hogy ezeket ne hozza nyilvánosságra az interneten, és emiatt jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Butha, ha valaki már elfelejtette volna itt a győzelmi mámorban, ugye ő volt az egyik érintettje ennek a bizonyos lehallgatási és kém és titkosszolgálati botránynak, ami, hát most már nem tudom, hogy miről szólt, mert ez egy kicsit bekavar ez az egész, de akkor még úgy tudtuk, hogy arról szól, hogy a Tisza párta dolgozik, ha nem is a titkosszolgálat, de a titkosszolgálat mellé szervezett Rogáni féltitkosszolgálati akármi alakulat, az se volt ott egyértelmű, de szerintem most már így megvan a történet. Ugye a Gundalf tűnt még fel ebben, biztosan emlékeznek, hiszen utána színpadra is állt, a Buthát őt így nem láthattuk. Na most az átlátszó azt írta, hogy úgy tudjuk, hogy a Tisza pártból az elmúlt két évben több tucat önkéntest és stábtagot eltávolítottak a Butha által prezentált kémgyanúk alapján. Most pedig fontos pozíciót szánnak neki a belügyminisztériumban, ahol szenzitív adatokhoz férne hozzá. A rovat múltú informatikus, ezt írta az átlátszó. És én ugye értelemszerűen elolvastam ezt a cikket, rá volt bízva ugye a kiberbiztonság, és ennek kapcsán ő tudott olyan hatást elérni a párton belül, hogy valakire azt mondják, hogy hát ő gyanús lehet, mert ilyen meg olyan dolgai vannak a digitális térben, és hogy talán visszajött ezzel, vagy talán nem. Ezt se tudjuk pontosan, és még a cikk arról is szól, hogy hát nem egészen egészséges volt az a viszonya, hogy ők a Tisza párt munkatársnőivel kapcsolatban gondolkodott. Ennél se tudunk pontosabbat, de hogy volt egy ilyen szála is, hogy épp lett volna egy párton belüli vizsgálat arra, hogy esetleg az egyik aktivista hölggyel Butha nem úgy viselkedett, ahogy az illendő lett volna. Azért muszáj ilyen bénán fogalmaznom, mert nagyon homályos a történet, de hogy ezt aztán maga a hacker ügy elsodorta. És az lett itt a fejlemény, hogy Stumpf András kollégám felrakta az oldalára, ugye, hogy hát igen, itt azért ez elég súlyos meg, és a Magyar Péter pedig, aki nem tudom, szerintem legalább 50 darab példányban létezik, tehát hogy klónjai lehetnek, mert egyszerűen nem tudom, hogy fér bele, nem, hogy kormányt alakítasz, és ez nem ilyen benyalús dicséret, hanem egyszerűen tényleg nem ért, nem tudom felfogni. Hogy kormányt alakítasz, itt vagy, ott vagy, amott vagy, és közben még hozzászólsz ilyen cikkekhez is, bejegyzésekhez is.
13: Na és mit mondott, azt nem olvastam.
12: No, tehát Stumpf felrakta ezt, hogy hát ez nagyon gáz, ha így van. Magyar Péter azt írta, mondjuk egy szó sem igaz belőle, de számít az, pont. Erre Stumpf András visszakérdezett, miniszterelnök úr, én jogerős ítéletet látok ebben a cikkben, de ha nem igaz, az hírértékű. Kihez fordulhatok, aki képbe helyez az igazságról, hogy aztán képbe helyezhessem az olvasókat? Magyar Péter erre is válaszolt. Sajnos szerencsére nem ismerem a Tisza mind az 50 ezer önkéntesének életét 20 évre visszamenően, de soha senki nem akarta az illetőt semmilyen kormányzati pozícióba elhelyezni. És abból sem igaz semmi, amit a közösségünkben történtekről írnak. És most itt le is zártam ezt a fantasztikus oknyomozó sztorit. Mire Stumpf kollega annyit válaszolt? Ha nem lesz belőle kormányzati szereplő, az minden esetre megnyugtató. Köszönöm a gyors választ.
13: Az a helyzet, hogy...
12: Richard megnyugodott. Jó.
13: Az a helyzet, hogy én mindenek előtt abban gondolkodom ezzel összefüggésben, mert nem értem én se az egészet, tehát értelemszerű miatt. Annak mindenképpen örülök viszont, hogy az a sajtó és az a nyilvánosság, amiben mondjuk például az átlátszó is dolgozik, azért az érzékenységét, meg ezt az utóbbi néhány napot nem azzal töltötte, hogy a másnaposságából kigyógyuljon. Én akarnám tudni, és megnyugtató lenne, hogyha ez az egész história a választási előtti időszakról, tehát hogy itt kikavart be kit, hogy az alkotmányvédelmi hivatal dolgozott-e a Tiszára, vagy nem. Voltak-e olyan megrendelések és olyan akciók, amelyek azt igazolnák, hogy igen, meg örülnék, ha kiderülni, hogy mégse. Tehát egyszerűen csak a tisztátlátásomat követelem mindenkitől. Önmagában az, hogy hogy hologramként működik-e Magyar Péter, mondjuk attól sem vagyok boldog, mert azért nem hologrammal, hanem mondjuk valóságos politikai entitásokkal óhajtanék kommunikálni, és tőlük szeretnék híreket kapni. És hogyha Magyar Péter ad ki egy nyilatkozatot, vagy nyilvánul meg, akkor szeretném tudni, hogy ő tényleg Magyar Péter-e. Magyar Péter nevében nekem ne osztogasson senki semmilyen észt, semmikor. Legyen annak neve. Akár egy intézmény, akár egy természetes személy.
14: De azt gondolod, hogy nem Magyar Péter válaszolt a Stumpf Andrásnak?
13: Hát figyelj, de én nekem, én nem tudom azért, már bocsánat, kérek, ilyen nyeglő leszek, a hülyék az utca másik oldalán laknak, tehát 50 példányban az ember nem tud regnálni egyszerűen
12: képtelenség. Ezt csak én mondtam.
13: Nem, én magamról beszéltem. De ez rendben, elvileg rendben van, meg mondjuk egy ellenzéki szituációban még úgy, ahogy egyébként rendben is van. Illetőleg ugyanúgy nincsen rendben, mint ahogy egyébként Magyar Péter mit mondott a parlamenti arszpolitikájában?
12: Mit?
13: Hogy micsoda botrány az, amit csinált az Ág Péter. Uh-huh. Megvan?
12: Igen.
13: Ugye elindult egy Magyar Péter nevű figura. Uh-huh. Egyébként sokan többféleképpen önkormányzati szinteken is csinálnak ilyet is, meg polgármestert, meg fiát, és a többi, és a többi. Tehát egyetértek Magyar Péter miniszterelnökkel, mint ahogy azt is javaslom ennek a szerencsétlen korrupt politikai személyiségnek, a Radics Bélának, hogy tisztelje már meg a Radics Béla emléket azzal, hogy valami betűt odat tesz már, hogy nehogy már félre.
12: Ezt már többen is kérték, úgyhogy azóta veled pont mi beszéltünk erről, nem? Itt, nem? Nem veled beszélgettünk erről, és akkor mondtuk, hogy legyen F, tehát hogy Radics Fidesz Béla, és úgy látom, hogy néhány helyen, már nem ő használja, de elkezdték így használni. Én érteni vélem, sőt értem is azt gondolom, amit mondasz, hogy egy miniszterelnök egy ilyen súlyú témában ne egy hozzászólásban nyilatkozzon meg, mert annak mégiscsak más az ereje, hogyha ő miniszterelnökként azt mondja, hogy ez is ez a párt, és szó sincs róla, hogy, és ezt nem a Facebook valóságban, hanem a való valóságban teszi. Abszolút értem. Még egyet is értek, de szerintem mi már boomerek vagyunk, és azt hiszem, hogy tényleg el kell kezdenünk hozzászokni, hogy ez az influencer politizálás, ez marad.
13: Pista, én marad vagy nem marad? Te tudod, hogy most mit mondanék. Ma tök minden, nem érdekel, hogy marad-e vagy nem marad. Egyébként lesz ennek ára. Lehet itten influencerkedni korba szájba, de azért, ha a valóság bekopog, már pedig beszokott kopogni, akár bár mindenki a valóságra hivatkozik. És azt gondolják, hogy az végtelenségig lehet hajlítgatni. Hát egyáltalán nem. Szóval jó, ha influencerkedjek felőlem, én nem vagyok miniszterelnök, azt csinál, amit akar. De azért az, hogy egy hologram, hát nyilván nem. Szerintem lehet, hogy azt se tudja, miről van szó, hát annyi dolga van, hogy meg fog szakadni. Tehát megeszem a fülem, vagy most még így az elején reménykedem, hogy tudja a Magyar Péter, hogy ez a sztori micsoda.
12: Szerintem igen, tehát hogy ez
13: vagy igen,
12: azok
13: vagy
12: alapján, nem. Amit az átlátszó leírt, azért ez elég hangos ügy lehetett a Tisza párton belül. Lehet, hogy nem tudom, kinek van igaza, mert ugye amikor egy állítás és egy másik állítás egymással szemben, akkor nehéz ilyen szempontból, de ha csak a nagy része, a fele, tizedetök, mindegy, mennyi igaz abból, amit az átlátszó leírt, és az úgy történt, akkor egyértelmű, hogy tudnia kellett.
13: Azért mellékesen szeretném megérni, a nyilas és kommunista házmesterek világában és Magyarországán űrült komoly biztonsági kockázatokat jelent és kihívásokat jelent egyébként egy politikai intézmény felépítésével, különös tekintettel arra, hogyha most azzal kalkulálunk, hogy jelen állás szerint 10 millióan szavaztak a Tiszára. Ugye kiérződik a hangomból a gúny.
14: Uh-huh. Itt ugye ebben a cikkben, ugye beszélnek egy jogerős ítéletről. Ha hihetünk az átlátszónak és miért ne tennénk, az egy tény, hogy van egy bírósági ítélet a fennemlített informatikussal szemben. A másikról nem tudjuk pontosan egyébként, hogy mi is történt a párton belül, a Tiszán belül, mert ugye ezt az átlátszó írja, hogy volt egy ilyen ügy. Ugye a Magyar Péter meg cáfolja ebbe a kommentbe, hogy nem történt ilyen. Bár Sándor szerint ugye nem Magyar Péter írta ezt a kommentet, de hát majd
15: kiderül, gondolom.
12: Nem azt mondta Sándor. Nem lehet tudni.
15: Azt mondta, hogy ő megeszi a kalapját. Engem se Orbán a kalapját.
12: Azt szerintem ezt Magyar Péter ezt csinálja, de engem se Orbán Viktor tiltott le.
15: Hát az biztos.
13: Jó, igen, de az a nagybüdös helyzet, de az ő Facebook oldala, itt pedig az a nagybüdös helyzet, hogy most már ő miniszterelnök. Álljon már le a gyalogmenet. Akkor most melyik az Ág Péter elszemben vesztett választásokon megjelent képviselőjelölt Magyar Péter válaszol?
12: Nem, de hát azért ezt egy kattintással
13: adott esetben. Hát én szórakozott már azért. Na, hát.
12: De értem az aggodalmat, de ugye itt valóban
15: szóval lényeg az a dolognak, hogy egyértelmű, hogy amit Szabó Bence elmondott, ez egy nagyon komoly ügy. Ez is nagyon sokat jelentett egyébként a Tisza kétharmadának a elérésében, ez a fajta kiállás egyébként, és az a nyilatkozat. És abban, amit elmondott, az vérlázító volt, és nagyon elgondolkodtató. De ugyanúgy ki kell vizsgálni egyébként az egyéb dolgokat is, ha felmerülnek, és teljesen mindegy, hogy most abban az ügyben a Gundalf és a Butha úgymond azon az oldalon szerepelt, akit titkosszolgálati módszerekkel próbáltak megzsarolni, ami azért, hogy kiadják a Tisza pártnak az adathalmazát, és a Tisza pártnak rosszat okozzanak. De ha van a fennemlített informatikussal szemben ilyenfajta bírósági ítélet is miért ne lenne, mert az átlátszó gondolom nem az ujjából szopta ki, akkor ezeket a dolgokat valóban, ahogy mondtad, kockázatelemzést kell végezni, hogy kit milyen pozícióra lehet használni.
12: Hát ő nem lesz semmi, azt mondta a miniszterelnök úr, hogy igen, semmi nem lesz.
15: Azért mondom, hogy de ilyen szempontból valóban mindig elgondolkodtató, hogyha valakinek van egy ilyen ügy a múltjában, ezt majd gondolom a helyén fogja kezelni a Tisza. Én azon kívül egyébként, hogy ez is megmutatja, hogy egy-egy ügyben egyébként nincs olyan, hogy fekete meg fehér. Tehát, hogy vannak szereplői egy-egy ügynek, egy ilyen, amiről Szabó Bence beszélt is, de abban azért, mert egy szereplő egy bizonyos megvilágításban egyértelműen a hatalom üldözöttje, vagy legalábbis a titkosszolgálatoknak a megnyomorítottja, lehet neki egy olyan másik ügye, amiben pont ő volt az a fél, aki nem finoman szólva sem a törvényeknek megfelelően járt el, tehát ez egyébként benne van ebben az ügyben, de ennek szerintem még lesz folytatása ennek a cikknek, mert úgy látom, hogy elég komoly hullámokat vert.
13: Az az igazság, hogy én annak a felütésnek örülnék, hogyha arról hallanék, bár nyilván nem engem kell róla rögtön tájékoztatni a magyar közvéleményt, hogy az az állítás igaz-e, hogy előre szeretném vetni, hogy természetesen a magyar alkotmányosság, a magyar demokrácia védelme, és hát nyilvánvalóan fontos feladat az alkotmányvédelmi hivatalnak és mindenféle bűnüldöző szervnek. Mint ahogy az is egy fontos kérdés, ami szeretnék kivizsgálva megtudni, hogy annak idején az Orbán érában azzal a céllal, hogy a magyar alkotmányosság egyik fontos intézményét megjelenítő képviselő párt, egy politikai szövetség, ami a többpárti demokrácia egyik fundamentuma, mert ha nincsen pártok, akkor nincs is többpárti demokrácia. Ráengedte-e? Azzal a céllal engedte-e rá a Tiszára az alkotmányvédelmi hivatalt, a politikai versenyt kiiktatandó az igazságszolgáltatás egyéb részeit is, hogy magát, az ellenzék ezen pártját, politikai közösségét hatalmi politikai eszközökkel megsemmisítse. Én erre vagyok kíváncsi.
12: Igen, abszolút, és itt jön majd be még pluszba ez a Butha szám, mert ezeknek a titkosszolgálati ügyeknek mindig van az a sajátossága, hogy egy idő után egyszerűen elveszíti a fonalat, de nem azért, mert tök vagy, hanem hogy minden csavar mögött van egy újabb csavar, és egy idő után már nem tudod is. És most például, amikor az ember már azt kezdte volna gondolni, hogy legalábbis azon információkból, ami nem túl sok, de azért mégiscsak, ami a Szabó Bent cének köszönhetően, meg azóta egy nyilvánosságra került erről az egész, meg amiket Gundalftól hallottunk, hogy valami kép eddig kialakult erről a sztoriról, hogy már így tudsz valamit gondolni. De ha bejön most az a dolog, hogy ez a Butha nevű informatikus mégsem volt annyira jó arc, akkor már jön az a kérdés, hogy aha, és akkor lehet, hogy végül is őt azért küldték annak idején, hogy majd amikor jön ez az újabb akció, akkor ő nyissa a kapukat, és akkor az egy újabb, megint összekavarodik.
13: Egy rövid anekdotát mondhatok. Személyes.
12: Persze. 3 perc, személyes. 47.
13: Egy. Voltam én a Defend nevű cég ügyvezető igazgatója. Ez egy biztonsági cég volt. És amikor oda kerültem, ugye a Földivel csináltuk, Földi Lászlóval. Csináltuk, oda kerültem, és amikor az árulatetemetés jegyében ilyen hullajelöltként a megyeségek bedobtak az árokba. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Én átira meg voltam ilyen, amikor ügyvezető voltam, mert csak titkosszolgálati tisztek dolgoztak. Oda megyek én a szaros, már bocsánatot kérek, magyar történelem szakos levelező tagozatos diplomámmal, amit itt 6 év alatt tudtam megszerezni, ezek hülyét csinálnak belőle a 2 perc alatt. Elmondom nektek, hogy azért, hú, ez nagyképűen hangzik. Ennyi hülyét. Ennyi felkészült az embert.
12: Nem áll.
13: Egy négyzetméteren. Hmm. Hát most a Földiről nem is beszél, de ezt most hagyjuk
12: most
13: is.
12: Most elkeseredtem.
13: És akkor még egy dolog ehhez, hogy itt volt ez az egész cirkusz az úgynevezett aranykonvojjal kapcsolatban. És ugye mi szállítottunk annak idején pénzt. És a hozzáértő közvélemény Magyarországon ezt a dolgot azért napokig, hetekig nem volt képes megérteni és fölfogni. Jó részben ebbe is buktak bele az Orbánék, meg valószínűleg nagyon mellé nyúltak ez az aranykonvojjal, és azért a fél országot hülyére lehetett azzal venni, amit a kormány és az állam állított az úgynevezett aranykonvoj ügyben.
12: Egyébként annyi szennyet lapátolt a Fidesz a saját puttonyába 16 év alatt, de csak ebben a kampányban, hogy tényleg most így már kezd így elfelejteni az ember, hogy mert olyan tömény volt, és olyan sűrű, és olyan gyakori, hogy például ez az ügy, amikor a NAV-ot és a TEK-et is arra használták, hogy a saját, hogy egy napra, vagy 2 napra megnyerjék a kommunikációs versenyt, és ezért még össze is rúgták a port Ukrajnával, méghozzá elég keményen, hogy tényleg így visszagondolsz, és hogy Jézusom, mik történtek, hogy tényleg, hú, egy gyors ilyen anekdóta nekem is, hogy te a ügynököktől féltél, én meg a fiatal újságíróként az ideggyógyító és elme megfigyelő intézetben készítettem riportot, oda még akkoriban így be lehetett menni, hogyha kértél riportra engedélyt, és a főorvos meg a helyettese fogadott ugye 2 klinikai szakpszichológus, pszichiáter pontosabban, és hogy hát úgy tartottam tőlük, tudod, hogy mert az emberben az van, hogy egy pszichiáter is kemény, de 2, nem az már csoportosan elkövetett pszichológia, és hogy tudod, hogy majd ha így tartom a kezem, akkor azt fogják tudni, hogy majd ha így nézek, meg úgy nézek. De aztán bementem, és akkor ők is így láttam, hogy így van egy ilyen izé, és akkor a végén már úgy viszonylag ilyen viszonyba kerültünk a riport végére, akkor mondták, hogy ja, így úgy megkönnyebbültek a végére, mert úgy tartottak tőlem. Úgy kiderült, hogy ott sem volt ilyen nagy humbug. No, azzal fogunk tovább menni, mert mindjárt jön a szünet, hogy ha már szóba került az átlátszó, hiszen szóba hoztam, hogy mit is mondott Magyar Péter édesapja.
13: Oké.
12: Mert ugye most Gajdics Ottónak és még sok fideszes potentátnak és nyilvánosság szereplőinek köszönhetően tudjuk, hogy immáron mi vagyunk a kormányzati propagandisták, és ők az független objektív újságírók, ami teljes félreértelmezése úgy a helyzetnek, mint a hivatásnak és egyébként az újságírásnak, mindegy, de hogy ezzel kapcsolatban mondott valamit a Magyar Péter édesapja, és akkor szünet után itt folytatjuk.
16: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.
17: Lakik bennem néhány kósza gondolat,

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Wish homie could wanna pay Keely bands. Kérlek, ne fáradj, majd köszönni.

Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévény István társaságában.
2: Vissza is tértünk. Csintalan Sándor.
3: Láncigi. Jó napot, magyarok!
4: Üdvözlök mindenkit.
2: Már megint üdvözöltek. Csak így gondoltam, hogy megemlítem, hogy itt vagytok még mindig velünk. Csütörtök van, de ezt a műsort szerdán vesszük föl. Ezt azért fontos elmondani, egyébként nem mindig szoktuk, mert olyan szintű a politikai és közéleti turbulencia, hogy lehet, hogy mire kimenjünk egy óra múlva a stúdióból, addigra nagyjából feje tetejére állt a világ, vagy valaki lecsuktak, vagy nem.
5: Jaj, ne is mond.
2: Vagy a tegnap említett fejes saláta legyőzte Súlyog Tamás, tehát, hogy szóval lemaradásban vagyunk, de azért érdekes témáink vannak, méghozzá, amit ígértem. Magyar Péter édesapja nyilatkozott a 24.hu-nak. Ez nem írtam valamiért provokatív állítást, mindegy. Azt mondta, hogy kérem, kritizálják ezt a kormányt is kíméletlenül, amikor a média és a sajtó szerepéről volt szó. És itt kanyarodik vissza a műsor első részéhez, ahol ugye az átlátszó által feltárt, vagy feltárni szánt, még ezt nem tudjuk, cikkről beszéltünk, hogy ugyan a Fideszbe tényleg beleszerelmesedtek ebbe a gondolatba, hogy mostantól ők a független objektív média, csak mert nem a Fidesz van hatalmon. De hát ez nem így működne, nem így működik, és íme itt az átlátszó, aki ráadásul ugye ez a bizonyos, most már azt gondolom, hogy mondhatjuk úgy, hogy rossz emlékű szuverenitásvédelmi hivatal elsőként PC-zett ki, és hát ők voltak beállítva mindenféle ilyen-olyan-amolyan külföldi ügynök, pénz, és a többi, és a többi. Egy nap a kormány megalakulása után már is hoz egy olyan cikket, ami akár tetszik, akár nem, de kellemetlen lehet a Tisza kormány.
5: Nagyon komoly kérdéseket vett fel a cikk. Éppen azt róla beszéltünk, hogy azt most így a szünetben úgy vetődött fel bennem, hogy mikor merte volna a most ellenzéki sajtó. Tehát a Orbán kormány sajtója mikor merte volna fölvetni ezt a kérdést ilyen élesen?
2: Az Orbán kormány idején?
5: Bármiről. Kapcsolatban? Bármiről.
2: Bármiről, a legkisebb ügyről, és nem a ilyen szintűről.
5: Hát a édespapát megüdvözlöm, hát oké. Okay. Már hogy a Magyar Péter édesapját? Gondolom, most nem hiszem, hogy olyan túl sok, ahogy elnézem ezt a gyereket, túl sok, hogy is mondjam, kompetenciája nem lesz ahhoz, hogy a regnáló kormány működését befolyásolja, erre valószínűleg nekünk nagyobb szükségünk lesz, és én ugyanakkor meg nagyon remélem, hogy az 72 éves vagyok, nyugodtan el tudom mondani, hogy nagyon sok motiváció az ember gyerekénél abból származik, hogy milyen viszonyban van velem, mondjuk, mint szülővel, vagy velem, mint szülővel, úgyhogy remélem, hogy ezek a családi komplexusok nem fogják nyomasztani a
2: magyar politikát. Azt már egyszer kipróbáltuk.
5: Igen.
2: Az nagyon jól sikerült az elmúlt.
5: Hát csak olyan nehéz volt, és ilyen körülményeskedve megfogalmazni.
2: Értjük. De ez egy jó irány, én azt gondolom. Abszolút. Tehát, hogy én is meg szoktam kapni mostanában, aztán pláne, mert eddig is tiszás voltam, amikor nem tiszás voltam, akkor kiderült, hogy a Fidesz alvó ügynöke vagyok, mert épp azt mondtam is, hogy igazából erre a pillanatra vártam, hogy
5: barátom, jó, mindegy, jó kommunistának lenni, látod.
2: Az is vagy, az lett?
5: Hát én vagyok a... Ha most kommunista lennék, könnyebb lenne.
2: Na, hogy szóval, hogy azért fontos mégiscsak ez, mert hát, ahogy a független média és egyébként a NER média is működött, persze ők el voltak maguknak, de hát az totál torz volt az a működés. Nem tudom, hogy ott lesz a javulás, én nézem a műsorokat, olvasom a cikkeiket, hallgatom a podcasteket, én ott semmiféle szembenézés, próbálkozás se látok, hogy egyáltalán mi. Úgy vannak vele, hogy hát most, mit tudom, a hoppá, gyereket is kirúgták, de hát ez van, hát most, tehát hogy...
5: Honnan rúgták ki?
2: Hát a Mandinertől.
5: Tényleg?
2: Aha. Jó, nem rúgták ki, tudod, izé, közös megegyezés, de ott én is írtam alá annak idején a közmédiában. Pontosan tudom, hogy mit jelent.
5: Hogy lehet, hogy a Hoppárt értnek több esze van, mint a többének. Mm. És még akkor megy el, amikor még van hova. Hát ez csak a munkaerőpiac bonyolult.
2: Ez hely. Majd kiderül, az biztos, kiderül. Hogy nem lesz egyszerű elhelyezkedni azoknak, akik most valószínűleg egyébként nagy tömeggel fognak utcára kerülni a NER nyilvánosságban. És nem azért, mert itt jaj, képzeljétek, az egyik ilyen neres műsorban, nem tudom melyikben, vagy azt hiszem a Hír TV-sben, mindegy valamelyikben, arról beszéltek, hogy mivel a Megafonnál leépítés van, ez azt bizonyítja, hogy a Tisza párt felszámolja a sajtószabadságon.
5: Az anyám úristen.
2: Na, nem ez történik. Az történik, hogy irgalmatlanul feldúzzasztották ezeket, és mivel korlátlan volt a közpénz jellegét elvesztő közpénz, egyrészt boldog-boldogtalant odavettek, próbáltak növekedni, bővülni, egyébként értelmetlenül, mert nem lett hatékonyabb a dolog, sőt, és a Mandinálnél is én úgy tudom, hogy több mint 100 ember dolgozik.
5: Hihetetlen.
2: A Mandinálnél. Tehát, hogy az mekkora egy szerkesztőség manapság, ahol már több mint 100 amúgy piaci alapon. Tehát, na, hogy szóval én örülök ennek, hogyha ez lesz az irány. Van bennem félelem, és hát így 16 ilyen év után szerintem az óhatatlan, nem, hogy az emberben újságíróként legyen olyan félelem, hogy minden hatalom torzulni szokott, és hogy ne legyen itt is olyan torzulás, és megint ne találjuk magunkat, mert megint nem kapunk választ. Egyelőre ennek nyoma nincs, csak egyszerűen van bennem egy ilyen félelem. És azért van bennem egy ilyen félelem, mert nincs igazi politikai kontroll szerintem a Tisza pártnak. Hát a Mi Hazánk az akkora, amekkora is olyan, amilyen, azt én nem venném igazi politikai kontrollnak. A Fidesz meg kész. És nem is a mérete miatt, hanem amiről tegnap beszéltünk. Hogyha történik bármi, tehát hogy volt ez, hogy az MT levette, Súlyog Tamás levágta a fotóról, ha így történt, és Németh Balázs aggódik a sajtószabadságéért, akkor azt mondja a nép, hogy hagyjál már. És még annyit, hogy mondjuk lenne egy korrupciós ügy, és mondjuk kiáll Lázár János, vagy nem tudom, ki lenne a legdurvább, aki a Fidesztől korrupciós ügy.
4: Korrupciós ügyben?
2: Mind, de tök mindegy.
4: Rogán Antal,
2: vagy egy titkosszolgálati botránnyal kapcsolatban Rogán Antal szólal meg. Igen. Vagy Lázár János bármiről, nem? Akkor mi van? Hát azt fogja mondani a nép, hogy eszednél vagy ember? Hát nézd már meg, mi van a hátad mögött. És azért gondolom, hogy a Tisza pártnak nem, hogy durva kétharmada van, hanem per pillanat nincs valódi politikai kontrollja.
5: Azt szeretettem volna közbevetni, mert ugye elkaptál ezzel, hogy a Magyar Péter reagált a Stumpfra, meg az átlátszóra. Én azt is olvastam, nem tudom, a helyzet változott, hogy ugye az érintett lapok a belügyminisztert tegnap fölkérdezték. És a belügyminisztérium én tudomásom szerint idáig még csak nem is reagált. Zárójelbe zárva.
2: Ez egy nagyon faramuci helyzet ilyenkor, nem? Tehát, hogy van egy darab belügyminiszter, meg nem tudom, hogy azóta lettek-e már államtitkárok, mert ugye ez is most, de van egy darab belügyminiszter, meg mögötte a belügyminisztérium, ami még a régi belügyminisztérium. Tehát, hogy ilyenkor kinek mit kellene reagálni. Ez nem mentségként mondom, csak hogy nem egy egyszerű szituáció. Ez az ilyen átmeneti, kicsit ilyen nem egyszerű, okay, de arra hasonlító.
5: Jó, legyen úgy.
4: Én meg azt gondolom egyébként, hogy újságíróként, meg gondolkodó emberként mindenféleképpen kritikai szemlélettel kell nézni mindenfajta kormányt egyébként. Tehát pont azért, mert a hatalom nagyon jól tudjuk, hogy hogyan torzít személyiséget, hogyan viszel bizonyos embereket olyan irányba, amilyen irányba mondjuk lehet, hogy sőt, biztos, hogy a választók nem szeretnék, és lehet, hogy maga az ember se veszi észre magán azt a személyiség torzulást egyébként, amit a hatalom okoz. És a sajtónak egyébként...
2: Biztos, hogy nem. Szerintem önmagán nem, hiszen akkor
4: nagyon sokan nem. Nagyon sokan nem. Személyesen láttuk ezt test közelből, hogy hogyan tud eltorzítani embereket a hatalom, akik egyébként a kezdetek kezdetén egy nagyon jó arc, nagyon kedves, nagyon jó pofa, nagyon jó lehetett vele inni, nagyon jó lehetett vele bulizni, rengeteget lehetett vele röhögni, és bekerül egy hatalmi pozícióba, és lesz belőle egy olyan ember, akit így azt mondod, hogy ez egy hülye, tehát hogy így, de nem tudsz vele mit kezdeni, mert olyan szinten torzul a személyisége, és akkor szólsz neki, hogy figyelj már, ez így gáz, nem érti, hogy miről beszélsz, hogy hát ő nem változott semmit. És ugyanez egyébként a sajtónak ez a szerepe, az ellenőrző szerepének meg kell, hogy maradjon. Mert minden kormánynak és minden hatalomnak van egy olyan fajta döntési pozíció kezében, és kétharmadnál pláne így van, ami lehet, hogy elviszi egy olyan irányba, hogy nem veszi észre azokat a fajta dolgokat, ami már nem azt a közjót szolgálja, amire ő felesküdött egyébként. Ez az egyik. A másik, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt 17 évben nekem az volt a legnagyobb bajom nagyon sokszor, hogy nem újságírók dolgoztak egyébként a szakmában, meg nem az újságírás fejlődött, hanem szurkoltáborok alakultak ki. Tehát olyanok voltak a műsorok, hogy oda bementek emberek Fidesz zászlóval a vállukon, újságírók, másik bement, nem tudom, egy DK zászlóval a vállán, a harmadik bement az utóbbi időben már egy Tisza zászlóval a vállán, és nem arról volt szó, hogy kritikai alapon, vagy valamilyen gondolatiság mentén vitatkoznának, hanem egy-egy pártnak az álláspontját képviselve szó csatáztak, de inkább verekedtek. Tehát egy ilyen verbális verekedés volt a műsorokban, és az újságírói létnek a magva, ami egyébként a lényege kell, hogy legyen, hogy te elemzel és kérdezel, és egyébként kíváncsiskodsz meg, hogyha olyan dolog van, akkor lecsapsz rá, és tök mindegy, ki van hatalmon felteszed a kérdésedet. Az úgy valahogy úgy elhomályosult, és ezért van szerintem ez a szereptévesztés a Fidesz közeli orgánumoknál, hogy ők most már ellenzékiek lettek, meg objektívek, és a Telex, a 444...
3: Ellenzékinek ellenzékiek lettek, ez kétségtelen. A független objektív van probléma.
4: Igen, csak az ellenzéki nem csak azt jelenti, hogy melyik párthoz kötődsz, hanem hogy kritizálod a kormányon lévőket, de hogy ez ugye a másik oldalon nem sikerült egyébként, amikor az
3: lenne a független objektív rész.
4: Az lenne a független objektív rész. Azért mondom, hogy ez az egész gondolatiság, meg az egész létlátás ezért torzult szerintem, mert hogy az elmúlt időszakban szurkolókká váltak egyébként az újságírók is nagyon sok esetben. És nem újságírók voltak. Jó, és az Átlátszó viszont ezzel a cikkel én örülök, hogy megmutatja, hogy egyébként lehet ezt így is csinálni, persze, gyerekek. Tehát, hogy tök optimista mindenki, tök jó dolgokat lát a Tisza kormánnyal kapcsolatban, de ha van egy ilyen ügy, megírjuk? Megírjuk. Hát ez a dolgunk. Mm. És ez egyébként egy, én azt mondom, hogy ez egy napsugár ebbe a magyar közéletbe, hogy tehát minden oké, minden klassz, menjünk így irányba, de ha valami gáz van, akkor beszéljünk róla.
5: Azt akartam csak hozzáfűzni, hogy azért ehhez bár te se ezt mondtad, nem a sajtó bűne ez, hogy szektásodott a magyar politika és a magyar közélet.
4: Igen.
5: Tehát te tökéletesen félre neveltük saját magunkat. Hogy az Istenben lehet az, hogy az a domináns megítélés egy 30-valahány éve úgymond demokráciában, többpárti demokráciában regnáló, élő, létező országban, hogy én köteles vagyok arra a pártra szavazni minden alkalommal, amire egyszer szavaztam. Mert hogy hát a hűség.
3: Ez a kedvencem.
5: Mihez vagyok én hű? A hazámhoz, az édesátra.
3: Én akkor mindig azt mondtam a Fidesz esetben, amikor ezzel jöttek, hogy mondom, hát ember, ha ez így lenne, akkor a 1990-es választás eredménye ismétlődne folyamatosan, nem?
5: Mondjuk például. Hát komolyan. Hát,
4: és vagy ez az MSZNP maradt volna örökre egyébként.
5: Hogy másra mondjak. Hogy másra mondjak. Ezzel a bunkos bottal verik itt nagyon egymást emberek. És egyébként az az érdekes, hogy ha már így említetted, azért így azoknak az embereknek a neve futott itt végig az agyamban, vagy az agyam helyén levő koponyában, akikre gondoltam én is, amikor
4: a torzulásról beszéltem,
5: hogy elkezdted sorolni őket. Nem csak együtt volt, nem csak inni volt jó velük. Most nem fogok neveket sem, de mondjuk itt tudom én, nekem ugye ilyen szempontból van egy abszolút etalon figurám, vagy egy-kettő, hát a Békés Marci. Hát olyan okos,
3: hát ő nem mint tudom, a nap. Az biztos.
5: Uh-huh. És öregem, hogy egy... Most éppen egy konferenciát hallgattam, amikor jöttem ide, és egy baloldali konferenciát, és a Gramsci szóba jött, mint Antonio Gramsci, olasz filozófus, aki a Börtönnaplójában ugye kifejtette, hogy hogyan kell balról leuralni az intézményrendszert, meg a társadalmat, mindegy, ennél persze ez bonyolultabb. Na mindegy, tehát ugye ő alkotó módon alkalmazta Békés Marci, és jó, egyébként ez ő nagy találmánya, nem is annyira Schmidt Mária érde, hogy akkor tanuljunk Gramsciról, és uraljuk le az intézményeket.
3: Hát kell venni. Abszolút, hát, ezt ő hirdette.
5: Na meg. De az izé is milyen okos ő. Én a megadját is nagyon bírom, hogy tudom én. És nem azért bírtam őket, nem azért találtam meg őket annak idején interjúzni a Láncid Rádióban, mert úgy gondoltam, hogy ma jó be fogunk rúgni. Egyébként még ráadásul ritkán is rúgtunk be. Illetőleg nem velem rúgtak be, ha berúgtak, hanem az agyukért és a szellemi teljesítményükért. És egyszerűen nem értem azt a hihetetlen, azt mondja a Mékes Marci, hogy az elmúlt fél évezred legnagyobb politikai alakja Orbán Viktor, a legnagyobb király. 500 évente születik ilyen politikai tényező.
3: Magyarság szerencséje.
5: Édes jó Istenem, igen. Hogy ez hogy történhet meg például ez a választás? Ez a nagyon egyszerű választás. Hogy Brüsszel vagy Moszkva? Most szándékosan egyszerűsítem, ne nehogy véletlenül félrejtés. Ez az egyszerű választás. Hogy az Istenbe? És nem azt mondom, hogy és meg ne jöjjön seki nekem a russzofóbiával. Jó, mindegy. Már nem tartozik ide.
3: Én azzal találkozom most, mikor se indult igazából a gyász folyamat a Fideszen belül, mert nem hagyták. Tehát maga a Fidesz és Orbán Viktor nem hagyta, hogy ez a gyász folyamat végigfusson, már pedig ha nem megy végig az összes fázisán a történet, akkor ugye nem jutnak el az elfogadásig, ami a végső stáció, és onnan lehetne indítani azt, hogy megújulás. Addig nem. De nem hagyták. Sőt, én azt néztem, hogy olyan torzul futott le már a szoftver eleje is, hogy igazából a harag fázisa az lement, azt úgy maradt. És ebbe a haragba, ebbe a dübe vannak. És hárítanak mindent, és valószínűleg így is maradnak. És én azt veszem észre azokon a fideszes ismerőseimen, akik szinte nem buták, mert tudom, hogy divat ez a így birka, úgy birka mindenki, meg propagandista, nem. Meg ez, meg az, meg az. Tehát nem buta emberekről van szó, sőt, kifejezetten okos emberekről, tényleg a Békés Marci is abszolút, meg a Gábor is abszolút, hogy most ilyen abba menekülnek, hogy mindaz a gonoszság, amit a Fideszről most így mondtak a Tiszában a kampány idején, meg most már így kezd kiderülni, eddig is kiderült, csak úgy hivatalosan is kezd kiderülni, az a propaganda, az a rágalom, és hogyha valakit el is visznek bilincsben, vagy valami történik, az megfélemlítés lesz, és példastatuálás, és az se. Tehát, hogy megvan a keretrendszere ismét a NER-nek, vagy nem tudom, ez mi, ez már NER maradék, vagy nem tudom mi, NER per sok. Megvan ugyanúgy a keretrendszere, mint eddig, ők ugyanúgy fognak tudni működni benne, mint eddig, és ez abszolút gátja annak, hogy a Fidesz megújuljon. És hogyha a Fidesz nem újul meg, akkor viszont abszolút mennek a levesbe. Bár én azt gondolom, hogyha megújul, akkor is. De ez már legyen az ő problémájuk.
4: Viszont... Az igazság, hogy egy ilyen párt, másfél percünk van, egy gyorsan be fogom fejezni, de szerintem Sándor nem is fog ezzel vitatkozni. Tehát egy pár pártnak az erózióját végignéztük meg, most láttuk a saját szemünkkel. Amikor bizonygatták, hogy na most aztán most úgy megújulunk, meg hogy hú, de megújulunk, meg jaj, de megújulunk, és abból egy ilyen bukás után én még nem láttam egyébként olyan fajta Phoenix madárként felépülést, hogy abból kormányzó erő lehessen valaki, vagy legalább a régi fényének a közelébe kerülhessen. Én nem láttam még ilyet a magyar politikában. Ha Fidesz megcsinálja, akkor ez egy etaló lesz.
3: Nem tudja megcsinálni, és nem azért nem tudja megcsinálni, mert akkora mértékű, vagy akkora méretű volt a bukás, hanem a BTK-s cuccoknak a mennyisége miatt, ami ott van, csak ami kifog, tehát hogy rengeteg, meg és nem csak a BTK-s, hanem amit a társadalom ellen elkövettek. Tehát én még otthon a sátor... Sátorjaújhelyen demonstráció volt a polgármester ellen. Jó, kevesen voltak, érted, de két évvel ezelőtt azt mondja nekem valaki, hát két évvel ezelőtt az volt a közhangulat, hogy hazamentem, mondtam az egyik régi ismerősnek, hogy üljünk már, ígyunk meg egy sört, az dumáljunk, hogy mi a helyzet. Leültünk egy helyre, és akkor mondta, hogy menjünk át innen oda, mert az ott a polgármester embere is már ő figyel is, nem, neki nem lenne jó, hogy így velem így beszélget. Tudod, hol kötöttünk ki? Szlovenszki Novomestóba, úgy átsétáltunk a trianoni határon.
6: Tehát, hogy te...
3: Mert ott nyúl, mert én, hát figyelj...
6: Tehát konspiratívan itt áll Szlovákiában.
3: Konspiratívan ittuk az Laki Blázát.
6: Felvidéken.
3: Esküszöm, azért kell átmenni, mert akkor már a polgármesterem
6: mert oda már nem mentek
3: utána. Trianon megmentett minket. Igen. Azon kevés magyarok közé tartozunk. Most pedig egy pici szünet. Hát azzal a parádéval próbálkozunk az utolsó etapban, hogy a vagyon visszaszerzéstől Pócs Jánoson át és Tőkés Lászlón keresztül eljussunk Niedermüller Péterig.
6: Hú, az egy elég erős ív.
4: Nagy út.
6: Na igen, igen.
3: Szünet után megpróbáljuk.
4: Nagy út.
7: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Elrendelték a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Magyar Péter nem járul hozzá a Fidesz kormány minisztereinek járó végkielégítések kifizetéséhez. 10 szemlével esti bankettel folytatódott az amerikai és kínai elnök 3 napos találkozója. Elszórtan sok felé lesz eső, hajnalban 3-11 fokra számítunk. Köszöntöm Önöket, a Spirit FM 19 órás híreit Németh Lászlótól hallják. Kormányhatározatban rendeltek el több az elmúlt évek alatt történt botrányos esemény és határozat kivizsgálását. Többek között a kegyelmügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések feltárását, Magyarország egyes kiemelt beruházásainak felülvizsgálatát, illetve az elmúlt rendszertitkos szolgálati tevékenységét. A Novák Katalin korábbi köztársasági elnök által hozott kegyelmi határozattal összefüggő vizsgálat megállapításait jövő hétfőig nyilvánosságra kell hozni, a felelős az igazságügyi miniszter.
2: A Telex közérdekű adatigényléssel fordult a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz, a KIM-hez. A lap arra volt kíváncsi, hogy Mága Zoltán arénás koncertjeit és vidéki fellépéseit mennyivel támogatták. A hegedűs turnézásra, külföldi fellépésekre és a szokásos újévi arénás koncertjeire 2022 és 26 között közel 3,3 milliárd forintot kapott csak a KIM-től. Ez az NKA kulturális támogatásokra fordítható éves pályázati összegének 1/3. Mindezt a központi költségvetésből fedezték. Mága neve a friss NKA botrányban is előkerült, amikor az asszisztense 500 millió forint állami támogatást kapott a szervezettől egy újonnan alapított céggel.
1: Magyar Péter a szerdai kormányülés közepén bejelentette, hogy nem fogja aláírni a korábbi miniszterek végkielégítését, és utasítást ad a minisztereinek, hogy az államtitkárok juttatását se írják alá. Gulyás Gergely volt kancellária miniszter, a Fidesz jelenlegi frakcióvezetője szerint a miniszterelnök se áll a törvény felett. A jogszabályok szerint járó juttatást legfeljebb törvénymódosításokkal lehetne elvenni. Gulyás ígéretet tett arra, hogy a miniszterek nem veszik fel a juttatást, és ha a jogszabályoknak az új kormány is eleget tesz, akkor az összeget a kárpátaljai Nagy-Dobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel. Csak a miniszterek végkielégítésével számolva ez több mint bruttó 350 millió forint. Katonai tiszteletadással, az amerikai himnuszt játszó zenekarral és amerikai zászlót lobogtató gyerekekkel tisztelget Peking Trump előtt ma reggel. A hosszas kézfogás végén Donald Trump Xi Jinpingnek azt mondta, nagyszerű vezető vagy, ezt mindenkinek elmondom. Este bankettel folytatódott a 3 napos látogatás, amit az amerikai elnök becses lehetőségnek nevezett a tárgyalások folytatására. A mai nap a külcsínről szólt, tekintve, hogy Trump a Kínával szembeni kemény fellépésével építette fel politikai imázsát. Egy 2016-os kampánygyűlésen azt mondta, idézem, nem engedhetjük meg, hogy Kína megerőszakolja az országunkat, és pontosan ezt teszik. filmfesztiválokról válogatott alkotásokkal jelentkezik az idei Friss Hús Nemzetközi Rövid Filmfesztivál. A Cannes, Velence, Locarno és Berlin után Budapesten is látható filmeket 5 szakcióba rendezték. A válogatásokat a fesztivál csapata mellett Dragomán György, Fekete Giorgio, Grillus Dorka és Indigo végezte. A fővároson kívül lesz vetítés többek között Pécsett, Szentendrén, Szegeden, Békés Csabán és Szolnokon is. Először a nyugati tájakon, majd később keleten is előfordulhat záporzivatar. Az időjárás változékony jellege megmaradt pénteken is. Az északnyugati szél sok helyen erős. Hajnalban 3-11, holnap délután 20-26 fokra számítunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép. Három mikrofon. És egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények, és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
3: És itt is vagyunk újra. Kicsit megfáradtan, de törve nem, mert a hazának szüksége van arra, hogy mi itten provokáljunk, úgyhogy megpróbálunk provokálni Csintona Sándorral és továbbra is Lánci Rihárdal, és akkor mondom nektek, hogy mit írtam ide, Tőkés László nem tud lejönni a szerről. Továbbra is a magyar társadalom árkait ássa.
4: Ja. Hát
3: nem ez jó lehet? Kicsit költői, de...
4: Ez jó, tetszik egyébként.
3: Bezanzásítom, már nem tudják a népek, hogy mi mondjad, volt ez a teljesen értelmetlennek tűnő provokatív állítás. Szóval, ízlésromboló rángatózás közleményben tiltakozik Tőkés László ex-püspök Hegedűs Zsolt tánca miatt, ugye, amit a miniszter úr, most már miniszter úr, eddig kétszeres rángatózó ezek szerint, mert már másodszor adott elő. Na, ezt írják. Nagyon jó a közlemény. Messze esett az alma a fájától. Református és más vallású magyarságunk megdöbbenéssel szemlélte Magyarország jövendő egészségügyi minisztériának az országház előtti vonaglását. Ízlésromboló rángatózása az általa képviselt szakma becsületének is ártalmára volt, és a Kossuth tér szakralitását is megcsúfolta.
5: Jézus Mária.
3: Előrelátható, hogy ennek a rettenetes örömködésnek meg lesz még a keserűbb böjtje. Erdélyi választóink elsöprő többségének szavazatára appellálva ezennel felszólítom az RMDSZ vezetőségét, hogy ne vállalja a minisztráns szerepét a választási győzelemtől megittasult magyarországi pártvezér oldalán.
4: Várjál, amikor a református püspök beszél a minisztránsokról, az egy másik vallási felekezet, már a katolikusoknál vannak minisztránsok, nem mindegy. Na, a Tőkés László, igen, azért látható, hogy gurult a gyógyszer, de, és akkor a legfinomabban fogalmaztam egyébként a püspök úrral kapcsolatban, de ugye hozzátartozik a dologhoz, hogy Hegedűs Zsolt édesapja, idősebb Hegedűs Lóránt református püspök volt, akinek a szobrát ugye nem régen avatták fel. És azért írja, hogy messze esett az alma a fájától, csak ugye Hegedűs Lóránt püspököt nem említi meg Tőkés László ebben a...
5: tesója meg a tesója.
4: A testvére pedig ifjabb Hegedűs Lóránt, szintén református
5: lelkész. Az a templom.
4: Igen. És visszatérve...
3: Mi a hatalmas mi?
5: Egy igazi nyilasfészek.
4: Én azt mondom, de ebbe vitázni fogunk, mert szerintem nem nyilasfészek.
5: Szerintem meg nem. Hát nem is volt az irodalom.
4: Ez maradjon meg az én véleményem.
3: Én leszek most a nyilas zárók, ami becsukódik, hogy ne menjünk el ebbe az irányba. Mondtam, hogy én is fáradok.
4: De visszatérve Tőkés Lászlóra. Tehát Tőkés László azért aggódik, mert egy miniszter egy református püspöknek a fia táncol a parlament előtt. De érdekes módon Tőkés László, amikor Orbán Viktor Györgye Szimjont támogatta az elnök választáson. Azt a Györgye Szimjont, aki a haverjaival együtt magyar temetőket taposott szét Úzvölgyében, és egyébként full magyar ellenes foci huligán arc, és Orbán Viktor őt támogatta, akkor Tőkés László azt nyilatkozta, vagy a Reutersnek, vagy a BBC-nek, vagy a CNN-nek, én már nem tudom, de valamelyik külföldi csatornának, hogy ő megérti Orbán Viktort, mert hogy ő a patrióták szövetsége, mozgalma, abban ugye szövetségeseket keres, és hát, hogy Györgye Szimjon ugye hát egy ilyen szövetséges, és ő megérti. Tőkés László, aki egyébként erdélyi püspökként a román forradalom emblematikus alakja volt, és egyébként az erdélyi közösségeknek az emblematikus alakja volt, megérti, hogy Orbán Viktor a magyar gyűlölő Györgye Szimeon támogatja. Az RMDS kézzel-lábbal ordítva tiltakozik, hogy ne esze ágában ne jusson senkinek Györgye Szimeonra szavazni, Demeter Szilárd maga mondja, hogy magyar ember nem szavaz Szimeonra. Tőkés László megérti Orbán Viktort, hogy Györgye Szimeon támogatja, és hogy Györgye Szimeon nem is annyira magyar gyűlölő, ezt maga Tőkés László nyilatkozta, mert ezek csak ilyen választási kampánymondatok, de egyébként ő nem gyűlöli a magyarokat. Tehát a Tőkés László Györgye Szimeon esetében rohadt megértő, de ha valaki táncol a parlament előtt, hát azt el kell ítélni. Hát a gyerekek, hát jó, oké, nem gyalázott meg magyar sírokat, meg nem égetett magyar zászlót, de azért mégiscsak hát táncol, hát azért van egy határ, gyerekek. Tehát, hogy a Tőkés Lászlónak én nem tudom, hogy ott fönt milyen vihar dúl, de hogy sikerült erre kiadni egy közleményt, ott az nagyon-nagyon nagy baj van.
3: Jó közlemény.
4: Nagyon-nagyon nagy baj van.
3: Az előző etapban beszélgettünk arról, hogy micsoda ilyen morális beroskadások voltak ugye a NER nyilvánosságban, meg a NER-en belül. Belegondolok, nekem Tőkés László egyébként az egyik ilyen legnagyobb. Ez nem is csalódás, ez nem is tudom már mi. Tehát, hogy így
4: csalódás,
3: olyan tisztán emlékszem arra, hogy ugye 17 éves voltam a rendszerváltáskor, és akkor már én ismertem Erdélyt, és hogy ezért talán többet is jelentett nekem a forradalom, és hogy a rendszerváltás után nem sokkal Sárospatakon járt Tőkés László, és tényleg mindenki, mint egy félistenre úgy nézett rá, hogy
4: pontosan.
3: Mert ő nem csak egy emblematikus alakja, hanem tulajdonképpen ez egyik kirobbantó, egyik oka volt, úgymond a forradalomnak. És végignézni azt, amit majdnem azt mondtam, hogy ami történt vele, de az felmentő lenne, mert nem valami történt vele, amit művelt magával, amit művelt a múltjával ezzel az egésszel, hogy mi lett belőle.
4: Ez ugyanaz, mint a Nagyferú, hogy lebontotta a saját.
3: És miért? Miért pénzért? Tehát, hogy Tőkés László mi?
4: Nem tudom.
3: Mondjuk mindegy.
6: Megértelmezlen is lenne ugyanazt elmondani, amit te most elmondtál. Egyébként én is valami ilyesmivel kezdtem volna, hogy egy ilyen, hogy Tőkés László aki.
4: Igen.
6: És tényleg ő most itt tart.
4: Ha.
6: Ebben. És nem tudom, persze ezek ilyen hullámzó illúziók, annyira érdekes, hogy volt nekem személy szerint, mert most Hegedű Zsolt bemutatkozott a Nagykanizsai, ott volt ugye Nagykanizsán volt az a fórum, ahol a Tiszának egy ilyen nagy összejövetel volt, és ott föllépett a szegény Kajla, vagy Kulja után.
3: Kajla, ez aranyos elszólás.
6: Jó, minden.
3: Az a baj, hogy jó.
4: Ez elhatárolódó.
6: Jó, baj, tényleg, bocsánatot kérek, de tényleg, és akkor megjelent attraktívan egy ember, aki tudja, mit beszél, meg egyáltalán. És tényleg ilyen volt, hogy ültem ott a képernyőt, nem, ő az. Már hogy a leendő egészségügyi miniszter, jó, mindegy, kis írtam. Na, alig elkezdtek jönni a telefonokat. Na, de tudod, ki ez? Mondom, tudom. Egyébként tudom, hogy mint traumató, stb. Meg, hogy hát a Hegedűs Lóránc fia. És?
4: Igen,
6: mondom, itt van egy pasi, aki tudja, mit beszél, meg egyáltalán. De itt van. Most annyi. Hát ez a tánc meg... Azt gondolom, hogy jó, hát nézd, ízlés dolga. Ugye Tőkés, miközben ugye református, lehet, hogy a lelke mélyén egyébként Bizáncba ülne, vagy Kirill pátriárka alatt szolgálna az FSB fizetett ügynökeként, bonyolult a lélek, mit tudom én. Amúgy meg nem, hogyha hülyeségeket, el tudok én szabadulni. Tehát honnan tudom én azt, hogy konkrétan bocsánatot kérek, hogy egyébként annak idején ez a hős egyébként nem FSB, vagy akkor még KGB ügynökként robbangatta a Ceausescu alatt a bombát. Honnan tudjam én ezt? Én ilyeneket nem tudom.
3: Tényleg el tudsz szabadulni.
6: Hát édesapám.
4: Tényleg. Ilyeneket azért nem mondjuk Tőkésről.
6: De
4: valóban el tudsz szabadulni.
6: Én kérdeztem valamit.
4: Ja, értem.
6: Hát ezt kérdem. Na most bocsánatot kérek, ha valaki egyébként ides, tehát egy ennyi nyilvánosságért, és ennyire nem értve a világot. De ennyire, igen, drágáim, azok a fiatalok, akik ebben a római pápa fennhatósága alatt atlantista izében növekvő fiatalok, lehet őket át, igen, ők egyébként az eleve baromi jó volt, és jó is táncol a csávó, egyébként meg a tőkésnek foglalkozva azzal, ami vele egykorú.
4: Meg azt nem értem egyébként, hogy az idősebb Hegedűs Lórántba úgy belerúgni, hogy messze esett az alma a fájától. Tehát, hogy aki egyébként a Károly Egyetemnek a megalapításába hatalmas, tehát az egyik alapköve volt egyébként az idősebb Hegedűs Lóránt is, és egy nagyon-nagyon komoly személyiségű emberről beszélünk. Tehát, hogy még belé is belérúgok úgy, hogy na hát akkor mi lett a fiából? Tehát, hogy ez ember, tehát, jó. Hogy itt az egész családba belerúgsz. Tehát, hogy...
6: Lelkesen rúgdostak a fiamba, amikor Tel Avivba járt egyetemre. Tudod, Csurkától Hegedűs Lórántig.
4: Értem, de én most Tőkéstől beszélek. Jó. Most nem akarok felmenteni senki mást egyébként, jó. Csak Tőkésről beszélek ebbe a történetbe.
3: Nem tudom, voltatok-e már úgy, hogy...
6: Hogy?
3: Ahogy elmondom, ahogy mindjárt elmondom.
4: Úgy még nem.
3: Nem, hogy ment valami ment egy műsor, koncentráltál, és egyszer csak így hátulról, így valahonnan így jön egy ilyen gondolat, hogy azt rosszul mondtad. De ilyen tök régi dolog. Na, ez nem olyan tök régi, ez tegnapi, mint a tegnapi műsor, és bevillant. Úgyhogy nem sok értelme van utólagosan ezt így helyre rakni, de most eszembe jutott, ezért elnézést így off-topic módra elmondom, hogy amikor arról volt szó, hogy blőrözték ki Lomnici Zoltánt, akkor nem Pitbull Németh Zsolt hírigazgató volt az, aki azt mondta, amit, hiszen nem is lehetett még akkor, később jött, Élő Gábor volt az. Ő volt akkor a hírigazgató. Úgyhogy rosszul mondtam, nem tudom, hogy utólag. De várjál, ez jó promóció. Nézzék meg a tegnapi műsort is, és akkor kiderül.
6: Igen. De azt mondták ott az MT-ből, vagyis meg a köztévőből nyilatkozók, hogy az a pasi az már barra régen ott dolgodik, nem?
3: Pitbull?
6: Ez a Pitbull, vagy
3: persze, még de, nem volt. Persze, de Élő Gábor és az után jött, és az Élő Gábort azért távolították pont a Lomnici ügy miatt.
6: És ha már ezt szóba hoztad, én akartam erre utalni. Igen. Orbán Viktor és a közmédia között effektíve, konkrétan minden jogi, intézményi felhatalmazás nélkül úgy, ahogy ezt el lehetett tanulni mondjuk a nagyon komoly kommunista intézményekből, mit tudom én, Sztálintól Rákosig, mint a Vörös Hadseregben. Igen, volt egy ember, Várhegyi Attila.
3: Persze.
6: Korlátlan felhatalmazása. Olvastam, az Attila válaszolt. Olvastad?
3: Hát hagyjam, hogy olvastam. Hát, én még azt is tudom, hogy a közmédiában volt kollégák nem úgy volt, hanem hogy mindegy, én is ott voltam. Tehát, hogy milyen volt a hangulat, amikor ezt így megnézték a Várhegyének a válaszát, hogy nem sül le a bőr a képére.
6: Figyelj, mondja azt, hogy én ültem vele. Ugye hát nekem is volt egy korszakom, amikor azért volt némi közöm a Fidesz és a Fidesz környékéhez.
4: Igaz, hogy ellenzékben.
3: Nem úgy ültél vele.
6: Nem úgy
4: ültél. Tehát az ültem vele, ugye az... Nem.
3: Amúgy is az minden, hogy ülni fogok.
6: Én komolyan mondom, hogy ezt lemerte iratni. Én nem tudom, minek hívják ezt valami súlyos kognitív diszonanciának? Hogy minek hívják ezt?
3: Amit ő... Ne, értjük a célzást, de
4: értem.
3: A dolog műfaj teremtőjénél abszolút érthető. Várhegyi Attila szimplán és aljas módon és gátlástalanul hazudik, de hát más nem nagyon csinált eddig, úgyhogy... csapatni kell. Azt mondja, csalódás lesz a tiszások számára a vagyon visszaszerzés. Ez a provokatív állításom. Éhség Sándor, a Diétás Magyar Múzsa főszerkesztő adott egy kifejezetten érdekes interjút nekünk, a Magyar Hangnak, és ebben mondja azt, hogy milyen kép élhet az emberek fejében. Szóval a vagyon visszaszerzés másként fog megtörténni, mint azt az emberek várják. Az ellopott vagyonok 10%-át sem teszik ki a jachtok vagy luxusautók. Furcsa hangzik, de egy 100 milliós Rolls-Royce apró pénz egy 1500 milliárdos Budapest-Belgrád vasútvonalhoz képest. Inkább azokat az embereket érdemes módszeresen felkutatni, akik nyitva tartották azokat a csatornákat, amelyeken kivitték a pénzeket. Például bevélték a rendőrök az állami cég főosztályvezetőjét, hogy megkérdezzék, miért fizettek ki 100 milliókat NER közeli énekesek. Ha erre csak annyit mond, hogy minden le volt papírozva, akkor lehet emlékeztetni, hogy az attól még hűtlen kezelés és 5-10 év börtön is járhat érte. Egy rutinos nyomozó tudja, melyik az a lélektani pillanat, amikor meg kell tenni az ajánlatot. Ha megmondja, kiadta az utasítást, akkor felfüggesztett is lehet az 5-10 év helyett. És a kollégám kérdezi, így el lehet érni miniszterekig, vagy akár Orbán Viktorig? Igen. Igen. Igen.
4: Én meg azt mondom, hogy baromira nem ez a kérdés egyébként.
3: De bocsánat, hogy tudom, hogy most az emberek ilyen látványos izéket, jachtlefoglalás, meg a Porsche-t betolják, meg a Lamborghini, meg, hát de ez nem így fog kinézni, és tudom, hogy ez a közhangulat, mint ahogy letartóztatták a
4: Bóna Zoltánt.
3: Igen, a Bónát, hogy és akkor mindenki, vagy mindenki, nagyon sokan írták, hogy miért a kis halakra mennek rá. Ez nem most történt, ez egy nyomozás volt, így már van. Jó ideje tartott, csak most futott ki. Persze az, hogy ki tudott futni, az nem véletlen, de ez jó ideje. És nagyon sokan azt várják, hogy na majd ilyen látványos, meg a Matolcsi, meg így, meg úgy. Nem biztos, hogy annyira látványos lesz, de hatékony, igen.
4: Hát nem, bocsánat,
3: hatékony, de lehet.
4: Lehet hatékony, de nagy halaknak kell a vádlott a padján ülnie ahhoz, hogy a választóknak az a fajta igazságérzete kielégüljön, ami miatt ők az tiszára adták az X-et. És lehet, hogy szomorú dolog, hogy ezt persze, kimondom, az idő. De Ruf Bálint erről beszélt, amikor a választás estén, hogy nem lehet elfelejteni, hogy mit tettek azokkal az emberekkel, kiket nyomorítottak meg, milyen köszönöm, és amíg Mészáros Lőrinc szomorú arccal nem megy be a bíróságra, vagy mondjuk Orbán Viktor vallomást tenni, vagy nem tudom hány miniszter, nem látják az emberek, hogy nem az, hogy a kattal az ár, hanem hogy egyáltalán az igazságszolgáltatás előtt ül a vádlottak padján, vagy éppen tanúvallomást tesz, addig úgymond a közmegelégedés nem fog eljönni, mert a 3,3 millió szavazat az ezért ment a Tiszára,
3: de én ezt hogy lássák de azt, hogy történjen valami. Én nem ezt mondom, és az Ésik se ezt mondja, hanem hogy ez nem fog így menni, ez nem holnap, ez nem jövő
4: biztos,
3: héten,
4: hogy nem
3: és
4: holnap,
3: nem két hónap múlva biztos, fognak ezek megtörténni, holnap. Mert valahol el kell kezdeni, ahogy az Ésik elmondta, ezt a nyomozati építkezést, hogy el lehessen jutnia oda, ez baromi bonyolult cégügyek. Tehát, hogy pont az a lényeg benne, hogy azt mondja, hogy igen, el lehet jutni akár Orbán Viktorig is, de ez nem ilyen látványos izé lesz, hogy a jachtot elsüllyesztjük meg, amit tudom én, meg a magánrepülőgépet. Nem ilyenek be. Tudom, hogy az emberek ezt szeretnék várni meg, hogy már most ott üljenek XY-on a vádott.
4: Most még nem fognak ott ülni, valami. Ennek van folyamata, de valakiknek, meg komoly embereknek felelniük kell szerintem azért, fognak amit csináltak.
3: Is, fognak is, mert én is azt gondolom, én nem értek annyira hozzá, mint Ésik Sándor, de amikor én is egy publicisztikában végig gondoltam ezt, akkor én is eljutottam oda, hogy pont emiatt, hogy igenis. Az emberek a bőrüket fogják menteni. Hát a csomó fideszes ismerősöm már, jaj, mondom az egyiknek, hogy mert ő olyan helyen dolgozik, hogy hát átűsó a Tiszával. Hát az.
4: Na,
3: hát, hogy ha jön a Tisza, akkor ő, de őt úgyis kirúgják, de hogyha jön a Tisza, akkor is mondom neki, hogy hát de elkérdeztem most, hogy na, mi a helyzet felétek, mit lehet tudni. Hát még nincs semmi, várom, hogy így döntsenek rólunk. És akkor így kérdezem tőle, hogy nem értem, mire vársz. Nem az volt, hogy te valószínűleg tiszás főnököket fogsz kapni. Nem arról szólt eddig, hogy nem lesz ilyen. Csak amikor élesre fordul a helyzet, akkor már egy kicsit másként gondolkodik az ember, és én tökre megértem, tehát meg kell elni valamiből, csak eddig volt a nagy kurucos kardoskodás, hogy jön a Tiszával, hát most meg hát megvárjuk, hogy döntenek rólunk. És ugyanez a metodika fog működni ezeknél a ilyen-olyan főosztályvezetőknél, mindenkinél. Mindenki azt fogja mondani, hogy miért én vigyem el a balhét, amikor a helyettes államtitkár mondta nekem, hogy nyomjam meg a gombot. A helyettes államtitkár meg majd azt mondja, én vigyem el a balhét. Amikor az államtitkár mondta meg, a miniszter szólt le meg. És ez szerintem, ha ez így elindul, ez a dominó felfelé, ami képzavar, akkor bármeddig elmehet.
6: Hát én nagyjából most ilyen, jó, akkor én egy senki vagyok, tehát én azt mondom, amiket akarok. Szeretném mondani, hogy igen, tisztelt honfitársaknak és közönségnek, azzal együtt, hogy azokkal a várakozásokkal egyetértek, én is tudom, hogy ezek a várakozások. Ezek a várakozások, egyetértek Ésikóval, addig és olyan mértékben, és abban a mértékben nem fognak teljesülni. Az ancien rezsim jellemzően emberemlékezet óta, jó, a francia forradalom óta emlegetik az ancien rezsimet, azért az nagy részt túlélte. Jó, Mária Antoinette fejét levágták, meg a Lajos fejét is levágták. Na de azért az ancien rezsim aztán vissza is jött meg, hát azt se tudom, hogy elment-e. Ez az egyik dolog. Miközben az is nagyon, azon is nagyon sok fog múlni, hogy ez milyen politikai környezetbe fog zajlani. Tehát, hogy milyen állapotban lesz az ország belpolitikai értelemben, meg ha úgy tetszik, gazdasági, szociális értelemben. Tehát, hogy az egyéb ígéretek, hogy fognak egymásra hatni, és hogy fogják egymást kioltani. Amúgy meg, hogy mondjam, mindenki, aki abban a helyzetben van, hogy van módja befolyásolni a közéletet, illetve a politikát abban, hogy ezeket el kell kapni, az mindenki tegye meg, amennyire csak képes. Amúgy meg lélektanilag van erre esély, tehát már belsőleg erre baromi érdekes példa az, hogy hívták ott a csávót, aki bement a kontrollba. Ja, Istenem.
4: Hát volt egy pár.
6: De nem,
4: a Balási Gyulára gondolsz?
6: A Balási, ugye, olyan érdekes, nem? Oda megy a pasi, és azt mondja, hogy az ég ott a világon minden jogilag rendben van, és tiszta. Uh-huh. Akkor mi van most, mert kedvetet ott sírva fakadna, könyörögni az életeért, és kérni a pénzt, hogy elfúj, érted?
4: Tehát, Hutt Gergelyik megfejtették.
6: Jó, hát nekem
4: meg volt fenyegetve. Meg volt fenyegetve, pszichés módszerekkel ki volt készítve, meg volt zsarolva.
6: Jó, de hát jó, ebben az az egy probléma van, hogy ez meg abban az értelemben mégiscsak egy baromság. 2 éve fenyegetjük őket. Igen, ezen dolgozunk. Tehát nem konkrétan lett megfenyegetve egyszerűen. Hát Balázsi Gyula, hogyne? Hát hányszor utáltuk, mint a... Ja, nem folytatom.
4: Balázsi Gyula felidézte csak az utolsó 10 szerződést, amit aláírt, és úgy rájött, hogy ő tulajdonképpen ő saját magát fenyegeti per pillanat. Valami csinálni kell. Nagyon elment az idő. Nem jutottunk el a lényegig.
6: Na, mi a lényeg?
4: Kimúlt az ellenzék, kilép a DK-ból Niedermüller Péter. Ez csak azért mondtam, mert nincs rá idő, csak hogy jó, ezen, van, a hangon, hát, ezen a provokatív hangon szerettem volna ezt így
6: mindenkit elmondani. Hát tessék hívni máskor is.
4: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönjük, hogy jöttetek, és nagyon szépen köszönjük a figyelmet.
6: Csók!
4: Viszlát!
7: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Mi kivezetjük az életmódváltás labirintusából. Just Clear Life. Tisztán és könnyedén az egészségről. A mikrofonnál Krausz Dominika.
1: Köszöntöm Önöket, ez itt a Just Clear Life legújabb adása. Mai vendégem dr. Kovács Tibor, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, a Kids Vital gyermekorvosi központ alapítója, társvezetője, szakorvosa. És Szász Máté, a Színlap sport és prevenciós diagnosztika és szakmai igazgatója. Köszöntelek benneteket.
2: Köszönjük a meghívást.
3: Köszönjük a meghívást.
1: A mai témánk pedig egy nagyon érdekfeszítő téma, úgyhogy most kérem a szülőket, hogy figyeljenek jól, hiszen ma a gyermek laborvizsgálatokról lesz szó. Meséljetek nekem arról, hogy itt mi az első számú kérdés a szülőben például, merre induljanak el, ugye a színlabba van gyermekvérvétel, ezért vagytok ma itt, hogy népszerűsítsük azt, hogy ez igazából mennyire fontos, és ugye ami talán a leges legfontosabb, hogy ez 3 éves kortól javasolt a színlabnál.
2: Így van, pontosan. Azt gondolom, az alapvető nagy különbség a gyermek és a felnőtt laborszolgáltatások között, az nem a laborban van, hanem a vérvételt és az azt megelőző pillanatokban. Ugye, amikor egy felnőtt embernek a tünetei alapján valaki összeállít egy javasolt laborpanelt, akkor ha később kiderül, hogy adott esetben még más is meg kellett volna néznünk, ha az eredmények és a tünetek más irányba vezetnek tovább, hát akkor visszahívjuk a pácienst, és még egy vizsgálatot csinálunk, és tovább visszük. A gyermekeknél ez nem így van, a gyermekek számára, ha jól gondolom, a vérvétel az komoly trauma, bár ugye nálunk is vannak nagyon komoly gyermekvérvételre specializálódott szakemberek, és már vannak olyan eszközök, ez a Suni is például, amivel lehet, hogy mondjuk az nem vérvétel.
4: Vagy érzéstelenítés. De azért a gyerekeknek lehet a stresszt oldani, de nyilván egy adott életkorban, amikor tűvel közelít egy felnőtt a gyermek felé, nyilván nem egy pozitív reakció lesz.
1: Én személy szerint emlékszem arra, én élsportoltam, és 6 éves voltam, amikor először leigazoltak, és akkor még ez egy kritérium volt, hogy legyen az labor. Sportorvosi vérvételhez egy labor. És 3-szor kellett édesanyámnak elvinni, sírva fakadtam, tényleg traumatizált. Trauma. Mi az a módszer, amivel meg lehet könnyíteni ezt az élményt? Ugye elhangzott az érzéstelenítés, de az, hogy egy fájdalommentes vérvétel, ezt egy kicsit bontsuk ki, hogy valójában mit jelent?
4: Gyakorlatilag ilyenkor a vérvétel előtt egy felületi érzéstelenítésben részesül a gyermek, picit be van az adott terület dunsztolva, és a megfelelő hatás kivárását követően valóban annyit érez a gyermek a vizsgálatból, hogy hozzám értek, de fájdalomérzettel nem társul.
1: Talán ez egy nagy kulcsa akkor ennek, amit így elmondhatunk.
2: Van. Illetve a másik, ami nagyon fontos, azt gondolom, hogy a vizsgálat előtti szakorvosi konzultáció. Ugye, ahogy az előbb említettem, hogy nagyon fontos, hogy jól célozunk, hogy a megfelelő markereket válasszuk ki. Egy felnőttnél, hogyha hozzá kell adni még egy vérvételt, semmi gond megcsinálni, de egy gyermeknél rögtön az elején minden markert le kell vennünk, amire később is olyan szükség lehet. És éppen ezért nagyon fontos,

0: Ez egy komplex szolgáltatás. Ez nem csak arról van szó, hogy kialakítottunk gyermeklabor csomagokat, és akkor most már vannak, hanem ez egy szolgáltatási köpenybe van becsomagolva. Van előtte egy online szakorvosi konzultáció, ahol az édesanyja, az édesapa egy videokonferencia keretében a tüneteket el tudja mondani, esetleg az előzményeket ugye az orvosnak, föl tudja tölteni a korábbi leleteket, és meg tudja kérdezni, hogy milyen laborcsomagot érdemes választani. Miután az orvos együtt kiválasztották, és elmegy a gyermek a vizsgálatra, utána, amikor megjöttek az eredmények péntek, de után 2-kor, akkor nem kell a páciens ugye, szüleinek szaladgálni, hogy most akkor ezt kivel tudják megnézni, nem újra vissza tudják hívni online ugyanazt a szakorvos, akivel előzőleg egyeztettek, meg tudja nézni ezt a laborleletet, el tudja mondani, hogy mit lát benne, hogy ez mennyire sürgős, az meg kell ijedni, ugye az emberek hajlamosak megijedni a különböző csillagokat
1: látnak. Ez így van, pontosan.
0: De ennek előbb szerintem van gyakorlatilag, mit lát ezzel kapcsolatban?
1: Tényleg a két legnagyobb gond a gyermekkori laborvizsgálatokkal kapcsolatban, először az, mikor a szülő azt mondja, hogy szeretnék laborvizsgálatot. Ez nem így működik, tehát mire lőjünk, tehát nyilván az ember akkor végeztet egy kevésbé kellemes beavatkozást, hogyha annak szakmai értéke és értelme van. Ezt csak akkor tudja az ember felelősséggel fölvállalni, hogyha nem a szülő akaszt le egy csomagot találomra, hanem megbeszéljük, hogy milyen korelőzményi panaszok vannak. Sokszor szóba kerülnek olyan jellegű eltérések, amik a panaszokat magyarázhatják, és nem feltétlen várhatunk laboreltérést, de nyilván a teljes látóspektrumba akkor kerül be minden, hogyha interaktív ez a dolog. Tehát meg lehet azt tenni, hogyha ha megkér egy laborvizsgát előtt bárki, hogy mik a fő panaszok, de mikor szakmailag gondolkodunk, akkor egy oda-vissza kérdezés révén alakul ki az orvosban az az irányvonal, amit szükségesnek tart és szakmailag indokoltnak vél, és ugyanez a magyarázat a másik oldalon, ahogy mondod, hogy hát ez a mindennapi gyakorlatban ez rendszeres, hogy adj uram Isten, azonnal csillagot láttam egy laborlelet mögött, és akkor azt miként értelmezzük, hogy nyilván a gyerekeknél korcsoport sem mindegy, tehát itt azért a 3 éves kortól akár akkor a felnőtt korig terjedő időszakban teljesen más laborparamétereket fogadunk el normális értéknek, és nagyon nem mindegy, hogy a laborparaméterekben tapasztalt eltérések, vagy látottak, azok szinkronban vannak-e a gyermek tüneteivel. Tehát azt szoktuk mondani, hogy soha nem laborleletet kezelünk, hanem komplexen egyben vizsgáljuk a gyermekkel, és akkor tudunk megalapozott véleményt adni.
2: Ha már tünetről beszélünk, melyek azok a tünetek, amikor indokolt lehet egy vérvétel?
1: Minden tünet indokolt teszi magával az orvossal való konzultációt. Ami nagyon fontos a gyermek gyógyászatban, az, hogy a tüneteket objektivizáljuk. Erről azért nagyon fontos beszélni, mert gyakorlatilag a mai világban sokan tájékozódnak internetről, bárhonnan, ismeretségi körből, és nagyon sokszor látjuk azt, hogy hozzájutnak releváns és jó információkhoz, csak nem tudják rangsorolni, milyen valószínűséggel fordulhat elő, milyen gyakorisággal, nem látják át teljes egészében azt a panasz együttest, ami logikailag magyarázhatja a gyermeknek az eltérését. És nagyon-nagyon fontos az objektív jelnek a keresése. Tehát a gyermekek, főleg a kisebb korosztályban, ők nem fogják feltétlenül jól megfogalmazni az ő panaszaikat. Érzik, hogy valami nincs rendben, például a hasfájásra egy nagyon jó példa, hol fáj a hasam, ezerből ezerszer a köldökükre fognak mutatni, mert ott van egy kiindulási pont, amire rá lehet mondani, de olyan objektív jeleket kell keresnünk, amikor úgy tényleg megakad az ember agyában valami, hogy na itt utána kell menni. Mire gondolok? A hasfájás egy köztudottan egy kellemetlen tünet együttes. Az a gyermek, amelyik azt mondja, hogy anya fáj a hasam, és közben ezerrel kergeti a tesót ugyanúgy végig a lakáson, mint korábban, annak nyilván nincs komoly hasfájása. Abban az esetben, amikor tényleg fáj a hasa, azért ennek vannak vegetatív reflexként tünetei. Elsápad, megszakítja a mindennapos tevékenységét, félrevonul, nem olyan lesz az étvágya, legobjektívebbjel éjszaka fölébred, vagy alvásból fölébred a fájdalomra. Azt mindig komolyan kell venni, tehát, mert egyébként Szerencsére a testi panaszok, tünetek hátterében sokszor akár lelki eredet, vagy nem pontos megfogalmazás áll. De az mindig egy vészcsengő az orvos fülében, fejében, hogyha azt mondja egy szülő, hogy a fájdalomra fölébred éjszaka a gyermek.
2: És hogyha nem ilyen krónikus fájdalmakról beszélünk, de vannak panaszok, és beszélünk esetleg gyerekeknél allergiáról, akkor ezt hogy lehet elkülöníteni, hiszen ugye allergiára specializált szűrések is elérhetőek ugye a színlabnál, szintén gyerekek számára, ami egy nagy-nagy korszerű újítás, egy nagyon unikális dolog, hiszen régen erre nem volt azért így lehetőség, meg én emlékszem arra szintén, hogy
0: bőrtesztek, igen,
2: voltak a bőrtesztek, igen. Hát ha bepirosodik, akkor allergiás vagy a magyaróra.
0: Akkor ezek szerint te is átmentél ezeken, igen.
2: Persze.
0: Én is maga gyermekkoromban, én nagyon allergiás voltam gyermekkoromban, és mentek a próbálkozások, és hát ugye ez meglehetősen limitált volt, és ez főleg akkor probléma, hogyha nagyon nem túl széles spektrum a teszt, nem túl szelektív, nem túl specifikus, nem mutat ki konkrét eredményt, de a tünetek megvannak. Ugye azért most már vannak nagyon komoly molekuláris allergiavizsgálatok, de itt megint azt gondolom, nagyon fontos az akorvosi konzultáció.
2: Van egy olyan kulcsszó, ami talán a legjobban megrémiszti a szülőket, hogyha meghallják ezt, hogy vashiányos a gyermek. Beszéljünk erről egy kicsit, mert ez is lehet egy kicsit félrevezető, és nagyon sok mindenki ezt összeköti mindenféle szintén krónikus betegségekkel. Vannak olyan csomagok, amik nem tartalmaznak, vagy minden csomag tartalmazza a vashiány szűrést?
0: Szerintem nem minden csomag tartalmazza.
1: Nem minden csomag tartalmazza, de gyermekkorban viszont kifejezetten informatív. Tehát mik szoktak a leggyakoribb panaszok lenni? Fáradékony a gyermek, krónikus fejfájása van, hasfájása van, étvágytalan, nem olyan a súlygyarapodása, mint amit megszoktunk. Ezek mind beleférnek egy vérszegényes tünetbe, és hát mivel a vas annak a fehérjének a legfőbb, egyik fő alkotó eleme, amelyik az oxigén szállításért felel a vörösvértestjeinkben. Nyilván, hogyha itt hiány van, akkor a szöveti oxigenizáció minden szervrendszerünket érinti. És ezek a gyakori kórképek mellett, hogyha az ember fölteszi célzottan a kérdés, hogy milyen az étvágya, és ugye nem csak válogat, hanem úgy semmit nem akar enni a gyerek. Vagy ugye eszeged, de nagyon áll a súlya. Sokkal jobban bírta a fizikai terhelést, sokkal jobban bírta a szellemi terhelést korábban. Elkezdett hullani a haja, olyan töredezett a gyereknek a haja, töredezett a körme. Ezek mind olyan kérdések, illetve figyelemfelhívó jelek, amik megalapozzák ezt. Nyilván egy csomó más eszébe jut az embernek, de itt utalnék vissza a korábban elmondottakra, hogy ezért fontos a szakemberrel való konzultáció, mert nekünk azért az évtizedes tapasztalatok alapján benne van a fejünkben a gyakoriság, és az, hogy én nem egy ritka kórképpel riogatom idézőjelbe a szülőt rögtön első körben, hanem indulunk a leggyakoribb, legvalószínűbb kórkép felől, és természetesen, hogy azokat nem tudjuk orvosolni, akkor pedig majd lépünk tovább, és akkor terjesztjük ki a diagnosztikus vizsgálatokat még tovább. Vagy a másik gyakori dolog, ami a lisztérzékenységnek. Nagyon gyakran az első tünete az, hogy van egy vérszegénység, hogy nem reagál jól egy vaskezelésre a gyermek. És akkor persze elkezd belül motoszkálni az emberbe, hogy hát akkor mi a fene lehet, hogy akkor azért rákérdezünk, hogy nincs-e felszívódási zavarra utaló tünete a gyermeknek. És amennyiben ezek fölmerülnek, indokoltak, hogy a laborvizsgálatokat egy másik csomaggal terjesszük ki, és ennek az értékelésével tudunk ténylegesen segíteni. Ráadásul nem is egy ritka dolog, tehát hát, minden századik gyermeket érinti, és ahol a családban előfordul lisztérzékenység, ott a közvetlen családtagokat illik is leszűrni.
2: Annyi mindenről beszéltünk, és egyébként annyira érdekes, és szerintem, aki hallgat minket, még szintén szeretne még többet tudni erről. Viszont egy dolog van, amit még nem említettünk ezzel kapcsolatban, hogy ha alvás hiányos a gyermekünk, akkor szintén elgondolkozunk azon, hogy jaj, hát most ez a reggeli típus, vagy esti típus, ugye koránkelő, vagy későn fekvő, ugye erről beszélgettünk, igen, Mátéval már egy ezt megelőző adásban, viszont mi az a tünet, amikor erre nem lehet legyinteni, és azt kell mondani erre, hogy igenis el kell mennünk orvoshoz, mert a gyerek nem tud aludni, illetve milyen betegségek állhatnak a háttérbe, amikre szintén szűrővizsgálatot kell elvégezni.
1: Én azt gondolom, hogy az, hogy alvás zavar a gyereknek, ez már egyelő avval, hogy konzultáljunk az orvossal. Nem egy normális dolog. Akkor különösen, hogyha ha jelentős változás következik a gyermek alvási szokásaiban, ez ugyanolyan, mint egy étvágytalanság megjelenés egy korábban jól levő gyermeknél, ez egy figyelemfelhívó jel. És nagyon-nagyon fontos dolog, hogy itt is széles körben kell gondolkodnunk, mert persze vannak olyan labor vagy anyagcsebbetegség, amik erre hajlamosítják, hogy rosszabbul fog reagálni. Ugye a fáradékonyságról volt szó, ugyanúgy az hogy megnő az alvás igénye, az egy vashiányos vérszegénységben szenvedő gyermeknél, az egy teljesen szokványos tünet. Igen, de csomó lelki eredetű történet van. Azért nem mindegy, és nem is mindig számolnak be, és nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy az első kérdésnél az esetek 80-90%-ban szinte negálja a szülő, hogy nem, az biztos, hogy nincs. És akkor elkezd mondani az ember, hogy de azért belegondolt abba, hogy most pont abban, aki életkorban van, mondjuk egy óvis gyerkőcöknél nem szoktak rá gondolkodni, elkezd foglalkoztatni a halál kérdése. Mi történik velem elalvás után? Elvesztem a kontrollomat, fölébredek-e? Elveszíthetem én is a szüleimet valamikor? És ezt nem szokták kimondani a gyerekek, és amikor hogy azt a háttérben az ember fölhívja erre a figyelmet, elkezd beszélgetni a szülő a gyerkőcről, azért kiderülhet. Nagyon-nagyon-nagyon jellemző, és rettentő sokat kellene foglalkozni az internetes zaklatással, a bullyinggal. Tehát irdatlan sok van. Én nagyon-nagyon igyekszem a hozzám fordulókat is, meg a saját gyerekeimet annó arra terelni, hogy persze klasszok ezek a technikai vívmányok, de személyesen beszéljetek, mert az írásbeli kommunikációnak az érzelmi töltete az attól fog függni, hogy te hogy érzed magad. Én egy ártalmatlan mondatot, ha rossz kedvem van, magam ellen ellenségeskedésként fogom lefordítani, kispécéznek, összefognak ellenem, és rettentő sok kvázi szomatikus tünet fog megjelenni, aminek lehet.
0: És ráadásul a gyerekek erről nem számolnak be otthon. Tehát ha fáj a hasa, azt elmondja az anyukájának, azt nem szégyeli. De ha személyesen megbántották, cikinek tartja, hogy emiatt nem, hogy ezt nem mondja el otthon, és ez tipikusan okoz alvászavarokat, hogy éjszaka nem tud aludni, éjszaka föl kell forgolódik, stb. És akkor emiatt másnap fáradtabbnak érzi magát. A fáradtabbnak érzi magát, éhesebbnek is érzi magát, akkor betegesebb is lesz. És nagyon sokszor egyébként ezek a jelenségek is hozzájárulnak a későbbi krónikus betegségekhez, de elképesztő fontos ezeket
1: megfogni. És gyermekkorban is létezik az obstruktív alvási apnoé.
0: Egy komolyan van persze. Gyerekkori apnoé?
1: Persze. És mi lesz az első tünet? Tehát egy relatív oxigén hiány alszik a gyerek, kóvályogni fog reggel, és leborul az iskolapadra, nem lesz olyan az iskolai teljesítménye, mint korán. Tehát minden összefügg.
0: Hozzáteszem, van labormarkerünk az alvás mérésére is. Tehát van olyan labormark, az IGF-VP3, ami kifejezetten egy inszomnia marker, és akkor emelkedik meg, amikor a gyermek nem alszik eleget. Ezt minden gyerekgyógyászatban használják. Csak így zárójelben megjegyezve, vagy egyébként érdekes, hogy laborban látható jele is vannak. Tehát nyilván a kortizol szintje is megváltozik. Ez egy csomó minden dolog utal arra, hogy itt valami nem oké.
1: Van. Tehát abban az esetben az előbb szóba került az, hogy mikor van az, amikor átcsap esetleg már egy komolyabb megbetegedésbe az elhízás. Tehát amikor azt veszük észre, hogy úgy hirtelen ugrik meg a testsúlya a gyermeknek, növekedése elmarad a korához képest, egy érdekes centrális típusú elhízása van, hogy a végtagjai gracilisabbak, vékonyabbak maradnak, de a törzse, az arca az jellemzően hízik, vagy ilyen livistriák jelennek.
0: Kajakoma van gyerekeknél, és egyébként
1: az inzulin rezisztenciás időszakban abszolút.
0: Tehát az már gyerekeknél is előfordul, ami felnőtteknél tipikusan aggasztója. És ez a fokozott szomjúság, ez is...
1: Az inzulin rezisztencia, az a tünetek nem azért, mert ugyanaz kicsi, lesz, de a tünetekben ugyanaz, hogy hirtelen rátörő éhségérzet van, falánkság, fokozott szomjúságérzés.
0: Akkor csokoládé és sovárgás, ilyesmi is.
1: Abszolút.
0: Hát az akkor azért van mire figyelni.
2: Igen, és még egy olyan kritérium szerintem a vas mellett, amit állandóan az immunrendszerrel ugye összekötnek, ez a D-vitamin. Erről még beszéljünk egy pár szóban, hogy szintén ugye adunk vitamint a gyerekeknek, ez is egyébként el tud csúszni szerintem a szülőknél, hogy miből mennyit, mert C-vitamin D-vitamin nagyon fontos, és akkor van, akinél ez ott megáll. Mi a helyzet a D-vitaminnal és a többi ilyen szinten?
0: Szoktuk mondani, hogy a D-vitamin a jövő C-vitaminja gyakorlatilag. Tehát minden szem a D-vitaminra vetüljön.
1: És abszolút az az igazolt vitamin, amiről egyértelműen tudományos bizonyítékok vannak, hogy szerepe van a megbetegedések számának csökkentésében. Tehát nagyon-nagyon kell rá figyelni, és a gyerekgyógyászatban ez egy nagyon nagy változás volt. Én amikor végeztem 30-valahány évvel ezelőtt, akkor a D-vitamint egy éves korig adtuk a gyerkőcöknek.
0: Elég keveset is, hát kísérlek voltak a dózisok, igen.
1: Akkor is azért 400 nemzetközi egység volt az ajánlás, a Vigantolban 660 volt, akkor is nem volt különösebb gond. De az a lényeg, hogy eszünkben eljutott, hogy téli időszakban még akkor adtuk az óvodás korig, de azt, hogy már iskolás körbe, vagy felnőttnek D-vitamint adni.
0: Az ofiba, emlékszel?
1: Így van, abszolút. És gyakorlatilag ez teljesen egyértelmű, hogy a mi égövünkben a közvetlen nyári hónapok kivételével muszáj bevinni pluszban a D-vitamint. A pici csecsemőtől kezdve a felnőtt korig mindig.
0: Mert arról nem is beszélve, hogy azért, amikor én gyerek voltam, akkor mi sok gondot okoztunk Budapest lakosságának a közterületeken. Tehát fociztunk, klubdostok alap, de kint voltunk. A mai gyerekek ehhez képest sajnos sokkal jobbak, tehát ma már nem látod, tehát hogy amikor én még autót vezetni tanultam, nekem mondták, hogy vigyázz, hogyha kiszalad eléd a labda, tudod, ha kigurul a labda fékezé. Te én az elmúlt 10 évben elém nem gurult labda.
2: De most eléd lép valaki a telefonját nyomkodva.
0: A telefonját fogja nyomkodni pontosan, tehát a mai gyerekek, mai gyerekek indoor vannak, tehát hiába van nyár, mi ugye rendszeresen vizsgáljuk a D-vitamin szinteket, az egyik legfontosabb vizsgátnak tartom. Nagyon gyakran látunk nyáron is nagyon alacsony D-vitamin szinteket gyerekeknél. Még azt kiemelném, szerintem, ami nagyon fontos, hogy egy gyereknek miért fontos a D-vitamin, nem csak az immunrendszere miatt. A gyermek intenzív növekedésben van. Pontosan. A D-vitamin kell a vas felszívódásához, a D-vitamin kell a csontozat növekedéséhez, és legalább 9 olyan gén van, ami az izom érés szabályozza, ami a D-vitamin kontrollja alatt áll. Tehát például, ha sportol a gyerek, de ha nem sportol, akkor is, ez rendkívül fontos. Egy jobb D-vitamin szint jobb izolinérzékenységet fog eredményezni. Egy jobb D-vitamin szint jobb idegrendszeri fejlődést fog eredményezni. Tehát amikor ránézek egy 5 éves kisgyerekre, hogy mekkora, meg egy 15 évesre, aki már lehet akkora, mint egy felnőtt igazából, akkor látom azt, hogy tulajdonképpen ezek a gyerekek a felnőtt test méreteik, tömegük, szöveti állományoknak a 90-valány százalékát ebben a 10 évben építik föl körülbelül. Tehát, hogy ott akkora intenzív anabolikus folyamatok tömege zajlik, hogy az nagyon fontos, hogy az megfelelő tápanyagokat kapja, és ezért eszenciális a D-vitamin.
1: És nagyon-nagyon fontos, amire utaltál, hogy egyéb vitaminokkal mi a helyzet. És azt szoktam mondani, hogy könyörgöm, ne a gyógyszertárba költsék el azt a pénzt, hanem lehetőség szerint jó minőségű zöldségek, gyümölcsök fogyasztásával, mert egy változatosan jó levő gyereknél nem alakul ki vitamin hiány, a D-vitamin kivételével, mert azt nem pótoljuk. Meg a C-vitaminnak is fontos, nagyon fontos vitamin, de nem tárolja a szervezetünk, tehát hogyha beviszünk feleslegget, kvázi kipisíljük, tehát nem marad bent a szervezetünkbe. És nem csak az a lényeg, hogy milyen élvezeti értékkel visszük be azt a vitamint, hogy nem gumicukor formában, hanem mondjuk zöldség vagy gyümölcs formában, hanem pontosan ez a rostbevitel, az nagyon befolyásolni fogja a bélrendszerünket, a mikrobiomunkat, és egyre több derül ki, hogy ennek milyen jelentős és fontos szerepe van, mint a betegség megelőzésben, a hangulati állapotunktól kezdve, az emésztő funkciónkig, tehát tényleg rettenetesen fontos az, hogy a hangsúlyozott gyerekkorban is nagyon előtérbe kerül, prevenciót tudatosan csináljuk, szülőként, gyermekekkel foglalkozó szakemberekként egyaránt.
2: Én nagyon örülök annak, hogy ennyire komplex módon tudtunk erről beszélni, mert talán egy kicsit az az üzenete ennek a mai témának is, mint minden másik olyan beszélgetésünknek, hogy nagyon komplex és komplex módon kell vizsgálni ezeket a tüneteket, a betegségeket, és a gyermekeknél ez kiemelten is fokozottan fontos. Én visszakanyarodnék a felvezetéshez, hogy életkorról beszéljünk még a zárásként, hiszen nagyon fontos az, hogy ugye én említettem, hogy 3 éves kortól javasoljátok ezeket a vizsgálatokat, vizsgálatokat, de mikor és milyen vizsgálatok elvégzése lehet esetleg indokolt, tehát ilyen életkorbeli megkötés szempontjából.
0: És azt gondolom, ez a legfontosabb, ez nagyon jó, tehát hogy ezt mi nem tudjuk megmondani, és nem is szeretnénk megmondani. Ezért nagyon fontos az, hogy ez mindig kezdődjön egy orvosi konzultációval. Nem győzöm hangsúlyozni azt, hogy annyira mellé lehet nyúlni. Könyörgök, ne az interneten nézzünk utána, ne kérdezzük meg az AI-t a tünetek alapján, hogy milyen vizsgálatot kéne elvégezni.
1: Ki fogja adni az összeset?
0: Gyakorlatilag, amire a legtöbben kerestek rá, vagy nem tudom, milyen, attól függ, hogy milyen algoritmus alapján dolgozik. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nagyon mellé is lehet nyúlni. Az online, ebben a telemedicinában az a fantasztikus, hogy teljesen mindegy, hogy mennyire vidéken lakom. Be tudok jelentkezni 20 percre, fél órára egy orvoshoz, aki abban a 20 percben, fél órában nem adminisztrál, hanem csak velem foglalkozik. Tényleg ad egy masszív fél órát arra, hogy konkrétan végigbeszéljük a gyermeknek a tüneteit, az előéletét, föl tudom tölteni a korábbi leletet, stb. És azok alapján mondja meg, hogy milyen vizsgálatokat végezzünk el. És amikor megvan a vizsgálat, akkor ismételten tudok beszélni ugyanazzal az emberrel. És ez rendkívül fontos, mert ez fogja eldönteni, hogy nekem most azonnal rohannom kell a kórházba, valamit azonnal végrehajtani a gyerekem, vagy adott esetben további vizsgálatok szükségesek, vagy azt fogja mondani az orvos, hogy fél kezdje le vasban gazdagon táplálkozni, mert ez volt a probléma. Tehát ezt előre senki nem fogja tudni megmondani. Ezek gondolom egyetlen.
1: A másik pedig az, hogy a gyermekorvoshoz való hozzáférés Magyarországon nem egyenletes. Tehát beszéltük itt korábban is arról, hogy gyakorlatilag pár évtizeddel ezelőtt a budapesti gyermekkörzeteket örökölni lehetett, csak szinte annyira bebetonozott volt, annyira nem volt állás. Ma már Budapesten is a legfrekventáltabb helyen is vannak betöltetlen gyermekorvosi körzetek, vidéken pedig különösen. És az a nagyszerű ebbe a telemedicinába, hogy tényleg olyan értelmes dolgot tudunk csinálni, hogy abban a 20 percben, amikor konzultálunk, akár egy olyan településen élő családdal, akinek nem adatik meg, hogy gyermekorvoshoz tudja vinni, vagy körülményes, hogy gyermekorvossal tudjon konzultálni, ezt kényelmesen, utazás nélkül, a nappaliból lebonyolítva, lehet releváns információt kap, abba a 20 percben csak vele van törődve, megkapja a kérdéseire a választ, annak megfelelő vizsgálatokat el tudunk rendelni, és ugyanez a kiértékelésnél. Nem neki kell böngészni, hogy most ez mi lehet, még az összhangban, vagy nem, és hogyha az orvos elmagyarázza a szülőnek, és nyilván az ő képzettségek megfelelő szinten, de mindenkinek el lehet magyarázni, akkor rettenetesen hálásak, és megköszönik, és nekem is voltak ilyen tapasztalatok, hogy jaj, még ez eszembe jutott, doktor úr, akkor már hadd kérdezzem meg. Iszonyú jó dolog. És ez tényleg 21. században használjuk.
2: Hát én nagyon szépen köszönöm ezt a mai beszélgetést, Máté és Tibor, hiszen fantasztikus volt. Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan témát érintettünk, ami mindenki számára érdekfeszítő lehet. És önöknek pedig köszönjük, hogy néztek minket és hallgattak. Hogyha szeretnének több információt megtudni, akkor látogassanak el a Színlap weboldalára, foglaljanak konzultációs időpontot. A következő epizódban találkozunk. Viszontlátásra!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Elrendelték a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Ma lezárult a kormányváltás technikai folyamata. Kuba kifogyott az energiahordozókból. Elszórtan sok felé lesz eső, hajnalban 3-11 fokra számítunk. Jó estét kívánok, május 14-e 20 óra van. A mikrofonnál a hírszerkesztő Németh László. Kormány határozatban rendeltek el több az elmúlt évek alatt történt botrányos esemény és határozat kivizsgálását. Többek között a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések feltárását, Magyarország egyes kiemelt beruházásainak felülvizsgálatát, illetve az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységét. A Novák Katalin korábbi köztársasági elnök által hozott kegyelmi határozattal összefüggő vizsgálat megállapításait jövő hétfőig nyilvánosságra kell hozni, a felelős az igazságügyi miniszter.
2: A NAV 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést, hogy javítsa SIA bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A módosítások, javítások elvégzésére, majd a dokumentum benyújtására még 6 nap áll rendelkezésre. Május 20-áig lehet az 1+1%-os felajánlásokat is megtenni.
1: Megtörtént a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás, átvétel, ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a leköszönő kormány összes minisztere jelen volt, Orbán Viktor volt miniszterelnök nem vett részt az átadás, átvételen. A kormányfő megerősítette, most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz.
2: Ítéletidő söpört végig India legnépesebb államán. Csaknem 90-en meghaltak és több mint 50-en megsérültek az esővel és jégesővel érkező heves viharban. Lakóházak rongálódtak meg és több tucat haszonállat is elpusztult. A viharos szél fákat csavart ki és döntött az autókra. Az északi államban a monszun időszak előtti márciustól júniusig tartó forró évszakban gyakoriak a viharok.
1: Kuba teljesen kifogyott a dízel és fűtőolajból, jelentette be Vicente de la Olevi, az ország energiaügyi minisztere. Az állami médiának adott interjújában a tárcavezető azt mondta, hogy korlátozott mennyiségű gáz áll rendelkezésre, de Kuba energiaellátása kritikus állapotban van amiatt, hogy az Egyesült Államok olajblokád alá vonta a szigetországot. A Reuters hírügynökség jelentése szerint szerdán kisebb tüntetések voltak az áramkimaradások miatt a fővárosban, Havana. Az Egyesült Államok ezen a héten megismételte azt az ajánlatát, hogy 100 millió dollár segélyt küld az országnak, ha a kommunista rezsim érdemi reformokat hajt végre.
2: 1918-ban pusztított világszerte a spanyol nátha, két év alatt a föld teljes lakosságának közel 5%-át megölte. Már 1918-ban több áldozatot követelt, mint az egész első világháború. Volt viszont ugyanebben az évben egy másik járvány is, amit a mai napig nem tudják megmagyarázni, mi okozhatta. Az encefalitis letargica még most is olyan rejtélyes, mint több mint 100 évvel ezelőtt. Főbb tünetei a letargikus álmosság, ami kóma szerű állapottá romolhatott, illetve az erős izommerevség, írja a Telex. A túlélő betegek egy része évekkel később is letargiáról és álmosságról számolt be, és sokaknak az izommerevség is fennmaradt pihenés közben. Néhányuk viszont jól reagált a levodopa nevű Parkinson gyógyszerre.
1: Először a nyugati tájakon, majd később keleten is előfordulhat záporzivatar. Az időjárás változékony jellege megmaradt pénteken is. Az északnyugati szél sok helyen erős. Hajnalban 3-11, holnap délután 20-26 fokra számítunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Letöltendő. A bűn nyomában. Gyilkosság, rablás, sikkasztás, nyomozás. Ki, miért és mit tett? Szakértői talkshow a bűnözésről. Letöltendő. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
3: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Nagy Angéla nevében is. Sokszor halljuk filmekben, általában bírósági tárgyalásoknál, hogy az elkövető nem volt beszámítható, és emiatt vagy megúszza a büntetést, vagy más típusú büntetés jár neki. De hogy van ez a valóságban? Mit jelent egyáltalán az, hogy valaki beszámítható, és ki állapítja ezt meg? Erről is beszélgetünk majd dr. Somogyi Andrával, aki igazságügyi pszichiáter szakértő. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
4: Én is köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
3: Induljunk onnan, hogy ez így van nálunk is, mint az amerikai filmekben, hogy egyébként, hogyha valaki nem számítható, akkor más típusú büntetés vár rá?
4: Ez egy összetettebb kérdés, ugye alapvetően ahhoz, hogy valakinek a beszámítási képessége az érintett lehessen egy cselekménnyel összefüggésben, azt kell, hogy legyen neki valamilyen mentális zavara. És ugye a mentális zavar alatt azért használom ezt a kifejezést, mert hogy a pszichiátria nagyon sokat fejlődött az elmúlt jó néhány évtizedben, és hogy nagyon sokféle pszichiátriai kórkép van, ami ebbe sorolható, van, ami egész életen keresztül tart, van olyan, hogy valaki egészséges volt, és akkor egyszer csak beteg lett, tehát hogy nagyon széles ezeknek a kórképeknek a köre, és a beszámítási képesség akkor érintett, hogyha valakinek van egy zajló mentális zavara, vagy leegyszerűsítve pszichiátriai betegsége, és annak a betegségnek a tünete érinti az, annak a cselekménynek az elkövetését. Tehát mindig csak egy adott bűncselekménnyel kapcsolatban értékelhető. És ugye azért kellünk ehhez mi, mint pszichiáterek, ami pszichiáterek, akiknek van igazságügyi pszichiáter szakorvosi végzettségük is, és szakértői végzettségük is, hogy azt az összefüggést értékeljük, hogy a betegség tünete és az adott cselekmény elkövetése között van-e összefüggés.
3: Ígérem, hogy végig fogunk menni ezeken, azon is, hogy egyébként mik lehetnek ezek a mentális betegségek, vagy milyen típusai vannak, de visszatérve még az elejéhez, hogyha egy bírósági tárgyalásnál erre hivatkozik mondjuk a védőügyvéd, akkor onnantól kezdve a megítélése, vagy a bírósági folyamat az változhat? Tehát ha ön majd megállapítja azt, hogy az-e vagy sem, és majd azt is elmondjuk, hogy egyébként mi az ön feladata, vagy az ön szerepe egy ilyen folyamatban, de mondjuk, hogyha járna neki, nem tudom, x év letöltendő vagy életfogytiglan, hogyha bizonyított, hogy ő egyébként nem beszámítható, akkor változik ez a büntetés?
4: Igen, bár ugye ez egy jogi kérdés, mert az ítéletet mindig a bíró hozza.
3: Világos.
4: Meg. Tehát, hogy mi az összefüggést értékeljük, és hogy abban az esetben, hogyha valakinek ezt úgy mondjuk, hogy kizárt a beszámítási képessége a pszichiátriai betegsége miatt, ott vannak bizonyos bűncselekmények, amikor ilyenkor, és vannak bizonyos orvosi feltételek, amikor az úgynevezett kényszergyógykezelést rendelik el, és hogy van, amikor pedig a bírósága tulajdonképpen a betegség követte el a bűncselekményt, és a betegséget gyógyítani kell. És ugye itt a kényszergyógykezelés, ahogy most így felmerült, hogy ott a személy elleni, meg közveszélyokozás, terrorcselekmény, tehát hogy ezeknél az ügyeknél, amikor a beteg nem csak magára, hanem a közösségre is veszélyes, és a betegsége miatt, ha azt nem kezelik, megint elkövethet ilyesmit, akkor jön szóba a kényszergyógykezelés. Egyébként, hogyha kizárt a beszámítási képessége, akkor ugye akkor elengedik. És ugye van az a kategória, amikor korlátozott a beszámítási képesség, ami azt jelenti, hogy van betegsége, összefüggésben van az az adott bűncselekmény, amit elkövetett a betegségének a tüneteivel, de azért nem teljesen. Tehát, hogy csak így lehet, hogy kicsit érintette, lehet, hogy hát már majdnem kizárt volt, és akkor ezt pedig a bíróság eldönti, hogy hogyan veszi figyelembe.
3: Tehát nem önök, a szakértők döntik nem. Ezt el. Egyáltalán milyen típusú ügyeknél merül az fel, hogy például az önök segítségét kérik? Itt komolyabb bűncselekményekről kell beszélni egyébként, vagy egy, nem tudom, egy csalásnál is előfordulhat?
4: Tulajdonképpen bármilyen bűncselekménynél felmerülhet, és alapvetően már a nyomozati szakban, tehát hogy az esetek többségében már a nyomozati szakban megtörténnek ezek az igazságügyi pszichiáter szakértői vizsgálatok, viszont van olyan, hogy fel sem merült addig, mert mondjuk egy egészen egyszerű bűncselekmény, mondjuk egy lopás, és mégis a bíróságon kerülnek elő olyan adatok, ami alapján felmerül, hogy hát itt azért vannak ebbe furcsaságok, és hogy indokolt lenne egy szakértői vizsgálat. Tehát a nyomozati szakban ott a rendőrség az, aki kirendel minket, hogy végezzük el ezt a vizsgálatot, és a bíróságnál pedig van olyan, hogy maga a bíró az, aki azt mondja, hogy már pedig itt kell vizsgálat. Illetve hát a védők azok, akik még nagyobb, tehát hogy gyakran kezdeményezik el a szakértői vizsgálatokat. De ugye a mostani eljárásban is, ugye én nem szeretnék jogászkodni, mert én pszichiáter vagyok, ugye, hogy van az első tárgyalás, ahol, hogyha a bíróságon, ahol, hogyha a vádlott elfogadja azt, amit mondott az ügyész, akkor jó, akkor itt lezárul a dolog, és akkor nem megy tovább az eljárás. És volt olyan ügyünk, amikor a bíró azt mondta, hogy megtette a vádlott azt mondta, hogy igen, elkövettem. Tehát elfogadom azt a büntetést, amit az ügyész ajánlott, és akkor itt akkor ezen az előkészítő tárgyaláson legyen vége az egésznek, és a bíró, aki mindent nagyon alaposan áttekintett, azt mondta, hogy ő ezt a beismerőt nem fogadja el, és itt kell szakértői vizsgálat.
3: És aztán név nélkül más lett egyébként és az eredmény, tehát joggal gyanakodott
4: igen,
3: a bíró.
4: Igen.
3: Említett, hogy többféle mentális betegség van, ami élethosszonát elkísér minket, és van, ami kialakul. Ezekről picit tudna nekünk beszélni, hogy mi az, ami mondjuk egy ilyen élethosszonát tartó mentális betegség, és aztán beszéljünk majd a másikról.
4: Az egyik, ami ugye hosszú lenne most itt, meg egy tankönyvre nincs is idő, de például mondjuk az értelmi fogyatékosság. Ugye az értelmi fogyatékosságok azok születéstől kezdve fennállnak. És hogy azból is vannak különböző fokozatú értelmi fogyatékosságok, és természetesen ők is elkövetnek különböző bűncselekményeket. Az ugye egész életen
3: elkövethetnek
4: bűncselekményeket, és egész életen keresztül fennáll, és amit fontos tudni, hogy mi azt vizsgáljuk, hogyha valakinek van mentális zavara, pszichiátriai betegsége, értelmi fogyatékossága, vagy személyiségzavara, akkor, hogy ez a mentális zavar okoz-e nála olyan képesség hiányt, hogy emiatt nem ismeri fel azt, hogy milyen következménye van annak, amit ő elkövet. És itt most nem pusztán arról van szó, hogy most tudja, hogy hát ilyet nem szabad csinálni, hanem hogy ezt picit mélyebben is érti. És ezért itt az értelmi fogyatékosoknál mondom ezt a dolgot, mert lehet, hogy egy értelmi fogyatékos tudja azt, hogy hát az valószínűleg nem jó, hogyha csak úgy aláírok egy papírt, és hogy ezt így nem lehet, vagy hogy hát nagyon szeretnék egy telefon, nem veszik meg az anyujék, akárhogyan is kérem, és akkor ellopja, de tudja azt, hogy ezt egyébként így a felszínen tudja, hogy nem lehet, de a mélységét nem érti, hogy azért nem lopunk, mert az a másiké. Vagy azért nem írok alá mondjuk egy papírt, mert hogy akkor lehet, hogy elviszik a valakinek a házát, vagy lehet, hogy ez egy olyan cég lesz, amin átfuttatnak pénzeket. Tehát, hogy annyit ért, hogy nem lehet aláírni, de a mélységét nem. És ilyenkor már érintett lehet a beszámítási képesség.
3: Mi az, ami kialakulhat, és itt én civilként első körben mondjuk valami traumára gondolok, hogy az okozhat valamit. Jó helyen kapizsgálok?
4: Vannak olyan, tehát ugye a pszichiátriai betegségek egy része az ugye a, mondjuk a 20-as életévek körül alakul ki, vagy pedig például a életközepi válságnál, amikor mindenféle biológiai változások is jönnek, és tehát, hogy valamikor az élet során alakul ki egy ilyen, alakulnak ezek a betegségek, és a most így egészen, ilyenkor mindig az esetek jutnak az eszembe, természetesen név nélkül, de hogy például olyan lehet, hogy valaki akár súlyos egzisztenciális, akár súlyos családi probléma miatt lesz mondjuk depressziós. És hogy ez egy olyan mélységű depresszió lesz, hogy megpróbálja vinni az életét, megviszi az életét, de azért ez a betegség ez ott zajlik, és mondjuk eljut odáig, hogy akkor jó, akkor ezt én már nem tudom tovább csinálni így az életet, és például valamilyen elnézést, hogy ilyen példát hozok, de hogy mondjuk öngyilkossági kísérletet követel úgy, hogy mondjuk felgyújt egy ingatlant, amiben ő is él, hogy majd én akkor ott halok meg. De ezzel veszélyezteti a többieket is, akik ugye ott a ház környezetében vannak. Vagy például a szintén egy súlyos párkapcsolati, és ugye akkor feltárhat, hogy előtte volt depressziós, meg van, hogy el is megy orvoshoz, de mondjuk ezekről a gondolatokról nem számol be, meg felszínen viszi az életét. Vagy például egy mondjuk egy személyiség zavar, aminek az a jellemzője, hogy az fiatal, tehát már gyerekkorban vannak jelei, és azt jelenti, hogy másképpen érzékeli kicsit a világot, másképpen értékeli azt, ahogyan az érzelmi dolgokat, az indulatokat másképpen kezelik. És például mondjuk, ha valakinek van egy ilyen személyiségzavara, mondjuk egy narcisztikus személyiségzavara, amivel most ugye sokszor lehet találkozni ezzel a kifejezéssel.
3: Boldog-boldogtalanra rámondják.
4: Igen, boldog-boldogtalanra rámondják, sajnos, de ahogy egy jó masszív narcisztikus személyiségzavar, és nem tudja elviselni, hogy vele szakított a párja. És akkor elkezdi zaklatni. És hogy ez akár olyan szintre eljuthat, vagy mellette még egy kicsit paranoid is, amikor ugye az van, hogy belegondol dolgokat pluszba, hogy akkor a szomszéd azért viselkedett így, mert hogy beszélt a volt barátnőmmel, és akkor a volt barátnőm, tehát hogy így összeáll egy a fejében egy kép, és hogy ezért zaklatja a másikat. És itt is feltárható az, hogy kiindult mondjuk egy párkapcsolati válságból, egy szakításból, amit nem tud feldolgozni, és elvezet odáig, hogy bekövetkezik egy mondjuk egy zaklatásos bűncselekmény, hogy nem tudom én, 1226-szor hívja telefonon a másikat, hogy naponta 40-50 üzenetet küld, elkezd a lakáshoz járni, ellenőrizgetni, fenyegetni.
3: Mi a helyzet a skizofréniával, mert szintén filmekből nagyon sokszor halljuk azt, hogy ez előfordulhat, hogy valaki skizofrén, és mondjuk addig nem derül ki, és ebben az állapotban követel valamit. Egyáltalán Magyarországon ön például találkozott olyan esettel, vagy ez ránk nem jellemző, mint milyen pszichés vagy mentális betegség?
4: A skizofréniának a gyakorisága az a világon majdnem mindenül ugyanannyi körülbelül, és természetesen találkozunk ilyen bűnelkövetőkkel. Az, ami sokszor találkozunk olyanokkal közülük, akiknek a bűncselekmény az, ami alapján kiderül a betegsége. Uh-huh. Tehát, hogy ezt van egy ilyen szép elnevezés, egy iniciális deliktum, tehát ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a bűncselekmény az, amiből kiderül, hogy ő beteg. Például egy ámokfutás, hogy nagyon jól tudja leplezni, de nagyon-nagyon szorong egy adott beteg, a külvilágnak ezt nem mondja el, nem osztja meg, nem tudnak neki segíteni, és azt érzi, hogy őt elkezdik üldözni. És volt neki egész Európán át menekült, mert hogy az volt az érzés, hogy üldözik, és a menekülés közben közlekedési balesetek. Egyik közlekedési baleset, másik közlekedési baleset, és akkor így több ezer kilométer után követett el egy olyan bűncselekményt, ami már személy elleni volt, ami miatt eljárás indult, és tulajdonképpen annak az indított el, hogy ezt az egészet fel lehetett, tulajdonképpen vissza tárni, lehetett aha. követni, és fel lehetett tárni, hogy itt egy betegségről van szó, és az összes többi, ami előtte volt, az is ennek az ámokfutásnak a része, ami a betegség miatt történt. És ugye, mivel személy elleni volt a vége, ott már mindenképpen eljárás indult. Mondjuk ez nem a skizofrénia, hanem például a szellemi hanyatlás, a demencia, amivel szintén a pszichiátriai betegség, és hogy ugye egyre nagyobb populációt érint, és lehet, hogy furcsának tűnik, de ott is mondjuk akár egy pici közlekedési baleset lehet, ami a demenciának az első jele. Tehát, hogy aki egész életében autót vezetett, olyan munkát végzett, hogy balesetmentesen közlekedett, és akkor egyszer csak egy pici, icipici személyisérüléssel járó, figyelmetlenségnek tűnő eset, és akkor utána kiderül, visszakövet, vagy az volt az első tünete ennek a betegségnek, vagy ami szintén elő szokott fordulni, hogy hát nyilvános helyen pisilnek. És akkor így mindenki megbotránkozik, hogy Úristen, és kiderül, hogy valójában ez, valójában arról van szó, hogy már olyan kritikátlan az a személy, hogy már azt úgy nem nézi, hogy most akkor én itt vagyok egy parkban, és itt azért nem illik pisilni. És ezt mondjuk többször megtesz, úgyhogy egy idő után azt mondják, hogy nézze már meg egy pszichiáter szakértő, és kiderül, hogy egy demenciáról van szó.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megül is. Start! Tehetség mindenhol.

Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Letöltendő. A bűn nyomában. Gyilkosság, rablás, sikkasztás, nyomozás. Ki, miért és mit tett? Szakértői talkshow a bűnözésről. Letöltendő. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
2: No, amikor önöket kérik, vagy az ön segítségét kérik, akkor az is fontos tisztázni, hogy ön nem azt állapítja meg, hogy akkor most az adott bűncselekményen belül az ő személyiség zavara, az okot ad-e az ő felmentésére. Ugye? Tehát mi az, amit ön megállapít, tehát, vagy amiben az önök segítségét kérik?
3: Hát, hogy amiben a mi segítség, tehát, hogy amit van egy pszichológus szakértő kolléganő, akinek van egy ragyogó diasorozata, úgyhogy most itt ezt most én azért el fogom mondani, pár évvel ezelőtt engedélyezte, hogy ezt így mondta, hogy használhatom, ugye az, hogy a szakértő az nem nyomozó, a szakértő nem poligráf, tehát nem hazugságvizsgáló, és a szakértő az nem bíróság.
2: De használ és a poligráfot? Ez az,
3: nem, a nem használunk poligráfot. Vannak poligráfos tanácsadók a rendőrség keretében, meg azon kívül is, de
2: az nem
3: és,
2: az
3: vannak, és van olyan pszichológus szakértő, aki poligráfos, tehát ez egy, de hogy ez a lényeg, hogy mi, mint szakértők, azt nézzük pszichiáters szakértőként, hogy van-e valamilyen mentális zavar, pszichiátriai betegség, aminek a tünete azt az adott bűncselekményt érinti-e. És itt az is fontos, hogy azt az adott bűncselekményt. Mert hogy lehet olyan, hogy valaki elkövet egy lopást, és abban nincs összefüggés, ugyanúgy pszichiátriai beteg, abban semmilyen összefüggés nincs és büntethető, és van olyan, hogy mondjuk elkövet egy személyelleni bűncselekményt, ott viszont már a betegsége az, ami miatt azt elköveti, és ott már a beszámítási képessége érintett. Kizárt vagy korlátozott. Tehát azt nézzük, hogy a betegség tünete és az adott cselekmény között milyen az összefüggés. Tehát, hogy mi ezt nézzük, illetve ami még egy fontos dolog a pszichiáter szakértői fontos feladat, hogy amit fel kell mérnünk, az a bűnismétlés veszélye a pszichiátriai betegség miatt. Ugye mi ennek a társadalmi jelentősége, meg az egyén szempontjából is, mi ennek a jelentősége? Az, hogyha az a pszichiátriai beteg, aki elkövet egy személy elleni bűncselekvényt, vagy ilyen közveszély okozást, leginkább ezek a, tehát hogy ez az, aminél ez nagyon fontos, hogyha nem kezelik, akkor lehet, hogy megint el fogja követni, és akkor lehet, hogy abban esetleg valaki megint meghal, vagy lehet, hogy megint veszélybe kerül egy egész lakóövezet, mert mondjuk felrobbantja a gázt. Tehát, hogy a bűnismétlés veszélye és a beszámítási képesség.
2: Mielőtt bejöttünk a stúdióba, mondott nekem egy elég szemléletes példát, azt szeretném, hogyha megosztanánk a nézőkkel, hallgatókkal is, mert azon keresztül talán körülbelül érthető, hogy hol van az a határ, amit önöknek meg kell állapítani. Egy ellopott csokoládé példáján igen. keresztül.
3: És ahogyan itt szóba kerül már a skizofrénia, mint betegség, ugye az emberek fejében is az van, hogy akkor ezeknek ilyen kettő személyiségük van, meg különböző tulajdonságokat képzelnek maguknak, meg másnak gondolják magukat, mint akik. És ha mondjuk van egy skizofrén beteg, aki úgy az a meggyőződése, hogy ő a megváltó, és hogy a világot, ez lehet, hogy talán mulatságosnak tűnő példa, hogy a világot piros, magyaros csokival tudja megváltani, és hogy akkor senki nem fog éhezni, és hogy az a piros, magyaros csoki kell. És ha elviszi a piros, magyaros csokit, ugye lopás. Ugyanez a skizofrén megváltó szereti a piros, magyaros csokit. Nincs rá pénze, és elviszi a boltból. Tudja azt, hogy az a másé, azért nem visszük el, mert a másé, meg ha boltból viszem, akkor fizetni kell érte. de hát szereti. Ugyanaz a megváltó skizofrén beteg, az egyik esetben a betegsége követi el a cselekményt, hiszen meg akarja váltani a világot, és minden éhezőt meg akar etetni. A másik esetben viszont az a helyzet, hogy ő szeretné, és éppen most nincs rá pénze, és tudja, hogy ilyet azért nem szabad csinálni.
2: Hiába beteg, mert mindeközben egyébként lehet, hogy skizofrén, pontosan. Csak azt a cselekményt nem annak igen. hatására követte igen. el.
3: És hogy ez az, amit mi nézünk, hogy akkor van a betegség, van a tünete, és abban a cselekményben, abban a piros magyarós csokiban a téveszme miatt vitt el, vagy pedig azért, mert sajnos nem volt rá pénze. Vagy egy, és ugye az egyik esetben ott kizárt a beszámítási képessége, a másiknál meg megtartott. És sajnos ezt sokan nem, tehát hogy ezt nehéz megérteni, hogy attól, hogy valakinek van egy pszichiátriai betegsége, az nem tesz, hogy egész életében, most már én akkor bármit csinálhatok, hát nekem van egy betegségem. Ez nem. Tünet, adott cselekmény. Egy eszembe jutott most egy olyan, ez egy nagyon régi ügy, amikor ugye kényszerbetegségről is régebben lehetett többet hallani, most éppen az autizmus és a figyelemzavar, az, amiről sokat lehet hallani, meg a személyiségzavarok, a narcisztikus. Régebben volt, amikor a kényszerbetegség is jobban előtérben volt, és volt egy ilyen beteg, akinek tisztasági kényszere volt, iszonyúan sokat kellett neki takarítani. Tehát állandóan takarítania kellett otthon, rengeteg domestoszt használt, rengeteg tusfürdőt használt, rengeteg szappant használt, és hát azért a rokkantyunk díj az könnyen elment ezekre a tisztítószerekre, és hónap végén akkor már csak úgy tudta el, hogy el kellett neki lopni, mert hogyha nem csinálta meg ezt, nem csinálta végig ezeket a, uh-huh.
2: A folyamatot magát, a takarítást.
3: Amikor nem csinálta meg azzal az alapossággal, akkor iszonyú szorongása volt. Kezelték is, de ennek ellenére egy nagyon súlyos kényszerbeteg volt. És akkor ott azoknak a lopásoknak az indítatása a betegség volt.
2: Szerintem mindenki számára világos. Azt említette már, hogy több szakaszban kapcsolódhatnak be önök egy-egy ügy esetén, mint szakértők, akár már a nyomozati szakaszban, akár később, vagy akár még azután is. Hogy kell elképzelnünk egy ilyen típusú vizsgálatot? Ez egy egyszer leül, találkozik a vádlottal, vagy a bűnelkövetővel, és akkor van kvázi egy ilyen kotta, szoktuk hallani, hogy mindenféle ilyen pszichológiai betegség megállapítására van, nem tudom hányas kérdéssorok, vagy ez többszöri találkozás, hogy néz ki egy ilyen beszélgetés?
3: Hát ez... akkor ez úgy néz ki, hogy kapunk, úgy hívják, hogy kirendelnek bennünket, ugye kapunk kirendelő végzést, és annak alapján indítjuk el a vizsgálati folyamatot, de nem csak kirendelő végzést kapunk, és határozottan kérjük is, hogy például a nyomozati szakban is kérjük a nyomozati anyagot, amiben vannak tanúvallomások, gyanúsítotti vallomás, rendőri jelentés, bűnelkövetői előélet, tehát hogy egy ilyen teljes csomagot, a teljes egészségügyi dokumentációt, és hogy felkészülünk a vizsgálat előtt. Ugye a vizsgált személy kap egy időpontot, vagy jön, vagy hozzák, vagy valahogy oda jön. És előtte már átnézzük ezt az egész anyagot, tehát hogy valamilyen képünk már elkezd róla kialakulni. Ennek az a jelentősége, hogy megtaláljuk azt, hogy mire fókuszáljunk a vizsgálatnál. És mivel ezt tulajdonképpen egy pszichiátriai vizsgálat, illetve orvosszakértővel együtt végezzük a büntetőeljárásokban, ennek van egy protokoll kérdéssora is, ami nem egy leírt protokoll, tehát egy orvosi vizsgálat egészségügyi kérdésekkel, életvezetéssel, és beszélünk arról is részletesen, hogy a cselekményhez milyen, tehát a cselekmény körülményeiről, hogy ő hogyan érezte akkor magát, milyen érzései voltak, és az átlag esetben mondjuk egy órás egy ilyen vizsgálat, de hát azért az ügyek azok nem egyformák, mert hogy vannak nagyon bonyolult ügyek, van, ami rendkívül egyszerűnek tűnik, akár mint mondjuk, amit az előbb említettem, egy ilyen kényszeres lopás, egyszerűnek tűnik, aztán mégiscsak közbe kiderül, hogy ez egy összetettebb dolog, hogyha bár hogyha felmerül, hogy az a sok-sok iratanyag, amit megkaptunk, és a személyes vizsgálat alapján még felmerül, hogy valamit szeretnénk tudni, bekérünk plusz iratot, és még úgy sem tudunk véleményt kialakítani, akkor jön az elme megfigyelést szoktunk kérni, ami 30 napos részletes pszichiátriai, pszichológiai kivizsgálás intézményben. Illetve amit mi még szoktunk a közvetlen kollégáimmal alkalmazni, hogyha valakinél egy ülésben, már egy vizsgálat nem elegendő, akkor a kirendelő hatósággal egyeztetve azt mondjuk, hogy szeretnénk még egyszer megnézni. És hogy akkor a több alkalom után írjuk meg a véleményünket.
2: Ugye említette ezt, hogy például akkor kérhetnek ilyet, hogy intézményen belül, mondjuk ez gondolom egy speciális eset, majd érdekel, hogy ilyen példája önnek volt egyébként személyesen, vagy ilyen páciense, de milyen jogköre van még, vagy van-e bármilyen jogköre egy pszichológus szakértőnek? Gondolok itt arra, hogy hát, hogy akkor beszélgetek, nem tudom, a családtaggal, a sértettel, vagy bárkivel, hogy mondjuk kiderüljön számomra, hogy akkor egyébként ennek voltak-e jelei már korábban, most csak így mondok valamit.
3: Nem, nincs.
2: Tehát csak a vizsgálati eredmény.
3: Ahogy mondtam, hogy nem csak a vizsgálati eredmény, hanem
2: a nyomozati
3: minden,
2: anyag.
3: Tehát, hogy nyomozati anyag, aztán amikor a bírósági szakban rendelnek ki bennünket, akkor elküldik a jegyzőkönyveket. Tárgyalási jegyzőkönyvek, ahol, és ugye a nyomozati anyagban is vannak a mondjuk sértetti vallomás, tanúvallomások, a rendőrök, akik amikor elfogják, hogy leírják, hogy zavart volt, ezt csinálta, összefüggéstelenül beszélt, vagy a közvetlenül az elfogás után elviszik orvoshoz, hogy ott az orvos mit írt le. Tehát ez rengeteg adat, amiből ezt összeállítjuk. Van olyan, abban az esetben, ugye, hogyha tehát hogyha van hát fiatalkorú, tehát, hogy 18 év alatti, meg főleg 12-14 év közötti elkövető, akkor ott logikus, hogy megkérdezzük a gyámot, szülőt, nagyszülőt, aki elhozza a vizsgálatra, hogy akkor mit a születési körülményekről, amit ő nem tudhat, és nincs benne az iratanyagban esetleg. De egyébként nem, hiszen nem vagyunk nyomozók, nem vagyunk poligráf, és nem vagyunk bíróság.
2: Igen, ezt a diát szerintem még sokszor emlegetjük majd. Volt az ön praxisában olyan, amikor annyira bonyolult volt mondjuk az ügy, hogy akkor ezt a 30 napos megfigyelést kellett kérni?
3: Igen, igen. És azt, amikor a kollégákkal beszélgetünk, mi azt szoktuk, hogy bátran merjék kérni a megfigyelést, mert nem vagyunk mindentudók. És hogy ez egy nagy felelősség. Ember életekről van szó, hogy akkor most akkor x időt
2: bűnös
3: egyből,
2: vagy nem.
3: Így van, hogy bűnös vagy nem bűnös, beteg, nem beteg, ha beteg, akkor hozzásegíteni ahhoz, hogy megkapja a megfelelő kezelést, hogy jobb legyen az életminősége neki is, a környezetének is. Tehát most én nem tudok számot mondani, de hogy mi szoktunk indítványozni elme megfigyelést, hát szerintem havonta egyet-kettőt biztosan, és az elme megfigyelésről azt kell tudni, ahogyan mondtam, hogy ez egy részletes pszichiátriai és pszichológiai vizsgálatsor intézményben, civil intézményben a területileg illetékes pszichiátriai osztály, illetve a pszichiátriai klinikának van egy forenzikus munkacsoportja, ahol kifejezetten erre van kialakítva néhány kórterem, és a személyzet erre van felkészítve, hogy itt most megfigyelés történik, amiben szóval, hogy egy órán keresztül az ember könnyen azt tudja mondani, hogy semmit nem tudok, semmire nem emlékszem, azt se tudom, kettőig nem tudok számolni. De 30 napon keresztül folyamatosan, és akár a többi beteg előtt, vagy akár az, hogy mondjuk kimegy-e zuhanyozni, nem megy ki zuhanyozni, hogyan tart kapcsolatot a hozzátartozókkal, hogyan viselkedik. Azért 30 napon keresztül elég nehéz fenntartani azt, hogy kettőig nem tudok számolni.
2: Erre önöknek egyébként van rálátása, vagy az már egy teljesen független csapat végzi?
3: Az független csapat, És aki BV-ben van előzetes letartóztatásban, az ő elme megfigyelésük az imeiben történik. És mi megkapjuk a teljes részletes leírását a megfigyelésnek, ami azt jelenti, hogy a napi feljegyzéseket, hogy mit csinált, a részletes pszichológiai teszteredményeket, a részletes pszichiátriai vizsgálatot és egy rendkívül részletes leírást, amiből az derül ki, hogy van-e betegség, az milyen betegség, pontosan milyen tünetei vannak. De az elme megfigyelés azt az összefüggést, hogy az adott cselekmény és a betegség között van-e összefüggés, azt nem mondja meg.
2: Tehát ön kérheti ezt a megfigyelést, lezajlik a megfigyelés egy tök független csapattal, és aztán kvázi visszapasszolják a labdát, hogy akkor nézd, ezeket írtuk össze, és akkor utána ön megint leülhet az vele, egészet, és akkor az alapján tud újra, vagy máshogy kérdezni, vagy megállapítani.
3: Nem ülünk le, általában ilyenkor előfordulhat, de ilyenkor általában már nem, hanem a megfigyelés során olyan tünetek kerülnek elő tehát olyan tünetek kerülhetnek elő, vagy egyértelműen kiderül, hogy egy színlelésről van szó, tehát hogy valaki, ez a kettőig nem tudok számolni, hogy ez valójában másképpen van, és hogy mindent a nyomozati iratok, bírósági iratok, személyes vizsgálat, a teljes elme megfigyelési anyag, ezt összegezve írjuk meg akkor a véleményt már.
2: Hát nincs egyszerű dolgok, és én úgy tudom, hogy nagyon kevesen vannak egyébként, akik olyan szakértők, mint ön. Ezt azt lehet hiszem, számszerűsíteni igen. Egyébként? Nem azt, hogy hányan vannak, azt tudom, hogy 10 páran, vagy nem tudom. Tehát
3: nem.
2: Ilyen, nem? Többen?
3: Most jelenleg 84-en vagyunk a névjegyzékben.
2: Okay.
3: De ezt tudni kell, ugye, hogy nem csak a büntetőeljárásban jár el igazságügyi pszichiátrás szakértő, hanem a polgári eljárásokban, gondnokság alá helyezés, és ugye akkor, hogyha valakit a mentővízbe, a pszichiátriai osztályra, ott 72 órán belül van egy vizsgálat, egy igazságügyi pszichiátrás szakértői vizsgálat, tehát egy bírósági eljárás, nem peres eljárás, amikor a bíróság igazságügyi szakértő, független igazságügyi szakértő bevonásával megállapítja azt, hogy indokolt volt-e az ő személy szabadságának a korlátozása a gyógykezelés érdekében.
2: Egy nap hány ügye van? Vagy ez így be van osztva, hogy hétfő, szerda, pénteken vagyok ez, és akkor máskor meg más?
3: Be van osztva, és egyrészt, tehát hogy nekem egy héten egy nap az, ami a vizsgálati nap, és egyébként meg gyakorló pszichiáter vagyok, tehát 2 napot pedig rendelek.
2: És egy nap alatt hány ügye van? Ez teljesen
3: egy nap alatt most már mondjuk olyan 6-7-8 ügy az, akit vizsgálok, és hát ez több nap, amíg ezek a vélemények elkészülnek, és még azt, a véleménykészítés az egy, tehát hogy azt gondolják, hogy hát az ilyen könnyen megy, de hogy van olyan ügy, amin akár egy hónapig, 2 hónapig is gondolkodunk, konzultálunk más kollégákkal, más szakértő kollégákkal, megbeszéljük többször, mert hogy annyira összetett, bonyolult, nehéz kideríteni orvosi szempontból.
2: Hogy mi volt a legemlékezetesebb ilyen típusú vizsgálata? Akár úgy, hogy mondjuk kvázi szakmai kihívásként, tehát hogy mondjuk olyan bonyolult volt, vagy olyan fedett volt az a bizonyos mentális betegség, vagy annyira mélyre kellett menni, vagy pont, hogy annyira hirtelen derült ki, vagy tök egyértelmű volt?
3: Hát az egyik azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen itt a vizsgátok között van jó néhány, amire így mi azt mondjuk, hogy ilyen katartikus élmény szinte, hogy megkaptuk előre az iratot, igen, ez egy a volt barátnőjével szemben elkövetett erőszakos bűncselekmény, igen, minden le van írva, hogy akkor hogy volt a konfliktusuk, mint volt a konfliktusuk, és a vizsgálat közben az elkövetőnek nem volt pszichiátriai előzménye, és hogy a vizsgálat közben derült ki, hogy már hónapokkal ezelőtt a cselekmény előtt elkezdte azt érzékelni, hogy a párja mérgezi őt különböző módon. És itt az volt a nagyon nehéz dolog, mert hogy innen egy kívülálló mondhatná, hogy jó, hát akkor ez biztos, hogy skizofrén beteg volt, aki így mérgezik, és akkor ezt észleli, de valójában ő nem skizofrén beteg volt, hanem egy olyan súlyos lelkiállapotba került, amikor volt egy ilyen átmeneti időszak, ami a rendkívül zaklatott, viharos kapcsolat is közrejátszott abban, hogy az ő lelke, személyiség működése, nem, mert személyiség zavara volt alapvetően, hogy egy olyan állapot alakult ki, ami miatt ezt egy ilyen mérgeztetéses, üldöztetéses, megfigyeltetéses állapotba került, ami hozzájárult ennek a cselekménynek az elkövetéséhez. És hát természetesen őt is megfigyelésre küldtük, hiszen mindig arra kell törekednünk, és arra törekszünk, hogy megalapozott legyen az a vélemény. Ahogyan mondtam, ez nagy felelősség.
2: Ugye említette, hogy jó esetben kiderül mondjuk, hogyha van valóban valamilyen baja az illetőnek, és utána akkor kezelést kaphat. Ilyenkor egyébként mit kell gondolnunk? Ez gyógyszeres kezelés, vagy járjon pszichiáterhez, és egyáltalán ezek az esetek egyébként gyógyíthatók-e?
3: Minden eset más, és minden betegség más, tehát ugye erre egy általános választ nem lehet adni. Az, ami, ahogyan mondtam, hogy a bűnismétlés veszélyét is meg kell
2: előzni.
3: Tehát, hogy meg kell ítélnünk, és itt pedig az, ami szintén fontos, hogy az adott bűncselekmény. Tehát, hogy azt én nem tudom megmondani, hogy valaha valaki fog ellopni az életében, azt próbáljuk megmondani, hogyha van egy kezeletlen pszichiátriai betegsége, akkor felrobbantja megint a házat. Tehát, hogy és hogyha ők kezeléshez jutnak, megfelelő gyógyszeres kezeléshez, illetve ugye a pszichiátriai kezelés az egy komplex kezelés. A gyógyszer mellett kell egy pszichés támogatás is, kell mellé sokaknál egy szociális támogatás, hogy az életkörülményeket valahogyan valamilyen biztonságot teremteni számukra, valamilyen védőhálót, ami segíti őket, hogy többet ilyen ne legyen, illetve hogy kialakuljon egy betegségtudat, hogy amikor hogy elfogadja azt, hogy igen, nekem van egy betegségem, és abban szükségem van segítségre, az nem szégyen, hogyha segítséget kérek, de jobb lesz az életem, és másoknak is jobb lesz az élete. Tehát, hogy erre intézményi és ambuláns lehetőség van.
2: Hát kitartást önnek és a többi szakértőnek, és köszönjük, hogy egy picit beavatott minket ebbe. Dr. Somogyi Andrea, köszönöm szépen.
3: Köszönöm a lehetőséget.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Magyar Péter nem járul hozzá a Fidesz kormány minisztereinek járó végkielégítések kifizetéséhez. Alig fél órás megbeszélés zajlott Orbán Anita külügyminiszter és az orosz nagykövet között. Díszszemlével és esti bankettel folytatódott az amerikai és a kínai elnök háromnapos találkozója. Elszórtan sok felé lesz eső, hajnalban 3-11 fokra számítunk. Jó estét kívánok, 21 órakor köszönti önöket a Spirit FM hírszerkesztője, Németh László. Magyar Péter a szerdai kormányülés közepén bejelentette, hogy nem fogja aláírni a korábbi miniszterek végkielégítését, és utasítást ad a minisztereinek, hogy az államtitkárok juttatását se írják alá. Gulyás Gergely volt kancellária miniszter, a Fidesz jelenlegi frakció vezetője szerint a miniszterelnök se áll a törvény felett. A jogszabályok szerint járó juttatást legfeljebb törvénymódosításokkal lehetne elvenni. Gulyás ígéretet tett arra, hogy a miniszterek nem veszik fel a juttatást, és ha a jogszabályoknak az új kormány is eleget tesz, akkor az összeget a kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel. Csak a miniszterek végkielégítésével számolva ez több mint bruttó 350 millió forint. Csütörtök délkörül szűk fél óra után távozott Jevgenyi Sztanyiszlavov orosz nagykövet a külügyminisztériumból, írja a Telex. Magyar Péter szerdán közölte, hogy Orbán Anita külügyminiszter csütörtök délelőtre bekérette Oroszország nagykövetét, a Kárpát-alját is elérő szerdai orosz dróntámadás miatt. Magyar emellett a külügyminiszter korábbi nyilatkozatához hasonlóan a kormány nevében mélységesen elítélte a támadást. Orbán Anita a megbeszélés után azt mondta, Magyarországnak elfogadhatatlan Kárpátalja támadása, és Oroszországnak mindent meg kell tennie a mielőbbi tűzszünetért.
2: Múlt éjszaka is folytatódtak az Ukrajna elleni légitámadások, olvasható az MT-n. Az orosz hadsereg fél száznál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be. Főként Kijevet és környékét támadták. Egy ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Több civil infrastrukturális létesítmény és lakóház megrongálódott. Az orosz légvédelem 36 ukrán drónt fogott el és semmisített meg. A támadások miatt átmenetileg korlátozták Csebokszari és Kazany repülőterén forgalmát.
1: Katonai tiszteletadással, az amerikai himnuszt játszó zenekarral és amerikai zászlót lobogtató gyerekekkel tisztelget Peking Trump előtt ma reggel. A hosszas készfogás végén Donald Trump Xi Jinpingnek azt mondta, nagyszerű vezető vagy, ezt mindenkinek elmondom. Este bankettel folytatódott a háromnapos látogatás, amit az amerikai elnök becses lehetőségnek nevezett a tárgyalások folytatására. A mai nap a külcsínről szólt, tekintve, hogy Trump a Kínával szembeni kemény fellépésével építette fel politikai imázsát. Egy 2016-os kampánygyűlésen azt mondta, idézem, nem engedhetjük meg, hogy Kína megerőszakolja az országunkat, és pontosan ezt teszik. Filmfesztiválokról válogatott alkotásokkal jelentkezik az idei Friss Hús Nemzetközi Rövid Filmfesztivál. A Cannes, Velence, Locarno és Berlin után Budapesten is látható filmeket 5 szakcióban rendezték. A válogatásokat a fesztivál csapata mellett Dragomán György, Fekete Giorgio, Grillus Dorka és Indigo végezte. A fővároson kívül lesz vetítés többek között Pécsett, Szentendrén, Szegeden, Békés Csabán és Szolnokon is. Először a nyugati tájakon, majd később keleten is előfordulhat záporzivatar. Az időjárás változékony jellege megmaradt pénteken is. Az északnyugati szél sok helyen erős. Hajnalban 3-11, holnap délután 20-26 fokra számítunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
3: A mai nappal lezárult a kormányváltás technikai része is, megtörtént az átadásátvétel a leköszönt és az új kormány miniszterei között. Magyar Péter a találkozó után azt mondta, az ülésen nem volt túl jó a hangulat, és emlékeztette arra a volt tárcavezetőket, hogy milyen állapotban hagyták maguk mögött az országot. Rangos Katalinnal és Komlódi Gáborral beszélgetünk. Nyilvánosan bírálta pártársát Lázár Jánost Ferenc Orsolya egy budapesti ingatlan vita miatt. A politikus Lázárra utalva arról beszélt, hogy azokat, akik csak terhet jelentenek a politikai közösségük számára, nem cipelhetik tovább. Különben az április 12-i súlyos vereség újra meg fog ismétlődni. Vendégünk Ferenc Orsolya. Szeretné folytatni a megkezdett szakmai munkát, így reagált a legfőbb ügyész arra, hogy Magyar Péter lemondásra szólította fel. Nagy Gábor Bálint egy interjúban arról beszélt, hogy sosem érzett politikai nyomást az ügyészségi munkában, és csak a megválasztása utáni időszak ügyeiért tud felelősséget vállalni. A stúdióban Nagy Gábor Bálint. Kritikussá vált a független társulatok helyzete az Orbán kormány évei alatt, amit a szakma jelentős része kivéreztetésként élt meg. Az előző kormány kultúrpolitikája jellemzően a források drasztikus csökkentésével szűkítette a független szféra mozgásterét. Mit várnak az érintettek a Tisza kormánytól? Duda Évával beszélgetünk.
4: Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Hát van miről beszélgetnünk, neki is veselkednünk rögtön Rangos Katalinnal, aki újságíró kolléga, és Komlódi Gáborral, aki pedig ügyvéd, és az önök jó ismerése. Azt írta nekem valaki, hogy addig hallgatott rádiót, amíg minden napot voltál a rádióban, Kati.
5: Akkor már nagyon rég nem hallgat rádiót. Lehet. Reméljük azért volt honnan informálni.
4: Na, szóval, itt azért most komoly változások kezdődtek el, és látszanak is már annak jelei, hogy mifelé indult például a Honvédelmi Minisztérium, tehát hogy a plusz szabadnapok az gesztus, nyilván ez a két nap, amit most megadott az állománynak Ruszin-Szenti Romulus, de hát itt a korrupciótól kezdve az elbocsájtottak visszavételéig számos és számtalan dolog látszik, és az egész kormányzásra ez lenne most a jellemző, hogy először azt listázza a megalakult kormány, hogy milyen sérelmek gyűltek össze az elmúlt időszakban, miközben próbálja felmérni azt, hogy egyáltalán mire van lehetősége. Ti hogy látjátok, hogy indul ez a dolog?
5: Szerintem az normális és kézenfekvő, inkább azt mondanám, hogy kézenfekvő, hogy azzal kezdeni, ami látványos, ami a sérelem, ami köztudott volt, vagy ami egyáltalán nem volt köztudott, de bombasztikus. Tehát az például, hogy 1300 milliárd forintnyi összeg volt az, ami a 4IG-val kapcsolatban így hirtelen megszerződődött, és nem tudott róla senki. Tehát, hogy
4: a honvédelmi miniszter írta alá, és hát legyen világos, ez közpénz, ez 1300 milliárd. Igen. Igen, a korábbi természetesen. Két héttel a választás előtt.
5: Szóval azt akarom mondani, hogy amikor nekifognak valaminek, akkor az teljesen kézenfekvő, hogy azokkal a dolgokkal foglalkoznak, amik nagyon látványosak, amikről tudhatunk, vagy amikről nem tudtunk, és elképesztő. És aztán majd jönnek azok a hétköznapok, szerintem már nagyon hamar, tehát egy körülbelül másfél hét múlva következnek azok az intéznivalók, amik a hétköznapokhoz hozzátartoznak, a normális kormányzáshoz hozzátartoznak, és akkor nem leszünk elképedve reggeltől estig, mint ahogy most azért el vagyunk.
6: Én azt gondolom, hogy ha mindegyik minisztériumra tekintünk, és nem csak ezekre a korrupciós ügyekre, hanem azokra az általában inkább ilyen apróságnak tűnő intézkedésekre, akkor az a szocialista vagy Kádár időszakban, hogy a Hofi Géza több viccében is szerepelt ez a hangulatjelentés. Hogy én azt gondolom, és ez régi mániám már, hogy amióta régi, egy hónapja van ez az új helyzet, hogy ha nem csinál semmi más az új kormány, csak normálisan viselkedik, és mondjuk hangulatjavító intézkedéseket tesz, az már egy óriási előrelépés. Gondolok itt például arra, hogy egy minisztériumban van egy közösségi tér, ahol mondjuk le lehet ülni egy kávéra, meg tudják egymást
4: beszélni. Nem is értem. Egy büfé, ahonnan kivitték a székeket.
6: Igen, tehát egy nonsens. Igen. Tehát, hogy
4: csak állófogadás lehet.
6: Igen, tehát egyszerűen csak normálisan, ha viselkedik, akkor szerintem az, amely óriásit lépnek előre, hogyha valóban transzparens, tehát nem csak mondjuk, hogy az, hanem tényleg így is működik, vagy mondjuk a közlekedési miniszterem, akkor ez a súlyos baleset történt. Most, ami ugye a személyisérüléssel is.
5: Oda megy a miniszter.
6: Oda megy, igen. Hát egy barátommal beszéltünk, úgy fogalmazott, hogy az előző miniszter, ha ilyen volt, mindig messzerve szaladt a problémától, tehát már mint abban a filmben is, hogy még messze futott bátran, ugye a hőszöly Robin. Tehát, hogy igazából az volt az ember érzése, hogy a problémát, mint a forró krumplit eldobálják egymástól, és nem mernek belállni. És ennek az új kormányzatnak szerintem az egyik legjobb tulajdonsága, hogy vállalja. Én nekem az például kifejezetten tetszik, hogy mindig felhív minket, aztán persze sokan ezt kikarikírozzák, hogy ilyen lájkvadász kormányzat lenne, de mindig felhív, provokál minket a kormányzat, hogy vitatkozzunk, meg legyenek érveink, meg legyenek ötleteink, és szerintem ez nagyon helyén van így, hogy minket ilyen módon is bevonnak.
5: Kedvemre való nekem is az, hogy vadászgassák csak a lájkjainkat minél inkább, mert hogy annyira kivoltunk éhezve arra, hogy valaki azt akarja, hogy a kedvünkbe járjon már, mint hogy a kormányzat a kedvünkbe akarja járni. Ne kezdjük el a családtámogatást és az összes többi fontos intézkedést, melyeket
4: megvédtek
5: az Orbán kormány, igen, de hogy annyira jó ránézni az országgyűlés elnökére, és nem azért, mert feminista vagyok, és mert nő egy jó hangú, jó kiállású, szép beszédű ember, hanem mert azt jelképezi, hogy a normalitás veszi a kezdetét majd a képviselőkkel való bánásban, meg az állampolgárokkal való kommunikációban, ez úgy néz ki, mintha. Az más kérdés, hogy azt is remélem, hogy előbb-utóbb valóban meg lehet szólítani, és lehet interjút készíteni majd az új kormánynak a tagjaival is, akik most egyelőre halálra melózzák magukat nyilván, tehát ilyen egyik átvételből a másikba esnek, ahol hol meglepetések érik őket, hol amiket továbbítanak nekünk is, hogy együtt legyünk meglepve, hol valóságos olyan elintézni valók, amiktől majd működőképes lesz az ország, de hogy előbb-utóbb aztán végül majd jó lenne, hogyha kommunikálnának velünk is.
4: Volt már egy átadás átvétel, amely hát elég furcsán alakult például attól, hogy Pintér Sándor volt belügyminiszter, azt mondta, hogy egy teljes körű átvilágítást kér maga ellen. Erre mondta Magyar Péter, hogy meg lesz, de mindenki másnak is. De ennek mi értelme van egy ilyen gesztusnak, ha ez az?
6: Én szerintem, én nem tudok a Pintér volt miniszter úr fejével gondolkodni, de amennyire őt megismerhettük, vagy volt lehetőségünk a személyiségét egy kicsit jobban kiismerni, ő világéletében egy ilyen parancsolami rendszerben tevékenykedett, ahol a tekintély az első számú eszköze annak, aki irányít, ugye ott utasításokat hajtanak végre, őhez szokott hozzá, és szerintem neki még akkor is, hogyha fennáll az esély annak, hogy valamit találnak vele szemben, akkor is mutatnia kell azt a fajta tekintét és azt a fajta erőt, amit az egész élete során mindig is a létezésének az alapja volt. De egy mondatot, ha szabad még ide tennem, a házelnök asszonnyal összefüggésben. Nagyon fontos ez az 1300 milliárd, amit tényleg ki se tudunk mondani, hogy ez 1 milliárd 300 milliárd, tehát borzasztó, így beszélgetünk, hogy maga az 1 milliárd az 1000 millió, és 1300 1000 millió. Tehát ez borzasztó összeg, amikor tényleg ott tartunk, hogy most az a célkitűzés a kormánynak, hogy 120 ezernél alacsonyabb nyugdíjon lessen valakinek. Tehát azért ezt tegyük mérlegekre, hogy hogyan gondolkodtak. De hogy ennél sokkal, hogy is mondjam, a lentebb lévő szövetekben is elképesztő dolgok történtek. Most tudtuk meg, hogy például kikérte a hivatott minisztériumtól Tisza Kálmán székét Kövér László. És azon ült 10x éve, mert ő ezt megengedheti magának, hogy egy múzeumból egy történelmi személyiségnek a székét kikérje. Tudom, hogy ez
4: látszólag... Hát mégiscsak másképp ült ő.
6: De hát ez hogy jön ő ehhez?
4: De hát az is kiderült, hogy keresnek néhány festményt.
6: Hát igen, és ez a következő.
4: Ami most hirtelen nincsen meg a
5: falakon. Én nagyon remélem, hogy meg fogják találni, tehát hogy nagyon nehezen képzelem el azt, hogy Pál Lászlókat hazavisznek, és aztán otthon felejtődik, ezt nem gondolom.
4: Milyen szép.
5: Persze, de odáig én nem mennék el. Egyébként állandóan magamat kell revideálnom, mert hogy hihetetlenül szelíd lennék én, nem... most már, hogy megvan nyerve a háború, most azt gondolnám, hogy nincs szükség arra, hogy konfrontáció legyen minden második mondatában az új kormányzatnak. Csak aztán fél óránként kapok egy ilyen hírt, vagy olvasok egy ilyen hírt, ami arról szól, hogy hazavitte a széket, hogy 1330 milliárd van, vagy három, nem tudom. Tehát, hogy túl sok impulzus ér bennünket naponta ahhoz, hogy nagyvonalúak legyünk. Ez az, ami szerintem nagyon sajnálatos. Tehát én szívesebben mondanám azt, hogy oké, megnyertétek, most már legyetek szelidek, és úgy menjen a munka, de közben pedig én sem nagyon tudok mindig szelid lenni. Közönségként sem.
6: Azért fontos az én szememben ez a mert ez egy szemléletmódot mutat. Tehát nyilván az, hogy a pénzekkel hogy bántak, az látszik a leginkább, vagy az bánt mindenket a leginkább, mert a széket visszaviszik a múzeumba. De ugye ez van olyan büntető tényjárás, ami úgy végződik, hogy vagy sajátjaként rendelkezik vele. Tehát, hogy úgy rendelkeztek a közvagyonával. Hát azért az hogy van? Ugye sok éven keresztül, amikor bekerült a korona a parlamentbe, azóta a viccelődés a városban, a városiak között, hogy hát biztos Orbán Viktor esténként fölpróbálja, ezzel jót nevettünk. De amikor azt látom, hogy Kövér László egyébként kiviszi a múzeumból a széket, és azon ül, mert ő azt megteheti, a mi múzeumból a mi székünket, akkor szerintem az egy olyan, és így nagyon elgondolkodtam rajta, hogyha én lennék a házelnök, és ezt szerintem mindegyiknek nagyon jó, hogy nem jó vagyok az, hogy akarnék azon a széken ülni, most csúnya lesz a szó, hogy azt mondod, hogy valami megbecstelenítődött az a szék, akár ki is ült rajta az elmúlt években, és akár miért szeretjük Kövér Lászlót, én nem, de hogy akárki. Szóval én nekem ez azért ennyire bántó, mert ezeket tényleg a legmesszebb menőkig ezt kivették Gebinbe ezt az országot, és abszolút sajátként rendelkeztek vele, ami felháborít.
4: Azt mondja a Republikum friss felmérése, hogy a Tisza párt a teljes népesség 57%-ának a támogatottságával bír jelen idő, a Fideszre pedig 23% szavazna, ha most lennének a választások, de hát ez most 4 éven keresztül egy elég értelmetlen hozzáfűzni való ez az adathoz. Szóval 57-23. Azért ez nagyon durva, meg hát most sokan nyilván úgy emlékeznek, hogy ők a Tiszára szavaztak.
5: Igen, ez egy megszokott jelenség. Nekem azt mondta az egyik volt kollégám, hogy ez annak tudható be, mert hogy az emberek most már nem félnek. És hogy a félelmi tényező elmúltával sokkal magabiztosabban mondják azt, hogy rájuk szavaztak volna, vagy szavaznának most, vagy úgy emlékeznek, hogy rájuk is szavaztak, miközben nem szavaztak rájuk. Én meg azt hittem, hogy van egy olyan fajta örömtényező, tehát ez a nem félés, ezt én kaptam, ezt az érvet. Az én érzésem pedig az volt, hogy annyira más lett a légkör, és annyira felszabadultak lettek az emberek, hogy nevetnek, meg örülnek, meg azt látják, hogy ezt lehet ilyen népünnepélyes formában elindítani ezt a kormányzást, és kezdik végrehajtani azokat, amiket elvárnak tőlük. Tehát ez az egész megnézése a minisztériumoknak, amit produkált hétfőn a miniszterelnök, ez arról szól, hogy az embereknek a gondolatait, azt vagy az elvárásait azt figyelembe veszi. Mert hogy megmutatja, hogy milyen belülről, megmutatja, hogy ennek a rendszernek azok a részei, amikről nem volt tudomásunk, hogy azok hogy működtek, és ez elégedettséggel tölt.
4: Akik ezügyben kritizálják, ők azt mondják, hogy szereplésfüggő lett. Tehát, hogy az elmúlt 2 év az, hogy állandóan a Facebookon jelen kellett lenni, állandóan menni kellett, állandóan ott kellett lenni, az függőséget okozhat egy embernél, és ezt látjuk most Magyar Péternél, tehát folyamatosan most is megy az élőzés, bárhova megy, azt ő közvetíti, bárkivel találkozik, kommentálja, tehát minthogyha nem hagyta volna abba a kampányt. Ez egy kampányüzemmód, vagy lehet így miniszterelnökként működni minden nap?
6: Nagyon sok válaszom van erre, hogy ez egyik a legelcsépeltebb, hogy a kampány mindig a választási éjszaka másnapján kezdődik. Tehát, hogy ez mindig is így volt, amióta kampány van ebben az országban, hogy rögtön kezdődött az új választásra való felkészülés. Egyébként a másik ilyen elcsépelt mondat pedig, hogy a járt utat a járatlan léna ad fel. Tehát azt gondolom, hogy ez bejött Magyar Péternek, ez működött neki. Egy egészen biztos, hogy egy új politikát, vagy egy új politikai szemléletet hozott be a köztudatba, és úgy tűnik, hogy erre az emberek ugyanolyan az előbb is elhangzott, újra az állnak, hogy ez tetszik neki.
4: Ez akkor nem lesz különös és feltűnő, hogyha az egész kormányától megköveteli ezt a fajta hétköznapi jelenlétet, hogy mindenről tájékoztat folyamatosan az embereket.
5: Nem fog nehezükre esni. És azt akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy ez nem egy új politizálási forma szerintem, hanem ez egy új kommunikációs forma, amit magabiztosan alkalmaz Magyar Péter, lehet, hogy az eredője onnan van, hogy nem nagyon bízott a sajtóban eleinte, nem tudom, hogy ez mennyit változott, de minden esetre abban volt biztos, amit maga közölt. És kiderült, hogy ezt az emberek nagyon szeretik, millió visszacsatolása van, és egyébként én ezt föltaláltam ezelőtt 18 évvel, amikor mindegy, jöttek hozzám ilyen internetes lapnak a vezetője, hogy szerintem hogyan működjön ez hír szempontjából, és akkor mondtam, hogy hát hogyha lehet már élőbe adni, hogy akkor menjetek minden eseményre, és az jöjjön le. Ez nagyon régen volt, és a technika akkor még éppen csak, hogy a streaming az rendelkezésre állt, akkor próbálkoztak vele, és hogy azt gondolom, hogy ez egyébként általánosan is a jövő, tehát hogy meg kell mutatni azt, ami történik, sajnos a mi közvetítésünk nélkül.
4: Minden jelen idő manapság. Orbán Anita elkezdte megmutatni, hogy más a magyar külpolitika, berendelte az orosz nagykövetet, és kikérte magának, hogy magyar lakta területeket támadjon az orosz hadsereg. Persze az orosz nagykövet azt mondta, hogy szó nincs ilyesmiről, és civileket ők soha nem támadnak, de ez egy másik hangütés, mint amihez hozzászoktunk az elmúlt években, határozottan más.
6: Abszolút más, ebből a szájból legalábbis feltétlenül, ugye én nekem beszélgettük adás előtt, hogy néhányunk végigszenvedte ugye a Rogán Antallal készített interjúnak azt a 11 néhány percét, és ott egy egész más, egyébként mélységesen felháborult megfejtés érkezett, hogy ugye azért annak biztos nem, az biztos nem, ők igyekeztek balanszírozni és megtalálni a kellő egyensúlyt, hogy a természetesen a kárpátaljai magyarok érdekében, nem az ő politikai és gazdasági érdekeik megszabadítása érdekében, az orosz féllel, és az, hogy ez megváltozott, és egy új kormányzat van, aki nyíltan konfrontatív az orosz egyébként agresszorral, az nem, Rogán Antal látott összefüggést a kárpátaljai támadás és e között az új kormány között, ami mondom mélységesen felháborító, és az kétségtelen tény, hogy kormányzati oldalról pedig érkezett, hát az oroszok, hogy nem mondanak igazat, az most nem meglepő, mert az a háború korábbi szakaszaiban is akár bölcsödét, akár civil, konkrétan civil személyeket, akár célzottan is, akár ilyen drónokkal is kivégeztek Ukrajnában. Tehát az, hogy ők nem mondanak, az rendben van. De az, hogy eljutottunk tényleg végre oda, hogy nem a svéd, meg a norvég, meg nem tudom melyik helyi nagykövetet rendelik be szíre szóra, mert valami rosszat mondtak egy óvodában a magyar miniszterelnökről, hanem magyarokat ért támadás, közvetlen közelünkbe egyébként vasúti személyzeti munkatársakat, ugye óvóhelyre kellett ott a határnál menekíteni, erről is vannak hírek. Szóval, hogy ez megtörténik, és ezt én személy szerint ezt várom el, és az még egy ütősre szálltam a szót, hogy semmiféle meglepetés nem ér, mert ezt mondták végig a kampányban.
4: Egyébként ez a svéd ügy milyen rég volt, pedig nem, csak annyira sűrűn élünk, hogy a svéd nagykövetet berendelték egy dokumentumfilm miatt.
5: Az államfő megtanulta azt a szót, hogy orosz.
4: Mert tényleg az ő
5: tanulságom ebből.
4: Az ő megjelenulásában is ott volt az orosz támadás kifejezés. Egyébként egyszerű ezt leírta, csak kihúzta utána, emlékeztek?
5: Igen, de most már úgy látszik, hogy komilfó, és le lehet írni.
4: Köszönöm, hogy eljöttetek ma is, gyertek máskor is.
5: Köszönjük.
0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
3: Nyilvánosan bírálta pártársát Lázár Jánost Ferenc Orsolya egy budapesti ingatlan vita miatt. A politikus Lázárra utalva arról beszélt, hogy azokat, akik csak terhet jelentenek a politikai közösségük számára, nem cipelhetik tovább. Különben az április 12-i súlyos vereség újra meg fog ismétlődni. Vendégünk Ferenc Orsolya.
4: Űrbiztos volt. Jó estét kívánok. Most már nem, de azért mégiscsak önnek szegezem ezt a legfrissebbet, mert szerintem, vagy hát nem tudom, hogy szerintem mondhatom ezt így egyáltalán, van egy érzésem, hogy összefügg az űrrel az, amit látunk. 1 billió 311 milliárd 50 millió forintos szerződés 2,5 héttel a választás előtt megkötve a Forágyi és a Honvédelmi Minisztérium, meg annak egy társintézménye között.
7: Így van.
4: Miről szól ez a szerződés?
7: Hát majd ezt meg fogjuk tudni, meg fogjuk látni.
4: Ő sem tudja?
7: Én ugye 2018-24-ig vittem teljes körűen az magyar űrtevékenységet, építettem újra az egész szakpolitikát, megötszöröztem Magyarország szerepvállalását az Európai űrügynökségben, majd ahogy erről beszélgettünk korábban, folyamatosan 2 vagy 3 statutumváltozással a területem nagy részét elvették tőlem, és Nagy Márton óhajtotta ezt a területet onnantól kezdve irányítani, attól függetlenül egyébként nem értett hozzá sem ő, sem senki abban a minisztériumban, és az Európai űrügynökség magyar delegációjának a vezetését tőlem egyetlen tolvonással vették el, és adták egy teljesen hozzá nem értő valami kormánytisztviselőnek, valami helyettes államtitkárnak, akinek semmiféle köze nem volt a területhez, úgyhogy el lehet képzelni, hogy abban az Európai Ügynökségben ez aztán milyen reputációvesztés jelenthetett, hát ott szakemberek ülnek. És én ezt egy e-mailből tudtam meg, hogy mostantól nem férek hozzá dokumentumokhoz. Tehát rajtam ne kérjék számon ezeket a dolgokat. Én, amit letettem az űrstratégiát az asztalra, illetve bármilyen olyan képességfejlesztés legyen abban, akár műholdas is, ami az ország számára megítélésem szerint fontos, ugye ez egy dual use, kettős felhasználású terület, azok vállalható szakmai javaslatok voltak. Ezzel szemben látjuk most ezeket.
4: Voltak tervek kémműholdak beszerzésére?
7: Én nem.
4: Mert most itt a feltételezés egyes sajtóforrások szerint az, hogy ez a nagy díl, ez erről szól.
7: Meg fogjuk látni ezeknek a részleteit. Azért vagyok egy nehéz helyzetben, mert én a magam részéről mindaddig, amíg módon volt erre, minden formában jeleztem minden szakmai fenntartásomat. Ugye azért azt tudni kell, hogy egyes körök lehetnek nagyon ambiciózusak, de az űrtudomány, az űrtevékenység, az szakértelmet kíván, tehát itt a színes prezentációk, a hangzatos szalagcímek, azok nem elegendőek.
4: A Foraiginával szakértelem?
7: Én nem mondanék egyetlen cégről sem semmit, általánosságban mondanám, hogy a újságíróknak is hagyjak feladatot, de nem egy ördöklakat a feladvány, hogy én erről mit gondoltam. Én ezeket jeleztem felelősen. Úgy is mondhatnám, hogy ez a 162. hely az nem magától esik le a fáról a
4: listán. Ja, tényleg 162. volt a listán. Ott azért már ön mondta azt, hogy nem akar bekerülni, és így, csak tegyék ez oda, vagy azt pontosan tudta, hogy nem véletlen ez a 162. hely?
7: Én pontosan tudtam, hogy nem véletlen, de én nekem tényleg nincsenek ilyen ambícióim. Az ember szolgálni indul el a politikába. Én tudtam, hogy mit vállalok, és az volt a vállalásom, hogy azokért az emberekért, azért a sok százezernyi emberért, akik azt szerették volna, hogy mindaz, ami egyébként az elmúlt demokratikusan megválasztott 4x2/3 kormányzásban jó volt, azt meg lehessen úgy őrizni, hogy a hibákat belülről meg lehet javítani.
4: De sokan tényleg hitő belülről ezt meg lehet.
7: Sokan bíztak benne, és én nekem ez volt a vállalásom, hogy értük, végigcsinálom ezt. De azért az esti, április 12-e estén elmondott beszédemben én elmondtam azt is, hogy én ezeket a problémákat régóta látom, jeleztem, és hogy én így magamtól biztos, hogy nem tudtam volna tovább vinni ezt.
4: Egy mondatot még erről az elképesztő szerződésről, hogy Jászai Gerlét és Szalai Bobrovicski Kristóf jegyzik ezeket, vagy az ő munkatársaik legalábbis. Azt el tudja képzelni, hogy egy ilyen szerződés két héttel a választás előtt jogszerűen születik meg, és abban nem lehet belekötni?
7: Hát ez a jogászok feladata lesz. Én azt tudom mondani, hogy én 2024 óta kényszerültem bele ebbe az egyre visszaszoruló helyzetbe, és úgy vették el tőlem az Európai Ügynökségi Delegációvezetést, hogy a Hunor programot azt még hagyták, hogy megcsináljam, de gyakorlatilag az egyik lábát kirántották alóla, mert a Hunor programnak az egyik tartó pillére az Európai Ügynökségi Együttműködés volt. Tehát azért ez nem volt könnyű, csak jelezni szeretném, de viszont azért az eredmény mégis szép, a Hunor program egy siker.
4: Lázár Jánossal szócsatába keveredett egy ingatlan és egy család élete kapcsán, de hát ez nyilván nem egy ingatlanról és csak egy család életéről szól, miközben értük is, azt gondolom, hogy érdemes tenni, hanem ez egy egészen másik, egy működési modell, amiről itt beszélünk.
7: Én, amiért szólnom kellett itt, az ugye itt nem én kerestem meg a sajtót, a sajtó találta meg ezt az ügyet, és kerestek meg engem is, de mivel én ebbe hónapok óta próbálok segíteni, és a kollégáim is a helyi Fideszben hónapok óta próbálunk segíteni Gábornak, ezért kötelességemnek éreztem, hogy fölhívjam a figyelmet erre a helyzetre, és egyébként ez a jelenség maga, én azt gondolom, hogy ez a probléma.
4: Elmondja, hogy mi baj van Gáborék lakásával?
7: Igen, itt az a helyzet, hogy ez az illető úr több mint 30 éve él ebben a szép, kifejezetten elit környéken lévő belvárosi lakásban, itt nevelte fel a gyerekeit is, majd egyszer csak Lázár János, illetve az általa, vagy az ő érdekkörébe tartozó egyik KFT felvásárolta a ház összes lakását. Ez egy kicsi ház, tehát 7 lakás van benne, egy önkormányzati van még, ott lakik egy hölgy, illetve Gábor. Majd egyszer csak meg sokszorozták a közös költséget, ugye hát nem nehéz egy közgyűlés, tulajdonosi közgyűlés, ami hát ugye ilyen arányokkal hoz döntéseket, az sejthető, hogy azért szavazatarányban hova fog billenni, illetve egy 70 milliós felújítási alapot hoztak létre, amivel Gábort gyakorlatilag pár hónapon belül egy 14 milliós kötelezettségbe kergették bele, amit egész egyszerűen nem tud kifizetni. Ő egyébként egy nagyon komoly, elkötelezett erdélyi származású ember, aki a magyarságnak fájó történelmi pillanatokra emlékezve, például a Trianonra, elgyalogolt Párizsig azért, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a magyar elszakított területrészeken élő kisebbségnek a jogait védeni kell. Tehát egy nagyon elkötelezett emberről beszélünk, illetve saját költségén megvette Gábor Áronnak a szülőházát Erdélyben azért, hogy azt ne rombolják le, hanem emlékhely legyen. Tehát egy tiszta szívű, őszinte ember. A kérdés nem az, hogy ez egy magánjogi helyzet, engem ez nem érdekel. Én azt a felelősségvállalást szeretném kidomborítani, hogy különösen egy keresztény polgári politikusnál, vagy közösség politikusánál a morális, az emberi, az erkölcsi mércének még magasabban kell lennie. De egyébként akkor sem szeretem az ilyen erőfölényt, amikor még egy gazdasági szereplő él vissza.
8: Nyilván ki akarják utálni ebből a házból, és olyan helyzetbe akarják hozni, amikor maga dobja be a törölközőt. Azt válaszolta a Lázár János erre a felvetésre, hogy ezzel azért mégiscsak van valami probléma, hogy az eddigi legalantasabb támadás nem a politikai ellentámorból, hanem a háta mögülről érkezett, és mégiscsak van valami probléma, hogy az eddigi legalantasabb támadás

0: Lázár János, hogy ennek vannak pártpolitikai ambíciói, igen, és nincsenek. Ezért lép fel vele szemben a tisztújítás előtt.
1: Nincsenek, én egész egyszerűen szeretném azt, hogyha az ilyen típusú jelenségek és ügyek visszaszorulnak.
0: De ön indul valamilyen pártfunkcióért?
1: De hogy indulok, sőt, hát én Józsefvárosi alelnöki pozíciómról is most mondtam le, pontosan amiatt, mert az ember a következményeket levonja. És ugye én a saját választókerületemben elvesztettem ezt a választást. Nincsenek ilyen.
0: Ma azt hivárgott ki a sajtóban, hogy Orbán Viktor egy évre vállalna az elnökséget, és utána visszavonulna.
1: Ez egy érdekes kérdés, Orbán Viktor szerepe, mert Lázár Jánossal ellentétben Orbán Viktor valóban egy történelmi alakja a magyar politikának, és a jobb oldalnak egy komoly, nagyon komoly értékeket teremtő ereje. És nyilvánvaló az, hogy ő neki meg kell találnia ebben a helyzetben, amiben most van a polgári konzervatív oldal, az új szerepét. Egyébként azt sem tartom etikusnak például Lázár részéről, hogy bár Orbán Viktor egy személyben vállalta a felelősséget a választási vereségért, ezt úgy fogadta el kvázi például a másik arca ennek a kampánynak Lázár személyében, hogy ezt úgy hagyta, hogy Orbán ezt így mondja. Tehát én azt gondolom, hogy Lázár éppen eléggé exponálta magát ebben a kampányban, sajnos, mert például az elhíresült WC-pucolós szövegével több százezer roma honfitársunkat sértett meg, csak az én körzetemben, Józsefvárosban is egy fantasztikus élő muzsikus roma közösség él. Tudom pontosan, hogy milyen fájdalmat okozott ezzel a szövegével nagyon-nagyon sok embernek.
0: Na hát legyünk igazságosak, nem csak Lázár János nem szólt hamut a fejére.
1: Hát
0: tehát a Fideszből gyakorlatilag pontosan, szinte nem, senki.
1: Hát ez nem Lázárnak szól elsődlegesen, hanem pontosan arra próbálom felhívni már egy ideje a figyelmet. Tehát Nagy Mártont is mondhatjuk, ugye, ha már vele kezdtük ezt a beszélgetést, hogy azért itt vannak olyan politikusok a mi oldalunkon, akiknek a felelőssége és a szerepe azért egy pár mondatot megérne, és azt gondolom, hogy jó lenne, ha levonnák maguktól a következtetéseket, de mondom, én ezért türelmes vagyok, előbb-utóbb meg fognak születni ezek a döntések, de ha már Lázárról beszélgettünk, hát az is az én körzetemben van, ez az új hír, ahol a Pázmány kampusz, az elhíresült Pázmány kampusszal 12 ezer ember életét nehezítették meg másfél-két éven keresztül. Én ez ellen rengeteget próbáltam belül tenni, tehát jelezni, hogy milyen problémák vannak. Nem hallgatott meg senki, majd most gyakorlatilag pár nappal az átadás átvétel előtt Lázár János azt mondja, hogy nem ér a nevem, káposzta a fejem, és ott hagyja ezt az egészet. Tehát értem én, hogy mindig mindenben pártpolitikát lát politikustársam, de rosszul teszi. Egy kicsit több önreflexió, kicsit több higgadtság, egy kicsit több belátóképesség az egész oldalunk számára könnyebbé tenni ezzel a helyzettel a megküzdést, azt gondolom.
0: Ferenc Orsolya, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
2: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.

0: Szeretné folytatni a megkezdett szakmai munkát, így reagált a legfőbb ügyész arra, hogy Magyar Péter lemondásra szólította fel. Nagy Gábor Bálint egy interjúban arról beszélt, hogy sosem érzett politikai nyomást az ügyészségi munkában, és csak a megválasztása utáni időszak ügyeiért tud felelősséget vállalni. A stúdióban Nagy Gábor Bálint.
1: Így van, a legfőbb ügyész a vendégünk, jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok!
1: Azt nem mondom, hogy el voltunk kényeztetve mi újságírók az ön interjúival, azok sok számúságával, de most ez nem az első itt hirtelenjében, bár az első tévés interjú.
2: Igen, ez pontosan így van. Én azt gondolom, hogy a legfőbb ügyésznek nem az a feladata, hogy a nyilvánosság előtt megnyilvánuljon, hanem amolyan szürkeminenciás. Végezni kell egy szakmai munkát, irányítani kell egy testületet, egy 4100 fő számláló szervezetet, ennek minden szegmensével. Tehát én nekem egy szakmai feladatom van, és sokkal kevésbé az, hogy megnyilvánuljak a nyilvánosság felé. Az ügyekről természetesen igyekszünk tájékoztatni a nyilvánosságot, de az nem az én személyes feladatom. Ezzel együtt azért, amikor megválasztottak, akkor készítettünk egy videó összeállítást, és azért egyszer-kétszer adtam interjút. Úgy voltam arra, hogy időben osszuk be, és néhány havonta kerüljön sor. Hát most felfokozódott a hangulat.
1: Az biztos. Azokra a kritikákra mi a válasza, hogy az ügyészség az elmúlt 16 évben, de főleg mondjuk az elmúlt évtizedben egyfajta pajzs volt a politika előtt?
2: Hát, hogy ezt én elmondtam, és itt idézték is a bevezetőben, 25 júniusában választottak meg legfőbb ügyésznek, tehát legfőbb ügyészként én erről az időszakról tudok.
1: De hát nem tehet úgy, mint az előzmény nélkül lett volna minden.
2: Természetesen nem tehetek, én ügyészként ott dolgoztam, én azt tudom mondani, hogy ügyészként, amilyen ügyekben én eljártam, ott nem tapasztaltam ilyet.
1: De abban volt politika?
2: Bocsánat.
1: Azokban az ügyekben volt politika?
2: Hát, ha jól visszagondolok, akkor egyébként szerintem nem, és nem nagyon tudnék mondani, de nagyon sok ügyek kezemben.
1: Lehet, hogy ezért úszta meg.
2: Ez lehet, de ezért mondom, én nem tudok felelősen ezzel nyilatkozni, azt tudom mondani, amit én tapasztaltam, arról természetesen tudok beszélni. 25 június óta pedig egy egész szervezetért kell felelősséget vállalnom természetesen, az egyértelmű. Még akkor is, hogyha minden egyes ügyről nem tudhatok.
1: Nem volt olyan jelzés ön felé az elmúlt egyesztendőben, hogy nem így szoktuk? Vagy hogy ez szokatlan, hogy mondjuk egy politikus után elkezdenek nyomozni? Tehát nem volt olyan telefon, ami nem leállította volna, de megkérdezték volna, hogy ez micsoda?
2: Nem. Én ilyet egyáltalán nem tapasztaltam. Én mindig is azt az elvet vallottam, ezt a megválasztásom másnapján volt az ügyészek napi rendezvényünk. Ott én elmondtam egy krédót tulajdonképpen, ami arról szólt, hogy három tétele volt, mondjuk az egyik az, ami talán érdekes a nyilvánosság számára, az, hogy magas szakmai színvonal, és ez egy szakmai tevékenység. Azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mint amikor az orvos bemegy a műtőbe, vagy bemegy a vizsgálóba, hogy ott ki kell zárni a külvilágot. Tehát ott sem társadalom megítélés, vagy vélemények alapján döntenek, hanem szakmai alapon döntenek. Ezért fontos az, hogy mi távol tartsuk magunkat, amennyire csak lehet a politikától.
1: Azt ön tudja, hogy ki a Tóni, a Barbara és az Ádám?
2: Hát, hogyha most arra kérdez, hogy kivel hozzák összefüggésben, akkor nyilván...
1: Igen,
2: hallottam én is erről, de erről konkrétumokat nem tudok mondani.
1: De miért nem tud? Tehát az önnek egy mozdulatába kerülne, gondolom, szólnia kéne valakinek, hogy hozzátok ide azokat az dokumentumokat, hadd lássam.
2: Azért, mert a kollégáimban én megbízom, és a kollégáim ezt megvizsgálták, alaposan megvizsgálták, és arra a következményre jutottak, hogy ebben a bizonyos ponton túl nem lehet tovább menni. Mert nincsen, nem volt kellő bizonyíték. De természetesen ezeket újra meg lehet nyitni, tehát hogyha felmerülnek új adatok, most azért láttunk az elmúlt hetekben ilyeneket, akkor természetesen mód van arra, hogy ezeket a régebben az zárt ügyeket akár elő is vegyük. A Vörnásáll úgy egyébként még folyamatban van a főcsapás.
1: Az akkori igazságügyminiszter, tehát Varga Judit mondatai, amik egy hangfelvételen Magyar Péter által kerültek a nyilvánosságra, az nem volt elég bizonyíték?
2: Nem volt elég bizonyíték, mert utána a Varga Juditot meghallgatták tanúként, és ott részben mást állított, részben ezt nem tudta megerősíteni. Részletekben azért nem tudok belemenni, mert olyan szinten nem ismerem az ügyet, tehát most elkezdhetünk erről beszélgetni, csak egy idő után azt fogom mondani, hogy ilyen részleteiben nem ismerem. De azért egy valamit hadd mondjak el ezzel kapcsolatban, hogy annak a ügynek a legvégén született egy eljárás megszüntető határozat. 2023. január 1-e óta mód van arra, hogy ezeket a határozatokat megtámadják tulajdonképpen bárki a bíróság előtt, úgynevezett felülbírálati indítvánnyal. Ebben az ügyben is érkezett felülbírálati indítvány, és a Budai Központi Kereti Bíróság nyomozási bírói csoportja elutasította ezt a felülbírálati indítványt, tehát a nyomozási bírói csoportnak az eljáró bírája azt tulajdonképpen az ügyészségnek adott helyt, adott igazat, pedig megtehette volna, hogy hatályon kívül helyezi ezt a határozatot, és további nyomozás lett volna akkor ennek az eredménye, mert akkor... törvényeleinél fogva kell.
1: Látja, ezek azok a dolgok, amik viszont megkérdőjelezik az ügyészség pártatlanságába vetett hinet.
2: Mert hogy, de hát pont a bíróság nekünk adott igazat.
1: Az lehetséges, de közben meg egy ország találgatta és sejtette, hogy ez a három név ez kicsoda. Volt egy hangfelvétel róla, volt Magyar Péternek egy állítása ezzel kapcsolatban, és mégsem tudja senki, hogy kik ők az ügyészség szerint.
2: Én értem csak,
1: ilyenkor a közvélemény azt gondolja, hogy valami nem
2: stimmel. Én értem csak azt is meg kell érteni, hogy azzal sem vagyunk sokkal közelebb, hogyha most tudjuk, hogy kik ezek az emberek adott esetben, mert nyilván odáig el lehetne adott esetben jutni. Azért nem vagyunk közelebb, mert akkor kell egy bizonyítható bűncselekmény mindemögé. Tehát önmagában az, hogy elhangzottak nevek, az még nem jelenti azt, hogy bizonyíthatóan bűncselekményt követtek. Én nem állítom azt, hogy nem követtek el, mert én ezt innen ebből a székből most megítélni nem tudom. Csak azt mondom, hogy ahhoz, hogy. Tehát azt gondolom, hogy ez az ügy ez nem azon át vagy bukott, hogy most meg tudjuk-e nevezni azt, hogy ez a három személy kicsoda. Nyilván jó esélye, mindannyian tudjuk, hogy kikről van szó, hanem az, hogy mögé tudunk-e tenni egy bizonyítható bűncselekményt, a kollégáim mögé tudnak-e tenni egy bizonyítható
1: bűncselekményt. Hát ugye itt az volt az állítás, hogy ők belenyúlnak a dokumentumokba.
2: Egyébként ez a három névre nem én összefüggésben hangzott el.
1: De az egyikük személye kapcsán.
2: Igen, az egyikük személye kapcsán. Azt egy nagyon kiterjedt nyomozást folytatott az ügyészség, akkor egyébként, hogy ez előfordulhatott-e, és azt lehetett megállapítani, hogy ez megint csak nem bizonyítható, hogy bárki belenyúlt volna. Megjegyzem egyébként, ahogy azt ki is fejtették akkor a kollégájomban a határozatban, hát azért az egy nagyon nagy munka lenne ezt elvégezni.
1: Tehát nagyon sok helyen.
2: Nagyon sok helyen, és most már ráadásul elektronikus formában léteznek ezek a dokumentumok, és amikor elküldjük egy nyomozási bírónak egy döntésre, akkor onnan nem küldik vissza, hanem ott az megmarad, és ez így sokszorozódik ez a dokumentum. Tehát ez innentől kezdve azt kell mondanom, hogy természetesen semmi sem kizárt, és semmi sem lehetetlen, az sem lehetetlen, hogy földön kívülek léteznek, csak azért mondom, hogy ameddig lehetek, a kollégám elmentek, és azt gondolom, hogy azért a bíróság döntése mégiscsak azt igazolja, hogy ez egy megalapozott döntés volt. Teszem hozzá, hogy voltak olyan ügyek, amiben a bíróság azt mondta, hogy még tessék nyomozni. Tehát, hogy azért ez a jogintézmény, amit egyébként az Unió szeretett volna bevezettetni velünk, ez működik, és én azt gondolom, hogy ez egy jó jogintézmény, hogy bírósághoz lehet.
1: Matolcsiék. A Matolcsi család csodálatos meggazdagodásának története. Itt nem tudom, hogy mennyit, 5-600 milliárdot mondanak, de ezt most pontosan nem lehet tudni, hogy mennyi az összeg, ami eltűnt, vagy nem eltűnt, csak nincs, és majd megkerül. Fogalmunk nincs róla. Ez ügyben hol tartanak? Mert hogy hirtelen magához vonta az ügyészség a nyomozást, de hát ezt már csak a választási kampány után meg.
2: Igen, de ezt akkor hadd kezdjem azzal, hogy ennek a választási kampányhoz és a választáshoz semmi köze nem volt. Tehát, hogyha most nem lett volna április 12-én egy általános országgyűlési választás, akkor azon az adott napon most nem tudom megmondani ennek, hogy pontosan az melyik nap volt, mindegy is. Nagyjából akkor tettük volna meg, mert ennek egész más áll a hátterében. Egy picit akkor nézzünk el mögé a MNB-s ügy mögé, meg általában a jogintézmény mögé. Ugye itt arról van szó, hogy a büntetőeljárási törvény pontosan meghatározza azt, hogy az egyes hatóságoknak mi a szerepük. Van egy szereposztás. Ezt nem lehet áthágni. Tehát a főszabályként a rendőrség vagy a NAV nyomoz, és amíg nincsen gyanúsított, tehát valakivel nem közölnek megalapozott gyanút, addig az ügyészség csak úgynevezett törvényességi felügyeletet lát el. Tehát mi utasítást nem adhatunk arra, hogy mit csináljanak és mit ne csináljanak. Mondjak egy példát, ez a törvényességi felügyelet ez arra vonatkozik, hogy kihallgatnak egy tanút, és ő úgy ítéli meg, hogy nem kapott megfelelő összegű úti költségtérítést, pedig neki magasabb jár, akkor ez egy jogszabály alapján hozott döntés, ezzel szemben benyújt egy panaszt, és az ügyészség elbírálja. De mi arra, hogy utasítást nem adhatunk, hogy milyen eljárási cselekményeket végezzen, hogy építsék fel a nyomozati taktikát, ez egy alapvető kérdés mondjuk egy ilyen ügyben, kit hallgassanak, ki gyanúsítottként, milyen eszközöket foglaljanak le. Mi csak kapunk, pontosabban a felügyelet ellátó főügyészség vagy kerületi ügyészség, járási ügyészség időszakonként kap egy jelentést, amivel úgy Isten igazából semmit nem tudunk tenni, hogyha abban nincsen effektíve egy jogszabályba ütközött.
1: Ezt értem, de hát azért eltelt mondjuk bő egy év.
2: Igen.
1: Azóta, hogy valami is
2: igen, csak ahhoz, hogy az ügyészség nyomozási hatáskörbe vonjuk az ügyet, ahhoz azért valami kell, ami miatt úgy ítéljük meg, hogy az a nyomozás ez nem jó irányba megy. Most egy 2024-es adatot mondok önnek, közel 189 ezer ügyben rendeltek el nyomozást 2024-ben. Mind a 189 ezer ügyben nem mondhatjuk ügyészségként attól jelleggel, akkor ezt az ügyet átveszünk.
1: Hát nem, de mondjuk ez van nem tudom, hogy Matolcsi névvel és az MNB pár száz milliárdjával hányat rendeltek el.
2: Ebben teljesen igaz, egyébként többet, de ebben teljesen igaza van, csak hogy a rendőrség addig, amíg azt kommunikálták, hogy nagyon nagy adatmennyiséget kell elemezniük, ami egyébként egy ilyen ügyben abszolút elfogadható, hogy nem úgy kezdődik a nyomozás, hogy kimennek, és egy akció keretében őrizetbe vesznek embereket. Tehát ez nem olyan, mint egy emberölés, hogy megvan a térfigyelő kamerák alapján nagyjából ki volt az, és akkor kimegy a műveleti egység és elfogja, hanem ahogy egy tanult kollega mondta, hogy nyomozó ügyészségen, én ügyben az a jó, hogyha úgy tudnak gyanúsítani, hogy minden, de minden rendelkezés áll, és bármilyen védekezést terjeszt elő, onnantól kezdve azt már.
1: Elmondasz valami izgalmasat, bocsánat, többféle nyomozás is elindult Matolcsék ügyében?
2: Hát ugye eleve több feljelentés volt, volt az alapítványokat illetően, tehát a Padma alapítványt illetően volt egy feljelentése, az ÁSZ-nak volt a Kecskeméti szállát, tehát a Neumann és a Kecskeméti Egyetemet érintően. Ezeket végül azt hiszem egy ügyben kezdték el, és most akkor gondban leszek, hogy mindent egy ügy és mindent külön, és ugye a székházfelújításokat illetően is külön, most külön ügy volt, illetve még ettől függetlenül van egy pénzmosási ügy is. Ezek mind-mind egy bázis köré épülnek, tehát olyan értelemben, hogy külön ügyszámon futottak. Most úgy tudom, hogy a Padme, a Neumann és a székházfelújítás az, ami a ügyészségi nyomozásba került, és van még talán egy pénzmosása. Ez összefüggés van egy külön szálon, de azért hadd fejezzem a gondolatot annyiban, hogy most jutottunk el oda, pontosan a kollégáim most jutottak el oda, hogy kaptak egy olyan jelentést, amiben azt kérték, hogy legalább egy hevenyészet tényállást állítsanak össze a rendőrök, hogy nagyjából mit lehetett megállapítani. És mivel ezzel nem voltak elégedettek, ezért most érkezett egy olyan jelzés, hogy most már eljutottunk abba a fázisba, ahol ez nem teljesen elfogadható. Hozzáteszem az is, hogy ez még mindig csak egy feltételezés.
1: Mert nem érkeztük, és lehet, hogy felpörög attól, hogy önökhöz került az ügy?
2: Hát annyiban mindenképpen felpörög, hogy én a saját kollégáimmal tudok felelősséget vállalni, amit ők nekem megosztottak velem információkat, nyilván ez nem egy részletes tájékoztatás, mert nekem nem az a feladatom, hogy én ezzel foglalkozzak részleteiben, hiszen ezért vannak ott a szakemberek. Egy olyan nyomozás taktikát és egy olyan nyomozási tervet készítettek, amelyen azt gondolom, hogy felpörgethető. Ennek azért már volt jele az elmúlt héten is. Ugye az ÁSZ-tól, akik egyébként az egészet feltárták, legalábbis egy egyszerű gyanú szintjén, onnan további dokumentumokat foglaltak le, és hát vannak tervben még további eljárási cselekmények. Nyilván ezekről most én részben nem is tudok, részben nem is beszélhetnék, ha tudnék mindenről akkor sem, de ahogy elmondtam a korábbi interjúban, most már legfőbb ügyészként a saját kollégáimért, tehát a központi nyomozó főügyészség munkájáért én maximálisan felelősséget tudok vállalni, és azt tudom mondani, hogy ez az ügy fel lesz derítve, aki bűncselekményt követett el, az bíróság elé fogjuk állítani, a bűnös vagyon pedig vissza fogjuk szerezni.
1: Itt most úgy néz ki, hogy rengeteg politikai hangsúlyokat is kapó ügy kezd el kipattanni.
2: Igen.
1: Nagy valószínűséggel ez következik az előttünk álló
2: hónapokban. Pontosan így van, de ez egy természetszerű.
1: Erre fel vannak készülve?
2: Fel vagyunk készülve, hogy ez nem az első ilyen eset, tehát hogy azért tudni kell, hogy ilyenkor, amikor van egy ilyen fajta rezsimváltás, akkor vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy érdemes megszólalni. És ugye azt is tudni kell, ezt is elmondtam már több helyen is, hogy ezek a típusú bűncselekmények, korrupciós cselekmények, közvagyontérintő bűncselekmények, bűnszervezet jellegű bűncselekmények, még akkor is a jogi értelme nem feltétlenül bűnszervezetről beszélünk, ezekben van egy nagyon erőteljes összetartás az egyes szereplők között. Nem szeretnek kibeszélni, természetszerűleg.
1: Ha megbomlik, ha csak nem a saját bőrét akarja menteni.
2: Így van. Ha megbomlik a rendszer, akkor elindul egy versenyfutás. Nekünk hatóságnak, ügyészségnek ez egy tökéletes alkalom, ugyanis akkor információkat tudunk szerezni.
1: Szerintem Hatházi Ákos százával szolgáltatta az elmúlt 10 évben azokat az információkat, amiknek a nyomán el lehetett volna indulni. Alig néhány ügyben indult el nyomozás.
2: Most megint ezeket, egy olyan időszakról beszélünk, és olyan ügyekről,
1: de hát ezek amikről, nem évültek el ezek az ügyek.
2: Ezeket meg lehet nyitni újra, hogyha a kérdése arra irányítok, természetesen, hogyne. Hát most tudnék is elmondani olyan ügyeket, amiben nem fogok, de tudnék mondani, amiben jelentkeztek már emberek, hogy hát szeretnének akkor egy-két évben.
1: Ezt önök nem kezdeményezhetik saját hatáskörben? Tehát, hogy volt egy ügy 2023-ban, nem foglalkoztunk vele, de nézzük már meg közelről.
2: Hát nézze, ha nem foglalkoztunk vele, az olyan értelemben nem foglalkoztunk, hogy kellett volna, nem tettük, akkor az óriási nagy baj, szeretnék hinni abban, hogy ez ilyen nem történt. Ha azért nem foglalkoztunk vele, mert nem volt kellő adat, nem volt kellő bizonyíték, akkor nekünk nagyon nehéz megkeresni azokat az embereket, akik adott esetben megszólalnának. Tehát mi nem mehetünk úgy, hogy nulla információval. Természetesen, hogyha felmerülnek olyan adatok, amelyek azt mutatják, hogy valakik tudnak róla, és adott esetben beszélnének is róla, akkor azt megtehetjük, adott esetben újra nyitjuk, és akkor ezt az illetőt akár tanúként, akár vilyen más formában meghallgatjuk. Voltak, megint csak azt tudom mondani, hogy van olyan ügy, amit most elővettünk újra.
1: Az Európai Ügyészségnek nem vagyunk tagjai, de eddig is volt egyfajta együttműködési megállapodás a két szervezet között. Gyakran eljutott vádemelésig az, amit az Európai Ügyészség az önök felé jelzett.
2: Hát az Európai Ügyészség kevésbé volt ilyen, majd az Európai Ügyészségre érdemes visszatérni, kevésbé volt ilyen fajta kapcsolatunk, tehát ők nem úgy szolgáltattak információkat felénk, hogy mi járjunk el, hanem inkább egyfajta jogsegélyforgalom volt, hogy amiben ők jártak el és kértek tudunk segítséget, azt megadtuk, és vice versa, ugyanez igaz. De az Európai Csalássányi Hivatal az Olaf. Ott viszont ugye azt kell mondanom, hogy minden ügyben indítottunk eljárást, és ott a vádemelési arány, az, ha legalábbis az európai átlaghoz viszonyítjuk, akkor jóval magasabb a magyar esetben. De érdemes, hogy azért most visszatérni az Európai Ügyészségre, mert én nekem, tehát most világosodtam meg, eddig is ez volt az álláspontom, hogy nekünk igenis csatlakoznunk kellene az Európai Ügyészség.
1: Ezt az előző kormányzat egyfajta szuverenitási kérdésként
2: tekintette. Ez egy politikai kérdés. Erre én nem szeretnék reagálni semmit, mert ez nem egy szakmai kérdés.
1: De a jogi szuverenitásunkat nem érinti?
2: Hát ez egy megerősítés.
1: Mert ez egy szakmai kérdés.
2: Én nem érzem azt, hogy ez a jogi szuverenitásunkat érinteni. Hát ez egy megerősített együttműködési rendszerben alakították ki, pontosan azért, hogy ne legyen kötelező. Azt hozzá kell tenni, azért most már nagyon kevesen vannak, akik kimaradtak ebből a rendszerből. Én évekre ezelőtt is azt gondoltam, hogy sokkal egyszerűbb meg tudtunk volna oldani nagyon sok problémát, például az uniós pénzek hazavazatát illetően, hogyha azt mondtuk volna, hogy csatlakozunk az Európai
1: Unióhoz. Hát ez biztosan így van. A Tisza párt fel akar állítani egy vagyonvisszaszerzési hivatalt, azt már korábban jelezte, hogy nincs ön ellenére.
2: Hát sőt, egyetértek rá, akkor fogom.
1: De hogyan tudja elképzelni az együttműködést? Hivatal talál valamit és átadja?
2: Igen, az együttműködés az nagyon szépen lecsupaszítható. Hogyha jól értem és jól értettem az információkat erről a felállítandó hivatalról, akkor ez ugye nem csak azt vizsgálna, hogy valaki követette el valamiféle bűncselekményt, egy bizonyos ponttól nem is vizsgálhatja, mert az elnyomozó hatóságoknak az ügyészségre tartozik, hanem azt, hogy volt-e valami szabálytalanság. És ezzel összefüggésben volt egy szabálytalan vagyongyarapodás. Ugye ezt többször elmondtuk, és az is egy nagyon fontos tétel, hogy nem minden szabálytalanság jelent egy úttal bűncselekményt. Tehát van olyan szabálytalanság, amely nem jelent bűncselekményt, de valamiféle szabályszegés.
1: Még hogyha az erkölcsi megítélése az is.
2: De nem csak erkölcsi, lehet, hogy valami jogszabályt sért, de ugye a BTK tételesen felsorolja ezt, mi minősül bűncselekménynek. Hát mondjuk mondok egy példát, a közbeszerzésben is vannak olyan szabályszegések, amelyek megszegik a közbeszerzési eljárás szabályait, de egyúttal nem ütköznek a BTK tényállásával. Attól még azért szabálytalan dolog, ha azzal összefüggésen valaki gyarapodott illegálisan a vagyonnal, akkor ez egy nagyon helyén való dolog, hogy megtalálják ennek a jogi módját, hogy ezt vissza lehessen szerezni. Ha pedig bűncselekménynek az egyszerű gyanúját feltárják, egyébként ezt a miniszterelnök ura is mondta a parlamentben, akkor ugye a hatóságokhoz fognak
1: fordulni. Hát akkor jönnek önök.
2: Akkor jövünk mi, és ez azért nagyon fontos, mert az ügyészség, ha most csak az ügyészségi nyomozásról beszélünk, akkor alapvetően nekünk nincsenek eszközök a kezünkben, hogy felderítést végezzünk. Tehát a mi szerepünk az onnan indul, hogy van egy bűncselekmény egyszerű gyanúja. És onnantól indul. De az, hogy még nincsen egyszerű gyanú, csak ez a valami nem stimmel, valami ott nézelődni kellene, ez nem ránk tartozó kérdés.
1: Hát most sok mindent látunk, aztán majd meglátjuk,
2: igen.
1: Alappal látjuk-e. Felmerült, hogy az igazságügyi minisztérium alá rendelik az ügyészségi szervezetet. Erről mit gondol?
2: Én ezzel nem értek egyet, és nem csak azért nem értek egyet, mert most szerintem egy olyan szervezetet képviselek, amely közjogi értelemben a helyén van, hanem azért sem értek egyet, mert az európai tendencia sem ezt mutatja. Tehát vannak olyan államok, egyrészt, ahol a végrehajtóhatalom alá rendelten működik az ügyészség, azért én elég intenzív kapcsolatot tartok fenn az uniós tagállamok legfőbb ügyészeivel, ezt igyekeztem a lehető legmagasabbra fejleszteni, nem csak szomszédos országokkal, hanem Nyugat-Európában, Hollandia, Belgium, Németország, és azt láttam, hogy Ausztria, azt láttam, hogy ahol kormány alatt rendeltem működik az ügyészség, ha nem is mondják mindig a legfőbb ügyészek, de az a vágyuk és az a tendencia, hogy egyfajta függetlenedés történjen. Ez az egyik lába ennek a véleménynek. A másik pedig az, hogy ha megnézzük az uniós véleményeket, jogállami elvárásokat, akkor a legfőbb ügyészeknek van egy konzultatív fórum, ez a Nadal Network, ők most adtak ki május elején egy brüsszeli nyilatkozatot, abban tulajdonképpen az ügyészség függetlensége mellett tették le a voksot. A Velencei Bizottságnak, ugye, amelyik az Európa Tanács mellett működik, több dokumentum is volt, ahol kifejezetten úgy foglaltak állást, hogy az ügyészségnek függetlenül kell működnie, vagy sokkal jobb, hogyha függetlenül működik, és vannak olyan vélemények, hogy ha már kormány alatt arra tartozóan működik, akkor mik azok a garanciális elemek, amelyeknek feltétlenül meg kell valósulni. Szerintem sokkal bonyolultabb egy olyan rendszert kiépíteni, és ráadásul ezekkel az európai irányokkal is akkor én szerintem szembe mennénk, mint hogyha fennmaradna a független ügyészség. Az, hogy az ügyészségnek a működését egyébként hogyan lehet átláthatóbbá tenni, az egy másik kérdés. Ebben nekem is vannak nyelvetleteim meg.
1: Hát, hogyha ad rá módot, akkor gondolom elmondja Magyar Péternek, de a miniszterelnök úr többször jelezte, hogy inkább azt várna, hogy mondjon.
2: Igen.
1: Május 31-e erre a határidő.
2: Én szeretném ezt a szakmai munkát folytatni. Én azt is többször elmondtam, hogy én nekem a tevékenységem egész életemben kizárólag szakmán alapult. Tehát én kikerültem a jogi egyetemről, és onnantól kezdve bíróságon kezdtem el dolgozni. Bíráskodtam, ügyészségre kerültem, ügyészként tevékenykedtem. Tehát nekem soha semmi közöm nem volt a politikához. Egyébként a családomnak sem, tehát nyugodt szívvel tudom kijelenteni, hogy sem a szüleim, sem a felmenőim között politikus nem volt. Én egy szakmai munkát végzek, én ezt egy kizárólag szakmai munkának tekintem, az ügyészi munkát is, és a legfőbb ügyészi tevékenységet is. Ráadásul elkezdtem egy olyan folyamatot, amit tényleg szeretnék befejezni, vagy legalábbis egy olyan pontra juttatni, ahol már láttam az eredményeit. Ennek az egyik része volt az, hogy a nemzetközi kapcsolatokat igyekeztem még tovább fejleszteni, és egy belső megújulást is hozni a szervezetem belül. Ennek például az egyik része a kommunikációnak a fejlesztés.
1: Hát tudja, öntől eredményeket várnak, nem a nemzetközi kapcsolatokat,
2: tudom,
1: hanem hogy
2: igen, így van,
1: az csattanjon is, a bűnösökön a bűnös.
2: De most ez is történik folyamatosan. Tehát...
1: Szóval nem mond le. Ez a...
2: Hát most
1: ebben ez az összefoglalója
2: ennek a választ. Ebben a pillanatban itt most nem mondok le.
1: Köszönöm, hogy eljött.
2: Köszönöm szépen, szerkesztőt.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ma lezárult a kormányváltás technikai folyamata. Magyar Péter nem járul hozzá a Fidesz kormány minisztereinek járó végkielégítések kifizetéséhez. Az orosz hadsereg 650 drónt lőtt ki Ukrajnára. Elszórtan sok felé lesz eső, hajnalban 3-11 fokra számítunk. Jó estét kívánok május 14-én 22 órakor. A Spirit FM híreit a szerkesztőtől, Németh Lászlótól hallják. Megtörtént a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás átvétel, ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a leköszönő kormány összes minisztere jelen volt, Orbán Viktor volt miniszterelnök nem vett részt az átadás átvételen. A kormányfő megerősítette, most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz.
2: A Telex közérdekű adatigényléssel fordult a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz, a KIM-hez. A lap arra volt kíváncsi, hogy Mága Zoltán arénás koncertjeit és vidéki fellépéseit mennyivel támogatták. A hegedűs turnézásra, külföldi fellépésekre és a szokásos újévi arénás koncertjeire 2022 és 26 között közel 3,3 milliárd forintot kapott csak a KIM-től. Ez az NK a kulturális támogatásokra fordítható éves pályázat összegének 1/3.
1: Magyar Péter a szerdai kormányülés közepén bejelentette, hogy nem fogja aláírni a korábbi miniszterek végkielégítését, és utasítást ad a minisztereinek, hogy az államtitkárok juttatását se írják alá. Gulyás Gergely volt kancellária miniszter, a Fidesz jelenlegi frakcióvezetője szerint a miniszterelnök se áll a törvény felett. A jogszabályok szerint járó juttatást legfeljebb törvénymódosításokkal lehetne elvenni. Gulyás ígéretet tett arra, hogy a miniszterek nem veszik fel a juttatást, és ha a jogszabályoknak az új kormány is eleget tesz, akkor az összeget a kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel. Csak a miniszterek végkielégítésével számolva ez több mint bruttó 350 millió forint. Kuba teljesen kifogyott a dízel és fűtőolajból, jelentette be Vicente de la Olevi, az ország energiaügyi minisztere. Az állami médiának adott interjújában a tárcavezető azt mondta, hogy korlátozott mennyiségű gáz áll rendelkezésre, de Kuba energiaellátása kritikus állapotban van amiatt, hogy az Egyesült Államok olajblokád alá vonta a szigetországot. A Reuters hírügynökség jelentése szerint szerdán kisebb tüntetések voltak az áramkimaradások miatt a fővárosban, Havana. Az Egyesült Államok ezen a héten megismételte azt az ajánlatát, hogy 100 millió dollár segélyt küld az országnak, ha a kommunista rezsim érdemi reformokat hajt végre.
2: Múlt éjszaka is folytatódtak az Ukrajna elleni légitámadások, olvasható az MT-n. Az orosz hadsereg 500-nál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be. Főként Kijevet és környékét támadták. Egy ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Több civil infrastrukturális létesítmény és lakóház megrongálódott. Az orosz légvédelem 36 ukrán drónt fogott el és semmisített meg. A támadások miatt átmenetileg korlátozták Csebokszari és Kazany repülőterének forgalmát.
1: Filmfesztiválokról válogatott alkotásokkal jelentkezik az idei Friss Hús Nemzetközi Rövid Filmfesztivál. A Cannes, Velence, Locarno és Berlin után Budapesten is látható filmeket 5 szakcióban rendezték. A válogatásokat a fesztivál csapata mellett Dragomán György, Fekete Giorgio, Grillus Dorka és Indigo végezte. A fővároson kívül lesz vetítés többek között Pécsett, Szentendrén, Szegeden, Békéscsabán és Szolnokon is. Először a nyugati tájakon, majd később keleten is előfordulhat záporzivatar. Az időjárás változékony jellege megmarad pénteken is. Az északnyugati szél sok helyen erős. Hajnalban 3-11, holnap délután 20-26 fokra számítunk.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: Find your guiding light.
1: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
2: Ez most nem a Gucci Gang flow.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Kritikussá vált a független társulatok helyzete az Orbán kormány évei alatt, amit a szakma jelentős része kivéreztetésként élt meg. Az előző kormány kultúrpolitikája jellemzően a források drasztikus csökkentésével szűkítette a független szféra mozgásterét. Mit várnak az érintettek a Tisza kormánytól? Duda Évával beszélgetünk.
3: Vendégünk a társulatvezető, táncművész, koreográfus, rendező, és hogyha valakiben az a vélemény formálódik meg, hogy biztos azért jött, mert baja van, azt kell, hogy mondjam, hogy Stuttgartból most érkezik egy közös munkából Bodó Viktorral, egy európai turnén van a társulatával, abból érkezett meg ide hozzánk szinte. Tehát, hogy nem azért van itt, mert személyesen van baja, hanem azért van itt, mert baj van a rendszerrel, amiben működik, ugye?
4: Igen. Nagyon sok probléma van, amit a következő időszakban szerintem rendbe kell rakni, ezek az aránytalanságok, amik itt láthatóak a kulturális élet területén, most van az idő, és most van rés a pajzson, hogy ezeket rendbe kell hozni. De igen, köszönöm szépen, a társulat nagyon szép sikereket tudhat maga mögött, az elmúlt 2 év volt a legsikeresebb 2 évünk, rengeteget utaztunk, bejártuk fél Európát, Olaszországban, Németországban és Ausztriában turnéztunk, és ezek azt hiszem, hogy nem csak egy független társulattól, de bármilyen társulattól ezek olyan nézőszámok és olyan eredmények, és olyan játszóhelyeken játszottunk, amik abszolút iridlésre méltóak, vagy hogy mondjam, ezek nagyon nagy sikerek, és főleg úgy, hogy nem volt semmilyen hátszelünk ebbe, tehát hogy nem volt segítségünk ebbe sem a szervezés részébe, sem állami támogatás oldalról, úgyhogy ezeket gyakorlatilag magunk tudtuk létrehozni, ezeket a sikereket
3: hogy
4: és az eredményeket.
3: Hogy táncművész ma, aki nem az operaház tagja? Mert ott ugye van egy fizetés, és aztán egyébként meg nem igen van hely, ha csak nem egy másik színházban konkrétan.
4: Hát vannak kisebb társulatok, ahova el lehet
3: helyezkedni. Az összes többi az a magad uram.
4: De az a nagyon nehéz, és nekem is ez a legnagyobb bajom, hogy nagyon szeretnék hosszú távú lehetőséget kínálni egy művésznek, és egzisztenciát kínálni, és nagyon nehéz helyzetben vagyok, amikor szerződtetni kell embereket, mert gyakorlatilag nincs lehetőségem csak arra, hogy egy-egy projektre szerződtessek embereket, de nem tudok adni 2-3 éves szerződéseket, vagy nem tudok mondjuk egy hosszú távú pályát biztosítani, bármennyire szeretnék, de gyakorlatilag a modern táncszínházi szegmensben ezt nagyon-nagyon kevés társulat tudja megengedni magának, hogy mondjuk biztosít egy olyan pályát, hogy mondjuk egy nő közben egyébként elmenjen szülni, és utána visszatérjen erre a pályára, vagy ne agyisten nyugdíja legyen ennek a művésznek.
3: Igen, majd vagy egy gest kapjon, hogyha elmegy szülni, mert hát be se volt jelentve valójában,
4: így van.
3: Csak nem önfoglalkoztató módon.
4: Igen, de hogy ezek nagyon nagy problémák, miközben nagyon sok tehetséges művész van Magyarországon, nagyon sok tehetséges előadó művész és táncművész, és szuper lenne nekik biztosítani lehetőséget ebbe az országba.
3: Pályázott év az NK-nál, ugye?
4: Igen.
3: Ahol olyan szépen szórták ki a pénzt, hogy most ugye a Hankó minisztertől megtudtuk, hogy művészeti tevékenység volt mind a hány.
4: Igen.
3: Több száz millió.
4: Rengeteg kulturális tartalom.
3: Igen.
4: Hiszem ez volt a kulcsmondat.
3: Igen, bár nem, még nem tudjuk, hogy mi az, de előbb-utóbb ezek ki fognak nyilván derülni, mert nem tudjuk, hogy Fási Zsülike dokumentumfilmje például milyen értéket képvisel.
4: Így van.
3: Önök kaptak?
4: Nem, mi 2025-ben nem kaptunk, 5 pályázatot nyújtottunk be. Egyébként az előző...
3: 5-0?
4: 5-0, igen, 5-0. Ezek általában projektpályázatok, azt azért hadd áruljam el, hogy amikor egy színházi pályázat, vagy egy táncművészeti pályázat beérkezik a kulturális alaphoz, akkor ott a top összegek, azok nem többek 10 millió forintnál. Most csak Fási Zsülikére és a
3: 500 milliós
4: Mága Zoltán fotós. Tehát, hogy ezekre reflektáljak, csak hogy tudjanak az emberek erről, hogy egyébként a maximum, amit össze lehet szedni ilyen pályázatokon, azok ilyen 10 millió forint összege. Tehát 1-2 milliót innen-onnan, de mondjuk az NKA-nál mi még soha 10 milliónál forintnál többet egy évben nem tudtunk összegyűjteni. De 2025-ben nem kaptunk semmit, és nem tudom pontosan, hogy ez a Pride posztomnak az eredménye, vagy valami másnak az oka, de nyilvánvalóan, hogy fönn voltam, felkerültem.
3: Azt gondolja, hogy ez ennyire direkt?
4: Miután kitettem egy posztot a Pride-ról, akkor utána több üzenetet kaptam, hogy hát most húztad ki magad alól a talajt végleg.
3: De az az üzenet honnan jött?
4: Hát ezt most nem fedhetem fel, de...
3: Döntéshozótól?
4: Hát olyan helyről, ahol gyakorlatilag azt az üzenetet kaptam, hogy hát ezzel most biztos, hogy vége. De már előtte se voltam a kegyeltek között, szóval nem csodálkoztam egy pillanatra sem. De nem csak ott nem kaptunk, hanem van ez a TAU pályázatokból át konvergált többlettámogatás című pályázat. Ott vannak a nagyobb összegek, és oda is benyújtottunk. Egyébként oda még 8 pályázatot nyújtottunk be, ott mind a 8-0.
3: Az igen.
4: Tehát nem tudtunk gyakorlatilag olyan pályázatot benyújtani, ami nyert volna a tavalyi évben. Kaptunk bértámogatást 800 000 forintot, meg kaptunk egy próbahely támogatást szintén 800 000 forintot ezektől a szervektől.
3: Erre mondanák, hogy na ugye.
4: Na ugye, így van.
3: Jó,
4: de szerintem azért is kaptunk.
3: Dobjuk a hátunk mögé, mert ezzel most akkor tegyük fel, hogy túl vagyunk, reméljük a legjobbakat. De hogyan tovább? Hogyan kellene ezt most csinálni?
4: Hát mindenképp úgy kellene csinálni, hogy először is szerintem felelősségre kell vonni azokat, akik ezeket a lépéseket megtették, és bíróság elé kell menni azoknak, akiknek felelniük kell hűtlen kezelés, hiszen ezek közpénzek, tehát ezek nem csak úgy ott termettek ezek a pénzek, hanem ezek az adófizetők pénze, amit a kulturális élet szereplőire és azokra a kulturális termékekre és különböző projektekre kellett volna szétszórni, amik emelik a magyar művészi életet és a magyar kulturális életet. Úgyhogy szerintem először van a felelősségre vonás, és ezzel egy időben pedig hát le kell radírozni ezt a rendszert, és újra kell építeni. De már azzal, ha megszűnik a cenzúra, és már azzal, ha megszűnnek a fekete listák, és már azzal, ha mondjuk olyan kuratóriumi összetételű zsűri jön létre ezekben a helyzetekben, tehát divers kuratóriumok, és nem egy oldalról jövő kuratóriumok, ez alatt azt értem, hogy nyilvánvalóan a terület összes ágazatából kell.
3: Itt nem a politika, a szakma.
4: Nem a politika, hanem szakmáról igen. Beszélek, hogy a különböző műfajok képviselőinek ott kell tudni ülni ezekben a kuratóriumokban, és úgy kell tudni objektív szakmai szempontok alapján dönteni.
3: Vállalna egy ilyen szerepet?
4: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mivel soha nem jöttem szóba ilyen helyzetben már eddig ez. Úgyhogy erre most nem válaszolnék így rögtön, de biztos, hogy ez egy nagyon, nagyon nagy felelősség, és biztos, hogy nagyon szakavatottnak kell hozzá lenni, de biztos, hogy vannak erre rátermett
3: figurák. Hát át kell látni.
4: Rendszereket kell átlátni, mert azt is át kell látni, hogy nem csak az NKA van, hanem a többlete, hanem több forrás van, amiből át kell látni az egészet, hogy hogyan ez egy képet. Mert lesz olyan társulat, akinek az NKA-ból lesz jó, de lesz olyan társulat, akinek inkább máshonnan kell, vagy akinek innen is, onnan is. Ezt is szerintem át kell gondolni, hogy ezeket a forrásokat hogy kell összehangolni, és jelen pillanatban szerintem nagyon sok minden van, amiről nem tudunk. Tehát én hallottam olyan alapokról, meg alapítványokról, ahova kiszerveztek közpénzeket, és ahonnan osztottak még pénzeket, de azok valahonnan oda kerültek, és azért kellene az egészet átvizsgálni, hogy lehessen látni, hogy egyébként mennyi ez a forrás, amennyi utána szétosztható.
3: Szóval először a tabula rasa.
4: Szerintem igen.
3: Lássunk tiszta lapot, és akkor utána el lehet kezdeni felépíteni.
4: Így van.
3: Örülök, hogy elmondta, és köszönöm, hogy itt volt.
4: Én is köszönöm szépen a meghívást.
3: Duda Évával zártuk ezt a mai egyenes beszédet. Szlazsánszky Felip mindjárt kezdi az aktuált. Szervusz, Felip.
5: Szervusz, Egon, köszöntöm a kedves nézőket. Megtörtént a kormányzati átadás átvétel. Magyar Péter szerint a hangulat feszült volt, és mint fogalmazott, a főleltáros nem jelent meg. Ez lesz az egyik témánk. A másik az 1300 milliárd forintos szerződés, melyet a HM kötött a 4iG nevű céggel márciusban. Ezek szerint nem sejtették, hogy nem ők fogják nyerni a választást, mármint a kormány oldal. Ez is témánk lesz. Aztán beszélünk arról, hogy nem kaphatnak végkielégítést a leköszönő kormánytagok. Erre fel Gulyás Gergely bejelentette, hogy akkor a pénzt átutalják egy kárpátaljai gyermekotthon számára. Ez már elfogadható Magyar Péternek is. És beszélünk arról, hogy Mága Zoltán 2022 és 26 között 3,3 milliárd forint állami pénzt kapott. Tehát úgy tűnik, hogy mi, a kedves nézők, meg én is, a legnagyobb arányban őt támogattuk, és hát ennek igazán örülhetünk. Egyébként nem akarok pikírt lenni, de 101 millióból Fási Zsülike akár balettozni is megtanulhatna, vagy megtanulhatott volna. Jön Lendva Ildikó, Kós András és Árpási Bence.
3: Ezt a 3,3 milliárdot ezt vessük össze azzal, amiről az imént Duda Éva beszélt, hogy hát mondjuk kaptak 800 ezer forintot olyan alamizsnaként 11 néhány pályázat nyomán. Nem ugyanúgy mérték ezzel a kanállal ezt a habot. Feri, jó beszélgetést kívánok!
5: Köszönjük szépen!
3: Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, holnap este Egyenes Beszéd, várom önöket vissza. Minden jót, viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

bevettünk minden dumát. Viseljük a dög cédulát. Szavainkat elcsöntjük.

Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en.

és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő Spirit FM-en műsorajánlót hallottak.

0: A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
2: Megtörtént a kormányzati átadás átvétel. Magyar Péter szerint a hangulat feszült volt, és mint fogalmazott, a főleltáros nem jelent meg. Jó estét kívánok, ez az Aktuál. Mutatjuk a részleteket.
3: Az Orbán kormány több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést kötött a 4iG nevű céggel. A megállapodás a választások előtt jött létre. A részletek nem ismertek. A magyar külügyminiszter a Kárpátalját ért orosz támadás miatt bekérett az orosz nagykövetet. Orbán Anita azonnali tűzszünetet és mielőbbi békét sürgetett. A távozó miniszterek egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel végkielégítésüket. Miután Magyar Péter közölte, nem engedélyezi a pénz kifizetését. Mai vendégeink Lendvai Ildikó, az MSZP korábbi elnöke, Kósa András, a Magyar Hang újságírója, Árpási Bence, a Népszava újságírója.
0: Ez az Aktuál, a stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
2: Kezdjük a nap kérdésével, ahogy szoktuk. Ön egyetért vele, hogy Magyar Péter nem írja alá a távozó kormánytagoknak járó pénz kifizetését? Nézőink, szavazóink 93%-a mondja, hogy igen, egyetért vele, 7% hogy nem. Tart még a szavazás, úgyhogy kapcsolódjanak be, majd az adott blokk végén megmutatjuk a végeredményt, és ismertetek néhány kommentet, illetve van még egy kiegészítés, minek utána Magyar Péter bejelentette, hogy nem engedi a pénzt átutalni. Ma Gulyás Gergely közölte, hogy az érintett távozó kormánytagok felajánlják egy kárpátaljai gyermekotthon számára az összeget. Ez azonban alapvetően nem változtatja meg azt, hogy mi ezt kérdezzük önöktől, amit láttak, úgyhogy szavazzanak nyugodtan. Nem ezzel a témával kezdünk, hanem a kormányzati átadás átvételről készített rövid összefoglalóval nézzük.
4: Sokan hiányolták a képről, ő nem volt itt, viszont itt voltak a miniszterek. Különböző formátumban adták át az információkat és az aktákat. Volt, aki papíralapon, ilyen több dobozban, volt, aki pendrive-on, az Innovációs Minisztérium DVD-n, VHS az már nem volt túl jó a hangulat. Igyekeztem pár szót szólni, és elmondtam azoknak a minisztereknek, akik nem képviselők, és nem hallgatták végig a beiktatáskor elmondott beszédemet, megismételtem nekik, hogy szégyeljék magukat, hogy ilyen helyzetbe hozták az országot, ilyen állapotban adják át az országot gazdaságilag, társadalmilag és mindenféle szinten.
2: Köszöntöm a kedves vendégeket, kezicsókolom, szervusztok.
5: Jó estét kívánok, szervusz.
6: Jó estét kívánok, szervusz.
2: Kezdjük azzal, hogy akire hivatkozott Magyar Péter, hogy nem volt ott, az a főleltárosként apostrofált Orbán Viktor. Ildikó mit gondol, hogy ott kellett volna lennie a jog szerint, vagy az illem szerint?
7: Tudtam, a jog szerint nem kötelező, de egy ilyen kormányzásnál, amilyen az övé volt, ahol nem születhetett fontos döntés nélküle. Én úgy gondolom, hogy illett volna már csak a saját miniszterei iránti szolidaritásból is. Ami még feltűnőbb volt nekem Orbán távolléte körül, az nem is ez, nem csak ez az átadás átvétel, de arra 36 éve nem volt példa, hogy az új országgyűlés alakuló ülésén ne jelenjen meg a régi kormány és a régi miniszterelnök. Láttam én már Orbán bujkálni a parlamentben a függöny mögött, de most egy egész ország elől bujkál olyan dolgokban, amiben a felelősség egy bujkálással nem lesz áthárítható.
2: Igen, erről még fogunk beszélni, de térjünk vissza az átadás átvételre. Arról mit gondoltak, hogy Magyar Péter a mai napon is a távozó kormánytagok fejére olvasta a bűneiket, mármint Magyar Péter szerinti bűneiket?
8: Ez egy adta egyébként magát ez a lehetőség, én úgy vélem. Tehát, hogy Magyar Péter kiaknáz minden olyan lehetőséget eddig legalábbis, amikor szembesítheti a Fidesz kormányt az állításaival, vagy azokkal, hogy milyen állapotban hagyták ma ezt az országot. Amúgy én a korábbi tárcavezetőktől én egyébként érzékeltem, hogy a korábbi

0: reflex azért működött bennük. Tehát nem a főbejáraton átmentek be, ahol az újságírók vártak, hanem megpróbáltak a hátsó Zoltán utcai bejáraton mentek be. Ott is voltak páran, de azért jól mutatja, hogy azért a NER alapvető működése azért még mindig ez a fajta, mondjuk így, hogy bujkálás, ha úgy tetszik. Egyébként Semmény Zsolt miniszterelnök helyettes ott volt, tehát tekinthetjük úgy is egyébként, hogy Orbán Viktort úgy mondjam helyettesítette, ha úgy tetszik. Egy személyes észrevételem azért lenne, tehát hogy én nagyon reménykedem benne, hogy a kormányfő nem fogja majd ezt a fajta, mondjuk így, hogy ilyen cinikus, odaszúrogató hangvételt majd azért, hogy nem... még egyszer mondom, tehát, hogy ezt azért tovább fogja folytatni, mert nagyon tetszett nekem, mint amit itt a bejátszóban is hallottak, és jót nevettem rajta, hogy a Kulturális és Innovációs Tárca DVD-n adta át ugye az információkat, és ugye oda bökte, hogy hát VHS-en is nagyon, vagy hát VHS nem volt, úgyhogy én ezen nagyon jót nevettem. Remélem, hogy ez a fajta pikírtség, ez azért a kormányzati munka előre haladtával így nem kopik ki belőle.
1: Hát én azért is szeretem többek között ezt a műsort, mert van arra időnk, hogy egy picikét így anekdotázgassunk is, mert hogy ha már bujkálás meg kerülő utakon súnyizás, Orbán Viktornak nagy hagyománya ez a fajta bujkálás. Menjünk vissza egészen több mint 20 évet az időben, amikor 2002-ben megbukott, és ugye 2004-ben Medgyessy Péter és a akkori kormánydelegáció kiment Athénba a uniós csatlakozási szerződést találni. Ugye Orbán Viktor akkor is ott volt, és azt mondják, hogy ez egy ilyen nagyon szép ilyen rózsakertben volt maga a helyszín, ahol az aláírási ceremónia volt, és Orbán Viktor akkor is ott volt, és akkor is üldözte egy csapat újságíró, és ott is bujkált a rózsák
2: között. Ott voltam, ez nem csak anekdóta.
1: Igen, illetve most már nem 133, hanem most nem is tudom, még szokni kell az új számokat, 40-valahány bátor ember, ugye, hétfőn a parlamentben, amikor ugye az új kormány eskütételére került sor, akkor az is úgy nézett ki, hogy ott a parlament kupola termében, ahol ugye a korona is van, ott jöttek a tiszás képviselők, az összes külföldi diplomata, a kormánytagok, mindenki, és a fideszes KDNP-s képviselők, ugye ott egy teljesen másik folyosón, ilyen 30 méterre légvonalban lehetett látni őket, tehát még csak véletlenül se lehetett hozzájuk közel kerülni újságíróként, és úgy kerülő úton stisztoltak be a terembe, hogy ne lehessen őket
0: ha
1: kérdezni.
0: Ha pedig sikerül, akkor pedig mindenkinek nagyon tudom ajánlani a Telex videóját, ahol a műfaj egyik legjobbja, kollégánk Simor Dániel volt az, aki F. Kovács Sándort, illetve Pócs Jánost sikerült elkapni egy bizottsági meghallgatás után. Ők nem tudtak hova menni, abban nem volt túl sok köszönet.
3: Volt egy érdekes bejelentése Magyar Péternek, azt mondja, hogy Pintér Sándor teljes körű vizsgálatot kért saját maga ellen. Ez engem meglepett, ezt Ildikó minek tudja be. Egyébként Magyar azt mondta, hogy lesz vizsgálat, nem kell ezt kérni, és nem csak Pintér Sándorral kapcsolatban, de ő maga tehát kezdeményezőleg lépett fel.
2: Szerintem ez egy nagyon tudatos gesztus Pintér részéről. Ezzel azt sugallja, hogy ő minden törvényesen tett, tehát áll a vizsgálat elé. Engem inkább az lep meg, hogy a többi miniszter nem mondta, főleg amikor szemrehányást is kaptak, mint említette az új miniszterelnöktől. Egyébként, hogy a Pintér és mások vizsgálata mire fog fényt deríteni, különösen anyagiakban, ezt nem tudom. De Pintér javára, és most népszerűtlen leszek, hadd mondjak azért valamit, annak ellenére, hogy mi volt a kormány alapállása, a Pride idején példaszerűen járt el a rendőrség. Nem gondolom, hogy ezt nem egyeztette, de ezt mégiscsak érdemének tudom, mint ahogy azt is, hogy amikor különböző bizottságok maguk elé citáltak minisztereket, és azok rendszeresen a fideszes képviselőkkel karültve nem mentek el, akkor Pintér többnyire megjelent, majd szomorúan idézőjelben mondom, tudomásul vette, hogy nincs ülés. Ezt nem a, mert nem határozatképpen, nem a mentségére mondom, hanem az alkat jellemzésére, hogy ő mindig fontosnak tartotta a törvényesség látszatát. Hogy aztán a törvényesség valóságával is itt tette, ez ki fog derülni.
0: Na most én is egy picit hadd dicsérjem őt, és utána gyorsan át is térek a bírálatára, mert hogy azért még nem emlékezünk rá 2011-ben az úgynevezett bohóc tüntetésen, amikor a rendvédelmisek korkedvezményes csukdíja miatti tüntetés volt, igen, akkor ő kiállt a tüntetők elé, ez unikális ritkaság számba megy, de az viszont nehezen megmagyarázható Pintér Sándor alatt, hogy mindenki látta azokat a képeket, hogy a belügy hogy néz ki, milyen annak az épülete.
2: Ez magyarázhatatlan.
0: Senki se értse félre, nem gyanúsítottként, hanem mint egyszerű állampolgárként az utóbbi években sajnos több budapesti kerületi kapitányságon megfordultam. Döbbenetes állapotok vannak. Legutóbb török-bálinti rendőrsön jártam, hát merem állítani, hogy és annak a vizes blokkja, merem állítani, hogy Mezőhegyesen a Lázár birtokon a lovakat, lovak külön körülmények között legelnek, mint amilyen állapotok mondjuk ott vannak. És nem egy-egy eldugott rendőrőrsről beszélek, hanem nagyon nagy, több hatalmas kerületeket ellátó rendőrőrsök olyan állapotban vannak, hogy az méltatlan minden rendőrnek. Szóval Pintér Sándornak lehet, hogy vannak ilyen mondjuk így a szimpatikusabbnak tűnő vonásai, de hogy kinéz például a belügy, és amilyen szakadék van mondjuk egy kapitányság között, megmagyarázhatatlan.
1: Egyébként Csőzik László érdi polgármester ki is használta ezt a fajta zicsert, és készített egy saját videót a stábjával, érdemes megnézni, ez is fel van a közösségi oldalakon, hogy össze van vágva, hogy a belügyhöz képest Érd, ami azért hát mégiscsak egy, nem egy szegény település, hogy az érdi önkormányzat épülete milyen állapotban van. És ő, igen, az pontosan ez, hogy az érdi önkormányzat dolgozói milyen mosdóba járnak például, vagy az érdi önkormányzat dolgozóinak milyen szociális helyisége van, hol ebédelhetnek, akármit, stb. Tehát az is égés föl természetesen. Visszatérve, bocsánat még akkor az átadás átvételre, annyi pozitív volt, én is hadd mondjak, hogy amit azokkal a minisztériumokkal kapcsolatban, ahol én beszéltem különböző, nem sértem talán meg őket, alacsonyabb rangú tisztviselőkkel, azért mindenhol azt mondták, hogy ott tényleg ügyintézői szinten azért korrekt és kultúrált hangnembe zajlott szerencsére. Tehát akik átadták az ügyeket, ők is próbáltak tényleg maximálisan korrektül viselkedni, úgyhogy aki átveszi, az lehetőleg ne vesszen el abba a hatalmas információtengerbe, hát itt egyenként több százezer oldalnyi aktáról van szó nyilvánvalóan, és akik jöttek átvenni, ők is úgy álltak hozzá a kollégáikhoz, hogy nem úgy, mint hogy tehát nem a bűnöst átták benne, meg ilyesmi, szóval...
2: Ez azért fontos, és örülök, hogy mondja, mert benne vagyunk egy olyan teljesen jogos közhangulatban, ami igazságtételt és a kell felelősségre vonást követte, és igaza van ennek a közhangulatnak. De borzasztó fontos lesz különbséget tenni a valódi felelősök meg a portás között, most ezt nem lebecsülőleg mondom, tehát aki hát ott dolgozott az állami apparátusban, de nem követett el semmit. És még a miniszterek esetében én még azt se követelném Magyar Pétertől, amit mondott, hogy na most már lassan hagyja abba ezt a kicsit pikírt hangot.
0: Bocsánat, én nem követeltem, én reménykedtem benne, hogy folytatja, és nem,
2: ja, kopik, bocsánat, nem kopik ki belőle.
0: Ez nem volt gúnyos ez a mondat, ebben akkor, én tényleg reménykedem.
2: Nem, akkor egyáltalán nincs vitánk. Én azért tartom fontosnak, hogy a kommunikációban is ez a csúcsvezetőkkel szemben megjelenjen, mert mindnyájan tudjuk, hogy az igazságtétel, pont ha törvényesen akarjuk, és úgy kell akarnunk, akkor időbe telik. A közhangulat nyilván elkezd türelmetlenkedni, és ezek pozitív értelemben kommunikációs gesztusok is a miniszterelnöktől, azt sugallják, hogy nincsenek a bűnök elfelejtve.
3: Igen, most átugrunk egy másik témára, de teljesen ide kapcsolódik szervesen, ugyanis kedves nézőknek is mondom, hogy nem csak átadás, átvétel volt, hanem megjelent az új kormány első 12 rendelete, és ezek között szerepel a gyermekvédelmi ügyek feltárása, illetve a Kándre-féle kegyelmi botrány feltárása, és nagyon rövid határidővel, május 18-át adta meg határidőként Magyar Péter az igazságügyi miniszternek. Ezzel folytatnánk, szóval, hogy innen indult minden. És azt nem értem én, pontosabban magyarázatot kérnék válasz, hogy ez a K. Endrének adjunk kegyelmet, szerintem ez a NER 16 évében egy ilyen 100 000 rangú ügy volt, lett volna. És kiderült, hogy nem, ez a NER sírásója. Hogy ki hisz itt közülünk a sorsszerűségben?
0: Én nem hiszek benne, ugyanakkor hiszek abban, és most itt nem akarom megnevezni azokat a azt a női szereplőt, amit itt talán mindannyian tudunk, de nem mondhatok ki, és jogi okokból játszanom kell a hülyét, hogy aki áll itt, nem Novák Katalinra gondolok, hogy aki áll emögött a történet mögött, na most erre valószínűleg ezekből az aktából nem fogunk választ kapni, mert nyilván nincs leírva, hogy ez az illető az, aki odament és megkérte.
3: Akkor miért mondta betegnek Magyar Péter ezt a nevet? Mert hogy bemondta?
0: Nem tudom, ő bemondhatja, én nem szeretném, hogyha az ATV-t vagy engem bárki beperelne, úgyhogy én nem akarom kimondani ezt a nevet, úgyhogy nem gondolom, hogy meg fogjuk tudni, ugyanakkor érdekességek adódhatnak, vagy érdekességeket megtudhatunk, és még annyi, hogy nyilvánvalóan ez egy szimbolikus történet, hiszen Magyar Péter politikai eredet története, ahogy tetszik, a kegyelmi ügytől datálódik. Onnan indul. És nem mellesleg egyébként én is nagyon kíváncsi lennék ezeknek a részleteire, mert a NER az elsunyogta, elhallgatta, nem véletlenül, és ez a két vezéráldozat, Novák Katalin és Varga Judit nem véletlenül áldozta be őket Orbán Viktor.
3: Tehát 4 nap. 14-e van, 18-a, 4 nap. 3-at kell aludni.
1: Hát ez nyilván nem lehet egy vizsgálat, tehát egy vizsgálatot nem lehet ilyen ennyi idő alatt lefolytatni. Maximum azt lehet, hogy ami ott éppen
3: ami
1: még
3: megvan.
1: Nyilvánosságra nem kerül dokumentum, azt felkutatják és nyilvánosságra hozzák, és aztán kiderül, hogy azokban szerepel-e az a név, aki egyébként, ezt talán még ki lehet mondani, a miniszterelnök elég szoros környezetéhez kapcsolódó, igen, női közszereplőről beszélünk. Úgyhogy maximum mennyit lehet. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen első impulzus lehet, azt feltételezem. Tehát nem hiszem, hogy Magyar Péternek az a szándék, hogy ezzel a 3 napos idézőjeles vizsgálattal le tudja ezt a nagyon fontos ügyet. Gondolom, hogy mindenre van stratégiája láthatóan azért Magyar Péternek, úgyhogy feltételezem, hogy akkor itt most valamit meg fog tudni a nyilvánosság, és aztán innen majd mehet tovább, mert jöhet, ez generálhat újabb, mondjuk úgy, hogy vizsgálatokat.
2: Igen, és végül is gondolom, annak nincs akadálya, hogy 3 vagy 4 nap múlva azt mondják, hogy X vizsgálatot ezen meg ezen a nyomvonalon meghosszabbítunk. Hogy jelentéktelen ügy volt-e az elmúlt kormányzat, mondjuk így bűnlajstromán ez a bizonyos kegyelmi ügy, nyilván annak látszott. De mivel morálisan ennek a kormánynak úgymond a szívcsakráját támadta meg, hát gyerekek ürügyén csinálták a legkirekesztőbb ügyeket a gyermekvédelmi törvénytől kezdve, ez valami olyan érzékeny morális ponton ütött rajtuk, mint utóbb kiderült végzetes sebet, ami megnövelte a kiinduló cselekedet jelentőségét. Nem véletlen, hogy úgy kezdődik ez a bizonyos lista, hogy mit kell megvizsgálni, hogy annak a
3: gyermekotthonnak az ügy. Igen,
2: pontosan. Egyébként ügyesen, hogy így mondjam, összeállított lista, abból a szempontból is, hogy szinte minden a közvélemény szemében nagyon fontos ügyet valamilyen ponton érint. Odáig például, hogy a kórházi hűtőberendezések beszerzése körüli vizsgálat, hát minnyáján tudjuk, hogy az volt a leglátványosabb talán a magyar egészségügy haldoklásának képei között.
0: Magyar Péter fogott egy hőmérőt, és megmutatta, hogy hány fok van ott. 40 fokba
2: operálnak. Igen.
3: Jó, reklámszünetig érkeztünk, kedves nézők, egy pici türelmet kérünk, aztán zsebbevágó kérdések, például egy 1300 milliárdos keretszerződés a 4iG nevű céggel, két héttel a választás előtt, aztán a távozó kormánytagok fizetése, illetve, hogy Orbán Viktor állítólag egy éven belül visszavonulna, ezekkel jövünk hamarosan.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
1: Köszönjük szépen a türelmet, azzal folytatjuk, hogy Magyar Péter bejelentett, hogy az új kormány nem teljesíti azt a szerződést, amit az előző HM, Honvédelmi Minisztérium kötött a 4iG nevű magáncéggel 1300 milliárd forintos keretben. Nézzük a részleteket.
2: Szóltam a leköszönő honvédelmi miniszterhez arról az 1 billió 300 milliárdos keretszerződésről, 1300 milliárd forintos keretszerződésről, amit pár héttel a választási vereség előtt sikerült aláírnia mindenféle társadalmi egyeztetés nélkül, teljes titokban. Elmondtam neki pár hasonlatot, hogy mire mennyi pénzt költött a leköszönő kormány, például a szociális tűzifára, gyermekvédelemre és sok fontos területre, és ehhez képest mekkora összeg, felfoghatatlanul nagy összeg ez az 1300 milliárd forint.
1: Jászai Gellért a 8. leggazdagabb magyar, 260 milliárdos vagyona van. Nálatok olvastam egy rövid összegzést, azt hiszem, mit érdemes róla tudni, honnan került ő elő, és hogy futott be ilyen mesés pályát?
3: Hát igazából nagyjából se onnan, tehát ugye a 2015-ös időszak utáni szereplők egyike, akiket így a Simicska Lajos eltűnése után egy hirtelen fel kellett építeni, úgyhogy a kedves nézőknek mondanám, hogy vannak olyan neres szereplők, például mondjuk a Szígy László vagy Garancs István, akik olyan cégeket vezetnek, a Duna Aszfaltot vagy a Market ZRT-t, amelyeknek azért hiába nagyon erős neres kötődésük van, de azért van értelmezhető piaci tevékenységük is. Tehát azért ezek a cégek előtte is voltak valamik. Aztán nyilván kaptak rengeteg túlárazott közbeszerzést. És van az a kategória, mint például Jászai Gellért, vagy mondjuk a Bayer Construct például, vagy mondjuk Mészáros Lőrinc, akik gyakorlatilag értelmezhetetlenek voltak gazdasági szereplőként, mielőtt Simicska Lajos összeveszett Orbán Viktorral, és egy ilyen üstökös-szerű felemelkedést láthatunk. Ugye ők az új oligarchia, a nemzeti tőkés osztály, ugye, akikről azt mondják, hogy majd a bajba is itt maradnak, aztán most látjuk, hogy menekítik a vagyont külföldre. Tehát ez a kategória akkor így nagyon röviden.
4: Na most ugye nem is tudom, mikor kötötték ezt a szerződést.
1: Hát ez a megdöbbentő, hogy
4: március közepén, ha csak nem teljesen alkalmatlanok ültek a NER vezetésében, akkor élek a gyanúperrel, hogy már akkor láthatták, hogy nem feltétlenül ők fognak kormányt alakítani. Így tehát gondolták, hogy ezt majd a Magyar Péter vezette kabinet fogja majd megörökölni ezt a kiadást, és ezzel igazából nem Magyar Péteréket szivatták meg ezzel minket, az országot, a saját fideszes szavazóikat szivatták meg ezzel tulajdonképpen. Mert tényleg úgy vannak, úgy lehettek vele, hogyha már vesztenek, akkor már teljesen mindegy, akkor utánuk az özönvíz. És én nyilván nem tudom ezt bizonyítani, de egyszerűen túl sokat éltünk a NER 16 évében ahhoz, hogy ne higgyem el ezt a fajta spekulációt, és ne adjak neki a NER működési logikájából adódóan igen nagy esélyeket annak, hogy ez történt. Ez még annál is döbbenetesebb ez a pénz, mint amit eddig hallottunk. Tehát ezért, mert eddig ilyen 100 milliárdokra mentek ez a dolog, de egyszer, és azt sem fogja fel egy átlag ember, azt gondolom, én sem fogom fel. Nem tudjuk elképzelni, hogy ez mennyi pénz. Döbbenetes.
1: Annyit a kedves nézők megnyugtatására, hogy egyrészt az első 30 milliárdos számla megérkezett az új HM-hez, de Magyar Péter között, hogy nem fogják kifizetni.
5: Hát igen, mondhatjuk, hogy jársa igellért a rendszer angolul is beszélő Mészáros Lőrince. Bocsánat, Mészáros Lőrinctől, lehet, hogy ő is beszél angolul.
3: Vagy beszél, azért... elég, lehet, hogy beszél, az is elég, nem?
5: Tehát,
4: Mészáros Lőrinc. Magyarul se beszél, nem, hogy angolul.
5: Nem őt akartam minősíteni, bár őt is szívesen megteszem bármikor, hanem Jászai Gellért, hogy ugyanaz a funkciója, csak őt külföldön is lehet mutogatni. El is vitték az Egyesült Államokban, meg még nem tudom hova, a miniszterelnöki látogatásoknál. Az Egyesült Államokban emlékszem, hogy ott külön összehozták, hogy hát ha valami amerikai üzlet is jön. Nyilvánvalóan, és remélem ezért nem perelnek be, már maga is aggódott, hogy mi vigyázni kell erre, hogy ő volt a rendszer egyik zsebe. Ezért, mivel azt gondolom, hogy ha megkapargatják az ő cégét és egyéb szerződéseit, az neki és a Forage-nak még nagyon kellemetlen lesz, ezért jól el tudom képzelni, hogy ő hagyja ezt az 1300 milliárd docskát elúszni, és nem nagyon fog perelni miatta.
1: Ja, ez az összeghez képest tulajdonképpen jó hír, hogy Mága Zoltán, mint ma kiderült, csak 3,3 milliárd forintot kapott az elmúlt 4-5 évben a koncertjeire és a kisebb kampányszagú fellépéseire is. Ez az összeg viszont már nem fog visszatérni, de ezzel zárjuk is ezt a blokkot, és megyünk tovább. Magyar Péter tegnap bejelentette, hogy nem írja alá a távozó minisztereknek járó utolsó juttatás végkielégítés átutalását. Ugyanakkor arra is felszólította őket, hogy ne is igényeljék ezt a pénzt, itt lépünk be a történet folytatásába.
2: Cserem a Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter azt közölte, hogy a volt kormány, az Orbán kormány miniszterei egységesen felajánlják ezt a 3-6 havi fizetésüket egy kárpátaljai gyermekekkel foglalkozó alapítványnak, és valóban ezt jeleztem befelé, hogy megvitatjuk, és megvitattuk, és abban maradtunk, hogy Gulyás miniszter úr jelezni fogja, hogy egységesen átküldik nekünk a számlát, vagyis hát a pénzügyeket intéző vezetőnek a számlaszámot, és oda fogjuk egységesen a leköszönő összes miniszternek járó juttatást átutalni erre az alapítványi számlára, a kárpátai magyar gyermekekkel foglalkozó alapítványnak. Ezt mi elfogadtuk.
1: Kommunikációs szempontból ki nyerte ezt a kis csörtét?
4: Egyértelműen Magyar Péter nyerte, ugyanis ez volt a szándéka. Tehát, hogy ez egy olyan meccset kezdett a kormányfőmből, csak is kizárólag ő jöhetett ki nyertesen. És nagyon ügyesen csinálta. Mert a távozó kormánytagok bármelyik opciót választják. Ha elutasítják, ha felveszik, ha perlik emiatt az államot, az Magyar Péternek tökéletes. Gulyás Gergely is érzékelte ennek a kockázatát, én úgy látom, amikor bedobta kvázi negyedikként, hogy jó, akkor ajánljuk fel jótékony célokra, amit így egyébként a kormányfő is így azt mondta, hogy jó, hát ez akkor így, ez így rendben van. Ezzel egyértelműen Magyar Péter nyert, mert ezt a társadalmi erkölcsérzeti, igazságérzeti politikai csatát megnyerte, teljesült az ő akarata, és egyébként a Fidesznek is felajánlott egy elfogadható menekülő utat, amiből ők arcvesztés nélkül ki tudtak szállni, és nem utolsó szempont egyébként, hogy a pénz is nagyon jó helyre ment. Tehát ez, ennek lehet a legjobban örülni. Csak az előző témára visszacsatolva, én itt a forrágyi kérdést is Magyar Pétertől én valami hasonló logikát látok abba. Tehát itt is azt láttuk, hogy Magyar Péter először erőből akarta megoldani a kérdést, és akkor utána végső soron egy tárgyalásos úton sikerült valami megoldást találnia. Tehát a forrágyi kérdésnél is látjuk, hogy Magyar Péter most kijelentette, hogy nem fizetünk, így tehát lesz majd valami megoldása ennek is, és akkor így ez az offenzívan fellépünk stratégiával, így le tudja aratni a politikai sikereket, és így el is tudja érni, amit akar. Szóval ügyesen csinálja.
5: Azért, hogy ne teljesen sikerüljön arcvesztés nélkül kimenekülniük a minisztereknek ebből a végül is happy end-el végződő helyzetből, két dologra hadd emlékeztessek röviden, mikor ők most törvényekre hivatkoztak. 2010-ben, amikor az Orbán kormány elvette, vagy átvette a hatalmat, nem elvette, törvényesen megválasztották, akkor nem csak a minisztereknél, kis beosztott köztisztviselőknél, akik akkor távoztak, vagy távoztatták őket az államigazgatásból, minden végkielégítésre 99%-os adót akartak.
1: 98, hogy legyünk egész korrektek,
5: jó,
1: de igen.
5: Bocsánat, elnézést. Igen. Később nem sikerült neki, mert akkor még egy vegyes összetételű alkotmánybíróság volt, de a szándék ez volt. Tehát most ne tessen nekem a minisztereknek szempilla rezgetéssel felháborodni. A másik nagyon jó cél ez a kárpátaljai gyermekotthon, egyetértek. De ugyanezek a miniszterek, amikor kiszolgálták az orosz agresszort, ha akkor is picit törődtek volna Kárpátaljával és az ukrajnai gyerekekkel, akkor most jobban elhinném nekik ennek a gesztusnak az őszintességét.
1: Engem az lep meg, és érdekelne, András, hogy mit gondolsz erről, hogy Orbán Viktor készült arra, hogy nem kapják meg ezt a pénzt, mert a választás elvesztése után megkérdezték, hogy mihez kezd a 36 millió forintnyi végkielégítéssel, és azt mondta, hogy várjuk még meg, hogy ez megérkezik-e, mert új kormány jön, új szabályokat hozhatnak. A kérdésem az, hogy ennyire eltompult a legendás fideszes kommunikáció, hogy senkinek nem jutott eszébe, miután az Orbán is mondta, hogy ez nem biztos, hogy megjön, hogy gyerekek, menjünk elébe, legyünk jó fejek, ajánljuk fel most, amikor még nincs arról szó, hogy mit akar a Magyar Péter, és elmaradt ez is.
3: Hát szerintem a választások óta csak azt látjuk, hogy hihetetlen zavar van a Fideszben. Tehát egyszerre hangsúlyozzák azt, hogy ők lesznek itt a normalitás pártja, a konstruktív ellenzék, egyszerre hangsúlyozzák azt, hogy itt aztán olyan szörnyű dolgok vannak, hogy lábbal tiporják a demokráciát, elég a kormány sajtót megnézni. Ők is egyszerre próbálják azt mondani, hogy oké, akkor mindentől kezdve némi önkritikát megfogalmazunk saját magunkkal kapcsolatban, de egyszerre látjuk ugyanazokat a szólamokat, hogy majd most akkor beengedik a meleg propagandát az óvodákba, meg stb. Tehát itt iszonyatos a kommunikációs zavar van. Igen, valószínűleg az volt, hogy Orbán Viktor meg a kommunikációs csapata már nem áll ott, a kisebb dolgok is nagyobb annál, és a többiek meg így járnak, hogy most akkor mit is kezdjünk magunkkal, és mit reagáljunk.
1: Ha már kommunikáció, egy percre térjünk ki a Súlyog Tamás ügyre. Kommunikációs szempontból hogy jön neki ő jobban, hogy megvárja, még átalakítják a törvényeket és elküldik, vagy venni a kalapját magától?
4: Egyértelműen az utóbbi, tehát hogy kialakult egy olyan politikai helyzet, amiben talán az államfői hivatalnak a maradék méltóságát is csak úgy tudná megőrizni, hogyha lemondana, mert egész egyszerűen kialakult egy olyan helyzet, hogy mivel a Fidesz nem széles társadalmi konszenzussal választotta őt meg, hanem egyoldalúan, így tehát most a társadalom többségét sem, vagy legalábbis egy nagyobb társadalmi ellenállást nem tud, vagy egy nagyobb társadalmi támogatást nem tud maga mögé szerezni mind a Fidesz, mint Súlyog Tamás, így tehát ő már egy eleve vesztes helyzetben van, és minél tovább húzza, annál kellemetlenebb neki.
1: És hogyha így vagy úgy, de távozik, ez nem sérti a jogállamiságot?
5: Szerintem ebben az esetben nem. Nyugodtabb lennék jogállami szempontból is, ha magától lemondana, de nyilván lehet találni a méltatlanság bizonyítására különböző dolgokat. Neki magának is jobb, az országnak is jobb, minnyájunk lelkének jobb, ha minél hamarabb távozik. Egy valamit még szerintem megtehetne, elősegítendő a frissen elrendelt különböző vizsgálatokat. Megmondaná, hogy ő nem nézett utána ennek a kegyelmi ügy hátterének?
1: Igen, erre Magyar Péter is felhívta a figyelmét, hogyha tud még, vagy van nála bármilyen felelhető dokumentum, akkor segítsen.
4: Bocsánat, és András, még egy gondolat, ne haragudj, csak egyébként ezért is jó húzás Magyar Pétertől a kegyelmi ügy, mert így rá tud mutatni Sólyog Tamásra, hogy lám, ő nem hozza nyilvánosságra, és így tovább gyengíti az ő pozícióját, bocsánat.
3: Csak a már Sólyog Tamás és a fideszes szétesés, hát emlékeztek még egy... 3 hete, 1 hónapja volt, amikor a Fidesz petíciót indított, hogy Sólyog Tamás védelme érdekében hallottunk erről bármit.
5: Hát, erről leszálltak, mert nem szinten, jött össze.
3: Hát olyan szint, igen, hát olyan szinten az érdektelenségbe fulladt ez is, hogy kész, igen. Úgyhogy...
5: Hát nehéz elképzelni azt a magyar állampolgárt, aki tüntetni megy Sólyog Tamásért, ezt nem
1: egy petíció indult, ami nem egy bonyolult dolog megnyomni egy gombot, azt hiszem 90 ezer körül volt az utolsó hír. Akkor megnézzük a nap kérdésének a végeredményét, szóval így szólt ez. Ön egyetért vele, hogy Magyar Péter nem írja alá a távozó kormánytagoknak járó pénz kifizetését? 94% mondja azt, hogy egyetért az új miniszterelnökkel, 6% pedig nem. Mindig hozzáteszem, hogy ez nem reprezentatív felmérés, nem az egész ország álláspontját mutatja meg, hanem az ATV nézőinek, illetve azon belül is a szavazni hajlandóknak az álláspontját. És akkor nézzünk néhány kommentet az érdekesebbek közül. Gyöngyi, hozni kell egy olyan jogszabályt, mint annó a Fidesz, hogy a végkielégítést 98%-os adó terheli. Teri, nem értek egyet, mert ami jár, az jár. Nem lehet önkényesen személyes bosszúból celebkedni. Árpád, teljesen egyetértek, hiszen nem járhat végkielégítés akkor, ha korrupcióban, hűtlenkezelésben, nagyértékű csalásban vagy egyéb törvénytelenségekben vettek részt, vagy akár csak tudtak ezekről, és tétlenül nézték a közvagyon megkárosítását. Zsóka, egy fillért sem érdemelnek, csak büntetést. Barbara, munkaviszonyok a következő választásig szólt, határozott ideig. Ez most lejárt, szerintem ilyenkor nincs végkielégítés máshol sem. Éva, tökéletesen egyetértek, hiszen az adófizetők pénzén dőzsöltek 16 éven át, sőt 98 és 2002 között is. Így most, hogy megbuktak, nem érdemelnek egy forintot sem. És végül Szilvia, nem engedném a leköszönőknek, hogy egy általuk megadott valamilyen alapítványoknak menjen, mert ebben is átverés van. Köszönjük szépen, megyünk tovább az utolsó témánkra, ami arról szól, hogy sajtóértesülések szerint Orbán Viktor a visszavonulását tervezi.
6: Lehetséges visszavonulásáról beszélt zárt körben Orbán Viktor, írja a Magyar Hang. A lap párton belüli forrásokra hivatkozva úgy fogalmaz, hogy a volt miniszterelnök egy évet adna a Fidesz átszervezésére, utódjaként pedig egy Varga Judithoz hasonló karaktert látnának szívesen a pártnál. A Magyar Hang úgy tudja, hogy a Fidesz a jövőben megszólítaná a szélső jobboldali és a centrista szavazókat egyaránt, az utcai harcos pedig maga Orbán Viktor lenne.
1: Szokták mondani, hogy az élethez szerencse is kell. Ezt a témát megtaláltam valamikor a délután folyamán, és utána jöttem rá, hogy a szerző itt ül körünkben, Kós András. Úgyhogy akkor meg is adnám a szót.
3: Köszönöm szépen, és ilyen szemérmetlen önpromóció. Igen, tehát beszéltem több olyan fideszes polgármesterrel, képviselővel, egyéb a párt szempontjából befolyásos politikussal, akik közül többen azt mondták, hogy négy szem közt is beszéltek Orbán Viktor az elmúlt hetekben arról, hogy akkor hogyan tovább, és tényleg azt állították többen, hogy azért Orbán Viktorban most láthatóan megvan az a fajta belátás, hogy ő maga mondta el nekik, hogy megpróbálja egyelőre ugye első körben úgymond egyben tartani a nyájat, és megpróbálja valahogy újjászervezni a Fideszt középtávon, tehát ilyen egyéves, bő egyéves időtartamban, de hogy azt is tudja, hogy ő már a Fidesz elnöke, új miniszterelnök valószínűleg soha az életben nem lesz, mert tisztában van vele, hogy úgy elhasználódott, akár egyébként a Fidesz, mint pártnév, mint politikai brand, akár az ő személye, hogy egyszerűen ezzel nem lehet új választást nyerni, úgyhogy valami teljesen újnak kell jönnie, és ő maximum, amit saját magának el tud képzelni, hogy egy ilyen háttérből esetleg még ilyen nagy öregként ott lehet, ilyen fél aktív politikusként, de hogy teljesen új szereplőkre van szükség, akiket még a Fideszben sem tudnak, hogy kicsoda egyébként. És ugye ez a kettősség, hogy Orbán, hogy érzik a veszélyt, hogy a Mi Hazánk rástartolhat a Fidesz szavazók jobb szárnyára, de ugyanakkor ugye, amit Navracsics Tibor is mondott még a Mandinernek, hogy a polgári etoszt az teljesen maga mögött hagyta, a Fidesz a polgári értékeket semmibe vette, emiatt is sok szavazót veszítettek, ezt is megpróbálják valahogy visszaszerezni, de hogy ez a kettő, ez viszont teljesen ellentétben áll egymással, és hogy ezt mi a megoldó képlet, azt még ők sem tudják.
1: Bocsánat, Cserpalkovics András azt mondta egy interjúban, hogy ő személyesen közölte Orbán Viktorral, hogy valahogy, idézem most a fehérvári polgármestert, fideszes politikust, valahogy fel kell oldani azt az ellentmondást, hogy az ő személye, mármint Orbáné, nagyon fontos a közösség számára, de immáron van egy része az országnak, amely elsősorban miatta utasítja el a Fidesz politikáját, nem egyszerű, mondta Cserpalkovics András. Szóval Ildikó már volt hasonló helyzetben, hogy egy választáson vesztes pártot kellett egyben tartani, nem akarok pimaszkodni, meg tiszteletlenkedni egyáltalán, de a vége az az lett, hogy az MSZP gyakorlatilag megszűnt.
5: Az a helyzet, végképp nem hasonlítanám a magam politikai jelentőségét Orbán Viktorhoz, de én rögtön lemondtam, és azt gondolom, hogy Orbán Viktor, ha a saját érdekét vagy jövőjét nézi, akkor rögtön vissza kellett volna vonulnia. Hajlamos vagyok föltételezni, hogy valamilyen kollektív pártérdek miatt maradt a helyén, lehet, de az is látszik, és gondolom, hogy mostanra rájött, azért jönnek ezek a hírek, amire utalt is, hogy nem találta meg az irányvonalat. Valóban a polgári körökkel kezdett, és Navracsicsot hívta segítségül, ez egy másik arca lehetne a Fidesznek, szerintem ezt kellene választaniuk, ha egyáltalán, bár ez a hely megfoglalt Magyar Péteréktől, de utóbb elkezdte a vadhajtásokat, te jó Isten!
1: Vadhajtások, polgári szalon.
5: Hogy jön ez össze? Szerintem erre ő is ráébredt, hogy ezzel a kettősséggel még a Fidesznek se tud jót tenni. Ő is elvesztett, ő volt eddig az iránytű, és most ő is elvesztette az iránytűjét.
4: Na most pontosan ez a dilemma áll egyébként Orbán Viktor előtt, amit ön is mondott, Ildikó, hogy most úgy érzékelem, hogy Orbán Viktor, mint hogyha tényleg egy picikét így próbálná keresni, vagy bekalibrálni a saját hangját. Csak ugye, hogyha kicsikét mondjuk úgy, hogy polgári hangot üt meg, arra már ott van a Tisza. Hiába próbálja beállítani úgy, hogy az egy liberális tábor, liberális a frászt. És hogyha odafelé már nem tud menni, lefelé pedig ott van egész egyszerűen a Mi Hazánk. Tehát hogy most így nagyon kezd neki beszűkülni a mozgástere, így tehát legfeljebb annyi maradhat neki majd maximum, hogy a vége felé egy ilyen, megőriz majd magának egy ilyen 5-8%-os magot, ami az Orbán rendszer iránti nosztalgia miatt maradott, és azt tartja össze a tábort, hogy milyen jó volt Orbán Viktorral, milyen jó volt a 16 évben. És ugye nem érdemes elfelejteni, hogyha Orbán Viktort kivonjuk az egyenlegből, akkor elindulnak a Fideszben a belharcok. Már most is látjuk ennek a jeleit, ennek a leglátványosabb csörte az most Lázár János és Ferenc Orsolya között van. Most képzeljük el Orbán Viktor nélkül, mi lenne a Fideszben. Szóval minimális esélyét látom annak, hogy a Fidesz egyszerre fel fog támadni, valamilyen rejtélyes okból kifolyólag, csodák mindig vannak, de ugyanakkor én egy ilyen folyamatosan csökkenő, ilyen közép-kispárti jövőt látok egyébként a Fidesz mögött, egy folyamatosan apadozó táborral.
1: És a legizgalmasabb rész az most ért. El, de másfél perc maradt, ugyanis most ilyen vegytiszta politikai háttérben képzeltük el a jövőt, De hát közben itt van ez a forrágyi ügy 1300 milliárddal, és akkor ne kerülgessem a forrókását. Hatháziákos arról beszélt, hogy Orbán Viktor őrizetbevétele elkerülhetetlen, és maga Orbán Viktor is beszélt arról, hogy ő áll elébe minden vizsgálatnak, és olyan választat, hogy a faladja a másikat. Szóval, hogy ez a tényező szerintetek ön szerint mennyire hangsúlyos, mennyire lehet hangsúlyos a közeli jövőben?
5: Elég hangsúlyos. Akik igazságtételt akarnak, azok nyilván nem mennek bele, hogy a miniszterelnök a legfőbb felelős kimaradjon. Én nem a börtönt emlegetném, de egy vizsgálatot, ha a miniszterek ellen indul. A volt miniszterelnök ellen is kell indítani. Szerintem ezt követeli az igazság. Háttér, vagy ennek kicsit ellentmond, hogy mártírt csinálni se kell belőle. De egy jogos és törvényes vizsgálat nélkül nem nagyon lehet tovább lépni.
4: Én csak egy mondatban mondanék annyit, hogy engem csak az érdekel kizárólag, hogy minden a jogállami keretek között zajoljon, egy független vizsgálat. Persze. A törvények alapján engem csak is kizárólag ez érdekel, és tiltakozni fogok, és jelezni fogom, hogyha nem így történik.
1: Hát itt volt ma a legfőbb ügyész, úgyhogy e felől ne legyenek kétségeid. Parancs.
3: Hát ez most fog következni, tehát most került az információ birtokába a Tisza, most állt fel a kormány, most vannak ott az akták, tehát most fogják őket átnézni, úgyhogy a következő hetek, hónapok, ez a nyár, ez szerintem, ez nagyon-nagyon-nagyon durván erről fog szólni, az elszámoltatásról, a számonkérésről, és igen, hát ebből úgy látszik, hogy a ügyészség, a rendőrség, mindenki, nem csak hogy partner, én olyan információim vannak, hogy kifejezetten alig várják, akár az ügyészek, akár a rendőri állomány, hogy ezt végre elkezdhessék.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy itt volt Ildikó. Kedves nézők, hallatták.
7: Köszönöm a lehetőséget.
1: Nagyon
7: köszönöm.
1: Izgalmas nyárnak nézünk elébe, ezért is, hogy az aktuál egész nyáron menni fog. Mára viszont vége van, köszönjük szépen a figyelmet, további jó tévézést, viszontlátásra.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut. Spirit FM. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szurok András, az ATV híradójának főszerkesztője a vendégünk, tehát jó reggelt kívánunk itt is.
2: Jó reggelt,
3: szervusztok. Jó reggelt, szervusz.
2: Bájosnak ritkán neveznek, de jó esett.
3: Stílusikon.
2: Így.
1: Jó látni, hogy így szeretitek egymást. Tegnap kormányülés volt. Már a reggeli híradóban is hallhattuk, hogy körülbelül mik az irányvonalak, illetve már arról is beszámoltatok, hogy a magyar közlönyben még éjszaka megjelent 62 oldalon keresztül a miniszterek feladatköre és egyáltalán hatásköre, de még várjuk, hogy a magyar közlöny ma újabb részleteket adjon ki.
2: Így van. Így van. Hát igazából azért a tegnapi nap is azért már egy elég részletes tájékoztatást kaptunk azért Magyar Pétertől, ahogy azért tőle már megszokhattuk, tehát ő szereti tényleg mindenről tájékoztatni a közönséget, a választókat, és úgy látszik a sajtót is, tehát azért ez nem volt megszokott az előző ciklusokban, hogy például kormányülésről mondjuk a sajtót úgy tájékoztassák, hogy akkor megmondják, hogy hol lesz konkrétan a kormányülés helyszíne, oda beengedjék például a kormányülés elejére vágóképezni a stábokat. Tehát azért ez nem igazán volt jellemző az előző kormányzatra, és ha visszaemlékszünk, kormányülések után nem az volt, hogy egy nagy sajtótájékoztató keretében elmondták azt, hogy milyen döntések születtek, és akkor ezekre rá lehetett kérdezni, hanem általában az volt, hogy Orbán Viktor egy ilyen egyperces videóba, hogy nagyon fontos döntés született, nem tudom, hogy akkor jön a 14. havi nyugdíj, és akkor ezt ilyen egy percben elmondta, de az nem volt, hogy ilyen follow-up kérdéseket föltehetett neki a sajtó, hanem volt egy kinyilatkoztatás, és utána jó idő, akkor kezdjen ezzel mindenki, amit akar. Most viszont úgy tűnik, azért ebben is van egy ilyen fordulat az új kormányzat részéről, hogy tájékoztassák a közvéleményt, a sajtót, az embereket, és ugye az is újdonság, hogy ugye most három szóvivő is lesz, ugye most az a cél, ugye erről beszéltek ők is, hogy a jövőben például egy-egy ilyen kormányülés után, ha nem is Magyar Péter áll majd ki, de hogy akkor a szóvivőket lehet majd kérdezni, esetleg miniszterek is lesznek mellettük, hogyha olyan témakör van, amihez szükség van az adott szaktárca vezetőjére, és azt ígérik, hogy minden kérdésre választ fognak adni, ha nem is ott rögtön, de hogy ha olyan kérdés van, akkor utána is mennek. Érdekes lesz ez egy nagy változás az előző időszakhoz képest. Meglátjuk, hogy ez hogy fog sikerülni, de várjuk minden esetre.
3: Beszéljünk a konkrétumokról is, amik itt elhangzottak. És ez nem a kormányüléssel áll összefüggésben, hanem Vlagyimirovics Putyinnal, hogy Kárpátalját, Nyugat-Ukrajnát is bombázták, áldozat is van, ez egy súlyos támadásnak minősül, úgyhogy egyébként semmilyen tekintetben nem érintett Kárpátalja az oroszok és az ukránok közti konfliktusban. Nem tudom, hogy itt olyan jelentős orosz kisebbség volna, akinek a védelméért például bombázni kellett volna, hogy azt megcsinálták Kelet-Ukrajna területén, de ez most egy másik kérdés. A lényeg az, hogy Orbán Anita behívatta az orosz nagykövetet, amire korábban nem volt példa, ezt valahogy e fölött átsiklott a magyar diplomácia az elmúlt években, és hát olyan megnyilatkozásokat láttunk, hallottunk, Sülyök Tamás köztársasági elnök, vagy Gulyás Gergely a Fidesz frakcióvezetője, vagy éppen Németh Balázs influencer politikus, elítélik, éles hangon elítélik, és követelik az oroszoktól az agresszió leállítását, és most Sülyök Tamás ez irányú posztjából se lett kihúzva az orosz szó. Van egyfajta retorikai váltás.
2: Így van, abszolút, pedig azért visszaemlékezhetünk, hogy azért az előző kormányzat idején is történt olyan eset, amikor Munkácsot érte támadás Oroszország részéről, és ugye akkor volt ez az ominózus dolog, amiről te is beszéltél, hogy Sülyök Tamás először leírta, hogy orosz rakétatámadás érte Munkácsot, majd egy negyed órával később már csak rakétatámadás érte Munkácsot, így van. Tehát akkor nagyon vigyáztak azzal, hogy Oroszországot még ilyen esetben sem nevezték úgy, hogy agresszor vagy a háborúért felelős fél, hanem orosz-ukrán konfliktusról írtak hasonlók, tehát hogy nagyon kényesen ügyeltek arra, hogy Oroszországot még egy pillanatra se feketítsék be. Most viszont ebben is azért egy elég éles váltás van, ugye az, hogy orosz nagykövetet behívassanak a külügyminisztériumba, tehát ez olyan távoli volt az előző kormányzat idején, mint mondjuk Makó Jeruzsálemtől, tehát tényleg nem gondoltam, hogy lehet olyan történése a háborúnak, hogy az orosz nagykövet egyszer raportoljon a BEM-téren. Most ez is eljött, valószínű ők sincsenek ehhez hozzászokva. Ugye itt a kormányülés sajtótájékoztatóján felmerült az kérdésként, hogy esetleg Magyar Péter gondolja-e azt, hogy például a kormányváltás miatt történhetett ez az akció, ha nem is emiatt, de hogy mivel már új kormány van, ezért már Kárpátalja is ugye egy olyan célpont, ami már az oroszoknak sem tabu. Ő nyilván azt mondta, hogy ő nagyon bízik benne, és hát nyilván nincsenek is olyan információi, hogy ez állna a háttérben, de minden esetre ma az orosz nagykövet azért fel lesz kérdezve ebben a kérdésben elég rendesen.
1: Így van, 11 órakor érkezik oda várhatóan. Több konkrétum is volt ezen a tájékoztatón, például, hogy Tóth Péter, aki ugye az egész kampányt vezette, vagy szervezte, nemzetbiztonsági főtanácsadó lesz. Itt olyan fura volt ennek a bejelentése, hogy úgy tűnt, hogy volt azért egy vita azzal kapcsolatban, hogy ő hogyan folytassa a munkát, vagy folytassa-e a munkát.
2: Így van. Hát ő ugye alapvetően a kampány után ugye ő ki is állt és elmondta, hogy ő ezt akkor köszöni szépen, lehoztuk ezt a választást, de ő inkább visszatérne a civil életbe és inkább a családjával foglalkozna, és ugye Magyar Péter is arról beszélt itt a sajtótájékoztatón, hogy neki azért sokat kellett győzködnie őt, hogy valamilyen formában visszatérjen, és hát ez egy ilyen kompromisszumos megoldásként született meg ez a döntés, hogy akkor ő nemzetbiztonsági főtanácsadó lesz. Ugye felismerült, azt hiszem a 444 riportere tette fel azt a kérdést, hogy ez nem aggályos-e például, hogy azért egy kampányfőnökből lesz nemzetbiztonsági főtanácsadó, aki nyilván majd olyan információkhoz is hozzáférhet, amik kényesek, és esetleg, hát hogy mondjam, föl lehet ezt politikailag úgy használni, ahogy esetleg nem lenne ildomos, de ugye Magyar Péter ezt ki is kérte magának, hogy hát azért ez nem az Orbán kormány. Azért
1: hát meg sőt elmondott egy példát, hogy egyébként nem mondta meg, hogy melyik vezetővel, de hogy találkozott már nemzetbiztonságot érintő vezetővel, és ott határozottan mondta, hogy egyébként ők tegyék a dolgokat, és ne tőle kérjenek tanácsot.
2: Így van, szóval hát nyilván a puding próbálja az evés, tehát azért hallhattunk korábban is sok ígéretet, például azért ha visszagondolunk 2010-ben, hogy kezdte az akkor frissen megválasztott, kétharmaddal megválasztott Orbán kormány a ténykedését, azért ott is sok várakozás és ígéret volt azzal kapcsolatban, hogy itt jó irányba fordulnak majd a dolgok, és aztán azért fokozatosan azért eljutottunk addig, hogy inkább a jogállam leépítése irányába indultunk el. Nyilván én nem állítom azt, hogy most ez fog történni. Nyilván itt is egyelőre az ígéretek vannak, és a fogadkozás azzal kapcsolatban, hogy itt egy másfajta politika fog érvényesülni, ahol a jogállamiság és tényleg a jogszabályok megtartása és betartatása lesz a fő szempont. Meglátjuk, nyilván mindenki most ebben bízik, hiszen ezért is kapott ekkora felhatalmazást most az új Tisza kormány, mert egy merőben mást akartak az emberek. Reméljük, hogy akkor ez így is fog történni.
3: nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügyek dokumentumait, erről is beszélt a miniszterelnök.
1: Ha megvannak.
3: Hogyha megvannak, ugye, és konkrétan a Bicskei üggyel kapcsolatban, ahol ugye kirobbant a botrány több mint 2 évvel ezelőtt, tehát az a két helyen lehetnek meg, az igazságügyminisztériumban, meg a Sándor palotában. Az igazságügyminisztériumban, hát a nem tudjuk, de látunk a tárlatvezetésén Magyar Péternek igaz más tárcáknál irat megsemmisítő gépeket. A Sándor palotában, hát ha nincsenek, erről is beszélt, hogy a teljes anyag az valószínűleg ott fellelhető, de amit lehet, ezt mindenféleképpen nyilvánosságra fognak hozni. Mire számít az, ki fognak-e belőle derülni olyan dolgok, amik nálad, amikor híradót szerkesztesz, akkor az első helyen lesznek?
2: Hát minden, tehát az már mindenképpen ugye extra hírértékkel fog bírni, hogy egyáltalán mondjuk egy dokumentum ezzel kapcsolatban, egy hivatalos dokumentum, ami mondjuk az igazságügyi minisztériumban keletkezett ezzel kapcsolatban, nyilvánosságra fog kerülni. Ugye az biztos, hogy ez fog elsőként, tehát ami az igazságügyi minisztériumban szerepel, nyilvánosságra kerülni, hiszen az új tárcavezető Görög Márta ugye ezt majd ígéretet is tettek, hogy amint tényleg elkezdik már a minisztériumban a tényleges munkát, akkor ez meg fog történni. Magyar Péter ugye arról beszélt, ő arra számít, hogy az igazságügyi minisztériumban nem lesz nagy reveláció az ott fellelhető iratokban, mert tehát ő ugye azt említette, hogy nem számít arra, hogy benne lesz, hogy akkor nem tudom, Lévai Anikó nyomására történt ez az egész kegyelmi ügy.
3: Ha úgy tetszik, adminisztratív szerepe volt leginkább így, az igazságügyi minisztérium.
2: Így van, tehát ő csak ugye ellenjegyez, ugye ez a hivatalos terminus. És ugye a valódi döntés ezzel kapcsolatban ugye a köztársasági elnöki hivatalban született, ugye akkor még Novák Katalin volt az államfő, és ugye itt most van egy remény azzal kapcsolatban, ha nem mond le Súlyog Tamás ugye május 31-ig, akkor viszont arra fogják őt kérni, vagy hát inkább felszólítani, mert inkább ez a kommunikációs stílus van most a két fél között, tehát őt arra fogják felszólítani, hogy akkor hozza nyilvánosságra azokat a dokumentumokat, amik ott vannak. Abban nyilván lehet már arra utalás, hogy mi vezetett odáig, hogy egy tényleg pedofil bűncselekmény miatt elítélt embert fel kelljen menteni.
3: Ez a segítő, mert akinek próbál
2: Igen, de hát
3: az
2: akkor
3: aktor,
2: is
3: de igen,
2: egy pedofiliát, pedofil bűnelkövetőt segítette abban, hogy ezt a bűncselekményt elkövesse, tehát azért ez valóban egy súlyos ügy, és hát látszott is, hogy a társadalmi felháborodás vezetett végül odáig, ahol most tartunk, tehát ennek tényleg nagyon nagy jelentősége lesz, és hát tényleg reménykedni tudunk csak abban, hogy lesz abban valamiféle utalás, ami lezárhatja megnyugtatóan ezt a történetet, és tényleg, ha nem is büntetőjogi, vagy bármilyen ilyen felelőssége, de hogy egy ilyen erkölcsi, morális felelősséget legalább rá tudunk mutatni valakire, hogy akkor ez miattad volt.
3: A korábbi kormányülések emlékeztetőit is. Ugye nem tudjuk, hogy milyen rögzítés van, van-e képfelvétel, hangfelvétel, úgy tudjuk nincs, szó szerinti jegyzőkönyv, úgy tudjuk nincs, de emlékeztetők azért szoktak lenni, mert csak tudni kell, hogy mi hangzott el korábban. Ezeknek az emlékeztetőknek is a nyilvánosságát ígérte a miniszterelnök. Lehet sem megézni majd?
2: Én arra számítanék, hogy ebben is lesznek azért érdekes dolgok, mert ha visszaemlékszünk azért a kampány alatt is, Magyar Péter, ugye hát nyilván azért ugye az nem titok, hogy ő ebből a közegből jött, tehát a Fideszből, és azért neki voltak belső információi nagyon sokszor, akár kormányülésekről is, és nem egyszer, hogy mondjam, alakította úgy a kampánytémákat, hogy például egy ilyen kiszivárgott, kormányülésről kiszivárgott döntés vagy döntés előkészítés volt a téma, és ezt lovagolta meg akkor Magyar Péter.
3: Például Göddel kapcsolatban.
2: Például. Így van, tehát azért az egy elég emlékezetes történet volt. Tehát ha ilyen és ehhez hasonlóak, és azért a elmúlt 16 évben azért voltak olyan ügyek, amikben lehettek érdekes kormányzati döntések, vagy elhangozhattak nagyon érdekes témák ezeken a kormányüléseken. Én arra számítanék, hogy azért itt is lesznek érdekes dolgok.
3: Már a Gödi sztorihoz csak annyi gyorsan zárójelben, hogy az a sajtóban jelent meg. Van. De ami arra utal, hogy valahogy csak rögzített.
2: Így van.
1: Közben egyébként ugye Trump megérkezett Kínába, ami szintén egy izgalmas téma, de erről majd holnap beszélgetünk itt.
2: Az és akkor már nem velem viszont.
1: És akkor nem veled, Szurok András.
3: Viszont a baseball, ezt kevesen tudják önök közül, a baseball sapkáknak nagy rajongója, Szurok András kollégánk. Trumpnak egyébként van most lehetősége a Make America Great Again sapkák gyártásáról is tárgyalni.
2: Mondjuk én
3: Xi Jinpinggel úgyis ott készül az összes vámok, egyebek, van. Szóval van ott mit megdumálni.
2: Így van, de én azért azt szögezzük le, én a sportokban utazom baseball sapkában, tehát Make America Great Again-es nincs.
3: Igen.
1: Még. Szurok András, köszönjük.
2: Én köszönöm.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten. Szökőár Ázsiában. Földrengés a Balkánon. Vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: A mai nappal lezárult a kormányváltás technikai része is, megtörtént az átadás-átvétel a leköszönt és az új kormány miniszterei között. Magyar Péter a találkozó után azt mondta, az ülésen nem volt túl jó a hangulat, és emlékeztette arra a volt tárcavezetőket, hogy milyen állapotban hagyták maguk mögött az országot. Rangos Katalinnal és Komlódi Gáborral beszélgetünk. Nyilvánosan bírálta pártársát Lázár Jánost Ferenc Orsolya egy budapesti ingatlan vita miatt. A politikus Lázárra utalva arról beszélt, hogy azokat, akik csak terhet jelentenek a politikai közösségük számára, nem cipelhetik tovább. Különben az április 12-i súlyos vereség újra meg fog ismétlődni. Vendégünk Ferenc Orsolya. Szeretné folytatni a megkezdett szakmai munkát, így reagált a legfőbb ügyész arra, hogy Magyar Péter lemondásra szólította fel. Nagy Gábor Bálint egy interjúban arról beszélt, hogy sosem érzett politikai nyomást az ügyészségi munkában, és csak a megválasztása utáni időszak ügyeiért tud felelősséget vállalni. A stúdióban Nagy Gábor Bálint. Kritikussá vált a független társulatok helyzete az Orbán kormány évei alatt, amit a szakma jelentős része kivéreztetésként élt meg. Az előző kormány kultúrpolitikája jellemzően a források drasztikus csökkentésével szűkítette a független szféra mozgásterét. Mit várnak az érintettek a Tisza kormánytól? Duda Évával beszélgetünk.
2: Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Hát van miről beszélgetnünk, neki is veselkednünk rögtön Rangos Katalinnal, aki újságíró kolléga, és Komlódi Gáborral, aki pedig ügyvéd, és az Önök jó ismerős. Azt írta nekem valaki, hogy addig hallgatott rádiót, amíg minden napot voltál a rádióban, Kati.
3: Már nagyon rég nem hallgat rádiót. Lehet. Reméljük azért volt honnan informálni.
2: Na, szóval, itt azért most komoly változások kezdődtek el, és látszanak is már annak jelei, hogy mifelé indult például a Honvédelmi Minisztérium, tehát, hogy a plusz szabadnapok az gesztus nyilván, ez a két nap, amit most megadott az állománynak Ruszin Szenti Romulus, de hát itt a korrupciótól kezdve az elbocsájtottak visszavételéig számos és számtalan dolog látszik, Szenti Romulus, de hát itt a korrupciótól kezdve az elbocsájtottak

0: forintnyi összeg volt az, ami a 4IG-val kapcsolatban így hirtelen megszerződődött, és nem tudott róla senki. Tehát, hogy...
1: De a honvédelmi miniszter írta alá, és hát legyen világos, ez közpénz,
0: mármint
1: a korábbi. 1300 milliárd. Igen. Igen, a korábbi természetesen. Két héttel a választás előtt.
0: Szóval azt akarom mondani, hogy amikor nekifognak valaminek, akkor az teljesen kézenfekvő, hogy azokkal a dolgokkal foglalkoznak, amik nagyon látványosak, amikről tudhatunk, vagy amikről nem tudtunk, és elképesztő. És aztán majd jönnek azok a hétköznapok, szerintem már nagyon hamar, tehát egy körülbelül másfél hét múlva következnek azok az intéznivalók, amik a hétköznapokhoz hozzátartoznak, a normális kormányzáshoz hozzátartoznak, és akkor nem leszünk elképedve reggeltől estig, mint ahogy most azért el vagyunk.
2: Én azt gondolom, hogy ha mindegyik minisztériumra tekintünk, és nem csak ezekre a korrupciós ügyekre, hanem azokra az általában inkább ilyen apróságnak tűnő intézkedésekre, akkor az a szocialista vagy Kádár időszakban, Hoffi Géza több viccében is szerepelt ez a hangulatjelentés, hogy én azt gondolom, és ez régi mániám már, hogy amióta régi, egy hónapja van ez az új helyzet, hogy ha nem csinál semmi más az új kormány, csak normálisan viselkedik, és mondjuk hangulatjavító intézkedéseket tesz, az már egy óriási előrelépés. Gondolok itt például arra, hogy egy minisztériumban van egy közösségi tér, ahol mondjuk le lehet ülni egy kávéra, meg tudják egymásra
1: beszélni. Azt nem is értem. Egy büfé, ahonnan kivitték a széket.
2: Igen, tehát egy nonsens. Igen. Tehát, hogy egyszerűen
1: csak állófogadás lehet.
2: Igen, tehát egyszerűen csak normálisan, ha viselkedik, akkor szerintem az, amely óriásit lépnek előre, hogyha valóban transzparens, tehát nem csak mondjuk, hogy az, hanem tényleg így is működik, vagy mondjuk a közlekedési miniszterem, akkor ez a súlyos baleset történt. Most, ami ugye személyisérüléssel is.
0: Oda megy a miniszter.
2: Oda megy, igen. Hát egy barátommal beszéltünk, úgy fogalmazott, hogy az előző miniszter, ha ilyen volt, mindig messzerve szaladt a problémától, tehát már mint abban a filmben is, hogy még messze futott bátran, ugye a hőszöly Robin. Tehát, hogy igazából az volt az ember érzése, hogy a problémát, mint a forró krumplit eldobálják egymástól, és nem mernek beleállni. És ennek az új kormányzatnak szerintem az egyik legjobb tulajdonsága, hogy vállalja. Én nekem az például kifejezetten tetszik, hogy mindig felhív minket, aztán persze sokan ezt kikarikírozzák, hogy ilyen lájkvadász kormányzat lenne, de mindig felhív, provokál minket a kormányzat, hogy vitatkozzunk, meg legyenek érveink, meg legyenek ötleteink, és szerintem ez nagyon helyén van, így, hogy minket ilyen módon is bevonnak.
0: Kedvemre való nekem is az, hogy vadászgassák csak a lájkjainkat minél inkább, mert hogy annyira kivoltunk éhezve arra, hogy valaki azt akarja, hogy a kedvünkbe járjon, mármint hogy a kormányzat a kedvünkbe akarja járni. Ne kezdjük el a családtámogatást és az összes többi fontos intézkedést, melyeket
1: megvédte
0: az Orbán kormány, igen, de hogy annyira jó ránézni az országgyűlés elnökére, és nem azért, mert feminista vagyok, és mert nő egy jó hangú, jó kiállású, szép beszédű ember, hanem mert azt jelképezi, hogy a normalitás veszi a kezdetét majd a képviselőkkel való bánásban, meg az állampolgárokkal való kommunikációban, ez úgy néz ki, mintha. Az más kérdés, hogy azt is remélem, hogy előbb-utóbb valóban meg lehet szólítani, és lehet interjút készíteni majd az új kormánynak a tagjaival is, akik most egyelőre halálra melózzák magukat nyilván, tehát ilyen egyik átvételből a másikba esnek, ahol hol meglepetések érik őket, amiket továbbítanak nekünk is, hogy együtt legyünk meglepve, hol valóságos olyan elintézni valók, amiktől majd működőképes lesz az ország, de hogy előbb-utóbb aztán végül majd jó lenne, hogyha kommunikálnának velünk is.
1: Volt már egy átadás átvétel, amely hát elég furcsán alakult például attól, hogy Pintér Sándor volt belügyminiszter, azt mondta, hogy egy teljes körű átvilágítást kér maga ellen. Erre mondta Magyar Péter, hogy meg lesz, de mindenki másnak is. De ennek mi értelme van egy ilyen gesztusnak, ha ez az?
2: Én szerintem, én nem tudok a Pintér volt miniszter úr fejével gondolkodni, de amennyire őt megismerhettük, vagy volt lehetőségünk a személyiségét egy kicsit jobban kiismerni, ő világéletében egy ilyen parancsolalmi rendszerben tevékenykedett, ahol a tekintély az első számú eszköze annak, aki irányít, ugye ott utasításokat hajtanak végre, őhez szokott hozzá, és szerintem neki még akkor is, hogyha fennáll az esély annak, hogy valamit találnak vele szemben, akkor is mutatnia kell azt a fajta tekintét és azt a fajta erőt, amit az egész élete során mindig is a létezésének az alapja volt. De mondatot, ha szabad még ide tennem, a házelnök asszonnyal összefüggésben. Nagyon fontos ez az 1300 milliárd, amit tényleg ki se tudunk mondani, hogy ez 1 milliárd 300 milliárd, tehát borzasztó, itt beszélgetünk, hogy maga az 1 milliárd az 1000 millió, és 1300 1000 millió, tehát ez borzasztó összeg, amikor tényleg ott tartunk, hogy most az a célkitűzés a kormánynak, hogy 120 ezernél alacsonyabb nyugdíjon lesen valakinek. Tehát azért ezt tegyük mérlegek.

0: hogy hogyan gondolkodtak, de hogy ennél sokkal, hogy is mondjam, a lentebb lévő szövetekben is elképesztő dolgok történtek. Most tudtuk meg, hogy például kikérte a hivatott minisztériumtól Tisza Kálmán székét Kövér László. És azon ült 10x éve, mert ő ezt megengedheti magának, hogy egy múzeumból egy történelmi személyiségnek a székét kikérje. Tudom, hogy ez
1: látszólag... Hát mégiscsak másképp ült ő.
0: De hát ez hogy jön ő ehhez?
1: De hát az is kiderült, hogy keresnek néhány festményt.
0: Hát igen, és ez a következő.
1: Ami most hirtelen nincsen meg
2: a farakon. Én nagyon remélem, hogy meg fogják találni, tehát hogy nagyon nehezen képzelem el azt, hogy Pál Lászlókat hazavisznek, és aztán otthon felejtődik, ezt nem gondolom.
1: Milyen szép.
2: Persze, de odáig én nem mennék el. Egyébként állandóan magamat kell revideálnom, mert hogy hihetetlenül szelíd lennék én, nem... Most már, hogy megvan nyerve a háború, most azt gondolnám, hogy nincs szükség arra, hogy konfrontáció legyen minden második mondatában az új kormányzatnak. Csak aztán fél óránként kapok egy ilyen hírt, vagy olvasok egy ilyen hírt, ami arról szól, hogy hazavitte a széket, hogy 1330 milliárd van, vagy három, nem tudom. Tehát, hogy túl sok impulzus ér bennünket naponta ahhoz, hogy nagyvonalúak legyünk. Ez az, ami szerintem nagyon sajnálatos. Tehát én szívesebben mondanám azt, hogy oké, megnyertétek, most már legyetek szelidek, és úgy menjen a munka, de közben pedig én sem nagyon tudok mindig szelid lenni. Közönségként sem.
0: Azért fontos az én szememben ez a mert ez egy szemléletmódot mutat. Tehát nyilván az, hogy a pénzekkel hogy bántak, az látszik a leginkább, vagy az bánt mindenket a leginkább, mert a széket visszaviszik a múzeumba. De ugye ez a van olyan büntető tényjárás, ami úgy végződik, hogy vagy sajátjaként rendelkezik vele. Tehát, hogy úgy rendelkeztek a közvagyonával. Hát azért az hogy van? Ugye sok éven keresztül, amikor bekerült a korona a parlamentbe, az volt a viccelődés a városban, a városiak között, hogy hát biztos Orbán Viktor esténként fölpróbálja, ezzel jót nevettünk. De amikor azt látom, hogy Kövér László egyébként kiviszi a múzeumból a széket, és azon ül, mert ő azt megteheti, a mi múzeumból a mi székünket, akkor szerintem az egy olyan, és így nagyon elgondolkodtam rajta, hogyha én lennék a házelnök, és ez szerintem mindegyikünk nagyon jó, hogy nem jó vagyok az, hogy akarnék azon a széken ülni, most csúnya lesz a szó, hogy azt mondod, hogy valami megbecstelenítődött az a szék, akárki is ült rajta az elmúlt években, és akár miért szeretjük Kövér Lászlót, én nem, de hogy akárki. Szóval én nekem ez azért ennyire bántó, mert ezeket tényleg a legmesszebb menőkig ezt kivették Gebinbe ezt az országot, és abszolút sajátként rendelkeztek vele, ami felháborít.
1: Azt mondja a Republikum friss felmérése, hogy a Tisza párt a teljes népesség 57%-ának a támogatottságával bír jelen idő, a Fideszre pedig 23% szavazna, ha most lennének a választások, de hát ez most 4 éven keresztül egy elég értelmetlen hozzáfűzni való ez az adathoz. Szóval 57-23. Azért ez nagyon durva. Meg hát most sokan nyilván úgy emlékeznek, hogy ők a Tiszára szavaztak.
2: Igen, ez egy megszokott jelenség. Nekem azt mondta az egyik volt kollégám, hogy ez annak tudható be, mert hogy az emberek most már nem félnek. És hogy a félelmi tényező elmúltával sokkal magabiztosabban mondják azt, hogy rájuk szavaztak volna, vagy szavaznának most, vagy úgy emlékeznek, hogy rájuk is szavaztak, miközben nem szavaztak rájuk. Én meg azt hittem, hogy van egy olyan fajta örömtényező, tehát ez a nem félés, ezt én kaptam, ezt az érvet. Az én érzésem pedig az volt, hogy annyira más lett a légkör, és annyira felszabadultak lettek az emberek, hogy nevetnek, meg örülnek, meg azt látják, hogy ezt lehet ilyen népünnepélyes formában elindítani ezt a kormányzást, és kezdik végrehajtani azokat, amiket elvárnak tőlük. Tehát ez az egész megnézése a minisztériumoknak, amit produkált hétfőn a miniszterelnök, ez arról szól, hogy az embereknek a gondolatait azt... vagy az elvárásait, azt figyelembe veszi. Mert hogy megmutatja, hogy milyen belülről, megmutatja, hogy ennek a rendszernek azok a részei, amikről nem volt tudomásunk, hogy azok hogy működtek, és ez elégedettséggel tölt.
1: Akik ezében kritizálják, ők azt mondják, hogy szereplésfüggő lett. Tehát az elmúlt 2 év az, hogy állandóan a Facebookon jelen kellett lenni, állandóan menni kellett, állandóan ott kellett lenni, az függőséget okozhat egy embernél, és ezt látjuk most Magyar Péternél, tehát folyamatosan most is megy az élőzés, bárhova megy, azt ő közvetíti, bárkivel találkozik, kommentálja, tehát minthogyha nem hagyta volna abba a kampányt. Ez egy kampányüzemmód, vagy lehet így miniszterelnök? ként működni minden nap.
0: Nagyon sok válaszom van erre, hogy az egyik a legelcsépeltebb, hogy a kampány mindig a választási éjszaka másnapján kezdődik. Tehát, hogy ez mindig is így volt, amióta kampány van ebben az országban, hogy rögtön kezdődött az új választásra való felkészülés. Egyébként a másik ilyen elcsépelt mondat pedig, hogy a járt utat a járatlan léna ad fel. Tehát azt gondolom, hogy ez bejött Magyar Péternek, ez működött neki. Egy egészen biztos, hogy egy új politikát, vagy egy új politikai szemléletet hozott be a köztudatba, és úgy tűnik, hogy erre az emberek úgy, ahogyan az előbb is elhangzott, újra az állnak, hogy ez tetszik neki.
1: Ez akkor nem lesz különös és feltűnő, hogyha az egész kormányától megköveteli ezt a fajta hétköznapi jelenlétet, hogy mindenről tájékoztat folyamatosan az embereket.
2: Nem fog nehezükre esni. És azt akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy ez nem egy új politizálási forma szerintem, hanem ez egy új kommunikációs forma, amit magabiztosan alkalmaz Magyar Péter. Lehet, hogy az eredője onnan van, hogy nem nagyon bízott a sajtóban eleinte, nem tudom, hogy ez mennyit változott, de minden esetre abban volt biztos, amit maga közölt. És kiderült, hogy ezt az emberek nagyon szeretik, millió visszacsatolása van, és egyébként én ezt föltaláltam ezelőtt 18 évvel, amikor mindegy, jöttek hozzám ilyen internetes lapnak a vezetője, hogy szerintem hogyan működjön ez hír szempontjából, és akkor mondtam, hogy hát hogyha lehet már élőbe adni, hogy akkor menjetek minden eseményre, és az jöjjön le. Ez nagyon régen volt, és a technika akkor még éppen csak, hogy a streaming az rendelkezésre állt, akkor próbálkoztak vele, és hogy azt gondolom, hogy ez egyébként általánosan is a jövő, tehát hogy meg kell mutatni azt, ami történik, sajnos a mi közvetítésünk nélkül.
1: Minden jelen idő manapság. Orbán Anita elkezdte megmutatni, hogy más a magyar külpolitika, berendelte az orosz nagykövetet, és kikérte magának, hogy magyar lakta területeket támadjon az orosz hadsereg. Persze az orosz nagykövet azt mondta, hogy szó nincs ilyesmiről, és civileket ők soha nem támadnak, de ez egy másik hangütés, mint amihez hozzászoktunk az elmúlt években, határozottan más.
0: Abszolút más, ebből a szájból legalábbis feltétlenül, ugye én nekem beszélgettük adás előtt, hogy néhányunk végig szenvedte ugye a Rogán Antallal készített interjúnak azt a 11 néhány percét, és ott egy egész más, egyébként mélységesen felháborító megfejtés érkezett, hogy ugye azért annak biztos nem, az biztos nem, ők igyekeztek balanszírozni és megtalálni a kellő egyensúlyt, hogy a természetesen a kárpátaljai magyarok érdekében, nem az ő politikai és gazdasági érdekeik megszabadítása érdekében, az orosz féllel, és az, hogy ez megváltozott, és egy új kormányzat van, aki nyíltan konfrontatív az orosz egyébként agresszorral, az nem, Rogán Antal látott összefüggést a kárpátaljai támadás és e között az új kormány között, ami mondom mélységesen felháborító, és az kétségtelen tény, hogy kormányzati oldalról pedig érkezett, hát az oroszok, hogy nem mondanak igazat, az most nem meglepő, mert a háború korábbi szakaszaiban is akár bölcsödét, akár civil, konkrétan civil személyeket, akár célzottan is, akár ilyen drónokkal is kivégeztek Ukrajnában. Tehát az, hogy ők nem mondanak, az rendben, de az, hogy eljutottunk tényleg végre oda, hogy nem a svéd, meg a norvég, meg nem tudom melyik helyi nagykövetet rendelik be szíre szóra, mert valami rosszat mondtak egy óvodában a magyar miniszterelnökről, hanem magyarokat ért támadásuk, közvetlen közelünkbe egyébként vasúti személyzeti munkatársakat ugye óvóhelyre kellett ott a határnál menekíteni, erről is vannak hírek. Szóval, hogy ez megtörténik, és ezt én személy szerint ezt várom el, és ami még egy ütősre szálltam a szót, hogy semmiféle meglepetés nem ér, mert ezt mondták végig a kampányban.
1: Egyébként ez a svéd ügy milyen rég volt, pedig nem, csak annyira sűrűn élünk, hogy a svéd nagykövetet berendelték egy dokumentumfilm miatt.
2: Az államfő megtanulta azt a szót, hogy orosz.
1: Mert tényleg az ő
2: tanulságom ebből.
1: Az ő megnyilvánulásában is ott volt az orosz támadás kifejezés. Egyébként egyszerű ezt leírta, csak kihúzta utána, emlékeztek?
2: Igen, de most már úgy látszik, hogy komilfó, és le lehet írni.
1: Köszönöm, hogy eljöttetek ma is, gyertek máskor is.
2: Köszönjük.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A DK most újjá akarja szervezni magát. Nem vitatom, hogy ez jogos igény, de én ebben a folyamatban már egyszerű pártagként sem kívánok részt venni. Ezt itt a Niedermüller Péter, Erzsébet város polgármestere itt van velem a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
2: Reggelt kívánok!
1: Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Miért nem? Nem úgy volna, hogy bajban ott vagyunk egymás mellett?
2: De ott vagyunk egymás mellett, csak az a kérdés, hogy milyen formában. Én azt gondolom, hogy a párt újjászervezés az bizonyára egy fontos dolog, hiszen ha van egy párt, annak kell, hogy legyen elnöke, elnökségési. De az én problémám az, hogy azt gondolom, hogy ez nem elég. Tartalmilag kell megújítani nem csak a DK-nak, hanem az egész baloldalnak a politikáját. Ez a választás, ez nagyon nyilvánvalóan, az április 12-i választás nagyon nyilvánvalóan arról szólt, hogy az a baloldalinak nevezett politika, amit a DK felkínált, arra nem volt vevő.
1: Baloldali vagy baloldalinak nevezett?
2: Hát ez a kérdés, hogy mi a baloldaliságnak a tartalma. És ugye szeretném mondani, ez nem csak Magyarországon egy probléma, és nem csak a DK-nak a problémája. Az MSZP-re gondol, az MSZP-nek is ugyanez a problémája. De hogyha Angliára tekint, akkor az angol munkáspártnak is ugyanez a problémája, hogy nem definiáljuk, nem tudjuk elmondani értelmesen, megérthetően, hogy mi ma 2026-ban a baloldaliságnak, a baloldali politikának a tartalma. Egy dolog biztos, nem tud ugyanaz lenni, mint mondjuk a 960-as vagy 70-es években.
1: Ez egy elméleti kérdés ezen a szinten? Kell hozzá, meg kell a teória, aztán abból szokták levezetni a gyakorlatot bizonyos szakterületekre. De az a szellemi háttér hiányzik, ami a baloldalt tudta definiálni?
2: Az nagyon hiányzik, és nem csak most hiányzik, hanem már 10 évvel ezelőtt is hiányzott. Ez most ugye nagyon furcsán fog hangozni, mert úgy tűnik, mintha önreklám lenne, de nem az. Véletlenül kezembe került egy 2013-ban írott írásom, ahol pont erről beszéltünk már, hogy muszáj valahogy újra definiálni. Nincsen már abban az értelemben baloldali politika, hogy mondjuk 1960-ban, 70-ben vagy 80-ban volt.
1: Változott a világ.
2: Változott a világ.
1: Ami leszakadt munkásosztály volt, az most már mondjuk életszínvonalában középosztály. Fogyasztásában középosztály. És nagyon sok tekintetben már kulturális szempontból is középosztály.
2: Pontosan erről van szó. Arról van szó, hogy a világfejlődés, ha szabad így fogalmazom, a társadalmi mozgások elmentek a baloldal mellett. Nem olyan régen
1: olvas... beteljesült a baloldalnak a programja, sikerült felemelni egy nagyon komoly, nagyon széles népréteget a középosztályba, annak valamely szintjére, annak a gyerekei azok már egy szinten följebb vannak, hogyha már osztályalapon gondolkozunk. Tehát a baloldal beteljesítette a történelmi küldetését. Köszönjük, viszont látásra.
2: Még akár ezt is lehet mondani, én nem ezt mondom. De arról, amit ön most mondott, arról eszembe jutott például Kovács Imrének a nagyon fontos kutatása, amelyik ugye azt mutatta ki, hogy a szakmunkások, a munkások körében pontosan az a típusú kultúraváltás, polgárosodás történt meg, amire ön most utalt. Erre nem reflektáltunk semmilyen módon. És ugye van egy másik probléma is, és szerintem az nagyon-nagyon fontos probléma, hogy azokkal a társadalmi csoportokkal, rétegekkel foglalkozunk, amelyek az utóbbi években, évtizedekben leszakadtak, és nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerültek. De tudnunk kell, hogy ezek a csoportok politikailag alig mozdíthatók.
1: Erre való a politika, erre való, hogy ezt csinálja meg.
2: Erről beszélek, hogy értük kell dolgozni, de őket nem tudja kimozdítani, mert ők azt védik, ami épp megvan nekik. És ez egy csomó olyan konfliktus, amire a baloldali pártok Magyarországon se, DK sem, Európában sem nem találta meg a választ.
1: Ezek a különböző csoportok, akik a társadalomnak a vesztesei közé tartoznak, ezek viszont nagyon eltérőek. Demográfiailag eltérőek lehetnek, munkaerőpiacon, vagy az ellátórendszertől függve eltérő státuszban lehetnek, területileg eltérők lehetnek, nagyon sok mindenből. A baloldalnak azt mondta, hogy munkásosztály. És akkor az egy definiált dolog volt, volt kontúrja annak a néprétegnek, amelyet képviselt. Itt meg csak annyi bennük a közös, hogy leszakadta.
2: Pontosan, ezért mondom azt én, és abban nagyon mélyen meg vagyok győződve, hogy ma már az az osztályalapú baloldali politika, ami ment korábban pontosan úgy, ahogy ön megfogalmazta, az ma már nem működik. A munkavállalóknak az összetétel az rendkívüli módon differenciált, rendkívüli módon különböző. Ön ezt nagyon pontosan írta le, hogy nincs már az a típusú, és ugye a munkás összetétel nem csak társadalmilag volt, kulturálisan is
1: egységes
2: volt, és ez már nincs. Tehát a baloldalnak sokkal differenciáltabban kellene politizálni, és ügyekre, nem pedig társadalmi osztályokra, ügyekre koncentrálni, és azok mentén megszervezni a szavazói bázisát.
1: Vezérgondolat kell egy vezértörténet, ezt megcsinálta a Fidesz, megcsinálta a Tisza, tudott egy vezérgondolatot adni.
2: Pontosan ez a probléma.
1: Abból következhetnek majd persze ügyek, amire majd ráhúzzuk azt az egy darab vezérgondolatot, és mindegyiket ahhoz kötjük be. Hogyha folyamatosan ügyek mentén mennek, egy-egy szakterületre mennek rá, akkor miről fogja megismerni a választó a baloldalt?
2: Pontosan erről beszélek, hogy nincs, nem volt, és ma sincs. A baloldalnak egy olyan narratívája, engedje meg, hogy én ezt a kifejezést használjam, ami meggyőzi a választópolgárokat arról, hogy a baloldalnak is van egy víziója. Önnek teljesen igaza van, a Fidesz is megcsinálta, a Tisza is megcsinálta, a baloldalon meg senki nem csinálta meg, hogy fölmutassa, hogy egy baloldali politika az egy ilyen társadalmat fog
1: mutatni. Nem ideológiai alapon mutatott fel egy víziót, vagy mesél el egy történetet a Tisza. Nem tudom, érti, amit mondok.
2: Abszolút.
1: A lényeg az, szerintem, vagy legalábbis, ahogy én is, ahogy olvasom az újságokat, persze nézem, hogy mi történik a világban, hogy nem egy ideológiai alapú vízió van. Van egy ügy, van egy történet, van egy misszió, hogyha úgy tetszik, és a kutyát nem érdekli, hogy ez jobb vagy baloldali, már hogyha kategorizálni akarjuk a politikatudományi könyvek alapján.
2: De én még ezzel is egyetértek, hogy nem kell kategorizálni, hogy jobb oldali vagy baloldali, de az nagyon világos, hogy az, amit mondjuk én baloldali politikának gondolok, az egy értékrendszer. És azt az értékrendszert, azt ideológiától függetlenül is, ahogy ön fogalmazott, képviselni kell. És ez az értékrendszernek a felmutatását sem látom, és ennek az értékrendszernek a politikai képviseletét sem látom, és azt gondolom, hogy ez a probléma.
1: Itt volna a lehetőség a DK-n belül, most tabula rasa van, akár ott is megpróbálhatná ezt kidolgozni, elfogadottá tenni, híveket szerezni hozzá, támogatókat.
2: Ugye én most ezt nem fogom felsorolni itt, mert ez nem az a hely, hogy elmondja, hogy mennyi politikai vitát folytattam az elmúlt 10 vagy 15 évben a DK-ban, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy most pár kereteken belül ezt nem lehet megcsinálni. Egy társadalmi mozgalom kell, ezt az egészet, amiről épp beszélgettünk, intellektuálisan is újjá kell építeni, és azt nem lehet pár keretekbe csinálni, azt csak egy társadalmi mozgalom keretében lehet csinálni, és én azt gondolom, hogy ha én nekem még van szerepem, akkor az az, hogy ebben részt vegyek.
1: Ezt fogja szervezni az intellektuális hátteret?
2: Hát az talán túl nagy kérdés, hogy túl nagy kifejezés, hogy szervezni, de én azt gondolom, hogy ez az a terület, ahol még valamit tudok tenni azért, hogy a baloldali politikát megpróbáljuk tartalommal megtölteni.
1: kell az intellektuális háttér, ez nem világos, de egyre inkább azt látjuk, amilyen akkor, hogy az intellektuális háttér az azonnal politikai cselekvéseken keresztül kezd el megmutatkozni. Vagy ha úgy tetszik, az ideológiai háttér. Mitől nem lesz ez értelmiségieknek az összedugott fejű busongása?
2: Hát mert nem arra készül, hogy itt az értelmiségiek összedugott fejjel busongjanak, mert nem busongani kell, hanem el kell kezdeni dolgozni azon, hogy hogyan tudunk egy másfajta társadalomképet kialakítani. És önnek igaza van, annak akkor lesz értelme, hogyha az lesz politika, annak lesz politikai implementációja. Az lehet, hogy a DK lesz, lehet, hogy egy más baloldali mozgalom, én ezt nem tudom megmondani. Egy dolgot nagyon fontosnak tartok. Az, hogy én most eljöttem a pártomból, azon én nem kritizálom a DK-t, és semmiféle fajta, még csak megközelítőleg negatívat sem akarok róluk mondani. Egyszerűen azt gondolom, hogy nekem most más a feladatom.
1: És ha bejutott volna a DK parlamentbe?
2: Akkor is ugyanezt gondoltam volna.
1: Akkor is ugyanerről beszélgetnénk?
2: Hát ha engem kérdezni, akkor ugyanerről beszélgetnénk.
1: Természetesen. Igen, de akkor beszélgetnénk ugyanerről ugyanitt, hogyha ugyanúgy kilépett volna a DK-ból. Kilépett volna akkor is, hogyha bejut a DK parlamentbe?
2: Igen, akkor is, mert ez egy hosszabb folyamat volt. A választások előtt már nyilván semmiért nem akartam meglépni, mert nem szeretem az ilyen idézőjelbe tett patetikus lépéseket. Most egy hónappal a választások után azt gondoltam, hogy itt az ideje, hogy akkor ezt nyilvánvalóvá tegyem, hogy valami másra van szükség az én meggyőződésem szerint. És ahogy írtam, és a legnagyobb tisztelettel és barátsággal gondolok azokra az egykori pártársaimra, akik ott maradtak és dolgoznak.
1: Azok is önre?
2: Hát nem mindenki, legyünk őszinték, nem mindenki. Ha megnézem a Facebookhoz érkezett bejegyzéseket, akkor pontosan tudom ezt látni, vagy pontosan látom ezt, hogy ki mit gondol, de ezt tudomásul kell vennem, mindenki úgy értelmezi és úgy gondolja el ezt, ahogy jónak látja.
1: Niedermüller Péternek, Erzsébetváros polgármesterének köszönöm szépen.
2: Én köszönöm szépen, hogy itt lehettem.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Nyilvánosan bírálta pártársát Lázár Jánost Ferenc Orsolya egy budapesti ingatlanvita miatt. A politikus Lázárra utalva arról beszélt, hogy azokat, akik csak terhet jelentenek a politikai közösségük számára, nem cipelhetik tovább. Különben az április 12-i súlyos vereség újra meg fog ismétlődni. Vendégünk Ferenc Orsolya.
2: Űrbiztos volt. Jó estét kívánok. Most már nem, de azért mégiscsak önnek szegezem ezt a legfrissebbet, mert szerintem, vagy hát nem tudom, hogy szerintem mondhatom ezt így egyáltalán, van egy érzésem, hogy összefügg az űrrel az, amit látunk. 1 billió 311 milliárd 50 millió forintos szerződés 2,5 héttel a választás előtt megkötve a Forágyi és a Honvédelmi Minisztérium, meg annak egy társintézménye között.
3: Így van.
2: Miről szól ez a szerződés?
3: Hát majd ezt meg fogjuk tudni, meg fogjuk látni.
2: Ön sem tudja? A,
3: én ugye 2018-24-ig vittem teljes körűen az magyar űrtevékenységet, építettem újra az egész szakpolitikát, megötszöröztem Magyarország szerepvállalását az Európai űrügynökségben, majd ha, ahogy erről beszélgettünk korábban, folyamatosan 2 vagy 3 statutumváltozással a területem nagy részét elvették tőlem, és Nagy Márton óhajtotta ezt a területet onnantól kezdve irányítani, attól függetlenül egyébként nem értett hozzá sem ő, sem senki abban a minisztériumban, és az Európai űrügynökség magyar delegációjának a vezetését tőlem egyetlen tolvonással vették el, és adták egy teljesen hozzá nem értő valami kormánytisztviselőnek, valami helyettes államtitkárnak, akinek semmiféle köze nem volt a területhez, úgyhogy el lehet képzelni, hogy abban az Európai Ügynökségben ez aztán milyen reputációvesztés jelenthetett, hát ott szakemberek ülnek. És én ezt egy e-mailből tudtam meg, hogy mostantól nem férek hozzá dokumentumokhoz. Tehát rajtam ne kérjék számon ezeket a dolgokat. Én, amit letettem az űrstratégiát az asztalra, illetve bármilyen olyan képességfejlesztés legyen abban, akár műholdas is, ami az ország számára megítélésem szerint fontos, ugye ez egy dual use, kettős felhasználású terület, azok vállalható szakmai javaslatok voltak. Ezzel szemben látjuk most ezeket.
2: Voltak tervek kémműholdak beszerzésére?
3: Én nem.
2: Mert most itt a feltételezés egyes sajtóforrások szerint az, hogy ez a nagy díl, ez erről szól.
3: Meg fogjuk látni ezeknek a részleteit. Azért vagyok egy nehéz helyzetben, mert én a magam részéről mindaddig, amíg módon volt erre, minden formában jeleztem minden szakmai fenntartásomat. Ugye azért azt tudni kell, hogy egyes körök lehetnek nagyon ambiciózusak, de az űrtudomány, az űrtevékenység, a szakértelmet kívánt, tehát itt a színes prezentációk, a hangzatos szalagcímek, azok nem elegendőek.
2: A Forágyinál van szakértelem?
3: Én nem mondanék egyetlen cégről sem semmit, általánosságban mondanám, hogy a újságíróknak is hagyjak feladatot, de nem egy ördög lakhat a feladvány, hogy én erről mit gondoltam. Én ezeket jeleztem felelősen, úgy is mondhatnám, hogy ez a 162. hely, az nem magától esik le a fáról.
2: Ja, tényleg 162. volt a listán. Ott azért már ön mondta azt, hogy nem akar bekerülni, és csak tegyék oda, vagy azt pontosan tudta, hogy nem véletlen ez a 162. hely?
3: Én pontosan tudtam, hogy nem véletlen, de én nekem tényleg nincsenek ilyen ambícióim. Az ember szolgálni indul el a politikába. Én tudtam, hogy mit vállalok, és az volt a vállalásom, hogy azokért az emberekért, azért a sok százezernyi emberért, akik azt szerették volna, hogy mindaz, ami egyébként az elmúlt demokratikusan megválasztott 4x2/3 kormányzásban jó volt, azt meg lehessen úgy őrizni, hogy a hibákat belülről meg lehet javítani.
2: De sokan bíztak ebben. Belülről ezt meg lehet
3: csinálni. Sokan bíztak benne, és én nekem ez volt a vállalásom, hogy értük, végigcsinálom ezt. De azért az esti, április 12-e estén elmondott beszédemben én elmondtam azt is, hogy én ezeket a problémákat régóta látom, jeleztem, és hogy én így magamtól biztos, hogy nem tudtam volna tovább vinni ezt.
2: Egy mondatot még erről az elképesztő szerződésről, hogy Jászai Gerlét és Szalai Bobrovicski Kristóf jegyzik ezeket, vagy az ő munkatársaik legalábbis. Azt el tudja képzelni, hogy egy ilyen szerződés 2 héttel a választás előtt jogszerűen születik meg, és abban nem lehet belekötni?
3: Hát ez a jogászok feladata lesz. Én azt tudom mondani, hogy én 2024 óta kényszerültem bele ebbe az egyre visszaszoruló helyzetbe, és úgy vették el tőlem az Európai Ügynökségi Delegáció vezetést, hogy a Hunor programot azt még hagyták, hogy megcsináljam, de de gyakorlatilag az egyik lábát kirántották alóla, mert a Hunor programnak az egyik tartó pillére az Európai Ügynökségi Együttműködés volt. Tehát azért ez nem volt könnyű, csak jelezni szeretném, de viszont azért az eredmény mégis szép, a Hunor program egy siker.
2: Lázár Jánossal szócsatába keveredett egy ingatlan és egy család élete kapcsán, de hát ez nyilván nem egy ingatlanról és csak egy család életéről szól, miközben értük is, azt gondolom, hogy érdemes tenni, hanem ez egy egészen másik, egy működési modell, amiről itt beszélünk.
3: Én amiért szólnom kellett itt, az ugye itt nem én kerestem meg a sajtót, a sajtó találta meg ezt az ügyet, és kerestek meg engem is, de mivel én ebbe hónapok óta próbálok segíteni, és a kollégáim is a helyi Fideszben hónapok óta próbálunk segíteni Gábornak, ezért kötelességemnek éreztem, hogy fölhívjam a figyelmet erre a helyzetre, és egyébként ez a jelenség maga, én azt gondolom, hogy ez a probléma.
2: Elmondja, hogy mi baj van Gáborék lakásával?
3: Igen, itt az a helyzet, hogy ez az illető úr több mint 30 éve él ebben a szép, kifejezetten elit környéken lévő belvárosi lakásban, itt nevelte fel a gyerekeit is, majd egyszer csak Lázár János, illetve az általa, vagy az ő érdekkörébe tartozó egyik KFT felvásárolta a ház összes lakását. Ez egy kicsi ház, tehát 7 lakás van benne, egy önkormányzati van még, ott lakik egy hölgy, illetve Gábor. Majd egyszer csak meg sokszorozták a közös költséget, ugye hát nem nehéz egy közgyűlés, tulajdonosi közgyűlés, ami hát ugye ilyen arányokkal hoz döntéseket, az sejthető, hogy azért szavazott arányban hova fog billenni, illetve egy 70 milliós felújítási alapot hoztak létre, amivel Gábort gyakorlatilag pár hónapon belül egy 14 milliós kötelezettségbe kergették bele, amit egész egyszerűen nem tud kifizetni. Ő egyébként egy nagyon komoly, elkötelezett erdélyi származású ember, aki a magyarságnak fájó történelmi pillanatokra emlékezve, például a Trianonra, elgyalogolt Párizsig azért, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a magyar elszakított területrészeken élő kisebbségnek a jogait védeni kell. Tehát egy nagyon elkötelezett emberről beszélünk, illetve saját költségén megvette Gábor Áronnak a szülőházát Erdélyben azért, hogy azt ne rombolják le, hanem emlékhely legyen. Tehát egy tiszta szívű, őszinte ember. A kérdés nem az, hogy ez egy magánjogi helyzet, engem ez nem érdekel. Én azt a felelősségvállalást szeretném kidomborítani, hogy különösen egy keresztény polgári politikusnál, vagy közösség politikusánál a morális, az emberi, az erkölcsi mércének még magasabban kell lennie. De egyébként akkor sem szeretem az ilyen erőfölényt, amikor még egy gazdasági szereplő él vissza.
2: Nyilván ki akarják utálni ebből a házból, és olyan helyzetbe akarják hozni, amikor maga dobja be a törölközőt. Azt válaszolta Lázár János erre a felvetésre, hogy ezzel azért mégiscsak van valami probléma, hogy az eddigi legalantasabb támadás nem a politikai ellentámorból, hanem a hátam mögülről érkezett, a sajátjaim közül Ferenc Orsolya ex-kormánybiztos asszonytól.
3: Hát csodálkoztam volna, ha nem így válaszolt volna Lázár János, ez ilyen Lázár Jánosos válasz, de meg szeretném nyugtatni politikus társamat, hogy senkinek, legalábbis nekem nincsenek ilyen ambícióim, mint amikkel ő engem illet, vagy amit gondol. Egész egyszerűen azt gondolom, hogy azok a jelenségek, amik például itt tetten érhetőek, felelősek voltak, legalábbis részben biztosan azért a történelmi verességért, amit ez az oldal.
2: Azt sejteti Lázár János, hogy ennek vannak pártpolitikai ambíciói, igen, és nincsenek. Ezért lép fel vele szemben a tisztújítás előtt.
3: Nincsenek, én egész egyszerűen szeretném azt, hogyha az ilyen típusú jelenségek és ügyek visszaszorulnak.
2: De ön indul valamilyen pártfunkcióért?
3: De hogy indulok, sőt, hát én józsefvárosi alelnöki pozíciómról is most mondtam le, pontosan amiatt, mert az ember a következményeket levonja, és ugye én a saját választókerületemben elvesztettem ezt a választ. De nincsenek ilyen.
2: Ma azt hivárgott ki a sajtóban, hogy Orbán Viktor egy évre vállalná az elnökséget, és utána visszavonulna.
3: De ez egy érdekes kérdés, Orbán Viktor szerepe, mert Lázár Jánossal ellentétben Orbán Viktor valóban egy történelmi alakja a magyar politikának, és a jobb oldalnak egy komoly, nagyon komoly értékeket teremtő ereje. És nyilvánvaló az, hogy ő neki meg kell találnia ebben a helyzetben, amiben most van a polgári konzervatív oldal, az új szerepét. Egyébként azt sem tartom etikusnak például Lázár részéről, hogy bár Orbán Viktor egy személyben vállalta a felelősséget a választási vereségért, ezt úgy fogadta el kvázi például a másik arca ennek a kampánynak Lázár személyében, hogy ezt úgy hagyta, hogy Orbán ezt így mondja. Tehát én azt gondolom, hogy Lázár éppen eléggé exponálta magát ebben a kampányban, sajnos, mert például az elhíresült WC-pucolós szövegével több százezer roma honfitársunkat sértett meg, csak az én körzetemben, Józsefvárosban is egy fantasztikus, élő, muzsikus roma közösség él. Tudom pontosan, hogy milyen fájdalmat okozott ezzel a szövegével nagyon-nagyon sok embernek.
2: Hát legyünk igazságosak, nem csak Lázár János nem szórt hamut a fejére.
3: Hát
2: tehát a Fideszből gyakorlatilag pontosan, szinte senki.
3: Hát ez nem Lázárnak szól elsődlegesen, hanem pontosan arra próbálom felhívni már egy ideje a figyelmet. Tehát Nagy Mártont is mondhatjuk, ugye, ha már vele kezdtük ezt a beszélgetést, hogy azért itt vannak olyan politikusok a mi oldalunkon, akiknek a felelőssége és a szerepe azért egy pár mondatot megérne, és azt gondolom, hogy jó lenne, ha levonnák maguktól a következtetéseket, de mondom, mi ezért türelmes vagyok, előbb-utóbb meg fognak születni ezek a döntések, de ha már Lázárról beszélgettünk, hát az is az én körzetemben van ez az új hír, ahol a Pázmány kampusz, az elhíresült Pázmány kampusszal 12 ezer ember életét nehezítették meg másfél-két éven keresztül. Én ezzel ellen rengeteget próbáltam belül tenni, tehát jelezni, hogy milyen problémák vannak. Nem hallgatott meg senki, majd most gyakorlatilag pár nappal az átadás átvétel előtt Lázár János azt mondja, hogy nem ér a nevem, káposzta a fejem, és ott hagyja ezt az egészet. Tehát értem én, hogy mindig mindenben pártpolitikát lát politikus társam, de rosszul teszi. Egy kicsit több önreflexió, kicsit több higgadtság, egy kicsit több belátóképesség az egész oldalunk számára könnyebbé tenni ezzel a helyzettel a megküzdést, azt gondolom.
2: Ferenc Orsolya, köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm.
0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM.

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Perc Vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik.

hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szekeres Imre korábbi honvédelmi miniszter a vendégem. Jó reggelt kívánok, köszönöm.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Ruszin Szandi Romulus a meghallgatásán, ugye még a bizottság előtt, a kinevezése előtt azt mondta, hogy mindenkit visszavárunk, aki megfelel a követelményeknek, utalva ezzel az egyik, legfőbb okára annak, hogy ő felmondott, ugye, vagy eltávolították anno, ez az úgynevezett fiatalítás. Lehet rehabilitálni ezeket a katonákat? Ugyanúgy, mint ahogy egyébként az oktatási miniszter megígérte, hogy a tanárokat majd rehabilitálja, akiket eltávolítottak.
2: Persze lehet, de hát ennél többet is fog tudni tenni az új miniszter, hogy azokat a, nevezik így, jogokat, amelyeket a hivatásos és szerződéses katonáktól elvettek, azt visszaállítja. Tehát a képviseletüket, az érdekérvényesítő lehetőségeiket, mert a katonák, ugye egyrészt katonák, tehát az egy más szabályrendszer, de ugyanakkor ez a munkahelyük is, ott viszont megilletik őket azokat a jogok, mint bármely magyar munkavállalót.
1: Mire gondol pontosan?
2: Hát a saját életüknek a meghatározására, a túlórákra, a juttatásokra, a bérek közötti különbségekre, a szociális ellátási rendszerre, megszüntették a szakszervezetet, a Magyar Honvédségben korábban volt honvéd szakszervezet, tehát számos olyan konkrét lépés van, amit ha az új miniszter megtesz, akkor a belső légkört, hangulatot és a pálya vonzóbbá tételét is biztosítani tudja.
1: Ezek a fiatalok, vagy azok, akiknek komoly tapasztalata volt, visszatérhetnek ön szerint reálisan a Magyar Honvédségbe? És egyáltalán volt olyan vélemény korábban, hogy itt nem fiatalításról van szó igazából, hiszen ugye az volt az egyik hivatkozási alap, hogy most már több nyelvet beszélő katonákra van szükség, és az eltávolítottak között komoly tapasztalattal bíró katonák is voltak, hanem igazából arról van szó, hogy az egyfajta hierarchiában túl sokan lépdeltek mondjuk fölfele, nagyon sok volt a tiszt, kevés a közkatona, muszáj valamit csinálni a rendszerrel.
2: Hát, hogyha erre ez a válasz, akkor nagy baj van. Ez semmiképpen nem segítette a Magyar Honvédségnek a képességeit vagy a működését. Le kell egyszerűsíteni egyébként a parancsnoki rendet, de nem így. Tehát a világ elment a fölött, a szemlélet fölött, amit itt az elmúlt években a Honvédelmi Minisztérium képviselt. Ma már sokkal egyszerűbb és együttműködőbb katonai feladatokra van szükség. Meg lehet szüntetni a fegyvernemi parancsnokságokat, hiszen mindenütt már az alkalmazás során különböző fegyvernemek együttműködnek, meg lehet szüntetni olyan adminisztratív szerveket, amelyekre nincs szükség, de ezt másként kell csinálni, az, hogy elküldöm azt, aki nyelveket beszél, vagy ért valami, ez csak nem tetszik. Mert véletőleg ez volt a szempont.
1: Az elmúlt években sokat hallhattunk a haderőreformról, és hogy mi minden újult meg, milyen új eszközök vagy létesítmények vannak a honvédségben. Mi az, amit ebből meg kéne tartani, és mi az az irány, amit változtatni kell? Gondolok itt arra is, hogy azért most már mindenhol drónokkal zajlik a háború a szomszédunkban is.
2: Hát ez a legnagyobb lecke az új honvédelmi miniszternek, és rendkívül körültekintően kell eljárnia. Én ezt úgy fogalmazom, hogy három lépcsős feladata van. Az első, hogy azokat a beszerzéseket, azokat a képességjavítókat, amelyek elindultak, amelyeket kifizettek, vagy majdnem kifizettek, azt értelemszerűen végig kell csinálni. Annál nagyobb pocséklás nincs, hogy már kifizettem a 4/5 részét, és mégse kell. Tehát ilyet nem szabad csinálni. Hát ez az első feladat. A második, hogy minden olyan függőben lévő beszerzést, vagy amelyben még nincs szerződés, nem tettek konkrét lépéseket, félre kell tenni, és valóban, és ez a harmadik lépéssel összefügg, készíteni egy 10 éves tervet. Én azt mondtam meg honvédelmi miniszterként, nagyon kemény lecke volt, a katonáktól egyébként, hogy nem abban kell gondolkoznom, hogy most mi van, hogy most divat a drón, hanem abban kell gondolkoznom, hogy mi lesz 10 év múlva. Mert mire egy honvédségi vagy katonai beszerzés elér oda, hogy megjön, betanítják az embereket, hát 4, 5, 6, 8, 10 év telik el. Ezért van az, hogy a NATO-ban 10 éves egyébként a tervezés, és 2 évente felülvizsgálata van a katonai tervezésnek. Tehát kemény lecke vár az új honvédelmi miniszterre, akinek igazából a legnagyobb veszély, ami rá leselkedik, az, hogy katona. Ez tudom, hogy furcsa.
1: Ami az előnye, az a hátránya?
2: Nem. A honvédelmi miniszter nem katona. Az a vezérkari főnök. Tehát a vezérkari főnök az, aki az egész állam apparátus, minisztériumot, miniszterelnököt, honvédelmi miniszternek a fő katonai tanácsadója. Az ő feladata a szakmai kérdések eldöntése, katonai szakmai kérdések eldöntése. Na most, ha oda kerül egy katona, az egy hihetetlen nehéz helyzet, hogy megállja azt, hogy ne vezérkari főnök legyen, hanem honvédelmi miniszter, akinek egészen más a feladata. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog. Én Benkő Tibor tábornok úron láttam, aki most a Fidesz érában volt egy ideig honvédelmi miniszter, hogy ez, amikor átcsúszott abból, hogy ő még mindig vezérkari főnöknek gondolta magát, abból mindig baj lett. Tehát ez egy nagyon nagy lecke.
1: Hiszen nem bújhat ki a saját a múltjából vagy szerepköréből, és sokan ugye pont azt mondják, hogy pont attól kompetens, hogy na végre, akkor megint egy katona van ott.
2: Akkor legyen vezérkari főnök, de nem miniszter. Tehát nem. Tehát a honvédelmi miniszter, aki a kormányt képviseli, aki az egész állam szervezetben az együttműködést biztosítja, aki a feltételek biztosításáért, a körülményekért, a költségvetésért felelős, ő nem szabad, hogy belecsúszson ebbe a szerepbe. Én nem voltam katona, tehát nem voltam katonatiszt, tehát így csöppentem bele a történetbe, de egy hét után éreztem, hogy van egy határ. Én abban nem szólok bele. Két kiváló vezérkari főnökkel dolgoztam, Havril Andrással és Tömböl Lászlóval. Soha az nem merült fel bennünk, hogy én átlépjem ezt a határt. Tehát ha valamit tudok tanácsolni a mostani tábornok, honvédelmi miniszternek, hogy ne lépje ezt a határt. Sokkal jobb lesz, eredményesebb lesz a munka.
1: Mondjuk erre ugye pont azt mondják, hogy máshogy csinálnak,
2: mint eddig. Kívülről ezt könnyű mondani, de...
1: Hogy néz ki egy ilyen átadás, átvétel ezt? Hogy kell elképzelnünk? Ugye minden területen a Tisza kormány most azt mondja, hogy komoly átvilágítások jönnek, transzparencia lesz, mindent látni fogunk, hogy mi történik. Hogy kell ezt elképzelnünk a gyakorlatban? Egyáltalán mennyi idő egy ilyen a honvédelem esetében?
2: Hát én egy tragikus történetet éltem meg ezzel kapcsolatban. Nem volt átadás, átvétel 2010-ben. Én, mint a honvédelmi miniszter, a vezérkar, a katonai szervezetek felkészültek a teljes dokumentációval. Ott azért vannak olyan dolgok, amik már nem vannak a pincében most, amik nem nyilvánosak. Hát a dolog természetéből fakad. Megjelent Hende Csaba és néhány ember, és közölték, hogy nem veszik át. Tehát 2010-ben nem vett át a Fidesz kormány a honvédelmi minisztériumot, nem vett át a vezérkari iratokat, és nem vett át azokat a titkos dokumentumokat, amit ilyenkor át kell adni.
1: Azok ott vannak még a pincében?
2: Ott persze, hát utána két vagy három nappal később bementek, és első lépésük volt, hogy leváltották a vezérkari főnököt. Azt a vezérkari főnököt, akit egyébként velük egyeztetve, ellenzéki pártokkal egyeztetve nevezett ki a köztársasági elnök egy évvel előtte. Tehát nekem abban praxisom nincs, hogy kell átadni. Ennek azért vannak szabályai, szerintem az új miniszter azért járatos ezekben az ügyekben, hát ott dolgozott, volt minisztériumban államtitkár helyettes, volt vezérkari főnök, szerintem ez pontosan tudja ennek a mechanizmusát. A hivatalos, formális átvétel az kb. Egy hét, az összes dokumentum átadása, átvétele, és hát utána kezdődik az a munka, hogy neki ezeket végig kell, alakulatokat végig kell járni, ki kell alakítani egy vezetési rendet, tehát sok feladata lesz. Nem fog unatkozni.
1: Mennyire politikai, vagy mennyire bizalmi a kapcsolat a vezérkari főnök és a honvédelmi miniszter között? Gondolok itt arra, hogy azért nem most is pedzegetik, hogy itt is lesz egy gyors csere.
2: Ez nagyon-nagyon nehéz ügy. Hogyha nem a Fidesz ére után lennénk, a legegyszerűbb mondatot mondhatnám. Nem szabad leváltani vezérkari főnököt. Nem szabad kormányváltás során kitenni a Magyar Honvédség katonai vezetését egy politikai megrendelésnek. Most tudom, hogy bonyolult a helyzet, miközben én a mai vezérkari főnököt még ismerem, debreceni dandárparancsnok korábban, és egy kiváló katonának tartom. Kiváló katonának. Tehát ez a másik nagy lesz.
1: Maradnia kell?
2: Én azt tanácsolnám, hogy maradjon.
1: Szekeres.
2: Adjanak egymásnak egy évet.
1: Szekeres Imre, köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szeretné folytatni a megkezdett szakmai munkát, így reagált a legfőbb ügyész arra, hogy Magyar Péter lemondásra szólította fel. Nagy Gábor Bálint egy interjúban arról beszélt, hogy sosem érzett politikai nyomást az ügyészségi munkában, és csak a megválasztása utáni időszak ügyeiért tud felelősséget vállalni. A stúdióban Nagy Gábor Bálint.
2: Így van, a legfőbb ügyész a vendégünk, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Azt nem mondom, hogy el voltunk kényeztetve mi újságírók az ön interjúival, azok sok számúságával, de most ez nem az első itt hirtelenjében, bár az első tévés interjú.
3: Igen, ez pontosan így van. Én azt gondolom, hogy a legfőbb ügyésznek nem az a feladata, hogy a nyilvánosság előtt megnyilvánuljon, hanem amolyan szülkeminenciás. Végezni kell egy szakmai munkát, irányítani kell egy testületet, egy 4100 fő számláló szervezetet, ennek minden szegmensével,